szinten kellett volna médiában megforgatni, de egy nagyon szerencsétlen dolog volt a Annikának a szempontjából, hiszen ő első helyről kapta ezt a lovat, amit már az orosz versenyző nem igazán oldott meg jól, és ez a lóban benne is maradt, úgyhogy Annikának sok esélye nem volt arra, hogy ezt megfordítsa.

0: Önök az Újra töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A Tokióban történtek kapcsán felvetődik, hogy az edző mellett mást, esetleg másokat is terhel a felelősség. Cink György lovas edző szerint a már ismert a kentú más szempontokat is érdemes figyelembe venni.
1: Az ominózus eset, amikor Jánika Schleyennek a lova nem akart versenyezni, de ott én azt gondolom, hogy óriási hibát követett el a versenybíróság, mert azt a lovat ki kellett volna venni a kalapból a második körben, mert az első pályán sem volt hajlandó körbe menni az orosz versenyzővel. És ott látni kellett volna egy szakembernek, hogy a ló nincs olyan mentális állapotban, hogy az tovább főleg egy olimpián egy aranyéremért versenyezzen. Ugye ott mindenképpen vannak tartaléklovak. Ebben az esetben a tartaléklóhoz kellett volna hozzányúlni, és akkor nincs ez a cirkusz. Ugye 20 perce van alkalmazkodni a lóhoz egy versenyzőnek, és ez sok esetben nem elég egyébként. Egy dílugrató verseny, egy dílugrató lovas sokkal hosszabban melegít a lóval. Itt egy sportolónak 20 perce van arra, hogy megfelelő állapotba hozza a lovát, és ez nem mindig sikerül. Főleg olyankor, amikor egy érzékeny lovat sorsol a versenyző. És ebben az esetben is ez volt, hogy hát már kiderült, hogy az első pályán is probléma volt a lóval, és én meggyőződésem, hogy ott a versenybíróság óriási hibázott azzal, hogy egy ilyen állapotú lovat, egy mentálisan sérült lovat hagyták bent a kalapba, és egy világbotrány lett belőle tulajdonképpen. Úgyhogy ennek a versenyzőnek torony magasan meg kellett volna nyerni az olimpiát, mert olyan magas pontszámot vívott, meg olyan jól szerepelt az addigi számokban, hogy egy megfelelő lóval biztos vagyok benne, hogy dobogón állt volna.
0: Az eset Kim Reisnerre nézve súlyos következményekkel járt. Az edzőt kizárták az olimpiáról, a Nemzetközi Szövetség állatvédelmi továbbképzést írt elő számára, a világ pedig azóta ezzel az esettel azonosítja a nevét. Ráadásul a nagy többség egyetért abban, hogy végeredményben a Tokióban történtek hozták a sporták történetének legnagyobb változását. A magazinunknak nyilatkozó Kim Reisner erről is elmondta a véleményét.
2: Meg kellett védenünk magunkat, mert az elején bíróságra akartak vinni minket. Aztán eltelt fél év, és az emberek elkezdték meghallgatni a mi nézőpontunkat is. Megértettek minket, és szép lassan mögénk álltak. A média is visszavett. Az elején féltem attól, hogy mi lesz akkor, ha az állatvédők a házam előtt várnak, de ez nem történt meg. A közösségi média hatásaitól is óvaintettek minket, és azt kell, hogy mondjam, megértem azt, hogy ebbe van, aki beleőrül, ha sokat bántják. Mi sok segítséget kaptunk a Német Szövetségtől és a többi edzőtől. Egy évvel az eset után volt egy német bajnokság Berlinben viszonylag sok versenyzővel. Egészen addig igyekeztünk minél kevesebbet figyelni a közösségi médiára. Annika le is állította a profilját, és próbáltuk elérni, hogy az emberek tovább lépjenek, és ne rólunk beszéljenek. Szóval eljött ez az országos bajnokság, és a média ismét elővette ezeket a képeket, és a történteket felidézték a hírekben. Nem adtunk túl sok interjút, és mindig kikötöttük, hogy a megjelenés előtt szeretnénk látni a velünk készített anyagot, mert nem akartuk, hogy manipulálva rossz színben tüntessenek fel minket. Mert ez már elmúlt, és nem tudtunk változtatni azon, ami Tokióban volt. Ahogy közeledtünk a 2024-es olimpiához, a hangulat teljesen átfordult. Akkor már szépeket írtak Annikáról is, nagyjából másfél év kellett ahhoz, hogy idáig eljussunk.
3: Everything changed. Annika Mühja, I would say after one and a half year, actually, things were totally done.
4: The public debates started after the Tokyo situation.
0: A nyilvánosságban Tokió után kezdődött el a vita a lovaglás kivételéről. Mit gondol, az, ami a japán fővárosban történt, csak egy katalizátor volt, vagy nem történt volna semmi, ha nincs az ominózus eset?
4: Happened during the Tokyo Games.
3: I think, how do you say, when you have a bucket full of water, this was like the drop who made it over full.
2: Talán az a legjobb megfogalmazás, hogy ez volt az utolsó vízcsap a pohárban. A lovaglás évtizedek óta kritikák keresztüzében volt, és az öttusának harcolnia kellett azért, hogy az olimpiai programban maradjon. A Nemzetközi Szövetség döntéskényszerbe került, ebben a formában nagyon nehéz lett volna az, hogy ott lehessünk Los Angelesben. Amikor azt mondták nekem, hogy a mi esetünk miatt vették ki a lovaglást, akkor mindig az volt a válaszom, hogy ez a kiváltó okok egyike, de nem az egyedüli tényező.
3: This was one reason maybe, but not the reason.
0: Martinek János szövetségi kapitányként volt jelen Tokióban, így személyes benyomásai alapján állítja, a már évek óta tartó folyamatban Kim Reisner csak a katalizátora volt a változásnak, a lovaglás kivezetésének az öttusából, amit egyébként más szempontok is motiválhattak.
5: Szerintem ez már csak katalizátorként szolgált, ugyanis voltak olyan hírek is, hogy Los Angeles az nagyon ellenzi az öttusát, olyan szempontból, hogy a amerikaiaknál ugye nincs ilyen lóállomány. Régen, amikor még a hadseregnél volt az öttusa, akkor természetesen biztosítva volt. Onnantól kezdve ők is ugyanúgy tudnak versenyt rendezni, hogy bérelnek lovakat. Egyrészt a lónak a bérlése nem egy olcsó dolog, a másik ott Amerikában pedig a biztosítás, ami még egyszer annyit legalább elvisz, mint a lónak a bérlése. Így ez olyan költségekkel bírna, amit a rendezők azt gondolom, hogy nem vállaltak be. Én azt gondolom, egy picit más a mentalitás ott kint Amerikában, a lóval és a lovakkal kapcsolatban, és ez is megnehezítette azt, hogy 28-ban ebben az eredeti felállásban legyen az öttusa megrendezve.
0: A széles nyilvánosság előtt zajló történet újraélesítette az állatvédelmi, etikai és logisztikai problémákat, amelyekre sokak véleménye szerint némi energiával, akarattal és kreativitással lehetett volna megoldást találni. A logisztikai gondokra Cintgyör lovasedzőnek konkrét javaslata is volt.
1: Ez is egyébként felmerült, én nekem volt egy olyan ötletem, hogy meg kellett volna alakítani egy olyan, akár 3-4 országgal közösen, hogy utaztatni a lovakat a világkupa versenyekre. Mondjuk a Magyar Öttös a Szövetségnek az istálójában volt legalább 15-20 olyan ló, amit hogyha elvittek volna Madridba, vagy elvittek volna Londonba, vagy ha elvittek volna bárhova, vagy ha egzotikus országokba került volna a verseny, akkor a mai világban nem probléma utaztatni a lovat. Fölteszik a lószállítóra, a kamion elvisz egyszerre akár 10-12 lovat is, és akkor mondjuk vittek volna a magyarok, a csehek, a lengyelek, vagy akár a németek, és megvan oldva a lóállomány. De az, hogy elvisznek egy országba egy világkupa verseny, és nincs megoldva a lóállomány, mert egyébként ott nincs lovas kultúra, ez volt a legnagyobb hiba.
0: Ahogyan ez, más javaslatok is süket fülekre találtak. A Nemzetközi Szövetség német elnöke Klaus Schormann a reformtörekvések élére állt. Ezzel gyakorlatilag eldőlt, hogy a lovaglás kikerül az öttusából, a kérdés csak az volt, mivel helyettesítik. A Nemzetközi Szövetség akkori elnöke magazinunknak nyilatkozva idézte fel a folyamatot, amely végül a lovaglás kivezetésével ért véget.
6: You really should listen to me. I'm saying this always to the media.
7: Jól figyeljenek arra, amit most mondok, mert ezt az üzenetemet mindig igyekszem átadni a médián keresztül. Mi voltunk az egyik első nemzetközi szövetség, amely létrehozott sportolói bizottságot az én vezetésem alatt. A bizottság tagjai beleszólhattak a mindennapi működésbe, szavazhattak és hallathatták a hangjukat. Mindig meghívtuk őket az egyeztetésre. A médiában többször is megjelent, hogy nem kérjük ki a sportolók véleményét, de ez téves információ. Ezt nem tudom elfogadni, mert igenis beszéltünk velük. Én is voltam korábban sportoló, így tudom, hogy mit jelent a másik oldalon lenni, ezért is igyekeztem mindig őket előtérbe helyezni. Azt is tudom, hogy milyen egy jó edző munkája, milyenek a különböző munkafolyamatok. Szerintem az előny, hogy nem csak a politikai oldalról érkeztem, a gyakorlati dolgokat is ismerem. A nehéz döntési folyamatokban egy kisebb sportolói csoport véleményét kértük ki, kevesebb mint 30 ember volt bevonva. Esélyünk sem volt arra, hogy bizonyíthassuk az igazunkat, mert ez a 30 ember nem tudta túl kiabálni a médián keresztül érkező zajt, hiszen azok az állítások több ezer emberhez eljutottak. Szóval igen, mindig figyeltünk a sportolókra. Épp ezért volt az, hogy minden változtatást a fiatalabb korosztályokon teszteltünk először, és csak utána vezettük be élesben is. Nem szabad fordítva csinálni. Lentről kell építkezni, és ezt az akadályversennél is megmutattuk. A nap végén fontos figyelembe venni minden szempontot, amit egy ilyen változtatás magával hoz. Le kell ülni az asztalhoz, és megbeszélni az érintettekkel, hogy ez vagy az miért fontos, hogyan lehet kommunikálni a médiával, és milyen irányba akarunk haladni.
6: Media, sport, politics, they have to work together to have a better understanding in which direction we like to go.
0: Említette, hogy ez egy hosszabb folyamat volt, amíg a lovaglás kikerült az öttusából. A nyilvánosság előtt a viták azonban a tokiói eset után kezdődtek, amikor Kim Reisner megpaskolta a lovát. Ha semmi nem történt volna a japán fővárosban, ugyanez a döntés született volna.
4: The horse riding would be also get out.
6: No, you see, I can understand your question, but you know, you're also following news from your colleagues. But this has been fake news.
7: Nem, nézze, megértem a kérdését, de tudja, ezt éppen a médiából érkező hírek miatt teszi föl. Ezek fals információk. Egy 2016-os frankfurti kongresszuson már beszéltünk arról, hogy milyen változtatásokra lesz szükség. A lovaglás és a vívás helyzete is komolyan szóba került ezen az eseményen. Szóval ennek a folyamatnak semmi köze nincs Tokióhoz. Az, ami ott történt, az a média és a rajongók hatására lett ennyire felkapott téma. Ahhoz, hogy megértsük, hogy ott mi történt, elemezni kell, hogy a lóval mi is történt valójában. Annika nagyon jó volt ebben a számban, és az oroszlány is, aki korábban próbálkozott Sandboy-jal. Az egy különleges és pehkes helyzet, hogy ez Tokióban így alakult, amihez az is kellett, hogy a bírók nem vették ki a lovat a versenyre használt állományból. Az edző tette pedig érzelmileg túlfűtött pillanatban történt, amikor végig kellett néznie, ahogy a sportolója önhibáján kívül elveszti az esélyét annak, hogy olimpiai érmes legyen. Próbált segíteni a versenyzőjének, hogy megoldja a helyzetet. Amikor utólag minden letisztázódott bennünk a történtekkel kapcsolatban, megkértek, hogy ne feszegessük a dolgokat, így nem beszéltünk róla. De annak, ami ott történt, nincs köze a lovaglás kikerüléséhez, hiszen a folyamat már 2016-ban elkezdődött, hiszen követtük Thomas Bach kérését, kerestük az innováció lehetőségeit.
6: In 2016, with our new commissions and working groups to prepare a new future, listening already early enough to IOC President Dr. Bach.
0: A Nemzetközi Öttusa Szövetség jelenlegi elnöke Rob Stahl 2016-tól tagja volt a végrehajtó bizottságnak, itt testközelből átélte a lovaglás kivezetéséről döntő folyamatot. Hallgassák meg az ő szemszögéből, milyen volt ez a sorsdöntő időszak.
8: I love horses. I grew up on a farm. We had horses.
9: Egy farmon nőttem fel, ahol voltak lovaink is. Már 4 évesen is ültem lóháton. Imádom az állatokat, és a mai napig is örülök, ha sikerül időt szakítanom arra, hogy kimenjek a természetbe. Különleges az, amikor egy másik élőlényekkel kapcsolatot teremtened. Ha valaki ezt nem szereti, akkor az öttus a lovagló számaiban nem is volt jó. Így a történtekkel kapcsolatban muszáj megvilágítanom a hátteret. Nyáron elutaztam Thomas Bach irodájába. Ez júniusban történt, a leköszönése előtti héten. Hivatalos látogatáson voltam, mint a Nemzetközi Öttusa Szövetség új elnöke. Nincs köztünk baráti viszony, ez egy formális látogatás volt. A megbeszélésen kérdezte tőlem, hogy állunk az akadályversennyel kapcsolatos dolgainkkal. Tájékoztattam az aktualitásokról, és arról, hogy a közösség úgy tűnik megbékélt a helyzettel. Azt is említettem, hogy sokaknak ez érzelmileg nagyon nehéz volt. Bach elnök úr arról beszélt, hogy sok korábbi eseményen járt, amikor nagy nevek nulláztak a lovaglásnál. Látta Lena Schöneborn 2016-os rontását, és a tokiai olimpián Annika Schwau esetét is. Én megköszöntem neki az elmúlt években nyújtott segítséget, majd a beszélgetésünk egy pontján Bach így szólt. Rob, ennek semmi köze nincs Tokióhoz. Ez egy régebb óta húzódó döntés, amelyet nem Tokió miatt kellett meghozni.
8: You know, Rob, it wasn't about Tokyo. This has been an issue for some time. He confirmed what you just said.
9: Igazából, ha belegondolunk, akkor az öttusázók mindig alkalmazkodtak ahhoz, hogy a lovaglás kiszámíthatatlan. Tudták, hogy ilyen szempontból nem igazságos a verseny, de elfogadták. Manapság viszont a NOB irányelvei között kiemelt helyen szerepel, hogy az eseményeket igazságosan kell megrendezni. Ez egy jogos elvárásnak tűnik, nem? Na, ezt nem tudta garantálni a lovaglással rendezett öttusa. 2016-ban kerültem be a végrehajtó bizottságba, és láttam azt, hogy mi a helyzet a világban. Amikor Kuberten báró megalkotta az öttusát, akkor Ázsiából és Afrikából még nem nagyon voltak tagországok. Ez a sportág eleinte Észak-Amerikában és Európában volt népszerű, de azóta eltelt több mint 100 év, és manapság már 206 tagország van. Ez rengeteg. Az olimpiai programot a NOB az elérhetőség és az igazságosság alapján állítja össze. A régi öttusa sajnos ezekben nem volt túl jó. Amikor kiderült, hogy kikerül a lovaglás, összesen 62 sportág adta be pályázatát. 14 szempontrendszert vettünk figyelembe. Ezek alapján hoztuk meg a döntésünket. Az igazság és az elérhetőség mellett a fiatalok közötti népszerűség, a média megjelenések gyakorisága is számított.
8: We looked very, very closely at the sports that made presentations.
9: Az akadályversenyen kívül a terepkerékpározásnak is komoly esélye volt, hogy bekerüljön 5. számként, és a katonai akadályverseny is jelölt volt. 14 szempont alapján választottunk, és igyekeztünk mindenben megfelelni a Kuberten által leírt eszméknek. Szerencsére a leveleinek köszönhetően pontos képet kaphattunk arról, hogy milyen nézeteket vallott. Az ő írásai fontos támpontot adtak, hogy merre induljunk el.

0: De visszatérve az öttusára, a számok ugyan átalakultak, de megtartották a kuberteni eszméket, amire mi is törekszünk. Ha ezt nem teszed, olyan leszel, mint a dinoszaurusz, előbb-utóbb kihalsz. Muszáj haladni a korral, nem ragadhatsz a múltban. Thomas Bach irodájában nem véletlen volt a következő felirat: változz meg, vagy leváltanak. Azt hiszem, ez nagyon jól mutatja, mennyire fontos a fejlődés.
1: What the message was if we choose to continue with the equestrian discipline, that the chances of being included in Los Angeles were very small.
2: A sportágban bekövetkező folyamatos változtatásokkal a kívülről érkező igényeknek próbált megfelelni a sorban vezette Nemzetközi Szövetség, de vajon a leginkább érintettek, azaz a sportolók véleményére kíváncsi volt-e bárki? Kérdeztük az olimpiai bajnok Fábián Lászlótól.
3: Hogyha igazán rossz májú lennék, akkor azt mondanám, hogy nem. Lehet, hogy egy-két versenyzőt megkérdeztek, de igazi közvéleménykutatás nem volt. A Nemzetközi Ötös a Szövetség próbált megfelelni a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, de leginkább a tévétársaságok elvárásainak, hogy minél rövidebb, de mégis minél látványosabb versenyeket bonyolítsanak le az olimpián. Ugye a nézettség mindenek felett, ami szerintem szintén egy hibás hozzáállás, mert a tradíciókat én úgy gondolom nem volna szabad elfelejteni, és nem csak az ötösában, még más 10-20 olimpiai sportág esetében sem. És ez ugye az okozta, hogy végül is a Nemzetközi Szövetség folyamatosan hozta a szabályváltozásokat. Szerintem a 90-es évek elejétől mai napig, a 30 év, 35 év alatt szerintem több szabályváltozás volt az ötösában, mint az ötöshez többi olimpiai sportágban együtt véve.
2: A kétszeres olimpiai bajnok Martinek János is úgy emlékszik, a leginkább érintettek, azaz a sportolók véleményét nem igazán hallgatták meg a sportágat irányítók.
4: Próbáltak kommunikálni, de azt gondolom, hogy nem volt megfelelő. Az én időmben, mint versenyző, én egyszerűen áldozata voltam ugyanúgy a változásoknak, tehát nem voltak megkérdezve a versenyzők, hogy most ezt szeretnénk, vagy nem szeretnénk, hanem szépen lassan be lett vezetve. Tehát azt kell gondolnom, hogy az irányítás az szó szerint irányított, és nem kommunikálta annyira, amennyire kellett volna.
2: Az olimpiai ezüstérmes brit Samantha Murray viszont élesen támadta a Nemzetközi Szövetséget és annak első emberét.
5: Ez őrültség. A rossz irányítás és egy évtizedek óta hivatalban lévő elnök hibája, hogy idáig jutottunk. Tokióban valaki bepánikolt és hozott egy döntést, amit tönkreteszi a sportágunk értékét és örökségét, valamint Pierre de Coubertin báró álmát. A Nemzetközi Szövetség a könnyebb utat választja azzal, hogy eltávolítja a lovaglást, ahelyett, hogy foglalkozna a lovak jólétével kapcsolatos kérdésekkel, amiket meg lehetne és meg is kellene oldani.
2: Murray nem csak kritizált. Néhány konkrét javaslattal próbálta menteni a helyzetet, véleménye szerint ezek a lovak és a sportolók javát is szolgálták volna. A javaslatai a következők voltak.
5: Növeljék a szereplő lovak számát, hogy minden lónak csak egy versenyzőhöz kelljen alkalmazkodnia. Minimum lovaglási sztenderdeket vezessenek be, ezeket minden versenyzőnek teljesítenie kell. Az akadályok egyforma magasak legyenek, hogy a lovakat ne érje meglepetés. Úgy módosítsák a szabályokat, hogy a nyugtalan lovaknak ne kelljen ugraniuk.
2: Hiába voltak az ellenérvek, a Nemzetközi Szövetség Végrehajtó Bizottsága 2021. novemberében 66 támogató és 15 ellenző szavazattal eldöntötte, hogy a lovaglás nélküli öttusa lebonyolításáról nyújt be javaslatot a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak. Vörös Zsuzsanna hosszabb ideje már alelnökként segíti a Magyar Szövetség munkáját, ezért kíváncsiak voltunk arra, sportvezetőként miként fogadta a döntést.
6: Lényegében a mi tudtunkra pont ebben az adventi időszakban tudtuk meg, és jutott tudomásunkra, hogy milyen szabályváltozások elé néz a sportág. Megmondom őszintén, mindenki le volt döbbenve, és talán nem is hittük el, és reménykedtünk, hogy ez a bejelentés nem fog megtörténni. Amikor megtörtént, akkor leginkább azok az országok, ahol hagyományokkal rendelkeznek, akik versenyeket rendeztek, ezek az országok voltak legjobban felzúdulva, és ők adtak hangot annak a nem tetszésnek, hogy ez egy teljesen más öttusa lesz majd. Megmondom őszintén, én látva azt, hogy ahogy átvitték a 2008-ban azt a szabályváltozást, ugye ezt a kombinált számra, és hogy egy torvonással húzták meg, hogy akkor a két számból egy szám lesz. Tisztában voltam azzal, hogy ez egy nagyobb porderejű történet, és ez, ha akkor annyira könnyedén ment, akkor ez erre gondot fognak fordítani, és ez még inkább meg fog történni. Ráadásul ifjabb Antonio Juan Samaranchtól is kaptunk arról információt nem egyszer, hogy hogyha a sportág fenn akar maradni az olimpián, akkor ezt a lépést meg kell lépnünk, és ezt el kell fogadnunk.
2: Azt, hogy Juan Antonio Samaranch többször is jelezte, hogy a lovaglásnak

0: kell kerülni a programból. A Nemzetközi Szövetséget 31 évig irányító dr. Klaus Schormann is megerősítette magazinunknak.
1: To change this discipline, it was a clear request from IOC.
2: Elég egyértelmű volt a kérés, amely a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól érkezett. Ha szeretnénk az olimpiai programban maradni, akkor növelnünk kell az afrikai tagok számát, ezt viszont nehéz lett volna elérni a lovaglás megtartásával. Végül éppen egy budapesti kongresszuson döntöttük el, hogy a fiataloknál elkezdjük tesztelni az akadályversenyt, és a NOB támogatta a törekvéseinket. A 2023-as Mumbai kongresszuson felemelő pillanat volt, amikor Thomas Bach megemlítette, hogy azokkal a változtatásokkal, amiket tettünk, elértük, hogy Los Angelesben is ott legyen az öttusa. Jó látni azt, hogy az erőfeszítéseink kifizetődtek. Sok fiatal lelkes az új versenyszám miatt. A kongresszuson 86%-a a tagoknak a változás mellett döntött. A magyar barátaimnak meg azt mondtam, ne aggódjatok, mi nem vettük ki a lovaglás szabályrendszerét. Az idősebb korosztályoknak kiírt Masters versenyeket továbbra is lovaglással rendezik. És ha valaki szeretné, hazai szinten rendezhet ilyen eseményeket. A lovaglás szabályrendszere benne maradt az öttusa világában. A változás annyi, hogy az olimpiai programnak már nem része a szám. Ha valakinek nem az olimpiai mozgalom a legfőbb szempont, akkor ugyanúgy rendezheti a lovaglással az öttusa eseményét.
1: So therefore it is only on the Olympic part. We're always speaking survival through the Olympic program.
0: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják. A mikrofonnál Kreisz Bálint. Természetesen nem csak ő, hanem a sportág színe java reagált az online szavazás végeredményére. Idehaza több mint 100 jelenleg és korábbi öttusázó nyílt levélben állt ki a lovaglás mellett. A Magyar Öttusa Szövetség is kérte, hogy a Nemzetközi Szövetség gondolja újra a döntést. Ami pedig a nemzetközi mezőnyt illeti, 666 még aktív és már visszavonult versenyző írta alá azt a petíciót, amelyben szorgalmazták Klaus Schormann elnök és azon végrehajtó bizottsági tagok lemondását, akik meghozták a lovaglásnak az öttusából történő kirekesztésére irányuló döntést. Az aláírók között számos magyar olimpiai és világbajnok is szerepelt, köztük Fábián László, aki nem csak olimpiai bajnok öttusázóként, hanem a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkáraként, azaz sportdiplomáció oldalról is végigkísérte a folyamatot.
3: A végsőkig küzdöttünk, Schmidt Pál köztársasági elnök, a Magyar Olimpiai Bizottság tisztelő elnöke is azok között volt, aki levelet írt a Nemzetközi Öttusa Szövetségnek, hogy igenis meg kell tartani a lovaglást. Valóban sok neves volt, és akkori vagy akár jelenlegi öttusázó aláírta ezt a kérvényt, de egyértelmű volt, hogy kevés lesz, nem lehet megakadályozni, bekövetkezett a váltás. Még egyszer mondom, meglátjuk, hogy a sportágnak hosszú távon. Én reménykedem benne, még egyelőre nem sok jel mutatja ezt, de reménykedem benne, hogy ez megoldás lesz.
0: A már említett kiáltvány többek között a következőket tartalmazta.
4: Mint múltbéli és jelenlegi öttusázók, megdöbbenéssel fogadtuk a UIPM végrehajtó bizottságának döntését, hogy törölték a lovas szakágat. Ezért egyhangulag bizalmatlanságunkat fejezzük ki az elnökkel és a teljes igazgatósággal szemben. Pierre de Coubertin báró kifejezetten az olimpiai játékokra hozta létre az öttusát, hogy bemutassa a legkiválóbb sportolókat. A sportolóival és a tagszövetségeivel való konzultáció nélkül a végrehajtó bizottság aláásta az öttusa 109 évét, miközben a testület azt állítja, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság nyomására reagálnak. Mindannyian tisztában vagyunk azokkal a kihívásokkal, amelyekkel az öttusa szembesül. Mindig a jövőbe kell tekintenünk és tovább kell vinnünk a sportágunkat. A jelenlegi elnök és a végrehajtó bizottság tettei azt mutatják, hogy egy új bizottságra van szükségünk, amely képes a sportág hosszú távú érdekeit szem előtt tartani, kiállni a sportolók mellett és megvédeni a helyét az olimpiai játékokon. Ezért felszólítjuk a UIPM végrehajtó bizottságát és elnökét a lemondásra.
0: Mindez hiába, innen már nem volt visszaút. 2022. novemberében a Nemzetközi Szövetség kongresszusán megszavazták, hogy a párizsi olimpia lesz az utolsó, ahol a lovaglás szerepel a programban. Ezt követően az Obstacle Course Racing, rövidítve OCR, más néven akadálypálya lép a helyébe, a javaslatot pedig a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 2023 őszén elfogadta. Nagy kérdés, hogy ha nincs két évvel korábban a sokat emlegetett tokiói eset, akkor is így alakult volna a sportág sorsa. Erről a Nemzetközi Szövetség elnökségébe 2024 novemberében beválasztott Gyenesei Lejlát kérdeztük.
5: Nehéz kérdés. Én most azt mondom, mert ugye nyilván erre nem tudjuk a választ, tehát senki sem tudja egész pontosan. Én azt mondom, hogy végbe ment volna ez a változás. Az, hogy mikor, az megint egy olyan, hogy lehet, hogy ugyanúgy megtörtént volna a 2021-es olimpiát követően, lehet, hogy nem.
0: A tokiói olimpia főszereplő is úgy érzik, hogy ami a japán fővárosban történt, az csak az utolsó lépcsőfoka volt ennek a folyamatnak. Most hallgassák meg Annika Sloy véleményét.
6: Azt hiszem, nagyon sokat jelentett az, hogy az Öttusa család nagyon kedves volt velem azután, ami Tokióban történt. Soha nem éreztették velem, hogy rossz ember lennék. Próbálom azt tenni, hogy nem miattam történt a lovaglás kivétele, mert több olimpián is voltak kisebb-nagyobb problémák a lovakkal. Azt hiszem, az, ami Tokióban történt, egy nagy lépés volt a változások felé vezető úton, de bízom benne, hogy nem csak amiatt történt. Sokáig bíztunk benne, hogy nem fog megtörténni ez a csere, és elég lesz csak a szabályokon finomítani. Amikor bejelentették, hogy a lovaglást kiveszik, úgy voltam vele, hogy el kell fogadni. Sportolóként úgy sem tudok ellene mit tenni. Nem próbáltam az akadályversenyt, így sportolóként nem tudok véleményt mondani róla, de összességében csalódott vagyok, hogy kikerült a lovaglás. Ugyanakkor azt be kell ismerni, hogyha nem változtatnak, akkor a sportolók nagyon nehéz helyzetbe kerültek volna, hogy egyes feszült helyzetekben hogyan reagáljanak. Sok kritika érhette volna őket. Ebből a szempontból nézve lehet jó döntés született, de nem lehetett könnyű meghozni.
0: A folytatásban Kim Reisner gondolatai következnek.
7: Igen, furcsa volt látni az utolsó versenyeket. Kicsit megsiratta az embert, mert ez a történelem része volt, és láttuk, ahogy ez a történet véget ér. Ha erről az oldalról néztem az eseményeket, akkor szomorú voltam, mert nekem az Öttusa a lovaglással volt teljes. Viszont ahogy a többi változtatásnál, itt is próbáltam arra koncentrálni, hogy az átállás minél jobban sikerüljön. Én már nem vagyok aktív sportoló, csak egy edző, így nem az én tapasztalataim döntik el, hogy ez a változás bevált-e. Szinte biztos volt, hogy az Öttusa csak a lovaglás nélkül maradhat az olimpián. Ha azt nézem, hogy a fiatal sportolók a világ legnagyobb eseményére akarnak eljutni, akkor ez a változtatás kellett. Ha én fiatal és aktív sportoló lennék, akkor a változásra szavaztam volna, mert csak így érhetném el az álmaim. Ha nincs olimpia, nincs támogatás, és Németországban is alig maradt volna, aki öttusázik.
0: A Nemzetközi Szövetség a végleges döntés tudatában igyekezett könnyedebben feldolgozni a történteket, és a saját honlapján képzeletbeli interjút közölt Pierre de Coubertinnel. A fantázia szülte beszélgetésben a francia sportvezető természetesen teljes messzélességgel kiállt a változtatás mellett.
8: Azt hitted, hogy útját állom egy olyan sportágnak, amely szélesebb versenyzői kört vonzhat, akik közül sokan már katonai kiképzésük során ismerik a sportág sokféleségét? Tapsolok a lépéstek, és teljes szívemből támogatom, úgy látom, az Öttusa fejlődése szükségszerű volt. A lovasportról az akadályversenyre való áttérés olyan változásról árulkodik, amely fogékony a korra, mégis megvédi a sportág lelkében rejlő alapelveket. Örömmel tölt el, hogy a lovas versenyszám 2024-ben Párizsban koronázhatja meg végső bajnokait, és hogy Hollywood, mármint Los Angeles bemutatja a világnak az Öttusa új akadályversenyét. Nincs is ennél találóbb. Nagyszerű jövőt látok magam előtt.
0: Nehéz elképzelni, hogy a sportágat megálmodó francia sportvezető valóban ebben a szellemben nyilatkozna, bár sosem lehetünk biztosak. Azt viszont pontosan tudjuk, hogy a sportág általunk megkérdezett szereplői, ha kizárólag rajtuk múlt volna, miként döntenek. Halljuk, hogy sorrendben Fábián László, Gulyás Michel, Cink György, Gyenesei Lejla, valamint a Magyar Szövetséget vezető Balogh Gábor mit válaszolt erre a kérdésre.
3: Az Öttusának az olimpiai programon kell maradnia. Ha minden égi jel úgy állt volna össze, hogy lovaglással együtt is ott tud maradni, és elfogadja a világ, az IOC, a NBC, ugye a televíziós társaság, hogy Coubertin báró kitalálta, egy nagyszerű sportág, fantasztikus sportemberek vannak, és ebben együtt ott volt volna maradni, akkor természetesen nem kérdés, hogy lovaglással együtt. De nem így állunk. Tehát azért, amikor azt nézzük, hogy egy birkózás, egy ökölvívás bajba tud kerülni, hogy olimpiai műsoron legyen, pedig még sportolni se sportoltak az emberek, az eleink, nem tudom én, több ezer évvel ezelőtt a vadért vagy egymással megküzdöttek valahogy, tehát már akkor a birkózás, meg az ökölvívás való előkerült, és ezek szóba kerülnek, hogy ne legyenek olimpiai sporták, pedzegetik ugye mindig a vízilabdát, mindig egy kicsit a kajakot, mindig egy kicsit nem értjük a szabályokat a vívásnál. Hát szóval, hogyha ezt a csomagot nézzük, akkor, és ebben az ötüse is természetesen vastagon benne van, akkor természetesen mindent ki kell próbálni, természetesen megfelelő körültekintéssel ahhoz, hogy az olimpiai műsoron maradjon az ötüse. Ha most a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot, és még egyszer mondom, a tévétársaságokat, a közvetítési jogokat megszerző tévétársaságot veszük alapul, számukra meggyőző lesz a mászás, akkor legyen. Akkor ez a legfontosabb, mert amúgy is elég kevés sportoló van a világon, aki ötüsázik. Szerintem, ha nem lesz olimpiai műsoron, majd, hogy nem megkockáztatom, hogy ez a kevés is eltűnik.
9: Hiszen mindenki tudja, hogy a támogatottsága egy sportágnak azon múlik, hogy olimpiai sportág az öttusa, vagy maga a sport, vagy nem. Hiszen mindenkinek az volt a célja, hogy mindenképpen az maradjon. Így nekem is hiszen mindenképpen az lett volna a prioritás, hogy akkor mi az a lehetőség, amit ha figyelembe veszek, vagy valamit változtatok, akkor még olimpiai sportág maradhasson az öttusa. Úgyhogy lehet, hogy ezt a döntést hoztam volna.
10: Hát én mindenképpen bent tartottam volna a lovaglást, egyértelmű. Nem azért, mert lovas edzőként dolgoztam a sportban. A magasságot változtattam volna meg, szóval ez a magasság, ami most Párizsban volt, ez az, ami szerintem egy ideális magasság egy ötösázó számára, amire a lovakat is nagyon jól fel lehet készíteni, és a versenyzőket. Úgyhogy én mindenképpen természetesen megtartanám, vagy megtartottam volna, de hát sajnos ez már nem fog megváltozni, ez most már így fog maradni. Az ötösa az lovaglással volt ötösa.
5: Hadd válaszoljak úgy, hogy egy picit így megvilágítom azt a részét, hogy ide el kellett jutni, hogy ez a döntés egyáltalán, ezt a kérdést egyáltalán fel lehessen tenni. Én azt gondolom, hogyha jobban odafigyelünk a lovaglásra, hogyha nagyobb teret kap, támogatást kap, edzőképzéseket, versenyző edzőtáborokat, ami egyértelműen lovaglás fókuszúak, akkor azt gondolom, hogy nem jutottunk volna el idáig, hogy ilyen rossz eredmények születtek volna, bár a körülményeknek ki voltunk szolgáltatva, hogy hol rendeznek például olimpiát. Ha az a kérdés, hogy fennmarad-e az öttusa, és ott marad-e az olimpián, akkor bármennyire is fájdalmas ez a döntés, de meghoztam volna én is. Mert az öttusa fennmaradása a cél, és ez többet jelent annál, mint hogy én érzelmileg mennyire kötődök a lovagláshoz, és nekem úgy volt teljes az öttusa, mert nem csak érzékem volt a lovagláshoz, de nekem a kedvenc számom is volt.
11: Megmaradjon a lovaglás, azt választottam volna.
0: A döntés után a Kubertan által életre hívott sportág már csak a szép búcsúban reménykedhetett, s ismerjük el, ezzel nem volt gond. A Versailles kastély kertjénél látványosabb helyszínt. A Versailles kastély kertjénél látványosabb helyszínt nem nagyon lehetett volna találni az utolsó még a lovaglást is magában foglaló versenynek, nekünk magyaroknak pedig Gulyás Michel olimpiai bajnoki címe adta meg a pluszt, s tette igazán szépé emlékezetessé a búcsút, amit most Berelmes és Nyágui Gergely tolmácsolásában újra átélhetünk.
12: Ugyan messze van, de Gulyás Michel szerintem sír. De most már be is sétál a célba, mert hogy a franciának még két kanyar van hátra, és Gulyás Michel már az ég felé mutat, és boldog. És sír, és itt van a családja, és itt vannak a barátok, és ebben a pillanatban Gulyás Michel olimpiai bajnok. Gyönyörű! Gratulálunk Gulyás Michelnek, remek versenyzés volt. Figyeljük azért még Guzi Blankát, közben beér a francia a második helyen, a kórai lesz a harmadik, Guzi Blanka pedig szintén fantasztikus versenyzéssel megszerezte a negyedik helyet. Neki is szívből gratulálunk, de azt hiszem, hogy nem tudjuk elégszer elmondani, hogy Gulyás Michel a női öttusázók döntőjében megnyerte az olimpiai bajnoki címet.
0: Gulyás Michel Párizsban 1461 pontos világcsúccsal győzött, és tekintve, hogy ez volt az utolsó olyan alkalom, amikor a lovaglás is a program része volt, ez a rekord ebben a formában örökre fennmarad. Olimpiai bajnokunkat megkérdeztük, ez mit jelent számára?
9: Hát így különleges, amikor így mondják, akkor így elönt a nagyon jó érzés, viszont az így hétköznapokban nem jut így eszembe, hogy úristen, akkor ezt a csúcsot nem fogják megdönteni, illetve hogy ez nem olyan, mint például egy úszás, ahol számít a világcsúcs, vagy számít az, hogy mi volt az ideje az embernek, hanem nálunk az végpont számnál csak azért számít, hogy ki hanyadik, nem tartanak számon szerintem igazából világcsúcsokat, úgyhogy emiatt nem annyira értem az extra különlegességet, ahogy így mondtad.
0: Önök az Újra töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Az öttusa tehát Párizs után új útra lépett, de vajon a sportolóknak mit jelent ez az út? Sportolói szemmel nézve mennyiben más a 2024 előtti és az azt követő öttusa? Egyáltalán ugyanarról a sportágról beszélhetünk még? Hallgassuk meg, mit mond erről a korábban versenyző, ma már sportvezetőként dolgozó Fábián László.
3: Hát én úgy gondolom, hogy a klasszikus ötösen nevezzük annak, ugye a lovaglással az ötnapost. Az egyértelműen arról szólt, hogy kellett egy állóképesség is, ugye természetesen a versenyzéshez, akár a 4 kilométeres futáshoz, vagy az egész napos víváshoz, illetve az 5 naphoz, ugye összességében is. Kellett természetesen egy technikai tudás, tehát kellett ügyesség, nem csak a víváshoz, lövészethez, de természetesen a lovagláshoz is, és mindezt fejben össze is kellett tudni rakni. Tehát úgy kellett felkészülni nap mint nap, sőt, napon belül a 4, akár 5-6 edzésre is, hogy az mind a 3 kritériumnak, a állóképességnek, az ügyességnek, illetve a technikának is megfelelő legyen. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó összetétele volt annak idején a felkészülésnek, illetve a versenyzésnek. Mai napra én úgy gondolom, hogy természetesen ezek az ismérvek megmaradtak, de az állóképesség, az erő az sokkal dominánsabb mára, sokkal inkább szükséges, hogy ezekkel a tulajdonságokkal rendelkezzen a sportoló, erre készüljön föl, ami egy picit talán a technikai tudás rovására változott. Nem kell messzire menni, talán a vívó tudás már nem annyira fontos, mint mondjuk a 80-as, 70-as, 60-as években, tehát azokban az évtizedekben. Értelemszerűen lovagláshoz már nem kell hozzászólni. Szerintem a mászás nem annyira technikai, talán inkább erősségi. Persze kell hozzá némi ügyesség is, de az a lényeg, hogy átalakult az állóképesség és az erő irányába.
0: A versenyzőként világbajnok és olimpiai ezüstérmes Balogh Gábor a hazai szövetség jelenlegi elnökeként formált véleményt a sporták korábbi és legújabb kori változatáról.
13: Nincs szerintem még egy ilyen komplex sportág, mint az öttusa, vagy talán mondhatnám, hogy ez nem szerintem, hanem általánosságban is kimondható, hogy nincs még egy ilyen komplex sportág. Vannak más összetett sportágak is, de itt ugye annyira különbözőek a sportágak. Nem úgy például, mint egy 10 próbánál az atlétikában, mindegyik egy kvázi az atlétikahoz köthető verseny számít. Azért az öttusában annyira különböző sportágak vegyülnek össze, hogy nagyon komplex személyiség és egyéniség és képességek kellenek egy versenyzőtől, hogy valaki mondjuk az öttusában jó tudjon lenni. És a lovaglás az valóban egy különleges dolog volt, mert az a fajta kapcsolódás, amit egy élőlénnyel ott kapcsolódni kell, ez más, mint a vívásnál, hogy ott is ott van egy másik élőlény, másik ember, akivel meg kell küzdeni, de itt valóban ez egy összehangolódási, egy simulékonysági, egy együttműködő készséget kipróbáló sportág, ami technikailag az előbb elmondottak miatt volt nagyon érdekes, másrészt pedig egy emocionálisan adott egy olyan, hogy mondjam, plusz ennek a sportágnak, ami egyrészt szépé tette, másrészt pedig érdekessé tette ezt a sportágat. Na most az akadálysporttal, hogy a lovaglás helyett akadálysport lett, akadályverseny, nem lett kevésbé érdekes egyébként, főleg a fiataloknál látszik, hogy ez egy nagyon szeretett és izgalmas sportág, de teljesen más, tehát hogy valóban itt nem kell alkalmazkodnunk egy élőlényhez, hanem egy újabb olyan technikai és részben fizikai képességeket igénylő sportág jött be az öttusába, amely nagyon izgalmas.
0: Az egyéniben és csapatban is olimpiai bajnok Martinek János teljesen új sportágként tekint a mai öttusára.
14: Én azt gondolom, hogy így ez már teljesen más sportágnak mondható. Öttusa ez is, mert 5 versenyszám van, de nem ugyanaz a sportág talán, mint az előző. Én azt gondolom, hogy ha az a tét, hogy olimpián maradjon maga a sportág, akkor ez szükségszerű lépés volt.
0: Gyenesei Leila a Nemzetközi Szövetség elnökségi tagjaként úgy látja, a sportág jelenlegi formája más követelményeket támaszt a sportolók elé, mint korábban, és ugyan nem lehet összehasonlítani az egykori és a jövőbeli bajnokokat. Az összekötő kapocs mégiscsak a sportág neve, az öttusa.
5: Hát hogy ne, ezzel teljes mértékben egyetértek, hogy kikerült egy versenyszám, és a helyére bekerül egy teljesen másik jellegű versenyszám. Tehát míg egy technikai szám volt a lovaglás, az OCR, az akadálypálya, ami felváltotta, az egyértelműen egy fizikai versenyszám, sokkal inkább atletikus versenyzőket kíván, ilyen tornász jellegű kvalitásokkal, mint a lovaglás, tehát ezt nem lehet a kettőt egyáltalán még összehasonlítani sem. Egyetértek azzal, hogy ugye nem nagyon lehet ezt összehasonlítani a korábbi bajnokokat a jövő bajnokaival, vagy a jelen bajnokaival. Nem is kell szerintem összehasonlítani. Az öttusa névhez én Én azt gondolom, hogy ragaszkodhat a sportág, mert ez továbbra is öttusa, és továbbra is különböző képességekre van szükség, és továbbra is az fogja megnyerni ezeket a versenyeket, akik a legjobban felkészültek, vagy aki a legjobban felkészült ebből az öt számból. Nem lehet azért egyet sem kihagyni a felkészülésből, úgyhogy statisztikai könyveket, azokat meg nem ilyen módon kell szerintem ezek után lapozgatni.
0: Ha ebben a kérdésben az érthető okokból elfogultakról listát készítenénk, a lovasedző egészen biztosan az elsők között szerepelne, így aztán Cing György válasza sem szolgál meglepetéssel.
10: Hát szerintem igen, most ez egy új sportág már, ami most létrejött az öttusában. Én azt gondolom, hogy egy korszak lezárult. Az öttusa úgy volt öttusa, ahogy azt kitalálták annak idején, és ez egy másik sportág szerintem, ami most kialakult a Nemzetközi Szövetség által. Egy új sportágat hoztak létre, amiben ugye a lovaglás helyett az OCR került be.
0: Ha jelenleg is aktív sportolók véleményére vagyunk kíváncsiak, Gulyás Michelnél autentikusabbat nem is találhatunk.
9: Hát nyilván ad egy változás, mert teljesen más a felkészülésem. Sokkal több edzésem van, mint az olimpia előtt, pedig azt hittem, hogy annál többen már nem igazán lehet részt venni. Teljesen más jellegű. Én megmondom őszintén, nekem inkább az fájt jobban, hogy teljesen más lett a pontozási rendszere a sportágnak, és teljesen más hangsúlyt kaptak a sportágak, mint például, hogy a vívásnak a pontszámát nagyon lecsökkentették, az nekem nyilvánvalóan hátrány volt, és emiatt egy kicsit féltem is, hogy akkor hogy fogok tudni az élvonalban maradni úgy, hogy ugye nekem a vívás a legerősebb szám, ami mindig húzóerő volt, és nyilvánvalóan ehhez igazodva nekem is nagyon sokat kellett változtatnom a felkészülésen, a fizikai számok sokkal jobban előtérbe kerültek, és szerintem inkább ilyen szempontból mondanám azt, hogy sok minden változott.
0: Vörös Zsuzsanna abból a szempontból közelített a felvetéshez, hogy a lovaglás helybe lépő akadályversennyel az OCR-rel az öttusa képes lesz a fiatalok érdeklődését is elnyerni.
15: Azt már látom és tudom, és nem én fogalmaztam meg, hanem az egyik világbajnok versenyzőm, hogy ez a fajta versenyszám, amiről beszélünk, az OCR, ez számára annyiban pozitív, hogyha itt rontás van, akkor ő rontotta el, és nem a lótól függ, nem egy külső tényezőtől függ. Ő nem csinálta meg jól, hiszen olyan verseny, olyan akadályok vannak, amiket ő előtte már begyakorolhatott, tudnia kell, össze kell tennie, össze kell illesztenie, és az ő tudása, és nem tud hibáztatni senkit rajta, magán kívül. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy pozitív.
0: Ha tényként fogadjuk el, hogy az akadálypályával vonzóbb lehet az öttusa a fiatalok számára, arról se feledkezzünk meg, hogy az elmúlt évtizedekben végbe menő rengeteg változás pedig éppen az ellenkező hatást válthatja ki. Mert vajon ki garantálja egy fiatalnak, hogy ha jelenlegi szabályok szerint elkezd öttusázni, néhány év múlva még érvényes lesz az a tudás és tapasztalat, amit magára szedett. Jenesei Leilával arra kerestük a választ, mik lehetnek azok a hívószavak, amelyekkel megnyerhetőek a mai fiatalok az öttusa számára.
5: Egy gyereknek, egy fiatalnak most felkészülni a jövőre, felkészülni az életre szerintem sokkal nehezebb, mint valaha volt. És ez legyen öttusa, vagy az élet bármely területe, fogalmunk nincsen arról, hogy mi fog történni 10 év múlva, hogy milyen szakmát ajánljunk egy gyermeknek, milyen pályát válasszon, mert soha korábban nem volt ilyen dinamikus változás az életben. Nem, fogalmunk sincsen arról, hogy mi fog történni, hogy mire lesz szükség, milyen képességekre, milyen skillekre ahhoz, hogy valaki egy sikeres életutat tudjon maga mögött, hogyha egy mostani 5-6-8 évessel kezdünk el beszélgetni, hogy mit tanácsoljunk neki. Ez nagyon-nagyon húsba vágó nekem, mert az én kislányom pont 8 éves. És én folyamatosan gondolkozom, hogy merre felé tereljük őt. Én azt gondolom, hogy vannak olyan alapértékrendek, ami mellett lehet haladni, és a sport az mindenképpen ott van ezek között. Az, hogy alkalmazkodj a változó körülményekhez, amiket nem te szabsz meg. Az, hogy legyél álhatatos, legyél alázatos. Ezek mind olyan képességek, amikre szerintem így a sport meg tud tanítani, és a kitartás is például ilyen.
0: A Magyar Szövetséget irányító Balogh Gábortól azt kérdeztük, vajon volt olyan pont a múltban, amikor megállítható lett volna a lovaglás kivezetésének folyamata, vagy törvényszerű volt a végkifejlet. Emellett arra is kíváncsiak voltunk, szerintem milyen lesz a sportág jövője, s hogy mi magyarok a lovaglás nélküli öttusában is ott leszünk a legjobbak között.
13: Nagyon sajnálom ezt a szituációt. Ez egy 30 éves, szerintem legalább 30 évre kéne visszamennünk, hogy elkezdjük el, hogy mit kellett volna másképp csinálni, vagy mit lehetett volna változtatni akkor még, hogy ez a folyamat ez ne menjen végbe. Én szeretnék a jelennel foglalkozni. Jelen pillanatban az akadály sport van az öttus a sportágban. Engem egyetlen egy dolog érdekel, hogy ebben a mostani sportágban is eredményesek legyenek a magyar öttusázók. Ennek rendelem alá a teljes munkámat. Az, hogy mi volt, hogy volt, ez már így történt, ezen már kár is ezt forszírozgatni. Talán annyit mondhatnék, hogy lehet, hogy ahelyett, hogy sportágat váltottunk, inkább képzéseket, inkább segítséget kellett volna nyújtani egy pár olyan országnak, akik egyébként rendező országok voltak, hogy továbbra is színvonalas versenyt tudjanak ők megrendezni, akkor talán nem redukálódott volna ez a sportág, vagy nem korcsosult volna ez a sportág le annyira, amennyire 2021 után, amilyen képet festett magáról az öttusában a lovaglás. Tehát, hogy támogatni kellett volna pénzzel azokat az országokat, ahol mondjuk a lóállomány nem megfelelő, ahol nincs annyi edző, vagy nem olyan képzettségű edzők vannak. Tehát egy kicsit a szakmai munkát és az eszköz és a lóállományt kellett volna szerintem a Nemzetközi Szövetségnek megtámogatni, akkor én azt gondolom, hogy ez a sportág ez védhető lett volna. Már az a lovaglás sportága az öttusában. Magyarok hosszú távon is jók lesznek, mert szerencsére tehetséges és ügyes nemzet vagyunk, mindig megvoltak a jó sportolóink. Én azt gondolom, hogy a maga tartalom az hogy lehet eladni ezt az új sportágat, szerintem ez most már kezd kirajzolódni. Itt tényleg a UIPM, a Nemzetközi Öttusa Szövetségnek a kérdése lesz az, hogy tudnak-e extra forrásokat, extra erőforrásokat beletenni abba, hogy ennek az egésznek a marketingje, ennek az egésznek az eladhatósága, a visibility-e, a láthatósága az egyre erőteljesebb legyen, mert egész egyszerűen más sportágnál is volt az, amikor nulláról kezdtek el építkezni, és mégis egy nagyon sokak számára követhető és kedvelt sportágat csináltak belül. Ez egy sportágfejlesztés most, amiben éppen járunk. Az útnak az elején vagyunk, mert igazából egy év ment le ezzel az új sportággal, az akadálysporttal. De itt nagyon komoly, hogy mondjam, iramot kell diktálni a Nemzetközi Szövetségnek, és kitalálni azt, hogyha már van egy újfajta lebonyolítási rendszer, ez szerintem megvan, ezt már mi magyarok is bizonyítottuk, hogy egy nagyon jó látható, látványos, bocsánat, versenyt tudtunk például idén itt a világban, a világkupán is szervezni. Ezt igyekezte a Nemzetközi Szövetség le is másolni, és már a világbajnokságot is úgy szervezték, mert ahogy idén mi a világkupa versenyünket. Tehát, hogy van egyfajta kialakult tartalom most már, amit szerintem lehet vinni, de ezt azért fel kell építeni. Tehát ez egy nagyon komoly, hogy mondjam, marketing kérdés, hogy ez hogy fogja a Nemzetközi Szövetség tudni úgy erőforrást erre rátenni, hogy ez sokkal több emberhez eljusson most az új sportág.
0: Az új utat keres öttusa célja, hogy minél több országban jelen legyen, minél több fiatalt megszólítson. Egyelőre még kérdés, hogy az új alapokra helyezett sportág alkalmas lesz arra, hogy ezekre a sportág jövője szempontjából rendkívül fontos kérdésekre megnyugtató feleletet adjon. A Nemzetközi Szövetség elnökségi tagjaként a médiáért felelő Gyenesei Leila bizakodva tekint előre, optimistán látja a sportág jövőjét.
5: Minden bizonnyal volt egyébként probléma abból, hogy nagyon sok országban, ahol ugye nincsen lovas kultúra, vagy nem olyan szinten van lovas kultúra, ott az öttusa nem tudott meghonosodni. Ez teljesen egyértelmű. Ettől függetlenül az öttusára nem tekinthetünk olyan mértékben alapsportákként, mint az atlétikára, vagy az úszásra például, bár az úszás is azért ennél már sokkal összetettebb, de gondoljunk csak abba bele, hogy 100 méteres síkfutást minden gyerek a világ bármely pontján fut. A távolugrás is ilyen, hogy igazából nem kell hozzá semmilyen feltételrendszer, hogy teljesüljön, hogy kipróbálja, hogy ki mekkorát tud ugrani. És ugye a labdarúgás is ilyen, hogy nem kell hozzá igazán semmi sem, csak egy labda, és bárhol, bárhogyan ki lehet tűzni azt a pályát, vagy azokat a kapukat. Na most ehhez képest az öttusa azért egy sokkal összetettebb. Én azt is gondolom, hogy bár nem szeretem, nagyon nem szeretem ezt a szót, és nagyon nem szeretném, hogy ilyen legyen az öttusa, és azt szeretném, hogy nagyon elérhetővé váljon, de egy elitista sportág, mert tényleg nem lehet mindenhol űzni, és az, hogy valaki az öt számra fel tudjon készülni, az nem elvárható, hogy a világ minden pontján ez megvalósuljon. Úgysem, hogy kikerült a lovaglás, és a helyére bekerült az akadályverseny, még így is nagyon-nagyon sok minden kell ahhoz, hogy sok versenyző tudjon gyakorolni, és fel tudjon készülni versenyekre, de könnyebb oda kerülni, könnyebb elkezdeni, több országnak van lehetősége így felzárkozni a nemzetközi elmezőnyhöz.
0: Magazinunk megkereste a Nemzetközi Szövetség elnöki posztján 2024-ben Klaus Schormant váltó amerikai Robstát. A sportág első emberével az elmúlt időszak nehézségeiről és az öttusa jelenlegi helyzetéről is beszélgettünk.
16: There have been changes over time, and more recent years we've had Az idők során valóban sokat változott az öttusa. A legnagyobb változásokra pedig az elmúlt években kerül sor. Részben azért, mert ezeket valószínűleg korábban kellett volna meglépnünk. Az üzleti életben dolgozók mondják, hogy minden arról szól, ki mit néz, hányan nézik, mennyire érdekes, mennyire releváns az adott tartalom. Mindig készen kell állni az innovációra, soha nem szabad leállni. A válaszom tehát az, hogy soha nem fogjuk abbahagyni az innovációt. Ugyanakkor a közeljövőben tervezett változások, legalábbis ahogy én látom, csak kisebb finom hangolások lesznek. Például az akadálypálya fokozatosan nehezebb lesz, mert a sportolóink egyre jobbak és jobbak ezen a területen. Szerintem az olimpia előtt 2 évvel jelentősebb változásokra nem kerül sor, legfeljebb apró módosítások lesznek, amihez persze a tagság jóváhagyása is kell. Azon dolgozunk, hogyan lehetne jobbá tenni ezt a sportágat. A nagyrészt fedett helyszínen megrendezett budapesti világkupa verseny óriási siker volt, egy új korszak kezdetét jelentette a sportágban. A magyarok ötletét a litvánok a világbajnokságon továbbfejlesztették, és végül egy igazi showt csináltak. Ezt nem minden verseny esetében lehet megcsinálni. Lehet futballozni kavicsos pályán 2 kapuval, vagy egy tökéletesen karbantartott stadionban 100 000 néző előtt. Ugyanaz a sport, de nagyon különböző környezet. Ugyanez igaz az öttusára is. Lehet egyszerű verseny, vagy lehet világkupa, világbajnokság. Utóbbiakat én show versenyeknek hívom, ahol igazán megmutatjuk, mire vagyunk képesek. A rövid távú változások tehát kisebb módosítások lesznek. A sportágonként nézzük, például a vívásnál fontos, hogyan kezeljük a 90 perces formátumot. Figyelünk az OBS-re, az Olympic Broadcasting Services-re, amely rengeteg javaslatot tesz arra vonatkozóan, miként lehet a legjobb közvetítést adni az olimpiáról. És ezek alapján sok apró részletet finomítunk.
17: A direct elimination, EPE, fencing format is absolutely what we're going to have. That's not going to change.
16: Például az egyenes kieséses párbajtőrvívás formátuma biztosan marad, ezen nem fogunk változtatni. És nem cserélünk sportágat sem, például az úszástól, ami másra, ilyen nagy változásra nem kerül sor. Ha megnézzük a lövészetet, a lézeres lövészet bevezetését, a lézerfutást vagy az akadálypályát a lovaglás helyett, ezek valóban jelentős változások voltak. Ilyen mértékű átalakulást a közeljövőben nem lát. A budapesti fedett pályás verseny után és később is megkérdezték tőlem az újságírók, hogy akkor most már fedett pályás sporták vagyunk-e. A válaszom az volt, nem, mi fedett és szabadtéri sportág is vagyunk, mindkettőt tudjuk. A fedett pálya előnye, hogy teljesen kontrollálható a környezet, nincs eső, lehet fényeket, sóelemeket használni, de ugyanezt meg lehet csinálni szabadtéren is, például éjszaka. A látvány, a szórakoztató elem minden sportban nagyon fontos. Ha nem tudod megragadni az emberek képzeletét, akkor nem elég csak a sport, szórakoztatni is kell. A kettőt össze kell kapcsolni. Ma már ilyen a sport. Például a labdarúgó világbajnoki döntő is hatalmas show, az öttusának is szüksége van egy ilyen showra. Az általam csak ikonikusnak hívott helyszínekre is szükség van. Mindig a római Kolosseumot hozom fel példaként, ami persze túlzás, de a lényeg, hogy olyan helyszínekben gondolkodunk, mint az 1896-os stadion Görögországban, vagy a Presidio California, a Golden Gate híd mellett. Ezek a helyszínek fantasztikus hátteret adnak a közvetítésekhez. Nyitottak vagyunk az ilyen ötletekre, és világosan jeleztük a szervezőknek, a Nemzeti Olimpiai Bizottságoknak és Szövetségeknek, hogy ilyen típusú helyszíneket keresünk. Ez nem csak a helyszíni nézőknek szól, hanem a közvetítésnek is, mert az a kettő együtt jár. Ma már így működik a sport. A kérdésre a nagyon egyszerű válasz, igen, lesznek kisebb módosítások, finom hangolások, ezt el tudom képzelni. Lesz akadálypályánk, igen, biztosan lesz. Lehet, hogy 2 is lesz. Erről nem én döntök egy személyben, csak egy lehetőségről beszélek. Például szabadtéren szeretnék egy 100 méteres akadálypályát, mert az akadályfutó közösség ezt szokta meg. A fedett pályán viszont a helyszínek mérete miatt lehet, hogy maradunk a 70 méternél, amivel kezdtük. Ez nem olyan nagy különbség, mint az úszásban a 25 és 50 méteres medence. Mindkettő elfogadott. Lehet tehát, hogy lesz 70 és 100 méteres akadálypálya, de ezt előre jelezzük, így nem lesz meglepetés. Standardizált lesz, a sportolók felkészülhetnek rá. Olyan lehetőség ez, amiről nyíltan beszélek. Nem akarom, hogy bárki azt higgye, titokban születnek döntések. Be kell vonni a közösséget, minden érintettet. Pontosan ezt csinálja a Nobel-elnöke is az olimpiai mozgalomban. Beszél minden érintettel, közvetítőkkel, nemzeti szövetségekkel, kormányokkal, sportolókkal. Mi nem a NOB vagyunk, de én is igyekszem minél több legtöbb érintettel beszélni, hogy megtudjam a véleményüket. Ha valaki előáll egy jelentős változtatási ötlettel, arra azt mondom, erre most nincs lehetőség. Lehet, hogy később lesz, de nem a közeljövőben. Viszont folyamatosan innoválnunk kell, hiszem, hogy ebben az élen járunk. A lovagrásról az akadálypályára váltás szükséges volt, egy több mint 100 éves elemet cseréltünk le, ami hatalmas változás. Szerintem az öttusa, a Nemzetközi Öttusa Szövetség jelenleg vezető szerepet tölt be az olimpiai sportágak innovációjában, ezt bátran állíthatom. Érdekes lenne, ha valaki vitatná ezt, de szerintem megvannak az érveink. Ez viszont nem jelenti azt, hogy hátradőlhetünk, folyamatos innovációra van szükség. Nézzen meg, mit csinált Magyarország. Amikor először vetődött fel, hogy fedett pályán rendezzük meg az eseményt, az az időjárás miatt történt, mert esőtől tartottak, és attól, hogy az akadálypálya vizes lesz, a sportolók megcsúsznak. Ezért gondoltuk, hogy rendben, legyen fedett pálya. Aztán Balogh Gábor és Sárfalvi Péter, amikor elkezdték szervezni, látták a lehetőséget, hogy valami különlegeset csinálhatnak. Meg is tették, és hatalmas sikert arattak, mindenki számára új távlatokat nyitottak. Ez volt az innováció, amit Magyarországnak köszönhetünk. Aztán Litvánia továbbfejlesztette, ezzel most nagyon magasra került a mérce. Ha megnézzük Magyarország és Litvánia vezetésével, hova jutott a sportág egy év alatt, ez óriási siker. Gulyás Michel sportolói és emberi kvalitásai, valamint a Magyar Szövetség a bizonyíték. Michel Párizsban lovaglással lett olimpiai bajnok, majd kevesebb, mint egy évek, később megnyerte a budapesti világkupa versenyt akadálypályával. Ez a bizonyíték arra, hogy a legmagasabb szinten is lehetséges az átállás. Ez Michel érdeme és a magyar sportprogramé.
17: It also is a credit to Michel and the Hungarian program, you know, the sport program in your country.
0: Nekünk magyaroknak mindenképpen szimbolikus jelentősége van annak, hogy a lovaglást is magába foglaló öttusa utolsó hivatalos versenye, Gulyás Michel emlékezetes győzelmének köszönhetően a sportág legeredményesebb olimpiai nemzete a 10 aranyat, 8 ezüstöt és 6 bronzot szerző Magyarország sikerét hozta. Az öttusa ezzel lényegében lezárta eredeti korszakát. Ami egykor a katonai felkészültség szimbóluma volt, ma már inkább az alkalmazkodásé. A lézerpisztoly, a 90 perces versenyformátum, az akadálypálya, mind a 21. század gyorsfogyasztású sportvilágának termékei. A kuberteni eszmény, amelyben az ember és a ló, a kard és a futás, az állóképesség és az önfegyelem volt harmóniában, már a múlté. Még akkor is, ha a sportág ma is az emberi sokoldalúság próbája. Az öttusa nem halt meg, csak modernizálták. És ezzel örökre megváltozott. Önök az Újra töltve című magazinműsor 6. részét hallották. Amennyiben kíváncsiak sorozatunk korábbi részeire, akkor keressék a Nemzeti Sportrádió SoundCloud vagy Spotify csatornáját. Köszönjük Gyenesei Leila segítségét a külföldi interjúk szervezésében, és azoknak is, akik hozzájárultak az adás elkészüléséhez. Mónus Dóra, Marozsi Simonetta, Szabó Szilvia, Katona László, Regős László Pál, Elpap István, Szegő Tibor. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva.
18: Ez volt az Újra töltve a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
19: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpia döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek! Szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá!

0: Cristiano Ronaldo-t is bajnoki mérkőzésen. A magyar válogatottal nem jutott ki világbajnokságra és Európa-bajnokságra, és gólt sem sikerült szereznie, de elégedett pályafutásával. Egy különös rekordot tart a magyar labdarúgásban, édesapjával összesen 608 alkalommal léptek pályára a haladás színeiben. Hallgassák meg Halmosi Péterrel készült beszélgetésünket. Hát amikor felhívtalak telefonon, hogy megbeszéljük ezt a találkozót, akkor mondtad, hogy kívülök később inkább, mert most éppen már öltözöl, edzésre készülsz. Hány éve van ez már, hogy nappal, este, éjjel-nappal mindig edzés van?
1: Hát 5 évesen már focizgattam, de ugye a mi időnkben még nem volt obodás foci, és én úgy emlékszem rá, hogy 7 évesen tudtam kezdeni haladásba focizni, az akkori HVS-ébe, úgyhogy 7 éves korom óta nekem a hétvégémet, meg a mindennapjaimat a foci tölti ki.
0: Elárulhatjuk azért, hogy 47 leszel idén,
1: 40 éve.
0: És hát még mindig ott vagy a pályán, és rád nézve teljesen versenysúlyodnál vagy.
1: Igen, itt a király esélybe focizom még, most már ez a 6. szezonom 6 éve. Fittségre ugyanolyan fit vagyok, mint amikor profi voltam. Talán pár kiló izom lement rólam, de súlyra ugyanannyi vagyok, mint amikor profin fociztam. Hát az izületeim már nem egészen olyanok, mint akkor voltak, de hál' Istennek nem vagyok sérülékeny. Az, hogy a fáradtságtól meg a terheléstől fájnak a lábaim, az meg ennyi időskorban teljesen normális.
0: Szoktál valami könnyítést kérni edzésekre?
1: Hát én most már az edzéseket úgy csinálom, ahogy én érzem. Edzek, tehát mindig ott itt vagyok általában edzésen, 4 edzésből 3 biztos, de az edzés intenzitást is én úgy csinálom, ahogy érzem, hogy kell. Én tisztában vagyok azzal, hogy a testemnek mire van szüksége ahhoz, hogy hétvégére jó állapotban legyek, úgyhogy én ennyi idősen már össze tudom ezt rakni magamnak.
0: És maradtál támadó?
1: Nem, ebben a szezonban visszakerültem védőbe, 3 belső védőzünk ettől a szezontól. Én vagyok a közepe, jobb oldalon Schimmer Szabi, meg a bal oldalon Német Milán, régi haladás legendák, úgyhogy mi 3 ott hátul megoldjuk ezt.
0: Úgy tűnik, hogy sikerül, mert évek óta készültök az NB3-ba, de most vezettek annyi ponttal, hogy már csak ti szúrhatjátok el legalábbis a megyei bajnokság megnyerését.
1: Hát még van hátra 2 meccsünk, és akkor utána jön a rájátszás, az első 4 játszik egymással, 6 mérkőzés még, tehát 8 mérkőzés van, azért messze van még a vége. Egyelőre tényleg úgy néz ki, hogy ezt csak mi ronthatjuk el, hiszen 10 pont az előnyünk a másodikkal szembe. Ahova most megyünk majd Sárvárra, hétvégén, ha ott nyerünk, akkor 13 pontra is nőhet a különbség. Úgyhogy tényleg úgy néz ki az elmúlt évek után, hogy ebbe a szezonban talán meg tudjuk nyerni. Aztán, hogy osztályzót játszunk-e, nem játszunk osztályzót az NB3-ért, az majd kiderül.
0: És ha sikerül bejutni az NB3-ba, akkor te folytatod?
1: Hát, hogyha a Király Gabi nem küld, de vagy az egyesület meg szeretne tartani, akkor én biztos, hogy nem hagyom abba. Sérült nem vagyok, hál' Istennek. Az, hogy itt-ott fáj, az egy dolog. De én még igen fociznék. Amíg mindig azt mondtam a Gabinak is, hogy lehet, hogy én akkor fejezem be, ha tolókocsiba toltok le majd a pályáról. Én nekem szükségem van még erre a mozgásra, erre az adrenalinra, ami az öltözőt, meg ami ezt az egész futball közeget körbeveszi.
0: Gábort már nem tudjátok rábeszélni, hogy beálljon a kapuba.
1: Nem mindig mondja, hogy lejön, de 2 éve elszaggatom tőle. Ugye őnek itt az egyesületben nagyon sok dolga van, úgyhogy nem nagyon van erre ideje, de úgy mindig néha-néha elsüti, hogy ma jövök, de nem sikerült még leírnie.
0: Tulajdonképpen az nem meglepő, hogy már gyerekkorodban elkezdtél futballozni, mert ti igazi sportcsalád vagytok.
1: Igen, édesanyám válogatott atléta volt, édesapám válogatott focista volt. A bátyám is, aki szegény már nem él, utánpótlás válogatott volt, a Lipcsei Peték, Halmai Gabiékkal, meg van nekem egy lány ikertestvérem, ő meg atléta volt anyu után. Mind a ketten jó tehetségesek voltak, és jók voltak abban, amit csináltak, de nem volt meg az az elszántság, meg az akarat bennük, ami bennem, úgyhogy nem lettek sportban sikeresek, de igen, tehát a géneket azt örököltük a családból.
0: Te mikor érezted úgy, hogy van ebben lehetőség? Gyerekkorodban már felfigyeltek rád, és játszottál utánpótlás válogatottakban folyamatosan?
1: Akkor még talán nem, úgy emlékszem, hogy U15-ben nem volt utánpótlás váltott. Én nem voltam utánpótlás váltott egészen. Annak idején úgy hívták, hogy a U21 vagy olimpiai válogatott. Tehát én igazából a felnőtt csapat alatti csapatba kerültem be, 18-19 éves korom körül a Gellei Imre bácsinál, és utána meg a Gellei Imre bácsi lett a felnőtt válogatottnak is az edzője, és 22 éves koromban föl is vitt igazából az utánpótlás válogatottból egyből.
0: Addigra már hány idényed volt az első osztályban?
1: Hát 18 évesen mutatkoztam be, de akkor volt egy sajnálatos sérülésem, porccal kellett műteni. és végig a felnőtt csapatnál voltam, a felnőtt csapattal edzettem, de 20 évesen kezdtem el stabilan játszani az NB1-be,

0: és igazából onnantól kezdve stabilan játszottam, meg a mai napig stabilan játszom.
1: Akkor milyen volt a haladás?
0: Hát NB1-es, én a haladással NB2-be 20 mérkőzést játszottam, mikor átszervezés volt, most a pontos évet nem fogom tudni megmondani, de valamikor 2000-2001-ben lehetett ez, akkor ilyen fél év alatt, mert átszervezés volt a bajnokságokban, fél év alatt sikerült visszajutnunk. 20 meccset játszottam NB2-be, ami egy elég erős NB2 volt, 12 gólt sikerült a 20 meccsen rugnom, és én igazából, amikor mielőtt elmentem a haladásból, akkor is NB1 volt, meg mikor visszajöttem, akkor is, és 9 éven keresztül még NB1-ben játszottam a haladással, abban az évben estünk ki, amikor én abba hagytam a futballt.
1: Ugye mondtad, hogy elmentél a haladásból, miért mentél el?
0: Hát 22 éves voltam, még nem is töltöttem be talán a 22 évemet, mert szeptemberi vagyok, és én júniusban igazoltam ki a GK-hoz, az osztrák első osztályba, aki akkor egy top csapat volt. A haladás akkor is kiesett, abban a szezonban egy nagyon jó haladás esett ki annak idején. Volt válogatott játékosokkal. 22 éves voltam, egy osztrák top csapathoz tudtam igazolni, keresett abba az időben a Ferencváros, az Újpest, szó volt arról is, hogy oda megyek, meg szerettem volna lépni a karrierem szempontjából, meg a fejlődésem szempontjából, meg hát meg akartam tapasztalni, hogy egyáltalán egy más futball közepbe, egy papíron erősebb csapatba, erősebb bajnokságban mire vagyok képes.
1: Mire voltál képes?
0: Hát a Grazba kikerültem, ahogy az előbb is említettem, 22 éves voltam, az első 10 meccsemen 4 gólt rúgtam, aztán elküldték azt az edzőt, aki engem kivitt, mert a csapat nem szerepelt jól, és jött egy osztrák edző, aki egyből a külföldieket félrerakta. Jól indultam, de aztán utána önhibámon kívül, mondhatom így, mert jó teljesítettem, de nem számítottak rám. Egy év után hazajöttem Debrecenbe, és utána 3,5 évet Debrecenben töltöttem, ami az akkori bajnokcsapat volt, háromszor nyertem a Debrecennel bajnokságot, aztán onnan következett Anglia.
1: Általában azért pályafutásod azon szakaszában a gólokat várták tőled?
0: Várták tőlem a gólokat is, de mivel én szélső középpályás voltam, ezért egy assziszt, egy gólpassz az ugyanazt jelentette, mint egy gól, úgyhogy hál' Istennek azért gólokat is rúgtam, tehát nem azt mondom, hogy 10 gól fölött rúgtam, azért az ritka volt, hogy 10 gól fölött rúgtam egy bajnokságba, de egy 5 és 8 gól között mindig megrúgtam szélsőként, meg körülbelül ugyanennyit, ha nem több gólpasszt adtam egy szezonba, úgyhogy hál' Istennek ezeket a statisztikákat én tudtam hozni annak idején.
1: Akkor is volt ilyen infrastruktúra, mint most van itt például a Király esélynél, ahol beszélgetünk? Debrecenben voltak ilyen feltételek?
0: Hát se Debrecenben, sehol nem voltak ilyen feltételek. Premier Ligában igen, meg Angliában. Grazban is talán, de azért nem lehet összehasonlítani. Az utánpótlásban biztos, hogy nem volt abban az időben semmilyen. Sőt, hogyha most így visszagondolok, az angliai légióskodásom után, amikor visszatértem 2011-ben a haladásba, a haladás NB1-be volt, kimerem mondani, miért nem merném kimondani, szakadt szerelésbe edzettem le. Nem salakon, de göröngyös edzőpályán edzettünk volt, hogy nem tudtunk NB1-es bajnoki mérkőzés előtt edzeni, mert annyi eső esett, aztán nem tudtunk nagyon hol edzeni, és ez nem is olyan régen volt, 14-15 éve a haladással NB1-be, de mégis sikerült abban az időben azoknak annak a haladásnak jó szerepelni, nem is egyszer az NB1-be.
1: Na meg a Debrecennek is, akkor ott egyedülalkodóak voltatok. Mitől volt olyan jó az a Debrecen?
0: Hát a 90 vagy a 99%-a volt válogatott vagy válogatott játékos volt. Abban az időben azt tudni kell, hogy a Szima Gábor volt az elnök, a tulajdonos, és abban az időben ő nagyon-nagyon sok pénzt tett a debreceni futballba. Nem volt közel ennyi pénz a magyar futballban, mint mostanában. Egy Ferencváros, egy Újpest is anyagilag a Debrecen magasabb szinten volt a Szima Gábor miatt, és hát nagyon-nagyon jó játékosokat tudott igazolni, meg mellette ott voltak a lokálpatrióta Debrecenek, a Sándor Tamásék, a Dombi Tibiék, Madar Csabiék, sorolhatnám Bőrzoliék, és egy nagyon erős mag volt, debreceni mag volt, ami mellé minőségi válogatott játékosokat tudtak igazolni, külföldi válogatott játékosokat is. Hát azért nagyon-nagyon erős Debrecen volt. Én megmerem kockáztatni, hogy az a csapat most is versenyben lenne a bajnoki címér ebbe a magyar NB1-be.
1: Akkor már rendszeresen voltál válogatott?
0: Igen, én 22 éves korom óta a Haladásból kerültem be először a válogatottba, és játszottam is 3-4 mérkőzést. Én minden csapatomból, ahol játszottam, az a Haladásba kezdtem, ugye a GLK Grác, utána Debrecen, a Plymouth az angol másodosztály, és utána következett a Premier League, a Hull City. Én minden csapatomból voltam válogatott, nem csak kerettag, hanem pályára is léptem. 2002-től 2013-ig folyamatosan válogatott kerettag voltam. Ha jól emlékszem, 7 szövetségi kapitányt fogyasztottam ez idő alatt, úgyhogy igen, én már úgy kerültem Debrecenbe és Grácsba és mindenhova, hogy többszörös válogatott voltam.
1: A válogatottban figyeltek föl rád külföldi csapatok, vagy a Debrecenből tudták kiigazolni?
0: Hát ugye a Haladáshoz itt közel volt az osztrák Grác, nem volt messze. A GLK az itt figyelt fel rám ugye a Haladásból, de ahogy az előbb említettem, már voltam felnőtt válogatott, és igen, Debrecenből tudtam kiigazolni Angliába. Volt előtte több lehetőségem, mert 27 évesen igazoltam ki az angol másodosztályba, a Plymouthba. 25 éves koromba, akkor már 2 bajnoki címet nyertünk, többszörös válogatott voltam. Akkor nagyobb klubok is kerestek, de anyagi okok miatt nem jöttek össze. Nagyon sok pénzt kért értem a Debrecen abban az időben. Itt a Celticről van szó, a skót bajnokról, aki abban az időben talán még nagyobb klub volt, mint mostanában, de most is folyamatos bélinduló, meg egy olasz Pármáról, tehát nagyon sok lehetőségem lett volna már 25 évesen, csak annyira ragaszkodott hozzám Debrecenbe az elnök úr, hogy sok pénzt kért értem, amit abban az időben azért magyar játékosért nem nagyon dobáltak.
1: Bánod, hogy nem jött össze ez a lehetőség akkor?
0: Nem bánom, bár lehet, hogyha 25 évesen kerülök ki mondjuk a Celtichez, akkor lehet, hogy nem 28 éves koromban kerültem volna a Premier Ligába. Azért ott jó pár év hiányzik, mert azt gondolom, hogyha 22-3-4-5 éves koromig ki tudtam volna kerülni az angol másodosztályba, akkor lehet, hogy a Premier Ligába is még jobban megállhattam volna a helyemet, mert ahhoz, hogy 28 évesen oda kerülni a Premier Ligába, nem voltam már fiatal játékos, tehát nem számítottam annyira fiatalnak. Lehet, hogy könnyebben megálltam volna a helyem a Premier Ligába, hogyha pár évvel előtte kikerülök külföldre.
1: Most talán a Premier League-et tartják a legerősebbnek a nemzetközi futballbajnokságok közül. Akkor milyen volt?
0: Akkor is magasan a legerősebb volt. Ez kimutatott tény is volt akkor is, most is kimutatott tény, statisztikák mindenféle szempontból. Elég annyit mondani, hogy a Manchester United a Fergusonon egy Ronaldóval, tehát uralták abba az időben a világfutballt is, nem csak a Premier Ligát. Kicsit mondhatom azt, hogy a Manchester City akkor jóformán sehol nem volt. Abba az időben talán akkor kezdtek el indulni, akkor lett a Citynek is olyan befektetője, de a United volt akkor is a legnagyobb csapat. Most is sokkal nagyobb klub, ha az eredményeket nézzük, de én azt gondolom, hogy abban az időben is a Premier Liga iszonyatosan erős volt, és magasan vert minden bajnokságot.
1: Játszottál is Ronaldo ellen?
0: Ronaldo ellen játszottam a legnagyobb sztárok közül, akit említhetek legtöbbször, ugye a portugál válogatottal ellen is. Többször a Manchester United ellen játszottunk, a Debrecennel BL selejtezőt. Akkor is játszottam ellene, megjátszottam ellene a Hull színeibe is, mert akkor még ott volt a Manchesterbe, és amikor én oda kerültem 2008-ba, ha jól tudom, utána igazolt a Real Madridba.
1: És milyennek tartottad? Volt párharcotok?
0: Sokszor, nagyon sokszor, mert én baloldali középpályás vagy baloldali védő voltam a váltottban többször is, ő meg ugye sokszor szélsőt játszott jobb oldalról befelé. Nagyon sokszor volt, van is nem egy fotóm róla otthon, összecsapások. Hát nem nagyon tudtam máshogy megállítani, csak hogyha közel voltam hozzá, és ütköztem, meg faltoltam, mert ha adtam neki területet, akkor és időben el tudta tolni a labdát. Én sem voltam egy lassú játékos, de hihetetlen nehéz volt megfogni abba az időben.
1: Ő volt a legkeményebb ellenfeled?
0: Nem, nagyon sok komoly játékos ellen játszottam. Egy meccseket, vagy léptem pályára, hát abban az időben a Real Madrid ellen, a Galaktikusok ellen, edzőmérkőzésen, amikor 22 évesen a GLK-ba kiigazoltam, 100 éves volt a klub, és a Real Madridot hívták meg ilyen jubileumi mérkőzésre. Hát egy Figo, egy Zidane, egy Guti, egy Raúl, hát a Galaktikusok, tehát hihetetlen játékosok voltak, vagy amikor a Puskás stadiont avatták, és az Öcsi bácsi még élt, körbevitték a stadionba egy, talán a Baumgartner Zsolti vitte körbe annak idején egy autóval, és ugye a Real Madrid volt akkor is meghívva, a Magyar Liga válogatott ellen játszottak. Akkor például pályára lépett a Brazil Ronaldo is, még aktív volt, de játszottam azon a meccsen, ami a Messinek volt az első váltott mérkőzése a válogatottban az argentinok ellen. Igaz, hogy nem játszott sokat, mert egy perc alatt kiállították, a Van Zagvirit megütötte. Tehát a jelenkor nagysztárjai ellen is, meg a régebbi kor nagysztárjai ellen nagyon sok komoly játékos ellen léptem pályára.
1: Ugye említetted, hogy akkor más volt a körülmény a futballban, más volt a válogatott is. Most azért egy edzőmeccsre is kimennek 55 ezeren, a ti időtökben azért nem volt ilyen népszerű a válogatott.
0: Ez így van, de más volt a futballközeg is, hiszen nem volt benne ennyi pénz, nem szerepeltünk úgy. Ugye megemelték itt az EB-re kijutásnak a létszámát, pótpól cselejtezőn ki tudsz jutni, nemzetek ligáján keresztül ki tudsz jutni világversenyekre. Tehát az én időmben, amikor én voltam válogatott, akkor ez a lehetőség nem volt meg, hiszen ha a csoportodban második lettél, akkor is pótcselejtezőt játszottál, és adott esetben nagyon nagy részben mi egy svéd válogatottat kaptunk meg, ahol az Ibrahimovics a legnagyobb sztár volt, vagy megkaptunk egy portugál válogatottat, tehát másodikként is pótselejtezőn már egy olyan csapatot kaptunk, ami papíron jelenleg is én azt gondolom, hogy a magyar váltott előtt vannak, abban az időben még jobban előtte voltak, de ha így visszagondolok az akkori válogatottra, én olyan válogatottakba szerepeltem mindig, hogy abban az időben is a 90%-a a játékosoknak külföldön játszott, Bundesligába, angol másodosztályba, Premier Ligába, holland első osztályba, belga első osztályba, ukrán első osztályba, Bodnár Laci most úgy hirtelen eszembe jutott, a Dinamo Kijev óriási csapat volt. Tehát a 90%-a a válogatottnak külföldön játszott, nem feltétlen top csapatokba, de top bajnokságba, de mégsem sikerült sajnos világversenyre kijutnunk.
1: Ugye azóta sem sikerült, 1986 óta várunk erre. Ti volt, amikor közel álltatok ahhoz, hogy EB vagy BB legyen?
0: Hát, hogy említettem, lettünk másodikba, csoport másodikak, de utána a pótselejtezőn már idézőjelben mondom, nem volt akkora sanszunk, hogy ezt megcsináljuk. VB-re meg én nem emlékszem rá, hogy akkora sanszunk lett volna. Más rendszer volt. Én azt gondolom, hogy abban az időben nehezebb volt ezt megcsinálni, mint most, de attól függetlenül nem lehet elvenni a válogatottnak az érdemeit, hogy az elmúlt három Európa-bajnokságon kim voltunk.
1: Angliában hány évet töltöttél összesen?
0: Talán 4 évet. Azt hiszem, Plymouthban voltam másfelet, hába kettő felett. Igen, 4 évet voltam Angliában. 31 éves elmúlt, amikor már hazaigazoltam.
1: És akkor miért döntöttél úgy, hogy irány Magyarország?
0: Hát igazából ezt én döntöttem, úgy maradhattam volna, hiszen angol másodban, de még Premier Ligában is, a Blackpoolban, aki akkor Premier Ligában volt, egy kis klub volt, az első szezonja volt, még oda is igazolhattam volna a háli szerződésem után, de én akkor úgy döntöttem, hogy még a haladásban szeretnék játszani a nevelőegyesületembe, ami nekem az életem szerelme akkor is az volt, meg most is.
1: Debrecen akkor nem is került szóba?
0: De a Debrecen ugyanúgy, ahogy kiderült, hogy a hála felbontottam a szerződésemet, egyből hívtak a Szima Gabiék, mehettem volna Debrecenbe is. BL csapat volt, vagy BL csoportkörös csapat volt abban az időben, még akkor is Debrecenbe. Tehát oda is visszaigazoltam van, de én azt mondtam a menedzseremnek, Vadán Filipovicsnak, hogy nekem a haladást intézd, mert én ott akarok focizni. Úgy terveztem, hogy egy 3 éves szerződést írtam alá, 3 évig focizok, 35 évesen abba hagyom a futballt, de hát aztán 39 éves koromig még a haladásban voltam. Nem így terveztem, de hál' Istennek még tudtam focizni. Én akkor ezt szerettem volna, meg voltam elégedve azzal, amit elértem, hiányérzetem nincs, semmilyen téren, én a haladásba akartam abba az időbe akkor hazajönni.
1: Akkor már megérted, hogy megépült az új stadion.
0: Igen, 2011-ben jöttem haza, 2017-ben készült el, akkor játszottuk az első meccsünket ott, tehát várom kellett még rá 6 évet, de igen, játszottam az új stadionban én is, olyan nagyon sokat már sajnos nem.
1: És hát azóta nincs NB1.
0: Hát így van, azóta nincs NB1, meg nagyon sok összetevője van, hogy miért nincsen NB1, de az előbb is említettem, én a haladásban 302 mérkőzést játszottam NB1-be, úgyhogy durván 10 évig nem játszottam a haladásban a karrieremből, tehát azért ez nem volt egyszerű ezt összehozni, hogy ennyi NB1-es mérkőzésen pályára lépek a haladásba. Hát nagyon sajnálom, hiszen nekem édesapám is egy haladás legenda, Édesanyám is a haladásban volt váltott atléta. Apu a harmadik az örök ranglistán NB1-es mérkőzésekben 306 mérkőzéssel. Én vagyok a negyedik mögötte 302-vel. Tehát ketten 608 NB1-es mérkőzést játszottunk a haladásba, ami azt gondolom, hogy egy ritkaság a mai magyar futballban. Biztos vagyok benne, hogy nincs olyan, még egy olyan csapat, vagy olyan család, ahol 600 fölött játszottak első osztályba ketten együtt egy csapatban. Hát nagyon sajnálom, nem mondom, hogy nem örülök, hogy a haladás most NB3-ban most kicsit kezd jobb lenni, de annyira nem tudok annak örülni, hogy NB3-ban szenved a szeretett klubban, hiszen én nem játszottam nagyon NB2 alatt, meg apukám se, inkább NB1. Tehát a haladásnak én azt gondolom, hogy NB1-ben lenne a helye.
1: Édesapáddal tudtál egyszerre valamilyen időszakban pályára lépni?
0: Sajnos nem. Azért nagyon sok idő, vagy nagyon sok év van köztünk, hiszen mi késői gyerekek voltunk, talán apu 32 volt, amikor mi megszülettünk. Úgyhogy nem. Talán gyerekkorban visszagondolok, így focizgattam vele, meg focizgattam ellene mondjuk ilyen öreg fiúk, haladás öreg fiúk tornám, vagy ilyesmi, de nem emlékszem olyan mérkőzésre. Nem, biztos, hogy nem.
1: Családi tradíció folytatódik? Focizik a családból a fiad?
0: Igen, ő is a királyság labdarúgója, 12 éves. Hál' Istennek jelenleg elég jó utoljár, a tehetsége megvan ahhoz, mindenféle adottsága, képessége, genetikája megvan ahhoz, hogy ő is a apu meg az én nyomdokomba lépjen, de ez rajta fog múlni, és ezt tudatosítottam is benne, el is mondom neki, hiába kicsi még, hogy ez innentől kezdve az adottsága, a genetikája megvan, ez csak rajta múlik, hogy majd mikről tud ő lemondani, mikor eljön az időszak, meg mennyit áldoz be azért az életéből, hogy ő profi labdarúgó legyen. Én nagyon bízom benne, hogy tovább fogja tudni vinni a tradíciókat.
1: Ő is ballábas?
0: Ő jobblábas, de ő is szélső, de játszik baloldalon is, mert most már a mai futballban divat ez a tükörszélső, hogy jobblábbal befelé játszanak. Én kevesebbet játszottam ilyen pozícióba, nem mondom, hogy nem, de abban az időben ez nem volt divat, hogy tükörszélsőt játszon valaki. Úgyhogy valamilyen szinten ugyanaz a pozíció, csak más lábbal.
1: Neked volt előnyöd abból, hogy ballábas voltál a pályafutásod során?
0: Volt előnyöm, mert hát annak idén is mondták, de szerintem ez még most is igaz, hogy jó ballábasból kevés van. Kevésebb ballábas futballista van, mint jobblábas. Volt előnyöm ballábasként, de én mindig azt mondtam, hogyha nem lett volna jó a ballában, vagy adott szituációkban nem állom meg a helyem, akkor nem tudtam volna magas szintre jutni, tehát ez nem feltétlenül a ballábam miatt van.
1: Minden sportolónak, minden labdarúgónak vannak kedvenc mérkőzései, olyan pillanatai, ami örök életre megmarad. Neked van ilyen?
0: Sok ilyen van, ami örök életemre megmarad. Ez karrierem során sokan felrakták ezt a kérdést. Én mindig azt mondtam, hogy én nekem a mai napig minden mérkőzés fontos. Tehát az lehet most megye-egyes mérkőzés, lehet edzőmérkőzés, akármilyen mérkőzés. Én úgy gondolom, hogy minden mérkőzésen épülsz, és fejlődhetsz, teljesen mindegy, mennyi idős vagy. Ahhoz, hogy eljuss magas szintre, olyan szintre, ahol esetleg én voltam, ahhoz az utolsó edzőmérkőzésre is szükség van, mert ott is lehet fejlődni. Úgyhogy én mindig azt szoktam kiemelni, hogy a számomra a karrierem szempontjából minden mérkőzés fontos volt, és így is álltam hozzá, mai napig így állok hozzá.
1: De azért csak van egy olyan gól, amit úgy eltettél magadban.
0: Hát van a Hajduk Split elleni meccseket a Debrecennel, amikor kivertük a Hajdukot oda-vissza 8-0-al, Debrecenben 3-0, Splitben meg 5-0. Persze, sokan emlegetik, hogy ez a karrierem szempontjából nagy dolog volt, vagy az utána következő manchesteri meccsen elvették a gólomat, ami egy szabályos gól volt. Ha jelen futballban lett volna, és van VAR, biztos, hogy megadják, mert nem volt szabálytalanság a gólom előtt, de vannak ilyen dolgok, de számomra azok ugyanolyan mérkőzések voltak, mint akármilyen mérkőzés, mert ahhoz, hogy sikeres legyél, minden mérkőzésre ugyanúgy kell készülnöd, ahogy arra. Persze kiemelhetnék bajnoki címeket, bajnoki gólokat, Primusba egy fészon alatt, vagy egy szezon alatt rúgtam 12 gólt, mindegyik közel áll a szívemhez, de nem ragadt meg úgy, hogy most ez az egy, és akkor ez nagyon hozzánőtt a szívemhez.
1: És a válogatottból?
0: Ott nem rúgtam gólt. Ott nem rúgtam gólt, ott nem...
1: Csalafintó volt a kérdés.
0: Ott nem rúgtam gólt, tehát talán lett volna esélyem gólszerzésre, mert volt lehetőségem gólt rúgni, de 35 mérkőzésen léptem pályára, abból hát 18-20 mérkőzésen én baloldali védőt játszottam abba az időbe. Talán a válogatottban játszottam legtöbbször baloldali védőt, ami nem feltétlenül a posztom volt, de az is hiányposzt volt, úgyhogy odaraktak. Azért olyan nagyon-nagyon sok lehetőségem nem volt, hogy gólt rúgjak, de azért édesapám 11 meccsen rúgott egy gólt, az íreknek rúgta. Egy gólt azért én is rúgattam volna 35 meccs alatt, ez biztos.
1: Most, amikor elmész egy megyei bajnoki mérkőzésre, hogy említetted, hogy kik a társaid ott a védelemben, hogy fogadnak benneteket? Tisztelettel, vagy mondják, mit keresel még itt mindig a pályán?
0: Hát nem fogadnak mindig tisztelettel. Azért itt Vas megyében is van egy bizonyos környék. Nem mondok most szándékosan, nem mondok helyeket, hogy hol, de nagyon sok helyen nem fogadnak minket tisztelettel. Engem biztos, hogy nem. Meg is van a vitám, de hát ez hozzátartozik a Mennyei megyeihez. Én mindig azt mondtam, hogy 90 percig lehet, hogy ellenségek vagyunk, vagy harcolok ellened, vagy visszaszólok a szurkolónak, vagy akárkinek edzőnek, de ahogy lefújták a mérkőzést, én onnantól kezdve nem tartok haragot senkivel, még ha az anyámat szidják, akkor se. Nem, nagyon sok helyen nem adják meg a tiszteletet, úgyhogy mindig megvan ez, de ez hozzátartozik a futballhoz. Tehát ez addig van számomra, amíg a mérkőzés tart, aztán onnantól kezdve én ezeken nem nagyon foglalkozom.
1: A Király esélynél itt milyen célok lehetnek, ha már a haladásnál ugye egyelőre MB3 van? Itt lehet magasabb osztály, a megye után, MB3 után még fölfele?
0: A Király esélynek, a Király Sporti Egyesületnek az a célja, hogy az MB3-at megcsinálja, és utána esetleg hosszú távon meg tudjon ragadni. Én 6 éve vagyok, ez a 6. szezonom, ezen dolgozunk. Talán idén, ahogy az előbb is említettem, sikerül megcsinálnunk. Az, hogy meg tudunk-e ragadni, az nem lesz egyszerű. A jelenlegi keretünk biztos, hogy nem alkalmas arra, hogy az MB3-ba megragadjunk, de a hosszú távú cél az az, hiszen az utánpótlásnak nagyon, a királyese utánpótlásának, meg Vas megye utánpótlásának szüksége van arra, hogy itt MB3 legyen. Aztán ez igazából rajtam a pályán múlik, az, hogy meg tudunk-e ragadni MB3-ba, annak több összetevője van, bizonyos dolgok már nem rajtam múlnak.
1: Edzősködsz is?
0: Nem edzősködök, a legalacsonyabb, a legkisebb edzői papíron megvan, tehát ilyen óvodás fociba, gyerek fociba mondjuk én U10-ig lehetnék edző. Soha nem motivált az, hogy edzősködjek, se a közeg miatt, a szülők miatt. Ahogy az előbb is mondtam, a közeg engem kidobna, mert én sajnos nem vagyok az a fajta, aki meg tud alászkodni bizonyos dolgokba, hogyha esetleg máshogy gondol valamit. Úgyhogy én edzősködni ezért nem szeretnék, de természetesen a kisfi, amivel focizik, azért őt jó pár tanáccsal ellátom.
1: És mit csinálsz, amikor nem focizol?
0: Hát én focizok. Tehát a Királyban ugye heti 4-szer van edzésünk, hétvégén mérkőzés, tehát mondjuk mondhatjuk azt, hogy heti 7 napból én 5-ször biztos, hogy focizok, a többi napjaimat meg kitöltik a gyerekeim, a gyereket viszem jobbra-balra edzésre, mind a kettőt, a nagylányom az ugró kötelezik, úgyhogy kitöltik a gyerekeim, meg a foci kitölti egyelőre a napjaimat.
1: Kedves hallgatóink, a Bajnokok rovatának mai vendége Halmosi Péter válogatott labdarúgó volt. Köszöni a figyelmüket, Balogh Balázs!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. A mai emberünk Székely Balázs, aki evezős volt, de leginkább arról ismert, hogy azon túl, hogy szövetségi kapitányként is tevékenykedett, sok embernek segített céljai megvalósulásában. Majd beszélünk erről is, de voltunk egy olyan kvízversenyen, ahol te is játékos voltál, és néhány másodpercre megszólalt egy zeneszám, és föl kellett ismerni az előadót. Te nem csak az előadót mondtad meg 5 másodperc elteltével, hanem a dal címét is, de közte olyanok, mint Led Zeppelin, Black Sabbath, Elton John, Sting, Uriah Heep, Manfred Mann, Earth Band. Honnan a zene iránti érdeklődés és tudás?
3: Fiatal koromtól kezdve mindig is fontos szerepet játszott az életemben a zene. Sokat hallgattam, ugye én a 60-as évek vége, 70-es években voltam kamasz, és fiatal felnőtt, és nagyon sok zenét hallgattam, és talán innen.
2: A családból, ha jól tudom, akkor a felmenők jogászok, ügyvédek voltak. Neked nem volt kedved ehhez a pályához?
3: A családom elég szerteágazó, az ükapám Sulek Frigyes, aki a halászbástyát tervezte, és a Jánoshegyi kilátót, és egyik ágon sok építész. Az apai ágon pedig valóban így van, jogászok, ügyvédek, jogászok, a nagypapám országgyűlési képviselő volt 45 után a Barankovics-féle kereszténydemokrata néppártban. Úgyhogy volt politikai pályafutás is, és sok jogi hozzáértő ember a családban. Engem is a magyar történelem, tehát elsősorban a humán tárgyak vonzottak általános iskolába és középiskolába, de amikor elkezdtem igazán komolyan sportolni, evezni, ott szinte eldőlt, hogy az edzői pálya lesz az. Azt gondolom, hogy az elég humán beállítottság, és tulajdonképpen 17-18 éves koromtól ez az irány, ez meg is maradt, és elégedett is vagyok vele.
2: Mondod, hogy elkezdtél evezni, az ugye a Ferencvárosban történt. Nem megbántani akarlak, de alkatilag a Jóisten téged evezősnek teremtett szerinted?
3: Nem igazán. Habár nagyon sokan értek el, nálam gyengébb alkattal is nagyon jó eredményeket az evezésben. Úgy alakult, hogy egy óvodai általános iskolai barátomat toborozták a Fradiba evezni, és mondta, hogy nagyon jó lenne, ha én is lemennék. De nem akartam, eltett 3 hét, és az a fradis edző az eljött a mi iskolánkba is, és akkor kiderült, hogy ez a barátom oda jár, hát akkor én is lemegyek. Belekezdtem, és hát örök szerelem lett belőle.
2: Talán a tanári pálya is vonzhatott, hogyha jól emlékszem, csak valahogy amiatt döntöttél talán az evezés mellett, hogy egy edző többet tud lenni a gyerekkel, mint egy tanár, aki heti 1 vagy 2 órában találkozik vele.
3: Abszolút így van. Gondolkodtam a tanári pályán, de mondom, 17-18 éves koromra eldőlt. Egy megszállott fanatikus edzőhöz kerültem 15 és 18 éves korom között, és ez nekem nagyon tetszett. Nagyon sok időt töltöttünk együtt, és aztán az edzői pályámon is egy edző, főleg egy állóképességi sportágban, hetente 4-5-6 alkalommal van, hogy 7 nap mindegyikén van esetleg edzés, és van olyan, hogy több edzés van egy nap. Tehát tulajdonképpen a családommal nem töltöttem annyi időt, aludni jártam haza, az iskolába kötelező volt bemenni, de az igazi időtöltésem, közösségem az az evezős társaság volt. Ott töltöttem minden időm, és az edzőm végig ott volt. Tehát egy edző nagyon-nagyon komoly hatás. Nyilván egy pedagógus is egy tanár, de azért, aki 3-4-5 órába tanít egy héten valamilyen tantárgyat, az azért nem olyan közelség, mint egy edző, aki naponta 2-4-6 vagy esetleg 8 órát van a tanítványaival. Rettenetesen komoly hatást gyakorolhat a sportoló egész életére, pályafutására.
2: Mi a dolga az edzőnek? Azt ugye külső szemlélő látja, hogy az evezősnek kell egy nagyon erős láb, két nagyon erős kar, kell egyfajta technika, és kell, hogy valami esze legyen. Eszek közül mit tud fejleszteni az edző, és minek a segítségével?
3: Én sokszor mondtam, ezt most is tartom, hogy egy evezős edző, az én szerintem egy jó evezős edző, az zseni. Mégpedig a következő miatt az evezésnek két olyan dolog van, ami meghatározó. Az egyik, hogy egy olyan állóképességi sportág, ahol mind a három alapképessége szükség van. Szükség van az erőre, az állóképességre és a gyorsaságra. Ezek alapvetően együtt fejleszthető körülbelül 14-16-17 éves korig. Tehát, hogyha valaki 8 évesen fut egy busz után 200 métert sprinttel, attól nem csak a tüdeje lesz, fejlődik egy kicsit, hanem valószínűleg a vádlia is. Körülbelül ez a 14-16 éves korban szétválnak ezeknek az alapképességeknek a fejleszthetősége, és hogyha az egyiket fejlesztem, vagy egy kicsit kárára van a másiknak. Ha gyorsaságot fejlesztem, valószínűleg hátrányba kerül az állóképesség. Ha maxerőt fejlesztem, szintén az állóképesség hátrányára van. Ha az állóképességet fejlesztem, akkor lassabb lesz a sportoló, nem gyorsul. És egy evezős edzőnek ezt a hármat kell összehoznia, mint egy spirálba folyamatosan fejlesztenie. Hogy az állóképességre is úgy dolgozzon, hogy közben tudja növelni a maxerőt, és tudja növelni a gyorsaságot. Ez az egyik, ami nagyfokú zsenialitást kíván. Szakmai hozzáértés természetesen. De a másik dolog pedig, hogy az evezés egy különleges, hasonlítsuk össze az úszással vagy az atlétikával, de akár a vívás a sok számú sportágakkal. Az evezésben 2000 méter a táv. Hogyha valaki lemegy atlétizálni, és nagyon erős lábai és jó rugói vannak, akkor azt mondják, hogy ugró lesz belőle. Hogyha zömök, nagy súlyú, de robbanékony, akkor esetleg dobóatléta. Hogyha vékony, állóképes, jó keringési mutatókkal rendelkezik, akkor hosszú távfutó. Ha nagyon gyors, akkor sprintert faragnak belőle. Az evezésbe lejön valaki, és ugyanez elmondható az úszásra, ugye nagyon más az 50 méter mell, és nagyon más az 1500 méter gyors. Hogyha lejön egy bármilyen alkatú evezősnek egy gyerek, akkor arra a 2000 méteres távra kell felkészíteni. Akkor is, ha kicsi, ha nagy, ha sovány, ha zömök, ha nagyon erős, ha vékony. Tehát egész egyszerűen ez az előbbivel elmondottakkal, ez egy olyan összetett, komplex dolog egy evezős edzőnek, hogy aki ebbe jó, az tényleg mindent tud a szakmáról.
2: Meddig lehet hajtani egy evezőst? Ezt azért kérdezem, mert akár Szegedről beszélünk, de mondhatok ergométeres versenyeket is. Amikor befejeződik a verseny, akkor vannak sportolók, akiket szinte újra kell éleszteni. Tehát halálukon vannak, nem kapnak levegőt, végérvényesen kihajtották magukat. Érzi az edző, hogy mi az a határ, amin túl már nem szabad tolni?
3: Egyrészt igen, másrészt az ember egy szerencsés szerkezet. Ugye ez köztudott, hogy egy lovat addig lehet hajtani, amíg meg nem döglik. Tehát biztos mindenki tudja, hogy régen postakocsi állomások voltak, és mondjuk Európába vagy Amerikába mentek a lovas kocsik, és bizonyos helyeken lovakat cseréltek. Ha tovább hajtották volna, akár beledöglik a ló. Az emberi természet nem ilyen. Az embernél az ájulás, sokszor mondják, hogy ájulásig hajtott, és látunk olyan sportolókat, nézzük meg evezősöket a mexikói olimpián. Ugye ott még ráadásul magaslaton volt, elég oxigénhiányos környezetben, rendszeresen végigevezték a távot, és elájultak, ezért vannak a kísérő motorosok, hogyha a hajóból esetleg kiesne, egyből ki tudják menteni. Az ájulás az tulajdonképpen a szervezet védekező mechanizmusa, és ha valaki elájul, addig hajtotta magát, onnan káros lenne a szervezetre, ezért jön be az ájulás. Tehát nem probléma egy ájulás, állóképességi sportágban, ha valaki akár ájulásig hajtja magát, nem fog károsodni a szervezet. Természetesen az edzők tudják azért, hogy hol a határ, nem hajtják ájulásig minden nap a sportolókat. A verseny szokta kihozni azt a teljesítményt, ugye ott egy plusz motiváció van a versenyen az edzésekhez képest, hogy esetleg a sportoló addig hajtja magát. Inkább az edzőknek arra kell figyelni, és ez egy fontos tudomány még, hogy túledzésben ne hajtsa a sportolókat. De maga a sportteljesítmény alatti teljes kihajtás, tehát hogy mindent kihoz magából, az nem káros. Akkor lenne káros, hogyha minden felkészülés, edzés nélkül jut el valaki oda, az semmiképpen nem használ a szervezetnek. Ezért nagyon fontos a rendszeres, átlagembernek is egyébként, mert jöhet hirtelen valamilyen terhelés, hogy rendszeres mozgás, rendszeres edzés, rendszeres terhelés hatása után menjen el versenyezni.
2: Székely Balázsral beszélgetünk, és mondok két nevet neked, és mind a kettőről mondd el, hogy mi jut eszedbe róla. Háromházi Albert.
3: Háromházi Albert volt az első edzőm. Hát tulajdonképpen ott szerettem meg az evezést. Tehát azt kell tudni róla, hogy én nála nyertem először magyar bajnokságot, és amikor átkerültem a következő évbe másik edzőhöz, még akkor is a következő években az a csoport, akik mi az Albertnél voltunk, az a csoport az Alberttel ment el nyaralni. Tehát amikor a bajnokság után szünetet kaptunk, akkor az Albert bá volt, aki tulajdonképp a pótapánk volt, fantasztikusan oda voltunk érte, nagyon jó hangulatot tudott csinálni, meg tudta szerettetni az evezést. Talán egy érdekesség, hogy én az Albertnél kezdtem és nyertem az első bajnokságomat 73-ban, és a nagyobbik fiam pont 30 évvel később az Albertnél kezdett evezni, és nyerte az első bajnokságát 8-asban 30 évvel később, szintén az Albertnél.
2: A második név Berecz Béla.
3: Berecz Béla, Albert után nem sokkal Berecz Bélához kerültem, és hát tulajdonképpen ő az, aki végleg a felé fordított, hogy ez az én sportágam, és az egész életemet meghatározta. A Bélánál 4 szezon töltöttem 74-től 77-ig, ezek a gimnáziumi éveim voltak, és első gimnáziumba heti 7, másodikba heti 10, harmadik, negyedikbe heti 17 edzésem volt. Minden időnket a Bélával töltöttük, és talán az ő kezei alatt döntöttem el, hogy én ezt a pályát szeretném csinálni. Tehát az egész életemre meghatározó volt.
2: Azért az is befolyásoló tényező lehetett, hogy egy kerékpáros baleset tulajdonképpen meghatározta, hogy meddig lehetsz versenyző.
3: Igen, 1979-ben volt az aranynyelvényesek az olimpiára mozgalom, és egy megyei kerékpár túra 60 kilométeresre indultunk Budaörsről, és 2 kilométer után egy Wartburg behajtott a tömegbe, és hát engem talált el. Egy 8 méteres repülés után össze-vissza törtem magam, és ahol a kilincse eltalált az autónak, az egyik ajtó kilincse is oldalával lökött föl szerencsére. Ott megsérült a lábam. Még a következő szezont végig versenyeztem, és elég jól is ment pont 80-ba. Ott kijutottam Moszkvába, a moszkvai olimpia előtti pályaavató versenyen én indultam még egy pár evezősbe, de a lábam sérülése egyre rosszabbá vált, és emiatt a versenyzői pályafutásomat be kellett fejezni. Én akkor már 78 és 80 között elvégeztem a középfokú edzőit, 2 évest, és 80-ban fölvettek a szakedzőire, tehát tulajdonképpen a versenyzői pályafutásom után egyből edzősködni kezdtem.
2: Az a kérdés, hogy mikor indult el nálad ez a fajta őszinteség és szókimondás, ami mondjuk az ellenségszerzésnek az egyik legjobb módszere, ami talán még mind a mai napig benned van, mert én emlékszem olyan elnökségi ülésekre a szövetségben, ahol hát eléggé megmondtad, hogy mi a valóság.
3: Én azt gondolom, hogy ez mindig jellemző volt. Én őszinte embernek tartom magam, biztos sokan nem így gondolják. Én ezt gondolom magamról, és hát biztos, hogy politikusabb alkat lennék, akkor sokszor hallgatnék, tudja az ember, hogy mikor kéne hallgatni. Én azért általában kimondom a véleményem, hogy ami a szívemen, az a számon. Nem szerzek ezzel nagyon sok hívet.
2: Volt a szövetségi kapitány is, illetve volt egy érdekes pozíció a szövetségben, a válogatott edzői csapatának, tímjének voltál a vezetője. Akkoriban hogy állt a magyar evezés?
3: Jobban, mint most. Jobban, mint most. Ez 2011-12-ben volt a londoni olimpia előtt. A pekingi olimpiára egy csapatunk jutott ki, és az elég nagy csalódás volt, illetve tulajdonképp kettő, mert egy paraevezősünk is kijutott szerencsére. Ott egy 14. helyen zárt egy könnyűsúlyú két paraevezős, és 11-10 végén kezdtem el az edzői tímmel dolgozni, és tulajdonképp 11-12-ben voltam szövetségi kapitány, de hát akkor olyan eredmények voltak, még nem volt túl messze a tudatban a Pető Haller párosnak a két világbajnoki címe, vagy a Varga Hirlingnek és a Pető Hallernek is az olimpiai 5. helye, majd a Varga Hirling világ és Európa bajnoki címe. Voltak fiatalok, a 2010-ben a jelenlegi szövetségi kapitány már U23-as VB-n ezüstérmet nyert, Európa bajnoki döntőbe voltak már, tehát jobban állt az evezősportunk. Sikerült Londonba két csapatnak kikerülnie, minden nehézség ellenére. Azóta tulajdonképpen a nemzetközi eredményeink, főleg az olimpiai számokban, azok nem olyan szerencsések. Kevés versenyzőnk van, nincs nagy támogatottsága az evezősportnak, és az elmúlt 15 évben nem folyt mindig magas színvonalú szakmai munka.
2: A jelenlegi szövetségkapitány ugye Simon Béla, ő ugye Juhász Adriánnal, illetve hát később kényszerből egy másik párral is ment. Ő azt mondta nekem, hogy nagyon-nagyon fontos lenne, hogy egészen kiskortól bevonza a sportág a fiatalokat, mert hogy óriási az elszívó erő egyrésztről a más sportágak irányából, gondolok itt a labdasportokra, a látványsportokra, részben pedig a műszaki fejlődés, a technika fejlődése okán a gyerekek szívesebben vannak egy bezárt szobában. Te hogy érzed ezt, mint szakosztályvezető?
3: Igen, az egyik részével egyetértek, a másikkal nem. A Béla jól fogalmazta, nagyon nagy az elszívó erő. A mai világban, az egész világunk a könnyű ellenállás felé halad. A sport, és ezen belül egy állóképességi sport, az nehéz ellenállás. Ott le kell küzdeni az embernek egy csomó akadályt, és elsősorban a fejekbe, környezetekbe levő akadályt. Bizony akkor a kütyüktől el kell szabadulni, nagyon kemény munkát kíván, ez teljesen igaz. A fiatalkori evezésnek nem vagyok híve. Meg kéne próbálni oda kötni a klubhoz, de most is az evezőseink zöme valamilyen baráti, rokoni kapcsolaton keresztül érkezik a sportágba. Viszonylag kevés a toborzás, de szerintem hiba, túl korai korban kezdünk toborozni. Az evezés egy nagyon bonyolult idegizom koordináció, nem megyek nagyon mélyen bele a részletekbe, de talán 13-14 éves kor az, amikor érdemes elkezdeni, szerintem előtte nem nagyon, viszont nagyon sokat segítene, hogyha más sportágakkal tudnánk kapcsolatot teremteni, ahol már előképzettséget kap egy leendő evezős. Tehát olyanokkal, aki úszott, triatlonozott, atlétizált, és valahogy nem találta meg azt a közeget, nem találta meg azt a hangulatot a sportágában, és váltani szeretne, mindenképpen nagyon jót tenne az evezősportnak, hogyha komoly előképzettséggel kezdenének evezni. Példákat azért hadd mondjak, Karikó Katalin nevét mindenki ismeri, az ő lánya francia Zsuzsa, aki az egyetemen ismerkedett meg az evező sporttal, magas, nagyon jó alkatú, tehát evezésre kiváló 193 centi, az egyetemen kezdett el evezni, kétszeres olimpiai bajnok, ötszörös világbajnok. Aki Londonban nyerte a női egypárevezőst 20 évesen, aki Rióban nyerte a női egypárevezőt 20 és fél évesen kezdett evezni. Mind a ketten atlétizáltak előtte. Aki most a férfi olimpiát nyerte, a Zeiler, német sportoló, ő úszó volt előtte. Tehát az evezésben akár viszonylag késői kezdés sem hátrány, ha van előképzettsége, előny, hozzá kell tennem, hogy az evezés nem a tinédzserek sportja, ugye tornába hoztak egy olyan, azt hiszem a Bicserova nyert nem egész 14 évesen, és akkor hoztak egy olyan szabályt, hogy 14 éves kor alatt felnőtt olimpián nem indulhat. A mi sportágunk nem ilyen. Itt gyakori, hogy 30-32, akár 36 évesen valaki olimpiai bajnok lehet.
2: A maratonfutás magyar rekordját egy olyan hölgy tartja, aki 28 évesen kezdett el futni. Amikor te abbahagytad a szövetség kapitányságot, akkor lett az evezés kiemelt sportág. Tehát 2014-ben történt meg ez az áttörés. És akkor mindenki nem csak a sportágban, hanem általában a magyar sportban azt gondolta, hogy na most eljött a pillanat, hogy az evezősök végre megmutathatják. Lesz eszközük, lesz humán erőforrás, edző lesz, minden lesz. Aztán

0: millió forint volt. Ugye lehet érezni a különbséget. A Magyar Evező Szövetség összköltségvetése volt annyi. Kiemelt sportákként körülbelül a költségvetésünk 350 millió forint, itt is vannak átfutó tételekkel, Gerevics ösztöndíj, egyebekkel. Tegyük föl, hogy 400 és 500 millió forint között van a költségvetésünk. Rettenetesen kevés. Az evezés sajnos drága sport, hajólapát egyszerűen horror áron kapható, és sajnos szükséges, hogy a legjobbjaink folyamatosan, ha nem is évente, de 2-3 évente új hajót, új felszerelésbe versenyezek, az még jó lehet aztán később az ifiknek, tehát az a hajó, amit egy felnőtt versenyző használ, és 2 év után már leadja, az még 10-12-15-20 évig használható egyre lejjebb menő korcsoportoknak, de igazán nagy versenyre kipuhul, nem lehet benne versenyezni. Rettetesen sokba kerül az üzemanyag, motorcsónakkal kell követni, az evezés egy, mint mondtam, bonyolult idegizom koordináció, és muszáj a külső szem, aki javítja a mozgást folyamatosan evezés közben. Gondoljunk az üzemanyagra. Most a védett áron nem tudjuk megvenni a motorcsónakba az üzemanyagot a mai nap. De nagyon sokba kerül, és természetesen sokba kerülnek az utazások, a versenyzések, az edzőtáborok. Azt, hogy ezzel a megemelkedett költségvetéssel a 14-től kezdve is a világon szinte az utolsók között vagyunk azokkal az erőforrásokkal, amit az evezősportra fordíthatunk. Ahhoz képest még mindig jók az eredményeink. Egyet az előbb nem mondtam, azt mindenképpen szeretném megemlíteni, hogy azért könnyű súlyúak között nagyon jó eredményeket értünk el. Volt egy Galambos Petink, aki háromszoros világbajnoki ezüstérmes, kétszeres Európa bajnok, az összes többi más kiemelkedő eredménye mellett. Nagyon jó lenne, hogyha normál súlyban is találnánk Simon Béla, Juhász Adrián vagy Galambos Péterhez hasonló tehetségeket.
1: Székely Balázsról beszélgetünk, aki korábban szövetségkapitány volt, és ha már a pénz szóba került, akkor volt az életednek egy olyan időszaka, de aztán időszakosan talán többször is, amikor egy kicsit hűtlen lettél az evezéshez, mert a síelés volt a középpontban. Ennek egy kicsit anyagi okai is voltak?
0: Az elején nem. Tehát elsősorban inkább az evezős közeg volt az oka. Tehát én a síeléssel az evezősporton keresztül ismerkedtem meg. Az edzőnk, említett Berez Béla, már 74-ben elvitt sífutni, megtanított sífutni, és az evezésnek kiegészítő sportága a sífutás. De sokszor olyan sokat sífutottunk, hogy már lázadoztunk, és akkor azt mondta, hogy béreljünk lesikló léceket, és tanulgassunk ott magunkba. Nekem nagyon megtetszett, én aztán elmentem különböző tanfolyamokra, és aztán végeztem oktatói tanfolyamokat, magyart, osztrákot, nemzetközit, és alapító tagja voltam a Síoktatók Magyarországi Szövetségének, egy ideig elnökségi tagja is voltam. Az evezést sosem hagytam el, voltam egyesületben elnökségi tag, a gyerekeim eveztek, versenyeztek mind a ketten, de valóban volt olyan időszak, hogy nem volt szoros a kapcsolat annyira, de hát végül is nekem ez az alapsportágom, és amikor visszakerültem, mostantól már ez nem fog változni, ez a hátralevő 40-50 évben én már maradok az evezősportnál.
1: 1948-ban és 1968-ban nyert olimpiai érmet magyar evezős, rendre evezősök általában, mert egységekben nyertek. Mikor lesz a következő olyan evezős, aki olimpiai dobogóra állhat magyar színekben?
0: Nagyon nehéz megmondani. Ehhez a dolgok szerencsés összeállása kell. Kellene hozzá extra adottságú, extra tehetségű sportoló, és mindenféleképp kellene hozzá egy jóval nagyobb költségvetés az evezősportban. Magyarul, hogy ki tudjuk választani, egyrészt jöjjenek hozzánk, ki tudjuk választani az extra adottságú sportolót vagy sportolókat, és azokat menedzselni tudjuk. Én azt nem gondolom, hogy olimpiai érmet közeljövőben nyerünk, nem kizárt, bármi lehet. Megint csak egy példát hadd mondjak, valamikor a 70-es évek végén a románok egy diszkoszvető hölgyet megtanította kevezni, eljött az első versenyére, megnyerte, 79-ben, ez

0: Volt azt hiszem 77 végén, 78-ba kezdett tevezni, 79-ben világbajnok lett, 80-ban olimpiai bajnok, 81-ben világbajnok, és abba hagyta az evezést. Tehát csodák mindig vannak, és bízik benne az ember, de a realitást nézve nekünk hosszú távon kéne egy nagyon komoly, kidolgozott programmal tehetségeket keresni és menedzselni, egy nagyon komoly szakmai felkészültséggel, ez lenne a jövő záloga, akkor számíthatunk olimpiai érmesekre.
1: De jóre nyugdíjas vagy, de facto azonban mind a mai napig dolgozol. Meddig tervezel? Bár mondtad az előbb, hogy a hátralévő 40-45 év.
0: Igen, ez jó, mert amikor nyugdíjba kerültem, akkor mondták, hogy mennyit dolgoztam eddig, mondtam, hogy hát napi 10-12 órát azért igen, mondták, hogy nagyon jó, nyugdíjas vagy, akkor már 18-at is nyugodtan tudsz dolgozni. A klubomban is, és a versenyzőim is rábeszéltek arra, hogy egy olimpiai ciklust Los Angelesig még vállaljam a szakosztályvezetést, nem kizárt, hogy utána is, meglátjuk, nem lehet előre megmondani, de mindenképpen úgy szeretnék építkezni, és már vannak jelöltjeim, hogy át tudjam adni a szakosztályvezetést. Ugye én most elsősorban az MTK vezető szakosztályának vagyok a vezetője, ez ami foglalkoztat, és természetesen az, hogy a magyar evezősök, nem csak a mieink, de a mieink is feltétlenül minél jobb nemzetközi eredményeket érjenek el. Meglátjuk, mit hoz a jövő.
1: Székely Balázs, köszönjük szépen!
2: Ez korábbi műsorunk ismétlése.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai vendégünk Szabó Nóra, a maratonfutás országos csúcstartója és több távon magyar bajnok. Tárgyaljuk meg ezt a maratoni futás kezdést, mert 23 éves korodban kezdtél el futni. Nagyon furcsa a történet, de minthogyha azért kezdtél volna el futni, mert nem voltál elégedett a súlyoddal, ezt most így rád nézve nehéz elhinni.
2: Ez valóban így volt pedig. 23 éves voltam, hát ilyen 67-70 kiló körül.
1: Csoki, dohányzás.
2: Dohányzás 8 éve már, teljesen, az abszolút az egyetemistáknak az életét éltem, tehát a tipikus minta példája voltam, amit egyébként nem bánok, mert én örülök, hogy ezeket is megélhettem. Mert én ugye sokan az élsportolók közül ez kimarad az életükből, nyilván nem tudják, mi marad ki, de...
1: Szerintem 10 év múlva is egyetemista leszel még.
2: Ja, hát igen, de nem az az egyetemista. Hát én már azért idősebb vagyok. Igen, szóval ezért kezdtem el futni. A barátnőm eljárt rendszeresen, és egyszer elhívott magával, és elmentem vele.
1: És aztán eljött 2012 tavasza, amikor elindultál a Vivicittán, ugye 12 kilométeren 24. lettél, ami szerintem még téged is meglepett ennyi gyakorlás, ennyi edzés után.
2: Igen, igen, nagyon meglepett, és erre ez nagyon jó utána tudtál nézni, mert valóban 24. lettem, ez nekem is így megmaradt, hogy tényleg én nem készültem a versenyekre, én csak úgy elindultam.
1: Annyira nem, hogy edződ sem volt, majd arról beszélünk később, hogy mikor lett edződ, de ugye a 12 kilométer az hát kevesebb, mint a harmada a maratonnak, amely most a távod, és ezekre egy ilyen Vivicittára mondjuk a Margit-szigeten készültél fel, vagy hol? És milyen elvek szerint?
2: Szerintem akkor a Kopaszigát környékén laktam, és sokat futottam ott. De nekem nem volt edzés programom, tehát nekem akkor még fogalmam sem volt, hogy mi ez az atlétika, és most ez lehet, hogy nagyon gáz, vagy nem tudom, hogy mondjam, de én nem tudtam, mi az, hogy atlétika, vagy mi az, hogy atlétikai pálya, vagy hogy az 400 méteres, semmi, nekem fogalmam sem volt, tehát én az olimpiát sem néztem, nem követtem ezeket a dolgokat. Úgyhogy én nem mondanám, hogy készültem, inkább lelkesen futottam minden nap, aztán láttam, hogy van ilyen, hogy futóverseny, és beneveztem.
1: De hogy szeretted meg a futást? Lementek a kilók?
2: Igen. Ugye eleinte azért futottam, hogy lefogyjak. Aztán ez nagyon hamar átalakult egy pár hónap után, hogy én ezt szeretem csinálni. Olyan jó volt, de egyébként sokat futottam futógépen abban az időben. Edzőteremben minden nap 12 kilométert. Vagy ha nem is minden nap, de egy héten 4-5-ször biztos. Olyan jó volt látni, hogy egyre gyorsabban tudok futni, meg hogy megcsináltam az érzés, az olyan jó volt, ez a dopamin, vagy amit ad ez a futás.
1: És a futógépen mivel töltötte le az időt? Hát a 12 kilométer azért az időt vesz el az ember életéből. Sokakat látok, akik fejhallgatót használnak, zenét hallgatnak. Beszéltem Gyarmati Andreával, akinek az edzései ilyen több ezer méteresek voltak a medencében oda-vissza. Ő például verseket szavalt magában, úgyhogy hihetetlen mennyiségű verset tud. De te mivel töltötted el az idődet?
2: Zenét hallgattam, és általában egy számot.
1: Ugyanazt repeat-e. Az egy szám?
2: Igen.
1: Repeat 12 kilométeren keresztül? Igen. Hát akkor neked van még egy képességed, ez pedig a monotónia tűrés, mert hogy nem csak végig tudod futni, hanem egy zenét. És ez melyik zene?
2: Hát erre már nem emlékszem, de tudom, hogy mindig ez volt, hogy beraktam repeatre egy számot.
1: Az jó. Aztán eltelt 5 év. És egészen pontosan 2017 nyarán teljesítetted a maratoni távot. Ennyi idő kell ahhoz, hogy az ember a 12 kilométerről a 42 kilométerre föl gyakorolja magát rossz kifejezéssel?
2: Ez jó kérdés, mert én valójában soha nem akartam maratont futni. Én ezt sem akartam.
1: Tehát itt ül Szabó Nóra, aki nem akar tanító lenni, nem akar pszichológus lenni, ezért elvégezte a két sulit, és soha nem akart maraton futni, ezért tartja az országos csúcsot, oké?
2: Okay. Igen, mert 17-ig ugye csak úgy futottam, hogy beneveztem versenyekre, elindultam, ugye akkor volt ez az Ultra Balaton, hogy akkor már 4-szer teljesítettem párosban. De úgy maga a maratoni táv soha nem motivált, hogy én azt így lefussam. És mindig mondták, hogy hát, hogyha maratont akarsz futni, arra fel kell készülni, és pont 17-ben volt egy Ultra Balaton, ahol egyébként még sérült is voltam, és akkor voltam egy egy futómárkának az egyik ilyen nagykövete, és az adódott a lehetőség, hogy a Stockholm Maratonnak ők a szponzorai, és el tudok indulni. És akkor úgy voltam vele, hogy hát jó, végül is készültem, most futottam 110 kilométert, igaz, hogy nem egyben, hanem darabokban, és hát akkor benevezek. És ez így alakult. Tehát ott nem volt semmi célom, ott annyi célom volt, hogy hát egy olyan 3 órá jó lenne futni, egy 3 órán belül beérni. De hogy az egyébként milyen tempó, azt nem tudtam.
1: Hát igen, edző nélkül, meg anélkül, hogy kísérjen valaki, azt azért elég nehéz. De elég jól sikerült, mert ez ugye egy 2:50-es maraton lett ez a frankfurti, 2:50-es, és ez talán alig 5 perccel maradt el a riói olimpiai szinttől. És talán Knipl Istvánnal találkoztál, aki azt mondta, hogy hát ezt érdemes lenne profi módon csinálni.
2: Jók az információid, ez így volt, igen. Akkor pont az Európai Parlament magyarországi képviseletén dolgoztam, Jalövő az utcában van, és ő ezt a mai napig felemlegeti, hogy ott találkoztunk, és akkor mondta, hogy menjek el, és hogy akkor a Honvédnál volt szakosztályvezető, és hogy a Honvédba menjek edzeni, keressek legalább egy edzőt. Én akkor én mindig úgy voltam, hogy nekem aztán nem mondja meg senki, hogy mikor fussak, hogyan fussak, és akkor felhívtam Józsa Gábort, hogy beszéljünk, hogy ő kit ajánlana. És akkor végigmentünk egy pár edzőn, és valahogy én nekem akkor Káldi Zoli volt az, akihez szerettem volna menni, mert tudtam, hogy nála van a Pap Kriszta, kiváló eredményei vannak, és én már úgy mentem oda, én már tudtam, inkább hozzá szeretnék menni, és akkor ezután megkerestem Káldi Zolit, és így kerültem az első edzőm.
1: Ez az az időszak, amikor Csoma Feri bácsival készült?
2: Igen, együtt voltak. Együtt voltak. Igen. Uh-huh. Ez 18 március.
1: 8-a, Zoltán és Nőnap.
2: És akkor volt az első edzés, igen.
1: Szabó Nóra bekerült egy rendszerbe, és azt mondták neki, hogy fusson 400 méteres pályán, fusson repülőt, fusson résztávokat. Ezeket a kifejezéseket meg kellett nézni a magyar értelmező szótárban, hogy mit jelentenek, vagy szóval mekkora volt ez a váltás, mert az ösztönös futás után bekerülni egy profi rendszerbe, ahol megmondják az embernek, hogy napi mennyit fusson, kikkel, milyen tempóban, azért az nagyon komoly átalakulás.
2: Igen, így mindent meg kellett tanulnom, ugye az, hogy egy csoportban vagyok, akik nálam 20, 10, 15, 20 éve fiatalabbak, hogy ők vajon elfogadnak-e, hogy itt hogyan fogok tudni edzeni, és emlékszem, hogy az első edzésen a bemelegítés 4 perces tempó volt, és mondom, ez a bemelegítés, mi lesz itt később? Hogy szerintem az nagyon gyors.
1: És ráadásul, hogyha jól tudom, a csoport többi tagja nem is hosszú távra készült. Voltak 1500-asok, igen, voltak 400, igen. Voltak talán még gátasok is közte.
2: 3000 akadály, vagy 2000 akadály. A Lili volt szerintem a leghosszabb távra készülő, igen. Mm-hmm.
1: Aki most már Vindics Tóth Lili Anna. És szerintem nem sokára versenytársad lesz.
2: Igen.
1: Mert hogy ő is, ha jól tudom, maratonra vált.
2: Igen, igen.
1: 2018 berlini Európa-bajnokság. Már hogy most már az ember profi edzője van. 17. helyen végeztél.
2: Igen, ráadásul ugye a maraton az mindig egy nagy kérdője, hogy mi lesz közben, mert bármi történhet. És ugye az is sokat számít, hogy milyen az időjárás. Tehát most az, hogy valaki készül egy maratonra, és csúcsformában van az időjárás, teljesen keresztbe vághatja az elképzeléseit.
1: Itt azért nyissunk egy zárójelet, mert én úgy tudom, hogy neked a kedvenc hőmérsékleted az a 7-8 fok. És azért azt valljuk be, hogy mondjuk május és szeptember között egy maratoni futáson ritkán van ez a hőmérséklet.
2: Igen. Igen, én most ezen gondolkozom, hogy vajon nekem az volt-e az első olyan maratonom, ami nyári maraton, és szerintem igen, ez 22 volt München.
1: Mert aztán még a 2023-as februári sevillai maratont is vegyük elő, mert hogyha jól emlékszem, az volt az, amikor megdöntötted Földingné Nagy Judit országos rekordját.
2: Igen.
1: Azt mondtad egyszer, hogy te verseny közben nem tudsz számolni. Nyilván most már tudsz, de akkor, amikor
2: most sem.
1: Mert ugye általában azt mondják, hogy az embernek 30 kilométerig azonos tempót kell futni, és utána egy picit gyorsabban. És ehhez azért nem árt, hogyha ott egy edző, aki mondjuk kerékpárral vagy valamilyen módon segítgeti őt futás közben, valahogy tájékoztatja arról, hogy most le vagy egy picit maradva, gyorsabban kéne, vagy tartsd ezt a tempót, vagy... És hát edző nélkül ez nehéz. Amikor már segített az edző, akkor elkezdett tudni számolni már a dolgokat?
2: Ez egészen más volt már, amikor az edzővel készültem. Nyilván akkor már jobban tudtam számolni, de attól függően még most se tudnám megmondani. Most mondanál egy iramot, hogy az 30 kilométeren mennyi, nem tudnám megmondani. Ezt kell megtanulnom, de nem megy.
1: Rengeteg időd van még. Azt szokták mondani, hogy a maratonfutás is fejben dől el. Én egyszer indultam egy 4x5 kilométeres váltóban, Vivicittán. Aztán én voltam a második vagy a harmadik futó, és én biztos, hogyha egyedül vagyok, nem csapatban, nem váltóban, én feladtam volna 2 kilométernél. De az volt a fejemben, hogy nem tehetem meg a másik hárommal, hogy én feladom. És akkor itt megértettem, hogy mire gondolnak azok, akik azt mondják, hogy fejben dől el a futás. Te hogy érzed ezt?
2: Azt gondolom, hogy a csapat sport, mert ezt most végül is annak is nevezhetnénk, az más. Nem tudom, mert nem voltam soha csapat sportoló, de ott biztos, hogy ez, hogy a másikért is megteszem, és nem adom fel. De hogy ez egy egyéni sport, oké, hogy mögöttünk nagyon sok mindenki áll, a fiziostól az edzőig sokan, de ez mégiscsak egyedül futsz a saját gondolataiddal.
1: Ugyanazzal az egy zenével.
2: Igen. Saját magaddal kell elszámolni, ha feladod, hogy miért adtad fel, vagy saját magadat kell ösztönözni arra, hogy miért ne add fel.
1: És adtál már fel valamilyen futást, versenyt?
2: Egyetlen egy félmaratont adtam fel eddig.
1: Ott mi volt a baj? Szúrás volt?
2: Nem, hanem egyszer nem úgy álltam már oda, hogy ez nem lesz jó. Mert máshonnan indultunk mi, az elit mezőny, mint a többi, ők 10 kilométer körül csatlakoztak be, és addig végig egyedül futottam, mert alig voltunk. Nyúl sem volt nekem, és szél is volt, és már ezt akkor szerintem fejben elhatároztam, hogy én nekem ez nem fog sikerülni, és hát 16-ig bírtam, de már akkor is lassultam, és úgy éreztem, hogy ennek semmi értelme. És egyébként azért is adtam fel, mert tudtam, hogy hol van a rajt, ahova vissza kell menni. Vagy hát a rajt maga cél ugyanott volt, tehát nem fogok eltévedni.
1: Mentálisan az hogy érintett? Tehát aznap este, amikor lefeküdtél aludni, és tudtad, hogy most feladtál egy olyan versenyt, amire készültél, ez igénybe vett valamilyen módon, vagy könnyen túl tudtad tenni magad?
2: Hát nem, sajnos nem. Nagyon nem. Nagyon szomorú voltam, hogy miért voltam ennyire gyenge. Pedig tényleg az felkészülésem az nagyon jól sikerült, mert azt akkor is edzőtáborból mentem arra a versenyre, és nagyon jó edzéseket megcsináltam, tehát képesnek kellett volna lennem egy jó időt futni, de valahogy mégsem, mert fejben dőlt el.
1: Szabó Nórával beszélgetünk, a maratonfutás országos csúcstartója, és több távon is országos bajnok, és elérkeztünk a 2023-as budapesti világbajnokságig, ahol én ott voltam a stadionban, és azt tapasztaltam, hogy ha csak egy magyar sportoló nevét bemondták, akkor több tízezer ember ugrott föl a stadionban, és elkezdte a nevét skandálni. Ugye a maratonfutással egy picit más a helyzet ilyen értelemben, mert nem teljes egészében zajlik a stadionban, de hogy érezted magad a budapesti VB-n?
2: Hú, hát most is kirázott a ideg, és most mindjárt elsírom magam. Fantasztikus volt, tehát az érzés, ami... Én nem is tudom, én nem nagyon emlékszem a futásomra, csak arra, hogy mindenhol kiabálnak. És nem csak az én nevem, mert nyilván volt másik magyar is, meg a többiek, akiknek le lehetett olvasni nevét mindenkinek, de ugye rengeteg szurkoló volt, és rengeteg ismerős.
1: Mennyire tud az ember figyelni? Tehát én azt gondolom, hogy egy idő után elég sok baja van a sportolónak azzal, hogy még van hátra mondjuk 18, 14, 8, 6 kilométer, de hogy mennyire tudsz figyelni a külvilágra?
2: Hát itt a pesti VB-n ez abszolút figyeltem is, láttam is, tehát nem az volt, hogy azt sem tudom, hol futok, mindig, most is meg tudnám mondani, ki hol állt. Nagyon-nagyon motiváló volt.
1: Ez ilyenkor olyan típusú erőt is az az embernek, hogy nem csak, hogy ezt a versenyt csinálja végig, hanem, hogy még tovább, és újabb, akár éveken keresztül benne marad ez az élmény, hogy érdemes csinálni? Van ilyen?
2: Van ilyen is, persze, de én magamért futok, és nem azért, hogy elismerést kapjak, vagy bármilyen visszajelzést.
1: De azért ez jól esik, ha...
2: Persze, hogy jól esik, igen, és tényleg ez nagyon jó volt, hogy itthon volt a VB, de valamiért én mégis magamért csinálom.
1: Azért, hogy elterveztél valamit, és meg tudod valósítani?
2: Igen.
1: ez
2: én nem
1: fontos.
2: Várom a visszajelzéseket, nem is, nem szeretek amúgy sem a külvilágnak élni. Az ilyen közösségi oldalakon sem szeretek így magamról megosztani dolgokat.
1: Utcán felismernek?
2: Van, amikor igen.
1: És ezt szereted, vagy inkább...
2: Nagyon rosszul érzem magam, mert én ugyanolyan ember vagyok, mint bárki más.
1: Selfie készítés?
2: Olyan, hú, igen, a VB utáni nap anyukám futott, volt egy ilyen 2 kilométeres táv, talán is kimentem, és ott nem volt olyan méter, hogy ne lett volna valaki, hogy szeretne fényképet, vagy csak megölelni, vagy csak köszönni.
1: És ez kicsit jól is esik, meg kicsit terhes is.
2: Igen.
1: Szabó Nóra a vendégünk, a maratonfutás országos csúcstartója, és most ugye 24-nél járunk, és a berlini maratonról beszéljünk egy kicsit, mert ugye amikor az a csúcs megdőlt, akkor volt valami kis ünnepség, vagy úgy érezted-e, hogy a pályafutásodnak egy szakaszát elértél? Egy olyan lépcsőfokot, amit korábban terveztél az országos csúccsal?
2: Ez érdekes kérdés, és a válaszom is biztos érdekes lesz, hogy én erre nem úgy készültem, hogy én most a csúcsot meg akarom dönteni, hanem szeretnék egyéni csúcsot futni, szeretnék 2:29 percen belül, mondjuk akkor azt hiszem 28-at terveztünk, de tehát én nem azért futottam, hogy én most megdöntsem a csúcsot.
1: Az a csúcs 1996 óta élt. Az borzasztó sok idő.
2: Igen.
1: És most itt vagyunk 2024 szeptemberében, amikor már a saját csúcsodat adtad át a múltnak.
2: Ugye a Párizsi olimpiára 2:26:50 volt a szint, és ugye nekem ezt sajnos nem sikerült megfutnom sérülések, stb. Miatt nem is tudtam versenyezni, és akkor ez volt a célunk, hogy akkor ezt az időt legalább biztos, hogy erre képes vagyok, vagy képes lehetek az edzések alapján, és igazából ott az utolsó 5 kilométeren ment el ez az idő, ott nagyon belassultam, de örültem így is, akkor 27-31 lett azt hiszem az eredményem.
1: 2:27:31, igen, de nem sokáig élt ez a csúcs. 2024 az ilyen értelemben kiemelkedő év, mert hogy decemberben aztán felállítottál egy 2:25:52-es, a mai napig is érvényes, beszélgetésünk időpontjában érvényes országos csúcsot, az sem Magyarországon.
2: Igen, hát nem, most hát mivel ugye tudtuk, hogy ezt képes vagyok erre, vagy akár 2:26-on belül időre is, bár én ezt azért nehezen hittem el, az edzőm szerint ez így volt. Ezért ugye Valencia maratonra már volt nevezésem, és ott tényleg az volt a cél, hogy még ennél is jobb időt fussak. És azt nagyon-nagyon akartam. Volt segítségem, egyébként Berlinben is ugye Józsa Gábor volt az iramfutóm, a nyulam. És tényleg nagyon hálás vagyok neki, hiszen nélküle nem valószínű, hogy ez így sikerült volna.
1: Itt eszembe a tokiói világbajnokság, ahol a negyedik legjobb európaiként 15. lettél, és valahol azt olvastam, hogy azon kattogtál utána, hogy lehetett volna ez 12. is akár.
2: A mai napig is, igen. Igen, nagyon-nagyon bosszant az, hogy fogalmam sem volt, hogy hányadik vagyok, és tudom, hogy lett volna még erőm, hiszen nem tudom, megnéztem a befutómat, mert azt ugye pont mutatta a tévé, és nem azt mondom, hogy nem fáradtam el, de nem futottam ki magam.
1: Ez volt az, hogy se előtted, se mögötted nem volt senki, tehát igen. Egy légüres térben futottál, és itt volt egy olyan szakasz, amikor elnavigáltak téged a helyes pályáról, nem?
2: Igen, volt ilyen is, mert hogy volt 2 kört kellett tennünk, nem tudom hány kilométer után. Mentem tovább, és nem tudtam, hogy el kell kanyarodni, és akkor láttam, hogy visszanéztem, mert hogy nem láttam magam előtt úgy senkit, és akkor láttam, hogy ők mennek jobbra. Na jó, akkor majd ott el tudok menni, és nagy szerencsém volt, mert nem volt ott egy kordon, amit úgy ki tudtam kerülni, és vissza kellett mennem. Tehát ez körülbelül egy olyan 20-25 másodperc biztos, hogy belekerült. Aztán a második körben már oda rakták a kordont, hogy ne tudjanak az emberek tovább futni. De hát ez tényleg bosszantó volt. Úgyhogy lehet, hogy emiatt is múlik az a 3 hely. Ugye az előttem lévő talán pár másodperccel ért be, szóval...
1: Igen, de valami olyasmit olvastam le a szádról, hogy a befutáskor, hogy szerinted nem jól mérték az időt. Valami ilyesmit mondtál. Hogy úgy tűnt, tehát annyira csodálkoztál.
2: Ja, igen, azon, igen,
1: hogy,
2: igen.
1: Hogy a 15. helyen értél be, és ráadásul az idő is valahogy úgy tűnt, mint hogyha
2: igen,
1: elmérték.
2: Nekem fogalmam sem volt, hogy én 15. vagyok. Tényleg én azt hittem, hogy van valahol ilyen 30 körül, nem baj, jó lesz az is, és így néztem a kivetítőn, hogy 15, és én nem hittem el.
1: Az én számításom szerint olyan 12-13 hét kell két maraton között, vagy hát egy felkészülési idő, az nagyjából annyit vesz igénybe. Az hogy töltöd ezt a 13 hetet? Dolgozol, egyetemre jársz, edződ van, aki megmondja, hogy mit kell csinálni, és hát még lehet, hogy talán magánéleted is van, és hogy ebben a 13 hétben mi fér el?
2: Hát ugye az első a munka, aztán jön az edzés, aztán az iskola, néha aludni is kell, nagyon keveset, de sikerül azt is, és így telnek a napjaim.
1: Tehát a napi adag az mennyi?
2: Inkább úgy mondom, hogy a heti az olyan 140-150 kilométer. És ez napi egy edzés.
1: Azt mondják, hogy a maratonnál az egyik legfontosabb az a frissítés, és sokan ott szúrják el.
2: Sajnos ebben nagyon amatőr vagyok, mert nincsen ilyen taktikám. Tehát én, hogyha előre le lehet ugye adni frissítőket, én azokat is így ott találom ki, hogy na most akkor melyikbe mennyit rakjak, mikor kell a gél, mikor nem. Tehát az a baj, hogy nincs meg ez nekem, hogy 5 kilométerenként mindig ugyanaz, vagy tehát mindig változik. Nincsen ugye olyan ember se, aki ebben tudna segíteni.
1: Mesterséges szóval... intelligenciát nem kérdezted még?
2: Nem. Nem vagyunk jóban.
1: Mert?
2: Nem tudom, én valahogy így...
1: Magáz?
2: Nem, néha téves válaszokat ad.
1: Szabó Nórával beszélgetünk, a maraton futás országos csúcstartójával, és azért valljuk be, hogy a világon Kenya, Etiópia, Japán, Amerika Egyesült Államok nagyon erős ezen a távon, és a világcsúcsot most a beszélgetésünk pillanatában ugye Rusz csepenget is tartja 2.09.56-tal, hogyha csak a női mezőnyt nézzük, akkor 2.15.50. 2.25.52 az országos csúcsod, tehát csak a női mezőnyt nézve 10 percre vagy, a világrekordtól, hogyha mindenkit egyben nézünk, a 2.09.56-ot, akkor nagyjából 15 perc, tehát negyed óra. Mi az a cél, amit még kitűztél magadnak a maratonfutáson belül? Tehát ez idő, vagy hogy hány maratont futok még le, vagy majd eldönti az, hogy meddig van kedvem futni?
2: Időben nem tudok mondani semmit, mert így nem tűztünk ki ilyen célt, hogy meddig tudok, ezt nem lehet megmondani. Ki tudja, lehet, hogy a 2.25.52 a legjobb időm, meg az is marad, reméljük nem, de ezt nem valószínű, hogy meg tudnám most mondani, viszont én a Los Angeles-i 28-as olimpiáig tervezek komolyabban futni. Azért akkor már pont 40 éves lesz.
1: Az a legjobb kor? Egyébként, de egyébként a férfi maratoni futók között számtalan olyan ember tudnék mondani, aki 40 pluszos.
2: Igen, egyébként akkor én nem gondolnám, hogy akadály lenne akár a maratonfutásban, hiszen hát most ha megnézzük, ausztráloknál is van 50 feletti futó, aki 2.24-et meg 23-akat fut. Az már más kérdés, hogy neki milyen a háttere, vagy hogy ezt hogyan tudja kivitelezni. Szeretnék majd gyereket, és én nem hiszek abban, hogy vissza lehet jönni persze szülés után is, de én, hogyha egy gyereket szeretnék, akkor én utána csak szeretnék arra fókuszálni, és nem az, hogy az edzés az első, aztán majd a gyerek.
1: Ha már a kornál tartunk, akkor az a kérdés, hogy a regeneráció, az az időszak, amíg vissza tudsz jönni a normál kerékvágásba, az a kor változásával nem lassul? Tehát nincs szükséged több időre ahhoz egy-egy maraton után, hogy visszatérj a normális kerékvágásba? Minden ugyanúgy megy, mint 10 éve?
2: Szerintem igen. Tehát én már maraton után másnap kimegyek futni. Szóval nincsen az, hogy jaj, most oké, fáj itt-ottam ott, de ugyanúgy kimegyek futni, hát az is regenerál. Inkább az alvás az, ami többre lenne szükségem.
1: De most a munkalagasúly miatt nem megy.
2: Igen, és egyre, ahogy idősödöm, egyre jobban látom, hogy az alvás mennyire fontos. Nagyon. Az egyik legfontosabb, főleg a regeneráció miatt is.
1: Ha neked nem kéne dolgozni, és nem járnál iskolába, és minden alád lenne helyezve, a masszörtől, a dietetikusig, a sportpszichológuson keresztül, a havi fizetésig, akkor az miben változtatna?
2: Biztos, hogy sokkal jobb, nyugodtabb körülmények között tudnék készülni, mert így azért a stressz az nagyon sokat ront a futás minőségén is. És hogyha tényleg ezek mind meglennének, amiket felsoroltál, biztos, hogy sokkal sokkal többet tudnék regenerálódni, sokkal jobban is, és az eredményeim is sokkal jobbak lennének.
1: Beszéltünk arról, hogy még a mai napig kattogsz azon a tokiói 15. kontra 12. helyen, hogy mennyire gondolod túl a dolgokat?
2: Sajnos nagyon nehezen tudok túllépni az ilyen dolgokon, mert én ezt is siker természetesen a 15. hely, de valamilyen szinten nekem ez mégis kudarc. Szóval én ezeken a kudarcokon nagyon-nagyon nehezen tudok túllépni, és mai napig benn vannak a fejemben. Akárha mondjuk nem úgy sikerül egy verseny, ahogy én azt elterveztem, vagy amilyen tudom, hogy én jó állapotban vagyok, mert tényleg, de azt ugye nem látja senki, mert csak a célidőt látják, de az, hogy én edzéseken miket csinálok, azt nem látják és nem tudják. Azt csak én tudom, és ezért élem meg kudarcnak, ha valami nem úgy sikerül. És hiába gratulálnak, meg mondják, hogy ez is jó idő, meg hát ez csak a második legjobb idő, de hogy milyen jó, én akkor se tudok neki örülni, mert tudom, hogy sokkal jobb állapotban voltam.
1: Nem lehet, hogy túl maximalista vagy?
2: Lehet az is. Nem vagy inkább ilyen perfekcionista.
1: Perfekcionista. Nem lehet, hogy meg kéne próbálni egyszer egy sportpszichológussal leülni és átbeszélni
2: de
1: ezt a kérdést?
2: De én nagyon-nagyon nyitott vagyok rá, és nagyon szeretnék, mert most is... Pont most a hétvégén a Berlin félmaratonon indultam, és ráléptek a cipőmre, és ki kellett állnom, mert lejött a cipőm. És annyira sírtam, hogy mondom, ezt nem hiszem el, hogy fel vagyok készülök, és ezért kell feladnom, és nekem most azonnal valaki segítsen, mert én ezt nem tudom megoldani fejben. És ezt még most is így érzem, tehát tényleg így belül kiabálok a segítségért, szóval tényleg egy sportpszichológus lesz a következő, akit keresni fogok.
1: Mondok egy intervallumot, 2025. január 25 és 2026. április 26 között lehet. Uh-huh. Mire gondolok?
2: Talán Birminghamre, az Európa bajnokságra.
1: Egészen pontosan. A szintidő 2:27. A magyarországos csúcs, amit te tartasz, 2:25.52. Április 26-áig lehet megfutni. Mi a terv, Nóra?
2: Nem szeretnék maratont futni már addig. Úgyhogy én a ranglistával valószínűleg azzal fogok tudni kijutni. Ugye pont kicsúsztam, hogy azt is csak így utána gondoltam belőle, hogy a 27.06-tal kicsúsztam belőle, de...
1: 6 másodperc.
2: Igen. De amúgy szerintem egyáltalán nem ront az értékén azt, hogyha valaki ranglistával jut ki, vagy szinte...
1: Hányadik helyen állsz most?
2: Talán a ranglistások közül első, második. Tehát a szintesek után.
1: Uh-huh. Akkor ez bele fog férni, véletlenül.
2: Én azt gondolom, hogy nem fognak azért annyian megelőzni, hogy most én lecsúszok a 60-valányodik helyre.
1: Azt mondod, 28-ig Los Angelesig tervezel, utána születik majd egy aranyos fiú, vagy egy aranyos kislány, és mi lesz utána? Dolgozunk a Nemzetközi Atlétikai Szövetségnek, beszélünk több nyelvet, lesz férjünk, és nem futunk.
2: Szerintem futni fogok azért, csak már nem fogom az időt üldözni. Tehát szerintem ez meg fog maradni. Tényleg a futás, én nagyon szeretek futni, és kikapcsol. Még akkor is, hogyha résztávos edzés van, akkor is, mert olyan szinten kapcsol, hogy akkor csak arra figyelsz, semmi másra. Nem jutnak eszedbe az, hogy most ki kell takarítanom, vagy el kell mosogatnom.
1: Tehát akkor a futás életed végéig megmarad.
2: Remélem, igen. Én szeretném, hogy ez így legyen.
1: Szabó Nóra, köszönjük szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohászkodtunk. Ettől féltük, hogy nem sikerül. Nem kell félni, nem kell félni.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere, Korsuber, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsuber, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsuber!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: szombaton az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: Köszöntöm Önöket, Nyágúj Gergelyt hallják. A Sporthely mai adásában a Hűség városába, Sopronba látogatunk, méghozzá a magyar női kosárlabdázás legutóbbi 30 évének legsikeresebb klubjának otthonába, a Novomatic Arénába. A Sportcentrum 1987-ben nyitotta meg kapuit. Kezdetben a soproni és a férfi és a soproni postás női kosárlabda csapata játszott a csarnokban, 93 őszétől pedig már a Gyesev is. A friss bajnok soproni VS-e azóta több néven is szerepelt, az állandóságot a sikerek jelentették. 17 bajnoki cím, immár 14 magyar kupa elsőség, a nemzetközi porondon egy Ronchetti kupa és 5 Euróliga Final Four mellett. 2022-ben a csúcsa is felért a gárda, első és eddig egyetlen magyar csapatként megnyerte az Euroligát. A sikerek pedig egybefortak az 1995-ben marketingesként a klubhoz érkező, később szakosztályvezetőként, majd hosszú ideig a klub ügyvezetőjeként dolgozó Török Zoltán nevével, aki 2025-ben adta át a stafétát Fegyverneki Zsófiának. A mára 2000 férőhelyes aréna üzemeltetési joga 2005-ben átkerült a kosárlabda klubot üzemeltető gazdasági társaság jogkörébe, és 2015 óta viseli a Novomatic Aréna nevet. Tartsanak velem, pillancsunk be a kulisszák mögé! Nem vagyunk a Novomatic Aréna alaksorában, egészen pontosan az irodákban, és velem szemben Seres Éva. Azt hiszem, Seres Évát a kosárlabda rajongóknak nem kell bemutatni, de azért csak a tisztség kedvéért 130-szoros magyar válogatott kosárlabdázó, magyar bajnok voltál az MTK-val, a Ferencvárosra és a Sopronnal is, és amióta visszavonultál, azóta Sopronhoz köt az élet, létesítményvezetőként az arénában, illetve a soproni Darazsaknál is utánpótlás edzőként dolgozol. A kosárlabda mondhatni, hogy az életed.
1: Igen, 2005-ben fejeztem be az aktív pályafutásomat. Akkor kaptunk meg az üzemeltetésre ugye a mostani Novomatic Arénát, és az akkori ügyvezető igazgató Török Zoltán rám gondolt, hogy megmutathatnám magam ebben a szerepkörben is, de ezzel párhuzamosan azért az edzősködést nem vetettem el, és szépen végigjártam a ranglétrát. Jelenleg az U16-os Darazsak Sportakadémia csapatánál vagyok vezetőedző.
0: Rögtön az elején már is adott egy olyan életpálya modell, és tényleg nagyon sok az olyan példa, és itt egy megint csak követendő és örömteli példa, egy nagyon-nagyon sikeres sportolóból utána egy sikeres sportvezető lesz, tehát ergo neked is gyanítom, hogy a játék és a kosárlabda mellett a tanulás és a jövő építése az ugyanolyan fontos volt, és hát azóta is a kosárlabdában talad meg a helyed.
1: Igen, nagyon furcsa szerepkör volt ez, hogy én létesítményvezető lettem. Ugye belecsöppentünk egy

0: olyan életbe kicsit távol voltam ettől a szereptől, bele kellett tanulnom. Ugye az, hogy az arénában nagyon sok a kosárlabda program, amellett ugye nyitottunk színház és koncertek felé itt az üzemeltetés terén, és ugye azért ebbe nekem bele kellett tanulnom, és azt gondolom, hogy most már szereztem elég tapasztalatot, hogy azt merjem, hogy igazából ebben is otthon érzem magam most már.
1: És egyébként sikeres kosárlabdázóként, így utólag visszagondolom, mi a nehezebb akkor a Tekrodban tényleg EB-n, VB-n részt venni és helytállni, címeket szerezni a csapattal és a pályán teljesíteni, vagy mondjuk megtölteni ezt az arénát?
0: Szerintem egyébként mindkettő, tehát mindkettőben vannak pozitív-negatív dolgok, mindkettő számomra rettenetesen fontos. Nyilván maga az, hogy én játékos voltam és edző lettem, én nagyon szerettem volna ezt, tehát hogy nekem ez volt az utam. Engem edzőim ebben nagyon támogattak, mert én tényleg ebben láttam a jövőmet, és ugye mellé jött ez a lehetőség, hogy én a létesítményvezető legyek. Engem arra tanítottak, amikor belekerültem ebbe a szerepkörbe, hogy ezt a létesítményt úgy lehet jól vezetni, hogyha teljesen magunkénak érezzük, tehát hogy a mindennapokban, mintha tényleg a sajátunk lenne, és szerintem azért vagyunk már évek óta egy ilyen jól működő csapat, mert szerintem a kollégáimmal is ugyanúgy érzünk, és ugyanolyan fontos, hogy tényleg mindent megtegyünk annak érdekében, hogy ez tényleg jól működjön, mindenki jól érezze magát, aki ide bejön, mert ugye beszoktak jönni, és mondják, hogy gyönyörű ez a létesítmény. Igen, nagyon sok munkánk van benne, úgyhogy remélem még sok ilyenben lesz részem.
1: És ugye, ha már a létesítményről beszéltünk, hát ugye most aktuálisan éppen így zajlik a Magyar Kupa 4-es döntője Soproni csarnokban, és ahogy bejártuk az egész csarnokot most már, azért itt elmentünk az akadémiai központ, a képzőközpont mellett is, tehát az akadémia, Soproni Darazsak és a felnőtt kosárlabda, és gyanítom, hogy akkor a színház és koncertek mellett itt a szabadidős sport, tehát gyakorlatilag egy tető alatt mindenre is sor kerül.
0: Igen, ez nem egy egyszerű dolog, tehát hogyha például rendezünk egy koncertet vagy egy előadást, ugye akkor a másik oldal nem tud működni, hiszen a nagy teremben vannak ezek a rendezvények, de próbáljuk úgy időzíteni, hogy tényleg minden oldalra meg

0: És ugyebár az anyagiakról nyilván nem beszélünk, és nem is ez a cél, de ettől függetlenül gyanítom, hogy a mai világban az élsport, a közösségi sport és éppen ez az önfenntarthatósági rendszer, ez ugye nélkülözhetetlen, hogy együtt éljen.
1: Igen, bár azt bevallom őszintén, hogy most már itt az arénában azért leginkább a sport az, ami jelen van, ugye a kosárlabda, tehát itt beszélhetünk ugye egy sikeres női csapatról, egy férfi csapatról, és utánpótlás szinten pedig fiú-lány vonal. Tehát, hogy ez annyira rengeteg csapat és rengeteg esemény, hogy azért elég nehezen fér bele más, tehát nagyon jól kell tudni időzíteni, inkább így fogalmazni.
0: És ugye feltételezhetjük, hogy teljes joggal a kosárlabda vezető, hiszen ha arról beszélünk, hogy Sopron és hogy a női soproni kosárlabda, akkor mondjuk a 90-es évektől, tehát az elmúlt három bő évtizedben mindenféleképpen Magyarország legsikeresebb klubja az a Sopron volt.
1: Köszönjük szépen, igen. Igen, ez valóban így van, nagyon sokan dolgoznak a háttérben azért, hogy ez így legyen. Én azt gondolom, egészen a pici gyerekek képzésére nyúlnék vissza, tehát onnan indul az egész, és gyakorlatilag nagyon büszkék vagyunk akár az NB1-B-s csapatunkra, és akár a Sopron Basket elért teljesítményei. Szerintem ez óriási dolog, hogy ezek a gyerekek, akik itt nőnek föl ebben a csarnokban, itt sportolnak. Gyakorlatilag bármerre mennek, találkoznak itt a legnagyobb sztárokkal a folyosón, és tényleg olyan családias a hangulat, és mindenki olyan kedves, mindig van egy jó szavuk, és szerintem ezek a gyerekeknek ezek óriási dolgok.
0: És ugye, ha már a gyerekekről beszéltünk, nyilván az eredmények önmagukért beszélnek, és az sem lehet véletlen, hogy a Soproni Akadémia, ugye a Darazsak Sportakadémia, azon kevés államilag elismert kosárlabda akadémiák egyike, amely sikeresen működik, és a jövőre épít.
1: Igen, ez 2020 óta kaptuk meg ezt az elismerést, és tényleg minden kollégámmal, vezetőkkel azon vagyunk, hogy minél több gyereket eljutassunk a legmagasabb szintre, illetve tegyük fel azt, hogy ha valaki nem is oda, akkor is megtaláljuk a helyét, mert ugye a legjobb edzők, akár asztalszemélyzet, akár játékvezető, tehát hogy mindenre gondolunk, de ha már szurkolóként itt tartottuk a rendszerben, szerintem az is óriási dolog.
0: Az elmúlt 30 év nagyon sikeres, ha nem is az, hogy mi a következő 30 év célja, de mik a közeljövő céljai?
1: Ugye most, hogyha nagyon közeljövőt nézek, ugye most kezdődnek majd az utánpótlásban az országos döntők. Erre minden kolléga a legjobb tudása szerint készíti fel a csapatokat, hogy tényleg a maximumot tudják nyújtani a játékosok. Ugye a nyár az mindig arról szól, hogy a válogatottakba mennek a játékosaink, és reméljük, hogy minél többen részt tudnak venni az Európa-bajnokságokon, Sopron hírnevét ezzel is erősítve, ugye. Nekem még van egy KKP lezárás, ugyanis a 2011-es képzőkiválasztó programban edző vagyok. Most nyáron fogjuk lezárni, ugye ott aranyérmet szereztünk az augusztusi Szlovéniából versenyen, ami ennek a korosztálynak ugye a legnagyobb versenye. Úgyhogy ez a közeljövő, de nyilván, hogyha egy kicsit távolabb nézek, tényleg azt szeretnénk, hogy minél több gyerek a kezeink alatt tudjon fejlődni, és a magyar kosárlabdának minél jobb játékosokat tudjunk adni.

0: Ez itt még mindig a Sporthely, még mindig a Novomatic Arénában vagyunk Sopronban. Most egészen pontosan a főcsarnok melletti edzőpályán állunk, és velem szemben most már Fegyverneki Zsófia. Ugye te jelenleg most már az arénát és a soproni kosztabda csapatot is működtető gazdasági társaság vezetőjeként tevékenykedett, meg annyi éven keresztül ugye sikeres játékosként. Az elcsépelt kérdés a mai napig, amikor kifut a csapat, mennyire érzed még ott a lábodban, hogy te is kifutnál a játékosokkal a pályára, vagy most már teljesen sportvezető vagy?
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés mindig, mert én tényleg nagyon boldog vagyok, hogy ennyi időt tudtam ilyen szinten sportolni és kosárlabdázni, mert tényleg az utolsó pillanatig én ezt nagyon szerettem, és hogyha lehetett volna, vagy lehetne is, nem lenne ennek az ilyen szintű profi sportnak azért egy életkori limitje, akkor biztos, hogy játszottam volna még. Én azt mindig elmondom mindenkinek, a mostani játékosoknak is, hogy szerintem nincsen jobb annál, mint profi sportolónak lenni, és ezt tartom is, hogy az én szememben az szerintem a világon az egyik, ha nem a legjobb munka. Úgyhogy ennek megfelelően talán, amit meg most csinálok, arra meg azért tudom azt mondani, hogy a második legjobb talán, mert tényleg nagyon hálás vagyok, hogy a sportban tudok dolgozni, mert ez az a terület, amit én nagyon szeretek, kiskorom óta ebben nőttem fel, ebben nevelkedtem, ez tett azzá olyan emberi, aki vagyok, a sport. Úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy tudtam a sport és női kosárlabda mellett maradni és ebben dolgozni.
0: És ugye a stafétát az idény előtt Török Zoltántól vetted át, és ha már Török Zoltánt említjük, Seres Évával beszélgettünk, azt mondta, hogy mindent neki köszönhet, és gyanítom, hogy te is, illetve az egész női soproni kosárlabda, azt mondjuk, hogy Török Zoltán, akkor gyakorlatilag a neve egybefordult a soproni női kosárlabdázással, neked, illetve Sopronnak mit jelentő pontosan?
1: Igen, abszolút egyetértek. Én azt hiszem, hogy az Oli 30 év alatt, amit itt felépített, azoknak, akik tisztában vannak a soproni kosárlabda eredményeivel, és azokkal a mindennapokban is látható dolgokkal, ahol tart ez a sportág ebben a városban. Tényleg azt hiszem, hogy az Olinak rengeteget köszönhet mindenki, és ez a klub tényleg nem tartana itt, hogyha az Oli nem rak bele ennyi munkát ennyi éven keresztül folyamatosan. Az én részemről ugye, én ugye már egy kész játékosként érkeztem az akkori Pécsből, ami aztán ugye kevéssel utána, amikor eljöttem, meg is szűnt az a csapat. És tényleg én azt mindig elmondom, hogy nagyon köszönöm az Zolinak, hogy én itt otthonra találtam, mind a pályán, mind a pályán kívül, és nagyon hamar magaménak éreztem utána már ezt a csapatot, és tudtam azt, hogy Magyarországon én tényleg itt kapom meg azt, amiért én kosarazok, ahogy én szeretnék profi sportolóként lenni, amilyen címekért szeretnék harcolni, úgyhogy én is abszolút játékosként köszönettel tartozok ezért az Olinak, hogy ezt lehetővé tette, hogy ebben, amit itt töltöttem 14 évben, ilyen szinten játszhattam. Hát az meg, hogy magyar csapatkapitányaként emelhettem fel az Euroliga trófeát, az meg tényleg a karrierem tetejére volt az így. Úgyhogy egyet tudok ebben érteni Serivel, hogy nem állnánk most itt ezen a pályámmal, hogyha az Oli nem építi ezt a csapatot ilyen sokáig.
0: Ahogy említetted azt az Euroliga győzelmet, a pálya fölött ott lógnak a színes zászlók minden egyes siker megünneplésén, és szép lassan elfogy, vagy hát gyakorlatilag elfogyott a hely. Felsorolni is nehéz lenne azt a meg annyi bajnoki címet, magyar kupa győzelmet, Ronketti és Euroliga győzelmet, ami a Sopron elmúlt 31 néhány plusz évéből visszaköszön. Gyanítom, hogy hosszú távon továbbra is ez a cél.
1: Nyilván a hosszú távú célokat azért mindig annak megfelelően kell meghatározni, hogy éppen mik a lehetőségeink, de egy biztos, hogy az, ami ezt a klubot idáig vitte ebben a 30 évben, és ahogy az előző kérdésedre válaszolva is elmondtam, ez a Zolinak a standardje, és ő tette ilyen magasra a lécet abban, hogy mennyit dolgozunk, hogy mindig a maximumot adunk, hogy tényleg azzal foglalkozunk, hogy mi az a legtöbb, amit meg tudunk tenni azért, hogy minél sikeresebbek tudjunk lenni Magyarországon és nemzetközi szinten is. Nekem abszolút ez a célom, hogy ezt a morált, ezt a munkába vetett hitet, ezt tovább vigyük, mert én azt hiszem, hogy ez mindennek az alapja, és azért tart itt ez a klub, és azért van ennyi zászlónk, és azért van ennyi siker és eredmény, mert tényleg abban hiszünk, hogy az elvégzett munka az kifizetődik.

0: Ez itt még mindig a Sporthely, és velem szemben most már Károly Andra, jelenleg a Nemzeti Sportrádió szakértőjeként a négyes döntőben vagy velünk. Viszont Soproni aréna neked egyáltalán nem idegen, hiszen játszottál itt minden minőségben, hazai játékosként is, három évet vendégként is. Hogyan emlékszel vissza?
1: Itt általában nagy rangadókat játszottunk, még a Ferencváros színeiben is játszottam. Itt volt egy olyan mérkőzés, ami háromszori hosszabbításos volt. Azt a Soproni Postás ellen játszottuk. De alapvetően szerettem itt játszani, már mindig nagyon jó hangulatú meccsek voltak, tényleg teltház volt, sokszor paprikás hangulatú meccsek is voltak, ha már csak az első pécsi évemben volt a Magyar Kupa döntő itt, és 64-63-ra nyertünk a Pécssel. Na, az aztán tényleg paprikás hangulatú volt, de alapvetően az összes, mert ugye abban az időszakban, amikor én hol Pécsen, hol Sopronban játszottam 5, illetve 3 évet, akkor az a két csapat határozta meg alapjaiban a magyar női kosárlabdázást, úgyhogy jó volt itt játszani. De én nagyon szerettem itt játszani, mint aki itt él, és a Sopron színeiért küzd.
0: Említetted még az annó első mérkőzést a Soproni Postás ellen, aztán volt azóta Gyesev, volt azóta Euroleasing, volt azóta sok minden neve a Sopronnak, de a Sopron a Sopron, akárcsak, ahogy mondtad is, a Pécs az Pécs, és legyen az más klub más néven, de ez a két város és ez a két aréna, ugye az elmúlt 30 évet, tehát az újkori magyar női kosárlabdázás mindenféleképpen egy olyan rivalizációra vitte, ami feltétlenül jó a magyar kosárlabdának.
1: És szükséges is a magyar kosárlabdának, és igazából a válogatottunk akkor volt nagyon magas szinten, amikor ez a két csapat adta a válogatott gerincét, úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy a magyar válogatott játékosok úgy legyenek jelen egy-egy klubban, hogy tényleg rajtuk múlik sok minden.
0: A válogatottunk, ha már ezt említetted, kijutott a világbajnokságra hosszú-hosszú évek után, akkor most a magyar kosárlabda megint egy picit jó irányba megy?
1: Szerintem nagyon fontos azt venni alapul, hogy az, hogy most kijutottunk a világbajnokságra, egy óriási dolog, tényleg 28 év után. Ugye még mi voltunk, ugyanígy Berlinben volt világbajnokság, és akkor a fiatal, megfiatalított csapat Seres Évával, és még sorolhatnám Iványi Dalmával, aki ugye most edzőként van a Pécs színeiben jelen. Akkor voltunk utoljára, és azóta most szintén Berlinben lesz a világbajnokság. Ez egy óriási dolog, de ettől még nem szabad azt hinni, hogy rendben van minden. Mert szerintem aki követi a bajnokságot, az pontosan látja, hogy nagyjából 3-4 csapat az, aki minőségi erőt képvisel, és ez nem jó. Úgyhogy ezen az úton kell szerintem tovább menni, hogy kihasználni azt, hogy most léptünk egy nagyot előre, de még nem elég nagyot ahhoz, hogy az egész rendszer egyben és jó helyen legyen.
0: Viszont akkor ugorjunk még vissza ide a Novotik arénába, hiszen ugye most per pillanat zajlik a négyes döntő, a Magyar Női Kupa négyes döntője. Milyen házigazda Sopron?
1: Sopron mindig jó házigazda, mindig kitesz magáért. Egyszerűen az, hogy bevállalták ugye ezt a négyes döntőt, mert hát Diósgyőrbe lett volna, de ugye Diósgyőr nem jutott négy közé. Ez nagyon fontos volt. Egyrészt a hazai közönség megtelíti az arénát, sok vendégszurkoló elutazik, akár Pécsről, akár Szekszedről, de a beacos szektor is majdnem, hogy tele volt. Ugye sokan mondták azt, hogy lehet, hogy jobb lett volna Budapesten, mindenkinek közelebb van, de nem biztos, hogy egy szimacsarnok mondjuk megtelt volna. És egy négyes döntő meg szerintem megérdemli azt, hogy teltház előtt játsszák.

0: A saját gyermekét természetesen mindenki dicséri. Hallhattuk a korábbi hazai pályán és ellenfélként is játszó Károly Andreát is, de amikor az örök rivális méltatja az embert, az mindennél többet mond. Következzen a pécsiek sportszakmai igazgatója, Éles Péter.
1: Nem először vagytok itt a Novomatic Arénában, és elmondható, hogy a legutóbbi 30 év két legsikeresebb magyar női kosabda klubja az a Sopron és a Pécs, legyen az bármi is a két csapat neve. Ellenfélként milyen érzés nektek, akár most, akár mindig idejönni, hiszen tényleg az egyik legnemesebb csata a Sopron-Pécs.
2: Hát a Novomatic Aréna az, mint a Laubernek is szoktuk mondani, ennek a csarnoknak is lelke van. Ez egy olyan csarnok, ahol amikor belépsz, akkor egy szentélynek látod, ezt is érzed, hogy itt a kosárlabda miatt van minden, és egy kultúra lett építve a csarnokban. Bárhogy is hívták tényleg a csapat, és bármi erőt is képviselt, általában egy nagyon erős csapata volt a Sopronnak. Nagyon nehéz itt játszani, egy hangulatos, hazai pálya előnyét adó csarnok. De még egyszer mondom, kevés ilyen csarnok van Európában, Magyarországon még kevésbé, de a Lauber meg a Novomatic Arena szerintem ez két ikonikus csarnok, akiknek még egyszer mondom, lelke van.
1: És egyébként, ha már a csarnok és a csapat, azért néhány éve a Sopron olyan haditettet hajtott végre, amire az egész magyar kosabda büszke lehet, és azért a legtöbb magyar csapatsportágban is büszke lenne bárki arra, hogy megnyeri az Euroligát.
2: Abszolút, és nem csak az, hogy megnyerték az Euroligát, de ne felejtsük el, hogy két Euroliga Final Four-t egymás után évben is rendeztek Sopronban, ami ennek az arénának egy nagyon nagy erénye, hogy itt meg lehetett ezt rendezni. Nyilván Sopron város is kellett hozzá, meg egy nagyon jó csapat is kellett hozzá. A sok nemzetközi verseny, ami itt volt, tehát a FIBA is azért el kell érni egy olyan szintet, hogy neked adják a rendezést egy ilyen eseményen. Tehát nagyon jól dolgoznak Sopronban. Örülök, hogy a magyar kosárlabdának van egy Sopronja, mert kell a magyar kosárlabdának egy erős Sopron, és egy ilyen csarnok is.
1: És ugye azt se felejtsük, hogy akárcsak a pécsieknek itt és az egésznek lelke a képzés az az utánpótlás alapul, hiszen ugye akárcsak Pécsen itt is akkreditált akadémia van, tehát tényleg a képzés és a jelen és a jövő az egybefügg az utánpótlás neveléssel és a sikerekkel.
2: Abszolút, abszolút így van, ugye itt három csarnokot lehet a csarnokon belül használni edzésekre, ez is nagyon fontos, ugye nálunk is három pályát tudunk használni az akadémián. Ez nagyon fontos, és igen, igyekeznek Sopronban is nevelni tehetségeket, de nyilván ez egy ilyen szintű felnőtt csapat felett azért nehéz.

0: Nos, a szóban forgó hazai rendezésű Magyar Kupa 4-es döntőjét 2026. április 5-én megnyerte a Sopron, és az újabb siker letéteményese a 2019 óta a csapatot irányító Gáspár Dávid volt, aki a hűségvárosában mindent megnyert, amit meg lehetett.
1: Velem szemben a klasszikus csapatsportágak legsikeresebb, legeredményesebb magyar edzője, gratulálok. Ez már eddig is így volt, hiszen ugye klubszinten Euroligát nyertetek, magyar bajnokságot, ugye ez most már tavaly 4 volt, és megvan az 5. Magyar Kupa hazai közönség előtte egy fantasztikusan játszó és visszavonuló Jecával a sorokban. Lehet most bármit nem szuperlatívuszokban mondani?
2: Nagyon szépen köszönöm, és azt szeretném hozzátenni, hogy ugyanezen jelzők, amelyek elhangoztak, tehát ezen csapatnak a tagja vagyok és a vezetőedzője. Tehát, hogy ez mindenkire vonatkozik, mert itt egyedül, itt senki sem lehet sikeres. És ezt halálosan komolyan gondolom és érzem is. Tehát le a kalappal az összes játékosom előtt, az összes táptag előtt, csak mi tudjuk, hogy mi mentünk keresztül, mi az a munka, amit mi ebbe a sikerbe beleraktunk. Most viszont nagyon jól érzés ezt átélni. Köszönöm a jelzőket, és tényleg jól esik, de most egy kicsiket talán egy ilyen feloldódás momentumában vagyok, mert nagyon kemény mérkőzés volt ez a döntő. Az elmúlt bajnoki időszakban nagyon sok sérülést és random helyzetet kellett lereagálni, és nagyon örülök, hogy azért lett az idei évben is egy aranyérem, és még egy zászló a csarnokban.
1: Egy picit menjünk vissza az időben, 2019-et írunk, és Zalaegerszegről egy bizonyos Török Zoltán ide csábít egy fiatal edzőt a stábba, aztán Roberto Iniguez úgy dönt, hogy elmegy, elhagyja Sopront, és onnantól kezdve kezdődik a Gáspár Dávid sikersztori.
2: Igen, jó ilyenkor visszagondolni. Én mindig is otthon azt mondtam, hogy tudd, hogy honnan érkezel, és mindig reálisan lásd magad, úgyhogy mai napon is így gondolok erre a momentumra. Akkor is dolgoztunk, emlékszem, az Zalaegerszeg csapatával nagyon-nagyon sokat, hogy a harmadik helyet elérjük, azt megelőző évben 4-be kerüljünk, és egyetlen egy feltett szándékkal jöjjek, hogy azért pár zászló legyen az én nevemhez is köthető ebben a csarnokban, és hogy a lehető legtöbb és a legjobb tudásom mentén tudjam segíteni a klubot és a játékosokat. Egyelőre itt tartunk most.
1: Engedd meg, hogy egy lépést arrébb lépjek, mert idézni szeretnék. Azért vagy itt, amit a múltban elértél, de csak az számít, amit ugye a mában teszel, és akkor hogyan tovább, mit hoz a jövő, vagy mit hozhat a jövő, hiszen ugye korábban azt mondtad, hogy tudsz még akkor is égni, mikor már a csúcson vagy, de a csúcsok csúcsait ostromolja a Sopron, hogyan tovább, mik lehetnek még a célok?
2: Minden szezonban más-más ellenfelekkel, más-más kerettel fut neki a Sopron, és mindegyik csapatnak megvan a varázsa, hogy tudjuk belőlük kihozni a maximumot, és ez egy ilyen fantasztikus játszma, és ezt a játszmát én nagyon-nagyon szeretem, hogy tudjuk ugyanazon sikert, vagy megközelíteni ugyanazon sikert, ami a korábbi időkben jellemzett. Hogy lehet egy fiatal játékos, vagy egy új alakuló csapatból bajnok csapatot, vagy összes csapatot teremteni. Valahogy ez így nem szűnik meg az én esetemben, egy olyan klubért dolgozni, mint a Sopron, az meg felemelő. Tehát a mai napig egy nagyon nagy alázattal vagyok ezért a klubért, és pont azért, amit a korábbi kérdésedben is feltettél, mert tudom, hogy honnan jöttem, és tudom, hogy milyen klub hívott. Az egészen biztos, amíg itt leszek, amíg az erőm bírja, addig fogom én ezt itt tolni ezerrel, és igyekszem elérni azt, ami talán az egyik legfőbb motto, hogy minden nap a maximumot tegyünk ki az asztalra. Minden nap a legmagasabb szinten próbáljunk teljesíteni. Legyen szó edzésről, mérkőzésről, és úgy gondolom, hogy ha eddig ennek sikerült megfelelnem, ezen mottóhoz fogok nagyon-nagyon szigorú lenni magammal szemben, hogy ezt sose felejtsem el.
0: És a végén egy klublegenda, Jelena Brooks. A 2023 óta magyar állampolgársággal is rendelkező szerb magasbedobó 12 Sopronban töltött szezon után hagy fel a kosárlabdával.
1: Kupával szerettél volna visszavonulni, ez megvan. Gratulálok!
3: Köszi, ez nagyon fontos volt, hogy elejétől, amikor tudtunk, hogy itt lesz a kupa, akartunk arra készülni, hogy meg tudjunk nyerni. És mind a két meccs ehhez volt, de ez volt a cél, hogy megnyerünk is. A csapatnál, a Sopron csapatnál mindig ez van, ha legfontosabb, akkor menni fog.
1: Nyilván eldöntötted már, hogy visszavonulsz, és úgy vonulsz majd innen vissza, hogy Euroligát nyertél, kupákat, bajnokságokat, nemleg olimpiai bronzérem. Ez az otthonod, azt mondtad korábban, ez egy fantasztikus csarnok, ez egy fantasztikus szurkolótábor, ez egy fantasztikus város. Ez az otthonod.
3: Igen, mondtam többször is, hogy ez az otthonom, és mindent csinálok, hogy itt mindenki jól érzi magát, és én is jól érzem magam, és mindegy, ott szemette meg egy szezon keresztül, arra koncentrálom, hogy ezen a héten, vagy ezen a hétvégen a lábom legyen jó, és hála Istennek lett jó, szóval remélem végig lesz jó.
0: Jelen a Brooks tehát trófeával vonul vissza, és egy biztos, bár játékosok jönnek, vezetők mennek, Sopronban egy dolog állandó, a siker. Kedves hallgatóink, ez volt már a Sporthely, melyben a Novomatic arénába látogattunk. Köszönöm, hogy velem tartottak, várom önöket legközelebb is. Nyágúi Gergelyt hallották, viszont hallásra.

0: korábbi műsorunk ismétlését hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: történik, az nálunk hallható.
1: Óriási!
0: Különleges pillanatok, közös élmények,
2: a magyar sport legjobb.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: mind.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
2: Hajrá, magyarok! Jó reggelt kívánok! Hol a hangom? Itt van, jó reggelt kívánok! 6 óra 3 perc van, és bizony május 8-a péntek, hát most már nagyon benne vagyunk a tavaszba, talán időjárásilag is, bár azért 5 cent egy picikét pont a tegnapi napon, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy hát most már menthetetlenül rákanyarodtunk a nyár felé vezető útra, és ez itt a Nemzeti Sportrádió, benne a Sportreggel, és itt van velem egész reggel Bene Feri. Szia, Feri!
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Szia,
2: na,
3: Zsuzsi!
2: Így van, így van, mert hogy ez egy ilyen, most egy ilyen páros repülésbe kezdünk vele egészen 10 óráig, amit mindig-mindig kiegészítünk majd fantasztikus vendégekkel, hol fizikai valójukban lesznek itt, hol természetesen, hiszen péntek van, itt lesznek és velünk lesznek majd az éteren át állandó vendégeink is, akiket pénteken megszokhattunk, úgyhogy semmi esetre se kell őket nélkülözni. Nagyon-nagyon izgalmas hét van, és azt mondta nekem valaki, amikor szerdai sportkörben ültem itt, hogy ez a május, ez az év legjobb hónapja sport szempontból, és hát mondtam, hogy jó, az álljunk meg a menet, mert volt idén már téli olimpia, lesz nyáron majd futballvilágbajnokság, meg még ki tudja mi minden. Jó, de hát májusban ugye csúcsra érnek például az európai ugye kupa események, mint ahogy most már ennek az elmúlt napokban számtalanul is lehetünk, meg oly sok minden történik, meg ugye nyílik a természet, ebben van igazság, Feri, van ebben igazság? Május a csúcs hónap?
3: Hát egyértelmű sport szempontjában nagyon, viszont ha már természetet nézzük, akkor ugyan egyikünk se él még, de hát lehet, hogy Kovács Katit kell megkérnünk, hogy hozd már, uram, az esőt, mert egész egyszerűen elképesztő.
2: Hát tehát én, hát most, hogy volt egy picike tegnap, egy nagyon picike meg éjszaka, de azt nem mondanám jelentősen.
3: De nem tudom, már én nem vagyok nagy kertész, de azért egy picike kertbe ott a füvet próbálom életbe tartani, de hát borzasztó. Szóval tényleg gyönyörű a napsütés, imádom a meleget, imádom a napot, de egy pici eső már jöhet.
2: Locsolni kell, Feri, ez a így nagy titok, jó. Ez hát a igen, nagy titok, igen. Abszolút. Na, szóval minden esetre való igaz, ugye a hét nagyon-nagyon, hogy úgy mondja, meghatározó abban a tekintetben, hogy mi történt ugye a nemzetközi labdarúgó kupákban, kezd valóban minden a célegyenesbe kerülni, és ez persze természetesen igaz azért, ugye a nemzeti eseményekre is, ugye nálunk is a hétvégén labdarúgó magyar kupa döntő lesz majd, és hát persze kezd most már a bajnokság is egészen egyértelművé válni, de azért mégis, hogy úgy mondjam, az az izgalom benne, hogy a végső döntések gyakorlatilag a legeslegvégére maradnak, amit persze szerintem mindig is akartuk, mert ez, hát nem is azt mondom, hogy meghatározza egy bajnokság színvonalát, de azért a bajnokság fináléját mindenképpen meghatározza, nem?
3: Én úgy gondolom, hogy ennél drámaiban nehéz lett volna tervezni is a magyar bajnokság befejezését. Az tény, hogy a kiesők már eldőltek fordulókkal ezelőtt, de az, hogy gyakorlatilag 8 napon belül el fog dőlni a magyar kupa győztese és a bajnokság győztese is, ami még teljesen nyitott, azért valljuk meg őszintén, még egy kisvárdai mérkőzés vár az Etóra is, és nagy valószínűséggel, amennyiben a Ferencváros hazai pályára az Zalaegerszeg ellen, akkor csak és kizárólag a győzelem esetén bajnok az Eto. Tehát nagyon érdekes végjáték lesz, és hát természetesen a Nemzeti Sportrádióban is követhetjük mindkét találkozót, ugye először a kupadöntő lesz holnap 6 órától, de már a bajnoki fordulót is úgy, hogy körkapcsolásszerűen folyamatosan élőben rajta leszünk, hiszen ez előfordulhat, hogy percről percre más a bajnok.
2: Igen, abszolút így van. És hát ugye, amire a hét is sok tekintetben választ adott, azok ugye az európai kupasorozatok, mármint, hogy kik jutnak a csúcsra, kik lesznek ott, akik majd a legjobbaknak járó címért versenybe szállhatnak, kik lesznek döntősök. Ugye alapvetően azt gondolom, hogy ma sokat fogunk nyilván beszélni a labdarúgó bajnokok ligája elődöntőjéről, és arról is, hogy most már pontosan tudjuk és látjuk, hogy bizony francia fővárosi és angol fővárosi összecsapás lesz majd a Puskás Arénában május 30-án. Hát ugye ezzel kapcsolatban, Feri, ez a legnagyobb érdekesség, hogy azért pár héttel ezelőtt, és én nem azt mondom, hogy nem értenek hozzá a kollégák, hogy nem értünk hozzá, vagy adott esetben akár a Nemzeti Sport olvasói is többet láttak bele két olyan csapatba, amelyik végül is kiesett, és nem lesz a döntőbe, de nagyon sokan még olvashattuk a Nemzeti Sport címoldalán is, ugye, hogy például a Football Forum Hungary kapcsán ideérkező nemzetközi szakújságírók, volt közöttük holland, volt közöttük német, volt közöttük angol, sőt olasz is. Hát szinte mindenki kivétel nélkül várt ugye egy olyan összecsapást, amelyben a Bayern München lett volna az egyik fél a döntőben, és értelemszerűen ugye az Atleti a másikon, az Atletico Madrid. Hát ehhez képest pont mind a két ágon a másik csapat került oda. Ez persze látva az erőviszonyokat valójában benne volt a pakliban, de formajavulás, formahanyatlás, változás, hogy egyszerűen csak a szerencse, amiben keresnünk kell a választ, mit gondolsz?
3: Egyrésztről a futball kiszámíthatatlansága az ismét bebizonyosodott. Szóval nagyon-nagyon sokan próbálnak jósolni, szakértőként megnyilvánulni, de valójában annyira kiszámíthatatlan a labdarúgás, tehát bármilyen szinten most akár a Magyar Kupa döntőjét nézzük, vagy akár a Bajnokok Liga elődöntőket, nyilván azt, ahogy a Bayern München futballozott, akár a Real Madrid ellen nemzetközi szintéren, akár a hazája bajnokságában, az egy olyan szinte legyőzhetetlen, tökéletes rendszernek tűnt, hogy mindenki azt mondta, hogy a Bayern München nemhogy döntős, hanem gyakorlatilag vörös szőnyegen sétál be a Bajnokok Ligája serlegéig, és látja mindenki, hogy továbbra is azt mondom, hogy ha van egyetlen egy komoly tanulsága a két elődöntőnek, az az, vagy az egész Bajnokok Ligája sorozatnak, hogy igazából a végső sikert általában azok a csapatok nyerik, amelyek legkiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtják, és legfőképpen legstabilabban védekeznek. És ezzel nem a védekező futball mellett vagyok, hiszen hál' Istennek az egész európai meg a világ labdarúgása inkább a támadó potenciál felé halad, de nézzük meg tavaly azt a Barcelonát, amelyik tényleg szintén legyőzhetetlennek tűnt, és szemkápráztató futballt nyújtott, azért az Intertől ki tudott esni, úgyhogy rengeteg gólt kapott a két mérkőzésen most. Én azt kell, hogy mondjam, amelyik csapat gyakorlatilag 6 gólt kap egy páros mérkőzés alatt, az nem tud tovább jutni. Nyilván mondhatjuk, hogy 5-5 lőtt is, de hát egész egyszerűen akármennyire is csodálatos, és talán az évtized vagy az évszázad egyik legjobb mérkőzése volt a Paris Saint-Germain Bayern München, azért a realitás talaján maradva ezt nem tudom elképzelni mondjuk egy Arsenalról, amelyik elképesztő stabil, és gyakorlatilag gólhelyzetet is alig lehet kialakítani ellenük. Szóval valahol én úgy gondolom, hogy a Bayern Münchennek ez volt a hibája, hogy nagyon-nagyon sok könnyű gólt kapott, és elképesztő hibát, elsősorban egyéni hibákat követtek el csapatszinten is, pontosabban csapatszinten, de szerkezeti hibákat, egyénileg pedig egyéni védő taktikai hibákat.
2: Hát nagyon gyors elemzés, köszönöm, és nagyon fontos is, hogy egy kicsit ugye te szemszögetbe is lássunk erre, de én szeretném, ha kitérnénk egyébként a szakvezetők mondjuk munkája, meg taktikai repertoárja szempontjából is, mert arról is szó esett tegnap, amikor itt a Nemzeti Sportkörben beszélgettem kitűnő kollégákkal, ugye, hogy van, nem is azt mondom, hogy felnövőben, bár részben igen, közöttük talán, nem azt mondom, hogy lassacskán a korelnök, de az egyik legnagyobb presztízsű Luis Enrique lesz, szóval egy olyan edzőgeneráció, amely kezdi megmutatni, hogy a legnagyobbak sorába ért minden szempontból, és minden helyzethez tud alkalmazkodni, és akár itt Artétára gondolva, de beszélhetnénk természetesen bármelyik másik szakvezetőről, azt gondolom, hogy Vincent Kompany is függetlenül attól, hogy végül is a Bayern Münchennek búcsúznia kellett. Ugye most már egyértelműen biztos, hogy a német bajnoki címig vezette, ugye a rekordbajnokot, másrészt pedig még kupát nyerhetnek, és egyáltalán nem volt érdekes módon szomorú a nyilatkozat a mérkőzés után. Nem egy megtört csapat vezetőedzője búcsúzott el, hanem számomra szimpatikus volt egyébként, független attól, hogy azért hallottam a Kampanyt nem csak szimpatikus mondatokat mondani az elmúlt hetekben, hónapokban, de ettől függetlenül egy intenzív, a saját képességeivel, potenciájával maximálisan tisztában lévő csapat köszönt el gyakorlatilag a BL-től, amikor őt hallottam.
3: Igen, ez kétségtelenül így van egyébként. Nagyon-nagyon lényeges azért egy edzőnek karaktert kell mutatnia, és üzenni kell a csapatának dacára a vereség ellenére. Tehát nyilván nem volt boldog, és azért egy gyakorlatilag a szezonját úgy zárja le a Bayern, hogy nem jut el a BL döntőbe se, annak ellenére, hogy végső esélyesként is kiáltották. de hát nyilván ő marad az edző, nyilván a következő szezonra is fel kell készülni, és hát ugyanúgy be kell mennie két nap múlva, vagy másnap az edzői öltözőbe, illetve a csapatöltözőbe, tehát nem lehet ilyenkor nagyon megtörtnek lenni, úgyhogy valójában én úgy gondolom ennek szólt. Másrésztről pedig azért egy nagyon-nagyon jól működő csapatot hozott létre, tehát Vincent Kompanyt nem tartották eddig sztáredzőnek, azért most mindenféleképpen belépett ezen az ajtón.
2: Tehát én igen, tehát gondolom, adott egy olyan új karaktert, egy olyan, sőt, sokan azt mondják, hogy a Bayern München szintet lépett, vagy a maga Bayern München szintet lépett az ő irányítása alatt, ami nem volt azért könnyű, mert elég magas polcon volt eddig is.
3: Arra nem is beszélve, hogy elképesztő tartást és elképesztő karaktert mutatott mind a hazai bajnokságában, mind a bajnokok ligájában azért ez a Real Madrid, vagy a Bayern München, hiszen akár a Real Madrid elleni páros mérkőzés, akár én úgy gondolom még a Paris Saint-Germain elleni is. Talán a probléma az, hogy az első mérkőzésen továbbra is állítom, hogy hát túlságosan nyílt játékot mutatott a Bayern München, ráadásul azért azt ne felejtsük el, hogy a Paris Saint-Germainnek elképesztő bajnokok ligája rutinja van. Tehát igen, az azért, hogy két év alatt kétszer bejutni a bajnokok ligája döntőjébe is, nyilván az elsőt meg is nyerték, szóval az azért ad egy olyan, nem tudom másként fogalmazni, bajnokok ligája nemzetközi rutint, és nyilván mondhatja bárki, hogy a Bayern Münchennél is megvan ez, de talán nem olyan szinten, mint a Párizsnál, és a Párizs azért hát úgymond egy év forba van a Bayern Münchennel szemben, és ez meglátszott. Arról nem is beszélve, hogy talán azt a fajta nyílt játékot felvállalni, hogy több esetben is kettő vagy előfordult, hogy egyetlen egy védőjátékos maradt hátul, szélsővédők is abszolút offenzívan játszottak, és azért nagyon-nagyon sebezhető volt ez a Bayern München a labdavesztések utáni pillanatokban. Talán erre ment rá egy kicsit a továbbjutásuk.
2: Na, hát minden esetre az biztos, hogy sok-sok izgalom vár még ránk itt a csúcsrangadókon, és hát beszéljünk egy picit talán azért a másik két ligáról is, amelynek szintén kialakult ugye tegnap a mezőnye. Elképesztő volt, hogy az Aston Villa miként simázta le a Nottingham Forestet, és ugye 4-0-val be is jutott az Európa Liga isztambuli fináliába, illetve ugye nyilvánvalóan a fordított ember előbb, a Bragát kiejtve pedig szintén Európa Liga döntős a Freiburg, úgyhogy ennek a mérkőzésnek, vagy ezeknek a mérkőzéseknek is ugye most már látjuk a végeredményét, sőt, mi több, ugye nyilván az Európa Konferencia Ligában is izgalmas dolgok voltak. Hogy látod ezeknek az európai kis vagy közepes csapatoknak az útját? Mert ugye ez is egy érdekes kérdés, hogy azáltal, hogy most már nincs a labdarúgó bajnokok ligájából leeső csapat, ugye, amelyik tovább gördül legalábbis az Európa Ligában, arról is beszéltünk, hogy talán egy kicsit ez a két sorozat meghozta azt, ami az eredeti cél volt, hogy a kis és a közepes csapatoknak, vagy azért ezek még mindig nagy csapatok ahhoz képest, amikor így a végső kialakuló mezőnyt nézzük?
3: Igen, hát egy Aston Villát, vagy akár Nottingham Forestet nehéz kis csapatként említeni, viszont nyilván a Bayern München, Real Madridon, vagy akár Paris Saint-Germain összehasonlítva mondhatjuk ő kis csapat. Érdekes kérdés, az Aston Villánával kapcsolatban az jut eszembe, hogy gyakorlatilag botladozott az elmúlt hetekben az angol bajnokságban, és veszélybe került a bajnokok ligája indulása is. Nyilván azért az segít, és most már nagyjából azért kialakult, hogy az ötödik helyezett is bajnokok ligájába indul Angliába, pláne ha megnyeri az Európa Ligát, akkor természetesen szintén. De az az érzésem, ami az Alegerszeggel kapcsolatban is, hogy kézzelfogható közelségbe kerül egy nemzetközi kupa döntője, hogy nyilván az Alegerszegnél pedig a Magyar Kupa győzelem, tehát ebben az esetben ilyenkor a fókusz akármennyire is arról beszélünk, hogy profilabdarúgók, és hogy ez a szakmájuk, stb., de a fókusz egy picit megváltozik, és a hazai bajnokság az másodlagossá válik, hiszen minden egyes játékosnak, meg a szakvezetésnek is elsődlegesen az Aston Villa esetében az Európa Liga győzelem áll a szemük előtt, és arra készülnek, és talán ez megmagyarázza az Aston Villának az utóbbi hetekben lévő botladozását, de hát semmiképpen sem jelenthet ez rossz formát, amennyiben egy Nottingham Forestet 0-1-ről ugye gyakorlatilag hazai pályán 4-0-ra meg tudnak verni, azért ez óriási nagy dolog volt, és egy pár szó a Freiburgról, tehát azért láttuk, hogy a Braga milyen játékerőt képvisel, úgy, hogy azért a portugál bajnokságot ha nem is a top 3-ba, de azért európai a bajnokságai közé soroljuk, ilyen szépen kiverni gyakorlatilag egy olyan Bundesliga csapat, amelyik Bundesligát meg az elmúlt időszakban inkább lenéztük, hogy a gyengécska bajnokságokhoz tartozik. Hát most azért a Freiburg bizonyított.
2: Na hát, és természetesen miközben a nagyok haladnak ugye az európai csúcsfutball felé és az európai trófeák megszerzése irányába, addig vannak olyan nagyok, ahol mással vannak elfoglalva, például Madrid van, és hát most itt nyilván nem az Atletico Madrid sem nyalogatására gondolunk, bár nekik is azért fájhatott, hogy nem jutottak be a labdarúgó bajnokok ligája döntőjébe. Hát egész héten hallgattam én magam is a Nemzeti Sportrádió reggeli műsorait, ugye beszélgettek már a kollégák arról, hogy mi történik Mbappé körül, petíció indult, miközben ő nyaral, addig már jó néhányan szeretnék őt a csapadon kívül látni. Hát egy biztos, hogy a Real Madrid házatáján talán soha nem látott feszültség uralkodik, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy verekedés tört ki a Real Madrid öltözőjében. Na hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy te, mint szakember, ezt a konfliktust, ezt hogyan oldanád meg, sőt, arra is kíváncsiak vagyunk, kedves hallgatók, hogy ti hogyan büntetnétek azokat a játékosokat, akik, hát úgy mondjam, eltévesztik a házszámot, és egy boxeringben képzelik magukat, ami ma reggel egyébként aktuális lesz, mert majd beszélünk boxról, méghozzá világszínvonalról 7 és 8 között. Szóval, hogy az történt, hogy Valverdét kórházba kellett szállítani a egyébként kitörő mindenféle fajta, nem tudjuk, hogy milyen mértékű ugye belső konfliktus és verekedés miatt, de azért ez azt gondolom, hogy egyértelműen mutatja, hogy valami nagyon nagy feszültség zajlik ott a Real Madrid házatáján. Ugye a belső megosztottságról már azért hallhattunk, és ugye ez a bizonytalanság elsősorban ugye a La Ligát vezető Barcelonának kedvezhet is, hiszen tudjuk jól, hogy a hétvégén, egészen pontosan vasárnap El Clásicót rendeznek, és hát ugye a katalánok matematikailag is most már bebiztosíthatják a bajnoki címüket. Ez a foci része, de engem sokkal jobban érdekel az, Feri, hogy jut el egy ilyen csapat nem csak abba a fázisba, hogy ez megtörténhet, illetve az, hogy nyilvánvalóan ez ki is szivárog, mert azért ezek nagyon, hát enyhén szólva, kellemetlen belső ügyek.
3: Nagyon jól látod. Nekem erről egész sajátos véleményem van, legalábbis én így gondolom. Először is tegyük tisztába, hogy amennyiben kettő játékos összeverekszik az öltözön belül, és ennek ez nem egy 3-4 másodperces mondjuk adrenalin löket, és mondjuk a feszültségek levezetése, akkor óriási nagy probléma van. Tehát ez hosszú távon megmérgezheti az öltözőt, itt kialakulhatnak klikkek, akik egyik csoport egyiknek ad igazat, másik csoport másiknak ad igazat, tehát így nem lehet, nem hogy egy El Clásicóra, hanem semmilyen bajnoki mérkőzésre sem, semmilyen tétmérkőzésre készülni.
2: Amúgy egyébként, bocsáss meg, klikkesedés nem szokott lenni, tehát ott már nagy baj van, hogyha egy csapaton belül van klikkesedés, vagy azért lehet menedzselni egy csapatot úgy, hogy vannak kisebb, nagyobb belső csoportok, akik jól mozognak, együtt vannak, akik kevésbé. Azért az ember, aki valaha is volt közösségben, vagy nagyobb létszámú csapatban, mondjuk edzőtáborozott 10-15-20 másik emberrel együtt, szerintem ezt mi ismerjük, te is és én is, elkerülhetetlen, hogy valami fajta klikkesedés szinte mindig van, ami vagy menedzselhető, vagy láthatóan nem.
3: Igen. Tehát alapjáról az egy nagyon-nagyon ideális állapot, amikor teljesen 20 vagy 30 ember egy irányba húz. Tehát az nagyon-nagyon ritkán fordul elő. Általában közös célokat, közös nevezőket kell kialakítani. Tehát lehet olyan, hogy 2-3 apró klik van a csapatban, mondjuk ők járnak együtt vacsorázni, vagy

0: Edzőként is egy picit, és ezt nagyon-nagyon zárójelbe vagy idézőjelbe teszem, egy picit még örültem is, amikor az edzésem azt a fajta intenzitást meg győzni akarást érte el, amikor mondjuk az edzés vége felé, amikor már fáradtabbak az izmok, fáradtabb az idegrendszer, akkor egy nagyon-nagyon intenzív és feszültségekkel teli edzésen, ahol próbáljuk azt szimulálni, hogy hasonló legyen a bajnoki mérkőzéshez, vagy a tétmérkőzéshez egy edzés, mind intenzitásban, mind mentális kihívásban, akkor a játékosok mondjuk egy összecsapásnál egy picit nem verekednek, hanem picit összecsapnak. Tehát lehet ez egy lögdösödés, egy verbális csata, egy nagyon-nagyon rövid, pici, idézőbe tévő verekedés.
1: Akkor amikor tesztoszteron egy kicsit túlteng?
0: Igen, de akkor azt érzed, hogy van érzelem. Tehát a labdarúgás az az érzelmek sportja.
1: Lágos.
0: Tehát ha egy edzésen azt tapasztalom, hogy nagyon magas az intenzitás, nagyon magas a színvonal, és a végén még egy pici verekedés is volt, akkor az úgy azt mondom, hogy na, megérte, amit csináltunk. Uh-huh. De hangsúlyozom, ez nem úgy néz ki,
1: csak ez egy annyira vékony jég, amin táncol ez a dolog.
0: De ez tehát az egész labdarúgás.
1: Nyilván, sőt, egy ilyen sportban majdnem minden ugye nüanszokon múlik,
0: az életben általában. Egy fontos dolog van. Itt, ami viszont nagyon nagy probléma, hogy ez az eset szerdán történt, és csütörtök délelőtt volt a verekedés, a nagy verekedés belőle. Tehát ha szerdán van egy összecsapás két játékos között, és azt nem, hogy 5 perc múlva magukkal viszik, hanem másnapra, gyakorlatilag másnap előzmény nélkül az egyik nem akart kezet fogni a másikkal, ebből verekedés lesz.
1: De már tudjuk, azt ismerjük a szereplőket? Vagy ez...
0: Hát a szereplőket a Nemzeti Sport online oldalán én hallottam, tehát olvastam. Itt Tchouaméni és Valverde összecsapásáról van szó, ezt az NSO információ alapján tudom mondani.
1: És Valverde került kórházba, tehát hogy olyan jól sikerült ez.
0: Hát akkor mondhatni, hogy Tchouaméni nyerte a verekedést, ezt a tisztázó 7 órától, hogy megy ez. Tehát ez innentől kezdve az vörös vonal.
1: Visszahozták tulajdonképpen ezt a feszültséget másnapra, ha jól értem.
0: Igen, és ez kicsit nagyon nagy probléma.
1: Igen.
0: És ez innentől kezdve már ez a két játékos nem számíthat egymásra, és a klub se számíthat rájuk. Itt nagyon-nagyon drasztikus döntést kell hozni a Real Madridnak.
1: Kedves hallgatók, 0630 55 55 605. A nagy kérdés, hogy milyen büntetést adnátok azoknak a játékosoknak, hát nem tudom, hogy anyagiak számítanak, de az is, akik a Real Madrid címerét viselve képesek hát gyakorlatilag két egymást követő napon ilyen hangulatot teremteni, és úgy összeverni egymást, hogy ebből az egyik játékos Valverde kórházba kerüljön. A sarokbeállítás is játszik, vagy bármi egyéb, tehát kíváncsiak vagyunk a repertoárotokra, hogy mit gondoltok végig, vagy egyáltalán kinek kellene most a megfelelő, hát nevezzük így, konzekvenciákat levonni ezt követően, és vagy azt mondani, hogy fölteszem a kezem, és kiszállok, és a többi, vagy mi ilyenkor a teendő, játékosokat kell eltiltani, pénzbüntetést kell alkalmazni, és a többi. És ugye azért ez nagyon egy belső ügy, tehát nem a pályán történő szabálytalanság, aminek esetleg meg lennének a megfelelő következménye, úgyhogy nagyon várjuk az észrevételeiteket, mert hát úgy tűnik, hogy a Real Madriddal nagyon sok a probléma, és elsősorban ezek öltözői gondok, úgyhogy megoldásokat is természetesen szívesen várunk, ki lehetne a legalkalmasabb edző, aki ezt a hangulatot rendbe tudja tenni. Elég nehéz megmondani. Hát hála Istennek, ahol nincs ilyen gond, el kell mondanom, mert test közelből láttam, kérlek szépen, az az AEK Athén házatája. Képzeld el, Feri, hogy a múlt hét végén a kis forgató csapatommal szokás szerint ilyen kis önerőből elindultunk Athénba. Nagyon régóta, hónapok óta szerveztem a lehetőséget, hogy meglátogathassuk Varga Barnabást. Megnézzük, hogy néz ki az új otthona, hogyan illeszkedett be, hiszen ne felejtsük el, hogy szezon közben azért átigazolni, és hát ez történt, hiszen a téli átigazolási időszakban ugye ment el Varga Barnabás a Ferencvárosból. Egyáltalán nem könnyű, hiszen már van egy nagyjából kialakult csapat, amiben neked, mint egy puzzle-be kell tudni illeszkedni. Hát azt kell mondanom, hogy pontosan így, mint egy puzzle sikerült Varga Barnának beilleszkedni, és hát óriási boldogság volt látni tulajdonképpen azt, hogy pillanatok, tehát egy pár hét alatt, mert jó, egy néhány hónap telt el, olyan szinten az AEK szurkolótábora a keblére ölelte, hogy élmény volt hallgatni az utcai interjúkból azt, ahogy beszéltek Varga Barnabásról, ahogy az AEK múzeum igazgatója beszélt, ahogy természetesen Márko Nikolic edző beszélt róla, akkor arról volt, hogy nem fog nyilatkozni, aztán mégiscsak nyilatkozott, ugye ne felejtsük el, hogy neki csodálatos emlékei vannak, és nekünk is róla ugye a Fehérvár egyik aranykorát illetően pár évvel ezelőttről, és hát maga Varga Barnabás is, sőt a mennyasszonya is nyilatkozott, úgyhogy

0: Látos volt látni. Hát alig pár mérkőzés választja előtt, nagy valószínűséggel ez most már így lesz, hiszen 6 pont előnyük van, hogy görög bajnok legyen. Azért ez nem semmi, nem?
1: Igen, óriási nagy dolog, és ahogy említetted, hogy nagyon nehéz szezon közben szinte a bajnoki hajrába beleesni, tehát egy fél év alatt, általában azt szokták mondani, hogy mindig kell 3-4 hónap, de rossz esetben fél év egy játékosnak, hát Varga Barna ezt megugrotta, és hát így már görög bajnokként.
0: Fantasztikus. Na, szóval sok érdekes témánk lesz, egyrészt várjuk a véleményeteket, kedves hallgatók, Real Madrid ügyben, és hogy ki milyen büntetés adna azoknak a csapattagoknak, akik képesek elagyabugyálni egymást a Real Madrid öltözőjében, de természetesen a mai reggel folyamán sok-sok érdekességünk lesz, például egy egészen különleges kubai delegáció látogatásáról beszélünk itt a sport ökölvívás, tehát a világ legjobbéről van szó, dr. Csutora László lesz majd a vendégünk a következő órában 7 órától, illetve ugye nemzeti sportjegyzet, itt lesz velünk Bánki Dodi, akivel nagyon sok megbeszélni valónk lesz akár a hétvégi Magyar Kupa döntő kapcsán is. Persze, miután péntek van, Kemény Dénest is hívjuk, úgyhogy tartsatok velünk egészen 10 óráig.
2: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Férfi kosárlabda.
3: A magyar férfi kosárlabda bajnokság a szűnni nem akaró tempó, a precíz távoli dobások és a palánkok alatti kőkemény csaták világa. A nagymúltú vidéki fellegvárak és a feltörekvő fővárosi klubok találkozóit, minden fordulóban fanatikus szurkolótáborok és fergeteges hangulat kíséri. Élő közvetítések a férfi kosárlabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Lemondott az igazságügyi miniszter jelölt. Ma van a magyar kézműves fagylalt napja. Többnyire napos időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel találkozott Magyar Péter Rómában. A leendő kormányfő azt mondta, több kérdésben például az illegális migráció elleni fellépés és a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozása ügyében is hasonló állásponton voltak. Lemondott az igazságügyi miniszteri jelöltségéről Mellétei Barna Márton. Mint fogalmazott, Magyar Péterrel abban maradtak, hogy az ország és a Tisza kormány érdekét azt szolgálja legjobban, ha olyan szakember tölti be a pozíciót, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság. Mellétei Barna Márton jelölését sokan azért bírálták, mert Magyar Péter sógora. Távozik posztjáról az Országos Kórházi Főigazgatóság vezetője. Révész János közölte, úgy tartja etikusnak, ha lehetővé teszi, hogy az ágazat új vezetése mihamarabb az általa legalkalmasabbnak ítélt vezetőt bízza meg a feladattal. A főigazgató történelmi jelentőségűnek nevezte, hogy a következő kormányban az egészségügy ismét miniszteri szinten képviselteti magát. Átfogó javaslatcsomagot kért a hazai pszichiátriai ellátás megreformálására a leendő egészségügyi miniszter, miután úgy ítélte meg, hogy az ügyeleti rendszer akár már a hónap végére súlyos működési zavarba kerülhet. Hegedűs Zsolt arra kérte a Magyar Pszichiátriai Társaságot, hogy keressenek fel minden fővárosi és Pest vármegyei pszichiáter főorvost, és állítsanak össze megoldási javaslatot. A sikeres felsőoktatáshoz a modellváltó egyetemi struktúra átrendezésére van szükség, jelentette ki a leendő oktatási miniszter. Lannert Judit hangsúlyozta, a Tisza kormány célja, hogy a magyar egyetemeket mielőbb visszajuttassa az Európai Unió oktatási és kutatási programjaiba. A német nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik az érettségi. Középszinten több mint 10 000-en, emelt szinten mintegy 3 000-en írják meg a feladatokat. A szóbeli vizsgák júniusban lesznek. Ma van a magyar kézműves fagylalt napja. A kezdeményezés elindítói azért választották május 8-át, mert az 5. hónap római számmal írva a tölcsér alakjára, míg a 8-es szám a 2 egymásra tett gombócra emlékeztet. Ezen a napon sok fagylaltozó féláron kínálja a fagylaltokat. Idén a résztvevő cukrászdák listáját a Fagylalt Napja Facebook oldalon lehet megtalálni.
0: Közlekedés.
4: Az M3-ason Mogyoród és az M31-es csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leállósávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
4: A fátyol felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak keleten fordulhat elő zápor, zivatar. Helyenként megélénkül a szél. Napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható. A hétvégén is marad a napos, száraz, koranyárias idő.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
5: A Veszprém után a Szeged is búcsúzott a férfi kézilabda BL-től. Kialakult a döntő párosítás az Európa Ligában és a Konferencia Ligában is. Fucsovics Márton és Udvardi Panna is kiesett Rómában. Jó reggelt kívánok, Mudrica Istvánt hallják. A Szeged kettős vereséggel búcsúzott a férfi kézilabda bajnokok ligája negyed döntőjében. A Tiszaparti együttes a hazai pályán összeszedett 7 gólos hátrány után tegnap 45-37-re kapott ki a címvédő német Magdeburg otthonában a párharc visszavágóján. A júniusi kölni 4-es döntőben a Magdeburg mellett a Veszprémet búcsúztató Füsse Berlin, a Barcelona és az Aalborg szerepel majd. Aston Villa Freiburg döntőt rendeznek a labdarúgó Európa Ligában. A második számú európai kupasorozat elődöntőiben, a tegnap esti visszavágókon Aston Villa Nottingham 4-0 és Freiburg Braga 3-1. Az angolok 4-1-es, míg a németek 4-3-as összesítéssel jutottak tovább. És a Konferencia Liga döntőjében is lesz angol csapat. A Crystal Palace ugyanis tegnap 2-1-re nyert a Shakhtar Donetsk ellen, és 5-2-es összesítéssel biztosította helyét a fináléban, ahol a Strasbourgot búcsúztató Rayo Vallecanóval csap majd össze. A Ferencváros sorozatban harmadik idényében jutott be a labdarúgó Magyar Kupa döntőjébe, ünnepelnie viszont legutóbb 2022-ben sikerült. Az FTC a Zalaegerszeg ellen lép majd pályára holnapi fináléban, amelyet ezúttal is a Puskás Arénában rendeznek majd. Tond Rámákersz, a Ferencváros védője, így várja a találkozót.
6: We have to go full.
7: Teljes erőbedobással kell játszanunk, sok meccsünk volt már ebben a szezonban, és hosszú hónapokig sikerült heti 2 meccses terhelés mellett is eredményesnek lenni. Szóval nem jelenthet problémát az ET ellen játszani, és nyerni egy hét alatt 2-szer.
5: A Ferencváros Zalaegerszeg labdarúgó Magyar Kupa döntőt holnap 18 órától az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió is élőben közvetíti. Befejezheti felnőtt csapatai menedzselését az NK Universitas Pécs, erről írt közösségi oldalán Rád Géber László, a klubot működtető Nemzeti Kosárlabda Akadémia alapítója. Az NK Pécs női csapata kedden megnyerte a klub történetének első magyar bajnoki címét. Rád Géber László szerint a siker ellenére a klub finanszírozása hosszú ideje nem megoldott, és bejegyzésében segítséget kér. Azt írja, 10 napon belül nem sikerül megteremteniük az Euroliga indulás feltételeit, akkor a klub a jelenlegi formájában nem tud tovább működni. A férfi futsal NB egy felsőházi rájátszásának 8. fordulójában az Újpest 2-1-re legyőzte idegenben a címvédő Veszprémet, az újpestiek ezzel tovább növelték előnyüket a tabellán, és már 6 ponttal előzik meg a második helyen álló, egy meccsel kevesebbet játszó Nyíregyházát és az ugyancsak 20 pontos Veszprémet. Surcsák Máté szerezte az Újpest első gólját, majd a találkozó után Gozsovics Dávidnak nyilatkozott.
8: Elképesztő erőket mozgosítottunk már a kupa döntő első mérkőzése óta. Azt gondolom, hogy ezért kijár a gratuláció igazából. Az én egyéni hibámból kaptuk az első gólt. Szerencsére az első félidő vége előtt sikerült egalizálnom, és onnantól kezdve a második félidőben pedig akaraterőnkön múlott az, hogy meg tudtuk fordítani a mérkőzést.
9: Nem tudom, milyen célkitűzések voltak a szezon előtt Újpesten, de az, hogy játszottatok már egy kupa döntőt, és most azért félig meddig ott vagytok a bajnoki döntőben, az mennyire volt reális cél a szezon előtt?
8: Titkon vágytunk rá, szerettük volna, és mindent elkövettünk azért, hogy ez így alakuljon. 90% esély van erre, hogy ez így fog alakulni, de mindent megteszünk átrelévő két mérkőzésen, és hogy bebiztosítjuk a helyünket a döntőbe.
5: A magyar férfi jégkorong válogatott 3-2-re kikapott a házigazda szlovén csapattól Bledben a jövő héten kezdődő elit világbajnokságra készülő csapatok tegnapi mérkőzésén. Fucsovics Márton az első, míg Udvardi Panna a második körben búcsúzott a római salakpályás tenisztornán. Fucsovics mérkőzését még szerdán szakították félbe eső miatt, miután elveszítette az első szettet a horvát Dino Prismic ellen. A tegnapi folytatásban is a horvát teniszező játszott jobban, és végül 6-4-6-3-ra nyert. Udvardi Panna pedig a 21. helyen kiemelt Elis Mertens-től kapott ki 2 játszmában. Köszönöm figyelmüket!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel, a stúdióban Csisztu Zsuzsa és Bene Ferenc. Januárban igazolt a Fradiból az angol labdarúgó bajnokságban szereplő Bournemouthhoz a magyar válogatott középpályás Tóth Alex. A fiatal játékos az M1 riporterének, Dedecsik Ferencnek mesélt a csapat körüli hangulatról, a játék lehetőségről és annak hiányáról, illetve további terveiről is, de természetesen az FTC és a nemzeti csapat is szóba került.
2: Kezdjük talán azzal, hogy mi volt neked a legkönnyebb és a legnehezebb, amit meg kellett szokni az egész Premier League légkörében.
3: Nyilván a legnehezebb az intenzitás különbsége. Tényleg nagy ugrásnak mondanám így a magyar NB1-ből, a világ legerősebb, legintenzívebb bajnokságába egyből, de szerintem tényleg minden adott itt, hogy felvegyem a ritmust, és sokat tudja fejlődni.
2: 15 bajnoki óta veretlenek vagytok, és hát amióta a Bournemouthnál vagy, azóta nem kaptatok ki a bajnokságban. Milyen most a Bournemouthnak a játékosának lenni, milyen a hangulat az öltözőben, és mi a hangulat a városban egyáltalán?
3: Hát amúgy nagyon jó, most már azért jó idő is van, úgyhogy így duplá jó a városban, de viccet félretéve amúgy az öltözőben nagyon jó most tényleg így, hogy ennyire jó formában van a csapat, és ennyire flowban vagyunk, úgyhogy tényleg meccsről meccsre úgy készülünk, hogy bárki jött, és akár mindenkit meg lehet verni, és jó érzés, hogy még nem tapasztaltam meg, milyen kikapni itt kint a Premier League-be.
2: A 6. helyen vagytok most a bajnokságban, ami ugye nemzetközi kupaindulást érne. Azért ez egy történelmi eredmény lenne a klub életében, gondolom így is készültök. Mi a kitűzött cél a csapaton belül? Kitűzött céle az, hogy kijussatok az európai kupaporondra?
3: Persze, abszolút szerintem. Most már így azért, hogy 3 bajnoki van hátra, és ilyen jól állunk, azért szerintem nem túlzás azt kimondani, hogy több, mint cél. Most már az európai kupa indulás nekünk, úgyhogy úgy gondolom, hogy tényleg mindent szeretnénk kimaxolni ebből a hátralévő 3 meccsből.
2: Azt meg tudod fogalmazni, hogy mi az, ami ezt a csapatot jellemzi, vagy ami ilyen erőssé és karakteressé tette az elmúlt időszakban?
3: Bárki, aki megnézi a meccsünket, látja, hogy nagyon intenzív játékot játszunk, és nagyon jó játékosaink vannak, és szerintem most már nem tudom, hogy milyen volt előtte a légkör, de most nagyon egybe van tényleg a csapat így, mint egy közösség, úgyhogy úgy is erősödtünk szerintem.
2: 7 bajnokin kaptál eddig szerepet. Többek között a pályán voltál akkor, amikor legyőztétek a Liverpoolt, vagy mondjuk az Arsenalt. Van legkedvesebb meccsed, vagy legkedvesebb élményed eddig?
3: Hát persze, a bemutatkozó meccsem szerintem az hagyta a legmélyebb nyomot bennem, azért mégiscsak az volt az első pályára lépésem, nyertünk is hazai pályán, a Liverpool ellen, az utolsó percben szereztünk győztes gólt, úgyhogy így elég sok minden szó mellette.
2: Nagyon fiatalon óriásit léptél előre ezen a télen, ezt te is mondtad, ezt mindenki mondja és mindenki tudja. A Bournemouth pedig híres arról, hogy azért tudatosan építenek fel fiatal játékosokat, és azért nálad is úgy tűnik most, hogy hagynak időt, hogy felvedd a ritmust. Iraolától mennyi visszajelzést kapsz, és te magad hogyan értékeled az első 3,5 hónapodat most a játék lehetőség szempontjából?
3: Persze, abszolút lehet bennem hiányérzet, nyilván mindig a pályán akarok lenni, de türelmesnek kell legyek, és tényleg bízok itt mindenkiben, aki itt dolgozik a klubnál, mert őket igazolja azért, hogy az elmúlt időszakban, hogy építették fel a játékosokat, és bízok benne, hogy engem is így szeretnének majd felépíteni, és én teljesen partner vagyok ebben, hogy tényleg beleteszem hétről hétre a munkát, és kivárom a soromat, és amikor lesz lehetőség, akkor kell majd éljek vele, és úgy gondolom, hogy akkor minden rendben lesz, hogyha megkapom a lehetőséget, és élek vele.
2: Ez mentálisan nehéz, mert most úgy veszem ki a szavaidból, hogy ezt ilyen nagyon racionálisan látod, és ez nekem ez nagyon tényleg, szóval ilyen kalapot emelni kell előtted minden szempontból, hogy ezt ilyen kívülről is ilyen racionálisan látod, úgy, hogy egyébként közben benne vagy ebben az egész folyamatban, tehát hogy akkor ez így mentálisan nem nagyon zavar meg.
3: Hát ha őszinte leszek, akkor nyilván azért, de most minden ember karrierében, meg minden ember életében vannak mélypontok, de úgy gondolom tényleg, hogy hálás lehetek, hogy itt lehetek, és én beleteszem a munkát, és tudom, hogy ha beleteszem a munkát, akkor annak igenis lesz eredménye, úgyhogy azért vagyok nyugodt. De nyilván azért zavaró, mert tényleg, ahogy említettem, mindig a pályán akarok lenni én is, de tényleg Én megteszek minden tőlem tehetőt, aztán lesz, ami lesz, rajtam nem fog múlni.
2: Nagyon jó látni ezt a mosolyt is közben az arcodon, ahogy ezt mondod, mert ugye az biztos, hogy a következő szezonnak új vezetőedzővel, Márkó Rózéval vágtok neki. Ezen gondolkoztál már, vagy gondolkoztatok ezen, hogy ennek tudatában hogyan kell a következő idénynek nekivágni személyesen neked, hogy egy edzőváltás mit jelenthet ebből a szempontból?
3: Hát szerintem ugyanúgy, mint minden szezon kezdetnek igazából. Én nagyon motivált vagyok, szerintem lehet tiszta lappal indulni. Ugye hál' Istennek itt a Fradinál is még sikerült tavaly januárban jól indítani egy új edzőnél tiszta lappal, úgyhogy szeretnék hasonlóan itt is így neki menni a következő szezonnak majd, de még van 3 meccs, úgyhogy az a lényeg most, az a fontos.
2: Kicsit kanyarodjunk át, hogyha megengeded az előző klubot, hozzá te is említetted a Fradihoz. Mennyire követed őket? És ha követed, mert én azt gondolom, hogy azért félszemmel, amíg van időt követed, mit vársz a bajnokság utolsó fordulójától a Győr és az FTC bajnoki versenyfutásával? Ki jöhet ki jobban?
3: Persze, hogy ne követném minden meccset, figyelek és nézek, ha tudok, és nem egy időben van meccsünk. Hát én nagyon szurkolok nekik mindig tényleg, és én most is a kupadöntőn remélem tudnak nyerni, így még a bajnoki hajrá előtt. Úgyhogy ott is a legjobbakat szeretném nekik, azért jó lenne nyilván, hogyha botlana a Győr, és ők meg behúznák az utolsó meccset, azért mégiscsak szerintem megérdemelné amúgy a csapat, mert elképesztő, hogy milyen idényen mentek keresztül, megint ott vannak a Magyar Kupába, a döntőben, Európai Kupa porondon is nagyon jól szerepeltünk, és a bajnokságban is megint a végéig harcon vagyunk, úgyhogy szerintem megérdemelné a csapat a győzelmet.
2: A bajnoki szezon után június elején aztán majd csatlakozol a magyar válogatotthoz is, azt Márko Rossi is mondta. Milyen következtetéseket vontatok le a két márciusi meccsből, és mi lesz most a hangsúlya a júniusi finnek, illetve a kazakok elleni felkészülési mérkőzéseken?
3: Azt, hogy mi lesz a hangsúly, szerintem azt a Mister jobban tudja, mint én, de szerintem hasonlóan a védekezés stabilitása az szeretnénk, hogy megmaradjon, az jól nézett ki az előző két meccsen is, viszont szeretnénk a támadó harmadban sokkal hatékonyabban futballozni.
2: Azt most hogy látod, és ez az utolsó kérdésem, hogy mi lehet a reális célja a válogatottnak az őszi Nemzetek Ligája sorozatban?
3: Hát mindenképpen visszajutni az A-ligába, mert tényleg képesek vagyunk rá, szerintem olyan csoportunk is van, hogy tudunk az élen végezni, úgyhogy tényleg a legjobbakat kell várni a válogatottól.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Tóth Alex, Dedecsik Ferenccel beszélgetett.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Milák Kristóf megkezdi a hajrát! Nincsen francia, aki lehajrázza őt! Mert meg fogja nyerni Milák Kristóf! Még kell egy kicsi Milák Kristóf olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá magyarok, 7 óra 3 perc van, és május 8-a. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Nemzeti Sport Rádió, és benne a Sport Reggel, és egész reggel együtt töltjük az időt Bene Ferivel. Jó reggelt, szia kedves Feri!
2: Jó reggelt, és itt van Csisztu Zsuzsi természetesen.
1: Köszönöm szépen, valóban, és egy nagyon izgalmas fél óra van már mögöttünk, egy kicsit kielemeztük, hogy mi történt a nemzetközi, mondjuk így él futballban, elsősorban az európai klub labdarúgásban. Ugye látjuk, hogy kialakul a különféle sorozatok legjobbjai. Viszont ha már legjobbakról beszélünk, akkor mi is örömmel számolunk be arra, illetve arról, hogy itt Budapesten, egészen pontosan a Vasasban az elkövetkező hetekben a világ legkitűnőbb amatőr boxolóival talán igen találkozhatnak a szerencsések. Miben az apropó ennek? Az, hogy megérkezett a világ egyik legerősebb box iskolája a Vasasba. A kubai ökölvívó válogatott elit versenyzői és szakemberei csatlakoztak a Vasas SC felkészüléséhez, és ezzel valóban új szintre emelik az egyesület, és hát természetesen a magyar ökölvívás munkáját is. Ebből az alkalomból vendégünk a Vasas ökölvívó szakosztályának elnöke, dr. Csutora László. Jó reggelt kívánok, szervusz Laci, köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk. Annál is inkább, mert tudom, hogy óriási az érdeklődés a téma kapcsán.
3: Igen, jó reggelt kívánok, és üdvözlök benneket, a hallgatókat is. Igen, ugye a maga a magyar ökölvívás egy speciális helyzetben van. Tavaly ugye volt egy tisztújítással, az elnökségnek egy új elnököt kapott a Magyar Ökölszövetség, Kovács Kokó István személyében. Felállt egy új elnökség is, és elkezdődött valami olyan dolog, amit reméljünk, hogy a jövőben az eredményet is fogjuk látni. De ettől függetlenül, tehát nem csak a magyar ökölvívástól, a magyar ökölvívásban nem csak a szövetségtől várjuk azt, hogy előre lépjünk, hanem úgy gondolom, hogy minden egyes egyesületnek is meg kell tenni azt, hogy a lehetőséghez képest természetesen, hogy hogyan tudunk mi hozzátenni a magyar ökölvíváshoz. És ennek az apropója az a mostani kubai elit versenyzőknek, hogy itt vannak nálunk. Egy kicsit mondanék arról is, hogy kerültem én ide.
1: Igen.
3: Illetve hogy kerültem a Vasashoz, meg az ökölvíváshoz.
1: Igen, mert azért bocsáss meg, hogy egy pici kitérőt tegyünk, aki valamennyire is figyelte például ugye a Magyar Torna Szövetség, illetve a Magyar Torna leágazódásainak a sikereit, az azért a te neveddel már többször is, többféle formában is találkozhatott. Például most jelenleg a legsikeresebb szakágnak a vezetője vagy.
3: Igen, ez a Magyar Aerobik Szövetség. Ez egy, ugye magyar, nem önálló jogi személyiséggel bíró szövetségről beszélünk, a Torna Szövetség egyik alegységeként működik. Itt egy nagyon jelentős múlttal rendelkező közös ismerősünk, a Sinko Andi volt, aki egyébként engem de elcsábított ebbe a szakánkba. Nagyon, ugye egy ötfős elnökségünk van, akikkel elég sűrűn ülésezünk, ha ők vidéken vannak, Pécsről, Debrecenről, Budaörsről, illetve Budapesten vagyunk az elnökségi tagok. A szakágnak minden egyes mozdulatát megtervezzük. Innen jött egyébként az is, hogy amikor az ember tervez valamit, és főleg pénzhez kötődik, én mindig támaszkodnék a hölgyekre. Mert amikor eljöttünk arra a pontra, hogy hogyan osztjuk be azt a kevéske pénzt, ami rendelkezésünkre áll, ők aztán a leg...
1: A háziasszony gondoskodásával.
2: Minden teljes mértékben. Ez nem probléma.
3: Ebben egyébként a Fánia a legprofibb. Igen. Tehát igen. Ő aztán nagyon
1: igen.
3: Tudja
1: igen.
3: Ezeket.
1: Fánia, ugye Sinko Fánia, ebből van az ő beceneve.
3: Elnézést, igen.
1: De igen, ez szerintem örül, ha is a hallgat minket, akkor innen is sokszor pusziuk. Mert hogy valóban, amit mondasz, a nagyon kevésből nagyon nagyot alkotni képességét tökéletesen bebizonyította már, hiszen nem csak a magyar aerobik megteremtésében, tényleg az alapoktól kezdve egyébként Smikné Makrai Katalinnal Katicával közösen indították útjára tulajdonképpen ezt az izgalmas és nagyon-nagyon színvonalas sportágat, amelynek valószínűleg nehéz lesz azért az útja, ha olimpiai sport akar lenni, bár szakmai szemmel megütné azt gondolom azt a mércét. Ezt most így talán elhiszik nekem a hallgatók, hogy szakemberként kimerem jelenteni, de az való igaz, hogy az elmúlt évek világbajnoki aranyérmeit, a világjátékokon szerzett, és aztán megtartott győzelmeket, nyilván kontinens elsőségeket tulajdonképpen szépen csendben sajnos nem akkora hírveréssel, mint amekkorát a dolog megérdemelne, ezért is nem baj, hogy beszélünk róla, de mindig minden alkalommal szállították. Ezt most egy kicsit ugye boxol elkanyarodtunk, de hát
3: de van összefüggés a kettő
1: szeret egy gyermeked, nyilván az a Robi.
3: Van összefüggés a kettő között, mert pont az előbb említettem itt a stúdióba belépés előtt a kollégákkal beszélgetve, hogy én amennyiben egyszerű ugye, oktatási miniszter lennék, ami ugye egy feltételezés nyilván, de azt mondom, hogy a lányoknak egy tornaórában mindenféleképpen ez a aerobikot oktatnám alapba, a fiúknak pedig az ökölvívást. A lányoknak ugye a nőiességet kikerekítő, kidomborító sportágról beszélünk, megtanulják, hogyan kell járni, hogyan kell tartani magunkat, hogyan kell viselkedni. A fiúknak meg természetesen az ökölvívással kapcsolatosan egy nagyon jó férfias tartást ad. Az, hogyha megtanuljuk magunkat megvédeni, nyilván behasználni nem használjuk fel úgy, hogy másba kárt okozzunk, de azért ez egy nagyon-nagyon feszes sport, és mindenkinek csak tudom javasolni, én is, hogy kezdjen el minél hamarabb boxolni. Ha igaz is, hogy nálunk az ökölvívásban azt hiszem az U12 az első korosztály, ahol belépési szint van az ökölvívóknak, és sajnos sokszor a kickbox karate, tehát más olyan küzdősport, megelőz bennünket, aha, tehát oda már egész kiskorban tudnak lépni a gyerekek és tudnak versenyezni, de ettől függetlenül nagyon reméljük, hogy az ökölvívás így is...
1: Ez elszippantja egyébként a tehetségeket? Tehát van ilyen tapasztalat? Mert azért valljuk meg, és szerintem a Ferire nézek, aki ugye szakemberként, edzőként is tényleg kvalifikált szakemberként tudja, hogy manapság, vagy akár az elmúlt 5-8-10 évben miként változott meg ugye az a környezet, amiben ma meg kéne nyerni bármilyen sportágnak a gyerekeket, ugye itt elsősorban a digitális tér kihívásairól beszélek, akkor az, hogyha még ráadásul sportági konkurens kihívó is van, aki azt mondja, jó, én előbb elviszem, mert nálam hamarabb kaphat a gyerek a nyakába érmet, akkor azért ez egy nehézség, ez egy kihívás.
3: Igen, ez egy valós veszély, ezt látjuk és tapasztaljuk is. Én azt szoktam mondani, hogy az ökölvástak a népszerűségét, pont az ilyenek, hogy itt vannak a kubai versenyzők, és ennek megfelelő publicitást adunk, azzal tudjuk elérni és behozni, hogy minél több gyerek felkapja a fejét, és azt gondolja, hogy elkezd ökölvással foglalkozni, illetve talán el tudunk csábítani máshonnan is már gyerekkorban versenyzőket, tehát U12-es korban. De hogy visszakanyarodjak arra, hogy hogyan alakult az én életemben, talán személyes példa is lehet arra, hogy az ember hogy keveredik ide. Én ugye kosárlabdáztam anno annak idején a gimnáziumban, meg a főiskolán, de aztán elsodort az élet, családalapítás, elkezdtünk dolgozni, mindenkit elsodort az élet odébb, és volt egy nagyon jó barátom, sajnos már múlt időben mondom csak a Sülős Gyuszit, aki a Vasasnak volt a szakosztály elnöke, a Vasas ökölvívás szakosztály elnöke volt, és ő rendszeresen mondta, hogy menjek le, mert higgyem el, egy olyan sporttal fog találkozni, ami páratlan a világon. Hát egy jó 5-6 évig ezt így tagadtam, és azt mondtam, hogy ez nem az én sportom. Aztán 8 vagy 9 évvel ezelőtt lementem a gyerekeimmel, főleg miattuk, hogy megnézzük, hogy mégis mit tud ez a sport. Az a helyzet, hogy a gyerekeim ugye onnan ők más sporták felé mentek, meg ők nekik a tanulmányaik elvitték az idejüket, én meg elég rendesen beleragadtam a sportba. Ezen belül nyilván nem csak az ökölvívás, hanem ez nagyon nagyszerű a hely volt a Vasasban meglévő kollégák, és itt ki is térnék arra, hogy amit most elkezdtünk összehozni, az nem csak arra vonatkozik, hogy az én tevékenységem ez. Ja, és visszautalva, hogy sajnos ugye a Gyuszinak a tavaly október 28-án megtért balesete miatt.
1: Szörnyű tragédia volt.
3: Igen, szörnyű tragédia volt, soha nem is fogjuk elfelejteni őt, és a családját se természetesen. A szakosztálynak a neve is megmaradt, főleg a különböző szponzorok vannak, a szakosztály neve is megmaradt, Vasas Sülős Box Egyesület, tehát megtartjuk a nevet. Tehát 8 évvel ezelőtt belecsöppentem, megtörtént tavaly ez a tragédia, és a Markovics Laci, a Vasasnak az elnöke, illetve Polgárveres Árpja az ő alelnöke felkérésére tulajdonképpen elkezdtem vinni a szakosztálynak a működését. Ez azért nem volt testidegen, mert az elmúlt 8 évben majdnem minden nap ott voltam a teremben, megismertem a versenyzőinket, megismertem az edzőinket, megismerkedtem magával a Vasassal is, tehát
1: alulról építkezve.
3: Ez így van, alulról építkezve. Tehát megvolt az organikus építkezés ennek a dolognak, hogy a végén nem kellett máshol keresni, hanem aztán a Laci felkérésére tulajdonképpen elvállaltam ezt a pozíciót. Azzal kezdtük, hogy egy kicsit átérve arra, hogy mindjárt összekötjük a kubaiakkal, hogy vannak ők itt. Tehát a szakmai fejlődésen kívül ugye ebben a segítségen mindenféleképpen nevesíteni kell a vezetőedzőnket, a Kovács Armandot, aztán a Barta Zsoltit, aki az én személyes edzőm volt eleinte, de akik hallgatják esetleg a műsort, vagy tudják, mindegyik nagy nevekről beszélünk. Sanyi bácsit, aki a belépőkkel foglalkozik időskor ellenére is, aki megtanítja a tükröt, hogyan kell a jobb egyenes meg a bal egyenest ütni, az, aki kellő türelemmel kezeli ezeket a ifjonti gyermekeket. És mindenféleképpen Fodor Milán, aki ugye országos bajnokunk is volt, ők ott maradtak, és együtt csináljuk ezt a vasas boxot, ők nyilván a szakmát viszik, én pedig próbálom azokat a pénzügyi feltételeket megteremteni, ami alapján tényleg el tudja foglalni a vasas azt a helyét, ami őt megilleti.
1: Nagyon fontos, amit most mondtál szerintem, és most egy kicsit Ferire is nézek, egyrészt már elhangzott ez az izgalmas mondat egy idős szakemberről, aki megtanítja a jobb és a bal egyenest.
2: Az új belépőknek.
1: Tehát, hogy ugye talán a minap hallgattam pont itt a Nemzeti Sportrádióban szerintem Bánki Dodónak a gondolatait azzal kapcsolatban, hogy a labdarúgásban is mennyire hiányoznak ma, amikor ugye a scouting ilyen magas szintre fejlődött, azért azok a jó szemű, hogy mondjam, elképesztő tapasztalattal bíró idős szakemberek, akik úgy járkáltak el iskolákba, és szedtek össze gyerekeket, és voltak képesek felfedezni tulajdonképpen a csiszolatlan gyémántot valakiben, hogy aztán abból lett természetesen megfelelő körülmények és megfelelő képzés mellett szakember. Tehát akkor, ha jól értem, amíg még van, ti ügyeltek arra, hogy lehetőség szerint azokat a szakembereket, akiknek megvan ez a képessége, azt megtartsátok, és hogy szétválasszátok a szakmai munkát attól a menedzsment munkától, illetve annak a nyilvánvalóan háttérfinanszírozás megteremtésétől, amit ha jól értem, te váltál részben magadra, illetve ez a része tartozik inkább hozzád, és a szakma meg a szakemberekhez.
3: Igen, pontosan. Ugye az, hogy egy ember kijöttem még, az S. Gabit mindenféleképpen meg kell említsem, ő a masszőrünk, a gyúrónk, őnek is óriási szerepe van, hogy ide tudunk jutni, ilyen eredményeket el tudunk érni, igen. Tehát azt gondolom, hogy egyébként a vasasnak a szlogenje is, hogy az első a család. Tehát igen. Mi nem csak abban gondolkodunk, hogy a gyerekek és a gyerekek szüleivel kapcsolatosan egy jó helyzetet építsünk, egy jó kapcsolatot építsünk ki, hanem ez vonatkozik a sportolóinkra, az edzőinkre, tehát, de erről a Markovics Laci nyilván többet tudnak beszélni, én csak amire rálátok, az ökölvívás. Ezen keresztül nyilván sűrűn egyeztetünk az Árpival, az alelnökkel, illetve a Lacival is. De ahogy mondod, ez egy átfogó dolog. Tehát mi azt gondoljuk, hogy mindenkinek szükség van. Azt, hogyha valaki abba itt az élsportot, attól függetlenül megpróbáljuk beterelni magunkhoz, amennyiben meg tudunk vele egyezni, és tudja vállalni ezeket a dolgokat. Mindenkire számítunk, így van.
2: Ez az új belépők érdekelne engem, hogy gyakorlatilag ugye labdarúgásban úgy szokott lenni, hogy 4-5 éves kortól lovifoci szinten elkezdik a kisgyermekek a labdarúgást, és hát ugye az új mozdulatsorok, az idegrendszer mozgástanulási képessége miatt az behatárolt. De mondjuk ökölvívónak 12 éves kortól jöhetnek a gyerekek, de mi van, ha mondjuk 16 évesen jön valaki, vagy akár egy apukának megtetszik, hogy mondjuk 28-30 évesen kezd el a sporttal ismerkedni, arra is van lehetőség?
3: Természetesen itt a vasasban így biztosítjuk azt is, hogy tehát mindenkit szeretettel látunk. Az egy dolog, hogy az, hogyha valakivel végigkísérjük az életútját, mert az ökölvívásban, a sportban betöltött életútjára gondolom, minél hamarabb elkezdi, annál egyszerűbb nekünk meglátni, hogy hogy bírja az ütést, milyen reflexei vannak, minden, ami szükséges a sporthoz. De mindenkit nagy szeretettel látunk, hiszen el kell jönni egy vasas edzésre, tehát egyébként pont a Nagy Zsiga meg a Kokó is beugrott egyrészt beszélni egy pár dologról, meg hát ők is megismerkedtek a kubai vendégeinkkel.
1: Nagy Zsiga mond a szövetség főtitkára, illetve hát Kovács Kokó is olyan kisekinek bemutatni, ugye az elnöke a szervezetnek.
3: Igen, pont spontán ugrottak be, majd nyilván megteremtjük azt a feltételt és azt a körülményt, amikor ők hivatalosan is el fognak jönni, és ott lesznek az edzésen. De egyébként ez is jelzi, hogy milyen a viszony most, hogy a Kokó meg a Zsiga csak úgy beugrik, tehát hogy olyan a közvetlen a viszony közöttünk, hogy nincs olyan protokolláris dolog ebben, hogy akkor nyilván megadjuk a kellő tiszteletet az elnök úrnak és a főtitkárnak, de teljes partneri viszonyba kezeljük egymást, ami ez egy nagyon, nagyon fontos dolog a későbbiekben. Tehát visszautalva, valamit kérdeztél, mindenki szeretettel látunk. Nálunk a vasasban ugye az, hogy mikor foglalkozunk a versenyzőinkkel, az nyilván a iskola függő, tehát délután tudunk velük foglalkozni, de a délelőtti időszakban, illetve a kora délutáni időszakban, illetve a késő, kora esti időpontban hobbistákat is várjuk nagy szeretettel. És,
1: ennek virágkora van egyébként
3: nagyon, a honpistának.
2: Nagyon. Igen.
1: Az én férjem is elkezdett.
2: Nekem is több kollégám is.
1: Igen.
3: Egyszer eljöttök hozzánk, alig férnek be az emberek, annyian vannak. Ami nagyon jó, mert egyébként mindenki eljött abba a korban, amikor, amit az előbb mondtam, hogy az ökölvel szerintem ad egy tartást az embernek. Az a tudat, hogy magad meg tudod védeni, az a tudat, hogy ha kell, akkor szorult helyzetbe is ki tudsz kerülni, bár azért az első mondat mindig az, hogy amikor az ember szorult helyzetbe kerül, akkor nem avatkozunk közbe, akkor elfutunk, elmegyünk.
1: Ez az első jó tanács.
3: Ez az első jó tanács.
2: Jó vagyok.
3: Igen, tudok. Nem kell kezdeni verekedni. Különösen akkor az ember tisztában a saját erejével, és tudja, hogy hova kell ütni, és mekkorát, milyen technikával, úgy akkor együttés is elég lehet arra, hogy komoly baleset történjen. De visszautalva még egyszer, tehát mindenki szeretettel látunk, 30 éves, 40 éves, hát én 48 évesen kezdtem el, amikor lementem, hogy megnézzük, hogy egyáltalán mi történik. Kardióba szenzációs, akinek a térde, bokája, bármilyen testrésze nem bírja a futást már, mert nem tudunk egész pályán futkosni, még egy kisebb pályán sem, mint a kosárlabda.
1: Nekem már nagyon régóta nem bírja. Igen.
3: Itt egy kis ringben garantáltan elmondom azt, hogy 3 perc alatt az ember olyan kardiót kap, olyan terhelést kapunk, hogy a levegőt nem kapunk. Erre jó példa, amikor a barátainak mesélte, hogy elkezdtem boxolni, és akkor zsák körül futkározok, akkor mondták, hogy mennyi ideig, és mondta, hogy 3 perc. És mondták, hogy ez semmi, ez bárki meg tudja csinálni. Uh-huh. Aztán persze lecsábítottam őket is, és az első 3 perc, második 3 perc után leültek, és ültek egy darabig, hogy nem tudtak levegőt se kapni.
1: Tűnükön is vették volna, hogy ezt mondani szokás.
3: Igen, de nagyon mindenkinek mondom, hogy kezdjen el bárhol a környezetében, hogyha lát ilyen körülvással kapcsolódó egyesületet, akár amatőröket, akár profikat, akár ilyen egyesület, mint a Vasas, de ugye Budapesten van több egyesület, és ezzel foglalkozik, meg ahogy mondta Zsuzsi, nagyon sokan csinálnak maszekban különböző edzőtermekbe, és oda is rengetegen mennek el. Tehát mindenkinek javaslom az ökölvívást.
1: Uh-huh. És amúgy egyébként van olyan történet, nem azt mondom, hogy a tiétek, de tudsz olyat, aki nyilvánvalóan ebbe azért nem lehet beszállni nagyon későn, tehát jó amatőr ökölvívót kisgyerekkorba kell elkezdeni, gondolom, képezni, de van olyan történet, ami azt lehet mondani, hogy akár egy tinédzserből szárba szökkent valaki, aki...
3: Hogyne. Uh-huh. Ugye az angol ökölvívás is hasonló szinten van, mint a kubai, természetesen, mert különböző eltérő iskolák vannak. Igen, ez a kubai, igen. Ez egy ilyen gyorsabb lábbal, szinte táncolnak
1: Igen, nagyon, nekem nagyon szép.
3: Nagyon,
1: én
3: gyönyörű.
1: Nagyon.
2: Tehát vannak különböző stílusok.
3: Igen. És ugye ehhez különbözik az orosz iskola, ami egy kemény, rakolós, borzasztó hatékony iskola, és akkor van egy angol szász iskola, ahol ha belegondolunk, ugye a jelenlegi profi ökölvívásban ugye olyan világbajnokok voltak, bár most éppen a Tyson Fury a most kiesett, és jönnek az új nevek majd be, illetve hát az ukrán ökölvívó, amit eszembe hirtelen, mert gyorsan akartam mondani, a Usyk, ugye. Igen. Elnézést, tőle egy elnézést is kérek, de ugye ő most a király kategóriában ő a profi világbajnok, igen. De hogy viccelődtek arra, mikor kezdjük el az ökölvívást, ugye nekünk van egy nagyon híres versenyünk, nemzetközi versenyünk, a Bocska, ez Debrecenbe kerül megrendezése most már több mint 50 éve. Én ugye ellátogattunk oda, amikor elnökségi tag voltam, akkor azon jogon, hogy megnéztük, hogy milyen maga a verseny, de a versenyzőink révén, a Vasas versenyzőjén rendszeresen ott vagyunk, és elég szép eredményeket is érünk el. És a legnagyobb meglepetésem a Barta Zsolti edző mutatott egy fotót, amin az Anthony Joshua volt rajta, amin egy ilyen kupával a kezében, egy bocskai kupával a kezében állt. Akkor még senki nem tudta, hogy ekkora olimpiai bajnok lesz, ott az olimpiai bajnok között profi. Na ő például 18 évesen kezdett el ökölvívással foglalkozni.
1: Azt a mindenit.
3: Úgyhogy, de azért ez azért viszonylag ritka, mert azért ott neki, aki 18 évesen kezd el, annak azért biztos volt valami más küzdősportos előlet, erről nem tudok, de egy jó példa arra, hogy akkor nem késő, soha nem késő. Hát 18 éveskor még
1: el lehet küzdeni. És hát ezek szerint egy bocskai versenyt meg

0: iskola, és hát ugye van a kubai, amiről beszéltünk, hogy mi motivált benneteket arra, hogy épp ez az utóbbi legyen, amelynek természetesen a nagy klasszikusait, Teofilo Stevenson is meg sorolhatnánk, ugye gyakorlatilag szerintem abszolút a műfaj királyaiként emlegetjük, tehát érthető, de miért ebből az irányból?
1: Igen, ez is, amit az előbb utaltál, hogy alulról építkezzünk, ez is ugyanolyan volt. Ugye a magunk hobbista szintjén van egy kis csapatunk, akik járunk és boxolgatunk. Ennek a csapatnak az oszlopos tagja a Pest Imre barátom, aki nagyon sűrűn volt kint Kubában. És ő mondta már ezt egy jó ideje, hogy érdemes lenne kimenni Vasasnak, mint egyesült szinten kivinni versenyzőket, hogy szokják azt a kubai boxot, vagy őket elhozni akár ide. Ugye ez az egy komoly szervezést igény, nem csak arra gondolok, hogy ők mikor érnek rá, hanem nekünk mikor van erre idők, megnézem a magyar versenynaptárakat, a versenynaptárat, hogyan vannak az időzítések, hogyan van a Kruzito esetében, akinek a nagy tehetségünk a Kovács Kruzito egyébként, hogyan ő egyetemre jár, a közszolgálati egyetemre jár, neki mikor van vizsgőidőszak, tehát hogyan tudjuk ezt beéleszteni, és mennyi időre, és kiket, hogy érdemes legyen ide eljönni. Na innen indult, hogy az Imre mondta, hogy megvan egy kapcsolat, egyébként az egyik jó barátja az Attilán keresztül, aki a Kubai Kövő Szövetség elnökét is személyesen jól ismeri.
0: Sőt, talán a Kubai Magyar Interparlamentális Unióból is volt, ugye valami fajta?
1: Igen, ő a Pest Imre mindenféleképpen, de az Attila pedig ő kint él Kubában, 8 hónapot kint él, 4 hónapot itt Magyarországon, nagyon jóban van kint, nagyon sok sportvezetővel, és akkor innen egy ilyen tükör előtti, vagy iskolázás közbeni szuszogásnál jött az, hogy akkor érdemes lenne belevágni. Nem kell mondom azon túl, hogy mi magunkat hogyan szervezzük közé, ők mikor, hogyan fognak ráérni, és természetesen meg kell állapodni velük, hiszen nem illegálisan vannak itt, hanem rendesen a szövetség engedélyével. Viszonylag hosszú egyeztetések zajlottak, amikor én kikötöttem azt, hogy amennyi, ugye szívesen látjuk őket vendégül, de mi a Kovács Kruzitónak a súlycsoportját akartuk belőni, aki 60-65 kiló, ugye 65 kiló olimpiai sport, 65 kilóban, hát hozzáhozzunk olyan sparring partnert, akitől tanulni is tudunk, és ha lehet, akkor a prime, tehát az első kategóriás versenyzőkre van szükségünk, illetve mondtam, hogy ugye 60-65 kilót mondtam, illetve 70 és 80 kiló súly volt, ami azért már egy jó férfi súlynak az induló pontja. És nyilván hozzávaló edzők is, mert nem csak azzal akartunk foglalkozni, hogy a gyerekekkel sparingolnak, hanem egy kicsit ellesni a kubai edzőktől, hogy ők hogyan csinálják, mint csinálják a dolgokat. És a vége az lett, hogy a kubai szövetségi kapitány meg a vezető edző kijött, ugye nem kell mondani őket, hogy az egyikük ugye 4-szeres világbajnok, 2-szeres olimpiai bajnok, ezüstérmes, tehát már amikor ülünk, tegnap is bementem nézni, a gyerekekkel együtt edzettek, oda mennek a gyerekeinkhez, mutatják, hogyan kell ütni, hogyan vigyenek egy gyakorlatot, azt tehát szenzációs.
0: Ezek azok a részletek, amit mindenképpen szeretnék mélységében kibeszélni, mert ilyen gyorsan elszaladt az első fél óránk. Szinte tényleg csak egy pislogás volt, úgyhogy folytatjuk majd, sőt meg is fogjuk említeni ezeket a világklasszisokat a következő fél órában, kik vannak itt, hiszen, ahogy mondtad, olimpiai és világbajnokok, kitűnőségek, aktív boxolók jöttek el Kubából, egy egészen különleges különítmény. Van itt, most már mondhatom, hogy a Vasas Süllős szakosztály, gyökölvívó szakosztály vendégeként, és elnökük dr. Csutora László vendégünk, akivel a hírek után folytatjuk.
2: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Kettős vereséggel búcsúzott a kézi BL-től a Szeged, német írásbelivel folytatódik az érettségi, többnyire napos időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
4: Aston Villa Freiburg döntőt rendeznek a labdarúgó Európa Ligában. A második számú kupasorozat elődöntőjében az Aston Villa 4-0-ra nyert a Nottingham ellen, míg a Freiburg a Brágát győzte le 3-1-re. A konferencia liga döntőjében a Rayo Vallecano és a Crystal Palace csap majd össze. A tegnapi visszavágón a spanyolok 1-0-án sikert arattak a Strasbourg felett, míg a Crystal Palace 2-1-re verte a Shakhtar Donetsket. Tovább fokozódik a belső feszültség a Real Madrid labdarúgó csapatánál. A Marca értesülése szerint két alapember, Aurelien Tchouameni és Federico Valverde között verekedésig fajult egy nézeteltérés. Utóbbit kórházba kellett szállítani. A két játékos között az edzés után az öltözőben kisebb verekedés alakult ki. A dulakodás során Valverde zúzódást szenvedett, felszakadt a bőre, ezért kórházi ellátásra szorult. Az uruguayi focista esés közben beverte a fejét és az eszméletét is elveszítette. A Real Madrid hivatalos honlapján közölte, hogy fegyelmi eljárást indított Valverde és Tchouameni ellen, és az is hivatalossá vált, hogy az uruguayi játékosnak 10-14 napot kell kihagynia. A Szeged kettős vereséggel búcsúzott a férfi kézilabda bajnokok ligája negyed döntőjében. A tiszaparti együttes a hazai pályán összeszedett 7 gólos hátrány után tegnap 45-37-re kapott ki a címvédő német Magdeburg otthonában a párharc visszavágóján. A június 13-14-én Kölnben sorra kerülő négyes döntőben a Magdeburg mellett a Veszprémet búcsúztató német Füksze Berlin, a Barcelona és a dán Aalborg szerepel majd. Anyagi okok miatt kérdéses a magyar bajnok NKA Universitas Pécs indulása a női kosárlabda Euroligában. Hosszabb Facebook bejegyzésben méltatta a klubnál folyó szakmai munkát Rád Géber László, a Nemzeti Kosárlabda Akadémia alapítója, aki hatalmas sikernek tartja a pécsi hölgyek NB1-es bajnoki címét. Ám bejelentette, a 10 nap alatt nem találnak támogatókat a gárda Euroliga indulásához, befejezi a felnőtt csapatok menedzselését.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Holnap lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik. Majd a képviselők leteszik az esküt. Délután megválasztják az új miniszterelnököt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt és beszédet mond. Az üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren. Lemondott az igazságügyi miniszteri jelöltségéről Mellitei Barna Márton, mint fogalmazott, az ország és a Tisza kormány érdekét azt szolgálja legjobban, ha olyan szakember tölti be a pozíciót, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság. Mellitei Barna Márton jelölését sokan azért bírálták, mert Magyar Péter sógora, az új jelöltet ma jelentik be. A német nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik az érettségi, középszinten több mint 10 000-en, emelt szinten mintegy 3 000-en írják meg a feladatokat. A szóbeli vizsgák júniusban lesznek. Ma választják meg a Balaton fagyiját, az idei versenyre 38 különleges ízkombinációt neveztek, melyek közül a szakmai zsűri a kreativitás, az alapanyaghasználat és az ízek harmóniája alapján választja ki a legjobbat, közölte Erdélyi Balázs zsűritag, a Magyar Cukrászipartestület szakmai elnöke. A verseny színvonalát jelzi az is, hogy az utóbbi években már külföldi versenyeken is komoly eredményeket értek el a balatoni fagylalt készítők.
0: Közlekedés.
4: Baleset történt az M0-áson az M2-es közelében a Megyeri híd felé. A 73-as kilométernél szalagkorlátnak hajtott egy autó. Sok a törmelék a burkolaton, a torlódás már 2 kilométeres. Aztán két autó összeütközött az M2-esen Budapest felé Vác és Szűrliget között. A 36-os kilométernél csak egy sáv járható. Ott is gyorsan nő a torlódó kocsisor, ami már több mint 1 kilométeres. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
4: A fátyófelhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak keleten fordulhat elő zápor, zivatar. Helyenként megélénkül a szél. Napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható. A hétvégén is marad a napos, száraz, koranyárias idő.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá magyarok, 7 óra 40 perc van, ez itt a Nemzeti Sportrádió, benne a Sportreggel és egész reggel. Itt vagyunk együtt Bene Ferivel. Szia Feri, jó reggelt!
2: Jó reggelt, és itt van Csisztu Zsuzsi is.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, és folytatjuk ezt a nagyon izgalmas témát dr. Csutora Lászlóval, a Vasas Süllős Ökölvívó szakosztályának elnökével, vezetőjével, akivel annak apropóján beszélgetünk, hogy egy egészen különleges különítmény érkezett meg Magyarországra, Budapestre, egészen pontosan a Vasasba, méghozzá a világ legmagasabban jegyzett kubai boxolói amatőrökről beszélünk elsősorban, illetve az őket irányító szakemberek. Én most megpróbálom sorba szedni ezeket a neveket, mert még nem említettük meg, és előre elnézést kérek, nem vagyok annyira erős spanyolból, ha nem túl jól mondom ki a neveket, de önmagában a névsor, illetve hogy ez az eredménysor egészen káprázatos. Ugye itt van Juan Roberto Hernández Sierra, négyszeres amatőr világbajnok, kétszeres olimpiai ezüstérmes, ugye 92-ben és 96-ban volt ő ugye olimpiai döntős, a kubai válogatott szövetségi kapitányáról beszélünk, már önmagában ez a szakember, aki itt van, szerintem egy óriási eredmény és fantasztikus. Ezt a Raúl Sergio Poyo vezetőedző, Seidel Horta, ugye, aki a 2023-as taskenti világbajnokság 60 kg-os súlycsoportjának ezüstérmese, ugye kiváló kubai ökölvívó, Erislandi Álvarez, a 2024-es Párizs olimpiai bajnok, talán az egyik legnagyobb név, Justine Sorzano, a 70 kg-os nemzeti kubai bajnok, illetve Keylo Garcia, aki a 80 kg-ban szintén kubai bajnok, szóval egy hihetetlen.
2: Képesztő a spanyol kiejtésre.
1: Köszönöm szépen. Hihetetlen névsor. És arról beszélgettünk, Laci, az imént, ugye, hogy amikor erről a lehetős, vagy ebből a lehetőségből ugye a valóság felé terelődött az út, akkor hát nem volt véletlen, hogy kiket, milyen súlycsoportban, milyen szándékkal hívtatok el. Érdemes talán még egyszer elmondani, mert hogy azt gondolom, hogy nyilván ez egy jelen, illetve egy messzebbre mutató terv volt, amit tőlük, velük kapcsolatban a sparringoláson túl el lehet sajátítani, és aztán beszélünk arról, hogy néznek ki a közös foglalkozások.
3: Igen, tehát amikor megállapodtunk abban, hogy kik jönnek mennyi időre, mikor, és mit fognak itt igazából csinálni, akkor még az a kikötés volt, hogy nem egy ilyen jutalomtúrára gondoltunk, ahol itt vannak egy hónapon keresztül, azt még hozzá kellett, hogy április 30-től május 30-áig vannak nálunk.
1: Azért egy hónap alatt, aki már csinált végig egy hónapos, nevezük így edzőtábort, az pontosan tudja, hogy annak azért már markáns nyomai vannak az ember szakmai munkáján.
3: Így van, így van. Tehát az, hogy egy hónapig itt vannak nálunk, az nem csak arra gondoltunk, hogy a saját Vasasban lévő versenyzőinknek a fejlődését fogják szolgálni az ő példájuk, hanem egy kicsit a magyar ökölvívó társadalomra is kivetítjük ezt. Tehát szívesen látunk mindenkit nálunk az edzéseknek, hogy meg tudják tekinteni az edzők, illetve nyilván bizonyos szint fölött, mert azért megnézzük, hogy ki kell, de nagyon szívesen sparringoltatjuk is a különösen a 70-80 kilós kubai bajnokot. Erre egyébként már vannak is bejelentkezések, az Armanda vezetőedzőnk ezeket jegyzi, ő gyűjt össze, és ez a hét igazából egy ilyen rávezető hét volt. De jövő héttől szívesen látjuk a különböző egyesületeknek a versenyzőit, illetve edzőit, hogy megnézzék azt, hogy néz ki egy ilyen edzés, illetve sparringoljanak. Uh-huh. Itt annyi volt az érdekes, hogy ugye nekem ez az első olyan volt, amikor egy ekkora csapat egy egyesületnél egy hónapot el fognak nálunk tölteni. Én azt gondoltam, hogy megérkeztek a pénteki este, elmentünk értük Bécsbe a repülőtérre, hazahoztuk őket, elfoglaltak a szállást, szombaton volt egy találkozó, amikor átbeszéltük velük a Fröcsteleszon, hogy néz ki ez egy hónap, mit várunk el tőlük, és ott pontosítottuk le azokat a dolgokat, hogy ők hogy képzelik el, és hol vannak a közös pontjaink. Úgy nézünk ki, hogy a 7-6 napján ők edzeni fognak. A 7-6 napjából hétfőket, szerda, csütörtök, péntek, szombat, tehát hétfőn, szerdán és pénteken vannak a délután edzéseink, sparringok, mert naponta két edzés van. Reggelente pedig 8 órától van az első edzésük, akkor ők picit eltűrő a mostani válogatottnak az edzés metodikájától, de ők minden nap futással kezdenek. egy elég erős távot futnak, viszont nem akkora tempóval, tehát egy ilyen közepesnél erősebb tempóval futják ezt le, utána pedig a délelőtt edzés, amikor ez meg volt, bejönnek és egy erősítést csinálnak. Itt velük mennek a gyerekeink, hogyha tudnak, akkor részt vennek ezeken az edzéseken. Délután 4 órától van a másik edzés, közben hazamennek pihenő étkezés, és délután 4-től van az a nagy edzés, amin a hétfő, szerda, pénteken sparringolás van, kedden, csütörtökön pedig azokat az edzés metodikát lessük el tőlük, hogy ők hogyan csinálnak tükör előtti mozgástól kezdve, a ringben a páros gyakorlatokon át, az iskolázásokon. Tegnap ugye pont csütörtök volt, amikor délután csak egy ilyen általános edzés volt, hát mindenki teljesen ledöbbenve figyeli, hogy még a levegővételt is tanulni lehet tőlük annyira.
2: Ez érdekelne, pont engem is, bocsánat, hogy itt most az a lényeg, hogy egy hónapos metodika alapján, hogy gyakorlatilag milyen edzés miért követ, vagy egész aprólékosan, hogy gyakorlatilag már a magukat a gyakorlatokat hogy végzik, tehát miben van a lényegi különbség? Erre lennék kíváncsi.
3: A lényegi különbség abban van, hogy egy apró titkot elárulok, mert ezt nem szeretném elmondani, mert azért ez egy ilyen olyan műhelytitok, ami majd a Vasas felhasználja a saját maga hasznára természetesen. De van egy apró dolog például, amikor az Ökke, aki már boxolt, azt tudja is, hogy vannak olyan tükör előtt edzések, vagy a ringben gyakorlások, amikor az ütőerőt úgy biztosítjuk, hogy súlyzó van a kezünkbe. Ez nem egy nagy súlyzóra kell gondolni, de egy kiló súlyzó, 2 kiló súlyzó. Ezeket úgy csináljuk általában, hogy hasonló súlyú súlyzókkal van a kezünkben, és azzal csináljuk az ütéseket, amiket begyakorlunk. Na most nekik az volt a furcsa, hogy egy 2 különböző súly volt a kezükbe, ezek ilyen apró dolgok, de egészen meglepő, és mindig az ütőkézben volt a nehezebb súly. És ez például az a része volt, amire azt mondtuk, hogy akkor ezt mi is most már így fogjuk alkalmazni. A többit nem mondom el, de nagyon sok ilyen
1: maradjon
3: apró részlet van.
1: Maradjon azért műhelytitok, de ha már arról beszélünk, hogy ugye azért kubai stílus, hogy nagyon erős lábmunka, hogy táncolós, már-már koreográfia szerű ugye ringmunka, akkor ez például, már bocsánat, tanulható-e, vagy azért ez egy olyan genetikából hozott különlegesség, adottság, akár kultúra, akár tánckultúra, zene, amit nagyon nehéz átvenni annak, aki mondjuk Közép-Európába született?
3: Hát jó a kérdés. Nyilván erre születni kell. Tehát ezt nem lehet úgy megtanulni, az ember egy botlábbal beálljon, és aztán úgy táncoljon, mint hogy ők táncolnak.
1: De azért a magyar ökölvívó nagyságok között is lehetett látni, hogy volt olyan, akinek nagyon erős és nagyon jó lábmunkája volt, akinek kevésbé.
3: Így van. Illetve azt szokott lenni még, hogy mindennek megvan azért az ellenszere. Tehát a legjobb lenne egy olyan, amit mi most megpróbálunk. Nálunk ugye a Kovács Kruzito a csapatunknak az égköve, aki ugye 65 kilóban terelgetjük, nevelgetjük, óvjuk, védjük. Igazából a mostani olimpia 28, de még a 32-es olimpia. Uh-huh. Igazából neki az életkora miatt a nagyon nagy célunk az a 32-es olimpia lesz. A 28-ról odaérnénk, az nagyon szép eredmény lenne, az is target természetesen, de a 32-es olimpia lesz az, amire ő szerintem igazából be fog érni, akkor lesz egy ilyen 27-28 év körül, amikor. Tehát őnek egy nagyon erős fizikálisan, nagyon jól bírja a feje az ütéseket, viszont a lábmunkája az, amit csiszolni kell. Ezért is jöttek ide ők, többek között természetesen, a kubaiak, és ebből próbálunk egy mixet összehozni. Ha sikerül megtalálunk ezt a módszert, hogy hogyan tudjuk ötvözni a kubai lábmunkát azzal az erővel, ami neki van, azzal a taktikával, amit az edzők a fejébe töltenek, akkor szerintem határa csillagos ég lesz, de ez egy hosszú munka. Ez egy hosszú munka, minden nap küzdeni kell ezzel a dologgal, de ezen vagyunk rajta.
2: Hogy látod a mi versenyzőinket, vagy akár szakembereinket, hogyan viszonyulnak ehhez a fajta új metodikához, vagy mennyire éhesek erre az új impulzusra?
3: Én nem gondoltam, amikor elkezdtük az egészet összehozni, nem gondoltam azt, hogy az Armanddal beszéltünk sokat a vezetőedzőnkkel, és ő mondta azt, hogy igazából olyan, hogy 4 kubai, bármilyen prime boxoló olimpiai bajnok, világbajnok ezüstérmes, és nem úgy olimpiai bajnok, hogy volt egyszer, hanem most az aktuális olimpiai bajnokunk van.
1: Párizsi, így van.
3: Így van, vagy Taskentban ugye az VB ezüstérmes srác, aki 60 kilóban van, hogy ilyen igazából, ugye voltak már kint a Sanyi bácsi idejében, Csatori Sanyi bácsi idejében voltak kint boxolók Kubában edzőtáborozni, nem ilyen hosszú időre, nem ilyen körülmények között, és nem feltétlenül a Tehát,
1: a legjobbakkal.
3: Igen, nem feltétlenül a legjobbakkal voltak összeszerezve, de olyan, hogy Magyarországon kubaiak edzőtáborozzanak, ilyen hosszú ideig még válogatott szinten sem volt, az, hogy maga egyesülethez eljönnek, ilyen pedig még nem is történt. A Vasa 115 éves történelme, és ez az első ilyen dolog, amikor megtörténik az, hogy négy kubai prime és két nagyon komoly edző itt van nálunk egy hónapon keresztül, hogy milyen igény van erre. Amikor ennek híre ment az ökölt társadalomba, én se gondoltam, mondtam a Armanddal, beszéltük, hogy szedjük össze, ki az, aki szívesen látunk mindenkit, jöjjenek el, nézzék meg. Most ott tartunk, hogy az Armand tennap pont odaadott egy listát, hogy kik vannak, és be kell osztanunk, és mindezt úgy kell megcsinálnunk, hogy nyilván ne legyen sértődés, hogy nem tudunk mindenkit beengedni, mert azt se szeretnénk, hogy a kubai versenyzők úgy érezzenek maguk, hogy őket mutogatjuk.
1: Persze.
3: De hát azért ők koncentrálnak arra a feladat, amit vannak, mert ahogy mondtam, hogy ők innen júniusban, amikor hazamennek május 30-án, június közepén mennek, azt hiszem, egy ilyen közép-amerikai bajnokságra. Tehát ők itt felkészülnek, nem pedig egy kényelmesen élnek. A felkészülés egy kis színes, ugye biztosítottuk az étkezést a számukra, és az elején kérdeztem, hogy kell-e valami speciális dolog, mondták, hogy semmi. Megjöttek, megkapták a rengeteg mennyiségű ételt, gondoltam, hogy sportolók biztos sokat fognak enni, de egy idő után mondta, ez volt pénteken, szombat, vasárnap már mondta az edző, hogy akkor ők szeretnének inkább kérni maguknak csirkemell, kis disznóhús, sertéshús, marhahús, tésztát, rizs, összeállítottak zöldség, joghurt, mert, és gyümölcsöket, mert ők maguknak szeretnének összerakni, hogy mit eszik a sportoló reggel, joghurt, gyümölcs, mit eszik délben, mit eszik este, és meg hazá. Tehát ebből is lehet látni, hogy ők nagyon komolyan gondolták azt,
1: hogy itt nem. Szóval, hogy akkor itt kiderült, igen, először azt mondták, hogy semmit, mert nyilván azt gondolták, hogy majd úgy is jön, ahogy, igen, ez illik, igen, és akkor kiderült, hogy de.
3: Igen.
1: Milyen érdekes ez. Mióta mondom, hogy azért a táplálkozásnak a kulcsfontosságát azt nem lehet azért sportvilágán kívül felejteni, még akkor is, ha most már talán más a helyzet, de hosszú évtizedeken át, ugye ez egy negligált téma volt, pedig hát
3: nagyon fontos.
1: Egyértelműen fontos. Szóval akkor óriási az érdeklődés?
3: Igen, óriási az érdeklődés. Összeraktuk azt a programot, hogy fog kinézni a előttünk álló 3 hét, mert ahogy mondtam, az első héten azt terveztük, hogy kicsit ilyen rávezetjük, megnézzük, hogyan aklimatizálódnak, ugye van csak van egy időeltolódás. Mert fiatal emberekről van szó, ők azért rugalmasan felvették szinte egyből az itteni időszámítást. Látjuk azt a dolgot, hogy ők mennyire, ugye meg kell nézni, hogy mennyire fegyelmezettek. Erre egy jó példa, hogy az első nap, mikor mondtam, hogy megyünk a megbeszélésre, de akkor nem edzésről volt még, csak az, hogy átbeszéljük az előttünk lévő hónapot. Felmentem hozzájuk, hogy 4:30-kor indulunk, 5-re odaérünk a megbeszélésre, ahol leülünk, vacsorázunk, átbeszéljük. 4:30-kor felmentem, mindenki ott PS4-ezett még a tévé előtt. Mondtam nekik, hogy hát azért fiúk induló van, mindenki összekapta magát, és aztán mondtam, hogy ez így nem megy. Az a kérdésem, hogy mindenki, amikor megbeszéljük azt, hogy 8 órakor van találkozó, akkor 8-10 perccel legyen ott a lépcsőházban. Másnaptól már így volt. Tehát abban amikor nem mondtad nekik, hogy mit kell csinálni, akkor picit rögtön ereszteltik magukat, de amikor megvolt az, hogy milyen keretek között kell, és ezt a tudomásukra is hoztad, abban a pillanatban az első perc, az utolsóig úgy mennek és úgy csinálják.
2: És milyenek a sporton kívüli időszakban? Tehát én amikor több légióssal futballoztam együtt, akkor én valahogy mindig a dél-amerikaiakkal éreztem legjobban magam. Tehát van egyfajta közös nevező köztetek? Tehát amikor a ringen kívüli életük.
3: Igen, ugye még hoztuk őt, kimentünk értük Bécsbe, a repülőtérre, és ott, amikor jöttek a váróban, vártuk őket, akkor egy ilyen kicsit ilyen merev csapat volt, ugye ez egy ilyen, ők se ismertek bennünket, mi se ismertük őket. Ez egészen addig tartott, amíg a kocsiban bennem ültünk, és hangosan szólt a zene, utána három fiú, én kocsiban hárman jöttünk, akkor 100 kilométeren keresztül maximális hangerővel kellett hallgatni a különböző latin-amerikai zenéket, és ők a kocsiban táncoltak, tehát ez szenzációs, tehát nagyon-nagyon, és nagyon-nagyon hamar oldódnak, tehát nagyon barátkozóak, nagyon tudják, nagyon hálásak mindenért, ugyanakkor furcsa, hogy egy olimpiai bajnokkal, igen, beszélgetek, de olyan hála van, nem is beszélve a 70-80 kilós kubai bajnokokkal, tehát szenzációs. Az, hogy milyen program, egyébként az nagyon fontos az edzésen túli időtöltés.
2: Igen.
3: Ugye azért ezt korlátozzuk egy szombat délutánra és egy vasárnapra, és azt gondoltam, hogy nem is biztos, hogy szombatonként szervezünk olyan programot nekik, mert azért valamikor regenerálódni is kell. Bár meglepődnénk, hogy látjátok, hogy 24 évesen, 22 évesen milyen hamar regenerálódnak egy pillanat alatt szinte, de nyilván elviszük őket Budapesten városlátásra, elviszük őket éttermekbe, ahol finomakat tudnak enni, felviszük a várba, a Hősök tere, tehát alapvetően lesz egy különböző szakaszokra bontva, illetve a kocsiban, amikor hallgattuk a zenét, akkor volt egy Sean Paul szám, ami ment, arra különösen táncoltak, és én pont előtte néztem, hogy az egyik budapesti szórakozón a Sean Paul május 17-én fel fog lépni, és mondtam neki, akkor ők mind mennek a Sean Paul koncertre. Természetesen.
2: Hú, de menedzser!
3: És az egy olyan pillanat lesz, gyerekek, hogy az ők ugye Kubában egy viszonylag zártabb világban élnek, tehát Sean Paul szerintem
1: valószínűleg nem.
3: Egy hamar nem fog oda menni koncertezni, viszont ők is szeretik ezeket a zenéket, ezeket a spanyolos reggae zenéket, úgyhogy szerintem egy felejthetetlen élmény lesz neki.
1: Hadd kérdezem még azt meg, mert hát én azért megmondom őszintén, akkor lettem igazából testközelbe boxrajongóval, független attól nagyon-nagyon sok boxolóval töltöttünk el. Jó sok üzemórát a tatai edzőtáborban köztük be a Kovács Kokó Istvánékkal. Ültünk a szaunába, nem kevés üzemórát próbáltunk fogyni mindenki a maga sportágában. De amikor volt egykor még a TV2 Ringnek egy sorozata, és ugye az volt az a bizonyos emlékezetes mérkőzés, amikor a Nagy Csontör János ugye legyőzte Csakont egy ilyen revansgálán, és volt alkalmam sokat edzésre járni, és megnézni ezt a sportágat közelről, és megérezni egyrészt azt a fizikalitást, hogy mit jelent az ütések elviselése, ugye, mert mindig általában azt nézzük, amikor valaki bevisz egy találatot, de amikor ezt lábon ki kell hordani, hogy úgy mondjam, tehát amikor lábon kell maradni egy testütésnek, a puffanása tényleg egy fejütés utáni szédülésből az, hogy az ember észnél legyen, és ne kapjon még többet, és aztán bevigye azt, amit ő maga, akkor értettem meg, hogy ez micsoda egy elmejáték, és mennyire nagy megbecsüléssel vagyok egyébként tényleg a box kultúra és a boxolók teljesítménye iránt. De vajon egy hónap alatt tudnak-e olyan titkokat, vagy akarnak-e megtartani, ami a kubai boxnak azért mégiscsak, mondjuk úgy, az a kis szegmense, amitől a világ legjobbjai közé tartoznak, vagy azért az egy hónap az egy olyan hosszú idő, hogy ott minden kiderül, és aki tudja, utánozza, aki nem tudja, az nyilván nem lesz olyan sikeres.
3: Nyilván annak az egy hónapos intervallumnak a lényeg az is volt, hogy én is arra gondoltam, hogy ha itt vannak egy hétig, akkor nem biztos, hogy
1: láttunk mindent.
3: Igen, és azt sem biztos, hogy már akarnak mindent mutatni. De most az egy hónap az egy olyan időtartam, amikor szerintem előbb-utóbb túlcsúsztak azon a dolgon, amikor olyan...
1: Lehullanak a leplek.
3: Így van. Tehát ott szerintem mindent látni fogunk, különösen annak fényében, hogy ők tényleg innen versenyre mennek. Tehát nem alibizni jöttek ide, hanem fel kell készülniük, és akkor nem fér az bele, hogy bizonyos dolgokat nem gyakorolnak, vagy nem úgy csinálnak, mint ahogy azt a rendes felkészülés után meg kellene. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy mindent látni fogunk. Nagyon bízom abban, hogy az edzők, akik eljönnek hozzánk megnézni őket edzésen, azok sok mindent fognak tanulni. Ha más nem, akkor egy olyan élmény lesz, hogy egy négyszeres VB ezüstérmes, kétszeres ezüstérmes olimpiai ember boxoló edzését látták. Ők is jegyzetelnek, ők is látnak dolgokat, és azt mondtam, hogy a Szolnoktól kezdve Kisvárdán át, Letenye, bárhonnan jönnek emberek, azok azzal a tudattal fognak hazamenni, hogy élő olimpiai sportolót láttak, prime sportolót láttak itt boxolni, és egy nagyon neves szakmai edzőket láttak, hogy van, és ez szerintem az egész életüket meg tudja határozni.
1: És hát valóban abból a box kultúrából, amelyet azért a világ legjobbjai között tartunk számon. Még az szerintem mindenképpen érdekes talán, vagy fontos lenne tudni, hogy nagyon aprólékos sportág ez is, hogyha a tornával hasonlítom össze, elképesztő mennyiséget kell egy dolgot gyakorolni ahhoz, hogy az automatizálódjon, és úgy menjen pláne téthelyzetben, amikor az embert tényleg pofozzák, és mégiscsak az akaratot szeretné, de hogy érvényesüljön. Szerinted egy ilyen egy hónapos edzésmunka, és most ugye akár Kovács Kruzito jövőjéről beszélünk, körülbelül mikorra épülhet be, amikor látszik ennek már az eredménye?
3: Ugye ez nem csak azon múlik, hogy ők mit adnak át, hanem mennyire befogadóképes az illető, aki ezt látja és csinálja. A Kruzito esetében azt mondom, hogy ő maximálisan alárendel mindent annak, hogy a legtöbbet be fel tudja szippantani. Én nem tudnék időpontot mondani.
1: Aki egyetemista, azért ezt mondjuk meg.
3: Igen, aki egyébként már egyetemen is tanul, így van. Tehát egy abszolút, én azt gondolom, hogy ha példaképként lehet behozni sportolókat, akkor olyat a Kruzito erre maximálisan alkalmas, jó eredményei vannak, tisztelettudó, emellett tanul, tehát egy olyan kombót hozott létre, amiből szerintem a követendő példa lesz majd itt az ökölhívás, de bárhol a sportolók között, hogy mikor fog beépülni, nem tudom, mi azon vagyunk, hogy minél hamarabb, minél gyorsabban és minél tartósabban, tehát ezt tudjuk csak ígérni. A Kruziton fog múlni még részben, hogy mennyire tudja ezt megvalósítani.
2: Hát én tényleg azt kívánom, hogy Kovács Kruzito Saide Horta ellen döntözzön mondjuk Los Angelesbe, és pontozással nyerjen Kruzito, és aztán megbánják a kubaiak, hogy átadták a tudást.
3: Hát reméljük.
2: Egy ilyen forgatók.
3: Ezen dolgozunk. Kicsit visszautalom még arra, amit mondta, gyakorolni. Ugye itt a Vasasról csak annyit szeretnék mondani, hogy azért a Vasas ökölvívásnak azért van híre. Hogy tehát ők is pontosan tudták a kubaiak, hogy amikor jönnek, hogy milyen elődök voltak. Sőt, meg kell említenem mindenféleképpen az Árder Zsigától kezdve, aki edzőként csinálta, ugye nyilván a Paplacit, aki... háromszoros olimpiai bajnokunkat, aki ugye a három olimpiai bajnoki aranyérem után is még a tükör előtt gyakorolta a jobb egyenes, bal egyenest.
1: Kovács Kokó István,
3: de mindenféleképpen Gedő Gyuri bácsi, innen kívánunk neki jó egészséget. De én ide sorolom egyébként a Benjit is, még a Harcsa Zolit is, akik hasonlóan kint voltak, és nagyon vitték a hírt a Vasas ökölvívásnak.
1: Óriási nevek, és hát most tulajdonképpen még három hétig legalább ugye a világ legjobbjaival, kubai kiválóságokkal, olimpiai világbajnokokkal és a világ legjobb szakembereivel találkozhatnak a mieink, úgyhogy ezt ki kell használni. Nagyon szépen köszönjük dr. Csutora László szakosztályigazgatónak, hogy eljött és ezeket elmondta nekünk. Beleláttunk egy olyan világba, amiben nagyon ritkán látunk bele. Kicsit elhúztad a függönyt, jó is volt, úgyhogy nagyon sikeres munkát kívánunk, és ehhez hasonló sok-sok szerintem példaértékű kezdeményezés folytatását, akár más sportokban is, mert szerintem ez átültethető, ez a példa, és ez egy rendkívül úttörő út volt, amit most ti elkezdtetek, úgyhogy szívből gratulálunk.
2: Köszönjük. Sok sikert.
3: Köszönjük szépen.
0: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Minden nagy összecsapás előtt. Szükség van felkészülésre.
2: Igaz vagy hamis?
3: Igaz.
2: Nem.
3: Dehogy nem.
1: Igaz. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
2: Mi járt a jobb oldalon?
4: Peti. Jelöljük meg.
2: Az
1: Magyarország szeretlek. Játszunk még. Minden hétköznap 19 óra 35 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Ez a Nemzeti Sportrádió és benne a Sportreggel. A stúdióban Csisztu Zsuzsa és Bene Ferenc. Érkezik a Nemzeti Sportjegyzet benne Smahulya Ádám gondolataival.
6: Egy csónakban evezünk, Smahulya Ádám jegyzete. A mesterséges intelligencia korában bárki villámgyorsan készíthet látványos, ötletes képeket, mégis szívmelengető az a fotó, amely a patinás spanyol sportlap a Marca oldalára került ki. A PSG vezetőedzője Luis Enrique és az Arsenal menedzsere Mikel Arteta hajózik a Dunán, előbbi csónakjában két BL serleg. Mögöttük a naplementében a parlament, a Gellért-hegy, a Lánchíd és a vízben úszó BL trófea. A magam részéről remélem, hogy a május 30-ai budapesti döntőig még sok ehhez hasonló képet és videót látunk, ami kiváló reklám lehet Magyarországnak. De még ennél is jobb lenne, ha felejthetetlen, nagyszerű mérkőzést játszana egymással a két csapat a Puskás arénában. Éppen ezért sajnáltam kicsit, hogy nem a PSG és a Bayern első elődöntője, az 5-4-es francia győzelemmel záruló találkozó volt a finálé. 9 gól, nyílt sisakos támadó futball, végletekig kiélezett csata. Ki ne élvezne ehhez hasonlót a Puskás arénában. Reálisan azonban erre kevés az esély. Az Arsenal 9 meccset hozott le kapott gól nélkül a BL-ben, és csak a Kairat Almatitól kapott egynél többet. Másfelől viszont a PSG-nek fantasztikus támadósora van, és ezen a ponton kiemelném Kvicsa Kvaratszeliát. A grúz szélső az elődöntőben is bizonyította zseniét, és a kieséses szakaszban a Monaco, a Chelsea, a Liverpool és a Bayern ellen is többször megvillant. Akárcsak Szoboszlai Dominik nagyon hiányzik majd a világbajnokságról, és tartok tőle, éppen emiatt az aranylabda megnyerésére sem lesz esélye, pedig megérdemelni, főleg ha a PSG győz május végén a Puskás arénában. Egyelőre azonban csak annyi biztos, hogy a spanyol edző emelheti magasba a trófeát, és futballünnep lesz Budapesten. Na meg az, hogy új bajnokot avatnak, vagy címvédés lesz. Egyik sem gyakori a BL-ben, ez tehát már önmagában különlegessé teszi a finálét. Hazánkban alig, hanem jóval több az Arsenal drukker, viszont az is tény, hogy a PSG élvezhetőbb futballt játszik. 3 hét van a döntőig, mindenki választhat hajót és csapatot, de mi magyarok mégiscsak egy csónakban nevezünk majd, és élvezzük azt, hogy Magyarországon rendezik a világ egyik legfontosabb sporteseményét.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban.

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: A Veszprém után a Szeged is búcsúzott a férfi kézilabda BL-től. Nem aggódik a kevés játékperc miatt Tóth Alex. Kialakult a döntő párosítása az Európa Ligában és a Konferencia Ligában is. Jó reggelt kívánok, Mújdrica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A Szeged kettős vereséggel búcsúzott a férfi kézilabda bajnokok ligája negyed döntőjében. A Tiszaparti együttes a hazai pályán elszenvedett 7 gólos vereség után 45-37-re kapott ki a címvédő német Magdeburg otthonában a párharc tegnapi visszavágóján. Ezzel eldőlt, hogy ebben az idényben sem lesz magyar csapat a BL négyes döntőjében. Marosán György, a Nemzeti Sportrádió szakértője így értékelt a tegnapi mérkőzést követően.
2: A PIK Szeged az első mérkőzésen összegyűjtött nagy hátrányának köszönhetően nem jó esélyekkel lépett már pályára az első percekben sem a Magdeburg otthonában, viszont az első 10 percben a Magdeburg azt megmutatta, hogy komolyan veszi a mérkőzést, hiszen gyorsan magához ragadta a kezdeményezést, és óriási tempója volt a mérkőzésnek. Nem érkezett olyan extra teljesítmény sem kapuból, sem védekezésből a PIK részéről, amivel megállíthatónak tűnt volna ez a Magdeburg. Így egy öröm kézilabda volt, egy nagyon komoly tempó kézilabda, rekord mennyiségű góllal. Ami nekem fontos, és szerintem mindenkinek, az, hogy a PIK Szeged milyen karaktert mutatott, egy percig sem adta föl. Nem volt kérdés, melyik a jobb csapat, melyik csapat áll jobb játékosokból, az a Magdeburg, de nem adta fel a PIK Szeged. Betűdött a labdai Bánhidi Bence, Fazekas nemhogy pályára lépett, kiválóan kézlabdázott, Furka gólt is szerzett, pályára lépett ugye két akadémista még. A PIK Szeged fölé teljesítették, lehet a realitás egy kicsit ugye a kielcének a kiejtésével, igen, de igen. Hogy csalódásként én gondolom, hogy nem élhetik meg. Természetesen mindig győzni akar egy sportoló, de semmiképpen sem szabad bántani őket, hogy nem jutottak el Kölnbe, hiszen ez sokkal jobb csapat győzte le őket. Az, hogy a kielcét kiverték, azzal borították, én tudom, a papírformát, és egy szép eredmény, hogy idáig eljutottak.
1: A férfi kézilabda BL júniusi kölni négyes döntőjében a Magdeburg mellett a Veszprémet búcsúztató Füchse Berlin, valamint a Barcelona és az Aalborg szerepel majd.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Van benne hiányérzet, de nyugodt a jelenlegi helyzetével kapcsolatban Tóth Alex, erről a Bormusz magyar válogatott középpályása beszélt az M1-nek eddigi játékperceivel kapcsolatban. A 20 éves játékos januárban igazolt az angol labdarúgó bajnokságban szereplő, jelenleg 6. helyen álló csapathoz, amelyben eddig 7 bajnokint kapott lehetőséget. Tóth Alexszel Dedecsik Ferenc beszélgetett.
3: Most már több mint 3 hónapja ott vagy a Bormuszban. Kezdjük talán azzal, hogy mi volt neked a legkönnyebb és a legnehezebb, amit meg kellett szokni az egész Premier League légkörében.
4: Nyilván a legnehezebb az intenzitás különbsége. Azért tényleg nagy ugrásnak mondanám így a Magyar NB1-ből, a világ legerősebb, legintenzívebb bajnokságába egyből, de szerintem tényleg minden adott itt, hogy felvegyem a ritmust és sokat tudjak fejlődni.
3: Nagyon fiatalon óriásit léptél előre ezen a télen. A Bormusz pedig híres arról, hogy azért tudatosan építenek fel fiatal játékosokat, és azért nálad is úgy tűnik most, hogy hagynak időt, hogy felvedd a ritmust. Te magad hogyan értékeled az első 3,5 hónapodat most a játék lehetőség szempontjából?
4: Persze, abszolút lehet bennem hiányérzet, nyilván mindig a pályán akarok lenni, de türelmesnek kell legyek, és tényleg bízok itt mindenkiben, aki itt dolgozik a klubnál, mert őket igazolja azért, hogy az elmúlt időszakban, hogy építették fel a játékosokat, és bízok benne, hogy engem is így szeretnének majd felépíteni, és én teljesen partner vagyok ebben, hogy tényleg beleteszem hétről hétre a munkát, és kivárom a soromat, és amikor lesz lehetőség, akkor kell majd éljek vele. Úgy gondolom, hogy akkor minden rendben lesz, hogyha megkapom a lehetőséget, és élek vele.
3: Ez mentálisan nehéz, mert most úgy veszem ki a szavaidból, hogy ezt ilyen nagyon racionálisan látod, kalapot emelni kell előtted minden szempontból, hogy ezt kívülről is ilyen racionálisan látod, úgy, hogy egyébként közben benne vagy ebben az egész folyamatban, tehát hogy akkor ez így mentálisan nem nagyon zavar meg.
4: Hát ha őszinte leszek, akkor nyilván azért, de minden ember karrierében, meg minden ember életében vannak mélypontok, de úgy gondolom tényleg, hogy azért hálás lehetek, hogy itt lehetek, és tényleg én beleteszem a munkát, és tudom, hogy ha beleteszem a munkát, akkor annak igenis lesz eredménye, úgyhogy azért vagyok nyugodt. De nyilván azért zavaró, mert tényleg, ahogy említettem, mindig a pályán akarok lenni én is. Én megteszek mindent tőlem tehetőt, aztán lesz, ami lesz, rajtam nem fog múlni.
1: Tóth Alexet hallották. Aston Villa Freiburg döntőt rendeznek a labdarúgó Európa Ligában. A második számú európai kupasorozat elődöntőiben a tegnapi visszavágókon Aston Villa Nottingham 4-0 és Freiburg Braga 3-1. Az angolok 4-1-es, míg a németek 4-3-as összesítéssel jutottak tovább. Unai Emery, az Aston Villa menedzsere, a negyedik különböző csapatával már a hatodik Európa Liga döntőire készülhet majd. Most a spanyol szakembert hallják.
5: Az első mérkőzésen ugyan vereséget szenvedtünk, de megőriztük az egyensúlyt, és nem kaptunk második gólt, ami nagyon fontos volt. Hogy miért is? Mert most a Villaparkba tudtuk, hogy más lesz. Megpróbáltunk jobban felkészülni, illetve nyomást gyakorolni az ellenfél játékosaira, és ezt meg is tettük most a találkozón. Azokra a dolgokra koncentráltunk, amelyeken javítanunk kellett az első mérkőzéshez képest, és a játékosok fantasztikusak voltak. Természetesen a hangulat is hatalmas volt. A szurkolók nagyszerű hangulatot teremtettek itt, segítettek nekünk, támogattak minket, velünk játszottak. És milyen volt megnyerni a mérkőzést? Nagyjából minden a terveink szerint alakult.
1: És a konferencia döntőjében is lesz angol csapat. A Crystal Palace ugyanis tegnap 2-1-re nyert a Shakhtar Donetsk ellen, és 5-2-es összesítéssel biztosította a helyét a fináléban, ahol a Strasbourgot búcsúztató Rayo Vallecanóval csap majd össze. A Ferencváros sorozatban harmadik idényében jutott be a labdarúgó bajnokok ligája döntőjébe, ünnepelnie viszont legutóbb 2022-ben sikerült. Az FTC az Zalaegerszeg ellen lép majd pályára a holnapi fináléban, amelyet ezúttal is a Puskás arénában rendeznek. A 18 órakor kezdődő találkozót az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti. Környei Bence összeállítása következik, amelyben Ton Rámákerc és Gabriel Kanikovszki is megszólal majd.
6: We know it's not in our own hands anymore, the league, but the cup now, we have to win it.
7: A bajnoki cím sorsa már nem a saját kezében van az FTC-nek, a magyar kupa siker viszont igen, így utóbbi trófeát mindenképpen meg szeretnék nyerni. Ezt árult el Ton Rámákerc, a Ferencváros védője az M4 Sportnak. A zöldfehérek sorozatban harmadik kupadöntőjükön lépnek pályára szombaton. Erre már volt példa, legutóbb 2015 és 2017 között. Olyanra viszont nem, hogy egymás után hármat elveszítsen az FTC, ezt pedig ezúttal is mindenképpen elkerülnék a fővárosiak.
6: We have to go full.
7: Teljes erőbedobással kell játszanunk, sok meccsünk volt már ebben a szezonban, és hosszú hónapokig sikerült heti két meccses terhelés mellett is eredményesnek lenni. Szóval nem jelenthet problémát a ZT ellen játszani, és nyerni egy hét alatt kétszer. Utalt arra Rámákerc, hogy a szombati kupa döntő után egy héttel ismét a Zalaegerszeggel csap össze az FTC a bajnokság utolsó fordulójában, szintén rendkívül fontos mérkőzésen. Ebben az idényben Robi Keane együttesének eddig nem ment az ET ellen, ugyanis mindkétszer kikapott a Zalaegerszegtől a bajnokságban. A múlt hétvégi Újpest elleni derbin is gólt szerző Gabriel Kanikovszki ugyancsak tavaly nyáron érkezett az FTC-hez, így nem volt tagja a csapatnak az előző két elveszített kupa döntőn, de szülőhazájából Izraelből van tapasztalata elbukott fináléról, ezt pedig nem szeretné átélni a Ferencvárossal. Sokáig alig bírtam elfelejteni azt a vesztes kupadöntőt, de ezek is olyan mérkőzések, amikből sokat lehet tanulni. Most már érettebb játékos vagyok, annak a vereségnek is köszönhetően. Egy döntőnek teljesen más a lélektana, és én is, valamint a csapat is készen áll arra, hogy megnyeri a magyar kupát, fogalmazott Kanikovszki. A Ferencváros legutóbb 2022-ben nyerte meg a sorozatot. Érdekesség, hogy az akkori döntőre nevezett keretből már csak három játékos, Dibusz Dénes, Botka Endre és Christopher Zakariassen tagja a keret. Ha a csúcstartó FTC legyőzi a Zalaegerszeget, akkor története 25. kupa győzelmét ünnepelhetné, és egyben legrosszabb esetben is bebiztosítaná helyét az Európa Liga selejtezőjében.
1: Befejezheti felnőtt csapatai menedzselését az NK Universitas Pécs. Erről írt közösségi oldalán Rád Géber László, a klubot működtető Nemzeti Kosárlabda Akadémia alapítója. Az NK Pécs női csapata kedden megnyerte a klub történetének első magyar bajnoki címét. Rád Géber László szerint a siker ellenére a klub finanszírozása hosszú ideje nem megoldott. A szakember bejegyzésében segítséget kér, azt írja, 10 napon belül nem sikerül megteremteni az Euroliga indulás feltételeit, akkor a klub a jelenlegi formájában nem tud tovább működni.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.

0: Ánom, és onnantól kezdve a második fél időben pedig akaraterőnkön múlott az, hogy meg tudtuk fordítani a mérkőzést.
1: Nem tudom, milyen célkitűzések voltak a szezon előtt Újpesten, de az, hogy játszottatok már egy kupadöntőt, és most azért félig meddig ott vagytok a bajnoki döntőben, az mennyire volt reális cél a szezon előtt?
0: Titkon vágytunk rá, szerettük volna, és mindent elkövettünk azért, hogy ez így alakuljon. 90% esély van erre, hogy ez így fog alakulni, de mindent megteszünk átrelévő két mérkőzésen, és hogy bebiztosítsuk a helyünket a döntőbe.
1: Ez a 90% egy pont kell még ezen a két mérkőzésen. Nyíregyházára mentek, az egy igazi kiélezett rangadó lesz. Mi kell majd ott, hogy meg legyen akár már ott a döntőbe jutás?
0: Azt gondolom, hogy ugyanilyen alázat és kitartást, ők is hasonló képességű csapat, mint mi. Reméljük, hogy a nüanszok fognak dönteni, és akkor mellénk állnak, mint a szezon elmúlt előző X meccsén a Nyíregyháza ellen.
2: Az elit világbajnokságra hangoló magyar férfi jégkorong válogatott tegnap 3-2-re kikapott Szlovénia vendégeként. A nemzeti együttes jövő szombaton Finnország ellen kezdi majd a VB-t. Vucsovics Márton az első, míg Udvardi Panna a második körben búcsúzott a római salakpályás tenisztornán. Vucsovics meccsét eső miatt szerdán félbeszakították, majd tegnap folytatták, de a magyar játékos végül 6-4-6-3-ra kikapott a horvát Dino Prizmic-től. Udvardi Pannát pedig a 21. helyen kiemelt Eliz Mertens győzte le két játszmában. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
3: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország Sportrádióját,

0: Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A magyar klubfutball szíve és lelke a Fizliga. A bajnokság, ahol a nagymúltú tradicionális klubok és a modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét. Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Kettős vereséggel búcsúzott a kézi BL-től a Szeged, óriási a dugó az M0-áson, többnyire napos időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
2: Aston Villa Freiburg döntőt rendeznek a labdarúgó Európa Ligában. A második számú kupasorozat elődöntőjében az Aston Villa 4-0-ra nyert a Nottingham ellen, míg a Freiburg a Brágát győzte le 3-1-re. A konferencia liga döntőjében a Rayo Vallecano és a Crystal Palace csap majd össze. A tegnapi visszavágón a spanyolok 1-0-en sikert arattak a Strasbourg felett, míg a Crystal Palace 2-1-re verte a Shakhtar Donetsket. Tovább fokozódik a belső feszültség a Real Madrid labdarúgó csapatánál. A Márka értesülése szerint két alapember, Aurélien Tchouaméni és Federico Valverde között verekedésig fajult egy nézeteltérés. Utóbbit kórházba kellett szállítani. A két játékos között az edzés után az öltözőben kisebb verekedés alakult ki. A dulakodás során Valverde zúzódást szenvedett, felszakadt a bőre, ezért kórházi ellátásra szorult. Az urugvái focista esés közben beverte a fejét és az eszméletét is elveszítette. A Real Madrid hivatalos honlapján közölte, hogy fegyelmi eljárást indított Valverde és Tchouaméni ellen, és az is hivatalossá vált, hogy az urugvái játékosnak 10-14 napot kell kihagynia. A Szeged kettős vereséggel búcsúzott a férfi kézilabda bajnokok ligája negyed döntőjében. A tiszaparti együttes a hazai pályán összeszedett 7 gólos hátrány után tegnap 45-37-re kapott ki a címvédő német Magdeburg otthonában a párharc visszavágóján. A június 13-14-én Kölnben sorra kerülő négyes döntőben a Magdeburg mellett a Veszprémet búcsúztató német Füchse Berlin, a Barcelona és a dán Aalborg szerepel majd. Anyagi okok miatt kérdéses a magyar bajnok NKA Universitas Pécs indulása a női kosárlabda Euroligában. Hosszabb Facebook bejegyzésben méltatta a klubnál folyó szakmai munkát Rád Géber László, a Nemzeti Kosárlabda Akadémia alapítója, aki hatalmas sikernek tartja a pécsi hölgyek NB1-es bajnoki címét. Ám bejelentette, ha 10 nap alatt nem találnak támogatókat a Gárda Euroliga indulásához, befejezi a felnőtt csapatok menedzselését.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Holnap lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Sólyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik. Majd a képviselők leteszik az esküt. Délután megválasztják az új miniszterelnököt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt és beszédet mond. Az üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren. Zala vármegye több településére is szállíthattak osztrák kőbányákból származó aszbesztszennyezett zúzalékot, amellyel utakat, bicikli utakat és parkolókat tölthettek fel, illetve magánterületekre is kerülhetett, közölte a vármegyei kormányhivatal. A kormány 100 millió forint rendkívüli támogatást biztosít Zalaegerszegnek. nem volt életveszélyes az ausztriai Burgenland tartományban a HIV bébi ételben talált patkányméreg dózisa. A vizsgálatok szerint ugyanakkor lehettek volna egészségügyi hatásai. Az ügy gyanúsítottja a HIV egy elbocsátott alkalmazottja, aki tagadja a vádakat. Az érintett HIV termékeket kivonták az üzletekből. Pályakarbantartás miatt változik az elővárosi menetrend a hétvégén. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvarról Angyalföldre, a veresegyházi vonatoké pedig Rákospalota Újpestre kerül át. A szobi vonalon csak a Z70-es vonatok és minden második S70-es megy be a nyugatiba, a többi Újpestig jár. A nemzetközi vonatok napközben a nyugati helyett a keleti pályaudvarról vagy Vácról indulnak.
1: Közlekedés.
2: Baleset történt az M0-áson az M2-es közelében a Megyeri híd felé. A 73-as kilométernél szalagkorlátnak hajtott egy autó, emiatt csak egy sáv járható. A torlódás meghaladta 7 kilométert, valamint ez visszahat az M2-es autóút forgalmára is, ahol már 5 kilométeres a dugó. Aztán az M1-esen a főváros felé Tatabány és az M0-as autóúti csomópont között, majd Bicskétől Biatorbágyig újra kamionok araszolnak vagy állnak a külső sávon. Annak ellenére, hogy nincs baleset, ezért aki teheti, személyautóval az átterelt sávot használja. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
2: A fátyol felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak keleten fordulhat elő zápor, zivatar. Helyenként megélénkül a szél. Napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható. A hétvégén is marad a napos, száraz, koranyárias idő.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá magyarok, 8 óra 38 perc van, május 8-a péntek, reggel ez itt a Nemzeti Sportrádió, benne a Sportreggel, és egész reggel Bene Ferivel osztom meg itt a teret,
2: jó reggel, az étert. Jó reggel, Zsuzsi, nagyon köszönöm, és köszöntöm a hallgatókat.
1: Szia, drága Feri, mindenkit nagy-nagy szeretettel köszöntünk, és hát az az igazság, hogy sok-sok érdekesség van már közöttünk, vagy mögöttünk, gyakorlatilag beleláttunk ugye 7 és 8 óra között a Vasas boxszakosztályának belvilágába egy kicsikét. Dr. Csutora László volt a vendégünk, aki elmesélte, ugye, hogy a kubai kiválóságoknak köszönhetően egy olyan szakmai töblettel lehet gazdagabb, nem csak nyilván a Vasas boxszakosztálya, hanem az egész magyar ökölvívó sport, amely remélhetőleg majd a mieink javát szolgálja. És ugye mondtad, Feri, hogy nem olyan könnyű azért ezt adott esetben más sportágokban megvalósítani, mert nagyon ritkán edzőtáboroznak egymás klubjában, ugye? Van olyan,
2: meg
1: ugye?
2: Meg sűrű a versenynaptár, tehát azt nem tudom elképzelni, hogy mondjuk Guardiola a Vasasnak tartani egy hónapig edzéseket.
1: Na jó, hát nyilván nem lenne rossz, de hát minden esetre meglátjuk, de valóban sűrű a verseny, nem tel, és szerintem most mindenki már a szezon vége felé az utolsó erőforrásait gyűjti össze, hogy a lehető legjobb formáját hozzá. Van is erre szükség, még a Ferencváros esetében is, amely hát most nem tudom, majd rád nézek, sajnáljalak az elmúlt hétvége miatt, majd meglátjuk, hogy a sajnálata a megfelelő szó, vagy a triumfálás passzol-e ide. Itt van velünk Bánki Dodi a vonalban. Szia, drága Dodi! Jó reggel!
3: Szia, Dodi!
1: Na kérlek, legyél kíméletes a Ferivel a 0-5 után.
2: Először is gratulálok, tehát ezt sportszerűen el kell ismerni, hogy jobb volt a Ferencváros, bár meggyőződésem, hogy nem ennyivel, de azért gratulálok, és legyél kíméletes.
1: Sosem tudok a nem ennyivel. Nem tudok mit kezdeni.
2: És ha már Bánki József, akkor hadd emlékezzek arra, hogy még viccből mondtam is a kollégáimnak, amikor Banadi Dávidnak átnyújtották a 150. NB1-es mérkőzéséről a serleget, hogy 1990-ben Brockhauser István, az aktuális idény legjobbja kapus is kapott egy serleget az Újpest-Ferencváros mérkőzés előtt, és aztán jött a Bánki Dodi által fémjelezett Ferencváros, és szintén 5-0-al távozott Újpest. Szóval ezek nem jó menek, ezek a kapus díjak mérkőzés
3: előtt. Így volt, bajnok.
2: Bajnok volt. Igen, bár most is bajnokként kaptuk volna ezt a 0-5-öt, akkor talán enyhébb lenne a fájdalom. De az az érdekes, hogy aztán ugye az általunk közösen ismert pénzügyőrsöntésbe mentünk édesapámmal, és hát drága megboldogult Kós Jani bácsi, a fantasztikus táncdalénekes, kiírta a falra, hogy Ferikém, hoztunk neked kupát Brokinnal együtt 5 darabot is. Úgyhogy ezt köszöntött minket a pénzügyőrsöntésben. Hát nagy volt akkor a rivalizálás, de nagyon jó barátok volt.
3: Ahol egy legendás balszélső, Kunc Jenő volt a felszolgáló.
2: Igen. Úgyhogy csodálatos idők voltak, és a barátság a rivalizás mellett azért megmaradt.
3: Így van. Nagy volt a várakozás, túlzottan nagy volt. Szerintem ez volt a dráma oka. Szerintem sincs 5 gól a két csapat között, de sokkal jobb volt a Fradi. Hát, lehet, hogy egy picit visszafogottabban kellett volna készülni a pályán, meg azon kívül is az Izáknak, mert nagyon őszintén neki ugrottak a Fradinak, és ez lett a büntetés vége.
2: Olyannyira egyetértek, hogy én valahogy egy picit védekezőbb típusú csapatra számítottam, és talán ez volt a probléma, hogy középen egyértelműen uralta a Ferencváros a mérkőzést, és hát nem csak a mai, hanem a régi futballban is, aki a középpályát uralja, az megnyeri a mérkőzést általában.
3: Ott nyert, így van. Kanikovszkijék nagyon-nagyon jó játszottak, és gyorsan támadásban, tehát taktikailag is, sebességben is, gondolkodásban is, mindenben felülmutat a Fradi Ardillákat.
1: Ha most a szakmai elemzésen egy picit túlnézünk, Doni, akkor ugye lehetett érzékelni, legalábbis én azt gondoltam, hogy az elmúlt pár hétben volt talán egy pici döccenés a Ferencvárosnak így a menetelésében. Ugye hát most azért látjuk, hogy a bajnoki címsorsa már nem az saját kezében van, a kupa viszont annál is inkább, és mint hogyha ebből lenne valami nagyon-nagyon, hogy mondjam, erőteljes ilyen feltámadási vágy, én legalábbis azt érzékelem, ennek a 0-5-nek is a lelki hátterében, és én azt gondolom, hogy nagyjából ezzel a lelkülettel fog majd az ETL ellenpályára lépni a Puskás Arénában a kupa döntőn, és a Ferencváros, nem tudom, hogy jól érzékelem-e.
3: Jól, hosszú idő után újra együtt lélegzik a fél ország, mert kikerült a Fradi kezéből a bajnoki cím, amelyet elsősorban magának köszönhet. Tehát nem szabad másra mutogatni, mert elsősorban ezek a hazai vereségek, hiányzik Varga Barni meg Tóth Ali, akik az öt hazai vereségből négyen pályán voltak, tehát ez is az igazsághoz tartozik. Viszont most a fradistákat is ismerni kell, amíg van remény, addig nem adnak föl soha semmit. Tehát az a küzdeni, mindig feladni, és hova
1: fog. Igen, ezt akartam idézni, igen.
3: Ez él, tehát itt most minden, akivel én beszéltem, mindenki kupa győzelem először, és utána bajnoki cím. Hiába van az Eto'o kezében, azért ismerni kell Révész Attilát, ismerni kell azt a kisvárdai közeget, ahol rengeteg fradi szurkoló él, sőt a Gunyhatáron túl ott Perbenyik és Király Helmet közelében fognak átmenni szurkolni. Tehát egy nagyon kemény utolsó forduló lesz, tehát egy biztos, hogy ezt az Eto'o ilyen lehetőség előtt nem volt. És meg kell adni a Győrnek azt, ami jár. Szenzációs csapatot építettek föl, egy remek klubmodell, 5 évvel ezelőtt kezdődött az utánpontás forradalom, és új alakítás, tehát itt a Győr nagyon nagyot virított, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó szerepet, és nagyon jó futballt játszik, tehát progresszív jó futballt. De itt még semmi nem volt, tehát és hát még van remény.
1: Még egy picit, bocsánat, hogy jól hangzik a te szádból a Győr dicsérete, mert én is azt gondolom, hogy amit mondtál, abból számomra a modell szó, ami a leginkább fontos, hogy valóban türelmesen, nem egy-két év alatt, kellett hozzá 4-5 év, de valóban felépítettek egy olyan modellt, szisztematikus munkával, aminek most ez a vége, hogy van egy, ahogy te is mondtad, egy progresszív jó futballt játszó, bajnok esélyes Győr.
3: Így van. És ez a magyar szabály, ez meg kifejezetten a kezükre játszott, mert de ők nem ezért, ők maga a modell miatt indították. Hát pontosan emlékszem rá, amikor Bánáti Kevinék, Winglerék, Huszár Marcel, Bíró Barnabás, Csinger, és Vitális már ott volt egyébként. Milyen az élet? Vitális Szabolcsi srác, lehet, hogy Kisvárdán lesz bajnok az Eto'val, ő egy nyíregyházi gyerek. Vince Otto-ék onnan hozták el Győrbe. Tehát itt meg hát Havas Máté vezetésével nagyon komoly utánpótlás munka folyt, és nagyon minőségi. Tehát ez a csapat, na most ami viszont nagyon fontos, ez még nem lett volna elég. Kellett egy Borvai Balázs, aki egyben tartja az öltözőt, meg a szakmai stáb mögötte. Tehát mögötte is.
1: Illetve kellett egy türelem Borvai Balázs mögé, mert ha most arról beszélünk, hogy modell, akkor szerintem az is nagyon-nagyon fontos, hogy nyilván meg kell, hogy legyen az anyagi háttér, meg kell, hogy legyen minden, amiből lehet építkezni, de a modellhez az is hozzátartozik, hogy valakinek legyen ideje kifuttatni pontosan az elképzeléseit.
3: Annyira igazad van, hogy a Ferike, emlékszünk, hogy tavaly hogy kezdtek, első 4-5 fordulóban még fölmerült az is, hogy Borvai Balázst menesztik, és igen, a türelem ezt hozta, tehát meghagyták a posztján, és teljes joggal, mert nagyon-nagyon jól egyben tartja, szakmailag is jó, pedagógiailag is jó, és itt az edzőknek a legnagyobb hatásfoka az a pedagógiában, meg a mentális erőben lehet, és ebben is nagyon jó. Hát azért ő nagyon komoly csapatokban is játszott. Kaiserslautern-ben például együtt játszott Hajnal Tamással, a Fradi sportigazgatójával, és így került a Fradihoz is, és SZU-19-en is nagyon-nagyon jó munkát végzett, miután, és utána került Győrbe.
2: Hát és egyet ne felejtsünk el, hogy egyrészt nagyon tudatosan igazol a Győri Eto'ot, tehát mindig hiányposztra, ráadásul Borbély Balázs megfelelően tudja motiválni abból a szempontból is a játékosokat, hogy rendkívül adagolja a játékperceket, és nagyon jól alakítja ki a játékkapcsolatokat a pályán. És még egy dolog, amiről nem sokan beszélnek, hogy gyakorlatilag egy-két nagyon-nagyon rövid hullámvölgyet kivéve nem volt komoly mély válságban a Győri Eto'o ebben az évben, és nem volt sérülés hullám. Tehát gyakorlatilag 12-13 játékossal játszák végig a szezont, de nincsenek sem izomsérülések, sem pedig egyéb non-kontakt sérülések, úgyhogy ez egyértelműen a szakmai stábot dicséri.
3: Meg az orvos itt.
2: Igen, de azért, ha az edzésmódszert elrontod, akkor a világ legjobb orvosa is lehetnek ott, akkor azért szakadnak az izmok.
1: Most egy
3: és
1: picit
3: a lényegre tapintottál rá, bocsáss meg Zsuzsi, de a Feri rátapintott a lényegre az izomsérülésnél, ott valami gond van a szakmai munkával, tehát bizony, az edzésmunkával is, mert én Arsène Wengernél is éreztem annak idején, 15 évvel ezelőtt, amikor 8-9 izomsérülés volt, tehát a legnagyobb edzőknél is előfordul ez, de azt tudni kell, hogy nem ők tartják az edzést, hanem külön erőléti edző van kijelölve, és ő, az ő feladatuk az erőlét karbantartása. Tehát a felelősség itt megosztik mind a mellett, hogy a vezetőedző viszi el mind, mindennek a végét, a balhét, meg a felelősséget.
1: No, hát, és hát nyilvánvalóan itt most, ha egy picit megnézzük azt, hogy a Ferencváros házatáján is azért a vezetőedzőnk, nyilván Robi Kinnek mi lesz most a feladata, és hogyan fogja tűzben tartani a csapatát, ami úgy látszik egyébként, hogy a parázsból felobbant tényleg itt a végére. Azt én mindenképpen úgy gondolom, független attól, hogy tudjuk, hogy egy kupadöntőnek egészen más a lelkülete, és bármit hozhat, viszont nyilván, amit a bajnoki menetelésről mondtál is, egy azért feltétlenül a Ferencváros mellett szól, hogy ez a csapat már többször átélte, hogy milyen nyomás alatt a bajnoki hajrában eldönteni tényleg egy akár egy utolsó sorsdöntő összecsapáson mondjuk egy bajnoki menetelésnek a végét. Ez szerinted mennyit nyomhat aladva itt a végelszámolásnál, akár a Győrrel szemben, akár pedig nyilván az ETL ellen a kupadöntő?
3: Most a kupadöntőt említett Zsuzsi, akkor itt a legtöbbet az nyom alatban, hogy nem kell a magyar szabályt betartani. Uh-huh. És azt küld pályára Robi Kinn, akit szeretne. Tehát ebből a szempontból a Fradi a legeslegnagyobb. Most ez okokat bárki, hogy miért a magyar szabály ilyen kerettel, meg ilyen pénzzel, meg ilyen átére. Nem így van. Nem így van, és lehet látni, hogy egy ember is mennyit számít. Gondolok, hogy Periano Gomez honosítására. És egyre kevesebb magyar játékost kellett betenni a csapatba. És Itt jut el az ember oda, hogy azért nemzetközi parancs, most rendben van, hogy kell adni lehetőséget a magyar játékosoknak, de a Fradi hozta a rengeteg nemzetközi eredményt, és valami gesztust kellett volna gyakorolni. Itt az élő példa ez az öt, és épp a napokban itt a Nemzeti Sportrádióban beszéltünk arról, épp Attilával, Balai Attilával beszéltük, ő azt mondja, hogy nincs ennyi külföldi, az átlagon felelő képesek, én meg azt mondom, nincs ennyi magyar. Tehát nincs 60 magyar játékos, aki átlagon felelő képességű, tehát színvonalon emelkedés nem hozott ez a magyar szabály, viszont a szorosabb lett a bajnokság, és a Fradi elveszítheti a bajnokságot, de itt előbb a kupadöntő lesz, ami egyébként egy hatalmas ünnep lesz. És én láttam már olyan pólókat, amin mind a két klubnak a címere rajta van. Tehát az Eti is, meg a Fradié is.
1: Ez milyen jó.
3: Olyan romantikus hangulat lesz. Ilyen szerintem a világon nincs, hogy a két tábor egymást fogja éltetni. De a pályán ez nem lesz, mert nagyon, nagyon kemény harc lesz. Azért nagyon indulatos volt a legutolsó zalaegerszegi bajnoki is, ami a kispadoknál is nagyon komoly balhék alakultak ki. Meg hát egy nagyon erősen vitatott 11-esen nyert az Ete. Úgyhogy hát mondjuk a győri gól is erősen vitatott, tehát itt vannak pályán kívüli események is, amik említésre adnak okot, de ez nem volna semmit a Győrnek a szenzációs szerepléséből. Ezt a Fradinak, ha nincs a magyar szabály, szerintem 15 ponttal nyeri ezt a bajnokságot. De szerintem a semleges szurkolók meg úgy vannak vele, hogy végre van egy hívója a Fradinak.
1: Egyébként szerintem is a semleges szurkoló szemszögéből, és majdnem minden portál, vagy akár a dupla tízes elemzőműsornak is ugye ez az egyik fő gondolata, hogy erre vártunk, erre a rivalizálásra. Tehát, hogy ez alapvetően azért a magyar futballnak, vagy a magyar klubfutballnak nyilván jót tesz. Egy hallgatónk, mert azért jönnek az SMS-ek ám. Sziasztok, egy apró tény, a Győr kb. 40 tétmérkőzés, a Ferencváros kb. 70, így azért egyszerűbb a állás, tehát nyilván ez se lényegtelen kérdés, persze, hogy ki mekkora terhelést kapott a szezonban.
3: Igen, és még egy adalék azért így a magyar szabályhoz, mert itt azért fellángolnak majd viták, tehát lesznek. Tehát azért a legjobb magyar játékosok azért kimennek ám külföldre. Tehát és itt, ha nincs ennyi minőségi játékos az NB1-ben, akkor felveti a utánpótlás képzésnek a kérdését is. Tehát ott a legnagyobb probléma, továbbra is azt mondom, hogy ott van. Uh-huh. És oda kell nagyon-nagyon képzett szakembereket, és nagyon jó embereket, tehát igazi klasszikus nevelőedzőket, akiknek szívügyük.
1: Igen, a téged idéztelek pont ma reggel, amikor dr. Csutora László volt itt, és arról beszélgettünk, hogy a vasas sülőbox világában hogyan hozzák be a külsősöket, és hogy a régi szakembereknek, a tapasztalt szakembereknek a szeme mennyire kell oda, amikor kiválasztanak egy-egy gyereket valamire, és hogy ez tulajdonképpen egy nélkülözhetetlen fázis, szinte bármilyen sportágban, amikor ugye a fiatalokat elkezdik leigazolni. Viszont ha már arról beszéltél, hogy ugye a legjobb magyarok elmennek külföldre. Tudod, hoztam neked azért egy személyes jó hírt, képzeld el, ugye hétvégén kivoltam Aténban, és hát nagyon közel vagyok ahhoz, hogy általunk nagyon becsült és tisztelt Varga Barnabás görög bajnoki címét is akár itthon ugyan, de megünnepelhessük, mert végigforgattuk vele a hétvégét, láthattuk ugye a Panathinaikosz elleni mérkőzésen, sőt, mi több, mintha hájjal kenegettek volna, olyan interjút adott Márko Nikolics Varga Barnabás beilleszkedéséről, szóval mit szólsz ehhez, ahogy ő itt, hogy úgy mondjam, folytatta a Ferencváros után az AEK-nál?
3: Hát a Varga Barni története eleve meseszerű. Az, ahogy felfedezte Bognár Gyuri Gyirmot, előtte Tamási Zsolt, ugye, az osztrák ötödosztály után a Gyirmot, a Bognár Gyuri, meg ahogy eljutott a Fradiba. És én beszélek rivális szurkolókkal is, mondjuk kisfestiekkel, újfestiekkel, és ők is a legnagyobb elismerése beszélnek Varga Barni stílusáról, játékáról, hozzáállásáról. Egy remek futballistáról van szó, és egy olyan bajnokságban lesz első helyen, ahol az Olympiakos hegemóniája hatalmas.
1: Tehát egyébként a címvédő is az Olympiakos, ugye? Tehát tőlük fogják elhódítani. Nagy valószínűsége, hogy a 6 pont az előnyük most itt a rájátszásban.
2: Igen, és pillanatokat beilleszkedett a csapatba.
1: Abszolút.
2: Tehát ez sajármi.
1: Szóval Márko Nikolics, igen, bocs, mondjad.
3: És Luka Jovic az nagyon sokáig azt mondta a görög sajtó, meg azt írták, hogy nem nagyon értik meg egymást, de mutatja a képességeit Barninak, hogy ilyen elismertségre tette rövid idő alatt. Tehát a futball az ilyen, itt nincs idő pipiskedni, tehát azonnal bizonyítani kell, és egy olyan AEK-kal lesz bajnok, amely mindig az Olympiakos árnyékában van. Persze egy nagyon népszerű csapatról van szó, de úgy kell elképzelni az Olympiakos, mint a görög Fradit.
1: Igen.
3: A legtöbb szurkolójuk nekik van.
1: Ez így igaz. Ugye még azért legyünk óvatosak, ugye 3 mérkőzés van hátra, 6 pont az előnye most ugye az AEK-nek, de azért hát úgy tűnik, hogy ezt már csak elrontani lehet, tehát nagyon-nagyon szurkolunk nekik. Figyelj, elképesztő volt azt látni, szurkolókkal beszélgettem az utcán, egyébként görög szakújságírók elemzését is el tudtam készíteni interjú kapcsán, hogy mennyire pozitívan nyilatkoznak Varga Barnabásra, és amúgy egyébként a magyarokról, mert hát nyilván Márton előéletét azért ne felejtsük el az AEK-ban, és még sokaknak volt köze nyilván akár ehhez, meg a görög futball sikerekhez, hogy más nem mondjuk pont az ugye imént említett Kubnál Détári Lajos története sem akármilyen. Úgyhogy nagyon jó volt ezt látni, elképesztő volt látni Barnabást, ahogy beilleszkedett, ugye majd egy hosszabb videó anyag készül erről az egész kis kirándulásunkról. Voltunk ugye a Panathinaikosz tényleg katlanszerű stadionjában, ebben az időstadionban láttuk ugye a 13-as kapu nevű döbbenetes ultratábort közelről, szóval...
3: Zöldek.
1: Igen, igaz.
3: Nekem Puskás Öcsi bácsi nagyon nagy sikert.
1: Természetesen. Úgyhogy nagyon nagy élmény volt ezt látni, és legyünk büszkék arra is, hogy a Fradiból eligazoló Varga Barnabás egyébként milyen utat járt be Szentpéterfáról, és úgy tűnik, hogy Európa egyik nagyon komoly bajnokságának lehet új magyar bajnoka, úgyhogy ehhez is gratulálunk, és Dodi, neked meg nektek a hétvégéhez meg nagyon-nagyon jó szórakozást, meg hát persze izgalmakat, hiszen jön a Magyar Kupa döntője az ETA ellen. Először aztán pedig fokuszálunk tovább természetesen a bajnokság alakulására.
3: De hát azért egy újságírónak objektívnek kell maradni. Hogyne?
1: Sejtettem, hogy ez lesz a finálé. Köszi, Dodikám. Na jó, van, akkor hajrá, győzön a jobbik. Köszi. Hello.
2: Szia, Dodi.
1: Mi pedig természetesen, hiszen péntek van, rövidesen folytatjuk majd Kevény Dénessel.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohásztottunk, ettől féltük, hogy nem sikerül, nem kell félni, nem kell félni.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá magyarok, 9 óra 5 perc van, május 8-a, ez itt a Nemzeti Sportrádió, benne a Sportreggel és a mikrofonnál Csisztu Zsuzsa, és egész reggel itt van velünk Bene Feri, szia!
2: Jó reggelt mindenkinek!
1: Sziasztok. Na hát, Dodi hangulatba hozott minket ugye a teljesen részrehajlásmentes hajrá Frodiával. De hát vannak olyan témák, amelyekben nem tudunk nem részrehajlóak lenni, például akkor, amikor a magyar férfi vagy női vízilabda válogatott eredményeiről beszélünk, hiszen szívünk csücskében vannak benne, és miután péntek van, itt van velünk a vonalban a mesteredző dr. Kemény Dénes. Szervusz! Jó reggelt, mester!
3: Szervusztok, jó reggelt!
2: Jó reggelt most!
1: Segíts nekem egy picikét, vagy nekünk azt értelmezni, hogy mekkora jelentősége van annak a visszakapaszkodási képességnek, amit a magyar női vízilabda válogatott mutatott most, ugye a Rotterdami Divízió 1-es világkupa selejtező tornában. Volt egy viszonylag nagy arányú vereség a világbajnok görögöktől. Ott egyébként viszonylag tőle szokatlan módon Cseh Sándor egy picit, bár nem szokta, azért úgy szóba hozta ugye a bíráskodásra kapcsolatos kritikát is. Aztán ugye volt egy nagyon-nagyon, hát azt kell mondanom, fölényes győzelem a japánokkal szemben, és aztán ugye jöttek az ausztrálok, amely csapatot szintén sikerült amelyiknek legyőzni, és így aztán ugye elérték, hogy ott legyenek majd ugye a világkupa döntőben. Szóval volt egy olyan pont, amikor már arról beszéltünk, hogy ez nem fog sikerülni, és úgy tűnt, hogy ebben a csapatban azért több tartalék van. Ez minek köszönhető?
3: Igazából ami rajtunk múlt, azt követően, hogy kikaptunk itt az alsóházba a görögöktől, és úgy tűnt, hogy ugye elszállt a részvétel a nyári világkupa 8-as döntőn. Ezt követően nagy meglepetésre egy olyan ausztrál-görög eredmény született, ami a gólkülönbségéből fakadóan fölajánlotta nekünk a lehetőséget arra, hogy mégis juthassunk, és ezzel éltünk. Tehát ez a, hogy mondjam, volt egy külső körülmény, ami nekünk jól jött, és utána volt egy belső, az, hogy nekünk ugye az utolsó meccsen azért meg kellett még az ausztrálokat verni. Az elmúlt években nekünk azért elég stabilan sikerült, és most is. És hát ez egy olyan, ez eléggé klasszikus futballban is ugye láttuk, Csobot Kevin fantasztikus katarzist okozó egyébként gyönyörű gólját, aztán utána nem rajtunk múlt, mi fog történni.
1: Igen.
3: Most ugyanezt történt, hogy itt pedig volt egy keserű eredmény a görögök ellen, egy 4 gólos vereség, ha jól emlékszem, és ezt követően történt egy olyan tőlünk független eredmény, ami felajánlotta a lehetőséget, hogy a maradék 2 meccset megnyerjük, akkor mégiscsak kijutunk. És az, hogy most kijutottunk, ezzel igazából pillanatnyilag nem csináltunk semmit, mert ez egy világversenynek volt a kvalifikációja. Most ugye a férfi csapat is egy kvalifikációs eseményen oldotta meg a feladatot, meg a lány csapat is. Jól szerepelni majd nyáron Sydneyben kell a férfi-női világkupán. Én azt gondolom, a magyar póló azért még nem tartott, hogy azért tapsikoljunk, hogy kvalifikáltuk magunkat.
1: Nem, persze.
3: Szerencsére. De az, ahogy ez alakult, az mindenképpen arra mindenképpen adhat erőt, hogy ha tőlünk függetlenül egy elveszettnek tűnt helyzetbe visszajön az esély, és azzal lehet élni, akkor sikerült is élni vele, úgyhogy ebből a szempontból le a kalappa.
1: Igen, valóban így, ugye mind a női, mind a férfi válogatott ott lesz majd ugye a világkupa szuperdöntőn, úgyhogy így, ahogy mondod, onnantól persze egy új torna indul, és majd utána azért fogunk szurkolni, hogy a miénk mindig...
3: Hadd mondjak erre egy esetet, ami eszembe jutott. A legelső aranyérmünk ugye az a Sevilla Európa bajnokság volt.
1: Jól emlékszünk.
3: Azt megelőzően volt, igen, volt egy-két ilyen felkészülési torna, és az olaszok Rómába szerveztek egy nagyon erőset. Ott voltak az olimpiai bajnok spanyolok, az olaszok odahaza, a horvátok, a szerbek. És körmérkőzés volt, és mi lejátszottuk az utolsó meccset vasárnap délelőtt. Spanyolokkal megvertük egy góllal, elmentünk ebédelni, hogy utána kiérjünk időbe a reptérre, és harmadik helyen álltunk a tornán, mire visszaértünk az ebédbe, addigra megnyertük, mert a horvátok meglepetésére az otthon játszó olaszokat megverték 8-4-re, tehát 4 góllal, és akkor így a körbeverésből mi lettünk az elsők, úgyhogy ebédelni is tudni kell.
1: Ez így.
2: És még az edző is száraz maradt.
1: Igen,
2: jó.
1: Igen.
3: Így van, és igazából azt gondolom, hogy különösen, hogy mondom, a körmérkőzéseket a futballban folyamatosan látjuk, hogy az erős csapatok, amikor elindul egy VB vagy egy EB, az első csoportmeccsen nyernek egy meccset, utána két szépen, szép laza döntetlenkével tovább jutnak első helyen, és utána kezdődnek a kiki meccsek, nem szakadnak meg. Sokszor történnek olyanok, aminek ugye mi itt a kárvalócsai voltunk az EB-n, utána a portugálok játszottak B csapata A ellen, holott nyilván az edző, ezt talán akkor is elmondtam, az edző a saját érdekét nézést, neki a következő mérkőzés, ami egy egyenes kiesés, pihent játékosokra van szükség, akkor nem tudja bevállalni egy harmadik csapat érdekét. Tehát pampoghatunk, de igazából jó eséllyel mi is azt csinálnánk az ő helyében.
1: Abszolút így van, ugye láttunk ilyet a tavalyi férfi jégkorong válogatott, ugye úgy maradt benne az élcsoportban, hogy közben a repülőn ült, és ott derült ki. Nem sokára egyébként, mert most újra utaznak ugye az élcsoport világbajnokságára. No, valóban történik ilyen, és hát ez persze ahhoz, hogy aztán ott majd a világkupa szuperdöntőn szuperformát mutassanak, ahhoz azért mindenkinek oda kell tennie magát, például a kapusoknak is. Azt szerettem volna tőled megkérdezni, képzeld, de volt alkalmam, már régóta tervez. Aztán, hogy egy kicsit a Fogel családot megmutassam közelről a nézőknek, a Csisztus Podcaston elérhető ez a velük készült videó, mert szerintem nincs a köztudatban, hogy ez egy micsoda egy dinasztia, ugye itt Fogel Zsolt az édesapa, ugye az idősebbik báty Simon, aztán ugye ott van nyilván Soma, a saját jogán is most már abszolút világhírővé váló kapus, akkor ott van a picike Matyi, aki szintén most még hezitál a kézilabda és a vízilabda között, és ugyan édesapja Zsolt azt mondta, hogy hát válaszol a kézilabdát, de szerintem elég erős a bátyoknak a vonzereje, hogy lehet, hogy mégsem így lesz majd. Ugye itt nagyon érdekes dolog ez, amikor az embernek a gyerekei hasonló sportokban vagy ugyanabban a sportban ténykednek, és az egyik sikeres lesz, a másik esetleg kevésbé. Ugye itt is volt egy ilyen érdekes nézőpont Simon és Soma között. Amúgy egyébként, hogyha Soma teljesítményét nézzük, te miben foglalnád össze azt, amivé ő vált, hiszen ugye elég hosszan elemezgettük ezt a büntető ölő képességét, ami talán tényleg egyedivé emeli őt itt akár a nemzetközi kapus porondon is.
3: Igazából az, hogy két testvér nem egyformán sikeres ugyanabban a sportágban, az eléggé gyakori, nagyon ritka, például mondjuk a vígvári testvérek esetében, hogy nincs lényeges különbség tudásban, hogyha mondjuk lehet értékelni egy skálán, akkor vannak eltérő tudásjegyeik, de összességében nagyjából ugyanazon a szinten van a két testvér. A Somáék esetében ez nem így van, de ez a gyakori. És itt azt kell mondjam, hogy a Simon az ugye középcsatár volt, már nem nagyon játszik, úgy tudom.
1: Igen, már abba hagytam.
3: Nyilván a kézilabdásnál ugye meg volt az esküvője.
1: Így van.
3: Akit Emily Fogel, ennek hívnak azóta, de egyébként az Emily Burke. Németországban volt az esküvő, emiatt ki is hagyott egyébként a Soma egy-két válogatott felkészülési meccset tavaly, mert ugye elutazott a bátyának az esküvőjére. A lényeg az, hogy középcsatárként hasonlóan, mint kapusként valamivel kisebb a konkurencia, mert ugye egy csapatban maximum kettő van ennél fogva, a mezőnyben nincsen olyan túl sok. Hát ott is előfordulhatott volna, hogy ő bekerül a 3-4 legjobb magyar közé. Ez jó eséllyel nem sikerült, mert különben nem hagyta volna abba. A Soma pedig alapvetően a testalkatánál fogva mindenképpen egy reménykeltő kapus volt. Általában azért a két méteres kapusok között nagy az esély, hogy valakiből válogatott legyen. Nincsen túl sok. Magyarországon van 3-4 összesen. És a büntetővédéshez van egy olyan technikája a magasabb, hosszabb karú kapusoknak, hogy hiába rendezgeti a játékvezető, hogy a gólvonalról induljon a síp pillanatába, azért valamennyit lehet csalni. A más nem, a legvégén, amikor már megszólal a síp, akkor elkezd. Még a füléhez nem ütött a síp, de már érzékeli, hogy a játékvezető tüdeje már tele van levegővel.
1: És akkor úristen, micsoda nüanszok!
3: Hát igen, labdát is akkor hozzuk el, hogyha akkor indulunk, amikor levegőt vesz a bíró, nem akkor, amikor megszólal a sípja. Tehát az sem elsősorban az úszás gyorsaságon múlik, hanem a starton. A lényeg az, hogy ő ezzel a technikával körülbelül mire a labda a kapuhoz ér, a kiemelkedő játékos, a sípra kiemelkedő játékos lövése elindul a kapu felé, körülbelül leszűkíti a lövés, a lövőjátékos és saját maga között távolságot méterről körülbelül 2 méterre. Ez egy nagyon nagy különbség, mert a játékos beesik fél métert, 1 métert a lövő mozdulattal, ő meg kirepül 2 méterre, akkor 4 méteren van a lövő, 2 méteren a kapus, és ott már nagyon-nagyon könnyen egy ilyen geometriával, ami neki van, nagyon könnyen egyszerűen elakad benne.
1: Igen.
3: Most ehhez még tehetünk az, hogy tudja, hogy ez vál fölé fog jönni, és érdekes módon ezeket nem kézzel védi, hanem ilyenkor még jobban kiemelkedik a testrakatánál fogva, ha nem fér el a válla vagy a feje fölött a léc alatt a labda. Illetőleg hát ezzel az albatrosz takarással elakad a karjaiban.
1: Igen.
3: Ha megnézzük, amikor az amerikaiak ellen Párizsban a bronz meccsen, ott elvesztettük a szétlövést, hídett a csapat 4. az olimpián,
1: igen,
3: ott minthogyha tanulmányozták volna, mert ha visszanézi az ember, borzasztó gyorsan ellőtték, tehát nem volt meg ez a mechanikája a szituációnak, amit az előbb elmagyaráztam.
1: Igen, igen, ez a kis tizedmásodperces.
3: Hanem ahogy elkezd kemelni a játékos labdát, már lőtte is, és itt 3-4 méter volt a távolság a Soma és a lövő között, abból a szögből már nyilván sokkal kevesebbet takart, és ott bementek a lövések. Uh-huh. Mintán mindegyik így lőtte, azt gondolom, hogy kivideózták, és gyakorolták.
1: Kielemezték, aha, hogy hogyan lehet.
3: Ritkán látom, vele szemben, és nem tudom, kivel fogják játszani a bajnoki döntőt. Nem akartam ötletet adni, de egyébként meg nem gondolom, hogy az FTC bajnoki döntőjébe szétlövése kerülne sor.
1: Nagy valószínűséggel nem, de minden esetre érdemes volt megkérdezni a játékos társakat is, elmentünk egy edzésre ott, és azért általánosan az volt a vélemény. Természetesen, hogy azért addig az nagyon jó, hogyha Fogásoma velünk van. Bármilyen szituációban, és ha 5 méterre sikerül a sor, azért Fogásoma velünk van. Mondta ez például Manhetz Krisztián, ami már többször megnyugtatta akár a válogatottat, akár nyilván a klubcsapatot is. Szóval mindenképpen érdemes végighallgatni, hogy mit mondanak a családtagok is, és az a helyzet, amikor hál' Istennek nem volt a testvérek között konfliktus, mert ugye te is említetted, hogy ez egy dinasztikus műfaj itt a vízilabdában, és ugye emlékszünk például a te irányításod alatt, ugye a Steinmetz fivérekre, akik mind a ketten nagyon sikeresek voltak, ugye Barnabás 2-szeres olimpiai bajnok, Ádám is olimpiai bajnok lett, tehát az is azt gondolom egy nagyon sikeres verzió. Hú, most úgy látom, visszahallunk egy picit téged valamiért. Meg magamat is, de most talán... Igen.
3: Most nem beszéltem.
1: Nem, én hallottam vissza magamat valamilyen furcsa módon. Lehet egy kicsit ilyen visszhangosan hallani. De ugyanakkor pedig, ha már arról beszéltünk, hogy feszültség vagy konfliktus, egy teljesen más témát hagyhozzunk itt szóba, és szerintem ez felé fog átvenni ezt a témát, mert ugye ez dagad ez az ügy. A világ egyik legismertebb klubjáról van szó, a Real Madridnál.
2: Igen, a nemzetközi médiát sorba körbelengi a legújabb botrány a Real Madridnál. Ugye Tchouaméni és Valverde gyakorlatilag összeverekedett az edzésen, és én úgy fogalmaztam, hogy bizonyos szituációban is nagyon rövid ideig tartó, hát úgymond adrenalin harc, én úgy gondolom, hogy egy edzésbe belefér, és ha megfelelő intenzitás van, azért a labdarúgás, szerintem a vízilabda is az érzelmek sportja bizonyos tekintetben, de itt ami szerintem megbocsájthatatlan, és biztos, hogy reagálni kell rá, hogy másnap, tehát egy napra rá a következő edzés előtt az öltözőben folytatódott ez, és nagyon-nagyon komoly következményei lettek, ugyanis egyik játékos nem akarta másikkal kezet fogni, ebből verekedés lett, és hát Valverde kórházba került, és olyan súlyos sérülései lettek, hogy most hetekre kidőlt a csapatból. Ráadásul
1: meg az eszméletét is elveszett állítólag, úgy bevert a fejét.
2: Igen, ezt is hallani. Ráadásul azért azt ne felejtsük el, hogy ha az öltözőből ez kiszivárgott, tehát csőstöljön a baj a Real Madridnál. Számomra ezek a dolgok elfogadhatatlanok. Kíváncsi vagyok, mester, a véleményedre, hogy előfordult-e nálad ilyen, vagy adott esetben hogyan reagálnál erre?
3: Adott esetben hogyan? Hát én a vízilabda sportágban egyetlen egy ilyen esetet tudok. A szerb válogatott az olimpiai elődöntőt követően tartott egy, a vesztes meccset követően az amerikaiak adtak ki Pekingbe, tartott egy megbeszélést a csapat, egy kicsit átbeszélték, hogy mi történt a mérkőzésen, miért nem játszottak döntőt, ugye velünk játszották volna a döntőt, és annak a végén szóváltást követően viszonylag tisztességesen kimentek a lépcsőházba két játékos, hogy akkor most ők ezt az érveiket megerősítik néhány pofonnal. Ez annyira sikeres volt, hogy az egyiket már vissza haza kellett vinni Belgrádba műteni.
1: Jézus.
3: A másik az csak simán leült a kis padra begipszelt karral másnap. Tehát a bronzmeccsen 11-en játszottak 13 helyett, meg is nyerték különben. Valószínűleg így reagált lélekben a csapat erre a krízis helyzetre. Simán benne van, hogy most egyébként a Real ezt a helyzetet követően felelősség nélkül játszhat Barcelonában, és elveri azért a Barcelonát, mert most aztán egy ilyen cirkusznál mondjam, ki lehet kapni. Ugyanakkor azért egy ilyen keretből kiveszel két játékost, valószínűleg elég jó játékosokat tudnak a helyükre tenni a szakvezetés. Szóval visszatérve a pólóba, ezt az egyesetet tudom, az én karrieremben sem játékos időszakomban, sem edző időszakomban ilyen nem történt. Voltak szóváltások, nagyon hamar rendeződtek, már általában az én beavatkozásom nélkül. Rosszabb az, amikor felgyülemlik egy-egy játékos rossz hangvételű beszólásait követően egy ilyen belső feszkó, ott jobban észnél kell lenni egy főnöknek is azt rendezni, valahogy fékezni azt, hogy ez ne történjen meg tovább, mert akkor esetleg az robbanhat. Ilyesmi helyzet volt a válogatottnál, de ezeket is sikerült megoldani, pedig ahogy mondod, a futballnál talán még férfiasabb a vízilabda, és az edzéseken törvényszerűen játékostársak egymással szemben átléphetnek egy olyan határt, amit a másik úgy érez, hogy ez már azért sok, de mondom, soha effektíve lögdösődés nem volt, esetleg birkózás volt férfiasabb, tehát az meg része a játéknak.
2: Igen. És arról mi a véleményed, mester, hogy azért ez egy profi rendszerből nem szabadna, hogy kiszivárogjon az öltözőből. Nyilván, amikor már olyan tetlegességig fajó, hogy kórházba szállítják az illetőt, akkor nem tudják titokba tartani, de szerintem ez is azt jelenti, hogy a Real Madridnál úgy rendszer szinten valami nincs rendben, tehát az öltözőn belül. Az más kérdés, hogy nyilván a Barcelona ellen érdekes mondani, ezt akár maguk javára is hallhatják.
3: Most azt gondolom, hogy a mai világban ez már megoldhatatlan, hogy ez ne szivárogjon ki. Uh-huh. A Puskás Jocsi féle Reáról beszélünk, ott lehet, hogy összenéztek, edző hangosan mondott három mondatot, és a dolog tényleg ott maradt az öltözőben. Itt még maga a sérülés, meg a kórház

0: emlékszünk rá, úgyhogy javulnunk kell ezekben, úgyhogy hogy dolgoznunk kell ezen továbbra is.
1: Mesélj egy picit a gólodról, ugye a gólod előtt volt egy veszélyes helyzeted, egy veszélyes fejesed, majd jött a második vasas gól, ami a te nevedhez fűződik, egy kisebb fajta tűzi játék alakult ki ott a mezős kapuj előtt.
0: Igen, hasonlóan kellett volna fellépni már az első fél időben is, és azt gondolom, hogy a másodikban egy kicsit még jobban a miénk volt a mezőnyfelényes helyzetekben is megmutatkozott. Hát örültem neki, hogy ez egyik ilyen az elém került, igyekeztem jó döntést hozni, és sikerült is.
2: A 2025-2026-os foci Magyar Kupában a legjobb 16 közé a 12 fizligás közül 7 jutott be, 4 már a 64 között kiesett, az 5. a Debrecen a 32 között. Amíg szóban nem került első osztályú csapatok meccsei, Győr Pilis 9-0, itt is milyen öröm lett volna kis csapatnak vendégül látni a nemzetközi kupa selejtezőjében is induló többszörös bajnokot, viszont apró kárpótlásként legalább megkapta a bevétel felét. További mérkőzések: Zalaegerszeg Budafok 3-1, Kelen SC Kazincbarcika 0-1, Martfű Paks 1-4. 2025 végére 16-an maradtak, és a 2026 februárjában folytatódó sorozatot a 7 első osztályú csapat mellett a következő 9 alsóbb osztályú várta: Vasas, Honvéd, Videoton, Kecskemét, Ajka, Csákvár, Erzsébeti SMTK, Soroksár, Debreceni Egyetemi Atlétikai Klub, vagyis DEAC. A hírek után a 8-at döntőkkel folytatjuk a visszajátszást.
3: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
3: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
5: Még mindig van egy centi, és olimpiai bajnok Szene Attila!
6: Premieri 105-ös a pályafutása végén ott az aranyérem! Olimpiai bajnok, mester, olimpiai bajnok, tanítvány!
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
7: Angol-német döntőt rendeznek a labdarúgó Európa Ligában. Ma kapják meg a középiskolai felvételi értesítőt az érintett diákok. Többnyire napos időre számíthatunk. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
3: Sporthírek.
7: A Szeged 2-es vereséggel búcsúzott a férfi kézilabda bajnokok ligája negyed döntőjében. A Tiszaparti együttes a hazai pályán elszenvedett 7 gólos vereség után 45-37-re kapott ki a címvédő német Magdeburg otthonában. A párharc tegnapi visszavágóján. Ezzel eldőlt, hogy ebben az idényben sem lesz magyar csapat a BL 4-es döntőjében. Aston Villa Freiburg döntőt rendeznek a labdarúgó Európa Ligában. A második számú európai kupasorozat elődöntőjében a tegnap esti visszavágókon Aston Villa Nottingham 4-0 és Freiburg Braga 3-1. Az angolok 4-1-es, míg a németek 4-3-as összesítéssel jutottak tovább. És a Konferencia Liga döntőjében is lesz angol csapat. A Crystal Palace ugyanis tegnap 2-1-re nyert a Shakhtar Donetsk ellen, és 5-2-es összesítéssel biztosította helyét a fináléban, ahol a Strasbourgot búcsúztató Rayo Vallecanóval csap majd össze. Befejezheti felnőtt csapatai menedzselését az NK Universitas Pécs, erről írt közösségi oldalán Rád Géber László, a klubot működtető Nemzeti Kosárlabda Akadémia alapítója. Az NK Pécs női csapata kedden megnyerte a klub történetének első magyar bajnoki címét. Rád Géber László szerint a siker ellenére a klub finanszírozása hosszú ideje nem megoldott. A szakember bejegyzésében segítséget kér, azt írja, ha 10 napon belül nem sikerül megteremteni az Euroliga indulás feltételeit, akkor a klub a jelenlegi formájában nem tud tovább működni, tehát erősen kérdésessé vált a női élvonalban aranyérmes, valamint a férfiaknál biztosan bemutatott.

0: maradó felnőtt csapatok jövője. Az elitvilágbajnokságra hanguló magyar férfi jégkorong válogatott tegnap 3-2-re kikapott Szlovénia vendégeként. A VB főpróbája jövő szerdán lesz Kanada ellen, a tornát pedig jövő szombaton Finnország ellen kezdi majd meg a nemzeti együttes.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: Eredménytelen a győzelem napja alkalmából meghirdetett orosz tűzszünet. A fegyvernyugvást sem az oroszok, sem az ukránok nem tartják be. Az orosz védelmi minisztérium csaknem 400 ukrán drón lelövéséről számolt be. Az ukrán elnök pedig azt mondta, hogy a több száz dróncsapás mellett több mint 140 szárazföldi támadást jegyeztek fel. Volodymyr Zelenszkij pár napja cinizmusnak minősítette, hogy Oroszország május 8-9-ére tűzszünetet hirdetett a győzelemnapi rendezvények idejére. Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel találkozott tegnap Magyar Péter Rómában. A leendő kormányfő sikeresnek és előremutatónak nevezte a megbeszélést. Több kérdésben például az illegális migráció elleni fellépés és a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozása ügyében is hasonló állásponton voltak. Legkésőbb ma mindenki megkapja a középiskolai felvételi értesítőt. A több mint 89 ezer jelentkezőnek kevesebb mint 2%-át nem vették fel sehová. Ők május 11-én rendkívüli felvételi eljárásban jelentkezhetnek egy középiskolába. Az üres férőhelyek már elérhetők az oktatási hivatal honlapján. Minél kevesebb beavatkozást vár a turizmus vendéglátásba az új kormánytól a Magyarországi Szállodák és Éttermek Szövetsége. A szervezet tiszteletbeli elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, fontos a tiszta versenyhelyzet, amiben a kormányzat feladata a törvényi szabályozás és az egyenlő lehetőségek biztosítása. Fles Tamás hozzátette, mielőbb ki kellene dolgozni az Airbnb-re vonatkozó szabályokat is. Ma van a Magyar Kézműves Fagylalt napja. A 2014-ben indult kezdeményezés elindítói azért választották május 8-át, mert az 5. hónap római számmal érve a tölcsér alakjára, míg a 8-as szám a két egymásra tett gombócra emlékeztet. Sok fagylaltozó ma kedvezményekkel várja vásárlóit.
1: Közlekedés.
0: Az M0-áson a 11-es főúti végcsomópont felé Csömörnél a korábbi baleset helyszínelése véget ért. A 64-es kilométertől kialakult torlódás már feloszlóban van. Aztán két autó összeütközött az M1-esen Hegyeshalom felé Biatorbágynál. A 18-es kilométernél egy sávot lezártak, a torlódás meghaladta a 3 kilométert. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: A fátyolfelhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak keleten fordulhat elő zápor, zivatar. Helyenként megélénkül a szél. Napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható. A hétvégén is marad a napos, száraz, koranyárias idő.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: A labdarúgó Magyar Kupa 2025-2026-os küzdelmei augusztus első hetében kezdődtek, 72 mérkőzéssel. Ebben a körben a két legmagasabb osztály 12 plusz 16 csapata még nem szállt be. Ahogy az augusztus 20-a utáni második körben sem, itt a 72 korábbi meccs győztese vívott egymással, vagyis 36 alsóbb osztályú gárda került a harmadik körbe. Itt csatlakozott az első és a másodosztály 28 klubja, Így lett 64 fős a mezőny. A legjobb 64 között az első osztály 12 csapatának harmada, vagyis 4 kiesett. Az Újpest, a Puskás Akadémia, a Nyíregyháza és a Kisvárda. Egy körrel később búcsúzott a kiesésének pillanatában a bajnokságban első debreceni VSC. Így 2025 végére 7 vízligás társaság maradt versenyben, és voltak olyan nagy múltú, de most lejjebb keresendő csapatok, mint a Vasas, a Videoton vagy a Honvéd. Utóbbinak nagyobb szerencséje volt a sorsolással ebben a körben, mint egyel korábban, amikor Debrecenbe kellett menni. Ugyanis hazai pályán az erzsébeti SMTK-t fogadhatta.
4: Most egy beadás érkezik középre, talán a Honvédnak meg lehet az első komolyabb helyzete. Nem lesz meg, mert hogy sikerült oldalra fejelni, úgyhogy szöglettel jön majd a Honvéd a találkozónak a 9. percében. Lehetőség, ott üres kapu és gól! Megszerezte a Honvéd a vezető találatot a mérkőzésnek az 59. percében. Nagyszerű volt a kapcsolás, mert hogy pont akkor érkezett Vaki Ákos egy középletett labdára. Egy kontrát vitt végig a kispesti csapat, és a 16-oson belülre sikerült vezetni a labdát Zuigébernek, aki átemelve a kapust áttette a pályának, vagyis a 16-osnak a másik oldalára, és ott érkezett Vaki Ákos, aki fejjel az üres kapuba továbbította a labdát, úgyhogy ezzel a Honvéd megszerezte a vezetést. Kántor Kevin most felugrik a labdáért, és próbálta volna megszerezni a kispestiek támadója, azonban Pinte Patrik most jó helyzetbe kapja meg a labdát, sőt egy gyönyörű labdát adott a helyzet Zuigéber előtt, azonban szintén nagyon jól érkezett kapujából Bence Antal, aki el tudta pöckölni a labdát. Eldőlt a mérkőzés, a 88. percben járunk, és itt cserék érkeznek, de ami a legfontosabb, hogy Hangya egy gyönyörű sorozatot csinált meg, és elvezette az alapvonalig a labdát, és onnan visszagorított az ötösre szabadon érkező Medgyes Zoltánhoz, aki közvetlen közelről, teljes erőből bebombázta a labdát a léc alá, úgyhogy a Honvéd 2-0-ra vezet az SMTK ellen, úgyhogy itt is talán mondhatjuk, hogy eldőlt a mérkőzés. 2-0-ra győzött a Honvéd csapata Medgyes, illetve Baki találatával, úgyhogy a Honvéd tovább lép a következő körbe, a 8-döntőt teljesítette.
3: Az MTK az előző fordulóhoz hasonlóan a legjobb 16 között is otthon fogadhatott egy alsóbb osztályú gárdát. Akkor a Mezőkövesdet fogadta, most a Kecskemétet.
5: A 10. percben megszületett az első gól a mérkőzésen. A Kecskemét szerezte meg egy baloldali támadást, követően Bolgár húzott el. A bal szélen már a 16-oson belül volt, onnan centerezett, középen pedig Cékus Ádám érkezett remek ütemben, és ami nem sikerült a szögletvariáció után, az most a centerezést követően igen közelről bevágta azt a labdát Faggyas kapujába. Így 10 perc játék után MTK Kecskemét 0-1. Egyenlített az MTK a mérkőzés 20. percében. Nem mondom, hogy a semmiből, de azért picit váratlanul. A jobb oldalon vezetett egy támadást az MTK, Keresi beadása lecsúszott a lábáról, és a rövid felső sarokba tartott. Onnan Ruiz Barnabás viszont kitolta a labdát a felső sarokból. Jöhetett a szöglet, Kovács Patrik beadta a túloldalról, a hosszú oldalról visszafejelték, és erre érkezett Ármalász, a litván középhátvéd, aki ugye először kezdő az MTK csapatában, ez korábban említettem, és nagyjából 5 méterről, talán még picit közelebbről is belőtte az MTK egyenlítő gólját, hasonló távolságból, mint ahonnan Cékus megszerezte a vezetést. A lényeg, hogy egyenlít az MTK. A labda Nisztornál, aki tovább pöcköli ott a helyzet, elesik egy Kecskemét játékos, 11-es, és akkor most Derekas hátrébb lép a labdától, felhangzik a sípszó, 23. perc, 11-essel jön a Kecskemét, tehát Derekas nekifut, és a kapu közepébe gurítja, Faggyas jobbra vetődik, Derekas góljával a 23. percben megint megszerzi a vezetést a Kecskemét, MTK KTE 1-2. Aztán végül előre vágják az MTK-sok, így, hogy ért bele ott középen Papp, és így kapura törhet Jurina. Jurina már a 16-os vonalánál egy csel Debreceni mellett, Debreceni odapiszkál, de még mindig Jurinánál, ez pedig levágódik Debreceniről. Remekül ért vissza a Kecskemét védője, és tulajdonképpen javította Papp hibáját, hiszen Papp elnézést is kért tőle azonnal, és megköszöni, hogy visszaért, és előbb szerelte Jurinát, majd amikor visszakerült az MTK támadójához, akkor a lövését is blokkolta. A jobb oldalon már megkapja Jurek a 16-os sarkánál, befelé cser az a bal lábára, Jurek lő megint, mellé megy ugyanúgy. Viszont ebbe most nem ért bele senki. Most az MTK végezhetett el egy szögletet, kipattant a kapufáról, és most oda kerül Polievkához a 16-os sarkánál. Polievka el is lőheti, ezt is kifejelik a kecskemétiek, Szabó Alex fejelt bele Polievka lövésébe, a szöglet zászlónál pedig még begyűjti Molnár Ádén. A jobb oldalon ott van Jureknél a labda, egyébként az imént is volt már egy MTK helyzet, Belényesi mentett hatalmasat az ötösön, most pedig előre vágják a kecskemétiek, ott pedig labdát szerez, hogyha minden igaz, Nisztor, bizony, hogy labdát szerez Nisztor, és kapura törhet, Nisztor elesik, nagyon könnyen adta meg magát, nem történt szabálytalanság, mutatja is azonnal Bognár Tamás, az MTK így labdát szerez. Elfejeli Szabó Alex, oda kerül végül Jurekhez, de elveszíti a labdát, és itt a vége. Újabb első osztályú csapatot búcsúztat a KTE, MTK Kecskemét 1-2.
6: Krisztián, először is gratulálunk, megvan a továbbjutás, az volt szerencsém látni a Vasas, illetve a mostani mérkőzéseteket itt a Magyar Kupában. Nem azt mondom, hogy ég és föld a különbség, de jobban játszott ma a Kecskemét, és megérdemelten győzött, meg lett az eredménye, hogy látod a meccset?
7: Köszönöm szépen, ezt megbeszéltük a srácokkal, hogy az a Vasas meccs az nem úgy sikerült, mint ahogy szerettük volna. Nyilván ezt mindig elmondjuk, hogy tanulni kell az ilyen szituációkból, azt gondolom, hogy a játékosok nagyon jól reagáltak, aminek külön örülök, hogy azért jó pár helyen kicserélt a csapatot, és ennek ellenére tényleg mindenki nagyon jó teljesítmény nyújtott, beleállt mindenki. Én úgy láttam a mérkőzés különben, hogy két különböző fél időt mondanék. Az első fél időben tényleg kifejezetten jól játszottunk, és vezetnünk kellett volna akár több góllal is, viszont a második fél időben nyilván az MTK jól játszott, ránk erőltette az akaratát. Én úgy éreztem, hogy mi egy kicsit kezdünk fáradni, de óriási szívet láttam a játékosokban, nagyon szervezettek voltunk, mindenki csúszott, mászott a sikerére, azt éreztem, hogy mindenki bizonyítani akar, hogy az egy kisiklás volt, ami a hétvégén volt, bizonyítani szeretne, hogy kiverünk egy első osztályú csapatot, szóval én azt a fajta győztes mentalitást láttam, amit elvárok a csapatomtól, és nyilván a második félidőben voltak, el kell ismerni, voltak olyan szituációk, amikor volt szerencsénk is, de nyilván azt gondolom, ezt nem kell megmagyarázni, egy kupa mérkőzésen a legeslegfontosabb, hogy végén kijut tovább, ezek szerencsére most mi voltunk, sikerült idén már másodjára is kiverni egy NB1-es csapatot, szóval összességében büszke vagyok a játékosokra, de meg fogom nekik mondani, hogy semmiféleképpen nem szabad engedni, mert egy rendkívül fontos mérkőzés jön a BVSC ellen, és hogy több ilyen fajta mentalitás, vagy egy ilyen rosszabb játék, mint a Vasas ellen, az nem fér bele. Komoly céljaink vannak, és ez a fajta mentalitás kell, amit ma láttam.
3: Tehát kiesett a hatodik fizligás csapat is, és további egy búcsúja is biztos volt, hiszen Paksra a Diósgyőr látogatott. Ám előtte elevenítsük fel, hogy hogyan szerepelt az akkor még az Európa Ligában versenyben lévő, az előző két MK döntőt elveszítő Ferencváros, amely a Békés Csaba után a Csákvárt is hazai környezetben fogadhatta.
4: Lenny Zsozef megpattanó lövésével megszerzi a vezetést a Ferencváros együttese. A lövés 16 méterről jön, egy jobblábos kísérlet, és egy csákvári lábon pattan meg, ennek köszönhetően pedig úgy hullik a hálóba, hogy Percelnek nincs esélye hárítani. Tulajdonképpen nem lehet azt mondani, hogy előzmény nélküli ez, hiszen Kadur évén volt már egy óriási helyzete a Ferencvárosnak, abból nem lett gól, most viszont a második komolyabb lövőhelyzetéből, egyáltalán helyzetéből a mérkőzés 12. percében Zsozef góljával tehát előnyben a Ferencváros együttese. Akolácze viszont most nem kérdéses, hanem egyértelműen gyorsabb ellenfelénél. Percel, óriási védés. Az ötös csücskéről a lepattanóból Zsozef azonban megduplázza a Fradi előnyét. 15. perc a mérkőzésen. Lenny Zsozef és 2-0. Akolácét lehet dicsérni ennél a szituációnál. Itt nem volt kérdés, hogy hol van a labda. Az látszott, hogy Akolácze kétszer olyan gyors, mint a védője. Lehagyta az ötös csücskéről, jött a jobblábas lövés. Azt még védte a csákvári kapu. A kipattanót viszont Zsozef a bal felső sarokba helyezi, és ezzel tehát 2-0 a Ferencváros javára. Ott a gól közben Zakariasen egy nagyszerű kiugratás után, hát Isten lássa lelkem, ha megfeszülök, se tudom, hogy mi az, amit reklamál a Ferencváros edzője, óriási kupaktanács lenne a kispadoknál, miközben Zakariasen kap egy kiugratást és jobb lábbal kilövi a bal alsó sarkot, ezzel lesz 3-0 egyébként a mérkőzés állása. Úgy tűnik, hogy nagyon gyorsan dűlőre akarja vinni, és dűlőre is juttatja ezt a mérkőzést a Ferencváros együttese.
8: kadugójával immár a 4-0 a mérkőzés állása. Abban a pillanatban, ahogy mentünk innen az Új Hírek úti stadionba, Kadu kapott egy labdát, és 17-18 méterről jobb lábbal, nagyon szép mozdulattal kilőtte a jobb alsó sarkot. Perczel András ugyan vetődött és mozdult a labdára, de nem tudott odaérni a jobb alsó sarokba. Madarász távolról közben, 23 méterről egy jobblábas lövés szégurítja le a fiatal madarásznak. Fiatalok játszanak össze, ugye jó pár ferencvárosi fiatal kapott lehetőséget a mai mérkőzésen. Lakatos ugye kezdőként, Madarász gólig csereként, aztán jött C. Barnabás pályára lépése, ugye ő egy különleges szituációban ezen a mai mérkőzésen, amely ebben a pillanatban zárul. Ez pedig azt jelenti, hogy a Ferencváros együttese jutott tovább, mert hogy 4-0-ra nyert Zsozef duplájának, Zakaria Szengójának, illetve Kadu találatának köszönhetően.
3: A Ferencváros 2025. február 11-én jutott a Magyar Kupában a legjobb 8 közé, míg az Európa Ligában február 26-án jutott a legjobb 16 közé. Az elmúlt két évben őt a döntőben legyőző Paks a DVTK ellen folytathatta az útját, Zsinórban harmadik diadala felé.
9: Elindult már a Paks Diósgyőr mérkőzés a Magyar Kupában, a legutóbbi két kiírás győztese a Paks hazai pályán próbálja a továbbjutását biztosítani zöld mezben a piros mezes Diósgyőr ellen, és most az első támadást a vendégek vezetik, Kolli megtolja a védőmet, aztán beutja középre, és ebben a pillanatban a Diósgyőr gárdája Croazé góljával meg is szerzi a vezetést. Egy perc telt el a mérkőzésből, Kolli elé ott megpróbált bevetődni a védő, de nem tudta blokkolni a lövést, mert hogy Kolli nem lőtte, hanem tovább vitte a labdát, és aztán oda az ötös környékére, balról a jobb oldalra átjátszotta, és ott érkezett Croazé, és az üres kapuba továbbította. Hát Vukovics Laci, még itt az összeállításokkal így sem jutottunk el, és már is vezet a Diósgyőr, mint említettem, hogy a legutóbbi két kiírás győztes a Paks ellen.
10: Fantasztikus támadás volt, a bal szélen csinált egy gyönyörű cselt Mucsányi, Kolli keresztbe mozgott a bal összekötő helyén, kapott egy remek labdát. Tudjuk, hogy Kolli milyen erős és gyors, becsúszott a védő, továbbvitte, és remekül centerezett, úgyhogy Croazének 3 méterről az üres kapuba kellett továbbítani. Hát ez igazi hidegzuhany a Paksnak, aki most két vereséggel érkezett ebbe a találkozóba.
9: Azért komoly izgalmakat él át most a Paks csapata, nem szokott nagyon hozzá, hogy hazai pályán vesztésre rájön, illetve hát, hogy vezetés szerez ilyen gyorsan az ellenfél. De nézzük még közben a másik oldalt, Sajbán jól teszi középre a labdát, aztán ott egy átvétel nem sikerült túl jól, így nem tudott lőni egyből a Diósgyőri játékos, Sajbán lövésébe belelépnek, de Kollihoz pattam mégis ő előle sikerült ezt a labdát Kinorának szögletre rúgnia. Hát úgy látszik, hogy ezek a kontrák, ezek életveszélyesek. Most ez a paksi védelemnek azért nem a dicsérete.
10: Hát nagyon oda-vissza meccset játszanak, amit a Paks esetében nem szokatlan, viszont az, hogy 11 perc alatt azért most már 3 helyzete volt a Diósgyőrnek, ebből egy gól 200%-os, most mutatják épp a hazai kispadot, hát Bognár György nem mondom, hogy a elégedettség mintaképe, de biztos, hogy össze fogja szedni a csapatát.
9: Várjuk meg ezt a szögletet, mielőtt a kosárlabdával foglalkoznánk, Mucsányi teszi középre, megcsúsztatják, de ezt egy hazai játékos csúsztatta meg, bent volt vagy nem volt bent? Bent volt, azt mutatja a játékvezető. Én úgy láttam, egy zöld fejről ment ez oda Kovácsi kapujárot, megpróbálta kikaparni, más játékos is hozzáért még ott, de hogyha ez így marad, ez az ítélet marad, akkor 2-0-ra vezet a Diósgyőr együttese a szögletet követően. Hogy éreztem, hogy meg kell ezt még várni, és Kovácsi nagyon csúnyán néz, valószínűleg el is ismeri. Nézzük most itt a visszajátszást. Igen, ez bizony egy paksi fejről került oda, aztán még hozzáért, hogy Sajbán, lehet, hogy neki fogják majd adni a gólt, mert talán ez még nem volt bent, aztán ott lyukat rúgott bizony, rúgott ott Hinora Kristóf, akiről a szögletre pattant a labda, és a, hát az már bent volt szerintem.
10: Bőven bent volt.
9: Igen, de még lehet, hogy már Hinora lábáról is bepattant, azt akartam mondani. Most vagy Sajbáné, vagy Hinorájé, ez kiderül. Minden esetre ez óriási meglepetés, hogy a 13. percben 2-0-ra vezet a Diósgyőr együttes, hát láttuk Bognár György arcát, hogy mit gondol elő az egészről.
10: Igen, de ez a Diósgyőr azért sokkal jobb csapat, mint amit a táblázaton elfoglalt helyezése jelen pillanatban mutat. A Paks is erősebb ennél, közben Böde Daniék nézik a lelátón, hogy mi is történt.
9: Igen, Éger Lászlóval ültek ott korábbi paksi játékossal.
10: Tehát azt fogják látni, hogy sajnos jogos ítélet született. Igen. Bővenben volt egy fél méterrel legalább.
9: Meg is adták a gólt, már a középkezdés is megtörtént. Hát Laci, nem tudom, hogy van-e innen visszaút a Paksi együttesnek, de minden esetre egy jó meccset fogtunk ki eddig. Mindezt volt időm elmondani, mert Megyerit most állították talpra, úgyhogy biztos lesz bőven majd a félidő végén hosszabbítás, meg ki tudja, hogy lesz-e hosszabbítás a végén, mert azért láttuk már, amikor a Diósgyőr például a Debrecenben 2-0-ra vezetett, és utána 3-2-re kikapott, persze nem akarok vészmadár lenni.
10: Pontosan, és ott Kolli, emlékezhetünk, hogy óriási zicsere volt 2-0 után, berúgja, akkor 100% szerintem, hogy nyer a Diósgyőr, de a fociban sokszor elmondtuk, hogy nincsen ha. Egy ilyen kupamérkőzésben bármi benne lehet. Jól fogalmaztál, hogy a Paks tud rúgni egy gólt, nyugodtan benne van egy sok gólos, akár döntetlen is, de a Diósgyőr eddig meggyőzőbb sokkal, közben egy óriási lehetőség.
9: Megint ott kitör a Diósgyőr játékos, elviszi a kapus mellett is, Vécseit verte meg egy az egyben, és utána pedig, ahogy már elvitte Kovácsik mellett, nem volt nehéz dolga a Diósgyőri játékosnak, és 3-0-ra vezet 20 perc elteltével a Diósgyőr együttese. Hát én most leolvastam azt Bognár György szájáról, mit mondott, de azt nem mondom, mert inkább, mert nem rádióba való kijelentés volt, de hát teljesen megértem, mert széthullott a paksi védelem, nem tudok mást mondani. Tehát ez is most is egy olyan akció volt, hogy ezt jó esetben ott a 16-oson kívül már ezt a labdát megszerzik. Mucsányi azonban nagyon jó mozdulattal ott elment Vécsei mellett, nem véletlen volt dühös Vécsei, és a kapufát ütötte egy lecsúsztatott labdát. Kroazét tett egyébként oda remekül, és ő beállt oda a paksi játékos mellé. Hát nem is Vécsei volt az, aki belerugott a kapufába, hanem Szekszárdi Milán, mert hogy ő nem tudta megakadályozni Mucsányit, és utána Kovácsiknak már csak egy esélye volt, hogy vagy elüti, vagy nem, hát nem tudta elütni sem. 3-0, Laci.
10: Hát ez óriási hidegzuhany a Paksnak. A Diósgyőr lubickol ebbe a paksi védelem nem összeszokottságába, meg abban, hogy ekkora területek vannak. Hát Kroazéról azért tudjuk, hogy egy remek futballista. Kolliról tudjuk, hogy remek futballista. Kroazé most épült föl. Kolli most élvezi itt a lehetőséget Diósgyőrbe. Ő egy meghatározó, azért hozták, hogy bent tartsa a Diósgyőrt. Én szerintem a Diósgyőrnek lehet, hogy most furcsa hangzik, de nem lesznek kiesési gondjai. Közben itt egy lehetőség.
9: Nézzük, igen, Balogh Balázs gurítja vissza a labdát, lövésre, ott a lövés, és ott a szépítő találat. Vukovics Laci már látta, hogy ott Balogh Balázshoz ment a labda, hogy közben ott egy lehetőség, és a gólszerző pedig a paksiak csapatkapitánya, Windecker József, aki mint egy 14 méterről jobb elsővel ide a kapu jobb felső sarkába lőtte a labdát. Balogh Balázs nagyon pontosan tálalt vissza.
10: Igen, névrokonod gyönyörű, igen, labdát adott, és Windecker fantasztikusan, ahogy tanítják, ahonnan jött a labda, oda visszarúgta. Nagyon szép gól, hát itt rengeteg gól néz ki.
9: Igen, ez biztos, hogy a nézők jól szórakoznak, már legalábbis a diósgyőriek, de talán még ott bele is ért Szatmár,
10: igen, mintha
9: megpattant volna a lábán, és ez megzavarhatta Megyerit, vagy csak a mozdulat volt, még ezt vissza lehet többször nézni, mert talán igen, talán nem.
10: Fölgyorsult a labda szerintem a lábán, és följebb ment, mint a kapus várta.
9: Igen. Igen.
10: Hát a paksiaknak meg, ha innen föl tudnak állni, akkor tényleg van csapategység. Nem egyszerű történet, 20 perc alatt 0-3 hazai pályán, utána kell menned az eredmény után, de hát ezt maguknak köszönhetik, mert nagyon szellősen védekeztek.
9: Igen, nagyon szellősen védekeztek, most pedig Kolli ott a 16-oson belül, elemeli labda, és újabb gólt lő a Diósgyőr csapata. Kolli nagyszerű mozdulattal 6 méterről a kifutó Kovácsik fölött elemelte a labdát. Hát megint 3 gól a különbség. Mennyi gól? 5 gól 28 perc alatt, és hát az eloszlás pedig a hazaiaknak nem túl kedvező. 1-4 ugyanis az állás. Hát nem tudom, a Paks most így hirtelen fejből mikor kapott utoljára 4 gólt, főleg hazai pályán. Minden esetre Kolli elindult ott az embere mellett, és hát megint megverte Szekszárdit, ha jól látom. Hát Bognár Györgynek, ha nem akar még több gólt kapni ott azon a poszton, akkor nagyon sürgősen cserélnie kell.
10: Ezért igazolt a Paks védőket, hát itt óriási hiánycik van. Kollit meg már annyit dicsértem ma, de hát rá is szolgál maximálisan, nem csak ma, hanem eddigi játékával is, de ma sziporkázik Jamin Kolli, tehát fantasztikusan játszik. Most már gólt is rugott, előkészített kettőt, helyzetet csinált, egyszerűen tartatatlan a paksiak számára.
9: Vécsei is itt elől már a 16-osnál, aztán Gyurkics a vonal mellett megmenti, be is tudja adni jobbal, de nagy íve volt ennek a labdának, könnyen helyezkedtek rá a diósgyőriek, azonban marad Windeckernél. Windecker ki a célre, Sie, laposan középre, Ádám Martin gól! Szépen jött középre a labda, Ádám Martinról egy pillanatra elfeledkeztek, és Ádám Martin pedig az ilyen helyzeteket beszokta rúgni, és ez is úgy, mint az első paksi gól, ott kötött ki a kapu jobb felső sarkában. 2-4 az állás, Ádám Martinnak ez volt az első olyan megmozdulása, egy lövése volt. Hát volt egy, amit ugye eltaláltott a paksi védőt, azt nem számolta a statisztika, most viszont ez egy szép gól volt, ahogy balról jött középre a labda, és ilyen laposan adta, már azt mondtam, hogy nem is annyira sikeredett, de a védő ott hagyta, bentebb lépett tulajdonképpen Ádám Martinról, aki itt szabadon maradt, és az ilyeneket azért ő belövi.
10: Igen, de a Sie beadása, azért tegyük hozzá, hogy a védő, a keresztező védő lába között ment be, nem számítottak rá. Tényleg Ádám levált az emberéről, és 8 méterről a balról jövő labdát ballal a kapus szemek közé a léc alá bevágta. Hát hihetetlen, hogy 6 gól esett, és még nem vagyunk a félidő végén sem.
9: És akkor majd most Balogh Balázs a labda mögött ballal ő fogja középre csavarni oda a kapu előterébe. Jól is jön a labda hosszú oldalra, lesz-e fejes? Lesz fejes, de Diós Győri fejes. Aztán pedig felszabadítottat most, ha jól láttam, akkor Sie, rosszul talált el ugyanis a labdát. Ez pedig azt jelenti, hogy Káprány Mihály lefújja az első félidőt, amelyet követően 6 gólt láttunk az első játékrészben, mégpedig 2 paksi oldalról, 4 pedig Diós Győrtől. Hát ennél többet gólszámban biztos nem várhattunk a meccs előtt. Ott viszont egy nagy fejes, és bizony a Diós Győriek a gólvonal elől vágják ki a labdát, volt egy jó csúsztatás, egy paksi beadást követően, viszont a másik oldalon most Colli egy az egyben próbálkozhat, igaz rálépett egy kicsit a labdára, így már lendületét veszítette, mert hogy Alakszai ott volt mellette, de ez nem zavarja Collit, ugyanis egy újabb gólt szerez. Hát Laci, nem cserélte a Radankovics mester, ő döntött most jól, mert te mondtad, hogy nehogy véletlen kiállítsák, majdnem gólt szerzett a Paks, még nem is volt időm végigmondani, hogy mi történt ott, előre vágták a labdát, jött Colli, 2 gólos 3 lövésből, mert hogy rávezette Alakszaira, már-már úgy tűnt, hogy ott vége van az egésznek, nézte, hogy ki csatlakozik ott hozzá, ki az, akivel tud valamit kezdeni, itt a beiverés után ugye Tóth Barna csúsztatta meg a labdát, Megyeri ezt bravúrral védte, és utána pedig kivágták az érkező társak elől. Colli pedig gondolt egy merészet, és bizony ellőtte a labdát Vécsei lábai között, nem zárt össze a lábait, és a labda ott kötött ki 17 méteres lövés után a jobb alsó sarokban. Hát ez ugyanolyan kezdés, mint az első fél időben.
10: Igen, blokkolni szeretett volna Vécsei, és ahogy lépett a lába között a hosszú sarokba, 22 méterű Colli gyönyörű gólt lőtt, most már kezd hajazni a tízesre az osztályzata, mert úgy játszik, hogy ez valami államszerű, ez biztos, hogy életének az egyik legjobb meccse lesz a 100%, mert egyszerűen tartatatlan.
9: De azért a paksiak nem nagyon tudnak helyzetet kialakítani, ráadásul amikor helyzetet alakítottak ki, abból pedig ők kaptak gólt.
10: Hát, hihetetlen mérkőzés, 7 gólnál tartunk, és megint egy veszélyes Diós Győri kontra.
9: Igen, az előrevágott labda gyorsabb a Diós Győri játékos, a Mucsányi, most befele húz Mucsányi, ellövi és gól! Elképesztő! Mucsányinak, ez is lehet, hogy neki is az élete egyik mérkőzése. Befele tolta a labdát, talán el sem hitték, hogy el fogja lőni, Mucsányi Márk Arion ellőtte. És oda a kapu bal oldalába Kovácsik nem tudott hárítani, hát azért az nem volt annyira közel, nem volt olyan bombaerős lövés, egy félmagas lövés volt. 2 lövés, 2 gól Mucsányitól, mi kell még ennél több Diós Győri játékostól, és akkor Cserjés Bendegúz dolgozhat meg, megvan a 6. gól.
10: Hát fantasztikusan játszik a Diós Győr. Még a Ferencváros örülhet ennek a mérkőzésnek, hogy ugye kétszer ő győzte le a kupadöntőbe, a Paks győzte le a Fradit. Így, hogy a Paks, mert most már ki lehet mondani, hát innen már 5 gólt nem fog rúgni szerintem a Paks, hogy a kupagyőztes, a kétszeres zsinórban kupagyőztes Paks búcsúzni fog a Magyar Kupától. A Fradinak ez egy óriási esélyt ad arra, hogy idén megszerezze a kupagyőzelmet.
9: Szekszárdi még hozzá is ért, ráadásul ezt tévesztette meg, Kovácsikot felperdült egy kicsit a lábán a labda, ezt mint egy ilyen 18 méterről lőtt el a Diós Győr játékosa, és hát, nem is tudom, hát Szekszárdit ott nagyon becsapta, hát nyilvánvaló volt, hogy a jobb lábas játékos befele indul, de nem tudta lekövetni Szekszárdi, aztán pedig még, hogy hozzá is értek, és megint fönt volt ugye a Paks itt a bal oldalon, említettem ugye, hogy helyzetük volt, gólt kaptak, hát ez még helyzetecske se volt, mégis gólt kaptak egy hosszan előrevágott labda, de nyilván ez azért is van, mert a Paks is így egy az egyben próbál védekezni, hogy létszámfölényt teremtsen elől, hát ez eddig nem jól sikerült. Nem tud triplázni a Paks, miután a legutóbbi két kiírás győztese hazai pályán kapott nagy pofont a Diósgyőrtől. Paks Diósgyőr 2-6. Alig kezdődött el a mérkőzés, már is vezetett a vendég gárda az első percben. Kolli adott be remekül a 16-oson belülről balról. A hosszú oldalon érkezett Kroázia, aki 4 méterről csak az üres kapuba kellett, hogy passzolja a labdát. Még sokkos állapotban volt a Paks, amikor már 2-0-ra vezettek a vendégek. Sajbán Máté talált be a hazaiak kapujába. Egyenőre úgy tűnt, hogy a paksiak nem tudnak válaszolni, sőt a 20. percben Mucsányi szerezte első gólját a mérkőzésen, és ezzel a vendéggárda már 3 gólos előnybe került. A paksiak azonban nem adták föl, és Windeker lövésével, ami ráadásul meg is pattant, fölzárkoztak 2 gólra. Azonban jött Kolli, aki ezen a napon tarthatatlan volt, és újabb gólt szerzett, újra 3 gólos volt a különbség ekkor a diósgyőri csapat javára. Hogy aztán mégis maradjanak izgalmak, erről Ádám Martin gondos aki Sie beadását ballal a jobb felső sarokba küldte. Így a szünetben 2 gólos volt a diósgyőri előny, 2-4 volt ekkor az állás. Azt gondoltuk, hogy a Paks majd megpróbál fölzárkozni, de csak úgy, mint az első félidő első percében, a második játékrész első percében is gólt szerzett a vendéggárda, ki más, mint Kolli lőtte, aki már-már úgy tűnt, hogy Alakszaival a szemben elveszíti a csatát, utána azonban ott maradt előtt a labda, ellőtte Vécsei lábai között, és a labda a kapu jobb oldalában kötött ki. Ezzel ismét 3 gólos volt a különbség, és 5 volt a diósgyőri lőtt gólok száma. De még nem volt vége, mert a kiválóan játszó Mucsányi megszerezte a második gólját is a mérkőzésen, és ismét 4 gólos volt már ekkor a diósgyőri előny. Kollinak volt egy-két vitája a paksi játékosokkal, így Radenkovics mester lecserélte, ennek ellenére a diósgyőriek tartották ezt a különbséget, és jó teljesítményt nyújtottak a mai meccsen, és teljesen megérdemelten jutottak tovább a Magyar Kupában a korábbi kétszeres győztes az elmúlt 2 évek megnyerő paksiakkal szemben. Nem sokára jön majd Bognár György csapatának a visszavágás lehetősége, hiszen szombaton majd a Magyar Bajnokságban ismét Paks-Diósgyőr mérkőzést rendeznek, de a kupában a Diósgyőr jutott tovább, miután Pakson 6-2-re győzött.
11: Ha inni lehet a statisztikáknak, akkor a Diósgyőr és Mucsányi Márk is 2023 ősze után szerzett ennyi gólt, mint ma fejenként. Neked és a csapatnak is gratulálunk. Hogyan sikerült elérned ezt a duplát?
12: Először is köszönjük szépen. Úgy gondolom, hogy ez mindenképp a csapat érdeme. Azt kell mondanom, hogy szerintem jól felkészültünk az ellenfélből, és nagyjából az történt, amire számítottunk. Úgyhogy nyilván örülünk, hogy továbbítottunk, egy lépéssel közelebb vagyunk a döntőhöz, viszont nincs nagyon időnk ünnepelni. Szombaton ugye bajnoki, és innentől kezdve arra kell koncentrálnunk.
11: Hogyan tudjátok átmenteni a formátokat ugyanitt, ugyanezzel a csapattal találkozva erre a következő mérkőzésre?
12: Bízunk benne, hogy hasonlóan jó napot fogunk ki szombaton, és ülni fog az, amit eltervezünk.
11: 5 év után váltották klubot, a kölcsönidőszakokat nem számítva, fél év után most már a testvéred nélkül játszol itt Diósgyőrben. Hogy érzed magad, hogyan sikerült beilleszkedned?
12: Jól, abszolút jól érzem magam, úgyhogy bízok abban, hogy elindulunk felfelé ezen az úton. Igazából gratulálok a csapatnak, és megyünk tovább.
3: 2025. február 11-én tehát eldőlt, hogy nem lesz címvédés a Magyar Kupában. Annak a napnak a további eredményei: debreceni EAC Soroksár 0-1, Ajka Kazincbarcika 0-1, Zalaegerszeg Vasas 2-1. A 8. meccset egy nappal később rendezték, ezen 2 olyan csapat találkozott, amely már nyert ebben az évszázadban magyar bajnokságot. Eto Vidi.
13: Az utolsó 8 döntős párharc következik most a MOL Magyar Kupa 2025-2026-os kiírásában, amelyen az Eto FC Győr, a Videóton FC Fehérvárt fogadja itt az Eto stadionban. Ebben a másodpercben Szolt Karakó Ferenc játékvezető sípja, a labda pedig elindult 90 perces útjára, plusz az egy néhány perces hosszabbítás mind a 2 félidő végén. A Videóton csapata kezdte a találkozót, MB2-es a Videóton jelenleg, a egy abszolút középcsapatról beszélhetünk a Mercantil Bank ligában is. 2 mérkőzést nyert már meg, hogy idejusson a 8. döntőbe. Az első fordulóban a Magyar Kupában legyőzte 3-0 a Szent Lőrinc csapatát, majd aztán a második fordulóban az MB3-as Majos együttesét 1-0-ra győzte le. Az Eto ezzel szemben az első fordulóban egy nehezebb mérkőzést nyert meg, az Érd ellen 3-0-ra diadalmaskodott, aztán utána a Pilist fogadta, az egy simább találkozó volt, 9-0-ra nyert, így jutott a legjobb 16 közé, és amely csapat megnyeri ezt a mai mérkőzést, a legjobb 8-ban találja majd magát, és az is biztos, hogy a győztesre majd a Kecskemét csapata vár. A bal oldalról érkezhetne egy beadás a Videóton csapatától, egy szép csel és egy érzésem szerint szabálytalan megmozdulás, de a játékvezető Karakó Ferenc tovább engedi a találkozót, és akkor Engyi léphet meg ezzel a támadással, előtte Huszár, jól szökteti Huszárt, és akkor hatalmasat kell nyargalni a Köllőnek, hogy utolérje. Huszár már a 16-oson belül, visszapasszolja Sönnek, Sönt három Videóton játékos is támadja, aztán végül nem hagyja ott Huszárnak, hanem nagyon szépen a 16-oson belülre cselezi magát Sön. Most passzolja vissza Huszárnak, a 16-os csücskéről jön a beadás, sikerül eltakarítania onnan Kovács Bencének, és végül hátra jut a labda egészen Boldorhoz, most meg pedig megkapja Csinger, a Győr jobboldali belső védője. Eltelik 20 perc a találkozóból, 0-0 még mindig a Győr Videóton Magyar Kupa 8-at döntő mérkőzés állása. Nyom a Győr, de ez gólokban nem mutatkozik meg, most viszont NG a 16-oson belül fordul le, és élesen középre teszi a labdát. Kemenesnek kellett, hogy résen legyen. Ő volt az, aki kiütötte a keresztbe jövő labdát. Talán még a kapura is veszélyes lett volna ez a próbálkozás Engyitől. Aztán jön egy centerezés, bumba elől tudja eltakarítani Kocsis Gergő. Szép közbeavatkozás volt ez most a Videóton belső védőjétől, és bizony oda kellett, hogy érjen, hiszen bumba kapásból nagyjából 8 méterről tűzhette volna kapura ezt a beadást most. És nem ment eddig pontrugásból sem, akkor most majd talán az utolsó másodpercekben egy szögletből betalálhat a Győr, és akár már vezetéssel vonulhat majd a félidőben az öltözőbe, de ehhez azért még a Videóton védőinek is lesz egy-két szava. A jobboldali sarokrúgást ismét Vitális tekeri majd középre, Bánáti próbálja elkérni tőle, de Vitális azt hiszem ezt most centerezni fogja, ezt a szögletet. El is sétál onnan Bánáti, még mindig vár a középre íveléssel. Vitális röviden jön be, ott megpróbálja Boldor kapura sarkalni, de ez nem sikerül, és a játékvezető Karagó Ferenc pedig véget vett az első félidőnek. 0-0-es döntetlennel vonulnak az öltözőbe a csapatok, tehát a Magyar Kupa 8-at döntőjében a Győr Videóton találkozón. Következik a negyed órás szünet, utána pedig a második játék résszel folytatjuk. Ha ott sem születik döntés, akkor a 2x15 perces hosszabbítás utána majd a 11-es párbaj esetlegesen dönthet a mérkőzésről, de hát a Győr azért tesz majd azért, hogy ez ne így legyen, a Videóton pedig bízhat még a kontratámadásokban. Győr Videóton tehát a félidőben 0-0. A mai találkozón pedig eldől, hogy egyenlítenek-e az MB2-es csapatok abból a szempontból, hogy 4-4 lesz. Bembo Ali közben egy remek labdát kap, és megszerzi a vezetést. Hát most nagyon nehéz helyzetbe kerül a Videóton. A csereként beszálló Bembo Alinak alig 5 perc kellett ahhoz, hogy megszerezze a győri vezető találatot. Egy remek indítást követően szerencsésen maradt ott előtte a labda a 16-oson belül, hiszen visszapattant elé. Hát és ő nem hibázik ilyen helyzetben, minőségben kiváló a befejezése Bembo Alinak. Bumbát öleli meg még, Borbély Balázs is azért most már örül ennek a vezető találatnak, és akkor az biztos, hogy 0-0-es döntetlennel nem végződik ez a találkozó. Ahogyan az is biztos, hogyha a Videóton szeretne továbbjutni, akkor legalább egy gólt kell szereznie a mérkőzés alatt, és most már nem bízhat abban, hogy egyből majd esetleg a 11-esekkel a 11-esekig kihúzza, és akkor majd ott valahogy eldönti a párharc sorsát. A 65. percben tehát Győr Videóton 1-0, Vukovics László bevált Borbély Balázs cseréje.
14: Hát abszolút, hát Bembo Alival nem nagyon tudsz tévedni, hát az a kérdés, hogy mikor hozott be, neki elég volt most 5 perc ahhoz, hogy gólt lőjön. Én hangsúlyoztam már előbb is, hogy Varga Barna elment, ő Magyarország legjobb csatára, ha bár tudnánk honosítani, tudnánk használni most a aktuális Nemzetek Ligája sorsást, már ismerjük a magyar válogatottban is.
13: Szöglettel jöhet, tehát a Győr csapata itt az utolsó percekben. A 3 perces jelzett ráadásból már majdnem egy eltelik, amikor Vitális érkezik a jobboldali sarokrugáshoz. Jobb lábbal tekeri majd középre, hogyha nem végzi el kicsiben. Jönne bíró, hogy elkérje tőle, de Vitális mutatja neki, hogy maradjon, úgyhogy középre tekeri. A kaputól eltekeredik majd a labda, hiszen jobb lábbal belső csüddel rúgja ezt középre Vitális. Középen Bembo Ali fejjel, és ott a második gól, eldől a mérkőzés. Szerencséje is volt most a Győrnek, mert Bembo Ali fejesen nem ment volna azonnal kapura. Megpattant egy védőjátékoson a labda, így talált magának utat a hálóba. lezárja a találkozót. 2 perccel a jelzett 3 perces hosszabbítás vége előtt a Győr a jobb oldali sarokrúgást, amely Vitálistól érkezett, Bembuali csúsztatja, és egy videóton játékosról bepattan a labda a kapuba. 2-0-ra vezet a Győr a videóton ellen. Másfél perc maradt már csak a jelzett 3 perces hosszabbításból. 2-0-ra nyer a Győr a videóton ellen, és így bejut a Magyar Kupa legjobb 8 csapata közé. A negyed döntőben találja magát tehát az Eto. A végeredmény Győr videóton 2-0. Jobban kezdte a találkozót a Győr csapata, amely osztálykülönbséggel érkezett tehát a mérkőzésre, hiszen az MB2-es videótont fogadta az Eto stadionjában. Az első félidő 12. percében volt egy nagyobb veszélyeztetés, amikor Schön jobboldali beadását Somogyi csúsztatta ki középen. Aztán a 17. percben Kemenesnek kellett kivetődnie a kapujából egy félmagasan belőtt labdára, de a Győr vezető találata akkor sem született meg, csak úgy, ahogyan az első félidőben semmikor. A félidőre 0-0-ás állással vonultak tehát a csapatok az öltözőbe, a második játék részben pedig tovább fokozódott a győri nyomás, legalábbis az első negyed órában. Hiába a 3 változtatás a videótonnál, a 60. percben Vitális lőtte el a léc alá a labdát, egy szabadrúgásból Kemenes bravúrral kiütötte azt a próbálkozást. Aztán a 60. percben szintén érkezett csereként Stefuj, valamint Bembuali, és az utóbbi cseréje, tehát Bembuali érkezése eldöntötte a mérkőzés sorsát is, hiszen 4 percre rá, miután beállt, Bumba kiugratta Bembualit, akivel szemben nem volt elég határozott Hess, az Eto játékosának pedig innen már nem jelentett gondot az, hogy a jobb alsó sarokba helyezze a labdát. A 64. percben 1-0-ra vezetett a Győr, az Ira a pontot pedig a 91. percben tette föl. Az Eto Vitális jobboldali szögletét Bembuali ráfejelte Köllő testére, akiről szerencsétlenül a jobb sarokba pattant a labda, Kemenes tehetetlen volt. A Győr tehát bejut a Magyar Kupa negyed döntőjébe, ahol az ellenfele majd a két NB1-es csapatot, az Újpestet, valamint az MTK-t és búcsúztató Kecskemét lesz az ellenfele. A végeredmény még egyszer tehát. Győri Eto, Eto FC Győr, videóton 2-0.
15: Esélytettünk fiatalabb játékosoknak, akik kevesebbet játszottak eddig. Az első fél időben szerintem abszolút rendben volt a tempó, az iram, az intenzitása a játéknak volt, a hozzáállás volt, harciasság, szóval minden rendben volt, csak hiányzott egy kis nyugalom, egy kis minőség a végjátékban, ezért nem tudtunk gólt rúgni. Nyilván egy tapasztaltabb játékos beállításával azért jött a minőség, jött a gól, és jött a továbbjutás.
6: Mennyire voltál türelmes, mert 64 percet kellett várni erre a találatra?
15: Nem vesztettem el a hitemet, tudtam, hogy megvan a minőségbeli különbség a két csapat között. Kupameccs az kupameccs, megvan a specifikuma, úgyhogy nyugodtnak kellett maradnia nem csak a kispadon, hanem a játéktéren is. Szerencsére sikerült, és szerencsére tovább jutottunk.
3: A 2025-2026-os foci Magyar Kupában a legjobb 8 közé 5 első osztályú és 3 másodosztályú gárda jutott. Az ő további teljesítményekkel folytatjuk a visszajátszást hamarosan.
1: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sport Rádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
16: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Dunanapok. Hamarosan a Dunán és a Dunavörðön.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Labdarúgó Magyar Kupa 2025-2026-os küzdelmei augusztus első hetében kezdődtek 72 mérkőzéssel. Ebben a körben a két legmagasabb osztály 12 plusz 16 csapata még nem szállt be. Ahogy az augusztus 20-a utáni második körben sem, itt a 72 korábbi meccs győztese vívott egymással, vagyis 36 alsóbb osztályú gárda került a harmadik körbe. Itt csatlakozott az első és a másodosztály 28 klubja, így lett 64 fős a mezőny. A legjobb 64 között az első osztály 12 csapatának harmada, vagyis 4 kiesett. Az Újpest, a Puskás Akadémia, a Nyíregyháza és a Kisvárda. Egy körrel később búcsúzott a kiesésének pillanatában a bajnokságban első DVSC, majd a legjobb 16 között az MTK és a címvédő Paks. Az elődöntőért 2026 márciusának első hetében csatáztak az illetékesek. A másodosztályúak elkerülték egymást, így három párban Fizzligás, Merkantilbank ligás összecsapás volt. Időrendben először Győr-Kecskemét meccsre került sor, március 3-án kedden.
5: 12. percben járunk, és megszerezte a vezetést a nagyon bátran futballozó kecskeméti együttes. Egy baloldali beadást a hosszúba csúsztatott be, előre vetődve Bojki Andor, és bizony-bizony már előtte is volt helyzete, lehetősége a kecskemétnek, ellentétben a győriekkel. Vitális el is esett a labdába, és Szabó Alex érkezik, ő az egyik legjobb, én szerintem a mezőnyben nagyon magabiztosan játszik, de már visszaszerezték a győriek a labdát, ez viszont veszélyes lehet, hogy ennyi ideig sem tud labdát tartani a Kecskemét. Gavrics a 16-osnál szerez labdát, és berúgja. Gavrics a 16-osnál lelopta a labdát a kecskeméti játékos lábáról, és a létfelán rúgta 16 méterről a győriek egyenlítő gólját. A 68. percen járunk. Remek Kripics indítás, Sőn a 16-oson belül a bal oldalon beteszi középre, de nem lövi el. Persze egy kicsit kiszorított helyzetből lehetett volna Sőnnek lőnie, de nem. Nagyon-nagyon előzékeny volt. Aztán végül egy szabálytalanság Tóttól, szabadrugás jöhet a Kecskemét. Rossz döntések a 16-oson belül győri oldalon. A 90 perc letelik, és félig meddig már a csapatok készülődnek lelkileg, meg most már testileg is.
17: Véget ért a második fél
5: időben a hosszabbítás, ami kétszer 15 perc lesz, mert 90 perc játék után nincs döntés a Magyar Kupa negyed döntőjének első mérkőzésén. Győr Kecskemét 1-1, jön a hosszabbítás.
18: A labda Bekéhez pattan, de Beké nyakán ott van Vladojú, Szabó Bálintnak teszi vissza. Ott egy Beke lövés, és ajjajjajja, mekkorát védett Petrás, atya úristen! Nem is Beke volt, azt hanem Nisztor lőtt 17 méterről, és már éppen mondani akartam, hogy ez bizony gól, és Petrás keze kinyúlt. Hát bizony, ebből a helyzetből akár meg is szerezhette volna, én azt gondolom, a mindent eldöntő volt a kecskeméti együttes. Most azonban a győrieknél a labda. Gavrics középen. Most megindulhatnak, most 4-4 ellen támadnak a győriek. Sőn a bal oldalon, ő is kicsit lelassít, vele szemben Szabó Alex. Sőn egy kifelé csel, egy lövés, kapufa! És lehet, hogy ebbe is beleért Ruiz. Azért most kapufa már, vagy helyzet most már mind a két oldalon akadt, vagy lehetőség mondjuk így. Vitális kapja Kripistől, beindul Csinger, de nem ő kapja, hanem Stefuj, ott a helyzet, eldöntheti a meccset a horvát, de nem dönti el, mert a rövid saroknál megint nagyszerűt védett Ruiz, de hát ez egy rossz döntés volt megint a 16-oson belül. Pistúr befejelte, Bánáti a jobb oldalról beívelte, érkezett Pistúr, megérkezett Sőn is, és hát Pistúr tögneplik a társak, aki két méterről a hosszú sarokba fejelte a labdát, és azt most úgy fejelte meg, ahogy az első félidőben, vagy a rendes játékidőben mondtad, a kapus mozgásával ellentétes irányba.
17: Piscsúr pedig megy a kapuig. Ballal ellövés, aztán Ruiz megfogja, kipattanó Gavrissal, és ő eldönti. 3-1. A 120. percben most már nincs kérdés, a Győr együttese tovább jut, ott lesz a legjobb négy között, pedig még a 12. percben Bojki révén a vendégek szereztek vezetést, aztán a második félidőben Gavriss egyébként csereként lépett pályára, a 68. percben egyenlített, a hosszabbításban pedig a 115. percben Piscsúr fejesével már a győrieknél volt az előny, most pedig Gavriss az, aki betalált, így 3-1 most már a 121. percben.
3: Március 3-án kedden tehát az otthon játszó első osztályú csapat, ha nem is könnyen, de legyőzte másodosztályú vendégét. A másnapi korábbi meccsen szintén egy első osztályú fogadott egy másodosztályút. Zalaegerszeg, Soroksár.
19: Most pedig rossz a felpassz, Amátó szerez labdát az ellenfél tér felén, Szendreinek teszi középre, Szendrei 20 méterre a kaputól, még egyet tovább, Limától elpattan, ott van még Skribek, Skribek lő, és Skribek megszerzi a vezetést az Zalaegerszegnek. Lest reklamálnak a vendégek, de a mérkőzés 8. percében Skribek Alen a 16-oson belül lecsapott a labdára, a gazdátlan labdára, és a kapujából kilépő Joha mellett eltolva, aztán az üresen maradt kapuba passzolt, megszerzi a vezetést az Zalaegerszeg. A mérkőzés 8. percében tehát ZTS Soroksár 1-0. Rusz Márta a játékvezető, viszont Lest jelez, úgyhogy marad a 0-0. Ott pedig rutinosan Kokovai kiadja üres területre, vagy az üres területen helyezkedő Kékesinek, most megtartja a labdát a Soroksár, viszont ez egy rossz visszapassz Bencétől, Skribek ráemeli, fölé megy. Talán egy picit elkapkodtam a Skribek alán, de megint azt láthattuk, hogy a soroksári hibát próbálta kihasználni az Zalaegerszeg. Labdát szereznek az alaiak a középpályán, Amato aztán borzasztó keresztlabdát ad, ezt itt Kánokik is gyűjti be, és jön mellette nagy lendülettel egy társ, Kánokik is inkább ellövi, Mauricio véd nagyot. Az első soroksári kaput eltaláló próbálkozás, és résen kellett lennie az Zalaegerszeg kapusának, a jobb alsóba tartott, onnan ütötte ki. Jó Levente pedig görcsöt kap a 81. percben. Azért ezen a mérkőzésen neki nem biztos, hogy kéne, de hát minden rutin benne van ebben.
20: Hát úgy, ahogy mondod, ilyet se sűrűn látni, hogy kapus kap görcsöt. Én nem is emlékszem valahogy láttam volna ilyet. Érdekes, hát nyilván Jó Leventének minden rutinja benne van ebben a megoldásban.
19: Csak el tudja rúgni Amato, és ezzel viszont João Victor hatalmas lendülettel indul a jobb oldalon, és most üres a teljes térfél. João Victor megtolja, középen van üres ember, jön a beadás, és megszerzi a vezetést az Zalaegerszeg. Góllal mutatkozik be Alfonso az ETE csapatában. Jó volt Victor beadása, és jól érkezett középen a zalai csatár. Örülnek a zalai kispadon is, persze nem olyan hatalmas ünnepléssel, ellentétben Alfonsoval, aki kirohan a világból is. Nyilván debütáló meccsen góllal jelentkezni az nagy öröm lehet egy játékos számára. A zalaegerszegiek pedig ebben a pillanatban fellélegezhetnek, hiszen nehezen, de hozta a kötelezőt az ETL, Zalaegerszeg, Soroksár 1-0, így a zalaegerszegiek jutnak a legjobb négy közé a MOL Magyar Kupában. A 7. percben egy lesgóllal kezdődött a mérkőzés, Skribek találatát nem adta meg a játékvezető, és lehet, hogy ez volt az oka annak, hogy a zalaiak a következő percekben, vagy a következő percektől, minthogyha egy teljesen más csapat került volna a pályára, teljesen más mentalitással folytatták. Addig lendületesen és jól játszottak, egyértelmű volt, hogy melyik a jobb csapat. Onnantól viszont egyszerűen nem ment jól az NB1-es gárdának. Egy-egy helyzet ugyan kialakult a soroksári kapu előtt, gólt viszont nem szerzett az Zalaegerszeg, és a túloldalon is kellett védenie Mauriciónak. A soroksáriak részéről Kánoki kis zsombor próbálkozását tolta ki a jobb alsó sarokból. Aztán a második félidőben kettőt is cserélt. A második félidő derekán Nuno Campos, a két csatár Lima és Maxal Alegria helyére érkezett João Victor és a debütáns Alfonso, és ez döntőnek bizonyult, hiszen a 85. percben, amikor már egyre nőtt egyébként az zalaegerszegi nyomás, és a soroksáriakat odaszögezték saját kapujuk elé, mégis egy kontrából szerezte meg a vezetést, és a győztes gólt az ETS. João Victor kapott remek labdát, végigszágódott a teljesen üres térfél jobb oldalán, Soroksári térfél jobb oldalán, tökéletesen adott középre, ahol érkezett Alfonso, és becsúszva megszerezte a zalaegerszegiek vezető gólját, és ahogy ezt korábban is mondtam, ez győzelmet ért. Így a Zalaegerszeg, ha megszenvedett, meg is szenvedett a másodosztályú Soroksár ellen, még ő hozta a kötelezőt, és bejutott a Magyar Kupa elődöntőjébe. ZTS Soroksár 1-0.
3: A harmadik negyed döntőben az első osztály újonca, a Kazinc Barciga fogadta a bajnokot, a Ferencvárost, ráadásul 3 nappal kettejük bajnoki összecsapása után, amelyen a hajrában még vezetett a borsodi csapat az Üllői úton. Ám a Ferencváros előbb 11-esből egyenlített, majd a 90 sokadik percben a győzelmet is kicsikarta. Aztán 3 nappal később a Magyar Kupában a legjobb 4 közéjutásért vívott találkozón, Kazinc Barcikán sokkal simább találkozót láttak az érdeklődők.
0: El is kezdődött a találkozó, egészen pontosan 1/2 perce játszanak a csapatok. A mérkőzést a Magyar Kupa, MOL Magyar Kupa negyeddöntő találkozót Kovács Imre vezeti, asszisztensként Szerb Balázs és Széchenyi István lesznek a segítségére ezen a mai találkozón. De Makrakis most ott van ismételten, a barcikai térfélen lévivel játszik össze, ő azonban nem előre, hanem kénytelen hátrafelé játszani Rámakers irányába, aztán Gomez lassít le, most már szétnéz, felnéz, és megpróbálja laposan mélységből váratlanul megindítani a többieket. Yusuf egyelőre ott van, ő kéri a labdát, ő mutatja magát, de nem jut előre a támadásépítés szempontjából. Robikin együttese

0: Udóda fejeli vissza, és ott a nagy lehetőség, óriási mentés a gólvonalról, ez már bent van. A visszatett labdára már hiába jön Juhász Bence, vezet a Ferencváros a mérkőzés 21. percében, méghozzá Jusuf találatának köszönhetően. Abszolút megérdemelten, hiszen magához ragadta eddig is a kezdeményezést a Ferencváros. Többet volt náluk a labda, benyomták a barcikai csapatot, és most a második igazán a nagy helyzetüket már gólra tudják váltani. És ezzel az első félidő derekához közeledve Color City Kazincz Barcika Ferencváros a MOL Magyar Kupa negyed döntőjében 0-1. Na, 25. percben járunk, és Jusuf találatával tehát a Ferencváros 1-0-ra vezet. Audódát egy kicsit megrángattak a barcikaiak, ezért kénytelen hátrafelé fordítani. Rámakerst pedig megnyújtja ismételten Kadu irányába egy mértani pontos átadás. Ferenci egyelőre csak hátrál vele szembe, aztán utána jól veszi észre a szándékot, hogy Kadu megindult volna az alapvonal irányába, és igyekezett helyet csinálni magának a beadásra. Ez azonban meghiúsul, Ferenci nagyszerűen lépett közbe, de már is itt a lehetőség, újabb szöglet, újabb pontrúgás a Ferencváros előtt, amelyet Jonathan Lévi kanyaríthat majd középre, ezúttal a jobb sarokból a ferencvárosi tábor elől jöhet a Fradinak a szöglete. Veszélyesen a túloldalra, és itt a második. 2-0, mert hogy Gomez érkezik az öt és felesen belülre, talán egy picit kizárták a játékból Juhász Bencét, aki így nem tudott hozzáférni a labdához, és egy pontrugást követően Gomez emelkedik a legmagasabbra, és nagyszerűen bólintja vissza a hosszú sarok irányába a labdát. Nem volt nehéz dolga, 3-4 méterről szerzi meg a Ferencváros a második gólját ezen a Magyar Kupa negyeddöntő mérkőzésen, és ezzel gyakorlatilag az első félidő felére nagyon közel kerül a továbbjutáshoz a zöld-fehér együttes. 2-0 most már.
1: Ahol már 3-0, eladta a labdát a Kazincz barcikai védelem, ezzel pedig Zsozef élni tudott, és a kapuba paskolta a labdát. Vezet imáron tehát 3 góllal az FTC, és Zsozef eredményes ezen a kupamérkőzésen is. Most a Kazincz barcikai védelem hibáját használta ki az FTC.
0: Ez a mérkőzés eldőlt, pedig még csak a 40. percben járunk, de továbbra is 3-0-ra vezet a Color City Kazincz Barcika ellen a Ferencváros, és nagyon közel ahhoz, hogy ott legyen a Magyar Kupa legjobb 4 csapata között. Egy remek kiugratás Joseph-től, most már Jusuf ott a negyedik. Egy pillanat alatt ritmust váltott a Ferencváros, és a 41. percben most már a negyedik gólját ünnepelheti a saját tábor előtt a zöld-fehér együttes, mert hogy ismételten egy közeli lövésnek köszönhetően Jusuf betalál a Color City Kazincz Barcika hálójába. Joseph-től kapott egy pontos lapos kiugratást, először úgy nézett ki, hogy Joseph keresztbe próbál indulni a labdával, aztán hirtelen ritmust és irányt váltott, Jusuf pedig kilépett a labdával, és Juhász Bence szemei közé lőtte, nem is olyan távolról, néhány méterről. Ez tehát a negyedik gól története, és ahogy Vukovics László is említette, itt bizony a vitás kérdések ezzel végképp eldőltek.
1: A labdával 4-0-ás vezetésnél a Ferencváros játékosa Levi szépen forgatja ki a jobb oldalról, ott még zakatol előre Makrekis. Másfél perc van még a rendes játékidőből az első félidőben, Kadu pörgeti tovább, megelőzik ott Levit, és már Smajlagic a labdával könyvesnek a háta mögé játsza, és ezzel jöhet majd bedobással egyébként az FTC-nek. Hát elképesztően nagy a Ferencváros fölénye, nem csak a rugott gólokat tekintve, hanem azt is, hogy mennyit van a labda a vendégeknél. És hát a Kazincz Barcika, hogyha már a szóba került, hogy az FTC-nél az alig játszó játékosok nagy vehemenciával vetetik magukat a küzdelembe, a Kazincz Barcikánál nem tudom, hogy mi lehet a minicia kitűzés a második fél időre.
0: Hát talán egy szépítő gól, vagy egy helyzet elérése. A gól talán messze van jelen pillanatban a játékképe alapján a barcikai csapat teljesítményéből. Audóda húzza meg a bal oldalon, most viszont ismételten a Fradi veszélyeztet, Kadu teszi be, és gurítja be Juhász Bence mellett az ötödiket. Az első félidő hajrájában egy formás baloldali támadás után bekerül a labda magasan a 16-oson belőre,

0: és egy finom gurítással születik meg a Ferencváros 5. találata még a rendes játékidőben, egészen pontosan a 45. percben. Kadu is betalál, tehát élvezik a ferencvárosi játékosok a mai mérkőzést, élvezik a játék minden pillanatát, minden összejön nekik, annak ellenére, hogy kihagytak néhány helyzetet még talán az első gól előtt. Ahogy viszont megszerezték a vezetést, onnantól kezdve futószallagon jönnek a lehetőségek, és ezeket ki is használják a zöldfehérek. Most már 5-0-ra vezetnek a Color City Kazincz Barcika ellen. Az első félidő végén pedig egyébként maximum 1 perc lesz a ráadás, amely most már el is kezdődött, méghozzá 5-0-ás ferencvárosi vezetésnél. Aztán a kapujából messze kint álló Dibusz Déneshez is hozzá jut a labda, eljut hozzá, mert hátrafelé játszanak a ferencvárosiak. Botka Endre Lévitől pattan el, most már nyilvánvalóan a koncentráció is alább hagy, és időközben le is fújja a játékvezető a mérkőzést.
1: Ez egy nagyon jó döntés Kovács Imrétől, tegyük hozzá, hogy egy percet sem hosszabbított ezen a mérkőzésen. Majort sajnálhatjuk szegényt, mert a 88. perc óta ott áll cserére készen. Végül nem volt alkalom arra, hogy beálljon, mert nem volt játék megszakítás. Osztálykülönbség volt a csapatok között a MOL Magyar Kupa negyed döntőjében. Kazincz Barcika, Ferencváros 0-5 Miskolcon. Az első félidőben eldöntötte a mérkőzés és a továbbjutás sorsát az FTC, mert hogy 5-5 vágott ellenfelének. A 21. percben Zsozef fejesét még a gólvonalról mentették a védők, ám aztán éles szögből Yusuf már túljárt a kapus Juhász eszén, ezzel szerzett vezetést az FTC. 5 perccel később egy szögletet követően Gomez fejjel közelről 2-0 állt már ekkor az eredménnyel. Fél óra elteltével Zsozef növelte tovább az előnyt a ferencváros számára egy szép támadás végén, és Yusuf duplázott a 41. percben, amikor éles szögből lőhetett. A végeredményt még az első félidőben az a Kadu állította be, aki egy formás akció végén ballal elpöckölte a labdát a hálóba. Érthető módon a második félidőre az FTC visszább vett a tempóból, jó néhányat cserélt Robikin is, és aztán a takaréklángon működő FTC még néhányszor Juhász kapus megtornáztatta, a túloldalon pedig egészben kellett védenie Dibusznak, így aztán nem volt kérdés azt illetően, hogy melyik csapat jut tovább. Eddig mindegyik magyar kupa mérkőzését már az első félidőben lezárta az FTC, a következő körben az elődöntőben az Eto FC-t vendégül látva feltehetően már nehezebb dolga lesz. Én minden kollégám nevében a végeredménnyel búcsúzom a DVTK stadionból. Kazincz Barcika, Ferencváros 0-5.
2: Gratulálok! Azt hiszem, hogy ennyire sűrű időszakban, amikor minden meccsnek komoly tétje van, akkor nagyon jól tud esni, hogyha van egy picit nyugodtabb találkozó is.
3: Suits us well if there is a bit calmer match.
4: Yeah, of course. It was good performance, good professional performance from everybody. Obviously, you get the early goal, which I always say, and then you kill the game. But it was a really good performance.
3: Igen, igazi profi munka volt a fiúktól, szerencsére sikerült hamar gólt szerezni, és azzal gyakorlatilag a markunkba tartottuk a meccset.
2: A mai napon mindenféle korlát nélkül állíthatta össze a kezdő csapatot. Van olyan egyéni teljesítmény, amit különösképpen kiemelne?
3: Personal performance which you would highlight?
4: It doesn't really matter. We'll have to change the team again Sunday, so it doesn't matter. Yusuf, of course, Lenny up front did well, but I'm restricted to using them, so.
3: Igazából teljesen mindegy, mert hétvégén teljesen fel kell forgatnom a csapatot. Yusuf és Lenny elől kiválóan dolgoztak, de ettől függetlenül...
4: Everybody played well.
3: Igazából mindenki nagyon jól dolgozott már.
2: Már a mérkőzés előtt megemlítettük Dibusz Dénest a visszatérése kapcsán, de Botka Endre is lehetőséget kapott, és góliknak is jutott egy fél idő. Ebből a szempontból mennyire volt hasznos ez a 90 perc?
4: It was good. Obviously get people back, get minutes for the guys. So it's always important to have as many fit personnel as possible.
3: Nagyon jó volt, hogy vissza tudtak térni játékosok, és tudtam meccsperceket adni bizonyos játékosoknak. Nagyon fontos, hogy mindenki fit legyen a csapatban.
2: Srácok, jó, hogy újra kérdezhetlek titeket. Dénes, nagyjából 3 hónapot vártak a ferencvárosi szurkolók, hogy újra látassanak. Endre, azt hiszem, hogy nálad talán a dupája is megállja a helyét.
5: Hát körülbelül igen, sajnos.
6: Nem számoltam már.
2: Mi futott át rajtad, amikor jeleztek, hogy készülődj?
5: Hát számítottam rá nyilván, hogy hamar gólt tudtunk szerezni, így viszonylag az első fél időben már eldőlt a mérkőzés, így számítottam rá, hogy lesz szerepem ezen a mai mérkőzésen. Nyilván örültem, hogy újra játszani tudtam. Tényleg elég hosszú idő után ez már azért fontos volt.
2: Közben szúrtál itt az előbb egy sajnost. Hogy tehát, hogy élted meg ezt az időszakot, ezeket a hónapokat?
5: Hát ilyen katasztrófával felérő, tehát nem csak ez a fél év, ez az utóbbi egy-másfél év, ez inkább tragikus, mint sikerekkel teli.
2: Dénes, neked csak 3 hónap jutott most ebből a kényszer pihenőből. Hány százalékos állapotban tértél vissza, és milyen hangulatban?
6: Most már azért több mint 3 hete edzettem a csapattal. Meg tudtuk úgy oldani az ujjamat, hogy ne gátoljon a védésben, úgyhogy készen álltam. Örülök, hogy kapott gól nélkül sikerült lehozni ezt a visszatérő mérkőzést, mondjuk így. Legfontosabb az volt, hogy a csapat tovább jusson. Szerencsére ezt most maga biztosan hoztuk, nem kellett úgy izgulni a végsőkig, mint a hétvégi találkozón, úgyhogy örültem neki, hogy ilyen mérkőzésre tudtam visszajönni.
2: De miért? Mi jelentette a különbséget a két meccs között?
6: Hát az, hogy berúgtuk a helyzeteket az első fél időben, ugye vasárnap is ott voltak a lehetőségek, kapufák voltak, az ellenfél kapus ugye nagyszerűen védett, nem sikerültek azok az utolsó momentumok, szerencsére ez most az első fél időben többnyire a helyén volt, és nagyon jó százalékkal használtuk ki a helyzeteinket, a mérkőzést pedig kontroll alatt tudtuk tartani.
2: Nyilván rengeteg és nagyon értékes tapasztalattal rendelkezel a pályafutásod során, de ilyenkor azért kihívást jelent azonnal a meccsritmust felvenni?
5: Igen, én azt gondolom, hogy egyébként beszállni mérkőzésben mindig nehezebb, mint kezdeni, vagy akár fél időbe bejönni, de hát nyilván ezt is meg kell oldani.
2: Nyilván volt már mindenben részletek a pályafutásotok során, de valahogy jó volt nézni azt, hogy most ide jöttetek hozzánk ketten együtt nevetgélve, kicsit hasonló cipőben járva, ilyen időszakok mennyire tudtak egymásba kapaszkodni a csapaton belül?
6: Beszéltük amúgy pont itt az elmúlt napokban, hogy majd együtt visszatérünk itt szerdán, és akkor, akkor remélhetőleg mindkettőnknek az ad egy lökést, meg ugye szeretnénk a csapat segítségére lenni. Hát nyilvánvalóan azért magyar játékosok között mindig erősebb a kapcsolat. Jó néhány évvel ugye a Fradiba vagyunk, tehát azért azt gondolom, hogy sok mindent megéltünk együtt az Endrével, úgyhogy én is igyekeztem őt hátulról támogatni, segíteni őt a kommunikációval, kicsit szerintem hallatszik, hogy be is rekedtem, de összességében rendben volt, és tényleg ahogy ezt láthattátok is, tehát örültünk annak, hogy újra pályán lehettünk.
2: De már érzed ezt a löketet a bőrödön, amiről beszél?
5: Igen, pont itt a végén volt, hogy én jobbra fordultam, arra akartam indítani, és akkor hallottam, hogy a Dénes fordul, vagy inkább arra, meg is fordultam gyorsan. Nyilván azért már megvan az a kapocs, lassan 10 éve játszunk folyamatosan együtt, tehát tényleg többet vagyok már a Dénessel, mint a családdal, tehát ez egy szoros kapcsolat már nyilván.
7: Ez volt az egyetlen találkozó a legjobb 8 között a Magyar Kupában, ahol két első osztályú csapat találkozott egymással, de a Kazincz Barcika a bajnokság után újoncként búcsút mond az első osztálynak, viszont térjünk vissza a Magyar Kupa negyed döntőihez, hiszen a negyedik negyed döntőben is első és másodosztályú csapat találkozott, de itt az utóbbi, vagyis a másodosztályú volt a pályaválasztó március 5-én csütörtökön, Honvéd Diós Győr.
8: Szöglettel jelentkezik megint a Budapest Honvéd, még 10 perc sem telt el a mérkőzésből, mégis a harmadik kispesti sarokrugást láthatják a kilátogató nézők, szurkolók. Kicsit később beszélünk majd ha már így említettem, kilátogató nézőkről, szurkolókról, ugye a Diós Győri bojkott van, tehát a vendégszektor jóval szerényebb létszámban képviselteti magát, mint egyébként szokták. Na most a szöglet csontos tekeri középre, van fejes, van csúsztatás, és ott felperdül labda Pekár, és most ebben a pillanatban sikerül felszabadítani a Diósgyőrieknek. Angol a Honvéd mérkőzésen, így van. Gyurcsó Ádám góljával megszerzi a vezetést a Budapest Honvéd csapata. A 16-oson belül kapott kiugratást először Szamositól, Hangya Szilveszter azt a próbálkozást ballal kiszorított helyzetből. A rövidet vette célbe ott Hangya, azt még tudta védeni Megyeri Gábor, a Diós Győr kapusa. A kipattanó után sem tudott még kijönni a labda, nem tudta elhagyni a 16-os előterét. A Diós Győriek azonnal megrohamozták saját 16-osukat, hogy védjék a várat, a Honvéd labdája pedig Szamosi előtt pattogott, ő tovább tette zicserben, már a kapuval szembe Gyurcsó Ádámnak, Gyurcsó pedig 5 méterről ballal, bal belsővel nem hibázott és elpasszolta a hosszúba a labdát, viszont a játékvezető azt mutatja, hogy varral vizsgálják ezt a gólt. Ebben a pillanatban pedig Csonka Bence játékvezető középre mutat, ez azt jelenti, hogy nem volt lesen Gyurcsó Ádám, megszerzi a vezetést a Budapest Honvéd csapata a Diós Győr ellen a mérkőzés 67. percében, úgyhogy megvan az első gól. Előreiveli Csontos a túlsó szögletzászló az íveli labdát, Kállait lefejelik, és akkor Varga Zétény még egy utolsó Diós Győr támadás belefére. Kállai Kevin szerelni tud, hátra kell passzolni, és ebben a pillanatban viszont Csonka Bence játékvezető a sípjába fúj. A Honvéd játékosok összerogynak az örömtől, a Diós Győri játékosok összerogynak a bánattól. Megvan egy újabb skalp Feckó Tamás csapatának. A Debrecen után kiejti a Diós Győrt is a Magyar Kupából. A Budapest Honvéd csapatai, ők játszanak majd az Zalaegerszeg ellen a Magyar Kupa elődöntőben. Így maradt az állás, tehát 1-0.
7: Tehát egy másodosztályi csapat bekerült az elődöntőbe. Bár a Honvéd győzelmének pillanatában, március 9-én már úgy tűnt, hogy ez a két csapat helyet cserél a bajnokságban. A 2026-27-es szezonban a DVTK lesz másodosztályú, a nagymúltú pesti csapat pedig visszatér a legjobbak közé. Ami biztos, április 21-én még papíron a másodosztályuként fogadta a Honvéd az első osztályé tavaszi szezonjának egyik meglepetés csapatát, a Zalaegerszeget a kupa elődöntőben, és nem is akármilyen drámai küzdelem kerekedett ki a Honvéd Zete elődöntőből.
9: A csapatok már ott vannak a pályán, minden készen áll a kezdésre, a tét tehát a Magyar Kupa döntője. És az első félidő végén megszerezte a vezetést a Honvéd Branko Paujevic találatával. Egy hosszú keresztlabda érkezett a baloldalról a Zalaegerszeg 16-osán belülre. Mauricio kapus kifutott, és nem volt meg az egyeztetés kommunikációban Calderónnal, mert hogy a spanyol bal hátvéd elvitte a labdát, üldözte őt Paujevic, és aztán addig tartogatta magánál Calderón, amíg Paujevic közben nem lépett, elvitte a labdát, és 6 méterről bevágta a léc alá a bal fel első sarokba. Ebből az óriási bakiból, Calderón hibájából tehát Paujevic révén most már előnyben a Honvéd.
10: Amátó egy kényszerítővel hozza ki a labdát Csonka segítségével, aztán João Viktorhoz kerül, aki pontatlanul íveli előre, de végül csak ott van Szendreinél a labda. Szendrei egy csellel elmegy a védő mellett, aztán jön a lövés fölé. Szendrei az Zalaegerszeg csapatkapitánya, 18 méterről tüzelhetett, dúskapuja fölött egy fél méterre ment el nagyjából, úgyhogy a 48. percben a Honvéd továbbra is 1-0-ra vezet a Zalaegerszeg ellen a Magyar Kupa elődöntőjében. A 93. percben járunk már, amikor Calderón bedobja a labdát, és Limának kell birkóznia. Alfonso hozza el aztán a nagy birkózásuktól, birkózás közepette a labdát, és teszi ki Calderónnak, majd megint Alfonso a 16-os sarkától jön a beadás a hosszú oldalra. Bitka visszafejli, egy lövés, gól! Egyenlít a Zalaegerszeg! A 93. percben João Viktor góljával lekapja a mezét is a brazil támadó. Érkeznek a cserejátékosok, az egyikük az asszisztens arcába kiabál, hát ezért lehet, hogy fog egy sárga lapot kapni, de a 93. percben azon nem változtat ez a sárga lap sem, hogy az Zalaegerszeg egyenlít, és minden bizonnyal jöhet a hosszabbítás. Óriási az ünnep a vendégtáborban, és óriási a szomorúság természetesen a hazai szurkolók között.
9: A bal oldalról Hangya Szilveszter hajítja be a labdát Csontoshoz, aztán érkezik a centerezés magasan, Viktori fejelte ki a 16-oson kívül, már Paujevic veszi birtokba a labdát, aztán picit csínbe kapta vissza Csonka, ebből kontrázhat az ETE, 3-2 ellen João Viktor a labdával középre vezeti, még tovább tolja, Alfonso belövi! Nem volt les, a gól érvényes. Alfonso találatával úgy fordítja meg a mérkőzést az ETE, hogy a 92. percben születik a második találata a Zalaegerszegnek, és a rendes játékidő 93. percében meg az egyenlítő találat. Az ETE áll most már továbbjutásra.
10: Most a szögletet Csontos be is híveli, Mauricio tovább böklözi, de ez így még a kispesté. Zújgéber jól teszi Újvárinak, Újvár élesen középre, és ott van az egyenlítés. A 101. percben újra döntetlen az állás, megpattant a labda talán Mauricion, és Szamosi az, aki befejelte az üres kapuba, a cserekén beálló Szamosi góljával. Egyenlít a Honvéd, és most a túloldalon óriási az öröm, és a zalaegerszegi szektorban hatalmas a csend. Csontos lehelyezi a labdát, 11 méterre a kaputól, ballábas játékosról van szó, vele szemben pedig Mauricio, és akkor Dr. Csonka Bence sípjára vár Csontos Dominik, aki meg is érkezik. Csontos belövi a kapu baloldalába, jó helyre vetődött Mauricio, de nagyon pontos volt. Csontos 11-ese, előnyben a Honvéd, az első lövés bent van.
9: Dúzs valamit odasúgott most Szentreinek, jöhet a büntető. Az első zalaegerszegi rugó végrehajtja sikeresen ezt a 11-es, Szentrein nem hibázik. Szamosi Ádám a fiatal játékos, a csereként pályára lépett és gólt szerzett kispesti az, aki jön harmadikként a 11-es ponthoz. Fejjel eredményes volt. Most 11-esből kell valahogy túljárni Mauricio eszén. Szamosi nekifut, lő, és belövi. 2-1, egyelőre senki sem hibázott a lövők közül.
10: Viktori lehelyezi nagy gonddal a labdát a 11-es pontra. Fütszó érkezik a kispesti szurkolóktól. Viktori nekifut, és begurítja a kapu közepébe laposan. Akpe Viktori is eredményes. Szabó 11-ese következik tehát. Szabó most fut neki a labdának, és mellé gurítja Szabó. A harmadik lövés, a harmadik kispesti lövés már nem talál utat Mauricio kapujába, mert Szabó Alexa jobb alsó mellé lövi a labdát. Marad a 2-2.
9: A 11-es pont mögött tehát Kis nekifut, vele szemben Dús. Kis belövi. A kapu bal oldalát választotta, félmagasan oda emelte Dús kezéhez, de a kapus nem tudta elérni, úgyhogy most előnyben három sorozatot követően 3-2-re vezet Kis Bence találatával az Zalaegerszeg, és ha jól látom, megint egy nagyon fiatal játékos közelít a Honvédból a 11-es ponthoz, Nyers Ádámot vélem felfedezni, és bepattan, középre rúgta, beleért Mauricio, de bepattant a hálóba a labda.
10: És akkor Alfonso a következő 11-essel. Alfonso nekifut és berúgja. Marad a Zalaegerszeg előnyben, de most Zújgéberre figyeljünk. Na meg Mauricióra, a Zalaegerszeg kapusára. Az Zújgéber esetében is egy ballábas játékosról van szó. Ő az, akin múlik, hogy életben maradnak-e a kispesti remények a Magyar Kupa elődöntőben. Zújgéber nekifut és belövi, ez is középre megy, egy kissé talán jobbra, de Mauricio a másik irányba várta a labdát, és a másik irányba vetődött.
9: Kicsi mozdulatnak tűnik ez a 11-es rúgás, de óriási teljesítmény kell ahhoz, hogy itt ezt a mentális helyzetet, ezt nagyon-nagyon jól oldja meg Skribek. Szinte szemben a labdával, most fut neki, jobban lő majd Skribek, begurítja! Döntős a Magyar Kupában az Zalaegerszeg, mert a 11-es párbajok során egyetlen egy lövő játékos sem hibázik. 5-4-re nyernek a 11-es párbajban a Honvéd otthonában, és 2023 után ismételten Magyar Kupa döntős a Zalaegerszeg.
7: Nem kis izgalmak után jutott elsőként a döntőbe a zalaegerszegi TE csapata, és játékosai végignézhették másnap, hogy pont ilyen izgalmakat hoz a másik Magyar Kupa elődöntő is, a Ferencváros és az Eto FC Győr között. Három nappal azután, hogy a bajnoki cím szempontjából fontos meccsen is találkozott ez a két gárda Győrben, azon Győrben hazai győzelem született. A Magyar Kupa elődöntőjében Pesten csaptak össze a csapatok.
11: Zakariasen egy labdaszerzést követően kidobja a bal oldalra a labdát, ahol Lévi már a 16-oson belül találja magát. Visszapasszolja Lenny Josephnek, a 16-os előterében cserez. A légiós egy jó passz és megszerzi a vezetést Kovácsevics a Ferencvárosnak. A negyedik perc első másodperceiben vezet az FTC. Azért még várjuk meg majd a videóbíró elemzést is, mert nagyon a les határól ugrott ki a horvát center a Ferencvárosból, de ez egy remek akció volt a labdaszerzéstől kezdve. Zakariasen már egy jó paszt adott Lévinek. Lévi aztán Lenny Josephhez passzolt, ő pedig a 16-oson belülre egy nagyon finom boka mozdulattal juttatta oda a labdát Kovácsevics elől. Ő pedig a kapujából kiérkező Megyeri mellett rúgta a jobb alsó sarokba a labdát. Egyelőre nem látnám jelét a videóbírózásnak, úgyhogy valószínűleg a Ferencváros megszerezte a vezető találatot.
12: Vitális most a bal oldal tűnik fel, Schönnel a kis területen való passzjáték. Vitális fölnéz, Tótot választja a kezdőkörben, aztán pedig Csinger lép fel a támadásba. Csinger viszi még mindig, már lassan 16-os csücskénél van, kiteszi Bladionnak a labdát, Pistyurnak ez jó, Pistyur nem tud, visszatudja fel, és ott az egyenlítő gól! Pistyur mekkorát mentett, azt hittem, hogy már kimegy a labda, de aztán pedig a védelemből fellépő Csinger az, aki befejelte a kapuba a labdát, és én most nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a videóbírós vizsgálatra, a VAR vizsgálatra, hogy mi lesz ebből, ez egészen biztos, hogy sokáig fogják videózni, hogy Pistyur egyáltalán honnan fejelte vissza a labdát. Csinger egyszer lépett fel a támadásba, amiről talán Bene Ferenc is beszélt nem régiben, hogy Krüpiccsel azért ők felfel szoktak lépkedni, egyszer lépett most fel is meg, és az egyenlítő gól a 40. percben.
11: A találatot természetesen megadták, belülről fejelte még vissza Pistyur, de valóban az alapvonal határáról. A ráadás is elérkezik az első félidő végén. 3 minútum lesz majd a hozzáadott idő, mutatja a negyedik játékvezető Kovács Imre a felezővonal és az oldalvonal találkozásánál. Ennyi ideje van egyik vagy másik csapatnak megszerezni az előnyt, hogyha a félidőben azzal a birtokában szeretne az öltözőbe vonulni, és most egy centerezés Tefújtól, oda pattan a labda még, és ott a gól, bumba! 2-1-re vezet a Győr, és az első félidőben megfordítja a mérkőzés állását. Hát gyakorlatilag a semmiből érkezett most ez a gól, egy baloldali támadást követően jött egy centerezés Tefújtól. Ott Pistyur lábáról pörgött tovább a labda, de ez nem egy tudatos passz volt, hanem csak rápattant a lábára a labda. És Bumba pedig lecsapott rá, és az 5-ös és a 11-es pont közül nagyjából 8 méterről a kapu bal alsó sarkába patintott a labdát, és 2-1-re vezet a Győr, és talán ez lesz a félidei állás is, ami pedig azt jelenti, hogy az Eto elrodhatja a Ferencváros revansát, de nem csak a revansát, hanem az egész idényét elronthatja a Ferencvárosnak, hiszen lépéselőnyben a bajnokságban a Győr, és nagyon úgy tűnik, de hát még van hátra egy fél idő, hogy akár a kupából is búcsúztathatja a Győr a Ferencvárost.
12: Mondtam volna, hogy a gól után síri csönd a Grupa Marénában, de hát a vendégszurkolók azért egészen hangosak. Ami a hazai szurkolókat illeti, hát egy picit megszeppente, de talán most már elkezdtek ők is. Most pedig oda-oda néz fel, beíveli. Ez jó lehet Zakariasennek, de milyen kifejeli, aztán Kadunak kell szedni a lábát, ha meg szeretné menteni, meg is menti, vele szemben Schön. Hát teszi a bal lábára Kadu, még egyszer nem teszi be most, még egyszer jobb lábról, most a ballal beíveli, és Megyerinek kell jönnie, jön is, nem tudja kiöklözni, és ott az egyenlítő gól! Megyeri aláfutott, és nem tudta kiöklözni a labdát, és Lévi az, aki rábólintott. És ha jól láttam, talán Csinger volt az, aki ki akarta szedni a gólvonalra a labdát, és nem tudta. Na hát, ezt talán nem láttuk jönni, hogy tud egyenlíteni a Ferencváros, mint egy picit mélypontra került volna. Nem hiszem, hogy sok minden fog már itt történni ebben a nagyjából szűk 20 másodpercben még itt a mérkőzésen. Most egy előre tett labda, Skripics fejeli vissza, Lenny Joseph ellövi a labdát! Ujjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj volt, vetődött a hosszú oldalra. Nagyon közel álltunk ahhoz, hogy ne legyen hosszabbítás itt a Grupama arénában, de nagyon szépen Megyeri már, ahogy elrúgja a labdát, véget ér a rendes játékidő.
11: És következik a 2x15 perces hosszabbítás, úgyhogy nagyon úgy néz ki, sőt, Bognár Tamás a sípjába is fújja, mint Megyeri előreíveli. Egészen biztos ezzel a sípszóval most már, hogy mind a két Magyar Kupa elődöntős összecsapás hosszabbítást követően ér majd véget. és nem látom a negyedik játékvezetőt az oldalvonal és a felező vonal találkozásánál, úgyhogy nem lesz hosszabbítás a 2x15 perces ráadást követően. 11-es párbajokkal dől majd el a labdarúgó Magyar Kupa döntős csapatának sorsa.
12: Az első 11-es Abu Fani szépen lassan neki kocog, ellövi, kapufa és fölé,
11: vitális lesz majd az első győri rugón, odaáll és Dibusz hárítja a próbálkozását.
12: Következő rugó Rám Elkersz, talán én egyébként rá nem gondoltam volna, Rám Elkersz fut neki, és a jobb alsót vette célba Rám Elkersz, és be is lőtte a kapuba a labdát.
11: 2-1-re vezet a Ferencváros a 11-es párbajban, és Tefuj elképesztően nagy gólt rúg a bal felső sarokba.
12: Lenny Joseph a következő rugó, Ferencváros rúgja tehát a következőt, a kapuban Megyeri, hova fog ugrani vajon? Oly, mindegy is, hogy hova ugrik, mert hogy Lenny Joseph nagyon-nagyon-nagyon fölé rúgta ezt a 11-est.
11: Ben Buhali kapufát lő! Nem szerzi meg az előnyt.
12: Korba labda mögött neki fut, és Megyeri pedig érezte a szöget, berúgja. A kapu bal közepébe rúgta a labdát. 3-2-re vezet a Ferencváros.
11: Ezen a párharcon múlik most. Dibusz kontra Gavrics. Gavrics neki fut a labdának. Megböki, és felső létre pattan a labda. A Ferencváros jut a Magyar Kupa döntőjébe 2026-ban.
7: Az FTC és a Győr pontosan lekopírozta az ETE és a Honvéd elődöntőjét, és holnap Budapesten rendezik a Magyar Kupa fináléját, a Ferencváros-Zalaegerszeg mérkőzést, amelyet a körkapcsolásban közvetítünk. Majd valamikor a visszajátszás is foglalkozik vele. A műsor, amelynek mára lejárt az ideje. A társszerkesztők Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
13: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
14: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
13: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
15: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
13: Hajrá, magyarok!
15: Hajrá, hajrá!
13: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
16: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai emberünk Velenszky Tamás, aki kajakedzőként ismert, és meglehetősen sok olyan sportolót ismerek, akiket hozzásegítettél álmuk megvalósulásához, de te hogy szerettél bele ebbe a gyönyörű sportágba, amit kajaknak nevezünk?
17: Üdvözlöm a hallgatókat, Velenszky Tamás vagyok. Hát én 8 éves koromban csöppentem bele a kajakkenu világába. Bátyám már kajakozott, ő 2 éve idősebb, és a szüleim, ők gyakorlatilag eltiltottak, hogy én ilyen korán fiatalon becsatlakozzak kajakosokhoz. Aztán én addig üdöttem a vasat, amíg én nem lettem kajakos, és 8 éves voltam, amikor ezt elkezdtem, és én Tiszaújvárosban kajakoztam egyébként Erdős Attila kezei alatt, és hát igazából ott ragadtam, utána húgam is csatlakozott, ő is kajakozott, és igazából mi majdnem 10 évig kajakoztunk így hárman, mint testvérek, és így összeragadt ez a csapat, és éltük a mindennapjainkat, mint gyerekek, úgyhogy nagyon jó közösség volt.
16: Az nem riasztott meg, hogyha eredményt akarsz elérni, akkor azért nagyon komolyan meg kell dolgozni?
17: Gyerekként még igazából nem ez motivált, hanem az, hogy tényleg, hogy sokan voltunk, mert akkor még tényleg voltak ilyen nagyon nagy létszámú kezdőcsapatok. Én emlékszem, amikor mi kezdtünk el, akkor 80 gyerek volt, aki elkezdte, és nem motivált az, hogy most sikerek miatt csinálja az ember, meg hogy el kell fáradni, én mindig csak szórakozásból jártam le, úgyhogy...
16: Buli, társaság.
17: Igen.
16: Triatlon hazájának is lehet nevezni Tiszaújváros, nem fordult meg a fejedbe, hogy egy kicsit ússzál, biciklizzél, fussál?
17: De egyébként volt, viszont én futni nagyon nem szerettem, a térdemmel voltak problémák is egyébként, én úszni nagyon jól úsztam, tényleg kimagasló úszó időket tudtam, de nem nagyon vonzott az a része, hogy most én fussak is ott. Egyébként nagyon sok barátom van, akik kimagad, például a török testvérek is ugye ott tolták Tiszaújba, de nem maradtam a víznél.
16: Milyen eredményeket értél el kajakosként?
17: Hát igazából ilyen pekhes versenyzői pályafutásom volt, mert én serdülőbe is, meg ifjúbe is gyakorlatilag majdnem végig válogatott voltam. Nemzetközi versenyre nem sikerült kikerülnem, illetve amikor befejeztem a kajakozást, akkor gyakorlatilag azért fejeztem, mert volt egy térsérülésem 18 évesen, ami miatt egy fél évet ki kellett hagynom, és utána már nem tudtam gyakorlatilag visszatérni, de nem nevezném magamat olyan óriási nagy kimagasló. Szerettem a technikát, meg szerettem utána olvasgatni az edzés elméletnek, meg akkor is, hogy az edzésekben, hogy miket edzünk, meg mi jót edzünk, meg ilyen apróságok, de igazából nem volt így nagy kimagasló eredményem.
16: És mikor döntötted el, hogy edző leszel?
17: Hát ez nagyon jó kérdés, mert edző soha nem akartam lenni. Igaz, hogy elvégeztem a testnevelési egyetemet, már ugye azzal kezdtem 19 évesen, és amikor én befejeztem az egyetemet, akkoriban igazából én nem is, ez 2010-ben volt, én nem is jártam le, meg tényleg kivontam magamat a sportból, és akkor volt egy ember, Ugi Imre bácsi, akinek nagyon-nagyon köszönök minden, mert ő igazából segített nekem az egyetemi pályafutásom alatt is, mint külső konzulens, meg segített mindenféle apró dolgokban, illetve 2012, a londoni olimpiát követően, ugye Dombi Rudi és a Kökén Roland nyerték az olimpiai aranyat, és ugye Imre Bá volt edzője a Kökén Rolandnak, és akkor újították meg, vagy próbálták feléleszteni a tiszaújvárosi kajakot, és akkor onnantól elkezdve a szeptemberi hónaptól, majdhogy nem teljesen karácsonyig, minden nap hívott az Imre bácsi, hogy már pedig neked kell jönni edzőnek, mert a nagyon jó bánsz a dolgokkal, meg hogy jó szakmai rálátásod van, meg tényleg otthon vagy ezekben a dolgokban, és a gyere, és én teljesen más vonalon dolgoztam akkor, meg akkor itt Pesten éltem, és akkor hazacsábított Tiszaújvárosba, és akkor együtt elkezdtünk 13. január 1-én egy csoportot, amit igazából... Pont,
16: gondolom, jó kajakos idő volt január 1-én.
17: Igen. Én úgy mentem le az első edzésre, ha már kérdezted, hogy lettem edző, hogy átvettem egy pár gyereket az előző kisebb csoportból, akik ott voltak edzők, és így gondolkodtam magamon, mondom, remélem nem jön egy gyerek, és akkor egy napig voltam edző, elmondhatom magamról, hogy voltam edző, és akkor befejezem. Na hát ez nem így volt, mert azon az napon voltak 8-an, erre szintén emlékszek, nevezetve a névsor, és azóta gyakorlatilag itt ragadtam a edzői vonalon.
16: Tulajdonképpen az edző az egyik legfontosabb kulcsa a kajakos sikereinek. Mégis valahogy talán a hallgatók vagy a külvilág nem nagyon tudja, hogy mit csinál. Itt mindig az úszóedzőket szoktam felhozni példának, akik ülnek a lelátón, és a jobb vagy a bal kezükkel így legyeznek előre, mutatván az úszónak, hogy ússzon. De hát én feltételezem, hogy azért ugrott be a medencébe, hogy ússzon, és lehetőség szerint minél gyorsabban megtegye a távot, és legyen első, második, vagy harmadik. De mit csinál a kajakedző? Mert azt látom, én elég sok edzésen jártam, hogy vízre szállnak a kajakosok, és akkor az edző egy motorcsónakkal, adott esetben néha egy ilyen hangos beszélővel mögöttük, irányítja őket, és akkor mondja, hogy most akkor egy ilyen gyors szakasz teljesítsünk, most akkor egy kicsit lazítsunk, most forduljunk meg. És közben is, minthogyha javítana a technikán, tehát hogy bele-bele szólna abba, hogy a kajakos mit csinál jól, mit rosszul. Szóval, hogyan formálja az edző a tanítványát?
17: Ez pontosan így van, ahogyan mondod. Egy picit így belemennék. Én ugye, amikor elkezdtem edzősködni 13-ban, akkor én csak is kizárólag kisgyerekekkel kezdtem el, 8-9-10 évesekkel kezdtem el az edzősködés, és így ahogyan telt múlt az idő, úgy nőttek fel a gyerekek, illetve 17-ben volt az első ifi eredmény, de erre majd úgy is kitérünk. Mindegy, az a lényege, hogy gyakorlatilag az én pályafutásom az egy olyan pályafutás, hogy a nulláról teljesen a felnőttig viszem, vagy vittem eddig a dolgokat, jelenleg is ugye felnőtt versenyzőim vannak, és ugye minden korszaknak, meg korosztálynak teljesen más kell edzés közben, amiket így kell mondani. Most, hogyha a kis csoportnál nézzük, de egyébként még ez a felnőttekre is igaz, hogyha te odaszólsz neki, hogyha nem úgy van a könyöke, vagy nem úgy van a csuklója, vagy éppen nem úgy forog törzsből, vagy nem úgy mozgatja a hajót, vagy éppen túlságosan mozgatja a hajót, és szólsz neki, akkor gyakorlatilag mint egy tükör visszaadja. Ezért is jó már egy ilyen profi csapattal dolgozni, mert ugye gyakorlatilag bármit mondasz, egy millimétert tegyek ilyebb, akkor egy milliméterrel teszik ilyebb. Úgyhogy mondani kell, sok esetben mondani kell, meg ugye bíztatni. Tehát én is rengeteget kiabálok, nekem is volt ilyen szócsőm, de már nem használom egyébként, de sokat kell foglalkozni velük, és sokat kell instruálni őket, meg kiabálni nekik, hogy mit, hogy merre.
16: Amikor egész kicsikkel kezded el, akkor gondolom a szülőkkel is konzultálni kell egy-kettő. Például meg kell tanítani úszni a gyereket, vagy mondjuk az kritérium, tehát addig nem is jöhet, amíg nem tud úszni, mert hát életveszélyes ebben az esetben.
17: Úszó vizsgapapír kell szerezni, 200 méter kell leúszni egy leendő versenyzőnek. Ez jobb esetben jobb az, hogyha egy úszóoktatóval sajátítja el a kicsi, vagy a versenyző, mert ugye, ha most van egy csoportod, akkor nem biztos, hogy fogsz tudni úgy foglalkozni egy új belépővel, aki nem tud úszni, mert ugye se idő nincs rá, se úszoda a keret nincs rá, tehát semmi nincs rá. De nyilván volt ilyen versenyzős, akit ott én tanítottam meg, de ez elenyésző. De nyilván az egy előny, hogyha valaki már úszni tudással jelentkezik, és úgy kezdi el a sportolást.
16: És a szülőkkel való kapcsolattartás milyen? Sokat panaszkodnak labdajáték edzők, hogy nem nagyon szeretik beengedni a szülőket sem az edzésekre, hát a meccsekre ugye muszáj, mert hogy bebeszólogatnak, minden apuka mellesleg edző, sokkal jobban tudja, hogy mit kéne játszani, mint aki ott ül a kispadon. Mi a helyzet a kajakos apukákkal, anyukákkal?
17: Hát igazából szerintem át lehet tükrözni a focis, mert voltam már én is ilyen kis bozsikos tornán, amikor láttam, hogy 20 edzője volt a csapatnak. Hasonló egyébként a kajakozásnál, és igazából focizni majd, hogy nem mindenki tud, de kajakozni elenyésző, tehát a szülők közül sem hiszem, hogy nagyon sok mindenki tud kajakozni, és úgy meg olyan vicces, hogyha úgy fogad el technikai utasítást, amikor ő életében nem ült hajóba. Hát erre a legjobb fegyver az, hogyha van egy jó nagy kapuja a klubnak, a telephelynek, és akkor van egy tábla, ami oda ír, hogy tilos bemenni a szülőknek. Nem csak azért, mert beleszólnak, hanem kisebb gyerekeknél azt tapasztaltam, mondjuk ez már jó régen volt, hogy teljesen másképp viszonyulnak az adott edzésben, amikor meglátják anyát vagy apát a közelben, mert akkor már nem a feladatra fog fókuszálni, és nem fog úgy részt venni az adott foglalkozáson. Teljesen más lesz a gyereknek a lelke, és akkor már nem jó. Tehát én kiszoktam őket zárni, és akkor csak az a kis burok, ami beélünk, és csináljuk a feladatunkat az adott napon, azzal lehet szerintem tovább haladni csak.
16: Velenszky Tamással beszélgetünk, és mondtad, hogy minden egyes korosztálynak értelemszerűen más-más edzésszisztémát kell elsajátítania, vagy megtanulnia, vagy követnie. Amikor már túl vagyunk ezen a kis koron, a 8-9-10 éves koron, és a gyerekekről kiderül, hogy vélhetően jó sportolók, akár még élsportolók is lehetnek, akkor mi az, amin változtatsz?
17: Hát igazából ez ilyen serdülő ifi korosztályra tenném, amikor egy picit, nem azt mondom, hogy teljesen önállóságot adok neki, de próbálom úgy kezelni, mint egy felnőttet. Jó, most már a mai gyerekek azok már, és ezeket később érik el, viszont kell tudni érteni az adott gyereknek, vagy versenyzőnek a nyelvén. mindúgy technikailag, mindúgy csak, hogyha ha face-to-face-ba beszélgetsz vele, mert mindenki más kell tudni a családi hátteret, a habitusát az illetőnek, lehet, hogy nagyon jó versenyző, és nem tudod egyébként, és edzéseken nem úgy dolgozik, vagy lehet, hogy tök jó edzésmenő, és mondjuk a versenyen egy kicsit betoljik, hogy ilyen csúnya szóval éljek. Hát az adott versenyzőnek a habitusa határozza meg, hogy én hogyan viszonyulok hozzá, meg hogy milyen feladatot adok neki, vagy mennyire foglalkozok vele külön. Tehát az mindig az adott versenyző határozza meg.
16: Ez a generáció már ugye WhatsApp csoportokon keresztül beszélget egymással, a mesterséges intelligenciától kérdezi meg, hogy a tojásrántottát azt hogy kell készíteni, és elég tudatos bizonyos dolgokban. Edzőként hogyan tudod követni részben a technikai fejlődést, részben az ő nyelvezetüket, hogyha azt mondják, hogy kövi, vagy nem tudom még milyen olyan kifejezések vannak, amit naponta hallasz, és azokat meg kell tanulni.
17: Volt már nekem is olyan, nem is egyszer olyan kifejezés, amit fogalma se volt, még ha gondolkodtam rajta se, hogy mi lehet az, tehát meg kellett kérdezni, félrehívni az illetőt, hogy mondja el, hogy mi ez, vagy mit jelent.
16: Néha mondják, hogy flexel, és akkor gondolkodtam, hogy mire, és rájöttem, hogy dicsekszik, az jelenti a flexel.
17: Igen. Úgyhogy próbálok én is úgymond követni a kort, meg ezt a fiatalságot, meg ezeket a szlengeket. Kell is egyébként, mert mondom, nem nagyon tudnánk úgy kommunikálni. De egyébként nekünk is van a csoportunkban 4-5 felület, ahol külön szoktunk beszélgetni, meg az edzésprogram, ahol le van írva, meg az adott felkészülési periódusoknak a fontosabb elemei, meg infói. Próbálok velük együtt fejlődni, meg fiatal maradni igazából ez a...
16: Mikor jöttek edzőként az eredmények? Tehát mikor érezted azt, hogy na, én jól döntöttem, amikor edzőnek mentem?
17: Ez nagyon jó kérdés, mert ugye amikor még tényleg nagyon kicsikkel foglalkoztam, nekem már az is eredmény volt, hogy volt a második szezonunkban, hogy 4 magyar bajnoki címet szereztünk ki a nagyon pici első második korcsoportban.
16: Ott milyen távokat mennek?
17: 2000 méterek voltak, vagy vannak, és én azoknak nagyon örültem, meg nagyon motivált, és nyilván, hogy ahogyan cseperedtek kölyök és erlő korosztályba, nekem már az nagyon jó volt, amikor 16-ban, ugye 3 évre rá volt 2 ORV indulom, az olimpiai reménységek versenye indulom, és az is viszonylag jól sikerült, mert több érmet is szereztek. Én akkor mondtam azt, hogy ez egy tök jó döntés volt, mert tényleg jól éreztem magamat, meg úgy motivált, meg úgy, amikor úgy mész el dolgozni, hogy jó kedved van, meg tényleg minden rendben van. És ugye rá 17-re megjött az első felnőtt ifi eredményünk, egy ifi Európa bajnoki cím, és rá egy ifi VB második hely olimpiai számban. Na és akkor döntöttem úgy, hogy akkor jó, ez tök király, mert úgy látszik, hogy értek is hozzá, meg hogy jönnek is hozzám versenyzők több egyesületből is, meg több szinten, nem tudom, női és férfi vonalon is jók vagyunk, és akkor döntöttem, hogy akkor ez így jó döntés.
16: Hogy lehet megtanítani a versenyzőnek, hogy helyén tudja kezelni a sikert, illetve hogyha kudarcot vall, akkor ne omoljon össze, mert van verseny a jövő héten is, meg egy hónap múlva is, meg jövőre is.
17: Nehéz mesdje, mert ugye addig óriási király edző vagy, amíg mindenki jól megy, meg mindenkinek jó eredményei vannak, és ugye folyamatos a fejlődés, és mind úgy edzésen is, meg mind úgy eredménybe is tök jól lépegetszerű, akkor minden tökéletes, de volt nálunk is nyilván, amikor az adott teljesítmény már tudta, csak ugye nem jött vissza versenyen, és akkor ilyen kudarc volt. Hát most ez is kérdés, hogy mi a kudarc, mert most az OP-ek ugye 54 ezreddel maradtak le az olimpiáról, illetve az is kudarc, ha valaki most egy felnőtt válogató nem kerül be a döntőbe, pedig tudja azt a szintet, tehát...
16: Zárójel OP, egyelő Opavszki.
17: Ja, Opavszki Márk, igen, mert még, igen, bocsánat. Hát nyilván én mindig szoktam hagyni egy ilyen 2-3 napos kis időintervallumot, amíg benne is leülepszik, meg bennem is leülepszik úgy, hogy tudjak mit is mondani, meg olyan értő hallgatóság legyek, amikor kijönti a lelkét, meg én is hozzáteszem a szakmai, illetve az emberi részét, hogy ezt be tudjuk lyukazgatni, vagy foltozgatni a lyukakat, illetve tovább tudjunk lépni, hogy tovább tudjunk építkezni.
16: Hamár Opalszky Márk szóba került, ő a te tanítványod, és talán mondhatjuk, hogy a legeredményesebb most ebben a pillanatban, bár vannak olyanok, akár Tamási Zsomborra, vagy Mircea Ivánra gondolok, akik azért húzogatják a bajszát, és akkor még nem beszéltünk a többiekről, de hogy tudod őt fölkészíteni egy versenyre? Azt azért kérdezem, mert a labdarúgók, kézisek, röpisek, kosarasok gyakran videóznak. És akkor megnézik, hogy az ellenfél csapatának játékosai miben jók, miben rosszak, hogyan lehet felállítani a taktikát. Igen ám, de a kajakosok azok megtesznek 500 vagy 1000 métert, és mondjuk időt lehet tudni. Tehát, hogy mennyi idő alatt teszi meg egy német, egy ausztrál, vagy egy holland ezt a távot. De hogyan, milyen taktikát lehet fölépíteni azok ellen, akik mondjuk a világ élvonalába tartoznak? Ti videózni például szoktatok?
17: Igen, szoktunk. Ez most egy nagyon jó és komplex kérdés, mert egyébként az Opalszky Márk egy olyan versenyző, tehát teljesen, mint egy műszer, gyakorlatilag azt mondhatom, hogyha valami a lábtámaszám, vagy az ülésén, vagy a lapátján, vagy bármin, valami nem egyenes, valami furcsaságot vél felfedezni, jó, annyira maximalista, hogy ő addig nem megy haza, amíg ezt vagy meg nem találja, vagy ki nem küszöböli, vagy valami ötletet talál, amivel mondjuk majd holnap elkezdi, hogy akkor most mi menjünk el. Hozzá kell tenni azt is, hogy Márk edzéseken soha az életben, még hogyha nem tudom, mivel kergetet se tud olyat nyújtani, mint verseny. Tehát ő egy az egybe csak versenyző típus, és a verseny pedig olyat tud nyújtani, hogy tehát aki nem ismeri meg nem találkozik vele a mindennapokban, akkor azt ő úgy látná mondjuk egy edzésen a verseny után, hogy az a gyerek az nem csinál semmit se. De tényleg verseny meg olyan korszakalkotókat tud nyújtani, hogy az fenomenális. Nyilván igen, videózunk is, én általában későn, tehát ősszel, késő ősszel, illetve tavasszal szoktam róluk videókat készíteni, mindenkiről, minden edzésen, hogy amíg ő nem látja magát kívülről, mert nem tudja elképzelni, hogy milyen a mozgása, mert ugye most nem lehet mindenkire egy kaptafa mozgást ráerőltetni, mert ugye mindenki a saját maga mozgás tartományában tud mozogni, de nyilván az adott versenyzőhez ugye kell csiszolni a mozgást az előző évekhez, meg hogyha én is látok olyan furcsaságot, vagy éppen olyat, amit jobban elképzeltem, akkor azt nyilván megmutatom nekik, illetve meg szoktam nekik mutatni a szárazföldön, hogyha megnéztük a videót, akkor megmutatom nekik, leültetem egy padra, és akkor mutogatom a csuklón, a könyökön, vállon a szögeket, meg a forgáspontokat, hogy mind lehetne esetlegesen még változtatni.
16: Márk ugye nagyon tehetséges. A kérdés az, hogy mit érhet el? Ugye volt már, hogy majdnem belépett egy ajtón, és a másik kérdés pedig az, hogy egyesben vagy egységben?
17: Márk ő gyakorlatilag csapathajóban nagyon-nagyon ügyes. Ő Kurusz Leventével versenyzett 23 nyarától, ugye 24-ben olimpiai válogatót nyertek, és 25-ben is nyertek egy válogatót, utána a tavalyi év közepén ugye szétültek. De Márk párosban is akár tud előlülni, sztrókolni, illetve tud kis termetének ellentétében tolni is, igazából nagyon-nagyon erős. Nagyon könnyű és nagyon erős, úgyhogy nagyon be lehet vetni oda is, de én azt gondolom, hogy amiben nagyon-nagyon profi és nagyon tudja, az a négyesnek a vezérevezősi pozíciója, a sztrókolása, mert az annyira érzi, az annyira a kis ujjában van benne, hogy azt tanítani nem lehet.
16: Mert most ugye U23-as ezüstérmes, illetve van felnőtt Európa-bajnoki ezüstérme is. Mire futhat ez ki? Tehát lesz ugye néhány év múlva egy Los Angeles nevű városban egy olimpia, és ugye mi magyarok olimpiai érmekben, helyezésekben mérjük a sikert.
17: Igen. Most ezt tudni kell, hogy a OP, a Márk 2016 óta, az volt az első nemzetközi verseny, a olimpiai reménységek versenyével, onnantól elkezdve minden évben volt nemzetközi verseny, és minden évben hozott nemzetközi érmet is. Ugye ebben benne vannak a nem olimpiai számok és az olimpiai számok is. Ugye a legnagyobb eredménye az a tavalyi évben volt a felnőtt világbajnokságon Milánóban, K4-500 méteren az ezüstérem, ott is egy kb. 8 centivel maradtak le az aranyéremről, de ugye most ezt a sorozatot, ezt most meg kellett, hogy szakítsuk, mert most egy olyan betegséget kapott el a válogató előtt, hogy nem tudta magát kvalifikálni semmilyen versenyre, hát illetve saját magát se érte utol, mert nagyon rossz eredményeket teljesített, tehát 5 kilót fogyott 5 nap alatt gyakorlatilag. Úgy.
16: Amúgy sem volt kövér.
17: Igen. Sajtot lehetne reszelni rajta, igen, bárhol. Úgyhogy most ezzel egy kicsit megszakítottuk ezt a vonalat, de én azt gondolom, hogy nem vagyunk elkésve semmivel, ugye 27-ben fog tudni nemzetközileg visszatérni, de ugyanúgy fog velünk edzeni, még azóta nem edzett egyébként, most egy 3 hetes kihagyása volt, de én azt gondolom, hogy ő így a vezérevezési tudása és tehetsége alapján, én azt gondolom, hogy neki helye lehet, vagy helye van a Los Angeles-i 4-esbe, ezért dolgozunk, neki is ez a célja, mindent alávet, teljes mértékben nagyon-nagyon profi versenyző, étkezéstől elkezdve gyógytornát, mindenféle eszközt bevet annak érdekében, hogy jól menjen, csak most ez egy kicsit balszerencsés lett.
16: Velenszky Tamással beszélgetünk, eddig Opavszky Márkról, az egyik tanítványáról, de Tamási Zsombor és Mircse Iván is hozzátartozik, ugye Tamási 23-as Európa bajnok K4 500-on, Mircse pedig ifjúsági világbajnok, ugyancsak K4 500-on. Mi dönti el, amit már az előbb is próbáltam egy kicsit feszegetni, hogy valaki egyesben vagy csapathajóban tud igazán kiteljesedni?
17: Hát most, hogyha az egyes veszük alapul, ugye a négyesnek a teljesítménye az egyesen alapul, hogyha 500 métert nézzük, tehát ha valaki jó egyes menő, akkor nagy valószínűséggel jó lesz csapathajóba is.
16: De hát a külső szemlélő azt gondolja, hogy akkor 4 jó egyes menőt össze kell tenni, aztán jó lesz a 4-es.
17: Így van, pontosan így gondolja sok ember, de egyébként ez nem teljesen így van, mert hogyha mondjuk valaki nem edzett sokat csapathajóba pályafutása során, vagy éppen olyan a mozgása, vagy olyan a tehát tényleg a mozgása, láb mozgása, ami nem lehet, nem kompatibilis az a 4 emberrel, és mondjuk valakinek sokat kell belekompenzálni, akkor ugye ez majd, hogy nem hatványozottan működik, tehát ha valaki nem jó abban a 4-esben, vagy éppen kilóg a sorból, vagy éppen 2 is, vagy éppen kiütik egymást erőből, akkor az nem fog nagyon-nagyon jót menni. Pontosan igazából erre egy nagyon-nagyon jó példa a tavalyi VB 4-es, az ezüstérmes 4-es, amiben a Tamási Zsombi is ugye benne ült, ugye ennek is van ezüstérme, hogy ők 4-en, az Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely és a Tamási Zsombor, ők gyakorlatilag már utánpótláskorú versenyzőként is nagyon sokat párosoztak együtt, gyakorlatilag mindenki mindenkivel, különböző szezonokban, és mindenki ismerte úgymond, most időzően mondom, a lábát, meg a törzs mozgását, és amikor betettük őket a hajóba, úgyhogy a tavalyi felkészülési programnak minden tekintetben nem feleltek meg, mert ugye 3-an B-döntőztek, de mégis az világ egyik legjobb 4-ese állt össze ezáltal, hogy ismerték egymást, a technikájuk az teljesen össze volt csiszolódva, gyakorlatilag nem kellett nagyon állígatni semmi se, csak a hajó súlyozásán, meg nekik a elhelyezésén, hogy azok a 4-es hajó az jól fusson. Úgyhogy rengeteg olyan dologtól függ, most fél kérdésre, de válaszolva, hogy ki az, aki nagyon jó csapatember lesz. Tehát van, aki olyan jó csapatember, hogy a korosztályos világversenyeken indul, de közben meg egyesben nem tud itthon, ifibe például döntőbe kerülni.
16: Nagyon sikeres a magyar kajakkenu a női vonalon, hogyha egy kicsit visszamegyünk az időben, Janics Kovács Kőbán, férfiaknál Gyulai Csipes, szegény Kolonics Gyuri, Kenuban, Bichmann, Vajda Attila, de hogy egy picit elvonatkoztatunk, akkor nagyon sikeres a vízesportágakon belül még a vízilabda, akár női-férfi vonalon is mondhatjuk, hogyha nem tudom, a Komjádiban hétvégén eldobsz egy labdát, lehet, hogy 90% hogy egy olimpiai bajnokot találsz el, de világbajnokot biztos. Aztán ott van az úszás, ahol Egerszegi, Darnyi, Milák, Kós Hubert, és a negyedik sportág, az evezés valahogy nem takar fel, ahogy szokták mondani, tehát nem követi eredményességben ezt a másik hármat. Tudod, mi lehet ennek az oka?
17: Evezésben annyira igazából nem vagyok otthon, mert még nem is ültem hajóban, pedig már nagyon régóta tervezem, hogy majd egyszer beülök, a Székely Balázsra már ezt már egyeztettük, egyszer majd kipróbálom.
16: Van olyan széles hajó, amiben belefér?
17: Lesz. Viszont én a Kisdunán, amikor edzünk, sőt, meg a szolnoki edzőtáborban is, meg az Újpestőben is, én rengeteg evezős látok egyébként, rengeteg evezős csoportot is, illetve felnőtteket is, meg jó kiállású versenyzőket is, fiúkat, lányokat is, magasságilag, izomzatilag, meg minden, de sem egyesben, sem párosban nem látom azt, hogy mi az, ami hiányzik. Tehát én nem tudom, lehet, hogy csak egy kis fűszer hiányzik egyébként, vagy egy olyan átfogó, hogy mondjam, milyen felkészülési program, mint mondjuk a kajakosoknál van, hogy összefogni 6-8 embert, akik mondjuk az elejét képezik a korosztályoknak, vagy akár a felnőtt vonalnak is, és akkor együttesen kellene egész évben edzeniük, ha kell koratavaszi télvégi edzőtábort, melegvízi edzőtábort, vagy akár az év során is vagy együtt edzeni, illetve nem tudom azt sem, hogy mennyi edzésük van, mert ugye gyakorlatilag mi reggeltől estig edzünk, hétfőtől vasárnapig, szabadidőnk nem nagyon van, úgyhogy nem tudom, lehet, hogy egy ilyen kajakos edzésprogramot át kellene konvertálni rájuk, és akkor lehet, hogy működne ott is.
16: Mondod, hogy szabadidőd nem nagyon van, mégis ha van, akkor azt mire tudod fordítani? Tudom, hogy van gyermek is.
17: Igen, van egy 5 hónapos pici babám Boldizsár, illetve egy 5 éves kisfiam Bendegúz. Hát, hogyha van szabadidőm, ami igazából nem nagyon

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: A Veszprém után a Szeged is búcsúzott a férfi kézilabda BL-től. Görög Mártát jelöli igazságügyi miniszternek Magyar Péter. Többnyire napos időre számíthatunk. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
3: A Szeged 2-es vereséggel búcsúzott a férfi kézilabda bajnokok ligája negyeddöntőjében. A Tiszaparti együttes a hazai pályán elszenvedett 7 gólos vereség után 45-37-re kapott ki a címvédő német Magdeburg otthonában, a párharc tegnapi visszavágóján. A BL júniusi kölni 4-es döntőjében a Magdeburg mellett a Veszprémet búcsúztató Füchse Berlin, valamint a Barcelona és az Aalborg szerepel.

0: majd. Aston Villa Freiburg döntőt rendeznek a labdarúgó Európa Ligában. A második számú európai kupasorozat elődöntőjében a tegnap esti visszavágókon Aston Villa Nottingham 4-0 és Freiburg Braga 3-1. Az angolok 4-1-es, míg a németek 4-3-as összesítéssel jutottak tovább. És a konferencia liga döntőjében is lesz angol csapat. A Crystal Palace ugyanis tegnap 2-1-re nyert a Shakhtar Donetsk ellen, és 5-2-es összesítéssel biztosította helyét a fináléban, ahol a Strasbourgot búcsúztató Rayo Vallecanoval csap majd össze. Befejezheti felnőtt csapatai menedzselését az NK Universitas Pécs, erről írt közösségi oldalán Rád Géber László, a klubot működtető Nemzeti Kosárlabda Akadémia alapítója. Az NK a Pécs női csapata kedden megnyerte a klub történetének első magyar bajnoki címét. Rád Géber László szerint a siker ellenére a klub finanszírozása hosszú ideje nem megoldott. A szakember bejegyzésében segítséget kér. Azt írja, ha 10 napon belül nem sikerül megteremteni az Euroliga indulás feltételeit, akkor a klub a jelenlegi formájában nem tud tovább működni. Hegedűs Péter lett a női kosárlabda NB1-ben szereplő Győr szakmai igazgatója. A TFS-e vezetőedzői posztjáról távozó szakember kinevezését ma közölte a Rába Parti Klub. Hozzátéve, hogy a tréner a felnőtt csapat vezetőedzői feladatait is ellátja majd. A Győr csak április végén az alsóházi rájátszás utolsó fordulójában tudta bebiztosítani élvonalbeli tagságát. Hegedűs Péter 2023 őszén ült le a TFS-e kispadjára. Irányításával a csapat ebben az idényben 43 év után ismét az elődöntőbe jutott, és végül negyedik lett.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
0: A szegedi jogi kar dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. A tárcavezető feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és átláthatóvá tétele, valamint annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon politikai befolyástól mentesen működjenek, közölte a leendő kormányfő. A posztra elsőként felkért Mellétei Barna Márton tegnap lemondott jelöltségéről, miután többen kritizálták, hogy Magyar Péter a sógorát jelölte miniszternek. Nem jár automatikusan adójóváírás a nyugdíjbiztosítási befizetések után. Az összeget csak azok számlájára utalja az adóhatóság, akik ezt külön igénylik az SZIA bevallásukban. Hívta fel rá a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Szövetsége. Az SZIA bevallást május 20-áig kell benyújtani, vagy jóváhagyni az adóhivatal által készített tervezetet. Utóbbiban általában szerepel az igényelhető összeg, de érdemes azt ellenőrizni. Ma kezdődik a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Holnap estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. Elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Nem gyilkosság, hanem baleset okozhatta Dudás Miklós kajakozó halálát, közölte a rendőrség, miután lezárult a nyomozás. A világbajnok sportolót január 5-én találták holtan a lakásában. Idegenkezőségre utaló nyomokat nem rögzítettek a helyszínen, de a boncoláskor sérüléseket fedeztek fel, amelyekről nem volt egyértelműen megállapítható, hogyan keletkeztek. A vizsgálat azt állapította meg, hogy Dudás Miklós halálát valószínűleg balesetszerű esés okozhatta, ezért a nyomozást lezárták.
1: Közlekedés.
0: Az M1-esen a főváros felé a komáromi csomópont és Tata között a kiépített terelésben a rendkívül erős forgalom miatt jelentős menetidő növekedéssel számoljanak. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: A fátyolfelhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak keleten fordulhat elő zápor, zivatar. Helyenként megélénkül a szél. Napközben 21-26, késő este 14-19 fok várható. A hétvégén is marad a napos, száraz, kora nyárias idő.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A Veszprém után a Szeged is búcsúzott a férfi kézilabda BL-től. Nem aggódik a kevés játékperc miatt Tóth Alex. Kialakult a döntő párosítása az Európa Ligában és a Konferencia Ligában is. Jó napot kívánok, Mujdrica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A Szeged kettős vereséggel búcsúzott a férfi kézilabda bajnokok ligája negyed döntőjében. A Tiszaparti együttes a hazai pályán elszenvedett 7 gólos vereség után 45-37-re kapott ki a címvédő német Magdeburg otthonában a párharc tegnapi visszavágóján. Ezzel eldőlt, hogy ebben az idényben sem lesz magyar csapat a BL négyes döntőjében. Marosán György, a Nemzeti Sportrádió szakértője így értékelte a tegnapi mérkőzést követően.
2: A PIK Szeged az első mérkőzésen összegyűjtött nagy hátrányának köszönhetően nem jó esélyekkel lépett már pályára az első percekben sem a Magdeburg otthonában, viszont az első 10 percben a Magdeburg azt megmutatta, hogy komolyan veszi a mérkőzést, hiszen gyorsan magához ragadta a kezdeményezést, és óriási tempója volt a mérkőzésnek. Nem érkezett olyan extra teljesítmény sem kapuból, sem védekezésből a PIK részéről, amivel megállíthatónak tűnt volna ez a Magdeburg. Így egy öröm kézilabda volt, egy nagyon komoly tempó kézilabda, rekord mennyiségű góllal. Ami nekem fontos, és szerintem mindenkinek, az, hogy a PIK Szeged milyen karaktert mutatott, egy percig sem adta föl. Nem volt kérdés, melyik a jobb csapat, melyik csapat áll jobb játékosokból, az a Magdeburg, de nem adta fel a PIK Szeged. Betűdött a labdai Bánhidi Bence, Fazekas nemhogy pályára lépett, kiválóan kézlabdázott, Furka gólt is szerzett, pályára lépett ugye két akadémista még. A PIK Szeged fölé teljesítették, lehet a realitás egy kicsit ugye a kielcének a kiejtésével, igen, de igen. Hogy csalódásként én gondolom, hogy nem élhetik meg. Természetesen mindig győzni akar egy sportoló, de semmiképpen sem szabad bántani őket, hogy nem jutottak el Kölnbe, hiszen ez sokkal jobb csapat győzte le őket. Az, hogy a kielcét kiverték, azzal borították, én tudom, a papírformát, és egy szép eredmény, hogy idáig eljutottak.
1: A férfi kézilabda BL júniusi kölni négyes döntőjében a Magdeburg mellett a Veszprémet búcsúztató Füsse Berlin, valamint a Barcelona és az Aalborg szerepel majd.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Van benne hiányérzet, de nyugodt a jelenlegi helyzetével kapcsolatban Tóth Alex. Erről a Bormusz magyar válogatott középpályása beszélt az M1-nek eddigi játékperceivel kapcsolatban. A 20 éves játékos januárban igazolt az angol labdarúgó bajnokságban szereplő, jelenleg 6. helyen álló csapathoz, amelyben eddig 7 bajnokin kapott lehetőséget. Tóth Alexszel Dedecsik Ferenc beszélgetett.
3: Most már több mint 3 hónapja ott vagy a Bormuszban. Kezdjük talán azzal, hogy mi volt neked a legkönnyebb és a legnehezebb, amit meg kellett szokni az egész Premier League légkörében.
4: Nyilván a legnehezebb az intenzitás különbsége, azért tényleg nagy ugrásnak mondanám így a magyar NB1-ből, a világ legerősebb, legintenzívebb bajnokságába egyből, de szerintem tényleg minden adott itt, hogy felvegyem a ritmust és sokat tudja fejlődni.
3: Nagyon fiatalon óriásit léptél előre ezen a télen. A Bormusz pedig híres arról, hogy azért tudatosan építenek fel fiatal játékosokat, és azért nálad is úgy tűnik most, hogy hagynak időt, hogy felvedd a ritmust. Te magad hogyan értékeled az első 3,5 hónapodat most a játék lehetőség szempontjából?
4: Persze, abszolút lehet bennem hiányérzet, nyilván mindig a pályán akarok lenni, de türelmesnek kell legyek, és tényleg bízok itt mindenkiben, aki itt dolgozik a klubnál, mert őket igazolja azért, hogy az elmúlt időszakban, hogy építették fel a játékosokat, és bízok benne, hogy engem is így szeretnének majd felépíteni, és én teljesen partner vagyok ebben, hogy tényleg beleteszem hétről hétre a munkát, és kivárom a soromat, és amikor lesz lehetőség, akkor kell majd éljek vele. Úgy gondolom, hogy akkor minden rendben lesz, hogyha megkapom a lehetőséget, és élek vele.
3: Ez mentálisan nehéz, mert most úgy veszem ki a szavaidból, hogy ezt ilyen nagyon racionálisan látod, kalapot emelni kell előtted minden szempontból, hogy ezt kívülről is ilyen racionálisan látod, úgy, hogy egyébként közben benne vagy ebben az egész folyamatban, tehát hogy akkor ez így mentálisan nem nagyon zavar meg.
4: Hát ha őszinte leszek, akkor nyilván azért, de minden ember karrierében, meg minden ember életében vannak mélypontok, de úgy gondolom tényleg, hogy azért hálás lehetek, hogy itt lehetek, és tényleg én beleteszem a munkát, és tudom, hogy ha beleteszem a munkát, akkor annak igenis lesz eredménye, úgyhogy azért vagyok nyugodt. De nyilván azért zavaró, mert tényleg, ahogy említettem, mindig a pályán akarok lenni én is. Én megteszek minden tőlem tehetőt, aztán lesz, ami lesz, rajtam nem fog múlni.
1: Tóth Alexet hallották. Aston Villa Freiburg döntőt rendeznek a labdarúgó Európa Ligában. A második számú európai kupasorozat elődöntőiben a tegnap esti visszavágókon. Aston Villa Nottingham 4-0 és Freiburg Braga 3-1. Az angolok 4-1-es, míg a németek 4-3-as összesítéssel jutottak tovább. Unai Emery az Aston Villa menedzsere a negyedik csapatával már a hatodik Európa Liga döntőire készülhet. Most a spanyol szakembert hallják.
5: Az első mérkőzésen ugyan vereséget szenvedtünk, de megőriztük az egyensúlyt, és nem kaptunk második gólt, ami nagyon fontos volt. Hogy miért is? Mert most a Villa Parkban tudtuk, hogy más lesz. Megpróbáltunk jobban felkészülni, illetve nyomást gyakorolni az ellenfél játékosaira, és ezt meg is tettük most a találkozón. Azokra a dolgokra koncentráltunk, amelyeken javítanunk kellett az első mérkőzéshez képest, és a játékosok fantasztikusak voltak. Természetesen a hangulat is hatalmas volt. A szurkolók nagyszerű hangulatot teremtettek itt, segítettek nekünk, támogattak minket, velünk játszottak. És milyen volt megnyerni a mérkőzést? Nagyjából minden a terveink szerint alakult.
1: És a konferencialiga döntőjében is lesz angol csapat, a Crystal Palace ugyanis tegnap 2-1-re nyert a Shakhtar Donetsk ellen, és 5-2-es összesítéssel biztosította helyét a fináléban, ahol a Strasbourgot búcsúztató Rayo Vallecanóval csap majd össze. A Ferencváros sorozatban harmadik idényében jutott be a labdarúgó Magyar Kupa döntőjébe, ünnepelnie viszont legutóbb 2022-ben sikerült. Az FTC az Zalaegerszeg ellen lép majd pályára a holnapi fináléban, amelyet ezúttal is a Puskás arénában rendeznek. A 18 órakor kezdődő találkozót az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió is élőben közvetíti. Környei Bence összeállítása következik, amelyben Ton Rámákers és Gabriel Kanikovski is megszólal majd.
6: We know it's not in our own hands anymore, the league, but the cup now, we have to win it.
7: A bajnoki cím sorsa már nem a saját kezében van az FTC-nek, a Magyar Kupa siker viszont igen, így utóbbi trófeát mindenképpen meg szeretnék nyerni. Ezt árult el Ton Rámákers, a Ferencváros védője az M4 Sportnak. A zöldfehérek sorozatban harmadik kupadöntőjükön lépnek pályára szombaton. Erre már volt példa, legutóbb 2015 és 2017 között. Olyanra viszont nem, hogy egymás után hármat elveszítsen az FTC, ezt pedig ezúttal is mindenképpen elkerülnék a fővárosiak.
6: We have to go full.
7: Teljes erőbedobással kell játszanunk, sok meccsünk volt már ebben a szezonban, és hosszú hónapokig sikerült heti két meccses terhelés mellett is eredményesnek lenni. Szóval nem jelenthet problémát a ZT ellen játszani, és nyerni egy hét alatt kétszer. Utalt arra Rámákers, hogy a szombati kupadöntő után egy héttel ismét a Zalaegerszeggel csap össze az FTC a bajnokság utolsó fordulójában, szintén rendkívül fontos mérkőzésen. Ebben az idényben Robbie Keane együttesének eddig nem ment az ET ellen, ugyanis mindkétszer kikapott a Zalaegerszegtől a bajnokságban. A múlt hétvégi Újpest elleni derbin is gólt szerző Gabriel Kanikovski ugyancsak tavaly nyáron érkezett az FTC-hez, így nem volt tagja a csapatnak az előző két elveszített kupadöntőn, de szülőhazájából Izraelből van tapasztalata elbukott fináléról, ezt pedig nem szeretné átélni a Ferencvárossal. Sokáig alig bírtam elfelejteni azt a vesztes kupadöntőt, de ezek is olyan mérkőzések, amikből sokat lehet tanulni. Most már érettebb játékos vagyok, annak a vereségnek is köszönhetően. Egy döntőnek teljesen más a lélektana, és én is, valamint a csapat is készen áll arra, hogy megnyeri a Magyar Kupát, fogalmazott Kanikovski. A Ferencváros legutóbb 2022-ben nyerte meg a sorozatot. Érdekesség, hogy az akkori döntőre nevezett keretből már csak három játékos, Dibusz Dénes, Botka Endre és Christopher Zakariassen tagja a keret. Ha a csúcstartó FTC legyőzi a Zalaegerszeget, akkor története 25. kupa győzelmét ünnepelhetné, és egyben legrosszabb esetben is bebiztosítaná helyét az Európa Liga selejtezőjében.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Holnap 30 év után jutott ismét nemzetközi kupasorozat döntőjébe a BVSC férfi vízilabda csapata. A zuglói együttes az idegenben elszenvedett 13-12-es vereség után várhatja a horvát Jadran Split elleni Eurókupa elődöntő hazai visszavágóját. A találkozó holnap 20 órakor kezdődik majd. Most Varga Dánielt, a BVSC vezetőedzőjét hallják, aki egyértelmű célt fogalmazott meg a mérkőzés előtt.
8: A horvát csapat egy nagyon komplett csapat, olimpiai ezüstérmes kapuccsal, a biáccsal, nagyon erős kapás oldallal, két balkezessel, úgyhogy ott a jobb oldalon még van egy nagyon jó lövő, talán a legjobb lövő a csapatból, nagyon masszív bekek vannak, két jó center van. Ez a horvát bajnok, akik a bajnokok ligájából estek le. Viszont tapasztaltuk azt kint, hogyha egy jó stabil játékot tudunk játszani a védekezésben, megvannak a területek, megvannak a blokkok, jó kapus teljesítmény van, abból tudunk indulni, tudjuk jól szervezni elől a támadásainkat. Tehát tudunk BVSZ-esen vízilabdázni, akkor bármi lehet itt ezen a mérkőzésen, és úgy is készülök, hogy bármi legyen. Nem, úgy készülök, hogy egy dolog legyen, tovább jutni. Remélem, hogy sokan kijönnek erre a mérkőzésre, és egy olyan vízilabda ünnepet tudunk itt megélni a Szőnyi úton, amiben a játékosoknak és a kilátogatóknak is egy nagy élmény lesz, és megtapasztalhatják azt, hogy a BVSZ történelmet ír, és nagyon-nagyon-nagyon sok év után nemzetközi kupa döntőt játszik, ez a célunk.
1: A férfi futsal NB1 egy felsőházi rájátszásának 8. fordulójában az Újpest 2-1-re legyőzte idegenben a címvédő Veszprémet. Az újpestiek így már 6 ponttal előzik meg a második helyen álló, egy meccsel kevesebbet játszó Nyíregyházát és az ugyancsak 20 pontos Veszprémet. Sucsák Máté szerezte az Újpest első gólját, majd a találkozó után így nyilatkozott.
9: Elképesztő erőket mozgosítottunk már a kupa döntő első mérkőzése óta. Azt gondolom, hogy ezért kijár a gratuláció. Igazából az én egyéni hibámból kaptuk az első gólt. Szerencsére az első félidő vége előtt sikerült egalizálnom, és onnantól kezdve a második félidőben pedig akaraterőnkön múlott az, hogy meg tudtuk fordítani a mérkőzést.
10: Nem tudom, milyen célkitűzések voltak a szezon előtt Újpesten, de az, hogy játszottatok már egy kupa döntőt, és most azért félig meddig ott vagytok a bajnoki döntőben, az mennyire volt reális cél a szezon előtt?
9: Titkon vágytunk rá, szerettük volna, és mindent elkövettünk azért, hogy ez így alakuljon. 90% esély van erre, hogy ez így fog alakulni, de mindent megteszünk átrelévő két mérkőzésen, és hogy bebiztosítsuk a helyünket a döntőbe.
10: Ez a 90% egy pont kell még ezen a két mérkőzésen. Nyíregyházára mentek, az egy igazi kiélezett rangadó lesz. Mi kell majd ott, hogy meg legyen akár már ott a döntőbe jutás?
9: Azt gondolom, hogy ugyanilyen alázat és kitartást, ők is hasonló képességű csapat, mint mi. Reméljük, hogy a nüanszok fognak dönteni, és akkor mellénk állnak, mint a szezon elmúlt előző X meccsen a Nyíregyháza ellen.
1: Ma délelőtt 3 magyar versenyző is magabiztos teljesítménye jutott be szombati döntőjébe a szegedi kajakkenu világkupán. Női kajak egyes 1000 méteren a szám európai és világbajnoka, Csikos Zsóka legjobb idővel nyerte meg előfutamát, így közvetlenül az A döntőbe jutott. Ugyanez sikerült Kőhalmi Emesének is, aki szintén futamgyőztesként biztosította helyét a holnapi fináléban. A férfi kenusoknál 1000 méteren Fejes Dániel nyerte meg középfutamát, így szintén A döntős. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Gurulj be lassítva is. A Nemzeti Sportrádió labdarúgás magazinja. Minden pénteken 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, egy különleges adása mai Gurulj be lassítva is. Varga Pétert és Székely Dávidot halljátok. Túl vagyunk az Európai Kupa elődöntőkön. Hamarosan beszélünk majd arról, hogy mindegyik kupában van angol csapat a fináléban. Előtte viszont egy kicsit idézzük fel a múlt vasárnapot, bármennyire is fájhat ez most az Újpest szurkolóknak, hiszen Varga Peti közvetítette az Újpest-Ferencváros mérkőzést, és hát azért ez egy elég meggyőző Ferencváros siker lett. Mennyire lepett meg téged a mérkőzés maga, és az, hogy most már ilyen hosszú ideje tart a Ferencváros veretlensége az Újpesttel szemben?
2: Szervusztok, én is köszöntök mindenkit! Hát önmagában az, hogy nyert a Ferencváros, nem lepett meg, de az mindenképpen, hogy milyen különbségű győzelmet aratott. Mert mondjuk ez tipikusan az a mérkőzés volt, hogy aki az első gólt szerzi, az kedvezőbb helyzetbe kerül. És ugye ez a Ferencvárosnak sikerült, de hogy miért mondom ezt, azért az Újpestnek is voltak helyzetei az első fél időben, ráadásul két nagyon komoly helyzete volt, de nekik nem sikerült betalálni, és így a Fradinak ugye 33 mérkőzésesre duzzadt a veretlenségi szériája, és hát ahogy említettem, azért a különbség bár nyert korábban 4-jel, 5-tel, sőt 6-tal is a Fradi a Szusza Ferenc stadionban, de most, ahogy nagyon sokan is említették, talán közelebb állt ahhoz az Újpest, hogy jó eredményt érjen el, de ez nem sikerült neki. És összességében, hogyha a mérkőzés egészét nézzük, akkor a Fradi igazából még ilyen különbséggel is teljesen megérdemelt győzelmet aratott.
1: Ugye így a bajnoki cím sem dölt még el, hiszen a Ferencváros meccsben van, a Győr is nyerte a saját bajnokiát a mögöttünk jött hétvégén. Most ezen a hétvégén nem lesz bajnoki, hanem kupa döntő lesz, és majd azután lesz az utolsó bajnoki forduló. Ráadásul 4 meccs lesz majd egy időpontban, 17-15-től az M4 Sporton jövő szombaton. Érzel valamiféle motivációs, nem is ezt mondom, inkább mentális nehézséget azzal kapcsolatban, hogy a Győrnek most várnia kell gyakorlatilag 2 hetet, és megvan az az esély, hogy esetleg picit túlgondolja, vagy ez a Győr van most olyan formában, egy hát azért eléggé széteső Kisvárdával szemben, hogy ne jelentsen problémát a 3 pont, és ezzel a biztos bajnoki cím megszerzése.
2: A Győrnek a legutóbbi bajnoki mérkőzését a Diós Győr ellen közvetíthettem, és már ott éreztem rajtuk azt, hogy tudják jól, hogy nagyon közel vannak, szinte karnyújtásnyira van nekik a bajnoki cím, de ebben azért ez a csapat még annyira nem rutinos, hogy hogyan legyünk bajnokok, nyilvánvaló, és egy picit azért tényleg éreztem azt rajtuk, különösen az első fél órában, akkor még a Diós Győr is viszonylag jól tartotta magát, hogy azért nem feltétlenül azt a Győrt láthattuk, amit mondjuk megszokhattunk a bajnokság nagy részében, aztán amikor megjött az első gól, akkor megnyugodtak, és Kisvárdán is szerintem az lesz a kulcsfontosságú, hogy meg tudják-e szerezni a vezetést, illetve hát nem tudjuk, hogy Kisvárdán majd 2 hét múlva milyen kisvárdai csapatot láthatunk a pályán, mennyire lesznek motiváltak, mennyire esnek szét, mert azért nyilvánvaló, hogy a Győr jobb csapat, de azt se felejtsük el, hogy a Kisvárdának viszont kifejezetten jó a hazai mérlege, tehát az első 4-ben vannak a hazai tabellán, úgyhogy a másik kérdésedre válaszolva Győrrel kapcsolatban, hogy 2 hét és várni kell, az biztos, hogy a Fradi lesz abban a ritmusban, ami a megszokott ritmus, tehát neki nem maradt ki egy meccs, hanem pont, hogy ott van a kupadöntő, és ez azért a Ferencvárosnak kedvezőbb, még akkor is, hogyha nyilván pont hátrányban van, és a Győrnek a saját kezében van a sorsa.
1: Hát ami még ugye egészen érdekes kérdéskör, hogy a Ferencvárosnak ez a hát nagyjából 7-8 nap, ami van kupadöntő szombaton délután, kora este, és aztán utána egy héttel később az utolsó bajnoki forduló, ez az egész szezonját nagyban befolyásolja. Tehát, hogy ha ebből valahogy lenne egy bajnoki cím és kupa győzelem, akkor biztos, hogy ott tartanánk, hogy jó, azért ez egy valaha volt egyik legjobb szezon az európai meneteléssel, bármennyire is menet közben nagyon-nagyon emlékezetes nehézségek voltak, főleg hazai pályán olyan vesztett pontok, például a kupadöntős ellenfél az Alaegerszeg ellen, ami váratlan volt, és lehet, hogy nem fér bele, ezt majd most meglátjuk a következő napokban. De mit gondolsz arról, hogy a Ferencvárosnak, ha esetleg csak kupa van, és nincsen bajnoki cím, akkor ez egy milyen szezonja, figyelembe véve, hogy azért hetet nyert zsinórban előtte a bajnokságban?
2: Hát igen, ez egy érdekes kérdés. Az, hogy sikeres szezon, az az Európa Liga miatt mondható annak, különösen a liga szakaszban nyújtott teljesítmény miatt, mert ott azért tényleg egyedülálló eredményeket ért el, hogyha például arra gondolunk, hogy nyerni tudott az Salzburg vagy a Genk vendégeként, illetve a Fenerbahce ellen pontot szerzett, ezek extra eredmények. A bajnokságban az nyilvánvaló, amit te is elmondtál, de még ide sorolhatnám a DVTK elleni hazait, ami ugye 2-2 lett, vagy a nem csak az Alaegerszektől kapott ki hazai környezetben, hanem a Nyíregyházától is például. Tehát ezek olyan pontok, amik nagyon-nagyon hiányoznak a végelszámolásnál. De az más kérdés, hogy itt a hajrában, még hogyha ponthátrányban is van a Ferencváros, lehet, hogy úgy alakul az utolsó forduló, hogy rágörcsöl a Győr, és a Fradi meg behúzza a mérkőzését. Mondjuk az is egy érdekes helyzet lenne, az utolsó fordulóban egyik se nyerne, és mondjuk éppen úgy lenne bajnok a Győr, mert még az is előfordulhat. Hát meglátjuk, hogy lesz itt a végén.
1: A kupadöntőt, amit vársz? Mégiscsak azért a szezonban az Alaegerszeg tényleg megnehezítette a Ferencváros dolgát, a Zete viszont nekem egy kicsit ilyen elfogyósnak tűnik jelen pillanatban itt a szezon végére, és lehet, hogy bármennyire is nekem ez a kettős terhelés, most full kupát is kell játszani, meg bajnokságot, szerintem fizikálisan nem lehet akadály ilyen sportolónak, hogy ezt megoldja, főleg ekkora keretnél, meg 5 cserélési lehetőséggel meccsenként, de mentálisan lehetséges, hogy kicsit a fókusz máshová kerül, és talán emiatt kerülhet egy olyan helyzetbe az Alaegerszeg, hogy a két szék között a pad alá esik, úgy egyébként, hogyha semmi siker nincs a végén, tehát lemarad Európáról, és a kupadöntőt is elveszíti, akkor is ez egy nagyon rendben lévő szezon, csak hogy 3 héttel ezelőtt, 4 héttel ezelőtt sokkal több volt még benne.
2: Igen, de az is lehet, hogy itt az utolsó egy-két forduló során, amikor már eldőlt az, hogy az Alaegerszeg kupadöntős, akkor a fejekben gyakorlatilag óhatatlanul is ott van az, hogy hoppá, mi egy kupadöntőt játszunk, és kvázi csak azzal foglalkozunk. Nyilvánvaló, hogy a másik része meg az, hogy még mindig van esély a bajnoki bronzéremre, úgyhogy ez a lefagyás itt az utolsó egy-két fordulóban számomra is meglepő, bár ugye lehetett arról is olvasni, hogy Nuno Campos az edző távozik, nem tudom, hogy ez mennyire van ott a fejekben, meg nyilvánvaló, hogy annyira jól teljesített ebben az idényben az Alaegerszeg, hogy különösen a külföldi játékosaik iránt biztos, hogy van kereslet, és ki tudja, hogy már milyen megegyezések történtek a háttérben, amiről mi mondjuk nem hallottunk, vagy nem tudunk. Minden esetre, hogyha az esélyeket nézzük, a Ferencváros a legutóbbi kupadöntőit elveszítette egy olyan csapat ellen, amely játsza a focit, ugye ez a Paks. És az Alaegerszegre is azt tudjuk mondani, hogy az Alaegerszeg is játsza a focit, tehát kifejezetten jó játékosaik vannak, és egy kreatív támadójátékkal rendelkezik a Zete. Úgyhogy azt semmiképpen nem mondanám, hogy az Alaegerszegnek semmi esélye nincs, viszont a Fradi már viszonylag, idézőjelben olyan régen nyerte meg a Magyar Kupát, hogy éhes arra, hogy visszahódítsa a serleget és az aranyérmet.
1: Igen, még Csercseszóval sikerült a kupát, akkor egyébként duplázott is, tehát a kupa és a bajnoki cím is meglett. Most még csak a kupa dőlhet el, minden esetre hát legalább 40 ezer, de szerintem még annál is több szurkoló lesz a Puskásban. Pont amikor felvesszük ezt a podcastet, akkor az MLS közösségi oldalára került ki egy felhívás, hogy akinek van jegye, az egy órával a kezdés előtt mindenképpen érjen oda. Ha emlékeztek, hogy tavaly nagyon sokan maradtak kint az első pár percnél, ott azt hiszem, hogy nem tudom, végül kellett-e halasztani, vagy csak egész egyszerűen felvetődött annak a lehetőség, hogy egy picit csúsztassanak a meccskezdésen, de remélhetőleg most mindenki még korábban érkezik. Ugye most nem munkából, vagy a legtöbben nem munkából mennek majd, hiszen azért szombaton hát inkább esküvőket rendeznek, mint sem, nem tudom, kell menni mindenkinek dolgoznia.
2: És amatőr kupa döntő.
1: Arra mennyire nehéz egyébként készülni?
2: Hát most igazából annyira nehéz dolgom nem volt, a második amatőr kupa döntőm következik, és az elsőt, amit közvetítettem, abban is a Mezőrs volt az egyik fél, és most is bejutottak, úgyhogy még a jegyzeteim 2 évvel ezelőttről megvannak, és igazából annyira nem is alakult át a mezőrsi csapat, bár nem gondoltam, hogy ezt szóba hozzuk itt a podcasten belül, úgyhogy nagyjából a keretnek az 50-60%-a megmaradt, úgyhogy így viszonylag annyira nem volt nehéz dolog felkészülni erre, a Kelen SC-ből meg majd még van rá idő, hogy készüljen.
1: Jó, hát igen, az még azért...
2: Nyilvánosztó stadion 13 volt.
1: MLS adatban gondolom, ami ilyenkor tud segíteni leginkább, azért egy-két olyan játékos talán, akinek volt valamiféle fajta karrierje, és akiről lehet mesélni, hogy Vasas pálya, ez is úgy van kitalálva, hogy mindenki átérjen még az amatőr kupa helyszínéről a kupa döntőre. Egyébként az eredményhirdetés is úgy néz majd ki, hogy az amatőr kupa trófáját azt a kupa döntő fél idejében adják, hát valahogy ez volt a terv, amikor erről egyeztettünk az MLS-szel, úgyhogy ez is izgalmas lesz, mint hogy izgalmas lesz majd egy másik mérkőzés, amit a Puskás Arénában rendeznek, méghozzá május 30-án a Bajnokok Ligája döntője, ahol hát most már tudjuk, hogy egy angol és egy francia csapat, az Arsenal és a Paris Saint-Germain szerepel. Én az Atletico-t vártam egyébként a másik ágról, a PSG-t azt erről az ágról igen, de nekem ez az Atletico nagyon-nagyon, hát hogy fogalmazzak, visszafogott teljesítmény nyújtott, amiket igaz volt rá az egész szezonban idegenben, tehát annyira nem meglepő, úgyhogy az Arsenal tudott egyet előre lépni, mondjuk azért a Sportingot, meg az Atletico-t kellett a negyeddöntőben, elődöntőben búcsúztatni, ez nem feltétlenül olyan ág, mint a PSG-nek a másik oldalon.
2: Igen, de azért itt volt a Barcelona is, és azt ne felejtsük el, hogy az Atletico ki tudta ejteni a Barcelonát, bár ugye, ha jól emlékszem, akkor éppen Yamal volt, aki megüzette, hogy ez volt az utolsó kör nektek, mármint az Atletico Madridnak, és valóban igaza lett. Az Atletico Madrid nem jellemző, hogy lejátsza az ellenfelét a pályáról, és én azért nagyjából azt kaptam, amit vártam ettől az elődöntőtől. Egy góllal mindenképpen jobb volt az Arsenal. Az más kérdés, hogy valóban Simeone már kétszer ugye BL döntőbe jutatta az Atleticot, most nagyon közel volt hozzá, de úgy tűnik, hogy nem akar neki összejönni az, hogy végül megnyerje ezt a sorozatot az Atletivel.
1: Igen, hát hihetetlen mennyiségű pénzt keres az Atletico kispadján, és az elmúlt, nem tudom, 10-11 szezonban egy bajnoki cím, amit fel tud mutatni. Nyilván azért egy kupa majd még jöhet, de ez nem az, amire olyan nagyon büszke lehet hozzá, hogy nyilván a Real meg a Barcelona nincs könnyű dolga egyetlen edzőnek sem. De azt a Metropolitánot, azt a hangulatot, azt lehet, hogy jobban ki lehetett volna használni. A kezdezős szabályt azt mindenképpen behoznám, te tudtad azt a szabályt, azt mesélted, hogy korábban magyar meccsen is felvetődött pont egy ilyen helyzet, hogy nem mindenki volt ezzel tisztában. Nekem önmagában az, hogyha a VAR egy ennyire egyértelműen esetet nem fordított meg, akkor az jelzésértékű, hogy valami van, amit lehet, hogy az emberek 95%-a nem ismer. Mennyire értesz egyet ezzel a szabállyal, amit csak betartott a bíró, hogyha a saját csapattárs rúgja rá az ember kezére a labdát, akkor az nem kéz.
2: Hát amikor ekkora a felháborodás, akkor el lehet azon gondolkozni, hogy egyáltalán jó ez a szabály, mert nyilvánvaló, hogy óriási volt a felháborodás, tényleg hát fölemelt kézről beszélünk, és ugye azért nem lett ez 11-es, mert a saját csapattársad rúgta rá viszonylag közelről a másik játékos kezére, és ugye ezáltal nem kapott 11-est, pedig nagyon szeretett volna az ellenfél, de ettől függetlenül azért el lehet ezen gondolkodni, hogy te is mondtad, hogy ez jó szabálya vagy sem, pláne egy ekkora tétel bíró mérkőzésen, és biztos vagyok benne, hogy el is fognak a szabályalkotók ezen gondolkodni, mint ahogy azért elég sokszor változott már ez a kész szabály, és ennek a megítélése, de amit ugye nagyon sokan elmondunk, meg elmondanak, hogy nincs egy egységes döntés ilyenkor, de ez általában akkor szokott előfordulni, amikor a támadó csapat rúgja rá a védekező csapat játékosának a kezére a labdát, és akkor a játékvezető többféleképpen láthatja. Így azért a kérdésedre válaszolva, tehát tényleg a szabály alapján járt el a játékvezető, és most, hát, hogyha a VAR sem hívja ki, akkor nyilvánvaló volt az, hogy jó döntés született.
1: Nekem ez az egész egyébként fura önmagában ez a kész szabály, olyan szinten bonyolítják agyon, hogy egész egyszerűen már nem tudsz vele mit kezdeni, mindegy, ennyi baj legyen, hát most nem, soha nem egy ítéletem múlik egyébként, szerintem főleg egy kétmeccses párharcot, azért annyi minden van, annyi minden befolyásoló tényező. Griezmannt azért megnéztem volna még egy BL döntőben, szerintem ő megérdemelte volna, de ezt nem feltétlenül, hogy csak érdemre osztják, majd megy az Egyesült Államokba. Viszont a másik ágon megint bejutott a Paris Saint-Germain, és itt azért Luis Enriquét szerintem nagyon ki kell emelni. Tehát, hogy ő akárhol volt, gyakorlatilag mindenhol nagyszerűen teljesített a csapatával, és azért kétszer bejutni a BL döntőbe, ráadásul egy ilyen Bayernt megverni, az nagyon extra dolog, és hihetetlen érdekes volt nekem, hogy egy hét alatt a védekezését mennyire rendetette a Paris Saint-Germain, hogy egész egyszerűen a Bayernnek most hát nem nagyon volt esélye sem, ráadásul, ami még ugye mellékszál, hogy közben meg Mbappé nincsen sehol. Tehát, hogy elment Mbappé, és onnantól kezdve lett ebből egy csapat, és a csapat az tényleg védekezik is annak rendje és módja szerint, és megoldotta ezt a feladatot. Úgyhogy ez szerintem viszont egy jó üzenet, mert ez a PSG, ez már nem az a PSG, amelyik annak idején mondjuk Ibrahimovic-sal próbálkozott, vagy akár tényleg ez a Mbappé és a többiek, mondjuk tényleg lehetett Neymart is mondani, Messit is lehetett mondani, nagyon-nagyon-nagyon sok mindenkivel próbálkoztak, hanem hogy itt azért nem azt mondom, hogy 5 forintos játékosok vannak, de egy Kvaratskheliát hoztál, és építed még jobban föl, és van egy csomó utánpótláskorú, vagy utánpótlásodból jövő játékos, aki meg tudja mutatni magát, Duét, mondjuk, ha mondom, szerintem elképesztően nagy futballista, és minden évben kijön. Tehát, hogy a PSG tényleg megtalálta azt az utat, amivel el lehet érni jó eredményt, és nem kell a világ összes pénzét elkölteni, tényleg nem keveset költött, de még akkor is.
2: Igen, ebben az is nagy dolog, hogy a PSG tulajdonosa is megértette ezt, mert azért vannak olyan klubvezetők, akik a mai napig ezzel nem értenek egyet, hogy nem az egyénekről, hanem a csapatról szól ez az egész. És azért azt se felejtsük el, hogy még az előző idény első felében nagyon-nagyon megingott a bizalom Luis Enrique irányába. És aztán éppen hogy de becsúszott a Paris Saint-Germain, és onnantól a Bajnokok Ligájában a továbbjutók közé, és onnantól kezdve viszont sikert sikerre halmozott. Azóta egyetlen egy komoly veresége volt, az a klubvilágbajnokság döntőjében a Chelsea ellen, de azt leszámítva gyakorlatilag végig konstans kiegyensúlyozott jó teljesítményt tudott nyújtani.
1: És hát ez éppen azért is fájó, szerintem minden elődöntőben búcsúzó csapatnak, mert nem tudod, hogy jövőre oda jutsz-e. Tehát annyi csapat van, amelyik lehet, hogy jövőre éppen kap egy olyan edzőt, olyan lendületbe kerül, olyan formába. Nagyon, nagyon érdekes, mint hogy érdekes lesz a másik két európai kupadöntő is, hiszen azért a Rayo Vallecano és a Crystal Palace nem Európa két legnagyobb csapata. Te több konferenciáliga döntőt is közvetítettél. Ugye nem titok, hogy amikor beszélgetünk, akkor is még tart az európai kupasorozatok közvetítési jogainak az értékesítése Magyarországon, és a prezentáción a Relevant cég két kiváló értékesítője, amikor a prezentációt tartotta, akkor az európai sorozatokból az Európa Ligát és a Konferencia Ligát leginkább azt nagyon megkülönböztette a BL-től, hiszen nyilván a BL-ben így, hogy nem lehet most már átjárás, így a legmagasabb szintű csapatok vannak, és ott is maradnak, az Európa Ligában nem jönnek, úgyhogy azt mondják, hogy a csütörtök az álomról szól. És szerintem ez mondjuk a Palace meg a Rayo esetében tényleg egy álom, mint hogy korábban egy West Hamnél, Fiorentinánál, egy Olympiakosznál, tehát hogy ezeknél a csapatoknál és ezeknek a szurkolóknak lehet ez tényleg egy óriási álom, hogy akkor irány mondjuk a Konferencia Liga esetében Lipcse, és oké, hogy 60 ezres a stadion, nem tudom mennyi pontosan, de tényleg nagyon nagy, mégis ott tartunk, hogy teltház lesz, elképesztő hangulat, és egy napra azért az egész futballvilág az majd őket nézi, mint ahogy az Európa Liga döntőjében megint ott van Unai Emery, ami egy egészen hihetetlen dolog az Aston Villával, és majd a Freiburggal egy másik, hát nagy csapatnak nem mondható német együttessel találkozik Törökországban, azt még most fogod közvetíteni. Mennyire tetszik neked az, hogy ilyen döntők alakultak ki, és hogy tényleg ennyire megkülönböztethető a két rész, a csütörtök, meg a kedszerda egymástól az európai futballban?
2: Igen, ezt abszolút ketté lehet választani. A döntős párosítások azok szerintem mind a kettő jól hangzik, és lehet izgalom. Ha már az Európa Liga döntőt közvetítem, akkor arról egy kicsit többet, hogy a Freiburg gyakorlatilag úgy érte el ezt a sikert, hogy a keretének nagy része csak német játékosokból áll. Tehát most is néztem, hogy a tegnapi elődöntőben a kezdőben 7 német volt, és összesen 15 német a keretben, ami egészen extra szerintem, és a Freiburg történetében ez egy óriási dolog, hiszen most először játszanak európai kupadöntőt. Annak is van egy külön íze, hogy német-angol döntő lesz majd az Európa Ligában. Ilyen 1973 óta nem volt, ez a második ilyen hát Európa Liga, illetve akkor ugye még UEFA kupának hívták, akkor a Liverpool és a Mönchengladbach találkozott egymással, úgyhogy remélhet, akkor még ugye két mérkőzés alatt dőlt el a párharc, és végül a Liverpool nyert, szóval remélhetőleg egy nagyon izgalmas döntő lesz majd Isztambulban. De ami meg a Crystal Palace-t és a Rayo Vallecano-t illeti, A Crystal Palace-nál azt mindenféleképpen érdemes elmondani, hogy ott egy, ha már Unai Emeryt kiemeltük, hogy ott is egy olyan edző van, de Oliver Glasner az osztrák szakember szemében, aki pontosan megérti, hogy mit lehet, illetve pontosan tudja, hogy mit lehet kihozni az adott csapatából, és az, hogy ugye FA kupát nyert, most pedig itt van a lehetőség arra, hogy konferencia ligát nyerjen, ez tökéletesen megteremti számára az esélyt, hogy beírja magát a klub történetének legnagyobb edzői közé.
1: És hát Glasnernek a szezon végén majd el kell dönteni, hogy akkor hol is folytatja, ami szintén egy nagyon izgalmas kérdéskör. Melyik volt az a mérkőzés kapásban, melyik ugrik be, amire szerinted a legtöbbet készültél te saját közvetítéseid előtt?
2: Fú, a legelső Bajnokok Ligája meccs, arra rengeteget, tehát, de mindegyikre sokat készül.
1: De nyilván nem is ez, de hogy van-e?
2: Igen, ugye erről is szoktunk beszélni mi kommentátorok, hogy van olyan, amikor túlkészülsz egy mérkőzést, és az egyébként tipikus esete, ez egy Juventus-Porto összecsapás volt, és hát nyilvánvaló a konferencia liga döntők is ezek közé tartoztak, az soha nem felejtem el, 2022 Tirana Róma Feyenoord mérkőzés, ami hát kevésbé lett emlékezetes, hiszen gyakorlatilag egy ilyen egyhelyzetes meccs volt, azt a Mourinho-féle Róma gólra váltotta.
1: Ahogy kell.
2: Így van, és aztán megnyerték.
1: Lehetett a tetkó.
2: Akkor a Feyenoordot még Arne Slot vagy Slot irányította.
1: Válogatott meccsek? Azért voltál VB-n, EB-n?
2: Ja, válogatott mérkőzések pedig ugye a rádióval, Kossuth rádióval még jártam jó párra, és például ott voltam, amikor Bulgáriában a magyar válogatott kivívta a legutóbbi EB-re való kijutást, és amikor ugye becsúsztatta a bolgár védő az utolsó pillanatban elvégzett szabadrúgásunk után a labdát a kapuba, az is egy ilyen nagy élmény, de a legnagyobb az egyértelműen az angol-magyar 0-4 Wolverhamptonban, azt soha nem fogom elfelejteni.
1: Hát azt szerintem senki. Tehát az a mi generációnak azért egy komoly...
2: Igen, az a mi 6-3-on.
1: Igen. Hát ráadásul tét meccs, és még nagyobb különbség is. Majd remélem nem az lesz, hogy nem 60 év múlva arra kell visszaemlékezni, mert addig nem érünk el hasonlót, inkább érjünk el, de ettől még az...
2: De remélem majd akkor is kibeszéljük.
1: Mindig. Hát 100 évesen, az nem lesz rossz. Változott a felkészülésed? Amúgy a, nem tudom, az elejéhez képest, a kezdetekhez képest, vagy kialakult egy rendszered, és ugyanazt használod? Ugye Pisti például a mai napig számomra olvashatatlan kisbetűkkel elképesztő mennyiségű infót ír fel üres papírra, amit aztán utána el is tesz, és bármikor vissza tud szedni, tehát neki olyan

0: lényeges dolgok is ott vannak, tehát célzottan az adott meccsre, és amit te is nagyon sokszor elmondasz, hogy rendkívül fontos az, hogy persze legyél felkészült, de kellően laza is ahhoz, hogy egy jó mérkőzés üljön ki ebből.
1: Igen, nekem érdekes, nekem a számítógépes felkészülés indult el, és az is maradt meg Excel táblákkal. Az elején még kinyomtattam, most már nem nyomtatok, emlékszem, a 16-os EB-n nem lehetett nyomtatni az UEFA védte a környezetet, tehát sehol nem tudtál nyomtatni, és mindig a szállodában nyomtattattam ki, és akkor az, ami utoljára maradt, még ilyen plusz info, azt már kézzel tudtam csak odaírni.
0: Jó, hát nálam is van számítógép természetesen, meg hogy mondjam, szóval a számítógépen készülök még nagyon sokat, de én viszont mindig kinyomtattatom, tehát a mai napig valamiért az nekem ad egy mankót, hogy ott van leírva, és mi van, ha egyszer lefagy a gép, és a többi.
1: Igen, mert én is régen kinyomtattam, és akkor színkihúzóval, vagy emelővel még egyszer átnéztem, olvastam, és az segített még abban, hogy megjegyezzem, de így már azt nem csinálom, inkább csak...
0: Az van egyébként még, hogy posztok szerint én mindig felrajzolom, meg hadrend szerint.
1: Igen?
0: A két kezdőt.
1: Azt is valam sem. Azt én soha nem csinálom, mert túl sok idő, és inkább azt nézem, hogy hány változás, és akkor abban veszek el néha, de meg hogy akkor
0: hát össze... érdekes.
1: A kezdőcsapatnál annyi van meg mai napig, hogy a kezdőknél azt leírom, hogy ott mi a lényeg. Tehát az megvan mind a két csapatnál, hogy akkor ezek a sérült játékosok, ez századszor játszik, stb. Úgyhogy ilyen kis apróság, azt mondom is, ami nem jut eszedbe, az nem fontos szerintem. De inkább, én inkább az vagyok, hogy akkor ott nem volt helye.
0: Én azért nagyon szeretem leírni a legfontosabb dolgokat, mert mindig úgy vagyok vele, mi van, ha véletlen nem mondom el, és akkor ez egy nagyon bosszantó dolog tud lenni.
1: Igen, ha lenne valami nagyon jó statisztikád, vagy bármit, sztorid, ami, vagy akár valami, ami így összeillik oda, és nagyon jól tudnád az egész történést képbe helyezni az egész meccsa kapcsolatban, de hát ez ilyen. No, hát a vége az kicsit másfajta, nem csak a puszta tényekkel foglalkozó beszélgetés lett. Köszönjük szépen a figyelmet, Peti, jó volt, hogy voltál itt a Gurult
0: Belassítva. Nekem volt megtiszteltetés.
1: Aztán jövő héten már jönnek a klasszikus házi gazdáink, asszonyaink, bár nem tudom, hogy ennek Juci mennyire örül. Köszönjük a figyelmet, mindenki nézze a kupadöntőt szombaton, és az M4 Sportot az egész hétvégén. Sziasztok!
0: Sziasztok!
2: Ez volt a Gurulj belassítva is, a Nemzeti Sportrádió labdarúgás magazinja. Ez a Profil Csisztu Zsuzsával a Nemzeti Sportrádióban.
3: Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, és ez itt a Profil, egy olyan magazin műsor, amelyben az élsport világának főszereplőit igyekszem olyan közel hozni Önökhöz, amilyen közel csak lehet, hogy az eredmények, a statisztikák és a számok mögött érezzük, amit felsejlik a személyiség, a karakter, a profil. A Fogel családtagok szertágazó története több mint érdekes és csak részben ismert a szélesebb közvélemény számára. Fogel Soma, az olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok, többszörös BL győztes vízilabda kapus, az 5 méteres ölő-élő legenda, a család talán legismertebb tagja, aki rettegett büntető hárítóként szinte önálló entitássá vált a nemzetközi vízilabda világban. Bátyja Simon, aki a magyar hagyományokra jellemző módon olimpiai bajnoki álmokat dédelgetett, teljesen más poszton, centerként tette le a névjegyét, és nagy, valamint neves kluboknál volt igen sikeres. Öccsével együtt junior világbajnokságot is nyertek, de Simonnak valahogy mégis túl sok lett a döccenő a pályafutásában, így mára ő már elköszönt az aktív játéktól. Öccsük Matyi, aki szintén hallható lesz a most következő családi beszélgetésben, jelenleg még a vízilabda és a kézilabda között hezitál, későbbre tartogatva a végső döntést, hogy melyiket is válassza. Miközben a fiúk édesapja, Fogel Zsolt, az egykori meggyőztes játékos, aki most a Győr szakvezetőjeként irányítja a csapatát, úgy véli, neki is szerepe volt abban, hogy két nagyobb fia közül az egyik a legmagasabb szintig jutott, a másiknak pedig, ahogy ő fogalmaz, nem volt szerencséje. Szülői dilemák, fájdalmak és örömök, jöjjenek Fogelék egy családi portréban, itt a Profilban.
4: Azon gondolkodtam, hogy vajon mi kell ahhoz, hogy... egyszer csak így megcsípi az embert valami vízilabda ügyben, és aztán úgy maradjon. Tehát, hogy így az egész család kiterjedésében, ráadásul nincs is itt minden férfi tag, akinek köze van ehhez a csodálatos játékhoz, ugye, hogyha te testvéreid
5: hát szerintem minden indul az egész. Tehát valahogy a kérdés úgy a szüleimnek, és ugye a bátyám révén lesz esedékes, hisz hát ők valahogy eljutottak a vízilabdához, onnan már csak egy követés volt, ahol én is, meg a

0: öcsém is követtük, és aztán utána meg ugye jöttek a fiúk, akik jóformán nem volt mit tenni, jönni kellett velük az uszodába. Tehát ők már nem döntöttek, hanem velem ki akartak lenni, akkor jönni kellett.
1: Ja, értem. Szóval, hogy ez így hát nem volt más választás, fiúk. Ez nem egy olyan szörnyű sors, persze,
2: hát mondhatjuk így, igen, hogy nem volt választásunk igazából. De, ami azért persze ez így nem igaz, mert én például kipróbáltam a focit is.
1: Azt hiszem egy egész edzés.
2: Szerintem egy óra se volt, és én utána mondtam, hogy köszönöm, akkor én mennék vissza az uszodába mégis, full állásba.
1: Ennyi? Ennyire magával ragadott a labdarúgás?
2: Ennyire magával ragadott, igen. Úgyhogy ott kicsit fiatalabb voltam, mint most a Matyi, én szerintem ilyen 7-8 évesen próbálhattam ki, de utána egyből menekültem vissza a úszás és a vízilabda a medencéhez. A Soma azért kicsit összetettebb volt ott ebben.
1: Láttam egy csodálatos karate oklevelet. Hát ne csináld, hát hogy? Az is volt párhuzamosan?
3: Alsóban, szerintem másodikban, vagy elsőre kezdhettem el, hogy 2005 van az oklevelen, tehát akkor szerintem másodikos voltam. Uh-huh. Ott az iskolában felvetődött, ez bejöttek, hogy van egy ilyen lehetőség. Akkor az, hogy megtetszett, talán egy-másfél évig, úgy emlékszem, hogy másfél évig jártam karatére, ilyen párhuzamosan a vízabban mellett.
1: Hagytad, hogy csinálja?
0: Hagytam. Nagyjából egy jó időpontban volt, tehát összeegyeztethető volt, és ugye a logisztika, ami akkor is, és a mai világban is ugye óriási segítség a szülőknek, hogy az iskolában volt. Igen. Tehát lesétált, egyedül bement, el kellett hozni. Azt hiszem a vége felé volt ütközés, tehát a vízilabda az nem volt, tehát egy ilyen osztott járás volt, hogy egy héten nem mondom, hogy melyik volt többször, de szerintem 3 úszás vagy vízilabda és 2 karate.
3: 2 karate volt, igen.
0: És akkor valahogy elindult ez a versenyeztetés, és ott történt valami, hogy akkor jött, hogy akkor ő többet nem. Voltunk is versenyen, meg otthon iszonyatos gyakorlatokat.
1: Levele,
0: igen, gyakorlatokat mutattak. Úgy voltunk, hogy én is voltam versenyen, úgy értettem, hogy
3: megvidékre is jártunk.
0: Igen, és akkor ott egyik pillanatra a másikra mondta, hogy akkor most már ebből a karatéből elég volt.
1: Na hát van itt viszont valaki, aki párhuzamosan még csinál két sportágat, úgy tudom, ugye Matyi?
4: Igen. Kézilabda között vízilabda felé hajlok most, de volt, amikor kézi felé, tehát mindig másképp. Addig jól még nem, mert most fel van osztva jól, hogy 3 vízilabda, 2 kézi.
1: És belefér a mindennapokba, ugye, a hétköznapi edzésmenetrendbe.
4: És addig jó, amíg nem ütközik egymásba.
1: Na, mit csináljon, Matyi?
0: Én most nem merem itt a kanapén kimondani, én kézilabda párti vagyok.
1: No. Pillanat.
0: Kimondtam, hogy én kézilabda párti vagyok. Bár ugye ég és föld, amit játszik a Rizbe, és amilyen poszton játszik meg a kézilabdába.
1: Zsolt, nekem hát ez nem szabadhat meg ez a sorozat. Hát hogy? Hát ez...
0: Mi lesz?
1: Tehát nyilvánvalóan valószínűleg azért a döntésben neki is komoly szava lesz, de ha most szakemberként kérdezlek, hiszen kérdezhetlek, akkor mikor jön az a pillanat, amikor az ember azt mondja, hogy na jó, hát akkor nézzük meg, hogy melyikben tehetséges, melyikben érzi jobban magát, melyikben nagyobb a kifutás. Szóval, hogy mik azok a szempontok, amiket majd, amikor felé őt fogod lögdösni, hogy hát döntsél a kézilabdában.
0: Igen, ez így összetett és jó kérdés. Ugye a mai világban az, hogy hát érezze jól magát a gyerek, és az döntse, amivel jól érzi magát.
1: Hát mi nem így kezdtünk el sportolni, én nem emlékszem, hogy érezze jól magát.
2: Azt állt ki, Matyi, mert mi nem így csináltuk.
0: Hát így van. De mivel, hogy én se így, próbálom ugye terelgetni.
1: Hasonló időben voltunk
3: rátérnak.
0: Hogy melyik lesz a jó megoldás. Még nem döntöttük el inkább, vagy én nem döntöttem el,
1: ugye?
0: Hogy megpróbáljuk, hogy mire is használjuk a sportot, talán úgy akarom fogalmazni. Ugye én annak idején úgy fogalmaztam, hogyha csak azért vízilabdáztam, mert jól éreztem magam, nagyon szerettem uszodába lenni, tényleg volt olyan nyár idősebb koromban, kamaszkoromban, hogy reggel elmentem, és csak este 5-6 felé mentünk, és És ha azt fogalmazta meg, hogy a katonaságot megúszom, akkor megérte az egész. Megúsztam.
1: A tessék.
0: Tehát megúsztam, tehát akkor megérte, utána az már a többi az plusz. Tehát ez akkor ez így fogalmazódott meg 15-16-17 éves korúban, amikor láttam, hogy a bátyám, ami történik a katonaságban, hogy ez nem biztos, hogy nekem úgy ez jó lenne. Akkor még más, ő másfélre, én már csak egyre tűntem el, de nem tűntem el az éterbe, mert tényleg megúsztam vele a vízilabdával. Hogy utána mire, mi hova belépő a sport, az alapéletben?
1: Jó, azért egy kicsit több lett ez, mint megúsztam a katonaságot, tehát itt azért 94-es meggyőzelem.
0: De az már úgy a plusz jött.
1: Európai szuperkupa és társai.
0: De az a szerencsefaktor. Az úgy a szerencsefaktor, hogy...
1: Ez mindössze csak a szerencsém.
0: Ez mindössze csak a szerencsefaktor.
1: Hát azért az a generáció, hát azért azt csak egy pár nevet, hogyha volna szíves említeni abból a csapatból, hát, akikkel ezt összehozták.
0: Ezt nem kell említeni, mert mindenki tudja, bocsánat, kivétel a nézők. A Vince Balázs, Dala Tamás, Nicsovics Tamás, Benedek Tibor, Máté Falvi Csaba, Zedzúja, Kovács, Kokó István, de nem a boxoló. És tényleg nem kell említeni, de én úgy fogalmazom, hogy ez szerencse, hogy ott maradhattam, ott ragadtam köztük. Biztos, hogy talán a Kokónak köszönhetően ő úgy döntött, hogy engem választ abból a saját utánpótlásból, ami az Újpestben volt. Talán az ő tiszta meg is mondani, hogy miért pont rám esett a választás, és azt mondom, hogy én egy nagyon megbízható, leggyengébb láncem voltam abban a csapatban. Tehát ennyi, és ez szerencse.
1: Az ilyen apai vonás legalább.
0: Ez szerencse.
1: Egy valami olyan történetet is hallottam, ez meg valami iskolai sztori lehetett, hogy bemondták a hangos bemondóba, hogy megérkeztek, érted, és te nem akartál úszóedzésre menni, már egy kicsit később. Ezt én lapítottál? Hát és mondtad, hogy de inkább nem. Ez ugye én inkább alsó, nem jelentkezem, hogy értem jöttek.
3: Ugye alsóban volt ez a napközi, az oktatás után, órák után, és akkor mindent csináltunk az udvaron, el voltunk, fociztunk, bolondoztunk, és igen, ez volt, hogyha megérkeztek a szülők, akkor én mindig bemondták, gondolom ez most is így működik a rendszer, bemondják a gyerek
1: nevét, megérkeztek. Fogásomát,
3: várják a portán. És akkor fogalmasom a figyelmeztetés, mi nem tudom, mi volt a szöveg, hogy utolsó figyelmeztetés.
2: Iparkodjon.
3: És akkor az nem tudom, a harmadik, negyedik figyelmeztetés után már az van, hogy beengedik a szülőt, és akkor...
1: Keresse meg a gyereket,
3: meg az udvarra. De hát nyilván ezeket hallottam mindig, de tényleg az volt, hogy próbáltam addig húzni az időt, hát ha apa azt mondja, hogy jó, akkor nem kell menni edzésre, de szerintem ez nem jött be egyszer se.
0: Egyszer se, mindig mentünk. Nem volt
1: kalkulálva. De nem akartál? Hát úgy tűnt, hogy tök jó dolgotok van együtt.
3: Igen, ez a játékos része az nagyon jó volt, de amikor meg volt mondva, hogy úszkálni kell, az nem az én pályámra, ezt ma már beszélgettünk.
1: Igen, hát majd, hogy nem kezdünk eljutni a pontig, hogy hogy is lett ugye ez a két út. Ugye figyeltelek benneteket, hogy ugye alkatilag nyilván azért nem teljesen azonos alkatúak vagytok, te vagy a hosszú vékony, te egyébként most már te is vékony vagy, tehát én nem tudom, hogy ezt jó értelemben mondom, tehát én egy centert már ne haragudj, egy robosztusabb embernek képzelnék.
2: Igen, hát én amúgy se voltam mindig az a tipikus center alkat, de talán, hogy onnan lehetne indítani ezt az egész pozíció kérdést, hogyha ide kanyarodunk, hogy az én korosztályomban ott a szerintem akkor is te voltál az edzőnk.
0: Én valószínűleg az első 5-6.
2: De ahogy elkezdődnek a bajnokságok, ott a mi korosztályunkban senki nem akart center pozícióba játszani. Meglepő módon. Uh-huh. Ezért én meg úgy voltam vele, ha jól emlékszem, én kipróbálom. És aztán amikor a felnőttben ott azért megszenvedtem az első 1-2 évben, hisz azért ott a 70-80 kilósként kezdtem el OB1-be játszani, az azért nem egy vaskos, és ott azért voltak olyan bekkek, akikkel nem szívesen, tehát én meg a Varga Tamást elkaptam, amikor ő Debrecenbe játszott, mert én kaptam, mert ő kapott el.
1: Időben még elkaptam.
2: Igen,
1: azt
2: tehát
1: az írást, amikor ő
2: őt
1: volt.
2: Elkaptam, még a Monostori Attilát.
0: Szegénykét, igen.
2: Igen, ő is hihetetlen volt, tehát hogy ilyen az a különbség akkor, és plusz erre még rájött az, amire célzol, hogy az alkatomból hiányzott az a 15-20 kiló, legalábbis 18-esen, azt később be kellett hozni, de én úgy érzem, hogy azt úgy sikerült, és más technikákkal próbáltam én centerezni, mint például mondjuk egy Kis Gábor, vagy egy Hárai Balázs.
0: Mikor 3 évvel idősebbek elleni mondtam, hogy na menjél be játszani, akkor bekeltettem, és látszódott már is az is, és az egyéb gyakorlatok alatt, hogy bírja a fizikai kontaktot, és elég nagy a tűrő képessége, hogy ne egyből, ösztönből reagáljon minden, amit netán fizikailag ő elvisel.
3: Az így karatéból visszakanyarodva, ez a fizikalitás, az, amit ugye most apa itt említett, hogy Simonnak jó volt a tűrő képessége, és jól feküdt ebben, nekem meg nem tetszett. Én nem szerettem, hogy engem ott nyomkodnak a víz alá, meg gyűrnek engem, hagyjanak békén. Ha be a kapuba, akkor nem is ér hozzám senki, csak magam úra vagyok, úgymond, és csak a labdát kell követni. Hát aztán azért arra emlékszem, meg ezt valószínűleg apa is be fogja vallani, hogy próbálkoztak. Hogy
0: volt itt minden.
3: Hogy visszatartsanak és kint tartsanak a kapuban a mezőnybe, nem tudom, a mozgékonyságom talán gyors is voltam egyébként, annak ellenére nem szerettem úszni, meg egy a lövőkészségem miatt, de tényleg annyira taszított ez a mezőnyjáték, hogy makacsan ragaszkodtam.
1: Uh-huh. Szóval volt itt minden, azt mondja.
0: Volt minden, hogy ugye ott nevelkedtünk az úszók mellett, akik ugye megtanították úszni, és már mondták, hogy inkább ad vissza, csinálok belőle egy sprintert, mert hát iszonyat, hogy milyen dinamikával indul és megy, és volt, igen, a formulatív, hogy adjunk vissza, mert jó sprinter lesz, hosszú, vékony, jó sprinter lesz belőle, egy rövidet, hát úszni, hogy a fenébe mennék vissza. Nem is tolmácsoltam ezt az óhajt felé.
1: Megtartottam magadnak. Na, látod, most erőd ki ezeket.
0: Nem is tolmácsoltam ezt az úszó részleget, hogy mindig volt, hogy jó, mondom, figyelj, ha nagyon kell egy váltóra, lehet, hogy el tudom küldeni, ugye, hogyha megszorulnak, ugye, a váltóba. Suli váltó volt. Tehát tényleg ez volt a lényege, hogy egyszerűen próbálkoztunk, de hát nem akarom, de hát úgy nem bírta, hogyha hozzáérnek a vízbe, és le akarják nyomni, hogy tényleg.
3: Hát ha jól mozogtam, a kapuba tényleg.
0: Tehát tényleg jól mozogtál, tehát nincs ebben, nem volt ebben, és élvezte, tehát magától választott, és boldog volt.
1: És akkor hány év telt el?
0: Egy valamivel volt boldogabb még.
1: Na.
0: Ha nem kellett úszni, és lőhetett.
1: Tessék. Igen. És hallottuk egyébként, hogy abban is nagyon jó, tehát nekem már elmondták a csapattársak, hogy néha szeretnének majd olyan szitot látni, amikor...
3: Mondtak ilyet?
1: Mondtak. Amikor lősz is. Hát igen, nem csak megfogod.
3: Ez az ilyen vágyam, igen, régóta vágyam, most sajnos. Az új szabályok már ugye megengedik, hogy a kapus lecseréljék, és helyett egy mezőnyjátékos jöjjön be, hogyha 7-6-os szituációba kerülünk. Úgyhogy most azért az esélyek, hogy én lövök majd egy meccsdöntő gólt, az eléggé csökkent. Azért volt egy meccs.
0: Volt.
3: Serdülő. Országos serdülő alsóházi rangadó Kaposváron.
0: Így van.
3: Híres kaposvári rangadó. Hát nem volt erős csapatunk, ezért is voltunk az alsóházban, meg kevesen is voltunk, az a 97-es korosztály, tényleg nagyon
2: hézagos
3: volt, igen, ez egy szép kifejezés. És akkor megjöttek a betegségek, meg sérülések, nem tudom mi miatt voltunk kevesen. És akkor apa úgy döntött, hogy mezőnyben játszok, nézzük meg, hogy az a, ami bennem van, az ki tud-e jönni, és hát végül is jól jöttünk ki, mert
0: 9-6-ra
3: nyertünk,
0: és tényleg is jó cserekapusa is, tehát jó második számú kapus is volt.
3: Viktor.
0: Milyen Viktor, nem tudom milyen, elfelejtettem, elnézést a Viktortól, Klauzár Viktor, tényleg, nagyon tényleg, és megérdemelte, mert mi tényleg a Soma mögött azért nagyon sok kapus volt, és tényleg jöttek és játszottak, és a Viktor is megérdemelte, jól is védett, a Soma kim volt, és tényleg meg tudtuk nyerni ezt a alsóházi rangadót.
1: És nem ragadott magával ez az érzés, hogy tehát nem.
3: Nem, ott emlékszem.
0: Egyből mondtam is.
2: A családi ebéden villogtál a jegyzőkönyvvel. Így lengette.
3: Igen, de és mondtam, hogy nagyon elfáradtam, ennyire még sem fáradtam el, de visszaálltam másnap a kapuban.
1: Tehát, hogy elég is volt. Köszönöm szépen, kipróbáltam, meg volt, jó sikerült.
3: Vicces volt, szóval szórakoztam, elég volt, és igen. Mai napig ez egy jó sztori.
1: Te azt hallottam, hogy te azért nem voltál egy ilyen könnyű eset, úgy nagyjából érettségéig.
3: Ezt kimondta?
1: Én ilyet olvastam. És azért is érdeklődöm, hogy ez hogy történt az a változás, mert nekem is lesz egy érettségiző fiam, hogy van ilyen, hogy egyszer csak valaki lenyugszik. És mire? És hogyan? És mire? Mi által? Mi történt?
3: Én magam sem tudom. De szerintem így ilyen korban, mint Matyi, még akkor azért rendesen voltak ilyen dűruhamaim, vagy nem is tudom, teljesen idegeskedő gyerek voltam. Azért ezt hozzá kell tenni, hogy volt egy faktor, aki azért ki tudta be velem bántani ezt. és nagyon, nagyon jól érezte, hogy honnan kell szúrni, vagy ezt a gyufát bedobni, ami
1: lágarabb bantja. És te ugrottál.
3: És én ugrottam nyilván. És akkor abban volt minden, hajtépés, karmolás.
1: És mondjuk van mit tépni nálatok, hogy elnézni mindenki egy ilyen hajas baba a családban.
3: De valóban, ahogy így az érettségi gimi vége fele közeledett, akkor éreztem azt, hogy van egy ilyen személyiségváltásom, vagy kialakul egy másik, valószínűleg az igazi.
1: Egy másik soma benne?
3: Igen.
1: Tehát most volt-e mögött tudatosság, vagy egyszer csak megtörtént veled, és észrevetted magadon, hogy hát lehet, hogy az érettségi az nem csak iskolai értelemben létező, hanem tényleg az embernek van egy ilyen felnőtté válásos átalakulása?
3: Biztosan azért nem azt mondom, hogy kinyílt a tudatom, de valami ilyesmiről lehettem, hogy tényleg szó. Azért rengeteg mindenről tanul ilyenkor az ember, meg rengeteg irányba is érdeklődik jó esetben a fiatal, és nálam is valahogy ez lehetett, hogy a hülyeségen és a vízabán kívül más dolgok is mondjuk elkezdtek érdekelni, meg csak tényleg több információ áramlott a fejembe.
1: Valóban különböző személyiségek vagytok, különböző posztot választottatok, és ha most egy kicsit azt nézzük, hogy ki milyen utat járt be eddig, vagy most már a te életedben nyilvánvalóan ezt lezárva, akkor egyrészt te apaként úgy látod-e, hogy ez a sorstól ez így rendben van-e, meg igazságos-e, és ki hogy van magával, meg a vízilabdával jelen pillanatban? Igen, látnézésünk van, igen.
2: Hát, ugye én már abba hagytam a vízilabdát egy bő évvel ezelőtt, de és az nehéz volt, olyan szinten nehéz volt, hogy így feldolgozni ezt az egész karrier lezárást úgymond, és akkor úgy alapul úgy mindenki, ahogy abba hagysz valamit, úgy számot tesz, hogy sikeres, nem sikeres, mit értem, mit nem. És ebben van egy nagyon érdekes dolog szerintem, ami nem csak rám vonatkozik, meg ránk vonatkozik, akik itt ülnek, de a magyar vízilabdázókra biztosan, hogy amint vízilabdázni elkezdenek komolyra, vagy valahogy a fejedben így meg is van, de lehet, hogy nem is kell gyerekként, bennem biztos, hogy megvolt, hogy én olimpiai bajnok akarok lenni. És ott az arany, és akkor azért vagyok sikeres. Uh-huh. És ezt azért így 29 évesen, amikor abba hagytam, akkor az úgy volt egy ilyen hiányérzet bennem, ami közben meg a másik oldalról megnéztem, hogy miket értem el, milyen csapatokban játszhattam, milyen országokban utazhattam a sport által, ami segített, milyen lehetőségeim, milyen kapcsolatrendszert szerezhettem ezáltal ebben az elmúlt 10-15 évben. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy sikeres volt, és most már sokkal jobban tudok örülni neki, mint akkor, amikor a vége fele vagy benne, vagy pont így abba hagyod. És ez egy ilyen nagyon ferdemérce, hogy csak az olimpia aranya a siker, és akkor nyugszik meg az ember. Tehát ez egy negatív oldal a dolognak, de a másik, hogy enélkül meg, azt kell, hogy mondjam, hogy enélkül a drive nélkül biztos, hogy nem lettem volna OB1-es játékos. Tehát most így utólag azt mondom, hogy és ide jön, ebbe a kalapba bejön az is, hogy az alkatomnál fogva, hogy összeadódik, és ezek mind kellettek ahhoz, hogy én ezt a karriert meg tudjam élni. Persze, ha több szerencsém lett volna, meg hogyha én akkor itt ezen a helyen vagyok, meg az, lehet, hogy jobb. De lehet, hogy ifjú után abba kellett volna hagynom, mert egy csapat sem érdeklődik utána. Úgyhogy nehéz, összességében nagyon nehéz, de most már megszépülnek az emlékek. Uh-huh.
1: Tehát helyeden vagy most úgy mondhat?
2: Én úgy érzem, hogy igen.
1: Soma?
3: Én még aktív vagyok.
1: Én? Tényleg? Köszi, hogy szólsz. Csak ahhoz képest kérdezem ezt, hogy tulajdonképpen nyilvánvalóan neked most egy trófea hiányzik. Az egy elég nagy.
3: Igen.
1: És ez azért belátható, hogy ez tulajdonképpen ebben az olimpiai ciklusban gondolom nem is lehet más, mint a cél. Pláne azok Persze. alapján, amit az ember a magyar vízilabdázás hagyományairól hallott.
3: Persze, és ezt a Simon nagyon jól mondta, és ezzel szerintem mindenki egyetért, aki a vízilabda közegben megfordult, hogy a olimpia arany az, ami egy magyar vízilabdázónak célkitűzésnek kell lenni. És ezt azért jól kell kezelni, tehát ezt inkább az a szerencsés, hogy egy motivációként és egy ilyen küzdőerővé tudja alakítani az ember, nem egy teherként, amit a vállunkon ül. Annak ellen, hogy maga az olimpiai esemény már volt szerencsém kétszer is részt venni benne, azért az semmi se fogható tényleg.
0: De szülőként nagyon tudok örülni a Somának, és nagyon büszke is tudok lenni, hogy ő megtalálta, de vannak magammal szemben lélek kérdések, hogy a Simonnak ez jó volt-e, vagy nem?
1: Volt benne neked szerinted elhibázott lépés?
0: Biztos volt.
1: És mi lehetett az?
4: Elkették
0: a hát talán az, hogy én döntöttem el, vagy egyedül döntöttem el nagyon, hogy nem volt opció. Hát én eldöntöttem, hogy mi legyen az út, és azt nagyon a fejembe vettem, és nem figyeltem eléggé arra, hogy ő ezt akarja, vagy nem.
1: Igazából?
2: Én úgy fogalmaznék, hogy azért én az egész karrieremre most is úgy tekintek, hogy mivel én annyira akartam ezt az egészet, én annyira akartam válogatott lenni, hogy én örülök, megint mondom, most már ott vagyok, hogy örülök, mert tisztán emlékszem, amikor nekem már első pár évenben a Varga Zsolt volt a Fradiba az edzőm, akkor, hogy ott beszedjek fel izmot, mert hogy nem vagyok elég izmot. Tiszta sor, semmi gond, mondjad, mit kell csinálni, csinálom, és voltam fiatal, voltam bulizni, volt szórakozás, de emlékszem arra is, amikor a meccsek után én a vizes, mivel nem is játszottam sokat akkoriban, egy-egy negyedeket, nem is volt ezzel semmi baj, mert hogy készülünk, nem a jövő heti meccsre, hanem 3 év múlva, ne adj Isten, válogatottra, meg én tényleg bajnokságot akartam nyerni, meg olimpiát, mit tudom, én mindent akartam nyerni, hogy mentem egyből a meccs után a konditerembe, és vizes fecskével, vizes fajjal, én este 9:30-ig a meccs után még egy órát kondizgattam.
1: Bocsánat, tehát akkor ahhoz képest, és amennyit ő beletett, a sors nem adta meg neki azt, hogy kijöjjön az, ami kijöhetett volna?
0: Hát lehet sorsnak hívni, én szerencsének hívom. Én szerencsének hívom, tehát adott időben szerencse, a döntések, hogy mikor döntesz, akár egy átigazolás, akár egy dolog, az nagyon van, és ugye mondhatni azt így talán, hogy azért mondom átlagban, hogy akkor valahogy így, hogy a Simon szerencsétlensége lett a Soma szerencséje.
3: Mutatjuk, mert azért ezt én is tanúsítom, hogy amennyit a Simon beletett ott fiatalon, meg amilyen elszánt volt, azért én nem tudom, talán felennyire voltam ilyen céltudatos, meg elszánt a vízilabdával kapcsolatban, és azért én nem emlékszem, hogy 10 évesen ennyi plusz munkát hajtottam volna végre, és tényleg szerintem így említettük ezt az IFI VB címet, az volt nálam egy ilyen fordulópont, hogy akkor nagyon most hogy ezt komolyan veszem, és ebből tök jó eredmények is kisülhetnek. Persze, akartam meg, Simon is mondta, olimpiai bajnok akartunk lenni, de azért ő azt mondom, hogy tett is érte, én meg inkább csak élveztem ezt az egészet, és aztán majd így hújjon rám, vagy így jöjjön a siker. Persze ez tud egyébként egy könnyebbség is lenni, meg segítség is lenni, hogy viszont én teljesen én felszabadultam és lazán tudtam hozzáállni a mérkőzésekhez, de azért azt belátom, hogy ez a szerencse, amiről beszélünk, ez tényleg nálam jól jött ki. Mert jó helyen voltam, és nagyon jó helyen is vagyok most is. És tényleg nekem úgy alakult az egész karrierem, hogy aki volt, vagy az edzőm, az mindig támogatott, a vezetőség támogatott. És enélkül nem lehetnék most ebben a helyzetben.
1: Nagyon szépen köszönöm. Önöknek pedig a figyelmet köszönöm. Ez volt a Profil. Remélem, hogy legközelebb is velem tartanak majd.
5: Az elmúlt fél órában a neves vízilabda dinasztia Fogel család férfi tagjait hallhattuk. Az édesapa Fogel Zsolt, a nagyobb fiúk Simon és Soma, és a legfiatalabb Mátyás is mesélt a sportákhoz fűződő különleges kapcsolatukról. Köszöni a figyelmüket a műsorvezető Csisztu Zsuzsa.
6: Ez volt a Profil Csisztu Zsuzsával a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
7: Férfi kosárlabda.
6: A magyar férfi kosárlabda bajnokság a szűnni nem akaró tempó, a precíz távoli dobások és a palánkok alatti kőkemény csaták világa. A nagymúltú vidéki fellegvárak és a feltörekvő fővárosi klubok találkozóit. Minden fordulóban fanatikus szurkolótáborok és fergeteges hangulat kíséri. Élő közvetítések a férfi kosárlabda bajnokságból a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Karfiol Fül, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja. Minden, ami a birkózó szőnyegen és körülötte történik. Két hetente pénteken 14 órától a Nemzeti Sportrádióban.
0: Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Karfiol Fül 27. része, a mikrofonnál Regős László Pál. Köszöntöm mai vendégünket, Bacsa Ferencet, mesteredzőt, a Magyar Birkózó Hírességek csarnokának egyik új tagját, és Deák Zsigmondot is, állandó vendégünket, az MBS Média Bizottságának elnökét. Kerek fél évszázada van az edzői pályán, Feri bácsi. Gondolta volna 1976-ban, amikor belevágott, hogy ez ilyen szép és hosszú pályafutás lesz?
3: Hát valójában nem, de ahogy elkezdődött, úgy nyíltak a távlatok. Kisgyerekkoromban is szerettem birkózni, elég vagány gyerek voltam, és Tátkertvárosban kezdtem el birkózni. Érdekes volt az, ezt elmondom, hogy mi volt az fő indítatás. Volt egy, megalakult áton a birkózás rá egy évre, volt egy verseny, 61-be, igen, és láttam ott Gubica Jóskát, meg a Nagyváradi Jóskát birkoztak, és a Gubica csinált egy hátsó-alsó kiemelés, és gyönyörűen lement hídba, amit most szuplénak is mondanak más néven, és néztem. Hát mondom, ilyet én is akarok csinálni, meg én is tudok, meg fogom tudni csinálni. Na és hát elkezdtem járni birkozni ott áton, helyben volt. És két év múlva megszűnt ott a birkozás, és átkerültem Dorogra, mert az ottani edző, Csonka Sanyi bácsi, mint első edző, megemlítem, ajánlotta a szüleimnek, hogy ügyes a gyerek, járjon be Dorogra. És ott Molnár Kálmán bácsi volt az edző, nagyon jó ember volt, szerettem, és ott kezdtem el birkózni, és hát olyan nagy eredményeket nem értem el, de bajnokságokon kétszer voltam második, ifibe is egyszer, meg juniorba. De hát a körülmények Dorogon nem voltak olyanok edzőpartner tekintetében, és a Toma Misi az megvert a junior bajnokságon, hát belőle lett is jeles birkózó.
4: Ezt akartam mondani, hogy hát azért igen komoly világversenyes érmes birkózó lett Toma Mihályból, szóval nem hát szégyen kikapni tőle.
3: És közben 1969-ben én fiatalon házasságot kötöttem a feleségemmel, hála Istennek, meg is köszönöm az Istennek, hogy ő lett a feleségem, mert pártfogolta aztán a birkózói edzői munkámat. Ő igazgató volt a Zolteknél, korábban meg a Nyergesújfalui Viszkozánál pénzügyi igazgató. Tehát nem hárult rám akkor a felelősség a család eltartása szempontjából, mert azért a birkózó edzői munka nem volt a nagyon megfizetve. De engem hajtott az, hogy ha én nem lehettem olimpiai bajnok, mert nekem a Csaba fiatalkori barátom volt, és nagyon büszke voltam, hogy olimpiai bajnok lett.
4: A Hegedűs Csaba.
3: Hegedűs Csaba, igen. És hát mondom, majd a kisfiam, és 70-ben megszületett a Péter, alig vártam, hogy hazahozzák, de hát hétközben dolgoztam, hétvégén tudtam megnézni, mikor fürösszötték. Jó, erős vázú gyerek volt, mondom, ebből birkózót fogok nevelni. És hát az is lett, de
4: de nem lett az olimpiai bajnok.
3: Nem lett az olimpiai bajnok. Nagyon sokat kellett várni, hogy legyen olimpiai bajnok, mint nevelőedző. És a legfontosabb, hogy a 76-ban elkezdtem hordani birkózni, és mondta az edző bácsi, a Kálmán bácsi, hogy hát jelentkezzek segédedzőként, végezzem el az iskolát, hogy legális legyen a munkám. És utána még megcsináltam a TF-en az edzőit, és engem nagyon érdekelt az edzői munka, mert én szerettem a biológiát, és az élettani része az nagyon megfogott, mert az nem olyan egyszerű. Sokan azt hiszik, hogy elkezdik a gyereket birkóztatni még 7-8 éves, és csak csavargatják,
4: tekergetik
3: egymást, borzalom, és nem azért mondom, csak nem avval kellene kezdeni.
2: Az életkori sajátosságokra figyelni kell.
3: Az egész pályafutásom során ez egy nagyon fontos, hogy betartottam az életkori sajátosságot. Ez majd a Misztertus birkozó sportiskolában teljesedett ki, és dorogon edzősködtem, de én tudtam, hogy ha a fiamból komoly birkozót szeretnék nevelni, meg akarok is, akkor komoly, nagy csapatot kell összeszednem. Mert mikor én már junior voltam, nem volt szinte kivel birkoznom dorogon, aki megfelelő edzőpartner lett volna. És hát akkor jött a Kismóni János be a képbe, és én tartottam táton is edzéseket, dorogi fiók volt, tehát csak a iskolai igazgatóval jó volt a kapcsolatom, és onnan jött ki például az Abubéli Otto, aki világbajnoki bronz és EB bronzérmes.
4: Kismóni János pedig világbajnoki Kismóni, ezüstérmes, ugye Jani kötött fogású, remek birkózó.
3: Világbajnoki ezüstérmet nyert Svédországban. Úgy, hogy a Jerlikaját is megverte, és amikor megkérdeztem tőle, csak úgy adalékként mondom, Jani, hát Jerlikaját hogy verted meg? Hát mondom, azért tud is birkozni, meg igen erős. Feri bácsi, így jár. Én erősebb vagyok. És az így is volt, csak nem volt elég tüzes. Ez csak az hiányzott. Csak az. Mert hát az ember az születik, valahogy megkapja azt a genetikát, és abból azt nehéz áthágni. És tehát dorogon elkezdtem az edzői munkát, és például érdekes dolog, hogy először nagyon rá voltam állva a fiamra, de láttam, hogy nem jó. És amikor 15 év volt, úgyhogy nagyon már úgy izgult, mondom, izgulsz? Nem, de az arc olyan ideges volt. Lejött a szünetbe, hát rosszul lett úttörő olimpia döntőjébe, ami hát nem volt egy jó. Na, leálltam róla, és volt egy második eresztés, ezek a Kismóni, Rajos Csaba, meg még akik azért nemzetközileg is vitték valamire, volt egy következő csoport, hát azok szenzációsak voltak. A Kál Tamás, Puksa Feri, Rajos István, Farnadi Péter, Köves Karcsi, ezek dorogon a tanítványaim közül utánpótlás szinten 12-en nyertek valamilyen utánpótlás világbajnoki, Európa bajnoki, vagy akkor még volt olimpiai reménységek versenye.
4: ORV, igen.
3: Puksa nyert olyat is, meg előző évben második, ami nagyon erős volt.
4: Hát ugye az eredendően ugye úgy indult, hogy bocsánat, hogy belevágok, hogy az a volt szocialista országoknak a birkózói, tehát olimpiai reménységek versenye, és de hát ugye nem kell mondani, hogy a volt szocialista országban milyen volt a birkózás. Hát úgyhogy aki azt megnyerte, az a
3: korosztályos. Szovjet, és jött a kubai is, mikor bizony, már Puksa kubaival birkózta.
4: Vagy az izénél a szabadban a mongolok, tehát eszeveszett mezőny volt, az biztos.
3: Úgyhogy
4: korosztályban.
3: Nagyon jó társaság volt, aztán jött a rendszerváltás, meg dorogon kinőtték magukat ott a gyerekek, és Szanaszét a Vasasba, Csepelbe, Fradiba mentek
4: hát
3: birkozni.
4: Egy klasszikus nevelőegyesület, ugye nyilván elmentek akkor a nagy egyesületekbe.
3: És ez törvényszerű volt.
4: Így van.
3: És én a felnőtt válogatott edzőjek, de az hozzátartozik még, hogy 92. októbertől a Birkozó Szövetség szakfelügyelője lettem, mikor dr. Hegedűs Csaba megnyerte a választást, és odavitt, mert bizalmat szavazott nekem, ismerte a kvalitásomat, munkabírásomat, és 94 év végétől pedig felnőtt válogatott edzője lettem, Komáromi Tibi volt a szövetségkapitány, kötött fogásba részt vettem az atlantai olimpián, de ez egy rossz időszaka volt a sportban a birkózásnak, ugyanis...
4: Nem emiatt, nem azért, mert Feri bácsi oda került, hanem a...
3: Hát,
4: pont egy generációváltás volt.
3: Generációváltás volt, már akkor nem tudták, lefogyasztottak a barcelonai súlyokra Rebka Attila, Farkas Peti, de már több mint 10 kilót fogyasztottak. Uh-huh. És már nem volt olyan az edzettségi szintjük, már sajnos mindenkinél eljön az, hogy van az emelkedés, aztán jön a lejtő, a teljesítő képességekbe. És folyamatosan a birkozó szövetségnél dolgoztam, és Táton egy diáksport egyesületet 97-ben hoztunk létre, és csak azért említem meg azt, mert rá 5 évre megnyertük a serdülő csapatbajnokságot, és ezzel a Tátor a Fradit vertük meg a döntőbe. És,
4: azért nem mindennapos, tehát Tát-Fradi döntő, tehát azért ízlegessék a hallgatók ezt a dolgot, úgyhogy a Tát nyert. Tehát ez egy nagyon nagy szakmai dolog, nem maradjunk ennyibe. Tehát egy kis település, kis egyesületéből ilyen szakmai munka ki tud jönni korosztályban, az
3: nagyon
4: nagy dolog.
3: A környező falvakból is oda jártak, Tokodról.
4: Tokodról, persze.
3: Tokodról, Tokodaltáról, Nyergesújfalúról. Én tudtam mindig, hogy sok emberrel kell dolgozni. És abból tudnak majd kiválasztódni. És hát ki is választottak, mert a Korpási kezdtünk ilyen október végén, decemberben megjelent, hozta az édesanyja, hogy a Bálint mászkál, nem bír az erejével, vascsöveken, de csak ilyen 29 kiló volt, fölmászik a szekrény tetejére télen, ugye, és nem bír hát ajánlotta neki a Táti testnevelő tanár, ismerték, hogy jöjjön, hát a Bacsa Feri csinálja a birkózást. És hál' Istennek megmaradt, és lett is belőle.
4: Valami, világ és Európa bajnok végül.
3: 8 érme van VB-EB-ről. És még a dorogi birkózásról hagyd mondjam el, hogy a Zrínyi iskolában voltak az edzéseink, majd utána lett egy ötvös iskola, ott egy sokkal nagyobb, mondhatnám azt is, hogy tornacsarnokszerű edzőterem volt, és képzeljétek el, nektek mondom, hogy volt úgy, hogy összeszedtem Nagysávtól kezdve Bajnáról a környék, tágabb környékről 100 gyereket, és 100 gyereknek tartani edzést, ez véletlen volt. Hát,
2: hány éves gyerekek? Milyen korosztály?
3: Nem szerettem a túlkorait. Ezek 10 éves korban. Tíz éves kor.
4: Hát meg a kicsi gondolom nem tudnak, hogy koncentrálni, nem
3: egészen más. 10 éves kortól, és nagyon fontos, hogy én a sokoldalú fizikai felkészítés híve voltam. Nekem a gyerekeim, mikor mi elmentünk versenyre, és tartottunk egy bemelegítést, akkor már fogták a fejüket az edzők. Nem úgy cigánykerék hátra szaltó, de magasan nyújtott teste, hanem volt, akik még bele is csavartak. Hát az már...
4: Az egy másik sportnak, Feri bácsi.
3: Igen, hát majd amikor a Mr. Tushról beszélek, ezt elmondom, hogy egy másik sportág.
4: De most nézzük.
3: És a lényeg, hogy dologról nagyon sokan, talán említettem, 12-en lettek világ és Európa bajnokságon érmesek abban az időszakban, amikor Dorogon voltam, és 2001-ben Hegedűs Csaba létrehozta a Mr. Tush birkozó sportiskolát, és nagyon szerencsés volt, hogy akkor indult be a Herakles bajnok program is. És én a Herakles bajnok program keretében voltam edző, Csuhász Gyuri kollégámmal, és Takács Ferenc pedig mellékállásban volt edző. És szerencsés volt az összeállítás, mert életkorban 10-11 évvel távolabb voltunk egymástól. Az az igazság, hogy azonos korú edzők, ezt tapasztaltam mindenhol, rivalizálnak. Aha. Az erősebb egyéniség elnyomja a másikat, annak nem tetszik, mert azért ő se gyenge egyéniség, a birkózásban nincsenek gyenge egyéniségű edzők, és abból csak konfliktus van, itt nem volt, hál' Istennek, egyetértés volt, és elkezdtük a munkát, és ez nagyon érdekes dolog, hogy én ugye a szövetségnél dolgoztam, ismertem a gyerekeket, ugyanis nyári szünet, téli szünet, edzőtáborokat tartottuk, és azokból az edzőtáborokból látom, hogy kik az ügyesek, hát akit meg tudtunk nyerni, följöttek, és 46 fővel kezdtük.
4: Ez egy bentlakásos, tehát egy ilyen akadémiai rendszer volt, csak még megelőzte a korát, ezt jól tudjuk, ugye a Kozma István Magyar Birkózó Akadémiának, a Kimbának egy ilyen, mondhatjuk egy ilyen szakmai előképe, Mr. Tusi iskola, csak nyilván más körülmények között, de végül is ez volt az alapja, tehát ezt jól tudni.
3: Csanádi gimnáziumba jártak a gyerekek.
4: Így van.
3: Mindenki, és a Kós Károly kollégiumban voltak elhelyezve, és az edzéseket, ami hát a szegény gyerekeknek, amikor belecsöppentek ebbe az életbe, kiszakadtak a családból. A kollégiumban a nevelő tanárok, ugye hát rendszabályozták őket, ahogy kell, de hát a birkózók nem olyan egyszerű gyerekek, nem is voltak olyan konfliktusok, amiről ha elmesélném, mindenkinek égnek állna a haja. És de ment a dolog, és az első edzés után azt tetszett legjobb, hogy a Csaba megkérdezte tőlem, Ferikém, azt mondja, ezekből akarunk mi olimpiai bajnokot nevelni, és én kihúztam magamat, mert én magabiztos ember voltam világ életemben. Mondom, hát ezekből hát. Hát hogy ne? És
4: hát... Lett is, mert az egész jó korosztály volt, ugye Lőrinc Tamás, Lőrinc Viktor, Korpási Bálint,
3: Módos Peti.
4: Tehát azért itt mindenféle olimpiai érem, nem csak bajnok, már csak az olimpiai ezüstérmes és olimpiai bronzérmes is termet, meg a világ és Európa bajnoki címekről nem is beszélgetünk. Szóval Feri bácsinak igaza volt, amikor Csaba bácsinak mondta, hogy ezekből hát.
3: De azért ez nagyon fontos, hogy hozzáfűzöm, nagyon nagy hangsúlyt fektettem egész életembe, dologon is elmondtam, hogy gyerekek, ez egy dolog, hogy birkózzunk, ki tudja meddig, jön a továbbtanulás ide-oda, lehet sérülés, vége lesz, de az nem mindegy, hogy mi lesz belőletek az életbe. A birkózással megtanultok dolgozni, küzdeni, harcolni, a bármilyen probléma, gond, baj van. Hányan elmondták nekem, hogy amikor éjjelenként tanultak, mert én azt mondtam, hogy mindenki tűzze ki, hogy valami az ő tudásának, érdeklődési körének megfelelően végezzen valamilyen egyetemet, főiskolát. És ez hál' Istennek be is vált. Nagyon sok tanítványom lett pedagógus, közgazdász, többen jogegyetemet végeztek, többen, meg még más volt, például atomfizikus is köztük, aki az lett.
4: Igen, most csak azokat sorolja Feri bácsi, akik nem a sportban, tehát nem maradtak kvázi a szakterületen, a sportban, vagy a birkózásban, hanem teljesen másfelé vitte őket az útjuk, de...
2: Gondolom rájuk ugyanolyan büszke, vagy legalább olyan büszke,
3: ugyanolyan
2: mint a
3: büszke vagyok, mikor találkozunk Feri bátyám, vagy megállított a rendőr, aki rendőr szintén, nagy volt, sávátlépés volt. És maga az Feri bácsi. Megcsóvált a fejét, na menjen.
4: Már megértem. Hozzáteszem, ezt Feri bácsival beszéltük, és nekem a Fradiba a nevelőedzőm Széles Józsi bácsi volt, Isten nyugosztalja, aki szintén, tehát ezeket az elveket, tehát amikor mondta nekem, hogy az első a tanulás, és akkor mondtam, hogy de hát akkor te nem birkózok, azt mondja, hidd el, azt mondja, neked különösen, te okosabb, mint a többiek, nem vagy olyan erős, neked biztos az lesz az utat, de mindenkinek. És hát igazuk volt.
3: Széles Józsi bácsi egyébként, a Józsi barátom olyan ugyanolyan korú, mint én, nagyon jó barátok volt. De igazán jó, a legjobb barátaim közé.
4: Hát ez nem véletlen, mert két olyan ember, akit igazán, hogy mondjam, összeillő, maradjunk abba sok mindenben, becsületben, tisztességben, szakmai tudásban, nagyon szerettem őt is.
3: Hát a Mr. Tu sportiskola képzéséről annyit, hogy én nagyon komolyan vettem a felkészítést. Hát először is meg kell álmodni, hogy mit szeretnénk elérni. Aztán meg kell tervezni. de aztán folyamatosan dolgozni kell. Többen mondták, hogy Ferikém, hát neked szerencséd volt. Mondom, te, de azért ott is kellett lenni, meg valamit tudni is kellett. Hát szerencse. Meg kellett fogni a szerencsének a sörényét erősen, és nagyon komoly felkészítés volt. Például, ahogy jöttünk fel a Zsigával, beszélgettünk, említettem, hogy hát olyan alapozás volt, hogy 3 hónapig tartott, de ott olyan sokoldalú fizikai képzés volt, vagy a technikák. A Csaba rendszeresen ellenőrizte. Azt hozzáfűzöm, hogy 1 éven keresztül Csabával lejártunk, szinte hetenként, és hát én tudtam a birkózás technikáit, de nem úgy, ahogy ő. És azt mondja, Ferikém, neked megtanítom, mert téged érdekel, megtanítok, mindent át akarok adni. És hát sok mindent sikerült is átvennem, és ezt plántáltam bele a gyerekekbe, de ciklusokra voltak feloszva az éves felkészítésbe az időszakok, és bele volt téve mindig minden. És az egy nagyon fontos dolog, hogy mikor kimentünk a török versenyekre évenként, és az első versenyen láttam, nagyon komoly mező volt. Európa bajnokságnál erősebb, mert Ázsiából is jöttek üzbégek, kazakok általában 4 emberrel. És hát mindenki rettenetes jó pörgetett, de nem emeltek. Mondom, emelés a mi munkánk. Igen, ám, de bejött a derékfájás. De olyan mértékben, hogy szittak a klubedzők, tönkretesszük a gyerekeket. És elmentünk tanácsot kérni az Orfiba, elmentem a főgyógytornászhoz. Torba Kildikóval beszéltünk, aki az atléták részéről is elmondta, hogy a dobóatléták ugyanezzel küzdködnek, mert sokat súlyzódnak. Hát 17 éves, 16 éves kor után elkezdtük a súlyzós felkészítést. Hát nem véletlen, hogy a Lőrinc Tomi 150-et fölvett merre, mikor még a 70-72 kiló volt, és ugyanannyival le is gugolt, de 150-nel tudott fekve nyomni is, mikor a csúcs, és ezt meg tudta csinálni a Korpási Bálint is, aki valamivel az egy kicsit könnyebb volt. Úgyhogy ezek nagyon...
4: Hát azokat a speciális izmunkat, ugye ez a...
3: Néhát izom erősítést.
4: Így van, tehát hogy ami kellettek ahhoz, hogy egyrészt tudjanak emelni, másrészt ne fájjon a derekuk, mert a kettő együtt nem ment.
3: És én mindig tudatosítottam bennünket, hogy miért csináljuk, hogy csináljátok. Napi 30 percet fordítottunk a néhát hasizom erősítésre, és nézegettem nekik, húz ki magad, mondom, olyan, mint egy a drótkötél, olyan a méhátizmod, most már alakul, de még, hát aztán tudtak is emelni, és a legfontosabb pillanatokban meg is tudták csinálni.
4: De amikor az edzői dicséri az embert, akkor ugye nyilván mint a gépzsíra kenegetnék azt a drótkötelet nyilván a lelkét is kenegette, hogy ugye ezzel is motiválta nyilván, hogy hát nézem, milyen izmos de vagy.
3: 16 éves korig fejleszhető a keringési rendszer. De ezek a gyerekek 14-15-16 éves korukba kerültek be, és hát megszenvedtek. Az alapozás során a stadion körül volt úgy, hogy a csúcs 8 kör, és utána még 45-50 perc lépcsőzés, egyénileg is, meg társal is. És akkor bementünk, és akkor még kézisúzó gyakorlat úgy, hogy nem lehetett letenni, csak folyamatosan váltottunk, és még méhát, hasizom, hídmunka tartott 2,5-3 óráig egy alapozó edzés. Volt úgy, hogy volt olyan idő, ez nagyon, mikor ezt úgy emlegetik, hogy Feri bácsi, ez rémálom volt. Esett a hó, -10 volt, de ez a kis tüskés szemcsékkel. És jöttem, és mondom, mit csináljunk, és volt a nagy kulcsomó, és egy alumínium kis táblá volt, hogy milyen termeket nyitnak, és csörgettem. És ideges voltam, hogy mit csináljunk, beterveztem, megcsináljuk, ez a vége, ez a legfontosabb. És látták, azt mondják egymásnak, na, biztos, hogy kimegyünk.
4: Nagyon ideges.
3: Ki is mentünk, mi is mentünk, és megcsinálták, és akkor jött a dicséret. Na látjátok, ez kell. Hát az életetek én harcoltatok. Meg tudtátok csinálni. Hát nekem a Komáromi Tibi csak annyit elmondta, hogy ő úgy futotta körül a stadiont a budapesti világbajnokság előtt, hogy Válán egyik sportársa, most nem jut eszembe a neve, föl a lépcsőn, le a lépcsőn, másik lépcsőn, föl a lépcsőn, le, és úgy futott
2: a
3: körül.
2: A régi Népstadiont.
3: A régi Népstadiont.
4: Hát csak azért mondom, hogy ugye nálunk a Fradiba birkózó terem a régi stadion mellett volt, vagy igen, mögött volt. Hát mi is ott futkároztunk, ugyanez a lépcsőzés. Tehát amit most a Feri bácsi elmondott, csak egy másik helyszínen. Meg amit a Széles Józsi bácsiról egy mondat, kimegyünk a Néplégetbe, ugye nekünk az volt közel, Szánkódomb. Nagyon boldogok, hogy lehet cipelni ugye a magunkat, majd füligérő

0: Jól működött egy darabig, de rájött jól, de kicsit túl szigorú voltam. És ezzel terhet raktam rá. És mikor 15 éves lett, akkor levettem a terhet. Nem.
1: Ez,
0: És
1: amit említett korábban, hogy...
0: felszabadult.
2: És akkor más edzője volt neki,
0: Versenyekre az edzést én tartottam
2: vagy...
0: 90%-ban, de már Argyán Jóska, Isten nyugosztalja, nemrég halt meg, az ment velük versenyre, a Kismónival vele, Rajosokkal.
2: Igen, de
0: Úgyhogy...
2: mondjuk gondoljunk bele, hogy ez milyen felismerés egy apától, mert nem azért, hogy ugye azt lássa, hogy akkor most el kell szakadni annak érdekében, hogy
0: És
2: aztán a
0: akkor
2: Peti fejlődjön tovább.
0: vagányabb, egyre vagányabb lett, de az is hozzá tartozik, hogy elkezdett, ne, 3 éven keresztül 45 kiló volt. Hát mondom, mi lesz ezzel a gyerekkel? Na és akkor megindult, nőtt, nőtt, mindig magasabb volt a többinél, mire kinőtte magát, 19 éves volt novemberben, tavasszal volt az országos bajnokság a felnőttek között, is már junior bajnok volt, kötöttbe, szabadba megnyert mindent, felnőttben harmadik lett, úgyhogy csak a Komáromi Tibitől kapott ki, Farkas Petit is megverte. Tehát jó volt, hogy kötöttbe, szabadba. A szabadot választotta, az egyetem mellett csinálta, büszke voltam rá, közgáz egyetemet, a feleségem is közgazdász. Hozzáfűzöm, hogy a fia is most már a Corvinuszt végzi, most fejezi be, de még van két másik unokám is, aki közgazdász. A családban ezen családi tradíció, hogy közgazdászok.
2: Nem csak a birkózás, hanem akkor a...
0: Mindenki, 7 unokánk van, 6 már vagy végzett, vagy egyetemre van, aki doktorit csinálja, mint biológus.
2: De akkor ez a tanulás, amit mondott Feri bácsi, hogy a tanulás a legfontosabb, úgy látszik, hogy a családba is bejött.
0: Hát én is az egész edzői pályafutásom során mindig tanultam. Mindig, mindig szakirodalmat. Jakabházi Laci segített, adta, kérdeztem, vegyem meg ezt, vegyem meg azt, megnéztem, ami gondoltam, már beépítettem.
1: Ez példa lehet sokak számára, azt hiszem, viszont az időnk sajnos lejárt. Feri bácsi, nagyon köszönjük, hogy itt volt velünk a Karfiol főmagazinban. Zsiga, neked is köszönjük, hogy itt voltál. 2 hét múlva folytatjuk.
0: Nagyon szépen köszönöm.
3: Ez volt a Karfiol fül. A Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: Minden nagy összecsapás előtt. Szükség van felkészülésre.
5: Igaz vagy hamis?
6: Igaz.
5: Nem.
6: Dehogy nem.
4: Igaz. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
5: Mi járt a jobb oldalon?
7: Peti, jelöljük meg
5: az át.
4: Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Minden hétköznap 19 óra 35 perckor a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
8: Megkezdődött a kajakkenu világkupa Szegeden. Görög Mártát jelöli igazságügyi miniszternek Magyar Péter. Koranyári idő lesz a hétvégén. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
3: Sporthírek.
8: 7 magyar egység jutott döntőbe a délelőtti programból a szegedi kajakkenu világkupa nyitónapján. A női kajak egyeseknél 1000 méteren a szám Európa és világbajnoka Csikós Zsóka az a döntőbe jutott, akár csak a 4-szeres világbajnok Kőhalmi Emese. A férfi kenusok 1000 méteres versenyében Fejes Dániel megnyerte középfutamát, így ő is készülhet a fináléra. Az 500 méteres számokban a Kis Ágnes Nagy Bianca kenupáros és az egyik női kajak négyes is a döntőbe jutott. Míg a férfi kajakosoknál mindkét csapathajó bekerült a holnapi fináléba. Csapatban a 13. helyen végeztek a magyar férfi puskások ma délelőtt a 25-50 méteres eszéki sportlövő Európa bajnokság nyitónapján. A 3x20 lövéses alapversenyben Péni István a 34., Pekler Zalán a 41., Hammer Soma a 49., Hári Péter pedig az 55. helyen végzett, így mind a 4 magyar sportlövő messze volt a 8-as döntőtől. Hegedűs Péter lett a női kosárlabda NB1-ben szereplő Uni Győr szakmai igazgatója. A TFS-e vezetőedzői posztjáról távozó szakember kinevezését ma közölte a Rába Parti Klub. A tréner a felnőtt csapat vezetőedzői feladatait is ellátja majd. Hegedűs Péter 2023 őszén ült le a TFS-e kispadjára. Irányításával a csapat ebben az idényben 43

0: év után ismét az elődöntőbe jutott, és végül a negyedik lett.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
0: A szegedi jogi kar dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. A tárcavezető feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és átláthatóvá tétele, valamint annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon politikai befolyástól mentesen működjenek, közölte a leendő kormányfő. A posztra elsőként felkért Mellétei Barna Márton tegnap lemondott jelöltségéről, miután többen kritizálták, hogy Magyar Péter a sógurát jelölte miniszternek. Hamarosan véget ér a fűtési szezon, a főtáv már a nyári karbantartásokra és fejlesztésekre készül. A tartósan enyhe idő miatt már jelentősen csökkent a távhő felhasználás Budapesten. A budapesti közművek idén csaknem másfél milliárd forintot fordít a távhőrendszer fenntartására, további 7 milliárd forintot pedig beruházásokra és korszerűsítésekre. Legkésőbb ma mindenki megkapja a középiskolai felvételi értesítőt. A több mint 89 ezer jelentkezőnek kevesebb mint 2%-át nem vették fel sehova. Ők május 11-én rendkívüli felvételi eljárásban jelentkezhetnek egy középiskolába. Az üres férőhelyek már elérhetők az Oktatási Hivatal honlapján. Tagadták bűnösségüket a 4 évvel ezelőtti terézvárosi házfalomlás miatt indult büntetőeljárás vádlottjai. A mai tárgyaláson elhangzott, hogy a Jókai utcai társasház tetőterében egy cég 15 új lakást tervezett kialakítani. A tetőszerkezetet és a homlokzat főpárkánya fölötti falat részlegesen visszabontották. Utóbbi leomlott. A több tonna törmelék a járdára és az úttestre zuhant, 3 ember sérült meg. Egyikük Tóth Nikoletta, az Operett Színház táncművésze volt, aki életveszélyesen megsérült. Az ügyészség a vádlottakkal szemben fogházbüntetés kiszabását indítványozta. Újabb 2 Hollandiában ápolt betegnél mutatták ki a hantavírust. Ezzel 6-ra emelkedett azoknak a száma, akik biztosan megfertőződtek, 3-an pedig életüket vesztették. Az egészségügyi világszervezet szerint nem egy újabb világjárványról van szó. Az óceánjáró, amelyen megjelent a hantavírus, 150 utassal a fedélzetén holnap érkezik Tenerife partjaihoz. A hatóságok szigorú biztonsági protokollal, úgynevezett steril folyosóval készülnek az utasok partra szállására.
1: Közlekedés.
0: Szalagkorlátnak hajtott egy jármű az M4-es autópályán Nagykereki térségében az M35-ös felé. A 240-es kilométernél a külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Napos, fátyol, felhős, koranyári idő lesz a hétvégén. Elszórt záporok ma még északkeleten, holnap délután főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki. A szél időnként megélénkül, zivatarok idején megerősödik. Éjszaka 8-14, holnap 21-27 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a három pontos. A Nemzeti Sportrádió kosárlabda magazinja. Pénteken 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntjük a hallgatókat, ez itt a három pontos péntek délután, a mikrofon mögött Hamzó Gottfried, a telefonok mögött pedig két állandó szakértünk, Horthy Dóra és Halm Roland. Sziasztok, szép délután nektek!
2: Sziasztok, én is köszöntöm a hallgatókat!
3: Szervusztok, itt vagyok én is, köszönöm!
1: Hát múlt heti adásnál még úgy köszöntünk Belgoston, hogy itt a május, ez meg azt jelenti, hogy a magyar bajnokságok utolsó hónapjába léptünk be, de akkor szerintem még nem sejtettük, hogy a női döntő három mérkőzés után egyébként véget ér. Őszintén én is azt gondoltam, hogy szorosabb forgatókönyvet produkálnak majd a csapatok, aztán végül nem így lett. Úgyhogy a női felnőtt bajnokság az gyakorlatilag egy mérkőzés híján véget is ért. Egyedül már csak egy kérdés nyitott, mert a Pécs bajnoki címe, a Sopron bronzérme, és a Szekszárd hetedik helye után egyetlen helyosztó nem ért még csak véget. Egy-egyet követően a csata otthonában dől majd el, hogy Turcsics Krisztián csapata vagy a Beat szerzi majd meg az ötödik helyet. Na hát és ezután a felvezetés után, Dóri, a te véleményedet még nem hallottuk a döntőről, kezdjük veled. Te hogy értékeled ezt a három mérkőzést? Mit vártál a döntő előtt, és végül mit kaptál abból? Mennyire mondhatjuk, hogy ez volt a papírforma, vagy egyáltalán nem ez volt?
2: Hát ugye alapvetően szerintem nem én vagyok egyedül az országban, sőt többen vagyunk, akik úgy vártuk ezt a párharcot, hogy talán a DVTK egy picit esélyesebbnek mondható, hiszen Reisingerova is Held kiválása után gyakorlatilag légiós nélkül maradtak a pécsiek, viszont azzal tisztában voltunk, hogy nagyon erős a hazai pályájuk, ugye az egész alapszakaszban nem veszítettek mérkőzést a Lauberbe. Úgyhogy az, hogy 3-0 arányban nyert a Pécs, ez szerintem meglepő, jár nekik az elismerés, viszont a másik oldalról a DVTK meg borzasztóan összeesett. Sokszor én inkább azt, ahogy néztük a meccseket, én inkább azt láttam, hogy mentálisan nem bírják el ezt a bajnoki döntővel járó terhet, és a Pécs meg tökéletesen az ellentétje volt, ők viszont élvezték ezt a bajnoki döntőt, csibészek voltak, mindent megtettek azért, hogy ők ezt megnyerjék, úgyhogy érdekes döntő volt ebből a szempontból.
1: Még akkor egy gondolatot erre rákötnék, és aztán folytatjuk az adást, hogy pont a múlt heti adásban beszélgettünk arról, és akkor vetettük azt fel, hogy valószínűleg a Pécs és Zsejko Gyokic nagyon jól csinálta azt, hogy az első mérkőzésen gyakorlatilag ugye ott a negyed végén maradt még talán 2-3 perc a mérkőzésből 60-60-as állásnál, és gyakorlatilag belemásztak a DVTK játékosok fejébe azzal, hogy ennyire domináltak a mérkőzés végén, és akkor felvetettük ezt a kérdést, hogy vajon a következő mérkőzéseken ki tud ebből a lélektani nyomásból jönni a Diósgyőr, de valószínűleg ez a taktika a pécsiek részéről nagyon-nagyon jól működött tényleg, hogy belemászni az ellenfél fejébe, és amikor, ha volt is a Diósgyőrnek egy-egy olyan villanása, a harmadik mérkőzésen az, szerintem egyáltalán nem beszéltünk erről, de az első kettőn, amikor nem. Kicsit közelebb jöttek a Pécshez, akkor mindig rátettek egy lapáttal, vagy húztak egy váratlant, és gyakorlatilag állva hagyták a miskolciakat.
2: Igen, egyébként én is soproniként, még Sopronban játszottam, nagyon sok döntőt játszottunk a Péccsel, és ezért alapvetően náluk ez a mentális hadviselés, ez már akkor is létezett, 15 évvel ezelőtt is, hogy azért tudjuk, hogy egy döntő az egy nagyon kemény dolog, és amennyire testben ott kell lenni, lélekben is, és egyébként tényleg én azt vártam volna a miskolciaktól, hogy felnőjenek ehhez a feladathoz, és mentálisan, amikor lehetőségük van, akkor túlbillenjenek ezen, hogy most keményen védekeznek a pécsiek, hogy ott vannak a nyakunkon, mert hogy alapvetően azért láthattunk a meccsek alatt olyan helyzeteket, amikor át tudtak menni ezen a kemény első védekezésen, kicsit ilyen kézilabdához hasonlítva ezen a falon át tudtak menni, és onnantól kezdve szépen tudtak kosarat dobni és kosarazni. Viszont ezek, ahogy te is mondtad, ezek nagyjából ilyen villanásokra voltak elegek.
1: Tényleg egyébként én azt nem értettem, hogy tehát azért lehetett tudni a Pécsről, és sőt, hát gyakorlatilag, ha emlékeztek arra, a szezon előtt megkérdezték a élvonalbeli klubok edzőit egy ilyen névtelen felmérésben, hogy mit várnak majd a szezontól, nem tudom, ki lesz a legjobb játékos, ki lesz az MVP, kik játsszák a döntőt, ki lesz a bajnok, és már abban is az volt, hogy a Pécs, mivel annyira agresszívan, harcosan és keményen sokszor falthatáron vagy azon túl játszik, nagyon nehéz lesz bárki ellen, vagy illetve bárkinek majd felvenni a kesztyűt a Péccsel, de hát ezt tudtuk, hogy ez lesz, ez fog történni, és igazából értetlenül állok én is azelőtt, hogy ezt miért nem sikerült ez ellen egy ellenszer találni, valamit kitalálni, valahogy úgy felkészíteni a DVTK-nál a lányokat, hogy ezen valahogy át tudjanak gördülni. Na mindegy is. Folytassuk azzal, hogy ha már így véget ért a bajnokság, akkor mondjuk úgy, hogy ideje levonni a tanulságokat, és arra gondoltunk, hogy szavazzuk meg, vagy rakjuk össze a szezon legjobb ötösét posztok szerint. Idén kik voltak szerintetek a legjobbak? Mondjuk úgy, hogy melyik az idény álom ötöse, és kezdjük akkor az irányítókkal. Roli, át is passzolnám akkor neked a szót. Nálad ki a szezon legjobb irányítója?
3: Hát ez nehéz kérdés. Én megmondom őszintén, én csak magyar játékosokat fogok mondani, mert szeretném, hogyha a magyar játékosok kerülnének előtérbe, és igazából meg én egy ilyen magyar ötöst raktam össze, aki nekem majd a legjobbnak tűnik. Számok alapján és statisztika meg minden alapján talán Angyal Barbarának volt a legjobb szezonja, de én dilemmáztam, mert ugyanakkor meg játékba, meg mégiscsak azért magyar kupát nyertek, csak hát ugye a Papp Klaudia rengeteget volt sérült az idei szezonban is, de én iránytó posztra a Papp Klaudiát tenném, csak mondom a rengeteg sérülése, és másik opcióban pedig, hogy az Angyal Barbara is a teljesítménye alapján megérdemelné, úgyhogy itt a két játékos között vaciláltam az iránytó posztot.
1: Dóri, nálad?
2: Én is egyébként kicsit ilyen más elven raktam össze. Én összeraktam kettő darab álomötöst. Az egyik kicsit ilyen U23-as magyar lányok, illetve egy ilyen mindenféle, akár külföldiek is. És én még azért egy olyan csoportot is összeraktam, akiknek jó szezonjuk volt, viszont nem tudom betenni ezekbe a csoportokba. Úgyhogy akkor én kezdeném a magyar irányítóval. Nálam három ilyen játékos van, de így igazából egyes, kettes, hármas posztra. Ez a Dulterka, a Drahos Leila és a Rátkai Eszti. Szerintem fiatal létükre mind a hárman meghatározó szerepben játszottak a csapataikban. Úgyhogy nyilván ismertük már őket, de a Dulterka esetében is én azt mondom, hogy az idei év volt az áttörés, a Drahos Leila is idén egy nagyon nagyot ugrott, és hát Rátkai Esztiről meg mindenki tudja, főleg így a döntő után, hogy kiről beszélünk. Viszont a nem magyar U23-as államötösbe én egy székesfehérvári lányzót tennék, ezt a K.K. Deans nevű amerikai légióst, aki egyébként lehet, hogy a 10. székesfehérvárból van, viszont borzasztóan jó játékosnak tartom.
1: Szerintem ilyen szempontból lényegtelen az, hogy ki hanyadik helyezett csapatnál van, mert alapvetően szerintem a legjobb, tehát egy szezonban a legjobb játékosnál azért azt is nézzük, hogy milyen hatással van ő az adott csapatra. Tehát mint ahogy Roli mondta, Angyal Barbit is, nyilván meg kell nézni azt, hogyha ő nincs a csapatban, akkor mire képes ez a Vasas. Tehát ilyen szempontból abszolút helytálló ez a névsor. Nálam egyébként én kapásból Papdiát írtam fel. Én azt gondolom, hogyha ő nem sérül meg a kupadöntőn, akkor itt a végjáték a bajnokságban teljesen máshogy nézett volna ki, és nem tudom, hogy akkor egyébként a DVTK-ni elődöntő az hogyan alakul, hogyha ha van egy egészséges Papdiája a Sopronnak, nyilván ez már csak ha, főleg úgy, hogy gyakorlatilag igen, tényleg a Sopronnak nem maradt irányítója már itt az elődöntőre, úgyhogy nálam Papdia, és ha kell egy ilyen második állam ötöst, akkor nálam egyébként Rátkai Eszter, aki bekerült.
2: Igen, én mint fiatalok közé beraktam.
1: No, kettes poszt. Roli, kezd megint te.
3: Én azt gondolom, hogy talán ezen a poszton van a legkisebb kérdőjel. Domboly Rékának olyan fantasztikus szezonja volt, nem csak a magyar játékosokat, és nem csak a egyéb figyelembe véve, hanem az összes játékos. Tehát ugye elég azt mondani, hogy az egész liga pont királya, az egész liga legtöbb van pontot gyűjtő játékosa, az egész bajnokság során a legtöbb asszisztot adta átlagba. Tehát egy olyan kiemelkedő szezonja volt a Domboly Rékának, hogy én nála még megkockáztatom, hogy az idei szezon legjobb magyar női játékosát is nekiadnám. Tehát ott nálam mindenféleképpen Domboly Réka van a kettes poszton.
1: Dóri, nálad?
2: Hát én, ahogy előbb ugye a fiataloknál említettem, a Dúl Drahos Rátkai hármast, ugye így a 1-3-os
1: ja, akkor te meg vagy 1-3, igen.
2: Igen, lehet, hogy a DVTK második lett, de nálam a Lelik Réka ugyanígy bekerült ebbe a álomötösbe. Azért ő alapvetően húzó embere volt ennek a csapatnak. Most nem úgy jött össze neki se egyénileg, meg csapatszinten se a DVTK-nak, viszont azt gondolom, hogy ő neki ebbe a helye van ebbe a csapatba.
1: Jó, ezt gyorsan le is zárhatjuk, mert egyébként nálam is Domboly Réka szerepel ezen a poszton, bár egyébként az egyes-kettesen, és igen, nem beszéltünk össze a magyarokat illetve, hogy magyar játékosokat választunk, de azért fejvakarós, hogy a Lexi Heldet honnan és miért hagyjuk ki ebből a csapatból, de tény, hogy azt gondolom, hogyha nem a magyar játékosokat választanánk, akkor valószínűleg mind a hármunk ötösében szerepelne, mert ő azért azt gondolja, hogy megkerülhetetlen ebben a magyar bajnokságban. Dóri, akkor a hármas posztról nem is kérdezlek téged, mert akkor te meg vagy.
2: Hát illetve annyi, hogy még én a Bőröndi Vivi egyébként jól teljesített szerintem egész szezonban. Európa kupában is voltak kimagasló mérkőzései, úgyhogy, és ugye azért az se mindegy, hogy ahogy már említetted, Mika Mű kiesése után irányító posztot vállalt, úgyhogy azért ő ott most nem nagyon sok melót beletett a Sopronnak ebbe az idei kupa győzelmébe, illetve a bronzérembe is.
1: Roli, nálad?
3: Hát hármas poszton én is a Bőröndi Vivit gondoltam. Szerintem kiemelkedő szezonja volt, ugye nem maradt el a csapatával a trófea sem, tehát megvolt a magyar kupa győzelem, és végig húzó játékosa volt a Sopronnak, úgyhogy én ezt a hátvéd párost ezt úgy képzeltem el, hogy Domboly Réka Bőröndi Vivien.
1: No, na egyébként nálam is Lelik Réka, akit felírtam hármas posztra, mert azért megérdemli tényleg a, hát mondhatjuk, hogy a Diós Győrnek a legjobb játékosa volt idén, és igazából majd segítetek, mennyire poszthelyes, és egyébként én egy nevet feldobnék ide, ha már ti is mondtatok olyan játékosokat, akik nem feltétlenül a legjobb csapatok között voltak, viszont én azt a szálat behoznám ide, hogy mi van, ha nincs a zsebe Véninger Virág Győrben? Akkor szerintem arról beszélünk, hogy a Győr jelenleg kiesett az élvonalból.
3: Igen, ebben igazad van, abszolút Goti. Szerintem neki is nagyon jó szezonja volt. Hozzátéve tényleg, hogy egy utolsó pillanatban bennmaradt Győrben vitézkedett. Nyilván kevesebb társ volt, tehát több lehetőség és teher is hárult rá, de abszolút alapembere volt annak, hogy a Győr meg tudja őrizni az élvonalabeli tagságát, és tényleg egész évben ő is nagyon jól játszott, igazad van, abszolút.
1: Na, a négyes poszttal folytatom akkor én, mert azt gondolom, hogy bármennyi is gondolkodtam magyar játékosokból, de én arra a következtetésre jutottam, hogy Jelena Brooks megérdemli, hogy akkor itt legyen a kezdő ötösben.
2: Hát, megérdemli, de azért szerintem nagyon sok, tehát hogy neki ez már nagyon ilyen felemás volt ez a szezon, nagyon sok mérkőzést kihagyott, nagyon sokszor viszont amikor kellett, akkor a csapat élére állt, Viszont én maradva ennél a fiatal magyar csapatnál, uh-huh. nekem a Fárbás Lizi uh-huh. nagyon, nagyon tetszett idén, neki tényleg ez volt most a beadva az áttörés,
1: abszolút.
2: Hogy nem csak utánpótlás játékosokként a válogatottba, hanem most NB1-be gyakorlatilag szerintem ez a berobbant, ez egy teljesen helytálló uh-huh. szó. Illetve nekem még a Tóth Franka is olyan volt, hogy most talán idén, bár ő is sokat volt sérült, de talán ő volt az, aki a TF-nek a Dulterka mellett az egyik olyan alapembere volt, aki miatt végül is oda került a negyedik helyre a TF.
1: Roli, nálad ki a négyes?
3: Hát, megmondom összetűen, a csapatot próbáltam úgy összerakni, hogy azért a bajnok csapatból mindenféleképpen uh-huh. legyenek benne játékosok, tehát 4-5-ös posztra majd pécsi játékost fogok mondani, de például nekem nagyon meglepett, hogy Török Áginak milyen jó szezonja volt. Én most utána néztem a számainak, és a legjobb átlaga volt a magyarok között a Pécsbe, tehát 12 pontos átlaga volt az egész bajnokságban, és szerintem nagyon sokat hozzátett a Pécs bajnoki címéhez. Nem klasszikus négyes pozíciós játékos, tehát én nyilvánvalóan itt mondjuk Tóth Franka, uh-huh. az sokkal inkább négyes, klasszikus négyes pozíciós játékos, de pont ezért, mert a Pécs meg tudta nyerni a bajnokságot, és nagyon sokat hozzátett az Ági ehhez a bajnoki címhez, ezért én az Ágit gondoltam most a négyes posztra.
1: Viszont ahogy itt felvezetted a négyes posztodat, akkor azt gondolom, és mivel magyar játékosokat raktál össze, talán nem túlzás azt állítani, hogy mind a kettőnknél Jozepovics Kinga lesz a kezdőcenter.
3: Dóri? Igen, abszolút, abszolút.
2: Én is a Kingát gondoltam a fiatalokba, a fiatalok közé, tehát ez a, mondtam, hogy két külön csapatot, de számomra azért a Magyarország jelenlegi legdominánsabb ötös posztos játékosa ez Julia Reisingerova volt. Hiába vált ki, de tehát azért ő olyan szinten dominálta ezt a magyar bajnokságot, hogy ez szerintem nem kérdés.
1: Viszont pont, ahogy mondod is, Reisingerova és Held esetében egyébként ez nagyon nagy kérdőjel volt, hogy a Pécs a döntőben mennyire fogja elbírni az ő hiányukat. És egyébként nagyon-nagyon érdekes volt azt látni, hogy hát most kicsit túlzok, hogy meg se kottyan nekik, hogy ez a két játékos kivált, de hát tényleg így van.
2: Hát igen, eredmény szempontjából ugye nem lehet azt mondani, hogy hiányzott bármelyik légiós, viszont a Jozepovics Kinga még jelenleg nem ez a labdadomináns egyegyező, mm-hmm. ő játékos, mint a Reisingerova, egy-két éven belül, tehát a ilyen ütembe fejlődik, nem lesz kérdés, hogy ő nem csak egy akár pikentról után, támadó lepattanó után, szerzett labdák után használt ötös poszt, hanem ugyanúgy menni fog be hozzá a labda, és ugyanúgy egy-egybe meg fogja tudni oldani, viszont azért a két játékos még jelenleg más játékot mutat nálam. Abszolút. Nyilván én is ötös poszton játszottam, úgyhogy azért, amit a Kinga mit bemutatott 18 évesen, itt az érettségik alatt, ez tényleg világszinten szerintem szenzációs. Nagyon bízom benne, hogy tényleg előbb-utóbb más játék más elemeiben, vagy ahogy a Reisingerovánál említettem, tényleg ő olyan játékos lesz, akinek tömik be a labdát, és ő fogja kiválasztani, hogy mikor adja tovább, és mikor fejezi be.
1: Na, és már csak annyi adásidőnk maradt, hogy mégis a legjobb egyéni díjat kiosztjuk itt magunk között, ez pedig az MVP, vagyis a szezon legértékesebb játékosa. És akkor Roli, most téged kérdezlek először, hogy nálad ki volt a szezon MVP-je? Rövid hát, indoklással kérlek.
3: Nagyon rövid leszek, tehát nyilvánvalóan Reisingerova klasszis játékos, és ha nem sérül meg, tényleg a legjobb légiósa lett volna az egész bajnokságnak, nem kérdés, hogy a legjobb ötösbe is ott lett volna a helye, nyilván én a magyarokat próbáltam összerakni, tehát ha azt nézzük, hogy minden teljesítmény mutatott figyelembe véve, akkor nálam Reisingerova a magyar bajnokság MVP-je, ha csak a magyar játékosokat nézzük, akkor már említettem nálam Dombai Réka, mert nem arról volt szó, hogy egy mutatóban kiemelkedik a magyar mezőnyből, még egyszer mondom, légiósokat is megelőzve, hanem a legfontosabb mutatókban pont teljesítményindex gólpassz átlagban is mind a háromban az első volt az egész évben, úgyhogy szerintem a Rékának egy kiemelkedő szezonja volt, úgyhogy nálam ő az MVP.
1: Dori?
2: Reisingerova.
1: Jó. Akkor azt gondolom, hogy teljes egyetértésben vagyunk a női bajnokság MVP-jével kapcsolatban. Köszönöm, hogy itt voltatok, és megosztottátok ezeket a gondolatokat velünk. Jövő héten pedig tartsanak majd velünk szintén a hallgatók. Véget ért a női bajnokság, most már gőzerűvel ráfordulunk a férfi bajnokság hajrájára. Viszont hallásra!
0: Ez volt a 3 pontos, a Nemzeti Sportrádió kosárlabda magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A magyar klubfutball szíve és lelke a Fizliga. A bajnokság, ahol a nagymúltú tradicionális klubok és a modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét. Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Ez itt a Hazafutás, a mikrofonnal Elpap István, szerkesztő kollégám Szabó Bence nevében is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Vasárnap 16 órától Honvéd Vasas mérkőzést rendeznek a labdarúgó MB2-ben. Ki ne tudná, a két patinás fővárosi csapat már feljutott, ősztől tehát, illetve nyártól 5 budapesti csapat lesz majd a Fizligában. Kabát Péter, mindenki újpestiként emlékszik rá, miközben Honvéd nevelés és megfordult a Vasasban is, Szabó Bence vele beszélgetett.
6: Vendégünk a stúdióban Kabát Péter, az Újpest korábbi játékos, a korábbi magyar válogatott labdarúgó, és jelenleg is Kabát Péter Újpesten dolgozik sportkoordinátorként. Na de mi nem csak erről fogunk beszélgetni, hanem arról is, hogy ugye te amellett, hogy újpesti kötődésű játékosként vagy elkönyvelve, azért neked van honvédos, illetve vasas játékosként is múltad, úgyhogy igazság szerint kezdjük ezzel, hogy milyen a viszonyod a korábbi volt két klubodhoz?
7: Hát először is köszönöm a meghívást, így visszatérve a focira. Hát igen, én a Honvédba kezdtem, Kőbányán nőttem föl a 10. kerületbe, apukám is, nagypapám, nagybátyám, mindenki a Honvédba kezdte a focit, úgyhogy egyértelmű volt, hogy ott fogom kezdeni, és Kőbányáról 68-as busszal elmentem Kispestig, onnan vagy besétáltam, vagy villamosal elmentem a Bozsikig, úgyhogy ott kezdtem a pályafutásomat 8-9 évesen, egészen a felnőtt csapatig, minden egyes korosztályban megfordultam, úgyhogy nagyon-nagyon sokat köszönhetek a Honvédnak.
6: Egyébként milyen volt a reakciód arra, hogy ugye 3 év után az a két csapat együtt esett ki az élvonalból, és most együtt jutottak vissza?
7: Hát én megmondom őszintén, már nagyon-nagyon vártam, hogy visszajussanak, mert a Vasasnak is, meg a Honvédnak is NB1-ben a helye, úgyhogy én nagyon-nagyon örültem, hogy pont mind a két csapatom, ex-csapatom úgymond visszakerült az NB1-be. Nagyon örültem, de én úgy éreztem, hogy kimagaslik mind a két csapat az NB2-ből. A játékos keret, anyagi, stabil háttérrel az egész utánpótlás, ahogy kinéz a két klub, abszolút NB1-ben a helye. Úgyhogy az, hogy mind a kettő feljutott egyszerre, ez egy nagyon nagy öröm volt.
6: Most így egyébként milyen a viszony? Úgy, hogy te az Újpest játékosok, egykori játékosaként vagy elkönyvelve, meg az Újpestnél dolgozol, tehát így is megmaradtak ezek a baráti kapcsolatok?
7: Nagyon sok barátom van, mind honvédos, mind vasas szurkoló, vasas játékosokkal is nagyon jó a viszonyom, akikkel együtt én játszottam, tehát a Juhár Tomitól, Tóth Andris, Pál Zolitól kezdve, Simek Peti, nagyon-nagyon jó viszonyom van velük, úgyhogy igen, szoktam azért kijárni mérkőzésekre is, pont most lesz hétvégén a Honvéd Vasas van, ugye, ami valószínűleg eldönti a, úgymond az első hely sorsát, de nagyon várom már, hogy elkezdődjön az új szezon, és hogy tudjunk a Vasas és a Honvéd ellen is játszani.
6: És akkor te is ott leszel most hétvégén.
7: Én valószínű, hogy ott leszek, bár még ez nem 100%, mert nem biztos, hogy pont rá fogok érni, de hogyha az időm engedi, akkor biztos, hogy kin leszek. Meg ne kérdezz, hogy kinek szurkolok, mert tényleg mind a két klubnak, mind a két egyesületnek nagyon sokat köszönhetek. A Honvédba lettem NB1-es játékos, azért 17 évesen én már ott voltam a felnőtt csapatban, akkor mutatkoztam be az NB1-be, nem voltam még 18, azért az nagyon nagy szó volt, hogy egy ilyen múltú csapatban, egyesületben bemutatkozhattam, és akkor onnan igazoltam a Vasasba, ott 2 évet voltam, végül is ott, én azt mondhatom, ott teljesedtem ki szerintem, mind gólkirály, mind válogatott labdarúgó lettem, és akkor onnan mentem külföldre, úgyhogy én ezt a két csapatot nagyon-nagyon szeretem, meg a szívembe zártam, úgyhogy soha nem fogom ezeket elfelejteni, hogy miket köszönhetek nekik.
6: Ugye a Vasas meg az Újpest között azért van egyfajta barátság, így de van. A Honvéd ebbe egy kicsit azért másképpen lehet rájuk tekinteni. Te amikor Kispesten nevelkedtél, akkor meg volt ez a rivalizálás az újpestiekkel, meg a Vasas játékosokkal?
7: Ne, abszolút meg volt. Emlékszem, amikor én tök fiatal voltam, és már kezdő voltam a Honvédba, és jött az Újpest, na akkor mindig sokkal többen voltak, mint mondjuk egy átlag mérkőzésen, és emlékszem, hogy a Bozsikba melegítettünk, kezdő voltam, és jöttek a szurkolók, ott egyébként az elég nagy csetepaté volt mindig, mind az Ady Endre úton, mind ott a stadion körül, és emlékszem, melegítettem, még tök fiatal voltam egy 18-19 éves, és ott a stadionnál, ott már üvöltöztek, már óriási hangulat, füstbombák, én egyébként ezeket a mérkőzéseket nagyon-nagyon szerettem, a mai napig nagyon szeretem, aminek nagyon nagy tétje van, ami kiemelt mérkőzés, és sokkal több szurkoló van az átlagnál. Én ezeket nagyon szerettem. Sebők Vili fogott, meg még Szlezi, meg elég nagyon jó Újpest, sokkal jobb Újpest volt, mint egyébként a mi csapatunk. De emlékszem, hogy nagyon jó mérkőzéseket és egy nagyon harcos mérkőzéseket játszottunk.
6: Hát igen, abban az időben ugye az Újpest az eddig utolsó bajnoki címét nyerte. Emlékszel ilyen nagy párharcokra? Ugye most mondtad ezt a egyénenként lebontva, de ilyen különleges meccs van a fejedben, amikor mondjuk gólt lőttél az Újpestnek?
7: Hát az Újpestnek azért, hát ott most nem akarom mondani, ezzel Vasasba ott nekünk nagyon jó csapatunk volt, tehát főleg én azt mondom, hogy az első évben is nagyon jó csapatunk volt, Komjáti Bandibánál, de a második évben szerintem ott a Gyuribánál, Mezei Gyuribánál, meg utána a Bozsik Petinél, ott tényleg egy olyan keret jött össze a Vasasnál, amivel szerintem bajnokságot kellett volna nyerni. Sajnos nem tudtunk elsők lenni. Voltak, igen, hát amikor emlékszem, hogy volt a téli felkészülés, és az első meccs a Fáji utcába jött az Újpest, és 6-2-re nyertünk egy ilyen nagyon esős, nagyon sáros időbe a pálya, nagyon, nagyon nagy sár volt a pályán, emlékszem 6-2-re nyertünk, én 3-at lőttem akkor az Újpestnek, úgyhogy ez egy emlékezetes mérkőzés. Ott mindenki azt hitt egyébként, hogy megnyerjük a bajnokságot, mert nagyon jó kezdtük. Sajnos a végére voltak ilyen botlások, amikkel nem tudtuk megnyerni.
6: Ez az idény, amikor gólkirály lettél.
7: Amikor gólkirály, ez a 2000-2001-es szezon, de ott nagyon erős csapatok voltak, tehát ott azért a Dunafer, a Fradi, a Debrecen, a MTK, Illés Béláék. Emlékszem, hogy úgy lettem gólkirály, sose felejtem el, hogy az utolsó fordulónál nekem az utolsó forduló 22 gólom volt, a Tököli Attilának 22, és az Illés Bélának volt 21, és akkor nem sorolom a 20 meg a 19 gólosokat. Tehát annyira szoros volt a mezőny, hogy tehát azért itt egy ilyen mezőnyben gólkirálynak lenni szerintem az nem semmi, és ők nem rúgtak az utolsó forduló, a gólt én meg azt hiszem, tudom, az Zalaegerszegnek rúgtam kettőt, és így 24 góllal nyertünk, vagy nyertem meg a gólkirályi címet. Na, az kár volt, legalább az egyik évben jó lett volna bajnoki címet ünnepelni, mert szerintem a klub meg a csapat megérdemelte volna.
6: Hogyha jól tudom, akkor ugye neked két magyar kupa trófád van. Ugye a Honvéddal van egy, meg az Újpesttel.
7: Honvéddal van, 96-ban szerintem.
6: És a Vasassal is nyerhettél volna egyet.
7: A Vasassal is nyerhettem volna, sőt az Újpesttel egyet nyertem, de szerintem még nyerhettem volna kettőt. Tehát az elég, vagy szerintem öt kupa döntőt játszottam. Abból kettő van, hármat talán elvesztettünk, sajnos. A Vasassal, igen, a MTK-val játszottuk, még a régi Népstadionba.
6: Igen, az 2000.
7: 2000-ben, igen. MTK, azért a kenőjék nagyon jók voltak, a kis kenőjék, tehát ott az MTK az nagyon jó csapat volt. De emlékszem, 1-0-ra vezettük, és aztán vagy 2-1-re, vagy 3-1-re kaptunk ki, talán két öngóllal, úgyhogy az sem volt mindennapi. Az Újpesttel meg egyet nyertem, azt hiszem egyet kikaptam. A Honvéddal meg igen, abszolút emlékszem.
6: Akkor még nagyon fiatal voltál,
7: nagyon
6: nem?
7: Fiatal voltam, akkor ilyen 19 éves voltam, 18-19, voltam 19, és emlékszem, hogy a BVSZ-ével játszottuk a kupadöntőt, és két mérkőzéses volt a kupadöntő, nem egy. És a BVSC az egyébként sokkal jobb csapat volt, sokkal erősebb. Pont Bezei Gyuribá volt az edző, tehát a Vince Pilujék voltak szerintem az Orosz Feri talán, ott voltak a BVSC-ben, egy nagyon erős kerettel rendelkeztek. És az első mérkőzésen a BVSC pályán kikaptunk 1-0-ra, és a második, a visszavágó végig 0-0 volt, és emlékszem, hogy a nagyon sok helyzetet kiadott a BVSC, tehát volt olyan, hogy elhúzták a vezérádi mellett, üres kapufát rúgtak, tehát bebiztosíthatták volna a győzelmet, és mi meg a végén a Piroska és az Árgyalán Jani révén 2-0-ra tudtuk nyerni. Azt az örömöt, meg azt a fergeteges hangulatot emlékszem, hogy szakadó eső volt ott is, tiszta sár volt minden, de hogy az egész tábor, az egész stadion ben volt a pályán, Komora Imre bácsi volt a vezető, meg az elnök ott a Honvédnál, emlékszem, hogy az is felejthetetlen volt az este.
6: Több mint 10 évet töltöttél el így a Honvéd kötelékében, amennyiben ugye azt jól láttam. Hogy kerültél te egyáltalán a Vasashoz, a nagy riválishoz, ugye, hogy most is hétvégén nyilván akár még Teltát is várható azért a Bozsik arénában, mert ez a két csapat azért igen komoly rivalizálásban van egymással.
7: Hát igen, amikor én a Honvédban már felkerültem a nagy csapatba, és játszottam, akkor jött a Vasas, hogy mentünk a Vasashoz, ott azért nagyon szikrázott a párharc, nem csak a pályán, hanem a pályán kívül is. Hát úgy kerültem oda, hogy a Vasas megkeresett, akkor már én stabilan játszottam a Honvédba, de azért azt hozzáteszem, hogy azért nem voltunk azért olyan nagyon acél erősek, és tényleg mindig ott a vége fele, tehát ott voltak azért úgymond kiesési gondok, hogy nehogy kiesünk, de mindig bent tudtunk maradni. Ott azért az első csapatból nagyon sokan elmentek a bajnok csapatból, tehát pont a Vince Pilujék, Illés Béla, Pisonték, Sallói, amikor én felkerültem, azért egy nagyon erős Honvédból elment szerintem a 80%, és egy teljesen új csapatot kellett építeni, Imre Bájéknak egy új fiatal csapatot, és ebben én is részt vettem, és játszottam. És akkor a Vasas megkeresett. A Vasas akkor egyébként egy nagyon egységes csapat volt, tehát abszolút a Juhár Tomiék, Mónosék, egy egységes 80-90%-nak a csapat gerince megvolt. Oda emlékszem, hogy a Zovát Janival együtt, ő is a Honvédba játszott, kettőnket vittek oda, meg a Szili Attilát, három igazolás volt azon a nyáron, tehát posztokra igazolt a Vasas. Nagyon sokat kellett ezen gondolkoznom, mert tényleg a Honvédnak nagyon sokat köszönhetek, de én úgy érzem a mai napig, hogy a pályafutásom szempontjából az az egyik, ha nem a legjobb döntés volt, mert egy olyan csapatba kerültem, aki tényleg a bajnoki címért küzdött, és ott tényleg kivirág, tehát ott az egész pályafutásom elkezdődött, ott tényleg úgy, ami bennem volt, ami a Honvédban is már bennem volt, az ott így kivirágzott, és tényleg ontottam a gólokat. Na, az első évem is jó volt a Vasasba, de a második évem az tényleg nagyon jól sikerült. Most azt mondom, ha ott maradok a Honvédba, akkor nem így alakul a pályafutásom, az sőt biztos, úgyhogy én azt mondom, hogy ez egy nagyon jó döntés volt, még hogy a szurkolók tudom, hogy
6: erre vagyok egy kicsit kíváncsi.
7: A szurkolók nagyon-nagyon szittak engem, meg megharagudtak, én ezt abszolút meg is értem, de én a saját úgymond a karrieremet néztem, és a jövőmet néztem, hogy hogyan tudok fejlődni. Én szerintem ez egy nagyon jó döntés volt.
6: És ugye elmondtad, hogy a Vasasnál igen eredményes voltál, ezután kerültél külföldre, és hogyha tovább gördülünk, és bevonjuk a harmadik csapatot a képbe, akkor Újpestre tértél haza. Hát az is gondolom azért kiváltott némi reakciót.
7: Igen, nekem egyébként tényleg mondom, hogy a Honvéd Vasas az nagyon szívügyem, de a 7 év, vagy a, igen, a 7 év, vagy a 7 évet voltam, a 8-at, nem.
6: Én úgy számoltam, hogy 7 évet voltál Újpesten, igen.
7: Hogy... Én Újpestre akartam igazolni, én a Vörösbaranyi Józsi barátom, menedzseremnek mondtam, hogy én ide szeretnék a Megyeri útra igazolni. Szimpatikus volt nekem abszolút mindig a közeg, úgyhogy ez sikerült odaigazolnom, és nekem ott az első két évem az szerintem az még jobban sikerült, mint talán a Vasasba. Emlékszem, hogy az első két évben 45 bajnoki mérkőzésen 30 gólt rúgtam, és szerintem olyan 30 gólpaszt adtam, és akkor nagyon-nagyon megszerettek a szurkolók.
6: Hogy nem lettél te ott gólkirály?
7: Hát az első évenben 16 góllal második lettem, úgyhogy azt hiszem a Koulibaly lett a Debrecenből, és nagyon-nagyon kiélezett volt a harc. 2 vagy 3, most nem tudom megmondani, góllal előzött meg, de volt, hogy én vezettem, volt, hogy ő, ott is majdnem én lettem, úgyhogy azért nem lett volna rossz, hogy két csapatban kétszeres gólkirály, az szerintem nagyon jó lett volna, de azért a második hely se volt szerintem csúnya. Úgyhogy nagyon jól indult a karrierem az Újpestbe, és akkor ott nagyon-nagyon megszerettek, és mai napig ott vagyok minden nap, kim vagyok. Most én azt mondom, hogy ilyen média, marketing szempontból vagyok úgymond az arca az Újpestnek, de kim vagyok az utánpótláson, iskolákba járok, különböző helyeken. Ott, ahol tudom, segítem az Újpestet, úgyhogy ilyen arca vagyok, inkább azt mondom.
6: Hogyan fogadtak téged már, mint ugye itt honvédos háttérrel, a Vasas gondom az nem volt problémás, de ugye mondtad, hogy azért gyorsan elfogadtak, csak úgy gondolom itt a kezdeti, amikor odaigazolsz, hogy egy korábbi honvéd játékos jön, akkor ott is azért nézhettek furcsán rád.
7: Hát igen, azért a régen szerintem azért keményebb időszak volt, mint a mostani. Tehát azért a szurkolók is azért sokkal úgymond keményebben léptek föl, meg velmesebben, mint mondjuk esetleg mostanában. Nem úgy fogad, tehát azért ott el kellett fogadtatni magam. Emlékszem, hogy a felkészülésnél is voltak beszólások, voltak a felkészülési mérkőzéseken, de az első bajnok itt a Újpesten játszottunk a Megyeri úton a Nyíregyházával, és 1-0-ra nyertünk az én szabadrugás gólommal, és már akkor a tényleg jó ment a játék, és akkor a második forduló volt a Vasas Újpest a Fáiba, ott emlékszem, hogy ott kikaptunk sajnos 4-2-re, de ott is gólt rúgtam meg egy gólpasszt, és akkor a szurkolók már ott kiabálták egyébként a nevemet, mármint az Újpest szurkolók, és ez egy olyan löketet adott, hogy tényleg fölfelé szárnyaltam, és tényleg az a szezonom az, és akkor egy-két meccs után teljes mértékben elfogadtak, talán azért fogadtak el ilyen hamar, mert látták azt a küzdeni akarást, vagy azt a nem adtam föl soha, hogy nyerjek, mindent megtettem a győzelemért, és talán ez tetszett nekik a legjobban.
6: Egy kis kitérő még így a beszélgetésünkhöz, de ugye kétszer játszottál vidéki klubban, és nagyon rövid időszakot a Győrben és a Debrecenben. Nem szerettél vidéken játszani?
7: Hát Debrecenben megmondom őszintén, annyira nem. Én nem is akartam elmenni Újpestről, ezt mindig is lenyilatkoztam, el kellett mennem, volt egy-egyéves kitérőm, de annak nagyon örök, hogy ugyanúgy fogadtak, amikor visszajöttem egybe egy év után, vissza tudtam jönni, és utána végül is a Győr, meg az már ott a vége volt, ott már az már majdnem 40 éves voltam, 38-40 éves voltam. A Győrt egyébként a mai napig nagyon szeretem, egyébként nagyon sokat járok oda, a Józsiék, Vörösbaranyék ott laknak, úgyhogy én nekem az egyik Budapest után a kedvenc városom. És ott voltam másfél évet, még NB3-ban, emlékszem, a Józsi mondta, hogy nem akarok NB3-ban még játszani, mert én már akkor abbahagytam ugye a focit, de egy pár hónap után hiányzott, és akkor elmentem Győrbe, és ott sikerült visszajutnunk egybe NB2-be, és az NB2-nél ott hiszem pár hónapot, max. Fél évet játszottam, és akkor jött a tévé, ott kellett eldöntenem, hogy most merre indulok tovább. Még focizhattam volna, de már 40 éves voltam, sok már nem volt a karrierbe, ott el kellett döntenem azt, hogy most megpróbálom ezt a utat választani, és én azt mondom, hogy ez abszolút bejött, mert a foci mellett azért a tévében is tudok szerepelni. Nekem ez egy hobbi, ezt nagyon sokszor elmondtam, nekem az első a labdarúgás, első az Újpest, és remélem úgy maradok meg az emberek emlékezetébe, mint labdarúgó, bár azért már elég sokan úgy ismernek, mint a tévés szereplő, de ez a kettő ez egyébként ez így együtt jár, szerintem.
6: Hát igen, emlékszem rá, amikor Győrbe mentél, akkor az Kabát Pétert furcsa volt zöld-fehérbe látni.
7: Hát igen. Jó, nem mindegy, mi a címer, tehát azért nem mindegy, hogy mi a címer. Mondom még egyszer. Egyébként meg Törökországban játszottam a Denizli Sportban, és az is zöld volt, így zöld-fekete. És nem nagyon tudtam, hogy zöldek egyébként, és amikor kimentem, akkor tudatosodott, hogy úristen, ez zöld, és emlékszem, hogy ott volt a fotózás, akkor oda mentem, és ott nagyon, ott tényleg Törökországban a foci az első, tehát ott 15 újság van naponta, különböző újságok is, mind foci, és ott a címlapokon, igen, Kabát jött Magyarországról, Magyarisztán, és akkor le voltam fotózva zöld mezbe, az fura volt, ilyen kakasai jelük a Denizlinek, és ilyen zöld-feketés mezbe voltam, az ott fura volt. A Győr is fura volt, de azért mondom még egyszer, nem mindegy, hogy milyen a címer.
6: Visszakanyarodva a Vasasra, meg a Honvédra, mennyire követted őket így az NB2-ben, hogyan figyelted a csapatoknak a fejlődését? Ugye a Honvédnak volt egy sokkal mélyebb időszaka, amikor gyakorlatilag az volt a kérdés, hogy adott esetben a harmadosztályba is kiesik-e a klub, szóval ezeket mennyire követted?
7: Abszolút követtem mind a két csapatot. Abszolút képbe voltam, képbe vagyok a mai napig a kerettel, az egész struktúrával mind a két csapatnál. A mai napig jönnek az e-mailek Vasas meccsre, hogy menjek a Honvédot, ugyanúgy szívügyem, úgyhogy én nagyon-nagyon örülök, hogy akkor a Honvéd tényleg azért volt egy nagyon-nagyon mély gödör, hogy nem esett ki NB3-ba, mert azt nem tudom, hogyha NB3-ba kiesik, hogy az, hogy mikor jutottak volna vissza így NB1-be, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örültem, és tényleg azért kellett idő, azért látjuk, hogy a Vasasnál is azért elég magas a költségvetés, és több évig nem sikerült feljutni.
6: Mindig ezt ott... te kívülről hogyan látod? Mi lehetett ennek azok az elmúlt három
7: évben? Nem tudom, én annyira azért nem vagyok benne ott, hogy hogyan folyik a munka. Erős Gabi például nagyon jó barátom, aki most a Vasasnak a vezető edzője, de a Feczko Tomival is nagyon jó, úgyhogy nagyon örültem, hogy ő velük kerültek föl a két csapat. Nem tudom, hát hogy ott mi történt, de mindig azt vettem észre, hogy a bajnokság közben meg a vége felé ott van a Vasas, ott van mindig a feljutást érő valamelyik pozíciónál, és akkor a végénél meg mindig harmadik, negyedik lemarad, pont lemarad, és nem jut föl, úgyhogy nem tudom, hogy mi lehetett ennek az oka, de mondom még egyszer, hogy ennyi év után abszolút már itt volt az ideje, hogy visszajussanak.
6: Akkor egy gondolat a Honvédról is. Én nekem az volt velük kapcsolatban az érzésem, ugye már az NB1-ben is, amikor a kiesésre álltak, akkor nagyon sok fiatal dobtak be, hogy azok a fiatal srácok, ugye igazoltak is el, de azért talán mondhatjuk, hogy mostanra értek be, nem tudom, hogy ezt te hasonlóan látod-e.
7: Abszolút hasonlóan, de azt viszont hozzáteszem, hogy szerintem mind a két csapatnál fontos hogy az erősítés, mert azért szerintem az NB1-et és az NB2-t nem lehet összehasonlítani, szerintem óriási a különbség, ugyanúgy NB3 és NB2 között is óriási a különbség, úgyhogy szerintem mind a két csapatnál kell erősítés, kellenek rutinos játékosok, azért csak fiatallal, magyar fiatallal, mondjuk ott van a Paks, hogy tényleg magyar, de ott azért vannak azért sorolhatnám.
6: Hát a Vasasnál ebbe tudtam, már nem lesz változás,
7: hát
6: tehát
7: az,
6: szeretnének
7: igen,
6: magyar
7: játékosokkal. Magyar játékosokkal, nem tudom, hogy a Honvéd hogyan gondolkozik.
6: Ezt
7: hogy
6: még én sem tudom, erről egyértelmű kommunikációt én nem láttam.
7: Igen, hogy lesz, meg mennyi pénz lesz, meg hogyan tudnak, milyen játékosokat tudnak igazolni, de biztos, hogy kell az erősítés, mert ezzel a kerettel szerintem azért NB1-ben azért nehéz lesz a bemaradás.
6: Magyar játékosokkal mennyire nehéz csak úgy bemaradni?
7: Nem
6: már,
7: azt
6: mint...
7: mondom, hogy nehéz, attól függ, hogy milyen. Tehát azt mondom, hogy 10 fiatallal, magyar fiatallal nehéz bemaradni, még hogyha nagyon tehetségesek is, kellenek a rutinos, úgymond sok meccset megélt öregek, úgyhogy én azt mondom, hogy kell 3-4 rutinos játékos, az, hogy beépítesz melléjük egy 3-4-5 fiatalt, az még úgy működhet, de az, hogy csak fiatallal, szerintem az nagyon nehéz.
6: Azért, amikor az NB1-ben ez a 4 csapat szerepel, amely fővárosi és komolyabb szurkolótáborral rendelkezik, ugye Ferencváros, Újpest, Honvéd és Vasas, azért az elmúlt években is felvetődött az a kérdés, hogy rendezzenek-e újra kettős rangadókat?
7: Nagyon jó lenne.
6: Hát akkor megvan egyből a válasz.
7: Igen, nagyon jó lenne. Nem tudom, hogy szerintem biztos, hogy megoldanák a rendezők, vagy hogy tudnák ezt kivitelezni azért. Amikor régen voltak ezek a kettős rangadók, akkor én még talán még nem is éltem, vagy még nagyon kicsi voltam, én nem voltam ilyenen sajnos, de tök jó lenne. Tök jó lenne egy ilyet összehozni. Nem tudom, hogy férnének meg a szurkolók, meg hogy lehetne őket így elszeparálni, de szerintem az nagyon nagy show lenne. Tehát az egy igazi futball ünnep lenne szerintem.
6: Azt hiszem a 80-as évek végén voltál.
7: Hát 77-es vagyok, most 3 évesen annyira nem emlékszem rá, de...
6: Igen. Hát még én meg főleg nyilván.
7: Apujék még akkor nem vittek ki, de
6: akkor hallottál róla ilyen sztorikat?
7: Hallottam nagyon, még a Népszerű ilyen full tetáz, de akkor így úgy volt, ugye, hogy egymás mellett ültek, úgymond.
6: Igen.
7: Igen,
6: ez azért ma nehezen elképzelhető.
7: Hát azért nehezen képzelem el, hogy a Fradi Újpest egy szektorba ülnek, és mondjuk egy Újpest gólnál őrül az Újpest szurkoló, és akkor a fradista nem fog beszólni, de ugyanígy azért a Honvéd Vasast is mondhatnám, azért ezt azért nehéz így elképzelni.
6: Igen, de kétségtelen azért van egy olyan Puskás stadionunk, amit hogyha 4 szurkolótábor is így megtelne, az eléggé szépen.
7: Figyelj, azért ez milyen jó lenne, hogy lenne egy lila, úgymond akkor legyen egy olyan 3/4 stadion lila, legyen, és akkor az a negyedet, nem, legyen fél lila, és akkor másik fele zöld, piros, kék. Meg is vagyunk szerintem, nem?
6: Igen, akár így is nézhetnek ide. Majd akkor...
7: legyen mindenkinek egy negyed szektora, és akkor így elnegyedeljük, én azt mondom. Azért nem is tudom, az hány 60 ezeres?
6: 64 ezeres a Puskás.
7: De mondjuk legyen 60, akkor mondjuk 15 ezer, mindenkinek 15 ezer szurkolója eljönne. Fú, ez komoly lenne.
6: És akkor kérdés, hogy...
7: Szerinted ezt meg lehet oldani?
6: Na, pont ezt akarom tőled kérdezni, hogy egyáltalán az MLS-nél meg lehet ezt oldani, hogy felvetődjön ez a kérdés, mert ugye mi beszélgetünk róla, sőt itt a rádióban is készítettünk már erről több anyagot is, hogy adott esetben milyen lenne, hogyha újra lenne kettős ranganóna, de az MLS-ben szerinted?
7: Hát figyelj, szerintem...
6: Mert igény lenne rá valószínűleg.
7: Én azt szerintem 100% hogy tett ház, az nem is kérdés. Tényleg úgy megoldani, hogy ne legyen balhé, meg hogy tényleg minden lemenjen, de ugyanúgy békésen menjenek le a mérkőzések, az talán a legnehezebb, de szerintem ez meg lehetne beszélni. Nem tudom, hogy van-e rá, úgymond van ez a fejekbe esetleg, hogy ez megvalósulhat, de az, hogy igény lenne rá, az szerintem biztos.
6: És ugye kicsit átalakul olyan szempontból az NB1, hogy két vidéki csapat esett ki, és mondjuk így 5 fővárosi lesz. Ez a fajta túlsúly, ez gondolom úgy téged annyira nem zavar, vagy nem tudom, hogy állsz ehhez.
7: Hát az

0: bonyolítást én azt jobban szerettem.
1: 16 csapat és 30 forduló.
0: Így van, és akkor az egy teljesen mértékben, én azt mondom, hogy korrekt, hogy egyszer játszom mondjuk Pécsen, meg egyszer jön a Pécs hozzád.
1: És akkor ott el is fér az öt fővárosi csapat.
0: És ott el is fér az öt fővárosi csapat. Az, hogy sok a 12-ből 5, most mondhatjuk, hogy igen, de én megmondom őszintén, én örülök, hogy visszajutott a Honvéd meg a Vasas, legyen 5 főváros, jött az MTK, Újpest, Fradi, de viszont sajnálom, hogy mondjuk te, amit mondtam, Pécs nincsen például, ott azért az egy futball bázis, azért ott arra fele nem nagyon, tehát nincsen NB1-es csapat, Szeged tök jó stadionban lehetne, Békés Csaba azért, ezek a nagyvárosok azért hiányoznak, én azt mondom az NB1-ből, meglátjuk, egyszer lehet, hogy lesz még egyszer 16 csapat is, és akkor ezek a csapatok is újra NB1-esek lesznek.
1: Azt mondtad, hogy ne kérdezzem meg, hogy kinek szurkolsz a hétvégi meccsen a Honvéd Vasason.
0: Ja, azt hittem, a Kupa döntőn.
1: Igen, a Honvéd Vasasról beszéltünk.
0: Kupa döntőt szerintem ne kérdezz.
1: Vagy csak azt kérdezhetem, hogy megnézed-e egyáltalán.
0: A kupa döntött? Hát, őszintén. Ha Győr Honvéd lett volna, akkor kimentem volna, így nem hiszem, hogy ott leszek.
1: Aha. Viszont akkor azt mondtad, hogy ne kérdezzem meg, hogy a Vasas Honvédon kinek szurkolsz, viszont azt megkérdezem, hogy milyen eredményt vársz, és hogy szerinted melyik csapat lesz a bajnok, mert ugye már csak ez a kérdés maradt az MB2-ben, ha a tabellaérére nézünk.
0: Hát így nem tudok azt mondani, hogy az egyik csapatnak szurkolok, a másiknak nem. Mind a két csapatnak szurkolok. Honvéd, Vasas, én azt mondom, hogy szerintem egy nagyon jó iramú, jó mérkőzés lesz, úgymond felszabadult két csapat, hiszen már mind a kettő, ez egyébként szerintem nagyon jót fog tenni a mérkőzésnek, hogy mind a két csapat feljutott. Valószínű teltház, jó hangulat, remélem, hogy sok gólos, nem az, hogy egy null lesz, hanem legyen mondjuk, legyen egy 3-3, én azt mondom. Sok gólos, jó mérkőzés, egy jó iram és egy jó hangulat, én azt kívánom.
1: Meglátjuk, hogy hogyan alakul majd. Kabát Péter, köszönöm, hogy eljöttél.
0: Köszönöm szépen én is.
2: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
3: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
4: Blackboard 15-13!
3: Radulovic! Gól! Blackboard! Megvan!
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
6: Műsorajánlót hallottak.
2: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
7: Sorsoltak a férfi kézilabda Európa Liga elődöntőjében, holnap alakul meg az új országgyűlés, koranyári idő lesz a hétvégén, Ötves Ádin vagyok, jönnek a részletek.
2: Sporthírek.
7: Szlovénia ellen lejátszotta utolsó előtti felkészülési mérkőzését a magyar férfi jégkorong válogatott. A találkozót követően a szakmai stáb tovább szűkítette a keretet. A sérült Péter Donát mellett Mihalik András és Horváth Donát maradt ki. A magyar válogatott hétfőn utazik Svájcba, szerdán Kanada ellen játszik még egy utolsó felkészülési mérkőzést. Hét magyar egység jutott döntőbe a délelőtti programból a Szegedi Kajakkenu világkupa nyitó napján. A női kajak egyeseknél 1000 méteren a szám Európa és világbajnoka Csikós Zsóka hatalmas fölénnyel nyerte meg előfutamát, így az a döntőbe jutott akárcsak a négyszeres világbajnok Kőhalmi Emese. A férfi kenusok 1000 méteres versenyében Fejes Dániel megnyerte középfutamát, így ő is készülhet a fináléra. Az 500 méteres számokban a Kis Ágnes Nagy Bianca kenu páros és az egyik női kajak négyes is a döntőbe jutott. Még a férfi kajakosoknál mindkét csapathajó bekerült a holnapi fináléba. kisorsolták a férfi kézilabda Európa Liga elődöntőjének párosítását.

0: társait. Május 30-án Hamburgban a francia Montpellier az Imre Bencét is foglalkoztató német THW Kiel-lel mérkőzik meg. Még a másik párban a Bartucz Lászlót, Palasics Kristófot és Sipos Adriánt soraiban tudó Melzungen a Flensburggal csap össze.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
0: Eredménytelen a győzelem napja alkalmából meghirdetett orosz tűzszünet. A fegyvernyugvást sem az oroszok, sem az ukránok nem tartják be. Az orosz védelmi minisztérium csaknem 400 ukrán drón lelövéséről számolt be. Az ukrán elnök pedig azt mondta, hogy a több száz dróncsapás mellett több mint 140 szárazföldi támadást jegyeztek fel. Itthon holnap alakul meg az új országgyűlés, a program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők leteszik az esküt. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is, Magyar Pétert. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren és a rakparton. A szegedi jogi kar dékányát, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. A tárcavezető feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és átláthatóvá tétele, valamint annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon politikai befolyástól mentesen működjenek, közölte a leendő kormányfő. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kapta idén az év emlékhelye díjat. Az elismerést azoknak az intézményeknek ítélik oda, amelyek példaértékűen őrzik és mutatják be történelmi örökségüket. Idén is 8 pályázat érkezett, amelyet a BME a zsűri egyhangú döntés alapján kapott meg. Kiemelték, a műegyetem különösen fontos helyszíne az 1956-os forradalmi eseményeknek, hiszen onnan indult a történelmi diáktüntetés október 23-án. Több élelmiszert is visszahívott a boltokból a fogyasztóvédelem. A Penny üzleteiből 2 készételt, a Penny to go brassói apró pecsenyét és a csirkepaprikást orsó tésztával vonták ki a forgalomból mikrobiológiai probléma miatt. A hatóság azt kéri, hogy a vásárlók ne fogyasszák el ezt a terméket. Közben a kifli.hu is visszahívta az 1 literes Mill laktózmentes UHT tejet minőség megőrzési probléma miatt.
1: Közlekedés.
0: Az M1-es autópályán Budapest felé a Grébics pihenő előtt egy műszaki hibás kamion vesztegel a külső sávban a 76-os kilométernél. Szalagkorlátnak hajtott egy jármű az M4-es autópályán Nagykereki térségében az M35-ös felé. A 240-es kilométernél a külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Napos, fátyol felhős, kora nyári idő lesz a hétvégén. Elszórt záporok ma még északkeleten, holnap délután főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki. A szél időnként megélénkül, zivatarok idején megerősödik. Éjszaka 8-14, holnap 21-27 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Leszli Mándok itt, hallhattuk a Road to Budapest, a május 30-ai Budapesti Bajnokok Ligája döntőre írt számot énekelte Németországba szakadt honfitársunk. Hát ha nem is mérhető ehhez a mérkőzéshez, se várakozásokat, se a színvonalát tekintve, de azért vasárnap csak rendeznek egy Honvéd Vasas rangadót a labdarúgó NB2-ben. Tudjuk, hogy mindkét csapat már feljutott. Az még nem dőlt el, hogy melyikük a bajnok, bár a Vasasnak két fordulóval végelőtt van 5 pont előnye. Hát annó ilyen problémái nem voltak a Vasasnak, hogy hogyan jut fel az NB1-be, mert stabilan NB1-es volt. Izsó Ignácot köszöntöm nagy szeretettel, a 70-es, 80-as évek nagy Vasasának cselezőgép közönségkedvenc csatárát. Szervusz!
2: Szervusz! Örömmel hallom, amit mondtál.
1: Nagyon köszönjük, külön köszönjük, hogy rendelkezésünkre állsz. Itt most mi múltat fogunk elsősorban idézni, de azért annyiból maradjunk a jelennél, hogy mit szólsz ahhoz, hogy a Vasas végül is 3 év után különösebb izgalmak nélkül újra első osztályú lett.
2: Megmondom őszintén, nagyon örülök a Vasasnak, de emellett a Honvédnak is örülök, mert nekem, hogy mondjam, vannak nélkülözhetetlen csapatok a magyar NB1-ben, és ezek közül tartozik, hogy mind a két csapat, tehát hiányzik a magyar futballnak, ha nincsenek az első osztályban.
1: Hát sokáig már nem hiányzik, mert ugye nyáron már kezdődik az új idény, és akkor már mind a ketten ott lesznek. Egyre több helyen felvetődik az igény arra, hogy ha már ott van mindenki az NB1-ben, akkor meg ha már van egy ilyen Puskás arénánk, akkor mi lenne, ha felelevenítenénk, akár csak egy-két forduló erejéig először próba jelleggel a régi kettős rangadókat. Na most, ha valaki játszott kettős rangadót, nem egyet, meg nem is tizet, az például Izsó Ignác, és hát természetesen értelmszerűen sokszor a Honvéd ellen. Van nekem egy kedvenc Vasas Honvéd mérkőzésem 3-3, erről majd mindjárt beszélgetni fogunk, de úgy általában véve a kettős rangadónak a feelingje, hogy ilyen nagyon modern kifejezéssel éljek, vagy a hangulat, ami körbevette, mi az, ami megmaradt benned ezekből a meccsekből?
2: Megmondom őszintén, hogy ismétlen magam, én ahhoz szoktam hasonlítani, amikor vidéken az emberek, aki egész évben nem volt templomba, éjféli misére mindenki elment. Tehát gyakorlatilag, ugye volt egy sajtóterasz, néhány száz, 1-2 ezer ember, ott mindenki, művészek, tudósok, akik léteznek, tehát mindenki ott akart ezeken a mérkőzéseken lenni, és ami még érdekes, hogy én ennek egyszer utána néztem, hogy én ugye szerencsém van, én 74-ben már játszottam, és 86-ban még, tehát 12 éven keresztül, mivel a Vasasban voltam, és gyakorlatilag nagyon 50% körül volt az eredmény. Tehát ami elképesztő, hogy gyakorlatilag, ugye, mert nem volt, amikor még az egyik csapat gyengébb volt, akkor se volt annál gyengébb, hogy ne legyen esély egy kettős rangadón. Rengeteg néző volt, és ami érdekes, hogy rengeteg gól volt. Tehát nagyon-nagyon sok gól volt. Én nem is emlékszem 0-0 vagy 1-0, bár lehet, hogy volt, és még valami. Emlékszem szerint kiállítása volt nagyon. Hát hihetetlen jó hangulatba szerett a közönség, tehát, hogy mondjam, örök élmény életemben.
1: És hát négy meghatározó nagy szurkolótábor is ott volt, nem csak a négy. Így egyébként van. Jellemzően válogatottató hemzsegő, mert azért a 70-es éve, egyébként pont, amit mondtál, 74-től 86-ig, az pont az aranykora a kettős rangadóknak, mert ugye...
2: Bocsánat, meg az intézményes, tehát igen. Korábban is volt két, de akkor intézményesen szinte
1: ezt a,
2: minden...
1: Ezt a szót akartam használni egyébként, hogy akkor intézményesítették a kettős rangadót. Ugye volt egy-két olyan év, hogy az MTK meg a Csepel is bele-bele fogy, de jellemzően azért Újpest, Ferencváros, Vasas és Honvéd adta ezeket a mérkőzéseket, és ezért 70-es években már az óriási szó volt, ha vidékről bárki a válogatottba eljutott, hát hogy mondjuk dobogón végezzen vidéki csapat, az pedig, mint a Fehér Holló, mondjuk egy vidék legjobbja cím, egy ötödik helyjel, az mondjuk, én Szombathelyi gyerek vagyok, a Haladás egyszer volt ötödik, azt úgy ünnepeltük Szombathelyen, mintha megnyertük volna a bajnoki címet. Ez komolyan mondom, az ötödik helyről beszélgetünk, hát aztán, hogy Kereki Zoltán emellett még válogatott is volt akkor, tehát az meg ugye hab volt a tortán, de most Vasas honvédozunk. A Vasasnak a nem tudom hányadik aranykora, de mondjuk minimum a második aranykora, vagy inkább legyen harmadik, a aranykora az pont akkorra esett a 70-es évek második felére, hiszen ugye 77-ben a Müller Sándorokkal, Zombori Sándorokkal, Váradi Bélákkal, Mészáros Bubukkal és Izsó Ignáccal felálló Vasas lett a Vasas lett a bajnok, fantasztikus teljesítménnyel, azt hiszem, hogy a népsport osztályzataiban mai napig a mezőnyjátékosok közül a Váradi és Müller, akik holtversenyben végeztek az első két helyen, ez a legmagasabb valaha volt átlagosztályzat, amit
2: ja,
1: elértek.
2: Külön, ha jól emlékszem.
1: Hát majdnem, valami 6-85 vagy 6-90, valami ilyen. Na de ott azt nem néztem meg, de szerintem ott a stabil csapatból szerintem 6-os alatt talán nem volt senki. Az éves átlagosztályzatot tekintve.
2: És gyakorlatilag, ami óriási volt az átlag életkor a csapat, ami nem volt több, mint 22-23 év, tehát hogy mondjam, ugye ilyenkor ugye, picit azért van az emberben, sokkal több volt abban a csapatban, abban nagyon-nagyon sok volt abban a csapatban, mert gondold meg, hogy volt 6 vagy 7 gólövő, a legtöbb csapatban egy vagy kettő nálunk, még a Komárdiban is gólokat rúgott a Gaspista, és még valami, hogy végül is a 74-86-ig a 8-9-5 kupaérmet állt, tehát hoztunk egy jó átlagot, tehát nagyon siker, ugye a mérsző farkasféle Vasas után, ugye ez volt a legsikeresebb Vasas, de mondom egy picit, abban talán még több volt abban a csapatban.
1: Hát úgy, hogy ráadásul még egy kis László is megérkezett ebbe a csapatba.
2: Igen,
1: nem
2: sok,
1: nem
2: van,
1: sokkal a bajnoki cím után, aki csak az ifjabbak kedvéért, tehát korszakos futballistája volt a magyar labdarúgásnak. De mi volt az ok? Mi volt az ok, hogy nem sikerült odaérni? Mert persze ez nem jelenti azt, hogy a bajnoki címér vagy a dobogó környékén ne lett volna ott a Vasas többször még, de a bajnoki arany nem jött össze.
2: Így van, 82-ben még volt hátra 3 forduló, még mi vezettük a tabellát, gól, különbség, minden. Egy lehet a következő, ugye Rudi bácsi, mikor visszajött 74-ből, mondta, hogy nem mondta, hogy bajnok az eszünk 3 év múlva, de azt mondta, hogy hát 3 év alatt a csapatot fel akar juttatni, ameddig lehet. Most ez sikerült. Szóval mai napig senki nem érte, belegondolok, 50-valahány éves volt, és ott volt, hogy mondjam, van neki, hogy senkit nem szeretnénk megbánni. Volt egy konfliktus helyzet, és neki ő elment végül. Tehát eszent, ez történelmi hiba volt. Ha ő marad akkor, és utána gondolod, egyszer utána néztem, utána az elkövetkező 7-8 évben volt 6 vagy 7 vagy 8 edzőváltás. Ez abszurditás.
1: Hát igen, mert mindenkit a 77-es bajnokhoz mértek, ahhoz képest meg akkor már nem siker az, hogyha nem első hely van.
2: Igen, és évente volt, vagy évente edzőváltozás. És milyen érdekes, mikor Rudi, volt egy kényszerezett Rudi bácsi visszajött, és akkor végül vele nyertünk még 86-ban Magyar Nyitköztársaság kupát.
1: Így van, pont 40 éve most a Fradi ellen 11-esekkel, ha jól emlékszem.
2: Igen.
1: Na,
2: igen.
1: Volt ez a Vasas Honvéd, ez 1980. március 30 vezette Bártfai, 3-3 lett a vége. Izsó Ignác nem csak 2 gólt szerzett, hanem még a forduló válogatottjába is egy 8-as osztályzattal természetesen sikerült bekerülnie. De most a 2 gól, az egyiket úgy interpretálja a Népsport, hogy Parócai nem akarta a gólvonalról kiütni a labdát, hanem testtel akarta megállítani, viszont már a vonalon belül. Ez volt az első Izsó gól. A második Izsó gólnál pedig valami eltört lövésről van szó, ahol Gújdár elindult az eredeti szerinte az eredeti szándék irányába, aztán a labda meg szépen begurult a másik sarokba. Hogy volt ez a két Izsó gól?
2: Most hogy mondjak neked valamit, hogy ugye az ember mindig, hogy mondja, beszegszi bitatkült, tehát akkor is voltak. Tehát ez mondjuk az első az dalban így volt, de bőven bent volt, tehát azonnal talán partjelzés, ha jól emlékszem erre. Most a másodiknál azért volt furcsa nekem ez az interpretás, amit ugye írtak, hogy el...
1: Boros Dezső és Lakatté Károly párosa.
2: Következő. Tehát én nagyon sok olyan gólt rúgtam, hogy még egy pillanat egy mozdulattal lövőt se, tehát hogy mondjam, még... Sőt, azt kell, hogy közel soha nem rúgtam nagyot a labdával, tehát mindegy elmúlt, de nincsenek ilyen szempontból jelentősége, de na, végig is egy nagyszerű mérkőzés volt. És sőt, ugye, ha jól emlékszem a Honvéd vezetett, utána mi vezettünk, utána ugye a Honvéd, tehát bártakozó, azt mondom, nagy antistán védő létre, talán két gólt.
1: Hogy nem, mindjárt vele fogok beszélgetni, úgyhogy annyira így van ez, ha már Vasas Honvéd, meg ha már a 80-as megy. Na, most még egy gondolat, mi lesz vasárnap? Először is, hogy ott leszel-e, de inkább a kérdés majd, hogy nem arra vonatkozik, mert ez mégiscsak egy MB2 utolsó előtti forduló, hogy mondjuk az új idény rajtjakor a Vasas meccsen ott leszel-e.
2: Nyilván ugye általában tudok ki, melyek most nem tudok ott lenni, de ugye én, ahogy mondjam, szeretném a Vasas bajnokságot nyerni, mert én azt gondolom egyébként, hogy mindegy, hogy a bajnokságot nyerni bárhol nagy dolog. Tehát ha bajnokként tudná az új idént, azt szerintem az még a csapaton egy picit segítene.
1: Könnyen lehet, meg most ne liftezzenek, mint 3 évvel ezelőtt, amikor
2: így van,
1: a frissen feljutó.
2: Ha lehetne, bocsánat, meg egy gondolatom, hogyha még a végén van annyi időnk egy perc. A következő, hogy ugye a világban az emberek nagyon sok minden nem értenek egyet, sőt többségben. Azért vagyok még ennyi időtás büszke rangadók, mert a kettős rangadók, legyen az sportvezető, legyen az játékos, sokkal, tehát embertől nem hallottál rosszat. Tehát
1: ez így van.
2: Ennyi, ugye eltelt 40 év, és még mindig, tehát rengeteg ember, és ezeket emlegeti a kettős rangadókat.
1: Na, reméljük, hogy a saját bőrén is hamarosan mindenki megtapasztalja, hogy milyen egy kettős rangadó, ehhez mondjuk kell az MLS, nyilván meg kell a négy klub, de reményeink szerint megegyeznek. Szerintem a szurkolók már úgyis döntöttek, hogy meg se kérdezték őket, úgyhogy ők szívesen mennének.
2: Igen.
1: Izsó Ignácnak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, mindjárt folytatjuk a Honvéddal és Nagy Antallal.
0: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: A mikrofonnál továbbra is Elpap István, Vasas után Honvéd, Nagy Antalt köszöntöm nagy szeretettel, nagyjából az Izsó Ignác féle korosztálynak egy honvédos változatát. Szervusz, Anti!
3: Szia, halló. Köszöntöm a hallgatókat.
1: Hát annyira, hogy ugye mindketten 56-osok vagytok, annyi a különbség, hogy Izsó már betöltötte a kereket, te meg még nem.
3: Meg ő jobb képű, tudod, meg ez a nagy különbség.
1: Az a legfontosabb talán, hogyha lehet ilyet mondani. Na hát ugye az apropó az, hogy vasárnap egy Honvéd-Vasas meccset, ha nem is fejeződik be az NB2, mert az nem igaz, mert egy forduló még van, de mondhatjuk, hogy ez egy ünnepi rangadóval fordul finisébe a másodosztályi bajnokság, hiszen az már eldőlt, hogy mindkét csapat feljut. Az is eléggé valószínű, hogy a Vasas első és a Honvéd második helyen, mert ahhoz mondjuk a Honvéd nyerne, még mindig maradna két pont az utolsó fordulóra, de azt gondolom, hogy ez mindegy is. Mennyit voltál Honvéd meccsen ebben az idényben, és mit szólsz ahhoz, hogy végül is aztán még akkor is a tavasszal egy kicsit dadogott a csapat, de különösebb veszély nem fenyegette a feljutást?
3: Hát én az elmúlt időszakban egy kicsit távol tartottam magam a csapat mérkőzéseitől, mert én annak idején, amikor kiesett a csapat az NB1-ből, azt mondtam, hogy bár ez egy szörnyű tragédia számunkra, de jobb lesz az NB2-ben játszani, mert kimegyünk a mérkőzésekre, hazai meccseket megnyeri a Honvéd, és legalább jól érezzük magunkat. Na most az elmúlt években sajnos nem ez történt. Egy-két meccsre kimentünk, kikaptunk otthon Mezőkövestől, vagy nem tudom, Kozár Mislentől. Egyébek is én azt mondtam, hogy akkor jövök legközelebb Honvéd meccsre, ha van mit ünnepelni. Úgyhogy én tervezem, hogy vasárnap, most szervezem még, hogy a többiek is jöjjenek, hogy menjünk ki erre a meccsre, mert végre van mit ünnepelnünk, bár én egy kicsit szkeptikus vagyok majd a jövő évvel kapcsolatosan, mert még ezt a csapatot nagyon meg kell erősíteni, de én kapcsolatban vagyok. Minden mérkőzés után értekezünk az edzőnkkel, Tomival és...
1: Feckó Tamás, ugye?
3: Én mondtam, hogy na most valószínű, hogy kimegyek, mert ugye, ahogy megértem, ahogy van mit ünnepelni, én azonnal jövök.
1: Mondod, hogy a többiekkel, csak azért, hogy bepárásodjanak a honvéd szurkolók tekintetei, mondd el, hogy kik azok a többiek, nagyjából sejtem.
3: Hát a többiek, ugye, akik rendszeresen meccsre járnak, azokat most fogom hívni, Varga Józsi, Gyimesi Lacit, ők többször ott vannak, Eszterházi Marcival, Sallai Sanyival és Andrus Józsival szervezem, amennyiben Pesten vannak, vagy szabad a délutánjuk, hogy kimenjünk, tehát abból a 86-os csapatból azért egy kicsit egy erős védelmet, garabolomra, aztán minden meccsenként van, tehát egy erős védelmet, meg egy viszonylag jól összerakott kis támadó 3-as, 4-est azért szeretni vasárnap látni együtt.
1: Döme?
3: Döme vele is.
1: Csak hogy még erősebb legyen.
3: Nem tudom, hogy a Döme most mit tervez, de valószínűleg őt is azért megint elvívalom, hogy ráére.
1: Na, nagyon helyes. Izsó Ignáccal beszélgettem itt, természetesen kettős rangadók, Vasas-Honvéd mérkőzések is voltak a téma, hiszen hát kettős rangadóból ugye bőséggel jutott Izsó Ignácnak, de bőséggel jutott Nagy Antalnak is, és így aztán Vasas-Honvéd meccs is, ami gyakorlatilag szinte mindig kettős rangadó, vagy szinte mindig a Népstadionba rendezték. Itt van az orrom előtt egy korabeli Népsport, 1980. március 30, az egy elég gyenge Vasas-Honvéd 3-3, góllövő Izsó 2 mellett Birinyi, Honvéd oldalon pedig Bodonyi Béla és Nagy Antal 2. és természetesen a 8-as osztályzat, és mellette természetesen a forduló válogatottjában egy poszt a középpályán, már eleve az, hogy középpályán, mert ugye te abszolút védőként kezdted, de egyre többet voltál középpályán, és például a mezei féle válogatottban is jellemzően inkább a védők előtt játszottál. A gólerősséged a válogatottban is szereztél gólokat, az osztrákok elleni fejesült így hirtelen eszembe, de azért nem azért tartottak, hogy gólokat szerez, hanem hogy rend legyen a középpályán meg a csapat átmeneteibe. Ez milyen meccs volt? Mennyire emlékszel erre a Vasas Honvéd 3-3-ra?
3: Hát ugye általában az ember a kettős rangadókra szívesen emlékszik. Egyrészt azért ott bármennyire is a saját szurkolóink jártak szurkolni nekünk, de a viszonylag semleges szurkolók is ott voltak a stadionban. Tehát azt hiszem, hogy ezen a előmeccsen, mert ugye itt a Vasas Honvéd volt az előmeccs, és utána a Dózsa Fradi, a Fradi Dózsa, ott a főmeccs. Na most azt hiszem valami 60-valány ezer néző volt itt is.
1: A Népsport szerint pont 60 ezer.
3: Hát azért mondani, hogy 60-65 ezer ember, tehát az embernek egy névstadionban 60 ezer ember előtt játszani, az mindig óriási élmény van. És ezt a szurkolók is szerették, még nem berekedtek össze annak idején a szurkolók. Előfordult az is, hogy érdekből, de valamelyik csapatnak átszurkoltak. Tehát a kettős rangadóknak volt egy olyan speciális hangulata, amit hát azóta is emlegetünk, és aki azokra a rangadókra kiállt, az mind azt mondja, hogy úristen, de jó lenne még néhányat átélni. Tehát egyrészt ugye ez a kellemes hétvégi esti hangulat jön nekem hirtelen elő, másrészt pedig azért sajnálatos módon azért nem volt olyan nagyon sok rangadó, ahol kettesével rúgtam volna, volt főleg, hogy ugye az én feladatom főleg a védekezés.
1: Ráadásul
3: volt.
1: Lábbal mind a kettő, 10 meg 17 méter, hát ha hinni lehet a Népsport korabeli tudósításának.
3: Igen, az egyiket egy szöglet utáni kavarodásból, aztán viszonylag közelről, a másikat viszont egy visszagörított labdával 16-oson kívülről, tehát az embernek azért ezek az emlékek megmaradnak, és hát hogy is mondjam, Vasas ellen a rangadón döntetlent játszani, úgyhogy két gólt rúg az ember, azért olyan elég felemelő érzés volt, és eléggé szépé tette azt a hétvégémet.
1: Ugye akkor Tihi Lajos volt a Honvéd edzője, Vasasé egyébként Mésző Kálmán, tehát nagyon gyengén a kispadok sem voltak név nélküliek, de ugye ez még nem az a Honvéd volt, amelyik sorozatban aztán 3 aranyat nyert 84 és 6 között már Komora Imrével. Mi volt a különbség? Mert a csapatnak úgy nagyjából a fele, vagy talán még kicsit több, mint a fele megegyezett a későbbivel, de egy ilyen generációváltás azért a Honvédon belül is lezajlott a 83-ig, 84-ig.
3: Igen, tudni kell ugye, hogy a Honvédban volt egy olyan átmenet, amikor Lakat Karcsi bácsi után Tihi Lajos vette át a csapatot, és én a Tihinél középcsatát játszottam a tartalék csapatban. És amikor mi 78-ban az Ajax ellen játszottunk, akkor mondta nekem, meg ismerte, hogy beállóst is jól játszottam, és mondta nekem, hogy figyelj, van itt ebben az Ajaxban egy Lerbi nevű játékos.
1: Az volt, igen.
3: Nagyon sokat fut, nagyon jó fejjel. Szóval kimész középpályára, te legalább annyit futsz, jobban fejelsz, mint ő. És én úgy gondoltam, hogy mivel benned van egy támadói vér is, esetleg lőnél is gólt róla. Na most ez az Ajax ellen ott indult el az én igazi Honvéd karrierem.
1: Hát mert ez így történt, ahogy Tihi vázolta.
3: Igen, ez így történt, hogy Tihi mondta, én a Lerbivel futottam rengeteget ütköztünk, és hát sikerült nekem két gólt lőnöm, és attól a pillanattól kezdve nekem a csapatban úgy volt a védekező feladatom, akár középpályán, akár a védelemben játszottam, hogy mindig terveztük azt, hogy ha véletlenül nehezebb a meccs, akkor én megyek előre. Ugyanezt történt mondjuk Dunajváros ellen is, ahol rosszul álltunk otthon. Előre mentem, csináltam egy 11-est, meg rúgtam két gólt, és az utolsót feljártam a 90. percbe, és mesélték a sátrúja, Tihon mondta a kispadon, hogy minek örül ez ennyire? Hát a Dunajváros ellen nyertünk csak.
1: De persze. Tehát, azt kell megverni, akivel játszik az ember, nem?
3: Igen, a játékosok és a játék megítélésében, tehát a tényleg a hozzáállását ezzel fémjeleztem, és én tudni kell, hogy ugye 80-ban úgy lettünk bajnokok Tihivel, hogy ő már az új játékosokat kezdte a csapatba beépíteni, tehát Gyimesi Laci, Bodonyi Bélát, engem is. A Garaba Imre már csak a második fél évre jött 80-ban, tehát a decemberi, és illetve az Eszterházi Marcikával jöttek ketten, tehát teljesen frissítette a csapatot, mert sajnálatos módon sérülések miatt a Lukács Sanyi, a Kozma Misi, a Pintér Sanyi, tehát a nagy menőink kiestek a csapatból, és ő egyébként is már a fiatalitással egy ilyen vegyes csapatot vezetett akkor bajnoki aranyéremre is, és már elindította azt az átalakulást, amit aztán utána Komora Imre befejezett.
1: Na még annyit, hogy lesznek-e kettős rangadók a nyártól, hiszen elvi akadálya ennek nincs, a szurkolók biztos, hogy nagyon szívesen mennének, stadion van hozzá, innentől gyakorlatilag a klubokon meg az MLS-en múlik.
3: Hát én egy kicsit szkeptikus vagyok, mert a klubok régen is vitatkoztak már ezzel, hogy kinek mennyi nézője megy ki, és ki jár jól, ki jár rosszul, és emiatt is szűnt meg azt hiszem a kettős rangadó annak idején, de én nagyon örülnék neki, mert bár ugye csak nézőként, de ha újra kettős rangadóra mehetnénk ki, azért ez a Puskás Stadion ez tudna szép perceket okozni, bár hozzáteszem, hogy van egy veszélye is, mert ha a kettős rangadókra alkalmas csapatok nem úgy teljesítenek, akkor egy félig üresen, vagy egy üresen kongó nagy stadion azért illúzióromboló is lehet, tehát én bízom benne, hogy ezek a nagy csapatok jól fognak teljesíteni, ezáltal tele lesznek a stadionok, és lesz kettős rangadó.
1: Hát ha egyet csinálnak próbából, arra biztos, hogy sok néző bemegy, meg is mi is köztük leszünk, mert kettős rangadóra igenis menni kell. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, ne felejtsük, vasárnap 16 órától Honvéd Vasas mérkőzést rendeznek az MB2-ben, két feljutó csapat. Izsó Ignáccal és Nagy Antallal beszélgettünk, mindjárt jövünk a Nemzeti Sportkörrel.
0: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Megyünk tovább, mikrofonnal Elpap István, szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sportkörben mindenek előtt Kovács Erikát, a Nemzeti Sport főmunkatársát, Kis Tamást, az MTI sportszerkesztőjét és Turi Gábort, a Nemzeti Sport főmunkatársát, adásunk társszerkesztőjét. Eredendően itt nem volt olyan szándék, hogy nagyon Bajnokok Ligájáról beszélgessünk, hiszen ma azóta eltelt két nap, de először látogat a Nemzeti Sportkörbe olyan, aki, hát azt nem tudom, hogy megkönnyezte, hogy a kis ágyús londoni csapata bejut a döntőbe, de ahogy Kis Tamás arcára nézek, még ezt is el tudom képzelni.
3: És mindjárt most is.
2: Szívből gratulálok, most már egyszer meg kéne nyerni, nem? Mert arra még sose volt példa. Mondjuk arra se sokszor, hogy döntőbe van a csapat.
4: Hát az is 20 évvel ezelőtt volt utoljára. Köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Nem megkönnyezni azért még, itt még nem volt...
2: Majd 30.
4: Nem volt mit megkönnyezni, igen, és ezt egyébként elég sokat szoktam hallgatni Thierry Henrynak az értékeléseit, mert van azért olyan a korábbi arzenálokból, akiknek adok a véleményére, ő az egyik.
2: Meg ő el is mondja minden alkalommal, ugye?
4: El is mondja, így van, és ő is persze nyilvánvalóan nagyon örült neki, ő is, hogy bejutott a csapat a döntőbe, de hát azt még meg kell nyerni, mondta ő, és ezzel egyet is értek. Úgyhogy nyilván ez egy nagyon jó dolog, és én rájöttem már évekkel ezelőtt, hogy befolyásolni tudom a mérkőzések eredményeit, mert ugye amit én tippelek, az sose jön be. Ezért mondtam szándékosan az elmúlt két hétben, hogy a Bayern és az Atlético fog bejutni. Mert így legalább akkor bejutott az Arsenal meg a Paris Saint-Germain. Persze, hogyha az Arsenal szempontjából nézem, akkor nehéz megmondani, hogy melyik a jobb ellenfél a döntőben, mert a Bayern sem lenne egyszerű, meg a Paris Saint-Germain sem, de...
2: A legjobb az, hogy egy meccses döntő van.
3: És a lényeg,
2: én szerintem ez
3: mondta,
2: nagyban növeli az Arsenal esélyeit.
4: Ez nagyon jó.
3: És nyer a Párizs, akkor most mondd ki.
4: Ami meg lényeges, hogy Budapesten lesz a döntő, és azért két nagyszerű csapatot láthatunk majd a Puskás Arénába, úgyhogy biztos, hogy érdekes. Az biztos, hogy érdekes döntőnek nézünk elébe, az nem biztos, hogy olyan nagyon látványos lesz, de izgalmakban biztos, hogy nem lesz hiány. Úgyhogy a két elődöntővel kapcsolatban pedig hát rengeteg dolgot olvasgattam azóta, meg nézegettem mindenféle elemzéseket. Szerintem mind a kettőnek megvolt a maga érdekessége, és itt a sportkörben is ugye a kollégák az elmúlt két napban már sokat beszélgettek róla, meg sokat elemezgettek. Van egy, a Paris Saint-Germainnél talán van egy Luis Enrique faktor, bár nekem a Bayern Münchennek a enerváltsága meglepő volt. Nekem feltűnt, hogy valahogy én többet vártam volna tőlük a visszavágon, vagy nagyobb energiabedobás, bár lehet, hogy ez a harmadik percben kapott gól, ez egy kicsit megfogta őket, vagy borult a mester.
2: Ha nem fogta meg, akkor az
4: egy miért? Igen, pontosan, tehát ott meg ugye fel tudtak állni, úgyhogy ez meglepő volt, de hát úgy tűnik, hogy Luis Enrique valamit nagyon tud, mert most a sorozatban másodszor viszi be ezt a Paris Saint-Germaint a döntőbe, az is lehet, hogy kétszer meg is nyeri.
2: Reálon kívül ilyet még nem csinált senki.
4: Így van, úgyhogy ez nagyon érdekes. Hát az Arsenal szurkolók, meg az Arsenal meg ugye nagyon régóta vár sok mindenre, mert 22 éve volt utoljára a Premier League győzelem, amihez most közel kerültek, erről majd talán fogunk beszélni még az adásba, és 20 év után pedig újra BL döntő, az már csak a cherry on the cake, vagy a cseresznye, vagy a haba tortán.
2: Hogy tudom, hogy a Premier League-ből vezet le minden angol mindent, de azért a BL-re is elég régen áhítoznak.
4: Így van.
2: Az kiderült, mégpedig tegnap derült ki gyakorlatilag, hogy ugye mert Európa Liga és Konferencia Liga elődöntőket is rendeztek, hogy azzal, hogy a hiába jutott be az Európa Liga döntőjébe a Freiburg, egyébként a Fradi verő Bragát kiverve, ha a Rayo Vallecano meg bejutott a Konferencia Liga döntőjébe, és az azt jelenti, hogy most már biztos, hogy Spanyolország indíthat 5 csapatot jövőre a BL-ben az angolok mellett, illetve mindjárt tegyük zárójába, hogy meg lehet, hogy a németek, már a Freiburg megnyeri az Európa Ligát, akkor az Európa Liga győztese is be tud jutni, de az is lehet, hogy megint az angolok lesznek 6, és még az is lehet, hogy ez a Bournemouth lesz a 6, mert hogyha az Aston Villa megnyeri az Európa Ligát, és Tóth Alexék úgy terjesítenek, akkor még az is lehet, hogy a Bournemouth BL-t játszik, ezt mondjuk így kimondani is abszurd. De a Liverpoolnak innentől aztán végképp hibátlan. Ezzel az Aston Villa Európa Liga döntőt játszik, a Liverpool is még egy lépéssel közelebb került a BL részvételhez, amit egyébként már nagyjából megágyazott magának. Egyébként a Chelsea-vel játszanak a hétvégén. Gyakorlatilag minden támadójuk vagy sérült, vagy félig sérült, úgyhogy lehet, hogy Szoboszlai most nem jobb hátvéd lesz, hanem középcsatár. Az azért nem valószínű, de
5: hát
2: azért érdekes lesz.
5: Szerintem azt jobban játszanom, mint jobbeket, legyünk hát egész őszintén.
2: Hát, vagy legalábbis szívesebben.
5: Hát most én hát a szegény Fazekas Laci halál kapcsán mondtam, mert így fölhúztunk egy évet, hogy nagy magyar futballisták, és én azt mondtam, hogy aki látta a Manchester United elleni gólt, amikor ott megszerezték a labdát, és végig fönn volt a feje.
2: Hát
5: végig fönn volt a feje, nézte, hogy ki nem passzolhatta. Erről van szó, tehát lehetett látni, tehát egy roppant idegesen, nem akarta ő ezt egyedül megoldani. És amikor látta a végén, hogy nincs más megoldást, nekem kell megoldani, akkor a bal lábával szépen behelyezte.
2: Kötényben.
5: Így van. Tehát én azt mondom, hogy a csatárt jobban tudna játszani jobbeket, tehát gólt is tud lőni, meg gólpasszt adni, mint a Manchester ellen. Mondjuk nyilván ezt a Slot is tudja, tehát, de hát most ugye a szükség, hogy szokták mondani, törvényt bont, vagy hogy van ez?
2: Úgy.
5: Úgyhogy lehet, hogy most a középpályán kap helyet, mert ugye elől aztán senki, hát, úgy néz ki.
2: Hát Szalai Sekitike biztos nem játszik, igen. Iszak ugye félkész, ki tudja, Wirtz sem teljesen egészséges, persze van még ott ember, tehát azért nem lehet azt mondani, hogy a Liverpoolnak olyan ritkás a kerete, de.
5: Úgyhogy én azt gondolom, és amit itt az előbb említettem a Bournemouth esetében, Tóth Alexet esetleg látjuk majd, hát
2: ez a
5: fantasztikus lenne egyébként látni a BL-be, ha már a Fradi kupat menetelésében nem mindig láttuk a vége felé, tehát ez nagyon fontos lenne, jó lenne.
4: Igen, hát a Bournemouthnál ugye lesz egy edzőváltás, azt már bejelentették, hogy Iraola ugye távozik, meg azt is tudjuk már azóta, hogy Marco Rose lesz az új vezetőedző, és annyit közölt már a Bournemouth, hogy mindenki tiszta lappal indul, mint a játékosok közül az új edzőnél, úgyhogy reméljük és bízunk benne, hogy Alex majd megfelel abba a játékrendszerben, amit Róza kitalál, megfelel.
2: Hát ő magyarokkal dolgozott már
4: együtt. Szerintem nincsenek rossz tapasztalatai.
2: Ja, hát biztos, persze.
4: Azt gondolom, úgyhogy...
2: Ugye a Lipcséről beszélgetünk.
4: Így van, úgyhogy én az abban reménykedem, hogy Alexnek lesz rendszeres játék lehetősége, és az nagyszerű dolog lenne, hogyha úgy indulna a következő európai kupa szezon, hogy a Bournemouth is játszhat a BL-ben.
2: Ugye Európa akkor... Ligában szinte biztos, tehát
4: Európa Ligában szinte biztos, igen. De hogy mindenképpen újra, ahogy ugye a Ferencvárosnál megvoltak Alexnek a játékpercei európai kupa sorozatban, most akkor visszatérne erre a porondra, ami egyébként sok szempontból neki egyénileg is, meg nyilván a válogatott szempontjából hasznos lenne.
2: Tóth Alexet szeretjük erre?
3: Én igen.
2: Tudom, hogy Kerkezt igen, most kérdezem, hogy Tóth Alex.
3: Most már jobban szeretjük, mert ezt a csapatát jobban szeretem. Én hát most nőből vagyok, én ez alapján is ítélek sajnos.
2: Ugyanezt túl sok Bournemouth szurkolóban még nem találkoztam, de ezek
3: szerint. Kifejtsem, hogy mire gondoltam, nem szeretném kifejteni, mindenki érti szerintem. Igen, mindenki. Viszont egy végtelen szimpatikus játékos, meg jó játékos is, szóval, hogy én szeretném. De mivel biztosított neki a nemzetközi kupa szereplése, tehát vagy itt, vagy ott, igazából meg az hát a fontosabb, hogy játék lehetőséget kapjon a csapatában, az meg még szerintem az még nem dőlt el.
2: Hát hegymenetben van, kora rendben van, fél év, az kell a beilleszkedésre, most jöhet az áttörésébe.
3: De én leszek az első, aki a magyar válogatottban jól teljesít, akkor az első sorban fogok neki szurkolni. Na. Tehát ez biztos.
4: Meg éppen most nyilatkozott Alex arról, ugye, hogy az intenzitás váltás, tehát hogy az NB1-ből a Premier League-be kerülni, azért itt komoly intenzitás különbség van, és ez nyilvánvalóan őt, aki egyébként egy nagyon alázatos, felkészült és nagyon jó játékos, még azért őt is, hogy is mondjam, komolyabb erőbedobásra készített. Tehát fel kell vennie a ritmust, de ezt már akkor is, amikor átigazolt, akkor is beszéltük itt, és akkor is mondtam.
2: Más nem, hogy ezt Florian Wirtz kapcsán is mondták, tehát itt nem csak arról van szó, hogy a magyar NB1 meg a Premier League, hanem úgy általában a világ összes bajnoksága meg a Premier
4: League. Hát vagy ott van például, akit ugye, hogy egy pillanatra visszatérjek az Arzenára. Gyökeres, aki visszatér a gyökerekhez, ugye ezt írta ki a közösségi felületén a budapesti BL döntővel kapcsolatban, de hogy ugye ő is nagyon sok kritikát kapott, amikor az Arzenához igazolt, ugye jött a Sportingból, nem tudom, 40 góllal a háta mögött, és aztán itt meg kereste a helyét sokáig. Bár most az utóbbi mérkőzések alapján már nekem kezd úgy tűnni, hogy nem is feltétlenül a bármennyire furcsa ez, hogy a középcsatára ezt mondom, de nem feltétlenül a gólszerzés az elsődleges feladata ebbe az Arteta féle játékrendszerbe, aztán majd meglátjuk, hogy hogyan alakul. De ő is nehezen tudott tudott váltani a Premier League intenzitására, úgyhogy ez, ebbe igazad van, ez minden játékost nagyobb erőbedobásra készített.
3: Sőt, ha már a Kerkezről említetted, hát ott is beszéltük a klubváltás kapcsán is, hogy az is egy más kávéház volt a Liverpoolba igazolni, és ott is meg kellett szokni.
2: Tehát, pedig hogy ő a Premier League-ba
3: így
2: jött.
3: Így van, de hogy Premier League és Premier League csapat is között is van különbség.
5: Mondjuk ezt... neki Bitankondia van egyébként is, szóval ezt...
2: De ő már ezen túl van.
3: Igen, de ott is kellett neki türelem.
5: Akkor lesz igazán jó a magyar futball, hogyha... Mert én már tényleg öreg emberként emlékszem, hogy amikor a kezdetén igazoltak légiósnak a játékosok. Ugye még
2: Schlosserről beszélgetünk.
5: Nem a Schlosserről, de szegény Fazekas Laciról, például, ja, vagy hát a Bálint Lászlóról, akik megkezdtük, hogy milyen kín, és azt mondták, hogy futballon, de sokkal jó, de sokkal nagyobb az edzések intenzitás. Hát ez volt akkor, ugye a Fazekas 80-ban igazolt.
2: És ők Belgiumba mentek, nem Angliába.
5: Erről van szó, mert azt mondom, a Premier League az most is egy külön kaszt. De ők Belgiumba mentek, és utána emlékszem, akkor hirtelen akarom mondani, Kovács Kálmán az Ozerbe ment, és akkor Kálmán, mi van veled? Hát itt is gömbölyű a labda, de óriási az edzések intenzitása, közti különbség majd Magyarország és Franciaország között. És ezt ugye azóta minden játékos elmondja, és ma is elmondják, tehát én azt szeretném, tehát Premier League kivétel, oké, de én azt szeretném, hogyha kimegy egy játékos, és azt mondja, hogy nem olyan nagy a különbség az intenzitásban, mert akkor jó lenne a magyar futball egyébként.
3: De az szerintem ezt az összes sportágnál lehet tudod mondani, ha külföldön lévőkkel beszélsz.
2: Azt a kanyart hadd tegyem bele, hogy amikor Urbányi István Izraelbe szerződött.
3: Ő nem ezt mondta.
2: Ővel nagyon jóba voltam, és akkor egyszer csináltam egy interjút vele, hogy milyen Izraelben, és akkor mondtuk, hogy beszéltük, hogy akkor csináljuk meg az anti-interjú, tehát a megszokott interjúkhoz képest az ellenkezőjét, mert hogy a tapasztalat az, és akkor mondta, hogy itt, szerintem bármelyik csapat kiesne a magyar NB1-ből, edzésen semmi, a meccsek színvonala borzasztó. Tehát pont az ellenkezőjét mondta annak, mint amit egyébként mindenki más, minden bajnoksággal kapcsolatban szokott, tehát az első volt teljesen általános, szerintem ebben volt mindig egy kis ilyen utófényezés is, hogy lám én azért itt ettől függetlenül megállom a helyem, ha meg nem, akkor meg erre lehet fogni. Na.
3: Dörzsölt újságíró.
2: Nem, hát dörzsölt futballista, nem dörzsölt újságíró, dörzsölt futballista. És most nem az Urbányról van szó, hanem inkább pont, hogy a többiről. Na, tehát az Liverpool azért odaér a BL-be, és ez ugye ez a minimális kármentése ennek az idénynek, ez fogalmazhatunk.
5: Emiatt
2: így, nem?
5: Lehet, hogy a Slot marad egyébként, mert most megint ugye csend van ebben.
2: Hát most úgy néz ki, marad.
5: Igen.
2: De jövőre viszont semmi se védi. Azért azt is tegyük hozzá.
4: Az biztos, hogyha marad, akkor a következő szezonban valamit kell nyerni, tehát valami trófea kell, és nem biztos, hogy a Liga Kupa mondjuk elegendő, most csak
2: de mondjuk nyerni, egy példát. Bocs, hogy közbevágok, nyerni ugye csak tavasszal tudsz, és Slotot már októberben ki fogják rúgni, ha van egymás után három vereség. Idén ezt nem tették meg, mert címvédő volt.
4: Így van, meg hát nyilván itt még azért kitartott a türelem, de ebből a szempontból igazad van, de hogyha úgy alakul a helyzet, hogy még tavasszal ott van, akkor is mindenképpen kell abban a szezonban valamilyen trófea a Liverpoolnak, ahhoz, hogy Slot a helyén maradjon. Egyébként meg most ugye hétvégén a Chelsea-vel játszanak, szombaton a forduló nyitó meccse lesz ilyen ebédidő után, közvetlen, és hát ha megnézzük ezt a Chelsea-t, hogy gyakorlatilag mint a kártyavár, így összeomlott az egész csapat.
2: Klubvilágbajnokságból indultak.
4: Igen, és
2: egész Paris Saint-Germain-t verték a döntőbe, azt most nézzük meg, hogy melyik volt.
4: És most a 9. helyen állnak a Premier League-be, ugye sorozatban 3 vereség, hogyha jól néztem, tehát hogy teljesen összeesett az egész banda. Nem tudom, hogy ott mi történik mindesetre ilyen szempontból, vagy hogyha ezt nézzük, meg a formákat, persze a Liverpool is ugye most kikapott a Manchester United vendégeként,
2: de az más.
5: Az más kávéház.
4: De az más kávéház, és a Manchester United ráadásul pont egy ilyen felfelé ívelő részében van a szezonnak, vagy az idényének. Úgyhogy szerintem a...
2: Meg az elmúlt évtizednek.
4: Hát, igen. Úgyhogy szerintem a Liverpool az Anfield-en abszolút esélyes ez ellen a Chelsea ellen, és hogyha ez megvan, akkor azért már nagyon nehéz azt kimatekozni, hogy abból, hogy nem lesz BL indulás.
2: Azt mondjátok meg, mert ez engem úgy furdal, hogy de egyébként már volt szó itt-ott ilyen-olyan műsorokban róla, hogy most, és vissza a BL-hez, pontosabban az Arsenalhoz, hogy de a PSG-hez is, hogy a PSG sem akkor nyert ugye BL-t, amikor Messi, Neymar, Mbappé, és az Arsenal se akkor nyert BL-t, amikor a Wenger-féle Dream Team játszott, most a Dream alatt inkább a játék minőséget értem, mint külön-külön a neveket, de azért egy Henri Bergkamp, Vieira, Pires, ezt mondjuk bármikor elfogadnád most is szerintem, akár ennyi idősen is, de az akkorit
4: aztán... a kis perzsbányosságba bármelyik jöhetne,
2: az akkorit aztán végképp, és nem ők a mostaniak Rice-ek se nyertek még BL-t, de az a garnitúra, amelyik veretlenül lett bajnok, meg a Premier League-be tényleg gyönyörűen játszottak, tényleg legszebb futballt játszottak, nem biztos, hogy mindig a legjobbat, de a legszebb futballt játszották, ők nem nyertek BL-t. Egyszer jutottak oda egyáltalán, hogy döntőt játszassanak, és mostaniak meg ott vannak, és szóval sem mondom, hogy a PSG sokkal esélyesebb. Kicsit talán igen, de ahogy telik, múlik az idő, amíg ez a meccs 0-0, úgy nőnek szerintem exponenciálisan az Arsenal esélyei.
5: Van, de ahogy itt említette a Tamásin, azért a Luis Enrique faktort eléggé komoly tényezőnek tartom, és
2: főleg mert játszott együtt, vagy legalábbis találkoztak a kajádában, a Masián a Artétával, aki valami Miguelito, vagy hogy hívja a Luis Enrique, mert ő az öregebb.
5: Na, annyit szeret, tehát azért erről a PSG-ről tudni kell, hogy szoktam fogalmazni az ilyen csapatokról, hogy Sunin egy nagyon jó csapat, tehát a francia válogatott az bitang erős lesz, tehát itt a Barcola, Duet, ez életveszélyes futballisták. És az, hogy igen, ugye úgy gondoltunk ide, hogy nincsenek sztárok, szerintem ez minden csapatnak jót tesz, tehát amikor ugye együtt van egy Mbappé, Messi, hát most mit lehet csinálni, tehát hogy fogalmazzak, tehát mit tudsz csinálni edzőként? Semmit, mert ezek mindent tudnak a futballról,
2: egyik se védekezik. Van 10 mezőnyjátékosod, és abból 7 védekezik, úgy hát nehéz nyerni.
5: Így van, erre most mondta Luis Enrique, hogy ez, akkor én ezt kérem.
2: De az Arsenalban is 10, úgyhogy ilyen probléma nincs.
5: De én a PSG-t esélyesebbnek tartom valamivel egyébként, megmondom, mivel az egyéni képességek alapján, ha lehet így ezt mondani.
2: Mi lesz a Arteta-féle meccsterve? Arra nagyon kíváncsi, mondjuk tőle kéne megkérdezni.
4: Igen, leginkább tőle kéne, de ha majd tőle megkérdezzük esetleg itt Budapesten a sajtótájékoztatón, akkor nem fogja elárulni valószínűleg.
2: Autólag elmondja.
4: Nem tudom, nagyon nehéz feladat szerintem, és abba is egyetértek, hogy egyik csapat sem úgy néz ki, hogy ilyen nagy világsztárok meg egyéniségek, bár azért én még mindig azt mondom, hogy Dembélé egészen kiemelkedő képességű játékos, és akár nagy meccseket is el tud dönteni, de hát ilyet már láttunk tőle. A Luis Enrique faktor valóban sokat nyom alatban, bár most már kezd lenni valamiféle Arteta faktor is, csak az még úgy pislákol, tehát nem látjuk pontosan, hogy mi a helyzet. Azért Luis Enriquenél már láttunk dolgokat, most is láttuk az elődöntőben, hogy ki tudott találni, olvastam ilyen elemzéseket, ki tudott találni olyan dolgokat a Bayern ellen, amik...
2: Hát például a Neuernak a játékát, az teljesen...
4: Például a Neuernak a lábbal való játékot, hogy hogyan semlegesítették. Aztán ott volt a kapusuknak, ugye ötször kirúgta az oldalvonalon túlra a labdát egy kirúgásnál, és senki nem értette, hogy ez miért csinálja direkt. Aztán utána olvastam, hogy hát erre meg volt a terv, hogy miért oda, miért arra az oldalra, és hogyan helyezték aztán nyomás alá azt a játékost, aki a bedobást kapta, és abból ellentámadást. Szóval szerintem két nagyon jó, ugye Luis Enriqueről tudjuk, hogy zseniális edző, Arteta most emelkedik a jó edzők közé, két nagyon jó edzőnek a csapatai fognak játszani, de hogy itt ki milyen mestervet fog kitalálni, azt nagyon nehéz lenne előre megmondani, meg talán nem is értünk az annyira hozzá mélységeiben, hogy ezt így elmondjuk, de valóban, amit mondtál, hogy 10 játékosból 10-nek kell védekeznie, ezért mondtam az előbb a Gyökeres megítélésénél, hogy nem biztos, hogy azt nézték a szurkolók, amit egyébként tőle el van várva.
2: Hát a mezőny munkája az abszolút rendben van, azon is probléma.
4: Illetve a gól előtt, ugye a győztes gól előtt ő adott egy kulcspaszt, tehát ezt se vegyük el tőle.
2: No, hát ezt meglátjuk május 30-án Budapesten, ráadásul a Puskás Arénában, de ebbe a Puskás Arénában holnap este rendeznek egy Magyar Kupa döntőt, nem mondom, hogy ugyanazon a színvonalon, de azért nagyon sok néző előtt, arra mérget vehetünk, ugye Ferencváros, Zalaegerszeg, emiatt még egy hetet várni kell például arra, hogy eldőljön, hogy ki lesz a bajnok. Mi lesz ezen a Fradizetén? Era, nézed?
3: Tudtam, hogy rám néz. Neked már elárultam, nem akkora nagy titok, szóval, hogyha Fradizet, ha úgy játszik, ahogy játszott múlt vasárnap.
2: Újpest ellen.
3: Igen. Mert ott szerintem nagyon jól játszott. Tehát, Fradi, hogy én ritkán nézek az elejétől a legvégéig végig egy NB1-es meccset, tehát nem tudnám azt mondani, hogy legutóbb ekkor meg ekkor játszott így a Fradi, de hogy hát ott kénytelen voltam a lelátón ülve. Szerintem akkor a Fradié lesz a Magyar Kupa. Már csak azért is nekik, tehát hogy ha nem nyeri meg a Magyar Kupát, és nem lesz bajnok sem, akkor azt szerintem sem a klubvezetés, sem a játékosok, sem az edző, sem a szurkolók nem fogják jól viselni, hogyha nyerés nélkül marad a csapat, nem? Há, tehát, hogyha érem, vagy nem tudom, a kupába érmet is adnak. Tehát
2: meg az konferencia liga. Hát érmet mindenhol adnak, de, szóval, de hogy... nem aranyod. Ha nem nyersz.
3: Én ezt gondolom, ugyanakkor a Zalaegerszeget sem írnám le, bár az, hogy a Puskásból játszanak, az nyilván inkább a Fradinak kedvez.
2: Legutóbb tehát... a Fradi kétszer kikapott, a Zalaegerszeg, amikor ott játszott, akkor azért a Budafok ellen nyert.
3: Úgyhogy... De azért a szurkolók jobban mobilizálhatók ez városon igaz. Belül, tehát én erre gondoltam, hogy...
2: Hát erre, ha Debrecen bejutna, úgy jönnének innen 15 ezeren Debrecenből,
3: azt mint a szél. Értem, amit te mondasz, de mégis akkor is az van, hogy a főváros, az mégiscsak főváros, ja. Én ezt így gondolom.
2: Hát csak abban gondolom, hogy a Budafokkal játszottak, itt volt fél Zalaegerszeg, azon a meccsen.
5: Így van. Így van.
2: Szóval jönni fognak az zalaegerszegiek szerint. Hát én is jönnék a helyükbe, tehát.
3: Csak te nem zalaegerszegi vagy, hanem szomszéd.
2: Innen könnyebb.
3: Igen, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez viszont én azt gondolom, hogy lehet jó meccs.
5: Tehát az a holnapi... biztos egyébként, mert ugye a Fradi győzelmi kényszerbe játszik, ugye, mert a bajnokság esetében a Győr lépés előnyben van, ez nyilvánvaló. És ahogy mondtad, ugye akkor előfordult az, hogy nem nyer semmit, és ebben
2: két szék között a pad alá.
5: Igen, és akkor tulajdonképpen, hát nem tudom, akkor hova tegyük ezt a szép nemzetközi szereplést egyébként, itt a klubvezetőség hová teszi.
2: Ott ugye, ott aztán végképp a Fradi koeficiense az, mert az ugye az számít, tehát igen. Ott aztán végképp kiemelt az örökké valóságig, de az még nem jelenti azt, hogy ott nem kell akkor párharcokat nyerni. Viszont a Magyar Kupában ugye nincs magyar szabály, és ezt eddig is láttuk, hogy a Fradi ezt értelmszerűen kihasználja. Más kérdés, hogy az Újpest ellen volt magyar szabály, ugye most már Gomez Mariano is Mariano, vagy Mariano Gomez is Gomez Mariano.
4: Igen.
2: Ő magyarként játszhat egy olyan meccsen, ahol tök mindegy ki a magyar. Az lesz a Magyar Kupa döntő.
4: Én örülök neki, hogy lenne más párosítás, aminél ugyanezt mondanám, de örülök neki, hogy ez a két csapat játssza a Magyar Kupa döntőt. Nem fogok tippelni azért, hogy egyik szurkolótábor sem mondja azt, hogy befolyásoltam a mérkőzés, mint ahogy az előbb elmondtam, hogy ugye képes vagyok erre, úgyhogy azt nem mondom meg, hogy ki fog nyerni, de...
2: Mondd azt, hogy gyenge meccs lesz, és akkor biztos jó meccs lesz, aztán nem, valaki
4: az igazság, nyerje. Az igazság, hogy én is arra számítok, hogy egy jó meccset fogunk látni most, hogy aztán ez taktikai harc lesz, vagy sok gólos, látványos meccs, ez nyilván a vezetőedzőkön, meg a játékosokon múlik, de szerintem ez egy jó meccs lesz, és az nagyon jó, hogy a Puskás Arénában szerintem is magas nézőszám mellett egy jó Magyar Kupa döntő lesz. Aztán persze hát győzön a Jobbik, amit meg a Európai Kupa szereplés kapcsán pedzegettél. Nyilvánvalóan a Ferencváros egy ilyen kerettel lehet, hogy azért lesznek itt távozók majd a nyár folyamán. Azok helyett nyilván lehet szerződtetni új játékosokat, de azt gondolom, hogy ha úgy nagyjából egyben marad ez a Ferencváros, és esetleg Robikin is marad, akkor azért a konferencia liga főtáblára jutás, ez nem lenne egy olyan nem tudom, elérhetetlen cél. Az egy másik kérdés, hogyha nem nyernek semmit, akkor ugye kérdés, hogy Kim például marad-e. Hát, ezt nem tudjuk.
2: Így van, de az Zalaegerszegnél, amelyik egyébként nagyszerű évet fut, mert az egész évben egyszer jó

0: Nyilván jó
1: de
0: lenne.
1: Ott más, mert ott nem elvárás az, hogy
0: erről kapunk.
1: Az étvágy
0: nyilván megjön közben, de gondolom ott nem vágnak magukon annyira eret, mint mondjuk a Fradinál vágnának, hogyha
2: igen,
0: nem lenne aranyérem.
2: Gondolom, hogy így van.
0: Tehát, hogy nyilván szomorúak lennék, nyilván csalódottak, nyilván persze. Közel lettek volna hozzá. Én ezért gondolom, hogy például én azt gondolom, hogy ez a legerszeg. Azt nem mondom, hogy nyílt sisakos játékot játszik, mert nem biztos, hogy az kamatozni fog nekik, de hogy én azt gondolom, hogy én most úgy látom, hogy nekik is ugyanannyi esélyük van, pláne mert még el se kezdtek játszani, de hogy én nem gondolnám, hogy sokkal esélytelenebb lenne az a legerszeg a kupára. Mivel, hogy egyben.
3: Nagyon jó, mert nekik ez a kombinatív kis rövid passzokból, gyors ellentámadásokból felépülő futball. Hát ez a dél-amerikai stílus, amit meg...
0: Mit mondod, Boldog? Hogy megvertük a dél-amerikai válogatott
2: fél, felé? Fél dél-amerikát, igen.
0: Igen, amikor, igen csak hogy most ez jutott eszembe, hogy felemlegetted őket.
3: Igen, hát Boldog Tamás is nyilván ezt gondolta.
0: Amit most rólunk. Te mondod.
3: Igen. Tehát van ebbe... bátorság, jó játékos. Azt jó is, játékosokból állnak egyébként.
2: Azt is mondta, azt hiszem abban a nyilatkozatban, hogy játékosként világéletemben ezeket a játékosokat utáltam a legjobban, hogy nézőket megállítani.
1: Hát védő volt. Ugye?
2: lehet, hogy a ferencvárosi védőknek is okozhat némi problémát, ezért is mondom, hogy szerintem biztos, hogy látványos, meg izgalmas kupadöntő lesz.
1: Na, 18 órakor, holnap Puskás Aréna, szombat, Ferencváros ZTE a M4 Sporton is, itt a Nemzeti Sportrádióban is. Na, elmegyünk hírekre, aztán folytatjuk a Nemzeti Sportkört.
4: Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
5: Férfi vízilabda.
4: Egy bajnokság, ahol olimpiai világ és Európa bajnokok ugranak medencébe minden fordulóban. A tradicionális budapesti klubok és a vidéki bázisok összecsapásai mindig tartogatnak izgalmas fordulatokat. A színvonal pedig a nemzetközi elit szintjét idézi. Élő közvetítések a férfi vízilabda OB1 küzdelmeiből a Nemzeti Sportrádióban.
6: Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
4: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
7: Sorsoltak a férfi kézilabda Európa Liga elődöntőjében, holnap alakul meg az új országgyűlés, kora nyári idő lesz a hétvégén. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
4: Sporthírek.
7: Szlovénia ellen lejátszotta utolsó előtti felkészülési mérkőzését a magyar férfi jégkorong válogatott. A találkozót követően a szakmai stáb tovább szűkítette a keretet. A sérült Péter Donát mellett Mihalik András és Horváth Donát maradt ki. A magyar válogatott hétfőn utazik Svájcba, szerdán Kanada ellen játszik még egy utolsó felkészülési mérkőzést. Két magyar egység jutott döntőbe a délelőtti programból a Szegedi Kajakkenu világkupa nyitónapján. A női kajak egyeseknél 1000 méteren a szám Európa és világbajnoka Csikós Zsóka hatalmas fölénnyel nyerte meg előfutamát, így az a döntőbe jutott. Akár csak a négyszeres világbajnok Kőhalmi Emese. A férfi kenusok 1000 méteres versenyében Fejes Dániel megnyerte középfutamát, így ő is készülhet a fináléra. Az 500 méteres számokban a Kis Ágnes Nagy Bianca kenupáros és az egyik női kajak négyes is a döntőbe jutott, míg a férfi kajakosoknál mindkét csapathajó bekerült a holnapi fináléba. Kisorsolták a férfi kézilabda Európa Liga elődöntőjének párosításait. Május 30-án Hamburgban a francia Montpellier az Imre Bencét is foglalkoztató német THW Kiel-lel mérkőzik meg, míg a másik párban a Bartucz Lászlót, Palasics Kristófot és Sipos Adriánt soraiban tudó Melzungen a Flensburggal csap össze.
4: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
7: Az amerikai elnök július 4-ig elhalasztotta az Európai Unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelést. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, telefonon beszélt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, aki azt ígérte, Brüsszel teljesíteni fogja a tavalyi megállapodást bizonyos vámok nullára csökkentéséről. Trump arról is beszámolt, hogy Ursula von der Leyennel egyetértettek abban, hogy Iránnak soha nem lehet atomfegyvere. Itthon holnap alakul meg az új országgyűlés. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők leteszik az esküt. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszter.

0: miniszterelnököt és Magyar Pétert. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren és a rakparton. Sopronban is találtak aszbesztel szennyezett kőzúzalékot. A Greenpeace egy parkoló talajából, valamint egy lakópark utcájában vett mintákból mutatta ki a rákkeltő anyagot. Korábban már kiderült, hogy több nyugat-dunántúli településre is szállíthattak osztrák kőbányákból származó aszbeszt szennyezett zúzalékot, amellyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel. Változik a közlekedés vasárnap Budapesten az EU félmaraton futóverseny miatt. A 2-es, a 2B és a 23-as villamosok várhatóan reggel 6 órától délután 2 óráig rövidített útvonalon, a Jászai Mari tér helyett csak a Kossuth térig közlekednek. A 15-ös busz a Boráros tér felé terelve a Bajcsi-Zsilinszky út érintésével jár, több megállót nem érint. A futóverseny érinti a rakpart nyitás helyszínét is, ezért a BKK fokozott figyelmet kér a gyalogosoktól. UFO aktákat hozott nyilvánosságra az amerikai kormány. Az úgynevezett azonosítatlan, szokatlan jelenségekről szóló videókat és dokumentumokat a Pentagon honlapján tették közzé. A felvételek között az Apollo program idején készült anyagok, valamint az elmúlt években a világ több pontján rögzített videófelvételek is szerepelnek. A Fehér Ház hangsúlyozta, hogy a szokatlan jelenségekre továbbra sincs egységes, mindenki által elfogadott magyarázat. Közlekedés. Szalagkorlátnak hajtott egy jármű az M4-es autópályán Nagykereki térségében az M35-ös felé. A 240-es kilométernél a külső sávot lezárták. A 7-es főúton a Siófok térségében két személyautó karambolozott. A 104-es kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Napos, fátyol, felhős, kora nyári idő lesz a hétvégén. Elszórt záporok ma még északkeleten, holnap délután főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki. A szél időnként megélénkül, zivatarok idején megerősödik. Éjszaka 8-14, holnap 21-27 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
3: 16 óra 36 perc, sportkörben Elpap István és Kovács Erika, Kis Tamás és Turi Gábor. Honvéd Vasas volt itt a téma, még 16 óra előtt, Izsó Ignáccal és Nagy Antallal, a 70-es, 80-as évek két korszakos válogatott játékosával sikerült beszélgetnem, hiszen egy Honvéd Vasas mérkőzést rendeznek az NB2-be vasárnap, aminek tulajdonképpen annyi a tétje, hogy két boldog feljutó csapat játszik egymással. A Vasas 5 pont előnnyel első, tehát ad abszurdum, mert van még egy forduló, még a Honvéd lehet NB2-es bajnok. Ennek olyan extra jelentősége egyébként nincsen, de azért valószínűbb, hogy a Vasas lesz a bajnok dacára annak, hogy ezt a meccset a Bozsik Arénába rendezik. Mindkét csapat feljutott, 5 budapesti csapat lesz nyártól a Fizligában. Akár kettős rangadót is rendezhetnek. Erről mi a véleményetek? Eleve, most Gabit nem kérdezem, hogy volt-e kettős rangadó, mert nagyjából ő találta ki, hogy legyen kettős rangadó valamikor régen.
4: Puskás erre csúnyát mondott volna.
3: Te javasoltad öcsinek, hogy jó lenne egy ilyet csinálni. Ha lenne most, akár próbából, mert itt most nem feltétlenül arról van szó, hogy kell, ugye három kanyar van, és kell rendezni 9 kettős rangadót, hanem adott esetben, ha csak egyet, stadion van hozzá, szurkolók, azok biztos, hogy kimennének, elég jól lehet marketingelni a történetet. Szóval mi jut eszetekbe nektek a kettős rangadóról?
5: Mielőtt szakmailag nekem az,
3: nem
5: hogy...
3: Nem kell szakmailag, sőt, ez egyáltalán
5: az
3: szakmailag.
5: Az én szüleim rengeteget jártak kettős rangadóra, kicsit idősebbek voltak, mint te. Ezt már nem, tehát drága édesanyámat annyira érdekelt a mérkőzés, hogy az összes hány melyik sorban hány lámpa ég, azt mindegyiket tudta fejből, melyik sarokban. Tehát őt nagyjából a szerelem.
3: De azok, ahogy a 90 előtti világban, ha 75-ben ott kiégett egy égő, az még 90-ben.
5: Ez így van. Mondjuk ők a 60-as években jártak. Engem nagyon érdekelne. Aztán nagyon remélem, hogy a biztonsági követelményeket is mindent megfelelnének a szervezők, mert én egy picit például, ha visszatérve az Újpest Fradira, a túloldalon ültem, nem volt ez olyan nagy, csak az, hogy eleve tudnak mozogni, meg felidőzöttek bennem a 90-es évek nagy balhéi.
3: De tehát, most csodálatos módon hirtelen megint balhé volt. Én nem emlékszem az elmúlt 15 évből balhéra.
5: Én csak erre mondom, hogy egy picit visszaidézte bennem azt, hogy azért én szaladtam Bozsik stadiontól kezdve nagyon sok pályán a rendőrök elől, mellől, szurkolók mellől. Szóval, hogy a kettős rangadóban azért szerintem
3: hát az, reméljük, a Puskás,
5: nincs benne.
3: Puskás arénánál én úgy gondolom, hogy az megoldható. Abszolút. Hogy annyira szeparáltan érkezzenek és távozzanak a szurkolók.
5: És nem csak a múlt idézés miatt, szerintem nagyon jó ötlet lenne újra bevezetni. Szerintem
3: hát,
5: nagyon jó lenne.
3: Ha egy Fradi Zalaegerszegre most azt mondom, hogy egy 40-45 ezer ember ki fog menni, mert jó idő van, mégiscsak a kupa dől el. Hát akkor egy Újpest Fradi Vasas Honvéd mindegy milyen párosításban kettős meccsre nem létezik, hogy nem megy ki minimum ugyanennyi.
6: Egyébként szerintem
3: az elsőre, aztán majd meglátjuk, hogy válik
6: be. Ezt akarom mondani, ez egy jó meglátás volt részedről, ugye, hogy jó, ne három körbe próbáljuk ki rögzön, de egy első körbe, amikor még úgy nagyjából tudjuk, hogy jó idő van.
3: Ezt Balai Attila mondta, hogy ő azt támogatná, mert ugye itt az is szempont, hogy ki a házigazda,
5: hogy
3: legyen az, hogy most hogy nem mondhassa azt a Ferencváros, hogy én megtöltöm a Grupamát is, és akkor mennyit kapok, hogy a Vasas és a Honvéd a két pályaválasztó, és nem is egymás ellen játszanak, hanem az egyik az Újpest, a másik a Fradi ellen, és akkor talán már lehet optimalizálni a történetet, meg a bevételt.
5: Igen, csak közben meg most biztos le fogtok húrogni, arról az oldalról is nézzük meg, hogy például mondjuk akkor legyen a Bozsik stadion, ha feladják azt a pályaválasztói jogot, és nem ott fogadják a Ferencváros. Én vallom, hogy annak jelentősége van, hogyha a hazai katlanodba fogadod a nagy riválisodat, a nagy ellenfeledet. Ez meg egy idegen környezet. Értem, hogy szép lehet, tele lehet, jó lehet, de szerintem más a fekvése az egésznek.
7: Ebben igazad lehet, de akkor most reflektálok erre elsőnek én, hogy ugye itt a hétvégi mérkőzéssel kapcsolatban erre a mérkőzésre...
3: Most a Fradizeta vagy a Honvéd
7: Vasas? Nem, a Honvéd Vasas kapcsán, hogy ugye most én olyan információkat kaptam, hogy néhány száz jegy van még, amit meg lehetne venni, tehát abszolút nagy érdeklődés övezi ezt a mérkőzést. De hányan férnek be oda? Nem is tudom, hogy hány fős a...
3: A Bozsik. Az 8 körül van.
7: 8 mondjuk. Tehát mondjuk, hogy
5: mindent értek, ezt értem.
7: Viszont ha elviszed a Puskás Arénába...
5: Értem, csak érted azt is, amit én mondok.
7: Melyik részét?
5: Hát az, hogy nem a saját katlanodba vonulsz ki, és nem...
7: Nem a saját katlanodba.
3: Tudod képzelni, hogy az első Honvéd-Ferencváros mérkőzésen fogyne minden jegy, mert én nem tudom elképzelni, hát mondom, mert biztos, hogy 3 éve nem látták a Fradit, a Fradi meg eleve itt van Pesten, és amúgy is szeretné látni a csapatát.
7: És hogyha egyébként a Honvéd játszhat a Ferencvárosra, nem tudom, most nem akarok nagy számot mondani, 30 ezer ember előtt, vagy 40 ezer ember előtt, teljesen más, mint a 8 ezer ember előtt játszani.
5: Szerintem mindkét érv mellett szólnak. Érvek és ellenérvek.
7: Igen, hogy van ilyen oldala is, meg olyan oldala is, de...
3: Valami a súlyai egybevétel is erősen fel fog értékelődni a magyar futballban a közeljövőben, úgyhogy ezt sem dobhatják ki csak úgy az abban.
7: Ez is igaz.
5: Az egyébként... biztos, hogy nálunk az elmúlt két hétben a baráti társaságban már halál nagy szervezkedés megy, mert van Honvéd vonal, van Vasas vonal, és mindenki vonul a...
3: Ti már mentek a kettős rangadóra?
5: Nem, hanem most a Honvéd, én nem megyek, de a Honvéd-Vasas meccsre a fél társaság megy, és már mindenki hív mindenkit, hát, hogy
3: Magyar Attal az ezzel kezdte, hogy szóltam a többieknek, mondtam, hogy nevesítsük már azokat a többieket, és akkor elkezdte így szerényen mondani, hogy a Varga Kacsa, a Garabba, a Gyimesi, ők biztos, a Veszterházi Marcika, és akkor még lehet, hogy a Dömet, tehát a többiek.
5: A többiek.
3: Mondtam, hogy nevesítsük már őket, mert én nagyjából sejtettem, hogy róluk van szó, de azért ez így jobban hangzott, hogy ők ott lesznek.
6: Utoljára egyébként, nem utoljára, de úgymond tételbíró, nagyon nagy tételbíró mérkőzés előtt a Vissza is emlékszem, legutóbb. Ez azért eléggé régen volt, amikor az Újpest játszott a Bayern Münchennel, és bevitték a Népstadionba a meccset, igen, bevitték a Népstadionba a meccset.
3: Mondjuk bekelődöntő volt.
6: Bekelődöntő volt, és tehát, azért tehát vitték be,
3: mert... Paris Saint-Germain Bayern München volt most a bekelődöntő, ha lefordítjuk magyarra, akkor Újpest Bayern München.
6: Így van, és 50 ezer ember volt a Népstadionba, és azért vitte be az Újpest egyébként oda a meccset. Igen. Azért vitte be oda, mert azt mondták, hogy a Megyeri úti pályára 30 ezer ember fér be, és mindig mondta Bene is, meg a Fazekas is, hogy mi ott szeretünk játszani a Megyeri úti pályán 30 ezer ember előtt. Ugye előtte való évben volt az a pehes kiesés a Juventus ellen, mindegy, de ezt a meccset már be kellett vinni a Népstadionba.
3: Az a 8 között, ugye?
6: Igen, be kellett vinni a Népstadionba, mert akkor volt az érdeklődés, hogy azt mondták, hogy jó, nincs kec, mert szerettek ott is volt bazni, meg egyébként a vágodott meccseken ugyanaz a brigád futballozott egyébként a Népstadionban.
5: Ugyanazt mondta, amit én mondom.
6: Jó.
3: A vendég Bayern München játékosai pedig két hónap később a fele világbajnok lett, mert ugye ez pont akkor volt, 74.
6: Nem csak azért mondom, hogy most a hazai pálya mennyire hazai pálya, tehát.
7: A kettős rangadó kapcsán azt tudom elmondani, hogy nekem sajnos nem volt szerencsém hozzá, de tudom, hogy miről van szó, illetve valamelyik nap hallgattam a
3: és
7: kis...
3: kipróbálnád.
7: Én kipróbálnám, és hallgattam is a kis összeállításodokat itt a Nemzeti Sportrádióban, amikor erről beszéltetek, illetve ennek az ötletéről, meg arról, hogy ezt hogyan lehetne megvalósítani. Szerintem ez abszolút már csak azért is jó ötlet, mert azért vannak még hozzám hasonlóak, meg nálam fiatalabbak, akik aztán végképp azt se tudják, mi az a kettős rangadó kis túlzással. És egyébként meg lehet, hogy érdekli őket a futball, vagy valamelyik csapattal szimpatizálnak. Lehetne ebből egy nagyon jó rendezvényt csinálni. Remélem, hogy lesz rá még alkalom, és az fog bebizonyosodni, hogy ennek van alapja, hogy ezeket megcsinálják.
3: Hát hozzátéve, hogy az se árt, hogyha nem az van, hogy a négy csapatból kettő mondjuk a 10.-11. helyen áll, mert amikor az a kettős rangadók elindultak a 70-es évek, de még a 80-asban is, az Újpest, a Fradi, a Vas és a Honvéd külön-külön mindegyik csapatban volt minimum 7-8 volt akkori vagy későbbi válogatott,
6: És legalább két csapat dobogónál.
3: Hát minimum két csapat közülük dobogónál, és meghatározó együttesek voltak. Első hat helynél kijebb pedig talán sose állt a négyből egyik se. Tehát ugye ez is azért ott volt a történetben.
7: Igen, ilyen szempontból érdekes, ugye, amit a felvezetésben mondtál, hogy akkor a következő szezonban öt fővárosi csapat lesz, és hogy nyilvánvalóan az lenne a... Egyfelől az, én változatlanul úgy gondolom, hogy az lenne a jó, hogyha azért a vidéki fellegvárak közül is minél több, ehhez viszont a 12 csapatos NB1 nyilván kevés, tehát hogy ahhoz vissza kellene térni valahol a 16 környékére, hogy még...
3: Kell minden csak párosszámú forduló legyen, mert az a...
7: Igen, és ez a másik, az igen. Igen, de mindegy...
3: Reál gondolkodású ember vagyok, és engem hihetetlenül zavar a párata, mely ő igazságtalan.
7: Igen, ebbe is egyetértek, de hogy azért az öt fővárosi csapat, hogyha megnézzük egy 12 csapatos bajnokságban, hogyha mondjuk ők az első hatba vannak, hát akkor a...
3: De nem lesznek akkor az első
7: van,
3: hatban.
7: Nyilván nem lesznek, de hogy akkor hol van a Debrecen, meg hol van az Alagerszeg, meg hol van a Győr,
3: az első hatba. Ezért nem lesznek az első hatba ők ötten.
7: Csak akkor meg ugye az előző gondolatodra visszautalva...
3: Úgyhogy sietni kell a kettős rangadóval, mert lehet, hogy egy év múlva már nem lehet.
7: Így van. Úgyhogy hát jó, meg kell ezt majd gondolni, meg kell tervezni, de egyébként az ötlet szerintem jó, és kellene, hogy legyenek ilyenek.
6: De ugye senki sem tiltja meg a Békés Csabának, a Szegednek és a Pécsnek, hogy fel lehet jutni, és jobban lehet játszani. Hát még a haladásnak. Tehát magyarán egykori fellegváraknak, tehát persze, nem az van az, hogy megvan nekik tiltva, hanem sajnos nem olyan a futball.
3: De mondjuk egy 3-4 évvel ezelőtt a Győr pontosan ugyanígy át, most meg mindjárt magyar bajnok lesz, úgyhogy ott a példa. Ott a példa, hogy sok összetevős, én tudom én, hogy rengeteg összetevős a történet, hogy a Győr idáig eljutott, de hogy meg tudták csinálni, vagy meg lehet csinálni, arra mondjuk ők egy tökéletes példa, szóval nincs írás-nívás, hanem dolgoztak, és mind szakmai, mind üzleti vonalon ésszel építgették fel a klubot.
7: Így van, és jól is néz ki egyelőre a dolog, aztán majd a jövő héten nyilván beszélünk róla, hogy mi lesz az utolsó fordulóba,
3: utána meg azért, meg majd amikor BL selejtező van, akkor is, hogy hát miért az van itt, aki.
7: Igen.
3: Na jó, hát futballból szerintem mára elég, kicsit kézilabdázzunk, különösen azért, mert ugye eldőlt, hogy ellentétben a nőkkel, a férfiaknál a bajnokligai négyes döntőjébe nem lesz magyar csapat, tehát az MVM Domba lesz, Kölnben nem lesz, mondjuk az elmúlt években ez így volt, de azért reménykedni mindig lehet, most a Szegednek túl sok lapot nem osztottak lehetett sejteni, hogy a Magdeburg játékerőben fölötte van, az elég nagy különbség alakult ki mindkét meccsen, 2x8 gól, ha jól emlékszem. Viszont a Veszprém, most mindenki mást gondolhat róla, engem pozitívan, hihetetlen módon meglepett, hogy, és ezért volt óriási méreg, hogy végül két méteresek elmaradt, tehát az alapszakasz nyerő favorit Füksze Berlint nem csak meg tudta itthon verni, mert már az csodálatos volt, egyáltalán esély volt a visszavágon, hanem ezzel az eséllyel majdnem élni is tudott ezzel a nem túl sok eséllyel, és tényleg hajszálomult, hogy most a Füksze a Németországban rendezett BL4-es döntőt nem tévén nézi.
7: Nem vagyok a kézilabda felkent szakértője, de az biztos, hogy...
3: Nem is a beálló játékról kérdezlek, hanem a megérzései.
7: Hát igen, tehát ugye a Szegeddel kapcsolatban nyilvánvalóan tudtuk, hogy tehát ott csak pozitív csalódás érhetett volna minket, hogyha valami csoda történik, a csodát idézőjelbe téve, persze, de a vezetőedző is elmondta a mérkőzés után, hogy egyszerűen ennyi hiányzó, amúgy is nehéz lett volna ez ellen a csapat ellen felvenni a kesztyűt, sok volt a hiányzó, igazából kijött a két csapat közti különbség játékban meg tudásban, és ezt erre nagyjából számítottunk is. Viszont a másik oldalon meg a Veszprémnek a búcsúja az azért talán nem lett volna annyira fájó, hogyha ez mondjuk hogyha simán nyernek a németek, és akkor azt mondjuk, hogy jó, hát ennyi volt benne, de hogy ennyire mindent megtett a Veszprém, és ennyire jól játszott.
3: És többször továbbjutásra állt a visszavágónak már a második felébe. És tényleg csak egy hajszálom,
7: ilyenkor mindig a vesztes csapatnak mindig nagyon nagy fájdalom, hogy ilyen picivel, csak hát ugye van az a szint a sportban, többek között itt is, a kézilabdában, ahol már tényleg ilyen apróságok döntenek, bár persze alakulhatott volna úgy, hogy simábban nyer az ellenfél, talán attól még fájdalmasabb, hogy ennyire közel állt a Veszprém a továbbjutáshoz.
6: Hát de nem alakult, épp az, hogy nem alakult úgy, hanem így alakult, hogy ahogy a Pista is mondta, hogy bosszankodunk, mert nem tudom, hogy melyik az elő, de mondjuk ugye a német, a Berlinek az előállók, akkor most a Totóba egy fix egyest beírtam volna rá, aztán kész.
3: Mondjuk az lett.
6: Jó, de azért nem volt ez olyan fix.
3: Mondjuk van fixebb ez egyes
5: te
3: annál, mint hogy
5: egy körrel korábban is azt mondtad, hogy a Veszprém tuti nem jut tovább. Ezt
6: igen,
5: most beismerheted.
6: Igen. Ezt beismerem abszolút. Mert
7: akkor
6: te
7: viszont
6: voltál.
7: Nem tudja befolyásolni.
3: Hát ugye innen méreg az, mert a Veszprém, tehát az biztos, hogy tudásban pillanatilag ott van a Final Four környékén, hiszen hát a Füksze Berlinnel, ha valaki gyakorlatilag X-et játszik, akkor ott van. Innentől óriási méreg az, hogy az alapszakaszt az ötödik helyen zárták, mert ezt a sorsolást amúgy természetesen annak köszönhetik. Tehát
5: induljunk innen.
3: Nem a Berlin kívánsága volt, hogy a Paris Saint-Germain és a Füksze Berlinnek kelljen játszani, hanem...
5: Mert én azt gondolom, hogy ezen a meccsen élt az eséllyel az első meccs után, és a más, az, hogy most a hét, tehát hogy az már olyan, hogy vagy ide, vagy oda, de itt az eleje nem, tehát igazából az előző hónapok voltak, amikor igazából...
3: hatodik lett, ugye?
5: Amikor igazából, épp, hogy majd, hogy nem temettük
6: egy
5: őket.
6: Fontos dolgot, hogy a játéktudás gyakorlatilag...
5: Az ugyanak, tehát hogy az ott van.
6: Meg volt, akkor fel kell tenni azt a kérdést, hogy hol lehet
3: mi
6: a...
3: Mi nem volt meg.
6: Hogy mi nem volt meg.
5: Lehet, hogy túl, nem tudom, túl alapozták, későn kezdtek, nem tudom, tehát valami ott hibázott.
6: De nem későn, mert ugye ugye persze az ötödik helynek köszönhető ez, hogy most ilyen ellenfelet
5: kaptak. Úgy értem,
6: kaptak.
5: Hogy későn kezdtek csúcs, vagy legjobb formába értem. Rendülni, aha. Hogy lehet, hogy valami elcsúszott a felkészülés során, vagy nem tudom, vagy ott volt néhány olyan periódus, amikor nem ment, de valóban szerintem inkább az alapszakaszból kell levonni azt, hogy most ide jutottak.
3: Bár a Paris Saint-Germain labdarúgó csapata is se tavaly előtt nem csinált össze semmit.
7: Igen,
3: aztán
7: de most...
3: tavaly megnyerte a BL-t, idén meg lehet, hogy megnyeri.
7: Igen, de most meg ugye már elkezdték pedzegetni azt, hogyha ezt a labdarúgó párhuzamot hozott be, hogy hát lám, itt van az Arsenal, aki ugye
3: az meg
7: úgy nyerte meg az alapszakaszt, hogy veretlenül, és egyébként 14 mérkőzéses veretlenségi sorozatban van, és lám
3: meg a Bayern, amelyik második lett.
7: Meg a Bayern, ugye volt olyan is, hogyha Arsenal Bayern döntő lesz, akkor
3: az alapszakasz
7: lám az alapszakasz első két helyezettje. Szóval
5: ja, hogy az Arsenal nyerte, ezt nem is
3: az alapszakaszt, 500%-osan.
5: Szeretném mondani,
3: hogy a Bayernnak csak az a pontvesztése volt, hogy kikapott az Arsenal.
7: Így van,
3: mert
7: pontosan,
3: játszott vele.
5: A vívásban van egy olyan mondás, hogy a selejtezőnél egy tábla egyes sosem nyer versenyt, úgyhogy ez egyébként egy ilyen 90%-os esélye be is jön.
3: Csak... Nem kell vívósolat, mert az Arsenal sosem nyert semmit. Ez a futballban direktbe is megvan, és ehhez képest
5: meg
3: idén lehet, hogy egész sok mindent nyer, hogyha Hát tényleg, az... tényleg na, ez komolyan. Az ilyen típusú, mert az azonnal egy nem kis gödörbe került, most önmagához, ősszel ugye szárnyalt, tehát ezt tudjuk, és a tavasz közepén akkor úgy nézett ki, hogy ebből az idényből lehet a végére egy olyan, hogy semmit sem nyernek.
7: Egy nullázás konkrétan.
3: De abból mégis föl tudtak állni. Az nagyon ritkán fordul elő csapatoknál, hogy megállítanak egy ilyen negatív spirált. Igen, ahogy kiestek az FA kupából,
7: így van.
3: Gyakorlatilag attól a pillanattól kezdve a BL-t is kirángatták Münchhausen módjára, a saját hajuknál fogva magukat, és a bajnokság is most már megint inkább nekik áll.
5: Lehet, hogy az volt a pofon.
7: Nem, volt. Nem, ott amit mondasz, az gyakorlatilag a Liga Kupa döntő elvesztése a Manchester City ellen, Tóth Alexéktől egy vereség a bajnokságban, egy FA Kupa kiesés, majd egy bajnoki a Manchester Cityvel, ami ugye élethalál volt, azt is a City nyerte, és onnan kezdett el aztán magára találni az Arsenal. Szerintem itt megint jön az Arteta faktor, amit még nem látunk pontosan, csak úgy nagyjából sejtjük, hogy valami történik, mert ennek az embernek ilyen furcsa dolgai vannak az öltözőben, meg az edzéseken, amiket lehet olvasni, ittottam ott, aztán ki tudja, mi az igazság belőle, hogy mindenféle elképesztő gyakorlatokat csináltak.
3: Pszichotrükköket vett be,
7: ugye? Így van, és lehet, hogy ez most ezek a dolgok, ezek elkezdtek működni, és itt a csapatszellem
3: annyira... Kutya, meg mit ilyenek vannak, nem?
7: Van mindenféle ilyen...
6: Ti vagytok a legjobbak? Azt mondja, mit vele?
5: Nem. Kutya az mi? Konkrétan van kutya az öltözőben?
7: Kutyát vitt... És esküszöm, a következő adásra készülök, összeszedem ezeket a
6: cikkeket. Ilyen kutyák vagytok?
3: Nem, szóval teljesen ilyen extrém.
5: Tehát így kázi hipnotizálja, vagy ilyen, vagy legalábbis ilyen
3: felelkesítő szövegi. Csapatépítő
7: tréningek, csak szokatlan módszerekkel, tehát nem az, hogy elmegyünk, hanem tudom hová, és ezt meg ezt csináljuk, vagy paintballozunk, vagy mit tudom, és akármi, hanem ilyen egészen furcsa dolgokat csináltatok.
3: Lehet, hogy akkoztok a kutyát, amikor kiestek a FA Kupán.
5: Úgy tűnik, hogy hat.
7: Igen, és úgy tűnik, hogy hat. De hát
3: ti is ilyenek vagy.
7: Tehát az, amit említettél, hogy itt esély van arra, hogy Bajnokok Ligája és Premier League, vagy a kettő közül legalább az egyik.
3: Hát ezt egy hónapja abszolút nem hitted
7: volna.
3: Nem, hogy
7: egy hónapját, az elmúlt 20 évben gyakorlatilag egyszer sem.
3: Igen, de ősszel már gondolhattad, hogy hűha, és akkor tavasszal mondhatod, na jó tessék, hát akkor jön szembe a valóság.
7: De
3: most mégsem.
7: Azt is mondtam.
3: De most meg mégsem.
7: Igen, úgyhogy nem tudom, hát lehet, hogy aztán az Arteta faktor majd kiderül, hogy
3: hát ilyen meggyógyult, akinek meg kellett gyógyulni, mert Saka is van most már, ugye ő se volt közben.
7: Igen, bár nem tud még, elméletileg ilyen 60-70 perceket tud játszani, nem tudom, hogy a döntő idejére majd mi lesz, meg hogy most mennyit kell őt...
3: Mi hát addig még van 3 hét, nem?
7: Igen, csak van 3 meccs, ugye az egyik a pont a kiesés elől menekülő West Ham,
3: igen,
7: most
3: addig
7: vasárnap.
3: Meg kéne nyerni a bajnokságot.
7: Azt meg
3: is
7: kéne nyerni, így van. Úgyhogy nehéz kérdés ez.
5: Nagy a teher. Mosolyog. Nem sír, mosolyog.
7: Hát bízom a legjobbakban.
3: Majd a VB-ről lemarad, az meg téged nem érdekel.
7: Az mindegy. Hát
3: amiatt meg fájjon Tuchel feje.
7: Így van, úgy különösebb az angol válogatott, nem szorított.
3: Na, hát ez így, én úgy érzem, hogy nagyszerű keretes szerkezetbe sikerült raknunk, bár ez nem volt tudatos, hát tegyem hozzá a mai nemzeti sportkör, de ha már Kis Tomi jelezte, hogy ő itt nagyon szívesen mondana az Arsenalról pár dolgot, én meg úgy voltam vele, hogy...
5: Egyszer, ja, hogy már jelezted is, jól van.
3: Hát miközben leült, tehát nem úgy, hogy írt egy e-mailt tegnap.
5: Vicceltem.
3: Úgyhogy innentől ezt nagy örömömre meg is tehettük, mert valóban egyébként az Arsenal Atlético párharcról is egy kicsit méltatlanul kevés szó esett, ugye nem itt, hanem úgy általában a világban, a PSG Bayern árnyékában, meg a BL döntő kapcsán is mindenki arról beszél most, hogy akkor duplázhat a PSG, úgyhogy hát majd meglátjuk, május 30-ig azért nagyon sokat már nem kell aludni. Na hát ez volt a mai nemzeti sportkör, nagyon szépen köszönöm Kovács Erikának, Kis Tamásnak és Turi Gábornak, hogy itt voltak velünk. Következik hamarosan a hazafutásban a BEC BL döntők történelmi felvezetése.
8: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sport Rádió Vita műsora. Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok.

0: amit mondok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: A címvédő Szolnok a megerősödött atomerőművel néz farkas szemet az elődöntőben. Már tavaly is ez a két együttes játszotta a döntőbe kerülésért. Szolnok, Paks, férfi kosárlabda elődöntő harmadik mérkőzés ma 18 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
3: Május 30-án a Puskás Aréna ad otthont a labdarúgó bajnokok ligája. Most már azt is tudjuk, hogy Arsenal Paris Saint-Germain döntőjének felvezető sorozatunkban elérkeztünk 2004-ig, José Mourinho első mennybe meneteléig, Cserjés Bendegúz összeállítása következik a 2004-es fináléről.
4: Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

A Porto második BL győzelmét aratta, a Monaco újoncként veszítette el a BL döntőt, a világ megismerte José Mourinho-t. Ilyen volt a 2004-es Bajnokok Ligája finálé.

A Black Eyed Peas Let's Get It Started slágerét abban az évben adták ki, amikor a Porto és a Monaco találkozott egymással a BL döntőben, azaz 2004-ben. A zenének egyébként bőven van köze a sporthoz, hiszen van egy kevésbé ismert eredeti verziója, amelyet a 2004-es NBA playoffok miatt írtak át. Így született meg az év egyik legnagyobb slágere. Most viszont nem az NBA-vel megyünk tovább, hanem a labdarúgó BL 2003-2004-es idényével. Ez volt az első olyan kiírás, amelyben a csoportkör után nem egy újabb csoportkör, hanem kieséses szakasz következett. Ezt a rendszert váltotta pár éve a ma ismert főtáblás, csoportkör nélküli megoldás. 2003-ban a két döntős közül Portugáliában a Porto 11 pont előnnyel lett bajnok, így magabiztosan jutott a BL-be, a Monaco pedig Franciaországban a második helyen végzett egy ponttal a Lyon mögött és kettővel a Marseille előtt. A selejtező körben még egyik csapat sem volt érdekelt, magyar szempontból az MTK még túljutott a finn HJK-n, aztán a harmadik körben a skót Celtic búcsúztatta. A Porto a Real Madriddal, a Marseille-jel és a Partizan Belgráddal került egy csoportba, és három győzelemmel, kettő döntetlennel és egy vereséggel a második helyen jutott tovább. A Monaco ugyanilyen mérleggel végzett az első helyen a C csoportban, amelyben a Deportivo, a PSV és az AEK Athén volt az ellenfele. Itt érdemes megemlíteni, hogy a Monaco 8-3-ra győzött a Deportivo elleni egyik mérkőzésén. Ezen a meccsen négyszer talált be az aznap szülinapos Dado Prusó. Az egyenes kieséses szakaszban a Porto kiejtette a Fannisterrooy-jal, Giggs-el és Keane-nel felvértezett Manchester United-et. Először 2-1-re nyert, majd a visszavágón a 90. percben sikerült bebiztosítani a továbbjutást egy 1-1-es döntetlennel. Ezután a Lyont is kiejtette, majd következett a Juventust és Milánt is búcsúztató Deportivo La Coruña. A statisztikákat és azon belül a lövésszámokat elnézve nem lehettek túl érdekfeszítő meccsek, és a párharcban mindössze egy gól született, a Porto így jutott a döntőbe. Bőven több gólos útja volt az egyenes kieséses szakaszban a Monakónak, amely nagy csatát vívott a Lokomotív Moszkvával. Először 2-1-re kikapott az orosz fővárosban, aztán 1-0-ra nyert, így az idegenben szerzett több gól szabálya miatt ment tovább. A következő fordulóban hasonló volt a forgatókönyv, csak éppen több góllal és a Real Madrid ellen. Az első mérkőzést a spanyolok 4-2-re megnyerték, érdekesség, hogy a franciák második gólját Fernando Morientes szerezte, aki éppen a Realtól volt kölcsönben abban a szezonban a Monakónál. A visszavágót a királyi gárda kezdte jobban, Raúl González góljával már 3 gól volt a különbség a két csapat között, a Monakónak kb. 55 perce volt ledolgozni a nagy hátrányt. És sikerült. Zsuli duplájával és a sors vintora Morientes góljával. Idegenben lőtt több góllal tovább jutott a Monakó. Az elődöntőben a Chelsea ellen 5-3-as összesítéssel pedig bejutott a BL döntőbe.

0: Ahogy az összeállítás elején is elhangzott, José Mourinho bemutatkozott a világnak. A sztáredző 2002-ben került a Portóhoz.
1: I was really aware of lots of
2: nagyon odafigyeltem, hogy minél több fiatal tehetséget szerezünk meg kisebb csapatoktól. Nem féltünk attól, hogy egy teljesen új irányt szabjunk meg a Portónak azzal, hogy megszerezzük a legnagyobb tehetségeket Portugáliában. Nem volt egy olyan játékosunk sem, akit milliókért igazoltunk volna más top csapattól. Mindenki fiatal és elhivatott volt, nagy motivációval és belefektetett munkával. Amikor elkezdtem dolgozni velük a felkészülési időszakban, választ kaptam pár kérdésre azzal kapcsolatban, hogy miként kell viszonyulni az ő pszichológiai dimenziójukhoz. Megtanultam egy másik valóságban élni és együtt élni azzal a nyomással és felelősséggel, amely körülvett.
0: Mourinho tehát a fiatalokkal vértezett csapat egységben hitt és a magas letámadásban, amelynek köszönhetően a Porto egyre csak fejlődött, 2003-ban az UEFA kupát is megnyerte a Celtic ellen. Mourinho emelt a téten, a 2003-2004-es idényben a BL-lel párhuzamosan a portugál bajnokságot 5 fordulóval a vége előtt megnyerte úgy, hogy hazai pályán egyszer sem kapott ki.

Térjünk át a Monakóra. Az ezred fordulón 2000-ben francia bajnokságot nyert, utána viszont a csapat elindult a lejtőn, de ekkor érkezett vezetőedzőnek Didier Deschamps. Mondhatni mély vízbe dobták őt, hiszen játékos karrierjét 2001-ben abba hagyta a Valenciánál, aztán 5 nappal később már a Monakónál kapott munkát edzőként. A feladata az volt, hogy Franciaország egyik legnagyobb klubját mentse meg attól, hogy a bajnoki cím után években meggyengüljön. A kockáztatás bevált, a fiatal edzővel 2002-ben kupát nyert a klub, és kezdett kialakulni egy igen erős keret. Chabani Nande gólkirály volt akkor, Jérôme Ratén gólpassz királyként tetszelgett, óriási tehetségnek számított Squillacé és Evra. Ők egészültek ki a már említett kölcsönjátékossal Morientesszel, a klasszis Giulival és Adebayorral. Igaz, utóbbi nem lépett pályára a döntőbe.

0: A döntőt 2004. május 26-án játszották a Gelsenkircheni Veltins arénában kb. 52 ezer néző előtt. A José Mourinho féle Porto és a Didier Deschamps féle Monaco találkozott. Edzőtehetségek csatája volt ez. A Porto 4-1-2-1-2-es felállásban kezdett, a kezdőből kihagyta az egyik nagy erősségét, Dmitrij Alenicevet és Benny McCarthy-t is, aki helyett a 19 éves Carlos Alberto játszott. A Monaco pedig 4-3-3-as formációban próbálkozott, szélen Julival és Rassennel, középcsatár pedig Morientes volt. A középpályán játszott Dico is, akit a BL 2003-2004-es idényének legjobbjának választottak. Most egy részlet következik magáról a döntőről a Magyar Nemzet cikkéből.
1: A BL döntő egyébként nem hozott látványos játékot. A Porto hibátlannak bizonyult a kapu előtt, háromszor kísérletezett és háromszor talált. Carlos Alberto, Deco, valamint Alenicev sem hibázott. A Monaco főnöke Didier Deschamps a játékvezetőt Kim Milton Nielsent okolta a vereségért. 3-4 leshelyzetet rosszul ítélt meg a partjelző, ezek megváltoztathatták volna a mérkőzést, mondta a francia tréner. A 30. percben például Fernando Morientes tökéletes labdát kapott, kiugrott, ám az asszisztens tévesen megállította a támadást.
0: A francia lapok görcsösnek és motiválatlannak írták le a Monacót, a portugál sajtó pedig a Portót méltatta és az egész ország büszkeségének nevezte ki, és friss fúvallatként titulálta a pénzuralt a futballvilágban. A mérkőzésen elvileg a Monaco volt először veszélyesebb, leginkább a robbanékony Julie révén. Az ő szervezése számos veszélyt jelentett a Portóra, csak hogy a 22. percben lesérült és sántikáva hagyta el a pályát. Ezután már inkább a portugálok voltak fölényben, és ez góllá is érett a 39. percben. Carlos Alberto Derlei felé gurította a labdát, de az a Monaco középpályásáról Zikosról visszapattant a fiatalhoz, aki aztán gyönyörűen lőtte ki a felső sarkot. 1-0.
2: Paulo Ferreira into the middle. Carlos Alberto has guided in the first goal of the final.
0: A második félidőben a Porto nem tudta kihasználni a helyzeteit, és ezt megbosszulta Morientes, de gólja les miatt érvénytelen volt. A Monaco kénytelen volt egyre többet kockáztatni, emiatt a Portónak nagyobb lehetősége nyílt a kontrákra. Ilyesmi volt a 71. percben is, amikor Deco kitört és a szélen a csereként báló Alenicevet indította, aki visszatette a labdát Dekónak. Ő lőtte a második gólt. 2-0.
2: Deco. And the Chef is wide. Deco gets it back. He's been outstanding. And he's made it 2-0.
0: 4 perccel később Derlei beadása éppen Alenicevhez pattant, aki magabiztosan varta be a labdát a felsőbe. Ezzel 3-0 lett az eredmény.
2: They're looking for more Porto. They're not done. Alenicev, the substitute, is in and seals the success for Porto. It's beyond doubt now.
0: A BL menetelésre így emlékszik vissza a Porto vezetőedzője José Mourinho.
3: The main changes was that in the UEFA Cup we consider ourselves one of the best teams.
4: A különbség az, hogy az UEFA kupában az egyik legjobb csapatként tekintettünk magunkra, a BL-ben egyáltalán nem voltunk köztük. Aztán a csoportkörben játszottunk a Real Madrid ellen, a kieséses szakasz első körében pedig megkaptuk a Manchester United-et. Az UEFA kupában, a csoportban lengyel és török csapattal játszottunk. Aztán oké, a Lációval és a Celtickel. De a Bajnokok Ligája már egészen más. Tudtuk, hogy nem egy vagyunk a legjobbak közül, kicsit meg kell változtatni a gondolkodásunk. Sokan gondolják, hogy a tehetség az egyetlen, ami kell a győzelemhez, de vannak stratégiai elemek is.
0: A 2004-es Bajnokok Ligája döntőjének győztese a Porto lett, José Mourinho pedig bemutatkozott a világnak. A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón ezt mondta.
4: Nagyon büszke vagyok, a gárdával 2,5 év alatt mindent elértünk, de eljött a távozás ideje. A következő néhány napban döntök a jövőmről. Először beszélnem kell a klubvezetőkkel, mert élő szerződésem van a Portóval, ám én távozni szeretnék.
0: Mourinho távozott is. Román Abramovics hívására Mourinho a Chelsea vezetőedzője lett a következő idénytől, és remekül folytatta, amit 2004-ben elkezdett. Nem ő volt az egyetlen távozó a BL győzelem után. Ricardo Carvalhót 30 millió euró ellenében magával vitte Mourinho a Chelsea-be, és vele ment Paulo Ferreira is, Deco a Barcelonába igazolt, Alenicev pedig visszatért hazájába, a Spartak Moszkvába. Az eligazolás hulláma télen Carlos Albertoval és Derleivel folytatódott. A BL győztes csapat megszűnt, de a Porto nagyot profitált a győzelemből, hiszen a távozók helyére tehetséges, később nagy karriert futó játékosok érkeztek. Ekkor jött a klubhoz Postiga, Ricardo Quaresma, Thiago Silva és Pepe. Bár sajnos nem tartozott a világklasszisok közé, De meg kell említeni Buzsáki Ákost is, aki ekkor tért vissza kölcsönszerződéséből a Portóhoz. A BL döntő után a Monaco két meghatározó játékosát vesztette el, Jérôme Rosén a PSG-be, Ludovic Juli pedig a Barcelonába igazolt. A mai napig ez az utolsó BL döntő, amelyben Európa hagyományos értelemben vett gigászai közül egyik csapat sem jutott be a fináléba. Azóta főleg angol és spanyol, valamint német és olasz csapatoknak szurkolhatunk a BL-ben, plusz a PSG-nek. A PSG BL színre lépése viszont még arrébb van. 2004-ben még egy másik francia csapat, a Monaco döntőzött. Igaz, ahogy említettem, a Portótól 3-0-ra kikapott. Sorozatunk következő részében pedig a Liverpool-Milan döntőt mutatjuk be.
5: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
6: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében, a Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
5: Műsorajánlót hallottak.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Hét magyar egység már döntős a szegedi kajakkenu világkupán. Sorsoltak a férfi kézilabda Európa Liga elődöntőjében. 15 magyar kerékpáros áll rajthoz a Tour de Hongrie-n. Köszöntöm a hallgatókat, Szabó Szilvia vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: 40 ezer jegy már elkelt a szombati Ferencváros Zalaegerszeg labdarúgó magyar kupa döntőre. A 18 órakor kezdődő találkozót, amelyet az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetít a Puskás Arénában rendezik. A Ferencváros sorozatban harmadik idényében jutott be a labdarúgó magyar kupa döntőjébe, ünnepelnie viszont legutóbb 2022-ben sikerült. Gruber Zsombor mindkét csapatot jól ismeri, ő így nyilatkozott a közmédiának a döntő előtt.
2: Mekkora erőt lehetett meríteni mindabból, ami Újpesten történt a múlt héten?
3: Hát igen, örülök neki, hogy ilyen sikert tudtunk aratni Újpesten, de ez már a múlt. Most a Zalaegerszeg elleni kupa döntő a fő célunk, meg kell nyerni, és igazából így megyünk. Persze azért volt öröm a meccs után, de a következő nap már tényleg arra fókuszáltunk, hogy kupa döntő hete van, szóval készültünk a Zalaegerszegre, és remélem, hogy jól felkészültünk.
2: És a Zetével kapcsolatban sokan kiemelik, hogy kétszer nyert az Egerszeg a Fradi ellen ebben a szezonban. Mi kellhet most a sikerhez, hogy látod?
3: Hát igen, eddig kétszer veszítettünk. Igazából, ha mi játékunkat tudjuk hozni, amit az Újpesten is sikerült megmutatni, akkor nem lesz probléma, de tényleg ezt kell hozni. Játszottam ott fél évet kölcsönbe, szerettem ott lenni, nagyon jó közösség van ott, a szurkolók is nagyon rendben vannak, de tényleg most a Ferencváros sikereért harcolok, és mi szeretnénk megnyerni a kupát.
1: Gruber Zsombort hallhattuk. Hétvégén véget ért az angol labdarúgó másodosztályú bajnokság alapszakasza. A Blackburn a 20. még bent maradást érő helyen végzett. Az együttes magyar válogatott kapusát Tóth Balást csapattársai az idény legjobb játékosának választották. Tóth Balázs az idényről és a jövőjéről is nyilatkozott Szabó Bencének.
4: 35 mérkőzésen vagy túl a bajnokságban, és még sérülés is volt benne, szóval hogyan tekintesz most erre vissza?
5: Igen, hát összességében nem az a szezon volt, amit én és a csapat is szerettünk volna, hiszen a kiesés ellen menekültünk szinte az egész szezon során. Személy szerint azt gondolom, hogy itt az utolsó 10 fordulóba, vagy utolsó 12 fordulóba tudtam azt nyújtani, amit egyébként is elvártam volna magamtól. Nem mondom, hogy extra szezonom volt, vagyis kritikus vagyok magammal, szóval nem éreztem azt, hogy egy extra szezonom lett volna. Viszont így a vége az extrán sikerült, úgyhogy összességében azt mondom, hogy egy jó szezonom volt személy szerint, viszont csapat szinten ez nem elmondható, lehet, hogy ezért is van picit hiányérzetem. A válogatottal igazából tavaly megjött a nagy áttörés, hiszen bemutatkozhattam a kompetitív mérkőzésen is, vagyis tétmeccsen, úgyhogy ott sikerült már lejátszanom 6 mérkőzést. Összességében azt mondom, hogy egy jó és egy nagyon tanulságos szezonon vagyok túl.
4: Itthon Magyarországon folyamatosan láttuk a cikkeket, hogy a meccsemberének választottak. Csak ugye hát a csapatnak a teljesítménye. Hogyha az jobb lett volna, akkor biztos, hogy pozitívabban emlékezné te is.
5: Nyilván igen, de egyébként az én saját teljesítményemmel is így a szezon közben volt, hogy nem voltam megelégedve. A sérülésből nem tudtam olyan gyorsan felállni, egészségesen sem, meg ugyanazt a formát felvenni, mint ami a sérülés előtt volt. Nem tudtam úgy visszajönni, kellett annak is egy kis idő, és így a szezon vége volt az, amikor azt éreztem megint, hogy most 100%-os állapotú vagyok minden téren, és akkor tudtam is hozni az extra teljesítményt, és tudtam segíteni a csapatnak. Azt hallottam, hogy vannak érdeklődések, viszont leszögeztem az ügynökeim felé, hogy azokról ne beszéljenek, amik érdeklődések, hogyha van esetleg bármi konkrétum, akkor azt jelezzék felém, de egyelőre most még tárgyalunk a Blackburn-nel és egy esetleges szerződés hosszabbításról, úgyhogy fogalmam sincs, hogy mit hoz most a jövő.
1: Tóth Balázzsal a teljes beszélgetés a Nemzeti Sportkrónika után hallható majd itt a hazafutásban.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Szlovénia ellen lejátszotta a VB előtti utolsó előtti felkészülési mérkőzését a magyar férfi jégkorong válogatott. A találkozót követően a szakmai stáb tovább szűkítette a keretet. A sérült Péter Donát mellett Mihalik András és Horváth Donát maradt ki. A magyar válogatott hétfőn utazik Svájcba, szerdán Kanada ellen játszik még egy utolsó felkészülési mérkőzést. Kisorsolták a férfi kézilabda Európa Liga elődöntőjének párosításait május 30-án Hamburgban, csak úgy, mint tavaly a francia Montpellier, az Imre Bencét is foglalkoztató német THW Kiel mérkőzik meg, míg a másik párban a Bartucz Lászlót, Palasics Kristófot és Sipos Adriánt soraiban tudó Melsungen a Flensburggal csap össze.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Hét magyar egység jutott döntőbe a délelőtti programból a szegedi kajakkenu világkupa nyitó napján. A női kajak egyeseknél 1000 méteren a szám Európa és világbajnoka Csikó Zsóka hatalmas fölénnyel nyerte meg előfutamát, így az A döntőbe jutott, akárcsak a négyszeres világbajnok Kőhalmi Emese. Az 500 méteres számokban a Kis Ágnes Nagy Bianca kenupáros és az egyik női kajak négyes is A döntőbe jutott, míg a férfi kajakosoknál mindkét csapathajó bekerült a holnapi fináléba. A férfi kenusok 1000 méteres versenyében Fejes Dániel megnyerte középfutamát, így ő is készülhet a döntőre. Fejes Dániel Bitman Emilnek értékelt.
6: Ez volt a tudatos felépítése a pályának?
7: Igen, az volt a tudatos felépítése, hogy hasonlót menjek, mint a válogatón, és ne nagyon nézegessem a többieket, hogy ha esetleg kilógok, akkor mennyire, hogy ne gondolkozzak ezzel, hogy én kibírom a végig, vagy sem, hanem tényleg egy hasonlót, mint amit majd a döntőbe is fogok menni, mert kell majd így menni az elején.
6: Hát akkor beszélgessünk erről a döntőről, amelyben egy igen komoly önbizalommal mehetsz be, hiszen akár az elő, akár a középfutamon olyan teljesítményt tudtál leadni, amely azt mutatja, hogy meg tudtad őrizni ezt a formát, ami volt két héttel ezelőtt a válogatón, sőt, mint hogyha egy nagyon picit még előre is léptél volna.
7: Úgy érzem, igen, szerencsére nem féltem ettől, hogy most meg tudom-e menteni a formát, vagy nem. Úgy voltam vele, hogy megtudjuk, sokat pihentem, és tényleg, hogy bejött ez a kicsit jobb idő, én szerintem még javult is ez a forma.
6: És hát a középfutamon azért jó nevű ellenfeleket tudtál elcsípni, az A döntőben viszont hát VB szintű mezőny lesz.
7: Szeretnék az év legjobb idejét megkenúzni, nyilván ez az időjárástól is függ, és meccsbe lenni végig. Ha meg tudom csinálni azt, amit most csináltam, és még van benne egy kicsi, akkor már boldog leszek.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: 15 magyar versenyző áll rajthoz a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyen, amely jövő vasárnap Veszprémben a Völgyhíd és a Vár látványos környezetében zárul. A 47. Tour de Hongrie jövő héten szerdától vasárnapig tart, 19 csapat 114 versenyzőjének részvételével. További részleteket Eisenkramer Károly főszervező árult el a közmédiában.
8: Ugye a versenyünk Gyuláról fog indulni, és végig fogunk robogni az Alföldön át a Dunántúra, és 5 szakasz végén megérkezünk a balatoni szakaszhoz, Balaton-Almádiban lesz a rajt, és érkezünk Veszprémbe, és hát Veszprémben egy olyan nagyon gyönyörű helyszínt találtunk, egy igazán méltó helyszínt a Tour de Hongrie utolsó szakaszához. Az utolsó 1000 méter át fog robogni a viadukton, a háttérben a Veszprémi várral,

0: Van ilyen összetett győztese 3 hetes körversenynek, eddig még csak egyszer volt Magyarországon, szóval mondom, hogy igazán kiemelkedő mezőnyre számíthatunk idén.
1: Milyen versenyre számít a magyarok között a fehér trikóért zajló harcban?
0: Soha nem volt még ennyire kiérezett és bizonytalan, hogy ki is viszi el a fehér trikót. Bár ugye Walter Attila nyilván az összetett esélyesként is talán a legjobb esélyekkel mennek ilyennek, de azért ez mégsem ennyire egyértelmű, viszont a tavalyi magyar bajnokságon is megverte Dina Márton, aki a magyar bajnoki mezben lesz itt a mezőnyben az MBH csapat tagjaként. Valószínűleg közöttük fog eldőlni, ugye Feldhofer Bálint kiesésével én azt gondolom, hogy kettőjük között lesz a legjobb magyar trikóért való versenynek az esélyesei, de összesen 15 magyar is lesz a mezőnyünkben. A magyar válogatott is indulni fog, tehát én nagyon izgalmas versenyre számítok.
2: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika, köszönöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sport Rádió hallgatóinak figyelmét, Szabó Szilviát hallották.
3: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Tóth Balázs nagy évet futott, az angol másodosztályú Blackburn magyar válogatott kapusa. Hosszabb sérülése ellenére is az idény legjobbja lett a klubjában. Szabó Bence beszélgetett vele a 2025-2026-os idényről.
2: Egy eseménydús idényen vagy túl minden tekintetben, ugye klub csapat tekintetében, válogatott tekintetében. Hogyan látod így ezt az idényt, hogyha visszatekintesz? Ugye 6 meccsed volt a válogatottban, illetve hogyha nézzük az angliai teljesítményedet, akkor 35 mérkőzésen vagy túl a bajnokságban, és még sérülés is volt benne, szóval hogyan tekintesz most erre vissza?
3: Igen, hát összességében nem az a szezon volt, amit én és a csapat is szerettünk volna, hiszen a kiesés ellen menekültünk szinte az egész szezon során. Személy szerint azt gondolom, hogy itt az utolsó 10 fordulóba, vagy utolsó 12 fordulóba tudtam azt nyújtani, amit egyébként is elvártam volna magamtól. Nem mondom, hogy extra szezonom volt, vagyis kritikus vagyok magammal, szóval nem éreztem azt, hogy egy extra szezonom lett volna, viszont így a vége az extrán sikerült, úgyhogy összességében azt mondom, hogy egy jó szezonom volt személy szerint, viszont csapat szinten ez nem elmondható, lehet, hogy ezért is van picit hiányérzetem. A válogatottal igazából tavaly megjött a nagy áttörés, hiszen bemutatkozhattam a kompetitív mérkőzésen is, vagyis tétmeccsen, úgyhogy ott sikerült már lejátszanom 6 mérkőzést. Összességében azt mondom, hogy egy jó és egy nagyon tanulságos szezonon vagyok túl.
2: Igen, én arra gondoltam, hogy ez számodra egyértelműen pozitív a válogatott miatt, meg amiatt, hogy itthon Magyarországon folyamatosan láttuk a cikkeket, hogy a meccs emberének választottak és hasonlók, csak ugye hát a csapatnak a teljesítménye, gondolom ez az, ami így benned is irányomja, hogy végül is, hogyha az jobb lett volna, akkor biztos, hogy pozitívabban emlékeznél te is.
3: Nyilván, igen, de egyébként az én saját teljesítményemmel is így a szezon közben volt, hogy nem voltam megelégedve, tényleg nyilván a sérülés is közbe jött, amikor úgy éreztem, hogy nagyon formába lendültem volna, akkor jött közbe a sérülés is. Aztán a sérülésből nem tudtam olyan gyorsan felállni, egészségesen sem, meg ugyanazt a formát felvenni, mint ami a sérülés előtt volt. Nem tudtam úgy visszajönni, kellett annak is egy kis idő, és így a szezon vége volt az, amikor azt éreztem megint, hogy most 100%-os állapotban vagyok minden téren, és akkor tudtam is hozni az extra teljesítményt, és tudtam segíteni a csapatnak, és szerintem ez is hozzásegíthette összességében a csapatot, hogy benn maradjunk.
2: És akkor csak, hogy számokba hangozzon el, 35 mérkőzésen 43 kapott és 9 kapott gól nélküli mérkőzés, amit hogyha azt veszük, hogy a tabella alsó felén helyezkedik el a csapat, akkor azért az a 9 clean sheet az egészen jól hangzik, mindezzel együtt is, hogy azért nem vagy teljesen elégedett, és ugye ráadásul sérülés is volt benne, térsérülésed volt, edzőváltáson is túl volt a csapat, szóval így most sok dologba tudok így hirtelen belekapni, de mondjuk speciál ez az edzőváltás, ez hogyan érintette a csapatot, mert ugye egy olyan vezetőedző volt, aki neked, ha jól emlékszem, ugye tavaly erről beszéltünk, hogy ő adott neked először úgy komolyabban bizalmat?
3: Igen, ő volt az. Hát nyilván egy edzőváltás sosem jó, főleg, hogyha játékos és az edző között megvan egy maximális bizalom, viszont mi olyan mélyen voltunk már a csapattal, és sorozatba kaptuk ki a mérkőzés, úgyhogy 3 naponta játszottuk, és vereség hátán volt, abból már csak egy edzőváltással lehet kijönni, azért van olyan sok helyen edzőváltás negatív szériáknál. Igen, egyébként bíztam magamba, tudtam, hogy meg fogom kapni a lehetőséget az új edzőnél is, és nyilván az elvégzett munkába is hiszek, nagyon keményen dolgozok, és megkaptam a lehetőséget, és azt hiszem, hogy tudtam élni vele és bizonyítani az új edzőnek is.
2: Nem vett téged ki a kapuból, úgyhogy végigvédted itt a szezonnak a hátralévő részét az elmúlt pár hónapban. Ugye volt veled kapcsolatban megjelent egy ilyen dokumentumfilmszerű is ugye az MLS-nek a csatornáján, ahol ugye azért lehetett látni, hogy nagyon sok fiatal angol Blackburn szurkolónak te vagy a kedvence. Ezt a mindennapokban is tapasztalod?
3: Hát a mindennapokban azért nem tapasztalom, hiszen az edzőközpont az nem Blackburnben van, hanem egy kis faluban Blackburntől fél órára, szóval ott így el vagyunk szeparálva a szurkolóktól. Viszont a mérkőzéseken és a mérkőzések után nagyon-nagyon éreztem, hogy igazából nem csak a fiatalok, hanem felnőttek egyaránt így rajongást mutattak felém, és tényleg olyan szeretetet kaptam tőlük, hogy azért ez rengeteget segített nekem, és önbizalmat adott, és hát jól esik ez a támogatás.
2: Meg is kérdezhetném igazából azt, hogy melyik volt a legjobb meccsed úgy védések tekintetében, mert ugye, ahogy mondtam, rengeteg ilyen videó volt veled kapcsolatban, ugye egy Leicester elleni mérkőzésnél nyilatkoztál te olyat, hogy az életed egyik legnagyobb védése volt, ott 2-0-ra győztétek le a Leicester, ez még tavaly novemberben volt, de mondjuk ezen túl van-e a fejedben bármi olyan meccs, ami egy nagyon emlékezetes momentum?
3: Hát nyilván így védések vannak meg, meccset pedig a legfrissebb meccset mondanám most az utolsó fordulóban a Leicester, sajnos kikaptunk 1-0-ra, de nagyon-nagyon jól ment a védés, azt éreztem, hogy nem fogok gólt kapni, olyan formában éreztem magam, de gólt kaptam sajnos, viszont ahogy jöttek sorozatba a védések, most volt először egy ilyen olyan pozitív tapasztalatom, hogy az egész stadion skandálta a nevemet, erre így örökre emlékezni fogok, hogy ez nagyon megmaradt bennem, és ez nagyon-nagyon jól esett, úgyhogy ezt a Leicester elleni utolsó meccset emelném ki.
2: És hát ugye nem csak a szurkolók ismernek el, hanem a játékostársak is, mert ugye megválasztottak téged a csapattársaid az idénynek a legjobb játékosának, ami azt gondolom, hogy mindenképpen egy jó visszacsatolás, és ilyenkor nyilván felvetődik a kérdés, amire még most nem biztos, hogy tudsz válaszolni, sőt, ugye, hogy ilyenkor hogyan tovább, vagy mit lehet csinálni, mert ugye arról is lehetett olvasni, hogy a David Ryan-nak ugye a korábbi kapusedzője, a te kapusedződ is, és ő is beszélt arról, hogy benned sokkal több lehet, hogy adott esetben te ezeket a pletykákat, híreket hogyan értékeled, hogy ugye most már így premier kluboknak a látókörébe is belekerültél?
3: Igen, hát az elsősorban az óriási megtiszteltetés, hogy a játékostársak engem választottak meg az év játékosának. Igazából én is tudnék kiemelni még pár játékost, akik megérdemelték volna ezt a díjat. De nagyon örülök ennek, ez is egy nagyon jó visszacsatolás. Angliában azt mondják, hogy ez a úgymond a legnagyobb elismerés, amikor a játékostársak szavazzák meg az adott játékost az év játékosának. Nagyon örülök neki. És hát, hogy hogyan tovább? Még egy év szerződésem van a Blackburnnél. Igazából azt hallottam, hogy vannak érdeklődések, viszont leszögeztem az ügynökeim felé, hogy azokról ne beszéljenek, amik érdeklődések, hogyha van esetleg bármi konkrétum, akkor azt jelezzék felém, de egyelőre most még tárgyalunk a Blackburn-nel is egy esetleges szerződés hosszabbításról, úgyhogy fogalmam sincs, hogy mit hoz most a jövő.
2: Hát igen, ez majd a nyár kérdésre lesz, hogy meglátjuk veled kapcsolatban, viszont ami a rövid távú jövő is, amivel lehet esetleg számolnod, ugye most, ahogy beszéltük, fogsz egy kis pihenőt kivenni egy nyaraláshoz, de azon túl azért két válogatott mérkőzés még előttünk áll. Egyfelől nyilván a kerethirdetésnél gondolom azt úgy várod, hogy bent is legyél a keretben, meg hogy igazából gyakorlatilag szinte már úgy jöhetsz a válogatotthoz, hogy te vagy az első számú kapus.
3: Igen, most lesz egy kis pihenő, ugye a válogatott összetartás kezdetéig most van 3 hét pihenő, úgyhogy ebbe el is utazunk egy rövid nyaralásra. De nem állok le az edzésekkel, ugyanúgy folytatom tovább a fizikai dolgokat, nyilván labda nélkül, most labdával nem lesz lehetőségem, de fizikailag készülök. Hát bízok benne, hogy ott leszek a válogatott keretbe, és remélem, hogy sikerül majd újra pályára lépnem, nyilván ott is nagyon szeretnék bizonyítani.
2: Azt egyébként miként élted meg? Mert ugye itt beszéltünk róla, hogy te is mondtad, hogy akkor a tétmérkőzésen te voltál az első számú kapus, és hogy ez egy kicsit úgy más volt, de hogy amikor már úgy, ugye ez a 6 meccs sorozatban jöttél, hogy abban a tudatban, hogy igen, én vagyok az a kapus Magyarországon, akire a szövetségkapitány elsőként számíthat.
3: Nyilván ez egy pozitív dolog számomra, viszont a legfontosabb, hogy magammal tudjak elszámolni, és olyan edzés teljesítmény nyújtsak, amivel én is azt mondom magamra, hogy megérdemlem, hogy játszhassak, és tényleg ez számomra a legfontosabb, hogy magamba kivívjam azt, hogy igenis megérdemlem, hogy a válogatottba is kezdőkapus lehessek. Úgyhogy nyilván jól esik, hogyha a szövetségi kapus engem tart első számú kapusnak, de az én fejemben sosem lesz az, hogy én első számú kapus vagyok, hiszen nem vagyok elégedett, nem is leszek elégedett soha magammal, mindig többet szeretnék, és ezért minden nap kőkeményen dolgozok.
1: Tóth Balázzsal Szabó Bence beszélgetett. Holnap este 18 órától rendezik a Puskás Arénában a Ferencváros-Zalaegerszeg labdarúgó MOL Magyar Kupa döntőt. Megnéztük, hogy a két csapat milyen esélyekkel készül az év egyik legfontosabb mérkőzésére. Balogh Bence összeállítása következik.
4: Szombaton 18 órakor a Puskás Arénában lesz a Ferencváros-Zalaegerszeg mérkőzés, azaz a labdarúgó MOL Magyar Kupa döntő. A Ferencváros zsinórban harmadszorra jutott fináléba, de az előző két kiírásban a Paks elütötte a fővárosi csapatot a kupa győzelemtől. Az FTC a története 34. kupa döntőjére készülhet, eddig 24 alkalommal nyerte meg a Magyar Kupát, ezzel rekordernek számít a sorozatban. A Ferencváros a mostani idényben a harmadik fordulóban a Vasvár megyei első osztályú Szarvaskend otthonában kezdte meg a kupa szereplést. A találkozón fölényesen 15-0-ra győzött Robi Kín együttese. A negyedik körben hazai pályán 4-0-ra verte az MB2-es Békés Csabát, majd szintén hazai pályán az ugyancsak másodosztályú Csákvárnak gurított négyet. A negyed döntőben a DVTK arénában a Kazinc Barcikát győzte le 5-0-ra, ezután az elődöntőben a bajnoki rivális Győrrel játszott 2-2-es döntetlent a Grupama arénában. Mivel nem született döntés, a 120 perces játékidő után következett a 11-es párbaj, amelyet a Fradi 3-2-re nyert meg, így pedig bejutott a döntőbe. A Ferencváros szezonbeli Magyar Kupa szerepléséről Dragoner Attila a klubban játékosként kétszeres kupagyőztes mondta el a véleményét. Az M4 Sport szakértője szerint a gárda nagyon meggyőzően teljesít a sorozatban.
5: Lehet külön szedni a bajnokságot, a nemzetközi kupa szereplést és akár a Magyar Kupa szereplést. A Ferencváros évelején egyértelmű célnak tűzte ki, hogy a bajnokság mellé a kupát is szeretne elhódítani. Ugye az elmúlt két évben döntős volt a csapat, de nem tudta megnyerni a kupát. Elvesztette a Paks ellen mind a két döntőjét, és idén abból az Zalaegerszeggel találkozik a döntővel, akivel eddig a bajnokság során lejátszott két mérkőzésen sem bírt, sőt mind a kétszer vereséget szenvedett. Úgyhogy biztos, hogy presztízs fog csinálni a Ferencváros ebből a mérkőzésből. Nagyon akarja a kupa győzelmet. A Fradi az biztos, hogy kettőzött erővel is akár, de egyértelmű törekvés lesz, hogy ő irányítsa a mérkőzést egy jó csapat ellen. Minden esetre az, hogy a kupában nincs magyar szabály, vagy magyar fiatal ajánlás, így Robi Kinnek azért nagyobb variációs lehetőségei lesznek, nem csak a kezdőcsapatot illetően, hanem mérkőzésen lévő csapat összeállításba, a játékrendszerbe akár, tehát máshogy gondolkozhat a mester.
4: Az Zalaegerszeg harmadszorra játszhat magyar kupa döntőt. 2010-ben a Debrecentől 3-2-re még kikapott a gárda, viszont 2023-ban a Budafokot 2-0-ra legyőzve a Puskás Arénában elhódította története első kupa serlegét. A zalai csapat a mostani kiírásban a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei első osztályú Vásáros Naményt ütötte ki 13-0-ra idegenben. Ezt követően sorozatban három MB2-es ellenfelet búcsúztatott hazai pályán, a Budafokot 3-1-re, a Vasast 2-1-re, míg a Soroksárt 1-0-ra verte a ZTE arénában. A legjobb négy között a másodosztályú Budapest Honvéd ellen a Bozsik arénában 2-2-es döntetlent ért el a csapat, majd büntető párbajban 5-4-re győzött, aminek köszönhetően fináléba jutott az együttes. Dragoner Attila 2022-től 2023-ig dolgozott Zalaegerszegen sportigazgatóként, vele a klub a kupa döntőig menetelt. Szerinte a zalai csapat nagyon jól szerepel a mostani évadban, és egyáltalán nem lenne meglepetés, ha győzni tudna szombaton a Puskás Arénában.
5: Ez a törekvés Zalaegerszegen, ami meghozta az eredményeket. Támadó futballfilozófiát követő edző, aki akkor se tért le az útról, amikor a bajnokság elején nem jöttek az eredmények. Fiatalos lendület, kreativitás, gyorsjáték, direktjáték, magas letámadás, tehát egy látványos góra törekvő jó focit játszik az a legerszeg az egész szezonban. Voltak bravúros teljesítményei, eredményei, hiszen a Győrt is és a Ferencvárost is sikerült ebben a szezonban legyőzniük. Ugye a kupában némi neműleg szerencséjük volt abban, hogy első osztályi csapat ellen nem játszottak, de így is azért ott is volt azért olyan ellenfél, aki ellen nehezen bár, de tudták érvényesíteni az ő saját játékukat, és eljutottak a döntőig, tehát rendkívül pozitív a csapatnak a kisugárzása, a játéka, így veszíteni való nélkül, egy bátor focit játszó Zalaegerszegre számítok, aki igenis fiatalos magánysággal azért meg akarja nyerni a kupát. Kupa győzelmem van a Ferencvárosban, van érzelmi kötődésem. Zalaegerszegen, amikor dolgoztam, kupa győzelmet ünnepeltünk vezetőként, tehát érzelmileg is kapcsolódok mind a két klubhoz, és ahogy a szurkolók is jó barátságot ápolnak a Ferencváros és a Zalaegerszegi oldalon, támadó focit akar játszani mind a két csapat, úgyhogy ezért gondolom, bár a döntők néhol elvesznek a játékban, és csak az eredményre koncentrálódnak a csapatok, vagy az edzők, itt nekem valahogy az a megérzésem, hogy lesz izgalom, de lesz bátor támadó játék is. Attól függ, hogy alakul a mérkőzésnek az a szakasza, ami döntően befolyásolhatja a mérkőzést. Arra gondolok, hogy melyik csapat szerez vezetést, melyik csapatnak kell jobban kinyílnia, esetleg egy picit mást kell futballoznia, mint amit a játékosok szeretnek. Az Zalaegerszeg azért nagyon szereti az átmenetbe való játékot, jó helyen labdaszerzősek, gyors kontratámadások. A Fradi ennek a levédekezését volt, amikor nem ízlett ebbe a szezonban neki, de a Fradiban vannak olyan egyéniségek, olyan minőségi játékosok, amit láttuk hétvégén az Újpesten, és hogy akár egyénileg is el tudják dönteni a mérkőzést. Úgyhogy ami fontos lesz ilyenkor, hogy egy szenvedélyes játék, tiszta fej, és hogy aki nem kényszerített súlyos hibák, esetleg egy kiállítás, azt egyszerűen minimalizálni kell, mert az döntően befolyásolhat egy ilyen mérkőzést. A döntőknek azért más hangulata van, rengeteg néző lesz, valakinek az első döntője a két csapatból, valakinek ebbe is már van rutinja, ki lesz az éhesebb, aki meg akar nyerni a kupát, és ki az, aki egy picit emiatt begörcsöl. Tehát lesznek döntőfaktorok, az a csapat fogja megnyerni a kupát, aki a helyzeteivel jobban sáfárkodik, és a megérzésem az, hogy mind a két csapat fog gólt szerezni, úgyhogy egy látványos döntőt várok.
4: Telek András a Ferencváros saját nevelésű játékosaként háromszor volt magyar bajnok, és négyszer nyert magyar kupát a Fradival, a 2001-2002-es idényben pedig tagja volt a története első bajnoki címét ünneplő Zalaegerszegnek. A korábbi 24-szeres válogatott labdarúgó szenvedélyes csatára számít.
6: Remélem a támadó foci fog dominálni, és egy jó hangulatú mérkőzésen mindenkit feldob majd azt, hogy a Puskás arénában játszhat a csapat, úgyhogy jó meccset, sok gólos mérkőzést várok, és Fradi győzelmet. Ugye mi időmben még oda-vissza vágos kupadöntők is voltak, hát ez egy külön megtiszteltetés élmény, hogy egy kupadöntő játszott valaki, szóval számunkra is ez egy kiemelkedő esemény volt a mi időmben. Kiemelkedik ebből a Honvéd elleni győzelem, ugye ott is két mérkőzésen kellett, bár utána ugye a szurkolókat nem nagyon engedték a örülni a játékosokkal a Bozsik stadionba, de akár említetném a Vász elleni kupadöntőt, ahol szintén sok gól esett, és a végén Lipcsei Peti zsenyves játékának köszönhetően hódítottuk el a kupát, úgyhogy ezeket tudnám hirtelen kiemelni.
4: Emlékszel vissza a zalaegerszegi időszakodra?
6: Nagyon jól igazoltak a vezetők, és tényleg olyan meghatározó játékosokat sikerült igazolni, mint a Urbán Flóri, az Egrési Gabi, akár a Szamosi. Hát olyan minőségi játékosok érkeztek Zalaegerszegre, akiket a jól összerázt a Bozsik Peti, akkor nem volt kétség, hogy a bajnokság egyik esélyes csapata voltunk, úgyhogy be is igazolódott, hogy egy fontos típusváltársaság jött akkor össze Zalaegerszegen.
4: Milyennek látod egyébként a két csapat formáját? Most kezdjük a Ferencvárossal.
6: Úgy látom, hogy a újpesteni mérkőzés az kimondottan tetszett szerintem mindenkinek, abban szép gólok voltak, szép megoldások, lendületes mérkőzés volt, úgyhogy bízom benne, hogy ez a mérkőzés folytatódik majd most szombaton is. De az Zalaegerszegnek is szép mérkőzései voltak tavasszal, úgyhogy le a kalappal a zete előtt, mert szép focit játszanak. Rúbe Zsomboltól régóta várjuk ezt a jó teljesítményt, képességé miatt bármikor ez kijöhet belőle. Reméljük, ez nem csak egy mérkőzésre szóló jó teljesítmény volt, hanem meg tudja ismételni a kupadöntőn is. Hát a Puskásból érkezett Zsuzsa Levi, és azt hiszem, hogy senki nem vitatja, hogy kivételes képességű játékos, ő is kevésbé mutatta meg magát évközben. Reméljük, hogy neki is kijön a lépés a Puskás arénába, de akár másnak is, az egyik én kedvencem Gomez, aki hátul is fantasztikusan tud hárítani, előbb pedig gólokra képes szögleteknél. Úgyhogy több játékos is van, aki el tudja dönteni ezt a mérkőzést.
4: Mit gondolsz egyébként az Zalaegerszegről?
6: Senki nem várta tőlük ezt a teljesítményt, mert a játékosoknak az értéke messze nem olyan magas, mint amit most elértek a tabellán, de hát ezt bizonyítja akár a nemzetközi futballt nézzük, ugye a norvég kis csapatot is, hogy ő is nagy meglepetéseket tudott okozni, úgyhogy ezek mindig üde színfoltjai labdarúgásnak, hogy nem a szokásos elvárt eredményeket produkál egy csapat, hanem látványosan futballozik. Látjuk, hogy a játékosok akarnak, így is sokkal könnyebben is tudják magad esetleg nyáron adni, úgyhogy le a kalap az ötön előtt, szerintem mindenki büszke rájuk.
4: Mekkora szerepe van szerinted a vezetőedzőnek, Nuno Camposnak ebben?
6: A játékosok egy része is neki köszönhető, hogy ide csábította őket Zalaegerszegre, másrészt a magyar játékosokra is biztos jó hatása volt az ő szellemisége, kisugárzása, úgyhogy ez a játékosokon látszik, hogy vezetőedzőnek is van hatása rájuk.
4: Szombaton 18 órakor lesz tehát a Ferencváros Zalaegerszeg MOL Magyar Kupa döntő a Puskás Arénában. A mérkőzést élőben közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Ez volt az a futás, szerkesztő kollégám Szabó Bence nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Következik a körkapcsolás Edvi Lászlóval, és például a Szolnok Paks férfi kosárlabda bajnoki elődöntő harmadik mérkőzésével. Elpap Istvánt hallották, viszont hallásra.
0: Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A női kézilabda hazai népszerűsége töretlen. A bajnokság színvonala európai szinten is kiemelkedő. A Győr és a Ferencváros párharca mellett az élvonal erejét a középcsapatok folyamatos fejlődése adja. Így nincs előre lefutott mérkőzés. Kövesse ön is a női kézilabda bajnokság küzdelmeit a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Minden nagy összecsapás előtt. Szükség van felkészülésre.
8: Igaz vagy hamis?
9: Igaz.
8: Nem.
9: Dehogy nem.
7: Igaz. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
8: Mi járt a jobb oldalon?
10: Peti. Jelöljük meg.
8: Az át.
7: Magyarország szeretlek. Játszunk még. Minden hétköznap 19 óra 35 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
12: Az ég oly kék, oly fénylő, csuda szép, úgy zsong a lomb, csupa visszhang most a domb. Évszakok legszebb tündérlánya, könnyű léptű május hó. Ez a régi gyerekdalocska igazán illik a mai naphoz, 2026. május 8-ához, és a balzsamos illatú tavaszi késő délutánhoz, estéhez mi igazán szórakoztató műsort kínálunk innen a Nemzeti Sportrádió stúdiójából. A körkapcsolás szerkesztője Erdei Márk, hangmérnöke Jánbor Tamás, továbbá a riporterek és kommentátorok nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a műsorvezető Edvi László. Hát az előttünk álló 4,5 órában foglalkozunk majd kosárlabdával, kézilabdával, vízilabdával, vitorlázással, judóval és még sportdiplomáciával is. Ez utóbbit nem árulom el előre, hogy miről lesz benne szó. Érdemes ezt velünk tartani, az egészen biztos, hiszen ez a felsorolás is már garantálja, hogy nem akármilyen színes palettát kínálunk azoknak, akik velünk tartnak. Annál is inkább, mert néhány perc múlva, egészen pontosan 2 perc múlva kezdődik mindkét férfi kosárlabda elődöntő párharcban a harmadik mérkőzés, és mind a két párharc véget is érhet. Mi a következő 2 órában a Szolnok atomerőmű párharcot fogjuk közvetíteni. Itt a Szolnok megnyerte az első 2 találkozóját, az elsőt május 2-án 88-74-re nyerte meg, a következőt pedig május 5-én, vagyis kedden 87-82-re idegenben. A másik párharcban Falkó-Kaposvár 97-79, illetve Kaposvár Falkó 81-91. Ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon érik a Szolnok Falkó döntő ismételten, de hogy ez létrejön, ez kiderül a következő két órában, hamarosan kapcsolunk Szolnokra, de előtte még elmondom, hogy mi mást hallgathatnak, hogyha velünk tartanak a következő órákban. Egyszerre kezdődik a Szolnok mérkőzésével az Esztergom Győr női kézilabda NB1-es találkozó is. A Győrnek még 4 találkozója van hátra az első osztályból, az Esztergomnak még 3 mérkőzése. A Győr eddig egyetlen pontot veszített el, az Esztergomnak 2 döntetlenje és 5 veresége van. Az Esztergom vélhetően a 4. helyen fog végezni, a Győr Ferencváros Debrecen 3-as mögött, ez a 3 csapat ugyebár ott volt a bajnokok ligájában is. Esztergom tehát ma a Győrt fogadja, nyilvánvalóan ennek a találkozónak is a bajnokok ligája 4-es döntője a esélyese. Aztán 20 órától kézilabda dömpingre hívjuk fel a figyelmüket, hiszen a hétvégén nem akármilyen találkozók lesznek. Foglalkozunk a BVSC vízilabda csapatával, amely 30 év után nyerhet ismételten nemzetközi kupát, de hát előtte még az elődöntőngen keresztül jutni. Vitorlázás is lesz. Érdi Máriával készült beszélgetést hallgathatnak meg, és elnökválasztás előtt van a Judo Szövetség, foglalkozunk természetesen az elnök jelöltekkel, és ez a bizonyos sportdiplomácia, amiről most még nem akarok sokat mondani, úgyhogy maradjanak velünk, hallgassanak minket, és én már adom is a szót tovább Szolnokra. Kezdődik a Szolnok atomerőmű találkozó, az elődöntő 3 nyert mérkőzésig tartó párharcának 3. találkozója, kommentátor Balogh Balázs és Károly Andrea.
9: Lenni vagy nem lenni, ez itt a kérdés, hogy Edvi László költői vénájához csatlakozzak, mert hogyha a Szolnok megnyeri ezt a mérkőzést, akkor a Paksnak már nem marad más, mint hogy a bronzéremért játszon, a Szolnok pedig itt a Tiszaligeti csarnokban kevés csapattól szokott kikapni. Tavaly is ez a 2 csapat játszotta az elődöntőt, hát most azt hiszem, hogy nagyobb esélye van a Szolnoknak a továbbjutásra, mint volt 1 évvel ezelőtt, akkor az utolsó pillanatokban dobta be Szubotics azt a 3 pontost, mutatta is az előbb Károly Andrea, hogy honnan, amivel a Szolnok végül is akkor bejutott a döntőbe, hogy aztán ott nagyon simán legyőzze a Falkó együttesét. És ha még nem köszöntöttem volna, köszöntöm a kedves hallgatókat Károly Andrea nevében is, aki állandó szakkommentátorunk, és hát jó volt arra a meccsre is emlékezni, mert óriási hangulat volt, valószínűleg most is ez lesz, de a Szolnok egyértelmű esélyes, mert azért még a Paks egy kicsit bele tud piszkítani ebbe a párharcba.
13: Azt gondolom, hogy egyértelmű esélyes a Szolnok az egész szezonja alapján, bár dicséret illeti a Paksot is, mert tényleg a Magyar Kupa óta, vagy a Magyar Kupával együtt feljövőben vannak. Leverekis mester nagyon szépen összerakta őket, de ez a Szolnok azt gondolom, hogy még náluk is jobban össze van rakva.
9: Nézzük az első támadást, a paksiak vezetik, és Einingsfeld jön ki ide a 3 pontos vonalra, de nem kapja a labdát, viszont ott lehetett volna az első paksi kosár, de kimarad a zicser, a paksi játékosa rosszul célzott, a lepattanót pedig megszerezték a hazaiak, és Edoson van volt az, aki kihagyta ezt, és akkor a hajpántos és nagyon jó játékos, a Szolnok játékosa, a magyar válogatott játékosa, Somogyi Ádám vezeti az első hazai támadást. Ő az egyetlen magyar most a Szolnoki csapatban egyébként, és ő viszi végig, aztán odaütnek neki egyet, úgyhogy a játékvezető le is fújja, ha jól látom, igen. Lépéshibát fújt.
13: Igen, már amikor beleállt ebbe a dobásba Somogyi Ádám nekem, én furcsáltam, hogy egyik játékvezető se fúj, de egy kis késéssel azért befújták.
9: Andinak a szeme olyan, mint a sasé, minden egyes mozdulatot kiszúr természetesen a kosármeccsen, de azt hiszem, hogy 1-2 hétig játszotta ezt a játékot. Nézzük most a paksiak akcióját, ezúttal is a center megint hibázik egyet, mert túldobja Edonsonban a labdát a gyűrűn, úgyhogy nincs meg az első vendégkosár, sőt a mérkőzés első pontja sem. Itt viszont egy szabálytalanság, ugyanis Krajnszkira ráestek, a játékvezetők pedig ezt lefújták. Nagy Viktor, dr. Mészáros Balázs, Söjtöri Tamás Ferenc, a bírói trió, ők vezetik tehát ezt a találkozót, és éppen azon nosztalgiáztunk itt Károly Andival, hogy a játékvezető ellenőrt is, Hardyányi Zsoltot is jól ismeri, és neki még például a fújt döntőben is.
13: Igen, pont tegnap került elő a 97-es bajnoki döntő 5. meccse, ami a BSO Ferencváros volt, és a Fradival akkor megnyertük a bajnokságot, és Hartyányi Zsolt vezette azt a mérkőzést.
9: Közben Dárhárt pedig a hazai közönség legnagyobb örömére bedobja az első 3 pontost, ezzel a Szolnok megszerzi a vezetést, vagy aztán most szépen belépve ott a gyűrű alá, megszerezze az első 2 pontosát Szmitrioboltából a vendégcsapat. 3-2 tehát az állás, és a Szolnokiak persze biztosra akarnak menni, ha már tudtak nyerni a legutóbbi mérkőzésen idegenben Pakson egy nagyon kiélezett találkozón, és hát Andival erről is beszéltünk, hogy a Paks gárdája most talán erősebb, mint tavaly volt, ennek ellenére lehet, hogy söpréssel megy tovább a Szolnok.
13: Igen, abszolút erősebbnek tűnik, bár azt gondolom, hogy még mindig vannak olyan játékosok a Paks keretében, akik, hogyha még hozzá tudnának tenni a teljesítményükhöz, akkor még jobb lehetne ez a Paks, de azért ez a Szolnok idén, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon jó csapat, jó kémiával tudnak együtt dolgozni.
9: Somogyi Ádám szerez pontot, és még oda is ütöttek neki, ha jól láttam, de a pontot megadja a játékvezető, így van. Somogyi Ádámnak is volt most azért egy szakasz, amikor nem ment neki annyira, lehet, hogy egy kicsit sérült is volt, de úgy tűnik, hogy most már visszatért, itt az előző meccseken is ezt láttuk.
13: Igen, hát ő ugye tavaly szezon közben érkezett Szolnokra, és azt gondolom, hogy a szolnoki felemelkedésnek abszolút kult szereplője, ugyanígy Vedran Bosznics mester is. Egyébként most nagyon kíváncsi leszek, mert az elmúlt két betörése alkalmával Somogyi Ádám jobb kézzel óriási tolt a védőjén, hogy ezt továbbra is engedni fogják-e a játékvezetők, vagy azért figyelmeztetik, hogy azért ennél egy kicsit kevésbé toljon.
9: A büntető közben kimaradt, a másik oldalon is kimaradt a hárompontos kísérlet, a második perc is eltelt már, és vezet a Szolnok 5-2-re, kézilabda mérkőzésről is ígéretet tett Edvi László, az Esztergom-Győr találkozót Erdei Márk követi figyelemmel.
14: Két nemzetközi kupában még talpon lévő csapatunk találkozik a női kézilabda NB1 23. fordulójában. Jó estét kívánok! Vagyis lefordítva Esztergom Győr, ahogy valóban Edvi László, illetve Balogh Balázs is mondta. Már majdnem 5 perc eltelt a találkozóból, egyelőre minden nyílt, méghozzá annyira, hogy döntetlen van a táblán, hiszen ebben a pillanatban Faragó le a kiegyenlített. Az első gólt egyébként beállóból szerezte a győriek beállója, Ida Mari Dál, arra Varga Emília tudott egy 7 méteresből válaszolni, majd érkezett egy Hofden szélről való befejezés, azzal megint 2-1 volt a Győrnek, illetve úgy mondom, hogy megint a Győr vezetett, ugye az imént Faragó le a kiegyenlített, de rá 11 másodpercre Christine Brace-től góljával, átlövés bombájával újra a vendég győrieknél az előny, annál a győri együttesnél, ami egyébként legutóbb január 6-án győzte le az Esztergomot, akkor ugye nyilván az Audi arénában 30-20-ra. Szerintem ezt a plusz 10-es, illetve ezt a mínusz 10-es különbséget esztergomi szempontból most is aláírná a hazai gárda, mert ott azért eléggé jól szerepeltek, pláne annak a tekintetében, hogy akkor ugye a győriek két legtöbb gólját szerző játékosa, az Krisztina Jörgensen volt, valamint Bófán Vétering, és hát Bófán Vétering most hiányzik ebből a mai győri keretből, ő az egyik kimaradó, de van érdekes bekerülő is, az a Sandra Toft, aki nemrég ugye szülésen volt, szülési szabadságon volt, most visszatért természetesen a győri keretbe, és ő van ott Szakó helyén, mellette még Szemerei Zsófi, a másik kapusa a Győrnek, aki már a harmadik védését mutatta be ebben a pillanatban a mérkőzésen, Horváth Fanninak továbbra sincs meg az első gólja. 5,5 perc után tehát Esztergom Győr 2-3, most megint kosárlabdázzunk.
9: Somogyi Ádám büntetője, kijön a második, az elsőt kihagyta, 5-5 az állás, a negyedik percben járunk. 5-2-re ugye elhúzott a Szolnok, aztán a vendégek hármasa, Hawkins dobott egy duplát, megütötték a kezét és a büntetőt is értékesítette. Most a Paks akár át is veheti a vezetést, most a kísérlet azonban nagyon rossz volt ezúttal is a paksiak centerétől, de visszaszerzi a lepattanót Edon Schoenmann, hát neki már sok lehetősége volt. Hawkinsnak kevesebb ez a három pontos például az volt, de lejön a labda a gyűrűről és megszerzi Skins. Aztán már Krajnszkit hozza játékba, azaz támadhat a Szolnok, a hazai gárda. Említette már ugye Edvi László, hogy az első mérkőzésen 88-74-re nyert a Szolnok itt a Tiszaligetben, aztán pedig 87-82-re Pakson. Most pedig ismét magához ragadja a kezdeményezést a szolnoki csapat, mégpedig egy két pontossal, és aki a pontot szerezte, az nem más, mint Skins, aki az előbb is két pontost hintett, már 4 ponttal jár a mérkőzésen. És a másik oldalon pedig kell egy törlés, a paksi támadásnál ott valaki kicsit megcsúszott, de a játékvezetők már láttak egy szabálytalanságot, úgyhogy lassan 4 perc telik el, a Szolnok 7-5-re vezet, de még egy kicsit úgy látom, hogy próbálják a mérkőzés tempóját fölvenni a csapatok, Andi.
13: Igen, próbálják és tesztelgetik egymást igazából, meg a játékvezetőket, és most az előbb pont Somogyi Ádámot figyelmeztették, hogy kicsit kevésbé színészkedjen védekezésben, mert az...
9: Hopp! Ez viszont nem színészkedés igen. volt. Kapott egyet vállal, ahogy próbáltott fordulni Smith, és eltalálta Somogyi Ádám arcát, tehát valós volt.
13: Igen, bár bátor megoldás volt ez most Ádámtól, mert előtte 10 másodperccel figyelmeztették, de most nagyon szépen eltalálta az ütközésnek pont azt a pillanatát, amikor egy nagyon picit segíthet a játékvezetőnek észrevenni.
9: Gondolom azért kihat az is, hogy a női mérkőzésen a pécsiek elég keményen védekeztek a Diósgyőr ellen. A harmadik meccsen már jobban figyeltek erre a játékvezetők, de lehet, hogy mondták, hogy ez előfordulhat majd itt is. Na hát ez persze csak találgatás, az viszont nem, hogy egy újabb szabálytalanság, mégpedig Darthart ellen, aki már szerzett ezen a meccsen egy 3 pontost ugye még a találkozó elején. 7-5-re vezet a Szolnok, és büntetők nem is Skins ellen fújták ezt a fautot, úgyhogy ő dobhatja a büntetőket. 5 perc 46 másodperc van hátra az első játékrészből. Az első büntetője jó, így már 3 pontos a Szolnoki előny, csak úgy, mint a harmadik percben volt 5-2-nél, és akkor a legnagyobbra nyílhat most úgymond az olló, hogyha ezt is bedobja a másodikat a Szolnoki, a régiósa, bal kézzel dobja, lejön a lepattanó, pedig a paksiaké, úgyhogy jöhet a vendégcsapat. 8-5-ös hazai vezetésnél kézilabda.
14: Nálunk pedig a vendégcsapat vezet 4-2-re ebben a pillanatban, pedig most már 4-3 egy üres kapus találattal. Mondom én, de lehet nem adják meg a játékvezetők, sőt nem csak, hogy lehet egészen biztos. Bíró Ádám és Kis Olivér fújják ezt a mérkőzést, a legmagasabbra tagsált magyar bírókról van ugye szó, de hát most teljesen igazuk volt, hiszen ez a lövés, ez nem onnan érkezett, nem onnan végezte el a szabaddobást a hazai együttes, ahonnan kellett volna. Közben viszont volt egy visszajátás, amit mutattak nekünk, Ballai Borbálának a lövése jobb átlövőből átment a gólvonalon, mégsem adták meg, úgy ítélték meg, hogy onnan, ahol ők álltak, onnan úgy látták, hogy nem volt bent teljes terjedelmében a labda. Ez egy kisebb hiba volt, de szerintem azért nem ez fog dönteni. Sokkal inkább az, hogy Horváth Fanni góljával megint egyre zárkózik az Esztergom, hiszen az imént még 2 volt közte. Emily Hofdernek a második góljával lett 4-2, most pedig már Horváth Fanni volt az, aki szépen tört be balátlövőből, aztán pedig éppen ő szerez labdát, és akár könnyű gólt is lőhet majd hamarosan az Esztergom, de nem igazán sietik el ezt a gyors ellentámadást. Faragónál van a labda, ő kirakta bal oldalra Horváthoz, Horváttal szemben pedig kiváló a védekezés, Csasa Stanko volt az, aki ezt bemutatta vele szemben, úgyhogy a mérkőzés 10. percében még mindig az esztergomiaknál van a labda, és azért támadnak, hogy döntetlenre visszajöjjenek itt a mérkőzés folyamán. Most Ballai Borbál a jobb átlövőben visszarakja Faragólának, lemegy a labda a bal szélre, kiváló játék, de a befejezés az nem volt jó. Sacsul Natali volt az, aki próbálkozott, de az ő lövése az elkerülte a bal kapufát, úgyhogy még nem tudott kiegyenlíteni az Esztergom, és időközben pedig a győriek kiegészültek, hiszen Fodor Csenge volt kiállítva 2 percre, méghozzá azért, mert belerakta a lábát egy szélre igyekvő labdába. Úgyhogy itt, amikor 10 perc telik el a mérkőzésből, 4-3-ra vezet Esztergomban a Győr, megint kosárlabda Balogh Balázsékkal.
9: Itt pedig egy támadó szabálytalanság, bár szabálytalanul zárt, azt mutatta a játékvezető. Hawkins persze ugyanúgy eladta, mint Somogyi, és ő is repült, hogy a játékvezető jól lássa. 8-7-re vezet a Szolnok, 4 perc 36 másodperccel az első negyed vége előtt, és néztem közben a másik mérkőzés is szorosan alakul, így szinkronban vagyunk az idővel, és itt a Falkó 13-11-re vezet a Kaposvár ellen, ugye ott is a másik elődöntőben 2-0-ra vezet a szombathelyi gárda. Nézzük most azonban a másik oldalon egy tripla kísérlet, ez is lejön. Egyébként az előbb Benke Szilárd próbálkozott egy triplával a paksiaktól, de azt sem talált célba, és nekem egy rejtély Benke Szilárd teljesítménye, mert képes lehozni olyan meccseket, amikor 2x10-ig, vagy akár 3x10-ig nem dob pontot, aztán a végén dob 15-16-ot, most egyelőre még pont nélkül, de Somogyi is kihagy most a másik oldalon egy triplát, hát neki is volt már kihagyott büntetője, kihagyott dobása, úgyhogy azért a kulcsemberek egyelőre még nem tudnak sokat hozzátenni.
13: Igen, és ugye Somogyi Ádám ráadásul azt a 3 büntetőt is kihagyta. Hát, azért mégiscsak a döntőbe jutása tét, de ugye említetted Benke Szilárdot, most hogyha nagyon visszagondolunk a közvetítéseinkre, szerintem az a Magyar Kupa mérkőzés volt, amikor 3/4-ig nem csinált semmit, és utána a negyedikbe 20 pontot dobott, vagy nem tudom, de nagyon sokat, de például a tavalyi elődöntőben is azt figyeltük egész végig, hogy egyszerűen nem tudom, mi történik vele, de képtelen volt pontot dobni.
9: Nézzük most Hawkins-t a másik oldalon, a kisember bemegy oda a palánk alá, és azt mutatják, hogy szabálytalanság történt. Ez persze nem tetszik a hazai publikumnak, 8-7-re vezet a Szolnok, 3-42-ben egyet vége előtt kézilabda.
14: Nálunk nincs nagy változás az eredményben, továbbra is a győriek vezetnek, most éppen 5-3-ra az Esztergom ellen, megint az esztergomiak támadtak, most Ballai Borbála volt az, aki jobb átlövően belement Stankóékba, úgyhogy jöhet előre a Győr azért, hogy először vezessenek 3-mal a zöld-fehérek, és éppen az imént említett szlovén légiós, Kjasa Stanko volt az, akinek a góljával egyébként 5-3 lett, de hát emberelőnyben támadott a Győr, hiszen Sacrul Natali van most kiállítva tő az esztergomiaktól, méghozzá azért, mert fejbe csapta Bruna de Paulát, közben pedig Elver is megszerzi az első gólját a mérkőzésen az első lövéséből. Egy kiváló csel után a bal kezet felé cselezett, utána pedig szépen ellőtte Bukovszki Anna mellett. Hát igen, az ő gyorsaságára azért mindig számít Per Johansson, valamint az egész csapat kiválóan teljesített múlt héten a Magyar Kupa 4-es döntőjében is, amelyet ugye a Győr tudott megnyerni, és ahol az Esztergom nem volt ott, annak ellenére sem, hogy az Esztergom jelenleg a bajnokságban a 4. helyen áll, a kupa menetelés az nem ment nekik ennyire jól, mint például az Európa Ligában, ahol ugye még ott vannak versenyben, jövő héten majd Dijonban, épp a Dijon ellen lesz a 4-es döntő helyszínen, az első elődöntő az övék, ahol majd játszani fognak egy nagyon-nagyon parázs meccset, de hát reméljük, hogy nekik sikerül majd azt megnyerni. Csak úgy, mint a Győrnek, nekik majd ugye az MVM Domban lesz jelenésük természetesen a BL Final Four-jában, vagyis a Bajnokok Ligája legjobb 4 csapatában. Ők majd ugye a Bresttel találkoznak, az sem lesz könnyebb, úgyhogy mind a két oldalon egy magyar és egy francia találkozik. Csak úgy, mint most, hiszen most ott volt a labda Emma Jacques-nál, ő vitte rá a győriekre. Ugye egy francia légiósról beszélünk, most pedig Elek Gábor kikéri az első idejét a mérkőzésen, akkor, amikor belépünk a 14. percbe, Esztergom, Győr 3-6, kosárlabda.
9: Itt pedig a Paks átveheti a vezetést, hiszen büntetőhöz jutott a kékmezben játszó vendégcsapat a fehérmezes Szolnok ellen. Pallai volt az, aki pályára lépett csereként, és egy szabálytalanságot követett el ott a gyűrű alatt. Edosonban azonban nem csak a duplákat hagyja ki, hanem most már a büntetőt is. Hát volt vagy 4 kísérlete, összesen 3 azt hiszem középtávoli, egy pedig most ez a büntető, és egyenlőre nem tud betalálni, pedig hát az ő játékára nagyon számítanak a paksiak ott center poszton. Az előbb volt egyébként a szolnokiaknak egy jó leválása, de Hawkins ott kiugrott a center mögül és megszerezte a labdát. Ebből támadhatott a Paks, és meg is szerzi a vezetést ebben a pillanatban. Először vezet a mérkőzés folyamán 9-8-ra, hiszen a második büntető ezúttal már utat találta a gyűrűben. Nincs sok pont, mondhatnánk, hiszen 17 pont mindössze, és már csak alig több mint 3 perc van hátra az első 10-ből, úgyhogy valóban látszódik egy kis idegesség, egy kis kapkodás, egy kis pontatlanság. Most például a bejátszásban, mert Pallai nem adta pontosan, és ellopta a labdát ott Edwin, nem Edvi, hanem Edwin, tehát nem a műsorvezetőnk jött ide játszani, most viszont egy 2 pontost Edwin beszór, úgyhogy 11-8, 3 ponttal vezet a Paks. Hát elképzelhető, hogy lesznek itt még izgalmak, minden esetre nem erre számított a hazai publikum, nagy várakozással jöttek erre a mérkőzésre, mert hiszen, hogyha bejutna a Szolnok most 3-0-ás söpréssel, mondjuk csak úgy, mint a Szombathely esetlegesen, akkor lenne egy hét pihenő, hiszen csak jövő héten szombaton játszanák a döntő első mérkőzését. Ez a távoli kísérlet Darharton nem jó, aztán Júlia visszaemeli, ez viszont már jó, mert megszerezték a szolnokiak a lepattanót, visszajátszották, és 11-11-re egyenlít a Szolnok, és Darhart, aki egyébként egy megfejtetetlen játékos, hiszen képes volt nemzetközi meccsen 30 pontot szórni, aztán viszont a Magyar Kupa elődöntőben, ha jól tudom, 0 ponttal hozta a meccset, Andi.
13: Igen, nála több olyan mérkőzést közvetítettünk már, amikor így néztük, hogy nem értjük a jelenlétét, a szerepét, de ugyanakkor a bajnokságban 13 pontos átlaga van, de hát többen vannak így, és egyébként Benke Szilárdnak is 15 pontos a magyar bajnoki átlaga.
9: Egyelőre most még nulla.
13: Úgyhogy nem feltétlenül mond el sokat egy-egy ilyen átlag. Természetesen elmond a játékosról, de azért ez nem minden mérkőzésre jellemző.
9: Most pedig a Szolnok megint labdát szerzett, Benke játszotta be rosszul a labdát. Skins fordul, kimarad, balkézzel tette föl, egy kicsit ott sanyargatta őt a védő Benke Szilárd. 11-11 az állás, van még hátra 1-20 ebből a negyedből kézilabda.
14: Nálunk továbbra is a győriek vezetnek, most éppen 7-4-re, és ráadásul Teplán Korinát kiállítják, mivel ő volt szabálytalan a győriek támadásánál, úgyhogy megvan ezzel a második 2 perces büntetése az Esztergomnak, a gólszerző pedig Fodor Csenge volt, úgyhogy most már 8-4 az állás. Ő ugrott be szépen a balszérről, Teplán vele szemben próbált szabálytalankodni, nyilván hosszan lépett, emiatt a játékvezetők úgy ítélték meg, hogy veszélyeztette a szélsőt, sőt egészen pontosan belépett Fodor csenge alá, aki ettől függetlenül szépen be tudta lőni a labdát, de ez nagyon-nagyon veszélyes, mert Fodor ugye rálépett az ő lábára, ezt követően pedig az ő bokája simán kimehetett volna, szerencsére ebből sérülés nem történt, de most egy üres kapus próbálkozás Szemerei Zsófitól, és megvan az ő gólja is a mérkőzésen. Ő még eddig nem tudott betalálni a szezonban, úgyhogy ez neki az első gólja, de hát nyilván a magyar válogatott kapusáról beszélünk, úgyhogy azért nem jellemző, hogy ő sokszor beszokott találni. Most úgy tűnik, hogy az időkérdése nem jött be Elek Gábornak, elkezdett nyílni az olló, Szemerei góljával most már ugye 5 van közte, és továbbra is üres kapuval ember hátrányban 6-6 ellen kénytelen majd támadni az Esztergom. Természetesen ezt nem adják föl, mert van most Szucsánszki Zita is középen, aztán egy labda érkezik beállóba, Smolek felé, aki ráfordul, de telibe lövi Szemereit, úgyhogy Szemerei nem csak előrefele kiváló ügy tűnik, hanem ezen a mérkőzésen a kapuban is kiválóan teljesít. Eddig 9 lövésből 5-öt megfogott, ami egészen pontosan 56%-os hatékonyságot jelent, úgyhogy neki is nagyban köszönhető az, hogy egyelőre 5-tel vezet a Győr, az a Győr, amelyik még éppen emberelőnyben támad, ezt még várjuk meg, aztán megyünk is vissza a kosárlabdára. Bruna de Paula betör 2 ember között, és ő is megszerzi az első gólját a mérkőzésen, úgyhogy először vezet 6-tal a Győr, Esztergom, Győri Audi Eto KC, 4-10 kosárlabda.
9: Itt 13-11-re vezet a Szolnok, 46,4 másodperc van még hátra a negyedből, és most azért háborgott a közönség, mert hogy ugye a Hawkins eldobta a labdát, és nem ment be, de a játékvezetők szabálytalanságot láttak annál a Darthartnál, akit az előbb emlegettünk, és ugye ő 2 büntetőt értékesített, a 2 triplámája mellett, ezzel 8 ponttal a megzőny legeredményesebb játékosa, de hát azért nincsen olyan sok pontszerző egyik csapatban sem, és ez a 13-11-es állás, ez még női meccsen sem sok pont, Andi.
13: Nem, egyáltalán nem sok pont, főleg férfi meccsen nem sok. Rengeteget hibáznak a csapatok azért alapvetően büntetővonalról, mezőnyből, mindenhonnan. De hát ilyen, amikor tétje van egy mérkőzésnek, még akkor is, hogyha kevésbé jelen meccsnek, kevésbé a Szolnoknak van tétje, inkább a Paksnak. Hogyha most visszagondolunk arra, hogy mondjuk az Albát milyen 3 mérkőzésen verte meg ez a Paks.
9: És mennyire.
13: Igen, ehhez képest most 2-0-es hátrányban vannak az elődöntőben, úgyhogy ez egy ilyen érdekes pszichológiája lehet nekik belülről saját magukban.
9: Hawkins a második büntetőjét bedobta, és közben azért új emberek a pályán, például a vendégeknél Krivacevic érkezett 22-essel, míg a hazai csapatba 10-essel már a pályán van Vojcsik is. És itt a másik oldalon egy Skins ellen elkövetett szabálytalanságot követően 33 másodperccel a negyed vége előtt majd ismét büntetők jönnek, hiszen már régen túl vannak a csapatok azon a személyi hibaszámon, ami dobást eredményez rögtön, és most ezt a 2 pontos nem adták meg, Skins ezért mérgelődött. Egyébként tényleg az a helyzet, hogy rengeteg lehetőség maradt ki, de hát ha majd beindulnak ezek a dobások, mert például eddig a paksiak nem dobtak még be 3 pontos, 4 kísérletük volt 0 találattal, 5-ből 2-t dobott be a Szolnok együttese, és azért 3 pontosok nélkül a Paks idegenben nem fog tudni meccset nyerni. Kérdés, hogy majd beindul-e ez a nagy pontgyártás. Minden esetre Skins kihagyja az első büntetőjét. Jöttek azért néhányan Paksról is, nem mondom, hogy annyian, mint tavaly, amikor volt esélyük a fináléba jutni, és mind a 2 büntető kimaradt, de odaütik a labdát vissza a pont Skinhez, úgyhogy támadhat. Kinszre voltából megint a Szolnok. Ott a palánk alatt forgulódik, aztán tovább tesik. Vojcsik kezéből azonban kipertül a labda. Hát az ő személyisége is egy kicsit érdekes, nem olyan sokat játszik. Úgy érkezett ő is szezon közben. Szükség volt rá azon a poszton, de most erre nem volt szükség, hogy kikerüljön a kezéből a labda. 10 másodperc van már csak, a Paks támadhat, hogy vezessen itt az első negyedet követően. És vezet is, mert hogy jól játszották be oda a labdát remekül Révésznek, aki be is dobta az ittszert, ez pedig azt jelenti, hogy ebben a pillanatban véget ér az első 10 perc, és a Paks 1 ponttal 14-13-ra vezet, de még maradt 2 másodpercen, a labda kikerült az oldalon túlra, még elengedik ezt a triplát, ez azonban rövidnek bizonyult, nem tudta bedobni a Paks játékosa, úgyhogy 1 ponttal vezet a Paks, kézilabda.
14: Ha egy bolt beindul, azt szokták mondani, Kovács Anett rögtön szerzett 2 gólt, azt követően, hogy az első 2 lövése kimaradt a jobb szélről, most kétszer is eredményes volt a magyar válogatott jobb szélsője, 20. percben pedig Esztergom Győr 6-13, miután Szemeri egy újabb óriási bravúrt mutatott be, most Emma Zsák volt az, aki gyakorlatilag besétált a baloldali 1-es-2-es védő között, aztán pedig a kapunak a bal felső sarkát vette célba, vagyis a vissza felsőt, de végül ezt nem tudta eltalálni, illetve eltalálta egészen pontosan, csak Szemerei tudott védeni. Elvernél van most már labda támadásban a Győrnél, most már Breistőnél középen ő megemelkedik, sőt nem is emelkedik, hanem talpról egy icipicit talán felugrott, de leginkább talpról engedte el ezt a lövést, és kilőtte a vissza alsót, vagyis a kapunak a jobb alsó sarkát. Most pedig már rohant az Esztergom, de ez nem volt egy jó döntés Faragótól, megpróbálta megjátszani Smoleket, utána viszont kiváló a visszafutás Szucsánszki Zitától, aki csak dicsérni lehet, hiszen visszafutott az ő kora ellenére, nem megbántva természetesen, de hát mégiscsak egy 38 esztendős korábbi és jelenlegi kiváló játékosról beszélünk, azért az megsüvegelendő, hogy ő a leggyorsabb hátrafele is, csak úgy, mint előrefele is legtöbbször. Szucsánszki volt az, aki lekapta a levegőből Fodor Csenge átadását, éppen Hovden elől vette le, aki ezzel simán kiugrott volna és zicsert lőtt volna. Most megint azért támad az Esztergom, hogy kicsit szűkítse ezt a különbséget. Szucsánszkinál van éppen a labda, aki talán ezt bevihette volna a jobb átlövőből, eljött viszont inkább kirakta a jobb szélre Kovácshoz. Most középen van Faragónál, aztán balra passzol Emma Zsákhoz. Picit felcserélődtek a szerepek most az esztergomi támadásban, hiszen a balkezes Emma Zsák volt bal átlövőben, míg a jobbkezes Szucsánszki Zita volt jobb lövőben, de ez sem zavarta össze őket. Emma Zsák volt az, aki a posztjától azért erősen másik helyen, vagyis hát számára nem ismeretlen, mert néha azért átkeveredik, de hát azért nem innen szokhattuk meg tőle a legtöbb gólját eddig a szezonban. Most balátlőből volt eredményes, ő lőtte ki a kapunak a jobb alsó sarkát, akkor amikor beléptünk az első félidő 22. percébe. Bruno de Paula mutatta be a figurát, Dál az, aki most már megkapta a forgás után, aztán megint Bruno de Paula ugrik be a jobb oldali 1-es-2-es védő között, és lő egy könnyű zicsert. Eltette az esztergomi kapus kezei mellett a labdát, úgyhogy Bruno de Paulának is most már továbbra is 100%-os a lövő hatékonysága, ő 2-ből 2-nél tart, és most már 15-7-re vezet az Esztergom otthonában a Győr. Ráadásul ez most Bukowski, ugye ahogy mondtam, nem tudta védeni, de hát neki is van már 4 védése a mérkőzésen. Jól kezdett, utána azért ő is beleszürkült a találkozóba, úgyhogy azért megvan az esélye annak, hogy majd Herceg Lili is hamarosan érkezik az esztergomi kapuba, őt is majd cseréli, csak úgy, mint a keret többi tagját, mert az összes poszton szinte már rotált Elek Gábor. Most már Elver az, aki indít, hiszen megint labdát szerzett a Győr, Hovdenhez most eljut, és Hovden kilövi a kapunak a bal alsó sarkát, úgyhogy eléggé arra fele halad a mérkőzés, hogy itt nem csak hogy 10 lesz közte, hanem jóval több, hiszen a mérkőzés 23. percében megvan a 16. győri gól, Elver átadásából Hovden volt eredményes zicserből, és ugye erre a 16 Eto találatra eddig 7 darab esztergomi jutott. Úgyhogy azért annak ellenére, hogy jól kezdte a mérkőzést a hazai együttes, és sokáig meccsben voltak, hiszen még ugye 4-3-ra vezetett csak a Győr, utána kezdett el nyílni az olló, utána volt például 9-4 is, és innentől pedig 15-7, 18-7 ugye, illetve 16-7, most pedig 16-8, hiszen Kovács Anett betalált, a 6. lövéséből megvan neki a 3. gólja, most megint beugrott a jobb szélről, szépen lekerült hozzá a labda, és most el tudta tenni Szemerei Zsófi mellett, akit pedig dicsérni kell, az Emma Zsák volt, mert úgy látszott, hogy Bruno de Paula már megfogta őt, ehhez képest mégis lebrusztolta a szélre a labdát, úgyhogy ez egy parádés gólpassz volt tőle. Elver most középen Hausherrhez passzol, Hausherr beugrik, de az ő lövését most Bukowski hárítani tudja, annyi szépséghiba a magyar kapussal szemben, illetve az esztergomi védekezéssel szemben, hogy ettől függetlenül jöhet majd természetesen egy győri szabaddobás. Megint Hausherrnél van a labda, ő ott hagyja Elvernek, Elver felúrik, de ő is merrélő, lehet, hogy ebbe belerakta a jobb kezét Bukowski Anna, majd meglátjuk, hogy esetleg mutatják a visszajátszást, ami viszont egészen biztos, hogy a mérkőzés 24. percében Esztergom Győr 8-16, és fordulnék Balogh Balázsékhoz, hogy elkezdődött-e már a második negyed.
9: Bizony, sőt, megvan már a második pontja is ebben a negyedben a Paksnak. Két büntetőből sikerült növelni az előny. 16-13-ra vezet a második játékrész első percében a Paks együttese, amikor Révész szabálytalankodik egyet, és ezt a játékvezetők lefújják. Somogyi Ádámmal szemben volt szabálytalan. Reklamálják is, hogy esetleg ott egy technikai is fújjanak rá, de hát ez nem történik meg. 3 pontos tehát a vendég előny. Ami még érdekesség volt, hogy a másik elődöntőben ugye mondtam, hogy vezetett a Falkó 3 ponttal, azonban a szünetben 29-24-re a Kaposvár vezetett Szombathelyen. Most jelenleg 29-26 az állás ott a Kaposvár javára, tehát idegenben vezet a Somogyi Gárda, de mondom, ott is 2-0 volt az első két meccs után. Itt pedig egy 2 pontossal most tudta csökkenteni a különbséget a Szolnok, egy pont már csak a paksiak előnye. Benke Szilárd harmadik tripláját emeli föl, hát mondanom se kell, hogy a harmadikat hagyja ki, miközben Pallai a labdaszerzés közben Krivecevics kezét rántja meg, egyébként ez elég egyértelmű volt, már a hazaiak így látják.
13: Teljesen egyértelmű volt, tényleg nem értem a felháborodást, és Bosznics mester ezért egy technikait is kapott, teljesen egyértelmű volt.
9: Így van, és akkor a játékvezetők most megbeszélik itt a dolgokat a zsűriasztallal is, és jöhet akkor egy technikai után, majd büntetővel a vendégcsapatból Edwin. És egyébként a mérkőzésen Darhart 8 pontot szerzett eddig, ő a mezőny legeredményesebbje, és több pontot szerzett, mint a Szolnoki összes játékos együttvéve. De nézzük Edwint, aki eddig 6 pontig jutott, és utolérheti akár. Az első büntetője jó, így csak 7 pont lesz, mert az alapvonalról jönnek, de hát Benke Szilárd továbbra is rejtélyes, hogy ezeket a triplákat elvállalja, bátran ugye nem tudja bedobni. Most egyébként egy jó bejátszást tesz oda az alapvonalról, bedobja Krivecevics, és oda is ütnek neki, úgyhogy jöhet még egy büntető dobással is a paksiak fiatal játékosa, és ez pedig azt jelenti, hogy a paks itt a második félidejében

0: pontos vendégelőny van, egészen pontosan 8 gólos vendégelőny. Esztergom Győr 9-17 a mérkőzés 26. percében. Még 20 másodpercig emberhátrányban kénytelen támadni az Esztergom, hiszen az előző támadásuknál Kisfaludi Anettet látták beállóban szabálytalannak a játékvezetők. Ő volt az, aki eltalálta Bejszőlnek az arcát, emiatt őt kiküldték 2 percre, és ugye abból a Faragó Lea gólból végül nem is lett semmi, nem adták meg természetesen, hanem ugye kontrafaltot fújtak ellene, mármint Kisfaludi Anettel szemben a játékvezetők. Most pedig Smolek volt az, aki már belül futott, megkapta a labdát, de mivel belül volt a lába a hatos falon belül, emiatt a játékvezetők azt elvették tőle, pedig a legutóbbi gólt a mérkőzésen, vagyis a 9. Esztergomit azt ő szerezte. Nálunk is most éppen időkérés van, a Győriek 55 éves szakemberes svéd mestere Per Johansson kérte ki az idejét, akinek ugye eddig a szezonban, mármint a bajnokságban 21 győzelemre egy darab Elekgyula arénában. Hát nem azt mondom, hogy elszenvedett, de hát pontvesztése volt, ugye akkor csak döntetlen játszott az Eto'o a Fradival idegenben, de hát ugye ott azért nem egyszerű nyernie egyik csapatnak sem, láttuk, hogy még a Győrnek sem. Most viszont Esztergomban úgy tűnik, hogy eléggé sima meccs van kilátásban, ami viszont biztos, hogy most megyünk vissza kosárlabdázni, mert remélem ott már véget ért az időkérés.
1: A hazai publikum talpon, mert hogy így próbálják meg az övéiket biztatni itt az időkérés után, kiállnak a csapat mellett, és hát szeretnék, hogy ez az 5 pontos hátrány ez gyorsan elolvadjon. Palai tehet róla, aki most elenged egy 3 pontost, azonban ez lejön, a lepattanót tovább ütik ott, és marad Somogyinál, úgyhogy még 10 másodpercig támadhat a Szolnok, ez a 3 pontos is lejön, és ezt most Benke szerzi meg, kis hián eladja, de aztán észrevette, hogy Halmai mögül érkezne Dárhárd, úgyhogy inkább megtartotta a labdát, és már támad a Paks együttese. 5 pontos vendégelőnynél, tehát most azért egy viszonylag nagy különbségű előnyt kovácsolhat a paksi csapat. Benke Szilárd azonban ezúttal sem tudja bedobni, hát egy pocsék kísérlet volt, én nem láttam, hogy megütötték volna a kezét, már is jöhet a Szolnok. Somogyi Ádám azonban visszaértek, a paksiak nem tudták gyorsan befejezni ezt a támadást. Somogyi, hát ott biztos, hogy Révész szaggatta egy kicsit a kezét, aztán pedig Krivácsevics is ütközik ott a szolnokiak játékosával, ezt fújják le, Molnárral szemben volt a szabálytalanság, szerintem az előző nagyobb volt egyébként, de hát most már a játékvezetők is bajban vannak azért, mert eléggé kikezdte őket a közönség.
2: Igen, nehéz ez, amikor egyébként tényleg teljesen egyértelmű faltokat befújnak, de a publikum úgy reagál, ahogy utána nehéz megőrizni a hidegvérüket, és olyan úgy vetni végig a mérkőzést, és ebbe óhatatlanul csúsznak hibák.
1: Molnár pedig most szépen fordult be centerposzton, és dobott egy 2-es, 17-20 az állás, a 3. percben kézilabda.
0: Nálunk a mérkőzés 27. percében a hazai csapat támad, amely 18-9-re áll vesztésre egyelőre a győriek ellen. Most Molek kapott egy labdát beállóban, már nagyon-nagyon passzív az esztergomiak játéka. Érkezik egy passz a jobb szélre, szépen beugrik vele Kovács Anett, de az ő lövéséből sincsen gól. Úgyhogy most a győriek jöhetnek előre, és először támadhatnak a mérkőzésen azért, hogy 10 gól legyen a különbség, még ugye 3 perc van. A szünetig Kovács Anett az, aki beugrik, és ellőtte volna a hosszú alsó sarkot, de vele szemben Szemerei védett óriásit. Most pedig ott van a labda már a győrieknél elől. Elver az, aki tovább rakja Hausherrnek, Hausherr pedig belövi, bepattintja a jobb felső sarokba a labdát, úgyhogy az ő újabb góljával először 10 gól a különbség, 19-9-re vezet a Győr az esztergomiak ellen. Szolnok, Balogh Balázs.
1: Pedig bevarázsol egy újabb 3 pontost, úgy tűnik, Andi, hogy most a 30 pontos formájához lesz majd közelebb ezen a mérkőzésen. Ennek köszönhetően 2 pontra fölzárkózik a Szolnok együttese. Palai megy le közben a pályáról, és egy helyére Rudner. Hát Palai ezen a meccsen még nem tudott sokat hozzátenni, bár ő nagyon sokáig sérült volt, de majd egy picit később beszélünk. 22-20-nál, tehát 6-44 van hátra még a félidőből, de jön a hajrá az Esztergom Győr mérkőzésen. Jön a hajrá, Erdei Márk.
0: Hát ami egészen biztos, hogy az első félidő hajrájában már javában benne vagyunk, így van, Ballai Anna góljával léptünk be az utolsó 2 percbe, 19-10-re vezetnek ezzel, tehát a győriek. Ballai szépen beugrott a bal szélről, és ő Kovácssal szemben eltalálta a hosszú alsó sarkot. Most pedig már Elver jön, Elver pedig beugrik, Smoleket vert át nagyon csúnyával, és az ő szemszögéből nagyon szépen lábbal a jobb keze felé cselezett, aztán pedig kilőtte a kapunak a jobb alsó sarkát, csak úgy, mint a túloldalon Faragó Lea, aki nem sokat gondolkozott, felment a középkezdést követően, és egyből talpról ellőtt a labdát, egy parádés gól lett belőle. Faragónak ez a második lövéséből a második gólja. Már csak másfél perc van a szünetig, egy kiváló falt Horváth Fannitól, Hausherrel szemben, ezzel megakadályozta azt, hogy a győriek gyors gólt lőjenek, és vissza.

0: Állítsák ugye a 10 gólos különbséget, ami 19-9 óta minden egyes támadásban megvolt. Most már Breistölnél van a labda, őre tehát Hausherrnek, Hauser lerakja a jobb szélre, Hovdennek pedig a lábához jött a labda, az végül valahogy ügyjelbajjal összeszedte, de időközben azt mutatja Bíró Ádám, hogy a lábához is hozzáért a labda, úgyhogy jöhetett az Esztergom, illetve jöhet az Esztergom előre. Kereken egy perc van hátra a mérkőzés első fél idejéből, úgyhogy ezt még várjuk meg. Közben Per Johanssont mutatják nekünk, aki már valamit rajzolgat a kis mágnes táblára. Nyilván neki is lesz majd mit mondania a szünetben a lányainak, mert azért szeretné azt, hogy minél nagyobb arányú győzelem legyen ez. Most Horváth az, aki tüzelt megint talpról, csak úgy, mint az imént Faragó Lea. Abból nem lett gól, de a kipattanót azt Smolek szedte össze szépen, és fél perccel az első félidő vége előtt jöhet majd egy 7 méteressel a hazai együttes. Smoleket még meglökték lövés közben, Breistől volt a bűnös, emiatt teljesen jogos az a megítélt 7 méteres, amelyet majd hármassal Varga Emilia, a hazai csapat legeredményesebb játékosa fog elvégezni, hiszen neki eddig a szezonban 111 gólja van. Hát ezt elkiabáltam, elnézést kérek, ugye ezen a mérkőzésen már volt egy gólja 7-esből, ezt viszont most fölé vágta, úgyhogy nincs meg az újabb gólja neki, de még 5 másodperce van a Győrnek, hogy visszaállítsák a 10 gólos különbséget a fél időig, ez nem lesz meg, hiszen labdát tud szerezni az Esztergom, egy borzasztó rossz Elver passz után Breistről nem tudta összeszedni a labdát, úgyhogy ebben a pillanatban megszólalt a dudaszó, a fél időben Esztergom, Győr 11-20, hamarosan jön majd a folytatás, addig pedig kosárlabda.
1: Itt is megszólalt a Duda, még pedig egy jó szolnoki védekezést követően a paksiaknak kétszer is volt talán dobási lehetősége, de Halmai sem vállalta el, megpróbált inkább betörni, ez lett a veszte, mert hogy kiszedték a labdát a kezéből. Minden esetre a Paks még mindig 2 ponttal 24-22-re vezet, 5 perc 33 másodperc van még hátra az első félidőből, és hát én azt látom, Andi, hogy azért a paksiak most nagyon-nagyon keményen játszanak, például révész arcán látni minden támadásnál azt, hogy ők úgy jöttek most ide, hogy már pedig mit nyerni akarunk.
2: Igen, és ez egy nagyon-nagyon jó hozzáállás. Hát azért bajnoki döntőt játszani, az mégiscsak egy nagyon jó dolog, és még akkor is a 2-0-ás hátrányban vannak. Én becsülöm abszolút, hogy még a légiósok is úgy vannak jelen, hogy ne csak az, hogy jól legyünk már túl rajta, hanem tényleg próbáljuk meg.
1: Most pedig egy szolnoki kísérlet, onnan a büntetőpontról dobta el Molnár, de ezúttal nem talált be. 22-24 az állás, a Szolnok tehát 2 pontos hátrányban, és a Paks támad. Hawkins közben érkezett vissza a pályára, de itt van Halmai is, tehát 2 kis emberrel próbálkoznak. Krivacevicsnek nem volt pontos ez a bejátszás, belenyúltak ugyanis. Egyébként Krivacevic jól szállt be ebbe a mérkőzésbe. Keveset játszott ott a paksi csapatban ebben az évben, de például a Fehérvár ellen, amikor beszállt, akkor nagyon hasznos tagja volt a csapatnak, igaz, akkor azért a Paksnak nagyon ment, a Fehérvárnak pedig egyáltalán nem. Hát 40 ponttal megverni elődöntőben valakit, illetve negyeddöntőben az nagyon nagy dolog. Itt viszont Rudner nem tud betalálni, és nagyon harcosan megint labdát szerez a Paks Edwin jóvoltából. Halmainak rövid ez a labda, pontatlan volt ez a pattintott átadás. Somogyi megszerzi, aztán csinál egy fautot. Somogyi Ádám tapsol, Edwin bosszankodik, hát ő volt az, aki eladta a labdát, utána pedig ő volt az, aki szabálytalankodott. Hát most ahelyett, hogy a Paks egy gyors támadást vezethetett volna, kiegyeníthet a Szolnok, ez egy buta hiba volt.
2: Igen, ez egy nagyon buta hiba volt. Hosszú előre adott labdával akarta indítani a Paksot, de eladott labda lett belőle, pedig egyébként nagyon szépen kidolgozzák a helyzeteiket a paksiak is, csak valahogy a vége nem sikerül, és folyamatosan arra próbálnak játszani, hogy olyan 2-2-ket hívnak, amiben Molnár lesz a védő szolnoki oldalon bízva, ahogy talán ő nem egy olyan acélos védő, és ugye azért, mert Skinsnek már 2 faltja van, nem kockáztatják meg, hogy beüsse a harmadikat, és azért játszik most Molnár többet.
1: Közben pedig Somogyi nem dobta be időben a labdát az odafonalról, hogy játékvezetők elvették a hazaiaktól, és most támadhat a Paks. Révész teszik ide a jobb oldalra, Krivacevic 2 pontos, jó. Nem volt a 3 pontos vonalon kívül, viszont megint biztos kézzel dobta be ezt a labdát, és ez már azt jelenti, hogy 7 pontnál tart a mérkőzésen, és 26-22-re vezet a Paks. Úgy látszik, hogy a kiegészítő vagy csereemberek közé fogalmazunk így inkább, a paksiak gazdálkodnak eddig jobban a játékpercekkel, mert a szolnokiak közül, akik beszálltak, nem tudtak ennyit hozzátenni. Krajnszki is itt van most a pályán, Somogyi indul befele, és egy szabálytalanság vele szemben. Persze, még én olyat nem láttam ezen a meccsen, olyan fautot, hogy elismerte volna valamelyik játékos, hogy szabálytalankodott.
2: Hát általában nem szokták, igen, mondjuk speciál szerintem ez nem volt falt, de Somogyi Ádám annyira... Mondanám azt, hogyha márciust írnánk, hogy közel van az Oscar gála, de nem. De tény, hogy mindig nagyon-nagyon próbál segíteni a játékvezetőknek, mind a mellett, hogy egy zseniális játékos egyébként, és mint mondtam, óriásit húzott bele a Szolnok, hogy ide le tudták igazolni, és Ádám nagyon sokat dolgozott a saját képességeinek a fejlesztésén, ami abszolút látszik is a pályán.
3: Most büntetőt dobhat éppen Somogyi, 22-26, most már 23 hazai pontok száma. Révész pedig Krivácsevicsel ott, hogy idegesítse az ellenfelet, már az első büntető előtt is hosszasan tanácskozott, a közönség persze erre is reagált, aztán most a másodiknál megteszi ugyanezt, nyilván mennek ezek a kis drikák a meccsen. Most Révész belökik, azt mutatja, az kis belökte, minden esetre Somogyi bedobta, úgyhogy nem számít semmit. De hát Révészen azt látom, hogy mint a más dimenzióban mozogna, mint az egész mezőny, mert elképesztő, nem szeretnék most vele találkozni egy sötét sikátorban, mert elég ijesztő mozdulatai és arckifejezései vannak.
2: Igen, ugye pont a Magyar Kupán beszéltük azt, hogy amivel meg tudták ők nyerni azt a bronzmeccset, az volt, hogy Révészre annyira jól reagált az egész paksi gárda, hogy olyan energiát vitt bele, de pont én is néztem így a pályán, mondom, nem tudom, mit szedni, én is kérek belőle.
3: Közben Benke Szilárd ugye már nincs a pályán, hanem Hawkins és Halmai, azok, akik két kisemberként már említettem, játszanak, és ezúttal megint egy hazai szabálytalanság, de hogy folyamatosan instruálja a Révész Krivácsevicset, hát nem tudom, hogy ez mennyire tudatos, mennyire a meccs hevében történik, semmi rosszat vagy jót nem mondanak egymásnak, csak úgy megbeszélik, hogy mit kellene, hova helyezkedjen, mit csináljon. Révész ezer pörgésben, aztán most oda pacsizik egyet Skinsnek, aki jót mosolyog rajta, mert hogy visszakerült ő is a pályára, Molnár helyére, hiába van két faultja. Újabb kihagyott paksi büntető, hát most így hirtelen nem néztem még rá a statisztikára, de sok büntető maradt ki ezen a mérkőzésen. Ezúttal Edwin hagyta ki, aki 7 pontot szerzett eddig a mérkőzésen, és 12-ből 8-at dobott be eddig a Paks, ez a 13. volt már, és 11-ből 5-öt pedig a Szolnok. Na most Edwin javít a statisztikán, mert bedobja, és 8 pontos már ezen a találkozón, és ez azt jelenti, hogy ezzel a paksi csapat legeredményesebbje, míg a másik oldalon ugye 8 pontot szerzett Darhart, és ő is ott van a legjobbak között, nem, már 11 pontos Darhart, bocsánat, dobott ugye még egy 3 pontos. A Szolnoki a kis hián elveszítik most támadásban, de aztán ott terem hirtelen Barnes, megszerzi a labdát, bemegy ott a palánk alá, odaütnek neki, úgyhogy 24-27-nél jöhet majd megint a Szolnoki gárda, de kettős csere, a két center jön le. Úgy látszik, hogy ott szeret változtatni nagyon a görög mester, hiszen az előbb sokat emlegetett Révész is lejött, meg Krivácsevics, és érkezett egy válogatott, most már nem válogatott játékos, korábbi válogatott Englingsfeld, valamint érkezett a négyes számmal játszó Edoson van, aki egy pontot szerzett eddig, és hát az első negyedben bizony nem mutatott valami jó teljesítményt. De nézzük a másik négyest, a Szolnoki, mert az első büntető már ott van a Paks gyűrűjében. Ez jó kísérlet volt egyébként is, és a pontot pedig most Barnes szerezte. Ez már a második pontja volt a mérkőzésen, ez pedig a harmadik, mert hogy mind a két büntetőjét értékesítette. 25-27, de még mindig a vendégcsapat vezet. Hát most már kínosan kevés ez a pont, hiszen már csak 3 perc, 17 másodperc van hátra a félidőből. Én nem is tudom utoljára, mikor láttam ilyen kevés pontot férfi mérkőzésen, és ezt most lehet bármilyen rovásra írni, ez akkor is mindenképpen kevés. És a paksiak jöhetnek, Benke Szilárd jó voltából, aki ismét visszakerült a pályára, tehát bíznak benne. Nos, közben a Szombathely fordított, a második negyed 8. percében 46-39-re vezet a Kaposvár ellen, tehát a hazai csapat egy nagy rohamot indított. Na hát ott már mennyi pont van? 46-39, itt meg 26-27. Hawkins egy távoli 3 pontos. Hát a publikum hangját talán hallották a kedves hallgatók. Nem találta-e még a gyűrűt sem. Ez szólt ez a nagy öröm, és jön akkor a biztatás a csapatnak, mert hogy egy 3 pontossal akár át is veheti a vezetést a Szolnok. Hát nem tudom miért, nem is figyeltem, mennyi volt még a támadó idő, hogy ilyen messziről eldobta.
2: Kevés Halmai nagyon sokáig vezetgette, mert nem tudott olyan 2-2-t hívni, amit szeretett volna, és nagyon sok idő elment a támadásból.
3: Na hát a másik oldalon lekopírozta az előző teljesítményt Rudner, aki szintén nem találta a gyűrűt. Hát mosolyogtatásra okot adó dolgok ezek, mosolygásra. Benke Szilárd kiteszi most a szélére, ezúttal a Halmai dobja a triplát, és ez bent van. Na hát itt a jobb sarokból ő betalált, rögtön időkérés is következik Szolnoki oldalon, mert hogy megint előny csiholt, most kettes volt csak, nem?
2: Hármas, igen. Hármas volt bőven.
3: Megadták a hármast, 26-30, azaz 4 ponttal vezet megint a Paks együttese, és már csak 2-28 másodperc van hátra, és jól mutatja a mérkőzés állását, hogy a Szolnok már ebben a játékrészben a második idejét kéri ki, míg a paksiaknak megvan mind a kettő.
2: Igen, ez abszolút arról árulkodik, hogy Vedrán Bosznić a kevésbé elégedett most a két csapat közül. Szerintem nagyon szépen összeszedte magát a Paks. Jó, igazából az előző két meccsen se volt nagy különbség a csapatok között, úgyhogy folyamatosan ott voltak egymás nyakán a csapatok. De most abszolút úgy jöttek, hogy ők ezt céljuk, hogy visszavigyék még Paksra, és szerintem még egyszer ide is visszajönnének nagyon szívesen, ugye?
3: Egy mindent eldöntőre?
2: Igen, akkor tudnának ők már csak tovább jutni, hogyha innentől Zsinórba 3 meccset nyernének, hát ezt nem fogja könnyen engedni a Szolnok, és engem nagyon meg is lepne, hogyha ez a Paksnak sikerülne.
3: Ugye a harmadik meccs, vagy a negyedik meccs olyan, hiszem, hétfőn lesz. Kérdés, hogy hétfőn játszani akarnak-e még a szolnokiak is, mert azért az is egy nagy motiváció, hogy hosszabb pihenőt kaphatnak esetleg. Meg hát azért, hogyha ez a meccs úgy alakul, hogy 2-1, akkor már nekik is van egy kicsit félnivalójuk. Na most már folytatódik a játék, támadhat a Szolnok együttese, Somogyi természetesen ott van a pályán, Krajnszki is ott van, Dárhárd is érkezett, egyenlőre azonban nincs dobóhelyzete, Halmai gyötri ott az életét, kicsúszik a kezéből a labda, de azt mutatják a játékvezetők, hogy hozzáért Halmai is, úgyhogy még 8 másodperc támadó ideje marad a fehérmezes gárdának, de 4 ponttal a Paks vezet, az alaponáról dobhatja majd be Somogyi, és mindenkit megpróbálnak ott megakadályozni abba, hogy labdát szerezzen. Az előbb Somogyi későn dobta be, most gyorsabban Dárhárdot tudta megjátszani, aztán már Somogyi érkezik az alapról, jól teszi tovább Skinsnek, aki szépen belép ott két ember közé, és ballal fölteszi a zicsert, ez pedig azt jelenti, hogy 2 pontra fölzárkózik a Szolnok, 28-30 az állás, belül vagyunk már az utolsó 2 percen. Benke Szilárd Halmaival játszik össze, Hawkins ott lent az alapvonalnál egyenőre, Halmai azonban elindul befele, most adja ki oda a bal sarokba, Hawkins gondolkodik, és bedobja a triplát. Pedig erre szokták azt mondani, ennyit kivár egy játékos, akkor nem biztos, hogy be tudja dobni, de hát annyira nem érkezett senki, hogy hihetetlen. És 5 ponttal megint vezet a Paks együttese ezzel a triplával, másfél perccel a félidő vége előtt, 28-33 az állás. Somogyi elesik, de nem fújnak a játékvezetők, szerintem nem is volt szabálytalanság,
2: nem.
3: Elcsúszott inkább talán. Most pedig Krajnszki lép vissza, 2 másodperccel a támadóidő lejárta előtt, amikor a játékvezetők megállítják a játékot, a paksiak szerezték meg a lepattanót, de ott, ahogy elesett Somogyi, azt mutatták, hogy törölni kell, nehogy sérülés történjen, és akkor a paksiaknak viszont így most a gyors támadását megakadályozták a játékvezetők.
2: Igen, igen, bár egy picit tudnak pihenni és a kedélyeket csillapítani, mert előbb Hawkins a hármasa után kifordult a közönséghez, gondolom kapott hideget, meleget, mert itt ugye nagyon közel van hozzá a közönség, és kifordult, valamit oda szólhatott, mert utána egyből egy hölgy hát érdekes kézmozdulatokat irányított felé, és ezen megy még mindig a fújolás.
3: Hát végig fog menni valószínűleg, és Hawkins ráadásul majdnem labda vezetési hibát követel, ezt tetszik a közönségnek, kinevetik persze, aztán továbbadja a labdát, és itt pedig egy újabb paksi pont, mégpedig Ellingsfeld kapta a labdát, és egy tempót dobott. Utolsó percen belül vagyunk már a félidőben, és 35-28-ra vezet a Paks, az eddigi legnagyobb különbség, és hát bizony kell iparkodni a Szolnoknak. Ez a pont nem jó, mert hogy már a Skinsz, ahogy bedobta, az kifele pattant, hiába húzták be, viszont szabálytalanságot látott a játékvezető. 48,6 másodperc marad még, persze a paksiak mutatják, hogy lépéshiba volt, a játékvezetők azonban már megítélték ezt, és akkor most egy időkérés, ha jól látom, igen, a paksiaknál még megpróbálják a következő támadást majd megbeszélni, meg lesz egy kis fújásnyi ideje a paksi csapatnak, minden esetre jól állt bele a meccsbe a Paks, az most már bőven elmondható.
2: Nagyon-nagyon jól állt bele. Ugyanakkor ezért már Edwinnek, Krivacevicnek és Smithnek is 3 faltja van, ami így az első félidő vége előtt 48 másodperccel azért elég sok. hogy három ember már, hát mondhatjuk azt, hogy far problémái vannak, mert még beüthetnek kettőt, de...
3: Igen, Smithnek is annyi van, Edoson vannak, hanem őnek is csak kettő van, Edwinnek van még három, és Krivacevicnek.
2: Igen, és ráadásul úgy, hogy Krivacevic és Edwin az egyik 7, a másik 8 pontot dobott, tehát abszolút tevékeny részesei ennek a 35 pontnak. Így plusz óriási hátrány nekik az, hogy már három falttal rendelkeznek.
3: Viszont a hazai csapatból azért vannak hiányzó pontok, akár Rudner is volt a pályán, Palai nem szerzett pontot, de azt nézem, hogy Krajnszki is nulla pontos még, és hát azért neki ebben a csapatban meghatározó szerepe kellene, hogy legyen, vagy van.
2: Abszolút.
3: Csak most nem tudja ezt nyújtani, amit várnak tőle, azért ő nagyon sok meccset megnyert már a Szolnoknak, de nem tudom majd mikor vállalkozik ő is triplákra. Igaz, hogy a másik oldalon ott is van azért olyan teljesítmény, mint már kiemeltük, Benke Szilárd is nulla pontos, és itt a félidősz közeledünk. Bárha az a taktikája, amit szokott lenni, hogy a második födőben szor egy 15-20 pontot, az akár még egy paksi győzelem, ez is elegendő lehet. Kérdés, hogy majd ugye hogy jönnek a csapatok a második félidőre, hiszen a női döntőben is Andiek már azt gondolták a Diósgyőr, hogy jól kezdett, hogy majd fordít a Diósgyőr, aztán a Pécs visszaverte azt a támadást, hát most itt a férfiaknál nem tudom majd mit hoz a szünet. Az biztos, hogy az első büntetőt Skins kihagyja, úgyhogy marad a 28-35-ös állás, és hát a második büntetője, az meg rövid. Az első egy kicsit hosszú volt, ez egy kicsit rövid volt, a gyűrű a kettő között volt, illetve a háló, és oda nem ment dalga. Onnan se kell, ha hallják, hogy Hawkins vezeti fel a labdát, és hát ez most már így fog menni a mérkőzés végéig, hogy hangos fütyüléssel és kiabálással próbálják zavarni a paksiak légiósát. De azonban nem zavarja ez, hanem ad egy remek pasztot a középre, és hát most ugyan Edosonvannal szemben szabálytalankodtak, de ezúttal sem tudott betalálni, egy büntetőt értékesített eddig. Hát ahány labdát kapott, már ő lehetne a gólkirály ezen a mérkőzésen, ha csak a tiszta dobásait nézzük. Most azonban azért büntetőből majd szaporíthatja a vendégpontokat. 29,9 másodperc van még hátra az első félidőből, és még mindig 7 pontos a szolnoki előny, de lehet az akár 9 is, ha most ez a két büntető bemegy. Nagyon lelassult most itt a játék egyébként az első félidő végére. Hát így én is dobok büntetőt, mert ennek aztán se íve semmilyen nem volt. Szinte laposan dobta ezt a labdát, úgyhogy ez nem ment be természetesen. Pedig hát a büntetőt azt meg lehet tanulni, nem Andi?
2: Igen, én azt gondolom, hogy ez tényleg csak gyakorlás kérdése.
3: Na most ez
2: az
3: a második.
2: Az első
3: ez
2: volt a gyakorlás.
3: Igen, a második meg bement, úgyhogy akkor ha ezt az arányt tartja, akkor még lehet 20 pontja is a meccsen. Most kettőnél tart. 8 ponttal 36-28-ra vezett át a Paks, és már csak 20 másodperc van hátra, amikor Krajnszki kapja most a labdát, és Darhart pedig elenged egy triplát, és még ráadásul Halmai rá is esik. Ez pedig azt jelenti, hogy 4 pontot is kihozhat ebből a támadásból a Szolnok, ami most nagyon jól jön a hazai gárdának, 16,9 másodperccel a félidő vége előtt 5 pontra sikerül a különbséget leküzdeni eddig, és még akkor jöhet ez a büntető, de egy paksi időkérés, 16,9 másodperc, nem tudom, a kézilabda mérkőzés folytatódott-e már, majd szóljatok a fülemre, mert azt innen ugye nem látom, de addig azért azt megnézem, hogy esetlegesen hogy áll a másik kosárlabda mérkőzés. 53-44-re vezet a szünet előtt a Szombathely a Kaposvár ellen, hát ez ilyen 100 pont körüli teljesítmény lesz a Szombathelytől, mert a Falko úgy néz ki, hogy otthon eldönti ezt a meccset.
2: Igen, és egy kicsit több kosár esik, mint ezen a mérkőzésen. Bár az első negyedhez képest azért itt is kosár eső van a második negyedben, mert annyit dobtak a fiúk. De tény, hogy azért a közönséget ez szolgálja ki jobban.
3: Hát igen, 18 pontot dobott a Szolnok gárdája, ugye 13 volt az első negyedben, és 36 pontos most a Szolnok, ez pedig azt jelenti, hogy 22. Tehát azért már ez a 20 fölötti, ez már úgy mondjuk azt, hogy rendszerben van. De nézzük, a paksiaknak viszonylag hosszú az időkérés, de a szolnokiak sem nagyon akarnak jönni. Mindenki koncentrálni akar el a 16,9 másodperce, de legjobban most Darhartnak kell koncentrálnia, aki egyébként 5-ből 4 triplát beszórt, úgyhogy nagyon jó a mutatója, és 14 pontos eddig, és annak a 30-nak, amit már többször említettünk, a feléig elérhet, ha bedobja még ezt a plusz egy büntetőt. Tehát az ő teljesítménye, ha nem lenne, hát nem is tudom, mi lenne a szolnokiakkal, mert a többiek alaposan elmaradnak mellette a pontgyártásban, míg a másik oldalon ugye azért jobban megosztik a pontok aránya, Edwin 8 pontjával a legeredményesebb Hawkins a egyetemben, és Darhart bedobja a büntetőt. Na nézzük az utolsó támadást talán ebben a játékrészben, Hawkins gyorsan átrobog vele az a felező vonalon, aztán ott két center indul most el egyszerre felé, nem nagyon engedték ott Englisfeldet, hogy kijöjjön a szorításból. Benkének osztják le három pontosra, Benke ugyan kihagyja, de úgy láttam, hogy egy szabálytalanságot fújt a játék, ez a buta szabálytalanság
2: igen.
3: volt. Hát megmondom őszintén, nem volt olyan jó dobóhelyzetben, ráadásul kihagyott négy triplát előtte, és hát Benke hozta, amit kellett, de hát buta szabálytalanság, még egyszer mondom, mert ráesett Dárhár. Ez most nem volt egy bős dolog. Hát nem tudom, Benke majd büntetőkből megszerzi az első pontjait. Minden esetre maradt 3,5 másodperc, és újabb cserék a szolnokiaknál, hogy még itt az utolsó pillanatokban hát ha tudnak valamit. Hát Holt nem sokat volt a pályán, aki most érkezett be erre a védekezésre, aztán már ment is le. És akkor Benke Szilárdot sem szereti annyira a hazai publikum. Mert főleg azért nem, mert ugye most három büntetőt dobhat, még marad, mondom majd a végére, 3,5 másodperc, nyilván ez egy távoli kísérlet, ez kérdés, hogy hány ponttal fog vezetni a Paks, ha vezet egyáltalán, vezetni fog, ha csak nem egy triplánál ráesnek megint Darhartra, és Benke kihagyta az első büntetőjét is, megtette a szolnoki publikumnak azt, hogy hát ne szeresse, fogalmazzunk így, a magyar válogatott játékos, Benke Szilárd második büntetője, ez bent van, megvan az első pontja. Na hát, ez már nem annyira tetszett a hazaiaknak. 37-32-re vezet a Paks, ez meg még annyira sem tetszik, mert mondom, még egyszer itt arra számítottak, hogy bedarálják, lemossák itt a Paks együttesét, de a Paks nem akar szimpatikus ellenfél lenni, hanem nyerni szeretne. Benke második büntetője, jó volt, a harmadik nem.
2: Nem ez? Beléptek. A szolnoki védők beléptek, még mielőtt elengedte volna a dobást.
3: Na hát ez is nagy butaság volt, mert kimaradt volna. Nézzük, hogy az ismételt dobás, az bejön. Két pontos Benke Szilárd, így a Paks együttese mindenképpen vezetni fog. 38-32 az állás. Nézzük, hogy lesz-e szolnoki kísérlet. Somogyi kapja, a saját tér feléről dobja el Somogyi, és ez a palánk mögött landol. Ez pedig azt jelenti, hogy a szünetben 32-38 az állás, azaz vezet a Paks együttese, de összesítésben ugye a Szolnok együttese 2-0-ás erőnyre tett szert az első két meccs után. Andi, lesz itt meglepetés?
2: Én azt gondolom, hogy benne van. Benne van, hogy meglepetés legyen. Tény, hogy ennél szerintem még jobb játékkal kell kijönnie a Paksnak, mert hogy a Szolnok az úgy fog kijönni a második fél időre, hogy itt nem ismerkedjem, hát az egész biztos. Megmondom őszintén, hogy szerintem jót tenne az egész bajnokságnak, hogyha itt még több meccs lenne. Egyrészt hát a közönséget ugye ki kell szolgálni, és persze a szolnokiak annak örülnének, ha ez 3-0 lenne. De a nézők meg annak, hogy legyen minél több meccs, és ilyen meccsek, mint ez a mai.
3: Hát még egy fél idő, és meglátjuk, hogy melyik vágy teljesül. Minden esetre a Paks most idegenben 38-32-re vezet stúdió.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Szűkítették a jégkorong válogatott VB keretét, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter, koranyári idő lesz a hétvégén. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
4: Sporthírek.
5: Szlovénia ellen lejátszotta utolsó előtti felkészülési mérkőzését a magyar férfi jégkorong válogatott. A találkozót követően a szakmai stáb tovább szűkítette a keretet. A sérült Péter Donát mellett Mihalik András és Horváth Donát maradt ki. A magyar válogatott hétfőn utazik Svájcba, szerdán Kanada ellen játszik még egy utolsó felkészülési mérkőzést. Kisorsolták a férfi kézilabda Európa Liga elődöntőjének párosításait. Május 30-án Hamburgban a francia Montpellier az Imre Benzét is foglalkoztató német THW Kiel-lel mérkőzik meg. Míg a másik párban a Bartuc Lászlót, Palasics Kristófot és Sipos Adriánt soraiban tudó Melsungen a Flensburggal csap össze. Az eszéki sportlövő Európa-bajnokságon a női sportpisztolyosok alapversenyének első napja biztatóan alakult magyar szempontból, miután Major Veronika a harmadik helyen áll, míg a Fábián Sára Ráhellel és Jákó Miriammal kiegészülő csapat a második pozícióból várja a szombati folytatást a 25 méteres olimpiai számban. A magyar férfi puskások messze voltak a döntőtől, csapatban pedig a 13. helyen végeztek. Hét magyar egység jutott döntőbe a délelőtti programból a Szegedi Kajakkenu világkupa nyitónapján. A női kajak egyeseknél 1000 méteren a szám Európa és világbajnoka Csikós Zsóka hatalmas fölénnyel nyerte meg előfutamát, így az a döntőbe jutott. Akár csak a négyszeres világbajnok Kőhalmi Emese. Az 500 méteres számokban a Kis Ágnes Nagy Bianca kenupáros és az egyik női kajak négyes is a döntőbe jutott, míg a férfi kajakosoknál mindkét csapathajó bekerült a holnapi fináléba. A férfi kenusok 1000 méteres versenyében Fejes Dániel megnyerte középfutamát, így ő is készülhet a fináléra.
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
5: Újabb két Hollandiában ápolt betegnél mutatták ki a hantavírust. Ezzel 8-ra emelkedett azoknak a száma, akik biztosan megfertőződtek, 3-an meghaltak. Közben hasonló tünetek miatt kórházban vizsgálnak egy spanyol nőt, aki a Johannesburgból Amsterdamba tartó repülőn kapcsolatba kerülhetett az azóta elhunyt holland beteggel. A hatóságok keresnek egy másik személyt, aki ugyanazon a gépen utazott. Az egészségügyi világszervezet szerint nem egy újabb világjárványról van szó. Az óceánjáró, amelyen megjelent a hantavírus, 150 utassal a fedélzetén, holnap érkezik Tenerife partjaihoz. A szegedi jogi kar dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. A leendő miniszterelnök közölte, a tárcavezető feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és átláthatóvá tétele, valamint annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon politikai befolyástól mentesen működjenek. A posztra elsőként felkért Mellétei Barna Márton tegnap lemondott jelöltségéről, miután többen kritizálták, hogy Magyar Péter a sógorát jelölte miniszternek. Rendkívül súlyosnak tartja Budapest pénzügyi helyzetét a főpolgármester. Karácsony Gergely az Indexnek arról beszélt, a főváros idén nem tudja befizetni az állam által előírt szolidaritási hozzájárulást, mert már a napi működést is nagyon nehezen tudják biztosítani. A főpolgármester szorosan együttműködne az új kormánnyal, ugyanakkor kijelentette, súlyosan sérteni a választók demokratikus jogait és az európai alapelveket, ha őt és a többi önkormányzati vezetőt mandátumuk lejárta előtt megpróbálnák eltávolítani.
4: Közlekedés.
5: Az M5-ös autópályán Röszke felé Újhartyán térségében 5 jármű karambolozott. A 41-es kilométernél csak a leállósávon halad a forgalom, a torlódás meghaladta a 10 kilométert. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
4: Időjárás.
5: Napos, fátyol, felhős, koranyári idő lesz a hétvégén. Elszórtan záporok, zivatarok holnap délután főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki. A szél időnként megélénkül, zivatarok idején erős, viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 8-14, délután 21-27 fok várható. Hasonló idő lesz vasárnap is, majd hétfőn már sokfelé várható zápor, zivatar.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
7: 2026. május 8-án 3,5 perc elmúlt 7 óra zajlanak a férfi kosárlabda NB1-ben a három győztes mérkőzésig tartó elődöntő párharcok harmadik találkozói. Hallhatják, a közvetítésünkben jelenleg szünet van Szolnokon. Az első két meccset megnyerő Szolnok csapata 6 pontos hátrányban van az atomerőművel szemben. A másik ágon a szombathelyi Falkó nyerte meg az első két találkozót, és a Falkó jelenleg 9 ponttal 53-44-re vezet a Kaposvár ellen. Természetesen a szolnoki mérkőzés közvetítését hamarosan folytatjuk, de az Esztergom-Győr női kézilabda találkozón vélhetően elkezdődött a második félidő. A szünetben ott tartottunk, hogy 9 fával vezetett a Bajnokok Ligája négyes döntőiben is érdekelt Győr csapata, és kérdezem Erdei Márktól, hogy tudott-e közelebb kerülni a második játékrész eddigi részében az Esztergom?
0: Hát nem tudott közelebb kerülni az Esztergom, ráadásul most már 10 gól a különbség, lehet, mire befejezem a mondatot, megint 9 lesz, így van, megint 9, hiszen Kovács Anett szépen beugrott a jobb szélről, és megint a hosszú alsót vette célba, ki is lőtte, úgyhogy neki is megvan a negyedik gólja a mérkőzésen. Hát ő alapvetően dicsérhető lenne, hogyha azt néznénk, hogy hány gólnál tart, de hogyha azt is megnézzük emellé, hogy hány lövésből érte el, az már azért kevésbé fényes, neki ez 8 lövésre volt szüksége. Közben pedig, hogy mi is történt ugye a szünet óta, most a 44. percben járunk, tehát azért jó sok idő eltelt, mióta legutóbb nálam volt a szó, 29-20-ra vezette át a Győr, Herceg Liliátba a második félidőben, Bukovszki Anna helyére az esztergomi kapuba, de ő sem tudta igazából hozni azt, amire az esztergomiaknak szüksége lenne. Gyakorlatilag arányosítva ugyanúgy véd a két kapus, hiszen Bukovszki Anna eddig az első félidőben ugye 22 lövésből 4-et tudott hárítani, Herceg Liliának pedig eddig 11 lövésből 2 darab védése van, és hát megint munkába kell majd állnia, hiszen Idamali Dár az, aki kiharcolt egy 7 méterest a győriek javára, úgyhogy majd a vendégcsapat jöhet, tehát egy büntetővel, egészen pontosan Dioni Hausherr, aki elsőre csak egy lövőcselt mutat be, aztán pedig bepattintja a labdát a kapunak a bal felső sarkába, úgyhogy megint 10 van közte, Hausherrnek ez volt egyébként az 5. gólja 7 lövésből, úgyhogy ő egyelőre a győrieknél parádézik, csak úgy, mint Fodor Csenge, aki szintén 5 gólnál tart, mellettük pedig még több 3 gólos játékosa van az Etónak, valamint Emily Hovden, akinek 5 lövésből van már 4 gólja, a kapuban pedig Szemerei Zsófi 28-ból 12 védéssel. Hát inkább kérdezem, mint mondom, fejezte be a találkozót, mert itt a második félidőben már Sandra Toft az, aki védi a győri kaput, de nem tud most éppen hárítani, hiszen Horváth Fanninak az 5. gólja is megvan a mérkőzésen, de utána rohan a Győr, és Bruna de Paula tud újfent betalálni az Etóban, neki is megvan ezzel a 4. gólja, ugyanúgy áll gyakorlatilag, mint Kovács Anett, őnek is 8 lövés kellett ehhez a 4 góljához, de Kovács Anett azért jóval több időt töltött már a pályán, hiszen Bruna de Paula eddig nagyjából 17 percet tartózkodott csak fönt az Etónál, míg ugye Kovács Anett pedig az egész mérkőzésen fönn volt, leszámítva azt a 2 percet, amíg ki volt állítva. Faragó le, aki most már talpról lő, és megvan az első védése Sandra Toffnak, aki már a társakat keresni egy gyors indítással, de nem tud senkit sem elindítani, úgyhogy végül Bruna de Paula kocog fel a labdával, aztán Dülferhez passzol, sőt nem is ő az, hanem Breisztől pedig elveszik, nem is tőle, hanem Lagerquisttől, mert szabálytalan volt a zárás. A túloldalon pedig már Satsul Natali, aki fut, és szépen bepattintja a labdát Sandra Toff lábai között, úgyhogy Satsul Natali is szépen termeli a saját góljait, ez neki ugye a 4. gólja, ami azt jelenti, hogy csak az első lövése maradt ki, az azt követő 4-ből gól lett, csak úgy, mint a győrieknél is kiválóan termel, lent a jobb szélen Natalie Hagman, akinek ezzel megvan tehát az újabb gólja a mérkőzésen, megint 10 gól a különbség, úgyhogy mióta nálam volt a szó, érdemi változás nem történt, csak annyi, hogy most már 32-22-re vezet az Eto, menjünk vissza a stúdióba.
7: Utoljára 30 évvel ezelőtt nyert nemzetközi kupát a BVSC férfi vízilabda csapata, és most az utolsó előtti lépést megteheti holnap, hogy ismételten 30 év elteltével kupát nyeressen, ugyanis ott van az elődöntőben. Az elődöntő első mérkőzésén a BVSC Splitben 13-12-es vereséget szenvedett, vagyis hazai környezetben elég lenne 2 góllal nyerni, és akkor az utolsó előtti lépést megteszi a kupagyőzelem irányába. A BVSC vagyis bejuthat nemzetközi kupa döntőjébe. Ez a találkozó holnap 20 órakor kezdődik, természetesen közvetítjük, de most a találkozó előtt hallgassuk meg, hogy a BVSC játékos, a Tátrai Dávid mit gondol az esélyekről.
8: Sok időbe telt, mire sikerült megemésztenem, és megtaláltam azokat a dolgokat, amik a csapat erejét mutatják. Úgy gondolom, hogy az, hogy talán 5-2-ről sikerült visszajönnünk a meccsbe, és egy negyed alatt 7-7-re mentettünk, és onnan tulajdonképpen újra 0-0-ról indult a találkozó, az mindenképpen azt mutatja, hogy tényleg küzdünk, a csapat erejét tisztán látni. A Jádran is egy nagyon erős csapat, talán ki lehet mondani a Honvédnél még erősebb csapat, a világklasszisokkal tele. Mindenféle forgatókönyvre fel vagyunk készülve, de természetesen az a célunk, hogy győzelemmel zárjuk a találkozót.
9: A horvátok egy gólos előnyből várják a visszavágót. Az előző mérkőzésen a telőtted az utolsó gólt, a továbbjutás mellett az is célod, hogy ott folytasd, ahol abba hagytad?
8: Természetesen megvannak az egyéni céljaim is. Mondjuk az a gólom pont Mészáros Mátyásnak az érdeme volt, mert hatalmas paszt adott. De az egyéni céljaimat azért szerencsére félre tudom rakni ezeken a meccseken, és most tényleg csak az számít, hogy hogyan fogunk legalább 2 góllal nyerni rendes játékidőbe, vagy egy gól után ugye 5 méteresekkel, és tovább megyek a Honvéd ellen is, ugyanez lesz a célunk, teljesen mindegy, hogyan, de valahogyan meg kell vernünk őket.
9: Mit gondolsz, mire kell majd odafigyelnetek ahhoz, hogy megfordítsátok ezt a párharcot?
8: Nagyon erős kapás oldalra rendelkeznek, talán a világ legjobb lövői is itt vannak, de biztos, hogy néhányan közülük. Komoly védőmunkát fog jelenteni a mi jobb oldalunkról, illetve a kapusainktól is. Emellett, hogyha sikerül kizökkenteni őket, mert mégiscsak úgy gondolom, hogy ők várják talán kicsit magabiztosabban ezt a találkozót, mégiscsak vezetnek, és talán papíron azt lehet mondani, hogy ők az erősebbek, mégis a BL-ből kieső csapatról beszélünk. Szerintem ezzel a nyugalommal és tűzzel tudunk belemenni a találkozóba, akkor nincs kérdés, hogy meg lesznek.
9: És hát ezúttal a Szőnyi úton fogtok medencébe ugrani. Mit jelent számotokra a hazai közönség támogatása?
8: Nehéz megfogalmaznom szavakkal, hogy mit is jelent ez. Tényleg, mintha tegnap lett volna, hogy én is tizenpár évesen ott ültem, és félmeztelenül vertem a dobott tiszta erőből, és üvöltöztem a felnőtt csapatnak, amikor egy fontos mérkőzésen tét és kulcs szituációkba játszottak. Hatalmas erőt ott számomra minden egyes olyan pillanat, amikor látom a fiatalokon az, hogy kijönnek, élvezik a vízilabdát, tanulnak tőlünk, és tényleg egy jó meccset tudunk számukra szolgáltatni. Úgy gondolom, hogy ez a Honvéd ellen is megvolt, de mindenképpen az lesz a cél, hogy a szombati meccsen ugyanúgy egy jó meccset játszunk és győzünk.
9: Legutóbb 30 évvel szerepelt a BVSC egy Európai Kupa Boron döntőjében. Mennyire motivál az titeket, hogy ennyiben ti érhetitek el ezt a bravúrt?
8: Engem személy szerint különösen motivál. Szerencsésnek mondhatom magam, mivel egy BVSC sajátnevelési játékos vagyok, és a klub is mindig ezt nagyra értékelte, és én is mindig nagyra értékelem a klubnál, hogy fogalmazok úgy, hogy itthon játszhatok, és tényleg ez nem csak egy hazai pálya, hanem az a pálya, amiben a gyökereim vannak, és már több mint 10 éve úszom a hosszokat, és mindig úgy érzem, hogy a legfontosabb szituációkban a víz mellettem áll.
7: Jó volt Tátrai Dávid, a BVSC vízilabdázója, a BVSC csapata holnap 20 órától játszik elődöntő nemzetközi kupában. Az első találkozót 13-12-re veszítette el a csapat Splitben, tehát minden esélye megvan a döntőbe jutásra. Tehát egy gól a hátrány a BVSC-nek, de amikor utoljára Esztergomba kapcsoltunk, akkor a női kézilabda bajnokság 23. fordulójában játszott Esztergom-Győr találkozó lényegesen nagyobb volt a különbség a két csapat között. Hát mekkora jelenleg a különbség, kérdezem Erdei Márktól.
0: Jelenleg 11 gól a különbség, vagyis 11-jel vezet az Eto Esztergomban 34-23-ra, és éppen most a zöldfehérek támadnak. Elver az, aki beugrik, illetve beugrana Horváth Fanni mellett, de Horváth Fanni szépen arrébb tessékeli őt, emiatt nem egy 7 méteres következik, csak egy szabad dobás, mert nem volt belül védekezés. Ezzel lépünk be egyébként a mérkőzés utolsó 10 percébe. Jürgensen rakta most már tovább a labdát, aztán vissza is kapja, felugrik, de ezt követően a passza rossz. A válogatott béli csapattársához, Elverhez. Elver mellett kiment, úgyhogy ezt nem tudta megkaparintani a dánok irányítója. Most pedig már fut előre az Esztergom, és Varga Emilia lőhet könnyű gólt. Nem lő, de azért nem lő, illetve azért nem ment el a labdája a kapuig, mivel hogy 14-esek Christine Brace-től belül sáncolt, ezt éles szemmel kiszúrták a játékvezetők, úgyhogy egy Varga Emilia 7 méteres fog majd hamarosan következni. Megkapta a jelet, elsőre egy lövőcsel, másodjára pedig elpattintja Sandra Toft jobb lába mellett, úgyhogy nem lesz 12, viszont marad ez a konstans különbség, ami eddig a legtöbbször volt a mérkőzésen, vagyis a 10 gól, és hogyha az órámra pillantok, akkor azt látom, hogy 19 óra 12 perc van, és elvileg 18 óra 57 perckor ért véget a férfi kosárlabda NB1-ben az elődöntő harmadik meccsén az első félidő, úgyhogy inkább kérdezném, mint mondanám, Balogh Balázs, elkezdődött már a második játékrész?
3: 39 másodperccel ezelőtt, úgyhogy állíts egy kicsit az órádon, ugyanis már szerzett egy triplát a Szolnok együttese, de most a másik oldalon egy dupla válasz jön. És úgy kezdődött ez a második félidő, mint az első. Darhart egy három pontosra vétette magát részre. Láttam itt a bemelegítésnél még a szünetben, hogy szórta akkor is a triplákat. Kérte a labdát, integetett, hogy adják már neki, be is szórta azt a három pontost, hogy aztán egy kettessel válaszoljon a vendégcsapat Misszió voltából, és most itt a másik oldalon egy újabb két pontos a szolnokiaktól, 37-40, és a Szolnok most labdát szerez, aztán pedig Hawkins megpróbálja visszalopni, de kimegy a kezéről az oldalvonalon túlra, és majdnem földönti itt a kispad mögötti állványt, ezt az üveges állványt. 37-40 az állás, 8 perc, 48 másodperc van hátra a harmadik játékrészből, rengeteg idő, még egyébként a másik mérkőzésen a félidőben ugye 53-44-re vezetett a Szombathely a Kaposvár ellen. Ott nagy valószínűséggel, ha így marad, ugye akkor 3-0 lesz. De mi lesz itt? Ezt még nem tudjuk, mert hogy most például Krajnszki kihagyja ezt a triplát, nem szerzett még pontot. Benke Szilárd az előbb egyébként eladott egy labdát, tehát egyelőre a második félidőt sem úgy kezdte, hogy ezt tőle elválható. Hawkins elterül a földön és csodálkozik, ott marad, lemarad, emberforban a Szolnok, pedig nem bántották, és ebből lehet egy három pontos a hazaiaknál. Kipattan a gyűrűből, túl kemény volt a gyűrűben, hát pontosabban túl pontatlan volt ez a dobás a hazai játékosnak. Barnes volt az, így nincs újabb hazai pont. Nézzük azonban, hogy lesz-e válasz. Hawkins már természetesen talpon. Most ő kapja a labdát, elindul befele. Szépen teszi le, és egy zsákolás a másik oldalon. Na, ezt nem tudta Edoson van elhibázni. Ezt behúzta a gyűrűbe. Úgyhogy hiába a három pontos kezdés a hazaiaktól. 42-37-re vezet a Paks a mérkőzés második percében. Erdei Márk.
0: Nálunk pedig éppen az esztergomiak támadnak, de nincsen 9 gólos különbség, hiszen Varga Emilia átlövése kijött a bal kapufáról, ehelyett lövet könnyű gólt a Győr, és Hagman az, aki szépen beugrik, és parádésan teszi a labdát Herceg Lili feje fölött, bemutatta a cundert, vagyis a pörgetett lövést, ezután pedig elpörgette inkább a feje fölött, vagyis szépen felhúzta a fejére gyakorlatilag szegény Herceg Lilinek, aki nem számított erre a befejezésre. 11 góllal vezet megint a Győr Esztergomban 36-25-re, és már csak kevesebb, mint 7 perc van hátra a találkozóból. Ez a befejezés egyébként Per Johansson tetszését is elnyerte. Varga Emilia az, aki megint felugrik, és megint egy védés a kapuban Sandra Toftól. Neki ez már szám szerint a harmadik a mérkőzésen, úgyhogy ő is kezd szépen belerendülni, annak ellenére, hogy az első lövéseket nem igazán tudta megfogni. Vele szemben, vagyis a túloldalon pedig már Anna Lagerqvist az, aki könnyű gólt lő, vagyis beállóban megkapta a labdát, befordult, és neki is megvan a második találata ezen a mérkőzésen. Ezzel tehát 12 a győri előny, 37-25-re vezetnek Esztergomban, és már csak kereken 6 perc van hátra a mérkőzésből. Szolnok, atomerőmű, Balogh Balázs és Károly Andrea.
3: Hát kihagyta Krajnszki megint ezt a három pontost, az imént egyébként Benke Szilárd szépen vitte be a bal oldalról, aztán jobb kézzel tette fel az Itzert, 4 pontot szerzett már a mérkőzésen, Krajnszki viszont még nem szerzett pontot, 44-39-re vezet a Paks itt a Szolnok ellen, és támadhat is éppen az kihagyott tripla után. De már csak 5 másodperc a támadóidőből, Benke lopja a távolságot, aztán elengedi egy kézzel, a labda kipattan, mégpedig Szolnoki kézről, úgyhogy 14 másodpercre a paksiak visszakapják a labdát, de Andi, nekem meggyőződésem, hogy Krajnszki pontjai nélkül ez a Szolnok nem biztos, hogy tud nyerni.
2: Igen, az ő jó játék az nagyon-nagyon hiányzik a Szolnok játékából, és hát alapvetően az összes légiós, mert Skins is 5 pontos, Barnes 2, Holt 0, úgyhogy azért adós egy-két játékos még a jó játékkal, és hogyha bármelyik őjük magára talál a mérkőzés során, akkor nagyon könnyen meg tudják fordítani ezt a találkozót.
3: Megint közben egy parázs vita, de lefújták a játékvezetők a lábat. Hát nem is tudom, hogy most ha 2 másodperccel később fújják le, abból szerintem nincs nagy probléma. Minden esetre Somogyi adja már az alapvonalról a labdát, aztán kapja ő vissza 10 másodperc a támadóidőből, 6-10 még a harmadik negyedből. Somogyi előbb-utóbb el kell dobni, el is dobja a 3 pontos. Lejön, hosszú volt a labda, és a labda a Paksi, aki 44-39-nél újra egy viszonylag jelentős erőnyre tehet szert most a Paks gárdája, de szép lassú támadást fognak vezetni, úgy dönt itt most Hawkins, és megpróbál lehet majd Krajnszkival ott egyezni, ért egy zárást, egyelőre nem kapta meg, aztán közelebb lopja magát, lekészíti a labdát, és ott egy tripla, mégpedig Eilingsfeld jó voltából, aki 5 pontos már a mérkőzésen, ez volt az első triplája, és ez pedig azt jelenti, hogy 47-39-re vezet a Paks, 5,5 perccel a harmadik 10 vége előtt, kézilabda.
0: Egy kisebb rész sikerért küzd most az Esztergom, vagyis azért, hogy 12 gólról visszajöjjenek mínusz 10-re, most éppen 11 van közte, és az esztergomiak támadnak. Emma Zsák van középen, éppen ő birtokolja a labdát, aztán Varga Emiliához passzol, majd megérkezik középre nagy lendülettel Szucsánszki Zita. Végül szépen készülnek a társak Emma Zsáknak, aki felugrik 10 méterről, és körülvéve a kapunak a bal alsó sarkát. Megint 10 van közte, 37-27-re vezet az Eto tehát Esztergomban, akkor, amikor 3,5 perc van hátra a mérkőzésből. Stanko az, aki szépen cselezett és be is ugrott a kettes, valamint a hármas védő között, de végül az ő lövését szépen Herceg Lili derékkal, illetve csípővel kirakta oldalra, úgyhogy ez egy parádés védés volt a magyar kapustól. Most pedig már jöhet a Győr, mert villámgyorsan adta az Esztergom, Hagman fut, és most az Itzeréből gól van, hiszen az imént is egy az egyben vihette Herceg Lilire a labdát, akkor kihagyta, most viszont az ő lövéséből egy újabb gól születik, kereken 3 perccel a vége előtt, tehát 11-jel vezet a Győr Esztergomban, kosárlabda.
3: Itt pedig a Szolnok nem tudott pontot szerezni, sőt labdát veszített kétszer is, egyszer még kipattant a paksiakról utána, viszont kivarázsolták ott Darhart kezéből. Most pedig elengedi a labdát megint Benke, aki próbálkozik, de hát a dobó százalék az pocsék. Most sem sikerült. Darhart viszont egy 3 pontos, ez most nagyon mellé ment. Hát megint jött ez a flúgos futam rész, amikor mindent kihagynak a csapatok.
2: Igen, most egy picit nyugalomra kéne inteni valamelyik gárdát, hogy ez a rohanás ez nem biztos, hogy célra vezető.
3: Nézzük, most Edoson van kapta, aztán nagyon bajban volt, nem merte elengedni, már csak 4 másodperc a támadóidő, és hát ahogy lenni szokott ilyenkor egy szabálytalan zárásot, Hawkins próbált bemenni, Pallai elterült a földön, és Edoson van, aki elég defenzíven játszik ezen a mérkőzésen, ezúttal is egy szabálytalanságot követett el, ez a harmadik faultja, 4-28 van már, csak a harmadik játékrészből, de még 8 ponttal mindig a Paks vezet, 47-39-re kézilabda.
0: Nálunk továbbra is a Győrnél van, természetesen az előny 10-zel vezetnek akkor, amikor belépünk a mérkőzés utolsó 2 percébe, de tovább zárkozhat az Esztergom, akár egy Herceg Lili üres kapus lövéssel. Hát nem tud zárkozni az Esztergom, nagyjából 3 méterrel tévesztett célt szegény Herceg Lili. Hát ő sem boldog, teljesen üresen tátongott a kapu, Szandratov nem tudott elég gyorsan visszaérni, és hát Elek Gábor sem boldog, azért nyilván jó lett volna az Esztergomnak, hogyha itt 10-en belül tudnak jönni, illetve visszajönni hosszú idő után a Győr ellen. Ehhez képest viszont a zöldfehérek támadhatnak azért, másfél perccel a vége előtt, hogy megint 11 legyen közt, Stanko megkapja a labdát, lerakja a jobb szélre, Hagman pedig beugrik, aztán pedig a felső kapufát lövi telibe, ami után a labda az esztergomiakhoz pattan. Horváth Fanni most már az, aki fut, Vargához passzol, Horváth visszakapja, befelé cselez, ez nem volt jó ötlet, Stankóval szemben talán kifele nagyobb helye lett volna, de most már megint Horváthnál van balátlövőben, most kifele cselez, el is viszi, és szépen be is tud találni. Valóban igazam lett ezzel, hogy kifele menjen, mert ott nagyobb helye van, és abból gólt is tud szerezni. Horváth Fanni az esztergomiak legeredményesebb játékosa, a maga 6 góljával, 9 lövésből, úgyhogy tényleg szépen termel a balátlövője az Esztergomnak, most pedig Szandratovt jobb keze mellett tette el a labdát, akkor amikor 50 másodperc van már csak hátra a találkozóból, szerintem ezt még várjuk meg, aztán majd megyünk vissza a kosárlabdára, mert ott azért nyilván nagyobbak az izgalmak, de most éppen Stankonál van a labda, lehet, hogy az utolsó győri támadás, ami egy Elver góllal zárul, hiszen Elver elhajol a sáncoló kéz mellett, és belővé a labdát a kapunak a jobb alsó sarkába. Ő is talpról volt eredményes, ez egy parádés átlövés volt, és mivel az esztergomiak nem tudnak rohanni, emiatt egy lassú talált fal elleni támadás következik majd. Vargánál van a labda balátlövőben, Horvátnál középen, aki Emma Zsákot játsza meg a jobb oldalon. Most már megint Vargához kerül a labda, aki helyet cserél időközben Horváth Fannival, és nagy lendülettel érkezik meg középre. Vele szemben Lagerqvist jól védekezik, a játékvezetők belefújnak, mert szerintük Varga sokat lépett, már csak 5 másodperc van hátra, úgyhogy lassan el kell, hogy végezzék a szabaddobást, ez meg is volt. Horváth cselez, és Horváthé lehetett volna a slusszpoint itt a végén, de ez nincs meg. Úgyhogy a győriek nagyon simán 39-29-re tudnak nyerni Esztergomban, ami azt jelenti, hogy csak úgy, mint Győrben, most itt Esztergomban, a Suzuki Arénában is 10 gólos győri siker születik. Mi is történt a mérkőzésen, sokáig tartotta magát az Esztergom, nagyjából 10-12 percig, ezt követően pedig a győriek el tudtak menni, és hát mivel az Esztergomnál egyszer sem volt az előny a mérkőzés során, ezért egyáltalán nem volt az várható, hogy a hazaiak le tudják győzni a náluk azért sokkal erősebb vendégeket, vagyis a Győri Audi Eto KC-t. Ugye 4-5-nél még csak egy gól volt a különbség, ezt követően tudott a Győr elhúzni. Volt 12-5 is, valamint 16-8 is, köszönhetően például Szemerei Zsófinak, aki parádésan védett a mérkőzésen, 44%-kal zárt. Aztán először 10 gól közte, 20-10-nél volt, akkor Elver volt eredményes, aki szintén parádésan irányított a győri csapatban. Az ő góljával lett tehát a mérkőzés 29. percében először 10 közte, akkor 20-10 volt az Etónak, és végül nem sokat változott a különbség a szünetre, hiszen 9 gólos győri előnnyel mehettek pihenni a csapatok, akkor 20-11 állt a táblán. Itt a második játékrészben sem történt igazából semmi különös, végig 9-10-11-12 gólon ingadozott a különbség, ennél közelebb egyszer sem tudott jönni az Esztergom, úgyhogy végül ez is lett a végeredmény, vagyis ez a 10 gól. Esztergom, Győr, 29-39 a női kézilabda NB1 23. fordulójában. Ezzel tehát a Győr itt Esztergomban is simán tudott nyerni, miközben megmutatják nekünk, hogy a hónap játékosa a hazai csapatnál Ballai Anna lett, aki mosolyog, annak ellenére, hogy ez igazából nem volt az ő meccsük, ő azért megérdemli ezt, az elismerést, amit kapott, hiszen kiválóan teljesített április hónapban. Most már ugye május van, jövő héten jön majd az Esztergomnak az Európa Liga Final Four, vagyis 4-es döntő Dijonban, éppen a rendező csapat ellen játszák majd az elődöntőt, nekik ehhez kívánunk sok sikert. A Győrnek természetesen pedig majd pár hét múlva a női kézilabda bajnokok ligája negyed döntőjében a Brest ellen, tehát addig még azért nagyon-nagyon sok van hátra, például a kosárlabda mérkőzésből is. Megyünk vissza Szolnokra, Balogh Balázshoz és Károly Andrához.
3: Hát ami elég a Győrnek a 39 góllal a győzelemhez, a 39 pont a Szolnok el azt jelenti, hogy 10 ponttal vezet a Paks együttese 49-39-re, és 2-47 van még hátra a harmadik negyedből, és hát nem mondhatnánk, hogy mostanság túl sok pontot láthattunk. Benke Szilárd folyamatosan lő, de hát néha töltés nélkül, kijönnek a triplák, kijön a dupla, kijön minden, de egyfolytában őt tömik labdával, Andi, hát ez teljesen normális.
2: Hát én azt gondolom, hogy egyrészt normális, egyrészt egy nagyon jó játékosról beszélünk, egy nagyon jó kezű játékosról beszélünk, érthető, ha sokat vállal, de ismernie kéne már annyira önmagát, de akkor ugyanakkor megint ellent mondok magamnak, mert ugye a Paksi, a Magyar Kupa meccsen a háromnegyedig nem csinált semmit, vagy nem talált be, próbálkozott, de nem ment, és a negyedik negyedre meg aztán átszakadt a gát.
3: Hát most 6 kísérletéből egy ment be duplából, 4 triplája az kimaradt, és 2 büntetőt dobott be a 3-ból. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy 4 pontot szerzett eddig a mérkőzésen, és tényleg nem bántani akarjuk Benke Szilárdot, csak hát a válogatott játékostól folyamatosan várjuk Károly Andreával azt, hogy jó teljesítményt nyújtson. Most viszont Hawkins az, aki beköti a cipőjét, mert hogy ő dobhat majd büntetőket, és a 10 pont fölé mehet először a mérkőzésen a Paks, ez eddig a legnagyobb különbség. 2-15 van még hátra a harmadik játékrészből, és hát azt már biztosan elmondhatjuk, én nem tudom, hogy idegesek-e, görcsösek-e, fáradtak-e, de hogy a szolnokiak nem úgy pörögnek ma, ahogy kellene, az biztos. Hawkins labdá viszont bepörög, sokáig gondolkodott a labda, hogy beessen vagy kimaradjon, most bepörgött, úgyhogy 11 ponttal vezet már a Paks gárdája, és Hawkins is azok közé tartozik, aki közelít a 10 ponthoz. Ez volt a 9. pontja egyébként, és 6-ból 4 büntetőt dobott be. Nézzük, hogy a 7-ből meg lesz az 5-dik, megbizony bedobta ezt is, és ugye 3 büntetőt dobhat, mert a 3 pontos vonalon kívül szabálytalankodtak vele, és hát 51-39 jelenleg az állás, és most itt, ha nem babonásak a paksiak, akkor lehet akár 13 pont is a különbség. Nézzük, Hawkins 3. büntetőjét szépen rákészül, aztán elengedi, és bepattan a labda, de azt hiszem, hogy játékvezető már fújt is, hogy belépett valaki, ha nem ment volna be, akkor újra dobatták volna. 13 pont, 39-52, hát Andi, azért erre nem nagyon számítottál szerintem te se így. Hát 2 perccel a harmadik negyed vége előtt.
2: Egyáltalán nem számítottam, de ugye beszéltünk róla, hogy nagyon fontos lesz az, hogy hogy jön ki a Paks az öltözőből, mert hogy a Szolnok biztos, hogy nagyon jól. Hát ez a fújás.
3: Igen, Palai elesett, mert Edasonban futott, ő elesett, és hiába volt előre egy zicserpassz. Egyébként láttunk egy remek paksi kosarat, amikor az alapvonalról a meglógó játékosnak egy labdaszerzés után adadobták, és Smith olyat zsákolt, mint mondjuk az NBA-be szoktak.
2: Igen, és ugye hátrafutás közben megállt Pallai Edosonban előtt, és ezért felborította. Lehetne annyi esze, hogy azért maga mögé néz, ez tény, és ez már a negyedik faltja volt Edosonbannak. Igaz, hogy ő pontokban nem nagyon járul hozzá, de azért védekezésben egy biztos pontja.
3: Hát annyi pontja van, ahány faultja, és ahanyas a meze 4.
2: Igen.
3: Nézzük most a szolnoki támadást. Ezt most bepöttyinti, nem húzta be egyébként, érdekes, pedig egyedül látott Skins, inkább csak bepöttyintette ezt a labdát, de most már a 40 pontot túllépte a Szolnok, és ez a magyarázat arra, hogy vesztésre állhat. 1-26-tal a harmadik negyed vége előtt 41 pontnál jár a szolnoki gárda, ami nem jellemző. Most pedig Hawkins az, aki ott a centerek tájékán járt, igaz, hogy Krajnszki védekezett vele szemben, és fölborította a labda, ugyan nem ment be, de megint dobhat majd a légiós. 11 pontnál jár már a mérkőzésen, és a negyedik csapatfautot elérte most már a Szolnok együttes. Ez megint, hát mondjuk nem sok van már ebből a játékrészből, úgyhogy 4 és 3 a fautok aránya, 41-52 az állás, és visszaállíthatja ezt a 13 pontos különbséget. Megint csak Hawkins, aki most azért ebben a szakaszában a mérkőzésnek sokat tesz hozzá. Benke Szilárdot leültették a pályára, és Krivácsevics van most fönn center poszton, aki egyébként, amikor beszállt, akkor jó teljesítménnyel rukkolt elő, csak te is mondtad, Andi, hogy viszonylag sok a faultja, és hát Ezoson van pedig le 4 faulttal szintén le kellett, hogy üljön. Ezúttal Hawkins első büntetője kimarad, nem tudta értékesíteni, bosszankodik is eléggé, a publikumnak pedig tetszik, ugye ma már volt egy csörte, egy összetűzés a publikum és a játékos között, de hát inkább figyeljünk a játékra, mert hogy a Paks együttese halad afelé, amit szeretne elérni, hogy idegenben meglepetést okozzon. Ehhez Hawkins egy újabb ponttal járul hozzá, és ez azt jelenti, hogy 12 a különbség, 53-41, és akkor Krajnszki jöhet előre. Rejtélyes dolgok ezek, hogy játékosok hogy tudják itt lenullázni magukat. Falai, hát ezt most lefújták, ez az volt, Andi, hát szerintem egy óriási szeresvés volt Krivacevicstől.
2: Ez egy óriási sapka volt, és nagyon közel volt a játékvezető, ezt megköszönhetik neki. Egyébként, hogyha visszatérünk a büntetőkre, 16-ból 8 büntetőt tudott bedobni a Szolnok, és 22-ből 16-ot a Paks. Egy ilyen színvonalú

0: hibázol. A hiba egy teljesen vele járó normális dolog az életben is, meg a sportban is. Kétszer ugyanazt a hibát ne kövesd el, ugyanaz az ok miatt. Hogy vagy mert nem figyeltél, vagy mert nem úgy reagáltál, tehát tanulj a hibáidból, menjél neki még több energiával, még bátrabban, még biztosabban, és akkor biztos, hogy sikerülni fog. Erre jó példa a Neka.
1: A Pler tatabánya az is ugye az ötödik hely szempontjából, vagy a versenyfutás szempontjából fontos. A Pler kihasználhatja ezt, hogy a tatabányának megvan a bronzérem, és inkább kísérletezgetnek?
0: Hát ugye én maradok annál, hogy a saját dolgokkal foglalkozok. Nyilván laikusként azt mondom, hogy a tatabánya egy jobb csapat, jobb játékerőt képvisel, de az ő céljaikról, és azt is, abban is biztos vagyok, hogy mindkét csapat meg fog tenni mindent, halál normálisan is, és normál körülmények között fog hozzáállni. Nyilván mások a célok, mások, és nem lehet szemrehányás, hogyha a tatabánya most megint egy olyan szellemben lép pályára, hogy azok a játékosok, akik majd az Európa kupa döntőbe szerepet kapnak, most kevesebbet játszanak, nekik mások a céljaik, ezt el kell fogadni, a Pler pedig nyilván meg akarja szerezni az ötödik helyet, ez teljesen normális viselkedés a sportban.
1: Ugye a két bajnoki döntős, a Szeged a Budakalásszal, a Veszprém pedig Győrben lép pályára, ez utóbbi talán nagyobb izgalmakat tartogathat.
0: Én azért azt gondolom, hogy mind a két mérkőzésnek nem szabad, hogy gondot okozzon a két nagy csapatnak reálisan. A győrieknek a szezonja abból is talán a tavaszi nem úgy sikerült, ahogy az előzőekben szerették volna. Ugye ott is már bejelentették az edzőváltozást, ugye a Kilvinger Bálint megy a Ferencvároshoz, de abban is biztos vagyok, hogy oda megy a Veszprém, mindenki meg akarja mutatni, hogy mit tud, főleg, és nem azt, amit nem tud.
1: Két mondat a két kiesőről, jelenleg a 13. helyen a Komló, a 14. helyen a Budakalász áll, de itt azért olyan kicsi a különbség akár a 11. helyen álló Gyöngyös és a 12. Szigetszent Miklós között. Ugye egy-két pontokról beszélünk, itt akkor még ebben nagy versenyfutás lehet a kiesés elkerülése miatt?
0: Igen, az utóbbi 2-3 évben az utolsó fordulóba dőlt el a férfi bajnokság, tehát annyira kiegyensúlyozott volt, hogy egy-egy pontok meg egy-egy gólok döntöttek. Hát idén is én azt gondolom, hogy talán a Budakalász és a Komló van a legnehezebb helyzetben, de talán a Gyöngyösnek van olyan sorsolása, hogy a saját kezébe, a hazai pályán tudja bebiztosítani a bennmaradást. Én azt gondolom, hogy a Budakalászon kívül vagy a Komló, vagy pedig a Szigetszent Miklós lesz a kieső. Mind a két csapat nagyon szimpatikus, nagyon jó kézilabdát játszanak, de hát valakinek ki kell esni.
1: Egy kicsit beszéljünk a hölgyekről is. Itt azért tisztább a kép. Egyrészt a két kieső már eldőlt, a Kozár Mislány és a Dunaújváros. Mindösszesen 2-2 pontot szerzett ez a két csapat. Ugye a Győr, azt mondom, hogy megnyerte a bajnokságot, nyilván matematikailag még nem, de el tudunk képzelni olyan forgatókönyvet, hogy ne így legyen?
0: Nem, az elképzelhetetlen. Tehát az ugye a sportban soha nem szabad semmit tutira mondani, de ezt mondjuk tutira. Tehát a Győr, látván a Magyar Kupát, ahogy bejutottak a Final Four-ba, ahogy egész évben szerepeltek, ott volt egy hónapos pici átmeneti problémájuk a januárban, amikor a Debrecentől kikaptak, meg SBR-be kikaptak, de annyira dominálnak, és annyira jó kézilabdát játszanak, és annyira nem csak a magyar bajnokságban, hanem a világ előtt vannak most, hogy szinte elképzelhetetlen, hogy ne legyenek bajnokok. Megmondom őszintén, az is nagyon nagy meglepetés lenne, hogyha a Bajnokok Ligájában nem ők nyernének. Úgyhogy nagyon-nagyon remélem, hogy sikerül a triplázás.
1: A Ferencvárosról egy pár szót, akkor ez az idény semmiképpen nem sikeres, azt hiszem, hogy ezt kijelenthetjük, hiszen a Magyar Kupa az már elment, a BL Final Four-ba nem sikerült bejutni a Ferencvárosnak, és hát a bajnokságban is nagy valószínűség szerint ezüstérmes lesz a Fradi. Szóval ez egy kudarcos év, mondhatjuk azt, hiszen az előző 4 évben azért legalább a Magyar Kupát sikerült megnyerni.
0: Igen, de ugye nem mindig az eredmények minősítenek csak és kizárólag. Ugye Jesper Jensen érkezésével talán egy kiváló szakmai stáb, de azért az átmenet egy picit hosszabb volt. Ugye ősszel nem igazán indult be úgy a Ferencváros, ahogy ezt vártuk volna. Tavasszal pedig rengeteg sérülésük volt, és rengeteg hiányzójuk volt. a Győrnek igazából egy mérkőzésen tudtak a hazai döntetlennel riválisai lenni, illetve hogy mondjam, egálban lenni. Egyébként mind a győri, mind pedig a Magyar Kupában egy nagyon komoly különbség mutatkozott a győri javára, és hát a meccs ellen is be kell ismernünk, hogy gyakorlatilag a meccs előrébb tart. Most az, hogy

0: nem sikerült ebbe az évbe, meg kell vizsgálni az okokat, hogy miért nem, és azt gondolom, hogy tanulni kell, hogy a következő szezonban még jobbak legyenek.
1: Ugyanakkor kijelenthető az ezüstérem a Ferencvárosnak, hiszen egyetlen pont az előnye a Debrecennel, és hogyha most a hétvégi mérkőzéseket nézzük, a Fradi Dunaújvárosba megy, nem hiszem, hogy gondot okozhat, a Debrecen viszont Vácon lép pályára, ott az lehet, hogy nem annyira nagyon sima meccs, de azért ez a kérdés elejére visszatérve, a Debrecennek lehet esélye az ezüstérem megszerzésére?
0: Én azt gondolom, hogy azért a Ferencváros kezébe van. Esélye lehet, de ahhoz a Ferencvárosnak botlani kelljen, nem nagyon tudom elképzelni, mint ahogy azt se tudom elképzelni, hogy gondot okozzon a Vácon a Debrecennek a sikere, nem gondolnám, amellett, hogy ott azért Horváth Roland vezetésével idén egy kiváló szezont futnak, de sokkal szélesebb a kispadja, sokkal több cserejátékosa van, és a BL-be sokkal jobban fel tudott vérteződni tapasztalatokkal és rutinnal a Debrecen, és ők is nagyon kiváló szezont nyújtottak elsősorban a Bajnokok Ligája csoportkörében, úgyhogy én azt gondolom nem szabad, hogy problémát jelentsen a Váci kiruccanásuk.
1: Ugye az Esztergom is remek idényt produkált, talán kevésbé remeket, mint az előző volt, de minden dicséretet megérdemelnek, ugye a Final Four-ba jutottak ők az Európa Ligában, tehát ez mindenképpen megsüvegelendő, ők a negyedik helyen végeznek, ez már biztos a bajnokságban. A Vácról egy picit érintőlegesen beszéltünk, és akkor nem utolsó sorban, de végül beszéljünk az Albafehérvárról, amely a hatodik helyen áll, és valószínűleg ott is marad, bár a Vácot befogni még van esélye. Az Albafehérvár is egy nagyon jó eredményt, vagy egy nagyon jó idényt produkál.
0: Nagyon-nagyon jó idényt produkál, és mindenképpen Szuzanna Lazovic neve említést kell, hogy kapjon. Ugye ő egy montenegrói, nagyon szuggesztív, nagyon jó karizmával, tapasztalattal megáldott játékos volt, és azt most az edzői életébe és az edzői pályáján is ezt alkalmazza. Nagyon-nagyon jól összerakta az Albafehérvárt, nagyon stabilan védekeznek, ami nyilvánvaló az edző sajátja volt játékos pályafutásából és a felfogásából adódóan is, és emellett nagyon ötletesen támadtak, és nagyon komoly kézilabdát mutattak, úgyhogy abszolút megérdemelt a hatodik helyük.
1: Egy mondattal zárjuk le ezt a beszélgetést a Moson-Magyaróvárról. A Magyar Kupában egy elődöntőbe jutást sikerült felmutatniuk, a bajnokságban azonban azt hiszem, hogy a hullámzó kifejezés az, ami az ő szereplésükre jellemző ebben a szezonban.
0: Ez így van, és a hullámból is inkább a hullámvölgy része nagyon, hát az előző évekhez képest messze nem úgy teljesítenek, ahogy akkor, és hát a klub körül és a klub körüli finanszírozásról is azért, hogy mondjam, nem jó hírek jönnek, és ezt nem jó hallani, hiszen egy olyan fellegvára lett ott az északi résznek, ami nem csak Győrről szól, és ez nagyon jó, hogy ott van még egy bázis, és nagyon-nagyon reméljük, hogy sokáig ott is maradnak.
2: Danyi Gáborral Bera Emese beszélgetett.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: Amikor elkezdődött ez a körkapcsolás valamikor 6 óra tájban, akkor sportdiplomáciát is ígértem a témák között, hát ennek most eljött az ideje. Az orosz-ukrán háború miatt az orosz-belorusz sportolókat, mint köztudott, sokáig kitiltották a sportvilágából is. Úgy tűnik, hogy ez a szigor most enyhül, hiszen a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tárgyalásokat folytat a két országgal, és a belorusz jelenlétre már nem javasolnak semmilyen korlátozást. A témával kapcsolatban Keszi Dóra riportját hallhatják.
3: A Nemzetközi Olimpiai Bizottság csütörtökön jelentette be, hogy végrehajtó testülete már nem javasol semmilyen korlátozást a fehér-orosz sportolók részvételére a nemzetközi sportszövetségek által rendezett versenyeken, beleértve a csapatokat is. Úgy tűnik, enyhülnek a korábbi korlátozások. Kirsty Coventry tavaly nyári Nobel-nökké választása után kijelentette, nem gördítene akadályt az oroszok visszatérése elé, szorgalmazza, hogy semlegesként ott legyenek valamennyi versenyen. Dénes Ferenc sportközgazdász szerint ezzel visszatérhet a sportélet a normális kerékvágásba.
4: A reményt jelentheti az, hogy visszatér a sport a normalitáshoz, és lehet, hogy ez sokaknak megüti a fülét, de hát az nem normális helyzet, hogy az a tényleg globális remény és idea, ami szerint a sport összehozza az embereket, segít abban, hogy rendezetten éljenek együtt, akármilyen típusú konfliktus van közöttük, az megvalósítható. Az orosz és az fehér orosz sportolók kitiltása szerintem a sport integritásának rendkívül sokat ártott. Természetesen még egyszer, tehát azért rögzítsük azt, hogy a doping, tehát a szabályok megszegése, illetve hát a katonai invázió Ukrajna ellen és ennek támogatása az egy súlyos, de nem a sporthoz tartozó kérdés, hanem az egy politikai kérdés, és ugye sokáig az volt az ideánk 100 éven keresztül, hogy ez a típusú közvetlen politika nem része a sportnak, aztán része lett. Én azt remélem, hogy azt gondolom, mint hogy az elmúlt években ezt többször is elmondtam nyilvánosan, és meg is írtam, hogy ez nem jó, és ezt rendezni kell. Most ha arra kíváncsi, hogy ennek milyen gazdasági hatásai vannak, akkor persze azt is tudom mondani, hogy nyilván egy orosz vagy fehér orosz sportolók visszatérése a sport szintén az sok szempontból erősíti a üzleti kilátásait is a nemzetközi sportnak. Egyrészt azért, mert tényleg Oroszország egy hatalmas piac, és az ottani reklámot, tehát hogy oda eljutó üzenetek, ha és amennyiben egyébként a gazdasági kapcsolatok is rendeződnek Oroszországgal, az tud érdekes lenni, de hát az most visszatér az a klasszikus szereposztás, amit egyébként a hollywoodi filmekben gyakran látunk, hogy a rossz orosz medvével szemben a jó amerikai, ukrán, magyar, német, nem sorolom tovább, jó oldalon álló sportolók küzdenek meg, és a jó majd győz a rossz felett. Most nem akarom ezt elbagatelizálni, de nagyon sok narratíva és sztori felfűzhető erre, már pedig a mai világunkat ezek a sztorik és narratívák határozzák meg.
3: A kérdés a sportolók tekintetében is megosztott, a skandináv országok versenyzői a téli olimpián is bojkottal fenyegettek az oroszok, fehér oroszok visszatérése esetén. Ezzel szemben például Guzi Blanka, a világ és Európa bajnoki aranyérmes magyar ötusázó örül, hogy visszatértek az oroszok a mezőnybe, mert jobb teljesítményre sarkalják az ellenfeleket.
5: Én nagyon örültem neki, hogy visszatértek az oroszok, illetve fehér oroszok, mert nagyon növelik a színvonalát a versenynek, és a vívásban azért ők tudják kavarni a szálakat rendesen. Úgyhogy szerintem sokkal jobb úgy versenyezni, hogyha teljes a mezőny, és annak is örültem, hogy Gulyás Michel és Feldősita visszatértek idén a sérülésükből, mert tudjuk egymásnak a teljesítményét húzni is, és tényleg sokkal jobb úgy versenyezni, hogyha erős a mezőny.
3: Dénes Ferenc szerint a tilalom számos sportolónak okozhat törést.
4: Ugye az olyan sportoló, és azt gondolja, hogy végig gondolja ezt a dolgot, én sportoló vagyok. Az egész életemet rászántam, edzettem, dolgoztam ezért a dologért. Egyébként, hogy mi zajlik a világban, arról van véleményem, vagy nincs véleményem, de tevőlegesen nem az én szakmám azt, hogy most én geopolitikai döntéseket hozzak, meg háborúzzak, meg ne háborúzzak, vagy erről bármilyen típusú módon aktivistaként részt vegyek, mert nekem lépni kell. És belegondol abba, hogy adott esetben lehet azt mondani, hogy mondjuk a magyarok azért, mert M-mel kezdődik a nevük, vagy egyébként mondjuk a Benes dekrétumokat kritizálják, ne indulhassanak a vívó olimpián. Vagy bármilyen okot lehet találni, ami miatt azt mondják, hogy valakik, hogy azért, mert nem értenek egyet az ország politikájával, ezért nem engedik a sportolókat indulni. Szerintem sokakból felmerül az a kérdés, hogy ez miért van, hogy ez így rendben van-e az életükkel, és hát azért mi megéltük 1984-ben azt, amikor a sportolóinkat nem engedték politikai okokból indulni a Los Angeles-i olimpián, és ez számos sportolónak okozott törést az életében, szomorúsan ezt el is mondják. Tehát miközben még egyszer mondom, van az a típusú morális alapállás, és azt gondolom, mindannyian egyetértünk azzal, hogy nem helyeseljük a háborút, nem helyeseljük azt, hogy embereket ölnek, akár drónokkal, civileket, katonákat. Most ne, furcsa meg, tegyük egy pillanatra ezt félre, akkor marad az, hogy én, mint sportoló, akinek nekem igazából nincs közöm hozzá, én miért nem indulhatnék? Tehát az egyik dolog az, amit maga mond, hogy úgy jó, ahogy legyőzni mindenkit, és akkor teljes az aranyérem, de az is van egy emberben, van az a természetes szolidaritás is, mint ahogy, és megmondom, hogy eretnek vagyok a környezetemben, mert azok az a szegény oroszok, akiket belekényszerítettek a háborúba, és ennek a szenvedését érzik, amiről szerintem miért keveset tudunk, én tudok szolidáris lenni velük, pedig hát most az az uralkodó gondolkodás, hogy az oroszokkal semmilyen formában még Tolsztojjal sem lehet, mert Tolsztoj is orosz volt, azt sem lehet olvasni, meg Dosztojevszkit, és én élezem a helyzetet, meg kicsit szélsőségesen viszem a beszélgetést. De azt mondom, hogy ez nincs rendben, és évek óta ezt mondom, hogy ez nincs rendben, mert a sportolók akármit gondolnak, hát milyen tesztet készített az a ukrán sportoló, akit most honnan tudjuk, hogy hogy gondolkodik az LMBTQ-ról, hogy gondolkozik a naprendszerről, hogy gondolkozik a föld gömbölyűségéről, lehet, hogy lapos föld hívő. Tehát csomó dolgot nem tudunk, mert sose kérdeztük meg, mert sosem volt ez a lényege a versenynek, az volt a lényege, hogy hogy vív. Valaki, ha vívóról beszélünk, vagy hogy futballozik, ha labdarúgóról. Egyébként, hogy mit gondol róla, az az egyéni márkában szokott számítani, csak ugye felnőtt lassan egy generáció, már nem csak az én generáció, hanem egyel előtte is, akik azonosítják például egy jó futballistát egy valamilyen típusú profétával, és ha az a jó futballista azt mondja, hogy a föld lapos, akkor ezt akár hajlandók is elhinni, pedig ez szerintem súlyos tévedés. Kicsit messzire kalandoztam, de azt akartam elmondani azt, hogy a sportolóknak, szerintem a sportolókon nem lehet ezt számon kérni, ezt a dolgot, ahogy nem kérték számon a régi Görögországban, az ókori Görögországban is, ahol a szemben álló görög törzsek, ezt összetudtak győzni olimpiában, meg Athénban, meg máshol is, és tudtak sportolni együtt. Szerintem ez a helyes álláspont, én ilyen régi vágású ember vagyok, én ebbe hiszem.
3: Az orosz és fehér orosz sportolók visszatérésének kérdése a sportági szakszövetségeknél is megosztott. Míg atlétikában nem, sok sportágban, semleges színekben azért indulhatnak a versenyzők, az úszóknál pedig már saját zászló alatt is versenyezhetnek.
4: Mindenki megosztott, hát nem csoda, hogy egyébként a sportszövetségek is megosztottak ebben. Emögött persze nem, tehát vannak alapvető morális kérdések vannak, hogy mit gondolunk a világról, de vannak egyébként gyakorlati problémák is, mert az a kérdés, hogy valóban, hogy a norma szegéseknek milyen mértékét tolerálod. És ugyakkor az van az a kérdés, amiben aztán tényleg mindig, hogy is mondjam, egyedül maradok a vitákban, ha felteszed azt a kérdést, hogy és egyébként az rendben van, hogy mondjuk az az Amerikai Egyesült Államok, amelyik egy év alatt 6 országban is bombázott, és most is háborút visel, az világbajnokságot fog rendezni, és olimpiát is fog rendezni. És ugye akkor elkezdődik a beszélgetés arról, hogy persze, mert terroristák, meg nukleáris világháború, meg minden egyéb, amelynek nyilván valamekkora igazságtartalma van, hogy mennyiért nem tudjuk pontosan, mert mindannyian a hírekből tájékozódunk azokból a hírekből, amiket elénk tálalnak. Tehát azért mégis ugyanez a morális kérdés például az amerikaiakkal szemben nem fogalmazódik meg, és tudom, hogy ebben az álláspontommal majdnem, hogy egyedül vagyok.
3: Az orosz fehéroros sportolók sok sportágban nagyon erős ellenfelek voltak eltiltásuk előtt. A vívásra ez főként igaz volt, de említhetnénk a jégkorongot vagy a küzdő sportokat is. Habár a vívóversenyekre már visszatérhettek az oroszok, igaz, semleges zászló alatt, azért az eltiltás miatti kihagyás érezhető rajtuk. Ezt emelte ki a kétszeres világbajnok Bottai Sugár is.
6: Nálunk is az oroszok bármennyire is nem versenyeztek, elég erős vívók, úgyhogy biztos majd visszajönnek ők is a versenyrutinba. Szerintem egyébként az érezhető rajtuk, mondjuk talán inkább csapatszinten, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, hogy ilyen rutintalan, de nem is a rutintalan a jó szó, hanem tényleg úgy kijöttek ebből a versenyritmusból, hogy egy nemzetközi szinten a többi nemzet, hogy vív, mert azt látszik, hogy nyilván vívtak, meg edzettek, meg biztos vagyok benne, hogy ők is videóztak és készültek mindenkire, de talán így ez a versenyritmus, versenyrutin, ami még szerintem sokuknál hiányzik. Biztos vagyok benne, hogy ebbe is ugye bele fognak jönni, amint így egyre többet versenyeznek velünk. Amúgy meg ilyen tipikus oroszt azt hozzák, amit tanulnak, vagy így régebben, ahogy készültünk rájuk, úgy most is lehetett erre számítani, hogy akármilyen előkészítésekkel vívnak, milyen akciókat választanak, úgyhogy azért szerintem így hatalmas újdonság nem lesz az ő vívásuk, csak nyilván egy jó ideig kiestek, aztán most újra vissza kell őket is venni a repertoárba. A személy szerint én egyébként szerintem szeretek vívni oroszokkal. Ilyen sok kicsi előkészítéssel vív, vagy hát ők is inkább ilyen előkészítős vívók, nem annyira rohanósak, ötletesek, úgyhogy lehet velük szerintem így vívni, gondolkodni, illetve felépíteni az asszót. Úgyhogy én ezt így viszonylag szeretem. Persze erős ellenfelek, de azt gondolom, hogy lehet velük vívni, igen.
3: Bockó Gábor a vívók szövetségi kapitánya szerint érezhető, hogy eltűnt egy generáció, de az orosz fiatalok már helyet követelnek maguknak.
7: Felnőttben még annyira nem erősek, de például a női karban most már azért erősek. Utánpótlásban most már ők dominálnak, úgy, mint régen. Ők azért nem álltak le az eltiltástól függetlenül. Az akkori nagy meghatározó versenyzőik most már ők nem indulnak már a versenyeken, azok ők lemorzsolódtak, bármennyire is voltak ők azért az a fiatalok, és elkezdtek építeni egy újabb generációt, ami most kezd majd beérni, szerintem egy-két éven belül már felnőttben is, számolni kell velük, szóval baromi nehéz lesz azáltal a kvalifikáció, hogy egy európai porondon egy újabb nemzet fog visszalépni, és újabb nemzettel kell konkurálni ahhoz, hogy kijussunk az olimpiára.
3: Az is tendencia, hogy az orosz-fehér-orosz versenyzők más országok állampolgáraiként indulnak versenyeken. De hogy ez hogy érintheti az anyaországoknak a sportéletét, arról szintén Dénes Ferenc sportközgazdást kérdeztem.
4: Szerintem ez súlyosan érinti az orosz sportot évtizedekre meghatározó módon. Tehát azért abba bele kell gondolni, hogy a sport az nem rövid távú, hanem hosszú távú ciklusokkal dolgozik. Tehát mire te odaérsz mondjuk egy olimpiai pástra, ha már ebbe a vívásban szerettünk bele, azért az egy 15-20 év. Mire elkezdesz, vagy a szüleid elvisznek, hogy megszerettetik veled, vagy beleszeretsz egy vívásba, akkor ők visznek rendszeresen, aztán már egyedül jársz, aztán van egy döntési pont, hogy akkor merre menjek, vagy hogy csináljam meg tovább ezt a vívást magas intenzitással, vagy inkább elmenjek könyvelőnek. Szóval vannak ilyen döntési pontok, és aztán egyszer csak ott találod magad Párizsban a páston, és akkor vívsz az országodért, és vívsz magadért, a magad dicsőségésért és a magad pénzért. És akkor itt válaszolok a kérdésnek a másik felére, arra, hogy hát, ha beletetted ezt a munkát, akkor hát látni akarod az eredményét. És ha az előbb azt mondtam, hogy a sportolókat nem érinti ez a geopolitikai, meg politikai döntés, akkor ilyen értelemben kicsit felszabadulva is érzik magukat, hogy azokat a másik morális szempontokat, hogy a hazához legyél hű, meg stb. Feladják. Hát azért mi magyarok is ennek előnyét élvezzük azt, hogy az orosz sportolók dezertálnak az orosz sportrendszerből, akár nálunk kötnek ki. Ha egyszer úgy adódna, és én azért reménykedem bele, hogy a világ kereke visszazökken a normális kerékvágásban, nem csak az olimpia, hanem a háború lezártával és egy újabb prosperitás következik be az életünkben, akkor is ugye rendezni kell ezeket a dolgokat. Szerintem vissza fogják fogadni az orosz sportolókat, hiszen az oroszok nagyon, nyilván ha a háborúnak vége, akkor a nemzetközi sport szintén akarják megmutatni, hogy ők is egy kiváló nemzet, és ők hozzátartoznak a világ normális részhez, nem is tudok másképp fogalmazni. Szükségük lesz a jó sportolókra, szükségük lesz a példaképekre, hát meg szükségük lesz az aranyérmekre, tehát biztos, hogy lesz visszaáramlás. De mondom, az a típusú normális menet, hogy példaképek, hogy a sportolói pályafutás, mint karrier, anyagilag, elkölcsileg ez egy fontos és választható dolog egy gyerek számára, az most szerintem, hát ha nem is megtört, de hát kapott egy gellert Oroszországba. Szóval azt gondolom, hogy lesz vele gondjuk, tehát az az orosz sport, amit mi ismertünk, az évtizedekre visszaesett.
3: Ebben a témában sok jogi kérdést is tisztázni kell.
4: Azért nem könnyű a helyzet, ugye beszélünk arról, hogy az Olimpiai Bizottság mondjuk azért tiltotta ki az oroszokat, most már nem azért vannak, nem a doping miatt vannak kitiltva, hanem azért, mert az elfoglalt ukrán területekből ugye azt az orosz sport részének tekintik. Miközben ott egyébként hivatalosan az ukrán olimpiai bizottság fennhatósága érvényes. Tehát nem ismerte el senki sem, hogy az elfoglalt területeken a sport tekintetében az Oroszországnak fennhatósága lenne. De ebből a csapdában nem könnyű kijönni, mert akkor ha azt mondod, hogy induljanak, akár egy olyan sportoló is, aki ebből a térségből jön, tehát most jelen tudásunk szerint ukrán sportoló orosz színekben, hát ez valóban okoz némi jogi fejtörést a dologban, de hát a jogászok mindent meg tudnak oltani. De nem cinikus akarok lenni, hanem azt mondom, hogy itt sokkal összetettebb a kérdés most annál, hogy most beengedik vagy nem engedik, és nem csak morális, és nem csak gazdasági, hanem jogi kérdésekről is van szó, tehát ezeket valamilyen módon rendezni kell. Azt pedig, ahogy maga is kérdez engem, ahogy hallgatják a műsort a hallgatók, nem csak mert bennem merült fel, nagyon sokunkban merült fel, ténylegesen az ide, amiről kezdtem a beszédemet, hogy azért a sport mégiscsak az egységről szól. A sportnak van egy integritása, aminek ez része az, hogy minden sportolónak, aki teljesíti az indulási feltételeit, joga van indulni, és miért ne indulhassanak. Másik oldalról, amit mondtam, hogy ilyen alapon bárkit bármivel ki lehet tiltani, szerintem jobb az az elv, hogy mindenki induljon, és a konfliktusos helyzeteket pedig a tárgyalóasztalnál, vagy bárhol, ahol ennek a formája, intézzék el egymás között azoknak a fennhatósága, ne a sportolókon csattanjon ez a probléma.
2: Keszi Dóra riportját hallhatták, most pedig jönnek a hírek 2026. május 8-án a Körkapcsolásban, itt a Nemzeti Sportrádióban.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
9: Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából.
10: Azt hiszem, ha újra születnék, semmi mást nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, amit csinálok. Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
9: Sir David Attenborough. Május 9-én 13 órakor az M5 műsorán.
8: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
11: 10 góllal nyerte a Győr női kézilabda csapata Esztergomban, holnap alakul meg az új országgyűlés, kora nyári idő lesz a hétvégén. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
8: Sporthírek.
11: Combsérülés miatt valószínűleg véget ért az idény Dárdai Márton számára. A német labdarúgó másodosztályban szereplő Hertha BSC jelezte, hogy a 20-szoros magyar válogatott hátvéd nem lesz bevethető, ugyanis sérülés miatt rövid időre kidőlt, így vélhetően a 2025-26-os idényben már nem lép pályára. Magabiztos 39-29-es győzelmet aratott a címvédő Győr Esztergomban a női kézilabda bajnokság 23. fordulójában. A Bajnokok Ligája 4-es döntőre készülő zöld-fehérek az első félidőben már 9 gólos előnyt szereztek, így a mérkőzés hátralévő részében már nem volt kérdés a két pont sorsa. A címvédő Szolnok izgalmas csatában 65-63-ra győzött a Paks ellen a férfi kosárlabda bajnokság elődöntőjének harmadik mérkőzésén, így összesítésben 3-0-ra nyerte a párharcot és bejutott a döntőbe. Ellenfele a Falkó lesz, amely szintén szoros küzdelemben 93-92-es sikert aratott és ugyancsak 3-0-ával jutott a döntőbe. Ez azt jelenti, hogy megismétlődik a tavalyi finálé, akkor a Szolnok 3-0-val bizonyult jobbnak a Falkónál. 7 magyar egység jutott döntőbe a délelőtti programból a Szegedi Kajakkenu világkupa nyitó napján. A női kajak egyeseknél 1000 méteren a szám Európa és világbajnoka Csikós Zsóka hatalmas fölénnyel nyerte meg előfutamát, így az A döntőbe jutott akár csak a 4-szeres világbajnok Kőhalmi Emese. Az 500 méteres számokban a Kis Ágnes, Nagy Bianca kenupáros és az egyik női kajak 4-es is A döntőbe jutott, míg a férfi kajakosoknál mindkét csapathajó bekerült a holnapi fináléba. A férfi kenusok 1000 méteres versenyében Fejes Dániel megnyerte középfutamát, így ő is készülhet a fináléra. A péntek délutáni program során újabb 9 magyar egység biztosította a helyét a szombati döntőkben hazai szempontból, azonban Varga Ádámnak nem sikerült bejutnia a legjobb 9 közé K1 1000 méteren.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
11: Holnap alakul meg az új országgyűlés. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők leteszik az esküt. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is, Magyar Pétert. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren és a rakparton. Szlovákia jószomszédi kapcsolatokat kíván ápolni a Magyar Péter vezette új kormány idején Magyarországgal, jelentette ki a szlovák miniszterelnök Moszkvában. Robert Fico azt mondta, személyesen még nem ismeri Magyar Pétert, de arra kell törekedni, hogy a két ország közötti kapcsolatok ugyanolyanok legyenek, mint Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök idején. Hozzátette, Magyar Péterrel megállapodtak abban, hogy az első találkozójukat Brüsszelben tartják. Újabb 2 Hollandiában ápolt betegnél mutatták ki a hantavírust, ezzel 8-ra emelkedett azoknak a száma, akik biztosan megfertőződtek, 3-an pedig életüket vesztették. Közben hasonló tünetek miatt kórházban vizsgálnak egy spanyol nőt, aki Johannesburgból Amsterdamba tartó repülőn kapcsolatba kerülhetett az azóta elhunyt holland beteggel. A hatóságok keresnek egy másik személyt, aki ugyanazon a gépen utazott. Az egészségügyi világszervezet szerint nem egy újabb világjárványról van szó. Házilag készített pokolgép robbant fel egy állami iskolában Brazíliában, 10 diák könnyebben megsérült. A szerkezet azután lépett működésbe, hogy az egyik tanuló megtalálta és feldobta a levegőbe. Helyi jelentések szerint a szerkezetbe homokot, szögeket és csavarokat raktak, ezek a robbanáskor szétrepültek. A hatóságok vizsgálják, hogyan kerülhetett a pokolgép az iskolába.
1: Közlekedés.
11: Az M5-ös autópályán Röszke felé Újhartyán térségében korábban 5 jármű karambolozott. A 41-es kilométernél a sérült járművek a leálló sávban vannak. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
11: Napos, fátyol felhős, koranyári idő lesz a hétvégén. Elszórtan záporok, zivatarok holnap délután főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki. Hajnalban 8-14, délután 21-27 fok várható. Hasonló idő lesz vasárnap is, majd hétfőn már sok felé várható zápor, zivatar.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
12: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: Egy hét múlva a Splitben kezdődik a vitorlázók Európa bajnoksága, és ezen indul Érdi Mária, világ és Európa bajnok sportolónk is, méghozzá Ilka 6-os hajóosztályban. Érdi Máriával Szabó Szilvia beszélgetett.
12: Amikor legutóbb találkoztunk, az Füreden volt, az olimpia után, érdekes interjú volt, te a betonon tudtál csak feküdni, úgy beszélgettünk, mert már olyan fájdalmaid voltak, hogy ülni, állni sem tudtál. Szóval a párizsi olimpia volt már az az utolsó verseny, amikor azt mondtad, hogy kész, ezzel így már te tovább nem tudsz versenyezni, mert tényleg olyan fájdalmaid voltak, hogy akkor elhatároztad, hogy műtétre kerül sor, és nem lehet halogatni?
13: Hát ugye nagyon szerencsétlenül jött ki ez a sérülés, mert ugye nekem csak egy protrúzió volt a sportkorongban, ami nem zavart annyira az edzésekben, fájdalmat okozott, ez 2019 óta, és aztán sajnos ez így, amikor egy sér így ki pukkad, vagy nem tudom, hogyan nevezzem. És egy hónappal az olimpia előtt ez a kitüremkedés, ez megduplázódott, és ezért volt nagyon szerencsétlen az időzítés, mert ott már, igen, elmentem egy orvoshoz, és mondták, hogy ez biztos, hogy meg kell műteni, de ugye, hogyha megműtenek az olimpia előtt egy hónappal, akkor biztos, hogy nem tudok ott versenyezni, és azt mondták, hogy próbáljam meg, ami utólag nem biztos, hogy jó döntés volt, de ha gyenge szél van, akkor esetleg tényleg összejöhetett volna egy érem, de hogy ez már ott eldőlt, és sajnos nagyon rossz, na, rossz volt az időzítése az egésznek.
12: De amikor vége lett az olimpia, érthetően csalódott voltál, gondolom, de utána viszont úgy voltál vele, hogy jó, akkor nézzünk előre, és akkor az esetleg már egy motiváció a következő olimpiára, hogy akkor már egy sérülésmentesebb felkészülés után Los Angelesben már ennél sokkal jobban tud szerepelni.
13: Nagyon sok nehézség így egymásra rakódott az olimpia alatt, meg után. Igen, elhatároztam, hogy szeretnék felállni ebből a sérülésből, amit egyébként sok ember megkérdőjelezett, hogy ez okos-e, meg lehetséges-e, és én sem tudtam, hogy hova tudok visszaérni, mert ez egy nagyon nagy sérülés. Ez
12: tehát afelé... okos-e tovább versenyezni?
13: Igen, és nem is tudtam a válaszokat, azt sem tudtam, hogy mit jelent ez a sérülés, nem tudtam, hogy mit jelent felállni belőle, fel lehet állni belőle, és erre mind választ kellett találni. Az olimpia alatt én még nem értettem, hogy milyen sérülésem van. Mondtak nekem az orvosok néhány dolgot, de még nem értettem, mert utána egy hónapig az olimpia után rászántam 3 hetet, hogy utána járjak, hogy mi ez a sérülés, föl lehet állni belőle, lehet-e sportolni, mivel jár ez majd az én életemben, és utána meg kellett találnom olyan szakembereket, akik tudnak segíteni felállni egy ilyen műtétből, az én sportomra levetítve, és ez szóval, hogy nem voltak ott a válaszok a kezemben, nem tudtam, hogy mi lehetséges, de nem szerettem volna a karrieremet ott befejezni, ezen a mélyponton, ebben biztos voltam. És ugye erre még rájött egy réteg, hogy az edzőm hát ilyen elég csúnya keretek között ott hagyott, a hátam mögött dílelt le, hogy egy másik csapathoz elment edzősködni, és nekem az egyik legnagyobb félelemem az volt, hogy így egyedül fognak hagyni ebben, és most már pozitívan tudok visszatekinteni rá, de az ott egy, szóval hogy így realizálódott bennem, hogy itt még mindig, ha én nem veszem fel a telefont, és kezdek el kutakodni, meg érdeklődni, akkor maradok abban a helyzetben, amiben vagyok. A családom nagyon támogató volt, a barátaim nagyon támogatók voltak, viszont azok a szakemberek, akikkel abban a pillanatban körül voltam véve, és akiknek az lett volna a felelőssége, hogy engem segítsenek, azok mind cserben hagytak, és magamnak köszönhetem, hogy ma itt ülök, és azt mondhatom, hogy végre, ugye 2024. szeptemberében volt a műtétem, és az elmúlt hónapban kezdtem el azt érezni, hogy úgy tudok versenyezni fizikailag, hogy most már csak arra fókuszálok, hogy gyors legyen a hajó, milyen taktikai és milyen stratégiai döntéseket hozok.
12: A legnagyobb sportolókra mindig azt mondják, hogy nem az a nagy dolog, hogy a sikereket megtarts, hanem hogy amikor mély ponton vagy, akkor azon hogy tudsz túllendülni. 2024. szeptemberében, akkor arról beszélünk, hogy készült egy kockázatos műtétre, amiről talán te sem tudtad, hogy mi lesz utána. Az edződ nem bízott benned, és ott álltál, hogy magadra számíthatsz. Milyen volt a műtét? Olyan, amilyennek elképzelted, vagy a rehabilitáció nehezebb volt, vagy ott lelkileg mind mentél át? Tudom, hogy sosem könnyű.
13: A műtét az elkerülhetetlen volt, amit én próbáltam elkerülni, de nagyon sok szakemberrel, sebésszel, meg sportban dolgozó gyógytornászokkal beszélve tudatosult bennem, hogy csak az az egy út van, hogy meg kell műteni. Nem is a sport miatt, de így, hogy a mindennapokban fel tudjak épülni és élni tudjak. Tényleg nem tudtam, hogy mire számítsak sem a műtéttel kapcsolatban, sem a rehabilitációval kapcsolatban. Nagyon nehéz volt, de mivel elhatároztam, hogy fel szeretnék állni belőle, és az elején ugye az motivált, hogy újra le tudjak ülni reggelizni, meg újra el tudjak menni edzeni, meg hogy tényleg egy épp ember legyek újra, ez motivált az elején. És egy nagyon jó gyógytornászhoz kerültem Budapesten, Budai Nikoletthez, és neki a hozzáállása emberileg is, meg professzionálisan is, nagyon jó szakember. Ő tényleg egy olyan környezetet tudott ott megteremteni nekem az edzéseken, mert 3 hónapon keresztül heti 5-ször jártam be hozzá, és 2 óráig edzettünk, ami tök unalmas, meg nehéz. De tényleg egy olyan környezetet tudott ott ő biztosítani nekem, ahol nem éreztem azt, hogy sietnem kell, nem éreztem nyomást. Abban a tempóban haladtunk, amiben én tudtam, és ha bármit éreztem, amitől esetleg kicsit megijedtem, akkor azt rögtön el tudtam magyarázni, és ez tényleg egy olyan bizalmi kapcsolatot alakított ki közte és köztem, amiben én tudtam fejlődni, és tényleg nem voltak nagy buktatók ezen a rehabilitációs úton, és ez nekem a mai napig nagyon fontos, hogy ő ott van, a mai napig heti 2-3 edzés küld nekem, ami kifejezetten gyógytorna edzés, amiket csinálok. Úgyhogy egyáltalán nem az a helyzet, hogy most már elfelejtettem, hogy műtét volt, és nem kell vele foglalkozni ezzel a sérüléssel, ezzel életem végéig foglalkozni kell, de nagyon örülök, hogy rátaláltam a Nikire, az, hogy rátaláltam a mostani erőnléti edzőmre, meg a vitorlás edzőmre, és ez mind nagyon nehéz volt, és nekem kellett őket megtalálni. És ugye ez a legnagyobb kihívás, hogy ezek a szakemberek ott legyenek, mert tudtam azt is, hogyha nincsenek ott ezek a szakemberek, akikben bízni tudok. 1, 2, értik azt, hogy az a célunk, hogy a világon a legjobb legyek, akkor nem is álltam volna bele ebbe az olimpiai felkészülésbe.
12: Milyen időszakról beszélünk, amíg kezdted érezni, hogy már nem fáj, kezdted azt érezni, hogy a mindennapi életben már zavartalan a mozgás, és mennyi idő kellett ahhoz, hogy eljöjjön az a pillanat, amikor azt mondtad, hogy jó, most már akkor hajóba is ülsz.
13: Igazából megműtöttek, és már rögtön jobb volt ugye a fájdalom. Ezt mondták is, hogy erre kell számítani, hogy utána ez az ideg fájdalom, ez nem lesz ott, és tényleg ezt rögtön éreztem. És a műtét után minden nap egyre jobban lettem. Tényleg rengeteg munka volt benne, de ez elég motiváló volt, hogy tudtam végre előre haladni, és nem visszafele. A hajóba meg januárban ültem vissza, de az egy nagyon fura élmény volt. Akkor is ott volt velem a Niki, a gyógytornászom. Tényleg az volt, hogy beültem, és fél óráig vitorláztam körbe-körbe, de semmi. Szóval nem mozoghattam úgy, ahogy én hozzá vagyok szokva. Ez kontrollálva volt, hogy mit csináltam, meg hogyan terhelünk vissza a hajóban, úgyhogy...
12: Ezt gondolom, mit volt a Balatonon?
13: Nem, ez Lanzarotén volt, mert az is nagyon fontos volt, hogy meleg időben kellett ezt csinálni, mert a hideg az izmoknak. Szóval nem lehetett itt a Balatonon januárban vízre menni. És aztán, amikor először vízre mentem, a gyógytornászom Niki elég sírta magát, de én még nem éreztem ezt, hogy visszatértem, nekem nem volt meg ez az érzés, és ez tök fura, mert a mai napig nem érzem, vagyis hát nincs ez a pillanat szerintem, amikor azt lehet, hogyha megnyerek egy nagy versenyt, egy nagy világversenyt, akkor ezt fogom érezni, de ezt én egy kicsit vártam, hogy majd lesz az a pillanat, amikor így, na, visszatértem a nullára, vagy nem tudom, vagy oda, ahova szeretnék visszatértem. Ez egy ilyen tök lassú folyamat volt, és rengeteget kellett közben így tanulnom, vagy hogy újraértékelnem a dolgokat, mert volt egy elképzelés a fejemben, hogy mi lesz, de egyáltalán nem az történt, meg nem olyan tempóban, meg az érzelmi vonzata a sérülésnek az sokkal később jött, mint a fizikai, és kura volt ezt az egészet átélni, de annyit tudok mondani, hogy tényleg az nagyon pozitív, akikkel most körül vagyok véve, az egy olyan csapat, akiről mindig is álmodtam, meg olyan emberek, és nem csak szakmailag, hanem emberileg is tényleg.
12: Teniszezőktől hallom ezt, hogy egyéni sportolók, és akkor mindent neki kell szerveznie, és szerintem te is ez a típus vagy, hogy csak magadban bízhatsz, és akkor ez egy felszabadultságot adhat, hogy most tényleg akkor egy olyan csapat támogat téged, ami korábban mondjuk nem állt melletted, és én erre gondolok, hogy egyszerűen nem tudod még talán elengedni magad, és nem akarod elhinni, hogy itt most minden kerek, és lehet, hogy például jön egy májusi Európa-bajnokság, egy jó eredmény, és ott valami majd úgy felszakad benned, és akkor jön el ez az eufória, amit mondasz, hogy még hiányolod, hogy nem jött vissza, nem? Tehát lehet, hogy így le kéne lazulnod, vagy elhinned, hogy oké, most már csak jó történik veled.
13: Igen, hát az edzőmmel is.
12: Ő egy olasz edző, ugye? Igen. Fabrizio Lazzarini, akivel most írtál alá hosszú távú szerződést. Igen. Azért nem korábban, mert még vártatok, hogy működik ez a dolog? Még nem voltatok ebben biztosak?
13: Ugye én a tavalyi évet nem vele csináltam végig, és nagy kételyeim voltak még a tavalyi szezon végén, hogy meg tudom-e találni azt az edzőt, akire azt mondom, hogy veled végig csinálom. Mert nekem tényleg ez ennyire fontos volt, ha nem találok egy ilyen edzőt, tényleg ez olyan áldozatokkal jár, meg a sérülés után annyi energiába kerül, hogy még mindig visszaépítsük ezt az egész történetet, hogy nem tudtam volna egy olyan edzővel ezt végigcsinálni, aki nem érzem azt, hogy ő ezt szeretné csinálni, ő bízik bennem, ő bízik, hogy el tudjuk érni az eredményeket, és ő is arra törekszik, hogy a lehető legjobb programot rakjuk össze. Ez nekem hihetetlenül fontos volt. És aztán tényleg egy ilyen kicsit reménytelen helyzetben éreztem magamat tavaly augusztusban, mert én megkerestem már a világon az összes edzőt. A műtétem után ugye 3 hónapig még nem nagyon tudtam rendes életet élni, és azt arra szenteltem, hogy szakembereket keressek az egész világon, akire tudok gondolni, akkor felhívtam őket, akkor interjúztattam az edzőket, és tényleg mindenkit megkerestem. És sajnos a volt edzőm is nagyon rossz pillanatban közölte velem az újságot, hogy ő nem akar velem tovább dolgozni, mert későn volt, és addigra már a top edzőknek a világon szerződése volt. És ezért nem tudtam, tényleg nem találtam, kerestem, és aztán ugye eljött a 2025-ös versenyszezon, ahol valakivel el kellett kezdenem csinálni, és aztán egy brazil edzővel csináltam végig a szezon, de rajta nem éreztem azt, hogy vele ezt olyan szinten, ahogy én szeretném, tudjuk csinálni. És az év végén még mindig nem tudtam, hogy egyáltalán kit keressek meg. Nem tudtam olyan személyre gondolni, és aztán a Fabri igazából ő nyitott felém. Én tudtam róla, de nem tudtam a helyzetét, nem tudtam, hogy akivel dolgozott, milyen szerződése volt, vagy hogy ő milyen irányban halad. Elkezdtem vele beszélni, nagyon meglepett, és olyan személyisége van, meg ő is annyira törekszik a csúcs teljesítményre, hogy
12: egymásra találtatok.
13: Igen, és aztán elkezdtünk együtt dolgozni. Októberben az is nagyon jól működött, és aztán megbeszéltük, hogy oké, akkor vágjunk bele.
12: Amikor edzőt kerestél, és interjúztattad őket, akkor elmondtad nekik, hogy itt vagy, egy nagyon komoly műtét, nagyon komoly rehabilitáció után, de te olimpiai bajnok szeretnél lenni? Tehát ezt így elmondtad, hogy ilyen edzőt keresel, aki ebben téged támogat?
13: Igen, meg összeírtam egy dokumentumot, amiben összegeztem, hogy ez a múlt, ezt szeretném, ezek az erősségeim, gyengeségeim, szóval összeraktam én egy 2 oldalas dokumentumot, amiben összegeztem a helyzetet, összegeztem a céljaimat, összegeztem, hogy milyen edzőt szeretnék.
12: Fabrizióval milyen az együttműködés? Ugye ő olasz. Ő van itt Magyarországon, vagy te mész ki hozzá, vagy külföldön készültök, illetve mitől passzoltok ennyire a szakmai tudása mellé? Gondolom, egy olyan emberi tényező is bejön, hogy esetleg téged támogassa, esetleg egy mentális segítség, így tudom elképzelni. Szóval, hogy mi a ti titkotok?
13: Még egyébként szoktjuk egymást. Ő a Gardatónál él. Ugye októberben kezdtük el a közös munkát, és ugye nekem a párom ausztrál, ezért én szeretnék télen kimenni Ausztráliába, hogy ezért tudjak vele is időt tölteni, és az egy bónusz, hogy ott nagyon jó körülmények között lehet télen felkészülni. és aztán hát már ez is egy nagyon pozitív dolog volt a Fabrival kapcsolatban, hogy kijött oda 2,5 hónapra, kirettette a családját karácsonyozni, és akkor ez azért adott nekem egy olyan visszajelzést, hogy ő, és ezt tényleg én ebben hiszek, hogy ezt úgy tudja csak valaki csinálni, egy edző, hogyha mindent alárendel az életében, ennek a célnak alárendeli, hogy mi olimpiai aranyérmet szeretnénk közösen nyerni. Szóval ez egy óriási pozitívum vele kapcsolatban. A másik meg, hogy ami nagyon meglepett, és nem láttam más edzőtől, hogy ő ide vezetett a Gardatótól Magyarországra, oda ment a szövetségbe, találkozott mindenkivel, bemutatkozott, ott már rögtön kialakult egy ilyen személyes kapcsolat, ismerik az arcát, és ezt a terhet is így látta, hogy nekem segítség, ha leveszi a vállamról, hogy tudom én szállásokat foglalni, repjegyeket intézni, logisztikát, az, hogy a busz ugye az utánfutóval viszi a hajókat, meg az ő edzőmotorosát, az hogyan, hova, mikor kell menni, és ő mindenhova elvezet, és az előző edzőim ilyen szempontból egyáltalán nem vették le a terhet a vállamról.
12: Neked kellett vezetni?
13: Vagy sofőrt intézni, hogyha messzebb kellett menni, és ő az első pillanattól kezdve, ő ezt ilyen természetesen kezelte, hogy ez az ő dolga, ő ezt intézi, ha valamilyen terhet le tud venni a vállamról, azt leveszi, és ez is egy nagyon pozitív dolog volt számomra, hogy idejött Magyarországra, velem is idejött tárgyalni, utána, amikor eldöntöttük, hogy megpróbáljuk a közös munkát, akkor találkozott mindenkivel a szövetségben, és ez egy szerintem egy tök fontos dolog, de sokan nem veszik a fáradtságot, hogy ezt megtegyék.
12: Akkor, ha jól értem, most minden adott ahhoz, hogy szinte csak a versenyzésre koncentrálj. Azt olvasom, hogy a 2025-ös év, akkor még azért a rehabilitáció, hogy a régi önmagad megtalálására volt megcélozva, és akkor 2026-tól most már el lehet kezdeni tényleg a vitorlázásra és az eredményekre rámenni. 2026-ban volt 2 Grand Slam verseny, amin indultál, ugye Majorkán betegség miatt fel kellett adni, és ahogy említetted az előbb, hogy neked például az izmaidnak még fontosabb, hogy meleg legyen, és legalábbis ne fáz, úgyhogy gondolom, hogy ezért is volt extrém körülmény Majorkán. Tehát mindenkit megviselt, vagy több versenyző is feladta, de akkor neked gondolom, hogy ez is a szemed előtt kellett, hogy lebegjen, hogy egészségügyileg hogyan fejezed be azt a versenyt.
13: Igen, így fizikálisan egyébként bírtam volna, de lebetegedtem egy 3 nappal a verseny előtt, ami hát igazából a verseny előtti napon volt a csúcson, és akkor éreztem a legrosszabbul magamat. És én már versenyeztem betegen, de sajnos pont Majorkán 8 órát voltunk az első 3 nap vizen, és 13 fok volt, és alig tudtak futamokat rendezni, ami nagyon megterhelő. És ugye nem tudtam regenerálódni, mert elmentem otthonra reggel 9-kor, hazaértem este 7-kor, és akkor vacsorát főzni, levezetni. Nem, egyszerűen nem tudtam regenerálódni, és egyre rosszabbul lettem, és ez a megfázás lement a tüdőmre, és aztán az orvos mondta, hogy ne fejezzem be a versenyt, mert nagyon csúnyán köhögtem, és akkor egyébként az egyik versenytársam megkérdezte, hogy biztos, hogy versenyezned kéne, és akkor elgondolkoztam, hogy lehet, hogy tényleg megkérdezem az orvost, és akkor ő mondta, hogy ne, és aztán egy antibiotikum kúrát elkezdtem, és szerencsére rendbe jöttem a franciaországi Grand Slamre.
12: Ami eredetileg nem volt betervezve ugye a programba, de azért, mert Majorka nem úgy sikerült, hogy szeretted volna, azért elindultál a franciaországi versenyen?
13: Azért változtattunk a programon, mert ugye most az Európa-bajnokság következik, az a következő verseny, ami az egyik fő versenye az évnek, és azt éreztem, hogy ugye Pálmán betegen versenyeztem, és nem tudtam befejezni, ezért kiestek futamok, és azt éreztem, hogy kell még ugye még most rázódok vissza az elit mezőnybe, és éreztem Pálmán, hogy még kell a tapasztalat, hogy tényleg hogyan helyezkedjek a rajtvonalon ebben a mezőnyben, hogyan hozzam a döntéseket, és ez tökre beigazolódott egyébként Franciaországban, hogy ez nekem kellett, mert ott is még azt éreztem, hogy még keresgélem a helyemet, még próbálom visszahozni, persze, hogy megvannak a fejembe azok a rutinok, vagy azok a sémák, amik alapján én hozom a döntéseket a versenyeken, de ezt újra meg kell érezni, ezt újra rá kell találni, hogy nyomás alatt hogyan ott van az egész mezőny, és tényleg olyan sűrű, hogy nagyon sok minden múlik azon, hogy hogyan helyezkedsz, mikor, hogyan döntesz, mm-hmm. és ezt még tökre éreztem Franciaországban, hogy ez kellett, hogy erre újra ráérezzek.
12: Ez egyébként hogyan néz ki, tehát a vízen vagy, ő mennyit lát a ti versenyetekből, és mondjuk két futam között mit tudtok megbeszélni? Stratégiát, taktikát, tehát mi az ő szerepe?
13: Ugye az edző az kint van velünk a vízen egy edzőmotorossal, uh-huh. és versenyeken is ő húz ki a pályára, általában vontázunk a pályára, és ugye az edzéseken ő nagyon sokat beleszól a technikába, ő állítja össze az edzéseknek a struktúráját, persze én is beleszólok, de ez neki a felelőssége, és aztán a versenyen meg átbeszéljük, amikor kiérkezünk a pályára, így a stratégiát, hogy ő mit lát, meg én mit látok, de aztán az én felelősségem, hogy én a futamban, tudom én, hol rajtolok, merre megyek, szóval, hogy én rakom össze úgymond a futamot, és aztán miután befutunk, ott tudunk váltani pár szót arról, hogy ha látott valamit kívülről, hogy esetleg ha volt olyan, amit jobban tudtam volna csinálni, de általában én már rögtön tudom, hogy mit hibáztam el, meg azt is, hogy miért. Hogyha esetleg nem tudom, hogy miért, akkor rákérdezek, és akkor ott tud segíteni, de ott is inkább nekem egy edzőtől arra van szükségem, hogy ő is mérje meg a pályán az áramlást, mérje meg a szelet, és akkor ezeket az információkat elmondja nekem, és akkor nekem az segít a stratégiát felépíteni.
12: A Franciaországban szerzett bronzérmed az azt igazolja vissza, hogy jó úton jártok, benned van az eredmény, és ez esetleg önbizalmat ad a május 15-én kezdődő horvátországi Európa-bajnokságra?
13: Azt éreztem a verseny végén, hogy jó, jó, hogy meglett a bronzérem, de még sok mindenen kell. Szóval, hogy itt csiszolgatnom kell még a dolgokat, a döntéshozatalomat. Annak örültem, hogy bekerültem egy olyan pozícióban az éremfutamba, amiből még lehetett bronzérem is, hogyha teljesítek az utolsó napon, és ebben azt gondolom, hogy nagyon erős vagyok, hogy nyomás alatt jól tudok teljesíteni az éremfutamokon, és tökre örültem annak, hogy ez most is összejött. Igazából én ott érzem magamat a legkomfortosabban, mert az éremfutamokon ugye csak a legjobb 10 indul el, és ott több kontrollod van, mint egy mezőny, ahol ott van 50 ember a pályán. Ott nem tudod kontrollálni, hogy te ott vagy a bal oldalon, és a mezőny másik oldala, akik ott vannak a jobb oldalon, hogy azokkal mi történik, uh-huh. meg milyen szélfordulókba állnak bele, úgyhogy szeretem az éremfutamokat, mert ott sokkal jobban tudod kontrollálni azt, hogyha esetleg nem jó a stratégiát, akkor utána még vissza tudsz igazítani. És ez egy tök jó tapasztalat volt, hogy ez még mindig ott van, ezzel nem kell úgymond annyira foglalkoznom, hanem a rendes futamokon, amin ott van az egész mezőny, ott kell tényleg így csiszolni a döntésémet, meg az, hogy hogyan pozícionálom magamat a mezőnyben.
12: Szeretsz előre jósolni, ígérni, vagy csak arról beszéljünk, hogy az Európa-bajnokságon mivel lennél elégedett?
13: Én nem szeretek előre jósolni, de azt érzem igazából most ezután, a két verseny után, hogy jövögetek vissza, benne vagyunk még ebben a folyamatban az edzőmmel, hogy kitapasztaljuk egymást, meg kitapasztaljuk azt, hogy kinek mi a feladata egy versenyen, meg hogyan rakjuk össze a stratégiát, és én eléggé bízom abban, hogy fogok megint versenyeket nyerni, csak nem tudom, igazából nem tudom, hogy mikor lehet, az is lehet, hogy most, de az is lehet, hogy csak egy év múlva érek el oda, hogy összerakom az egészet a fejemben, és utána ugye kivitelezni tudom azt a stratégiát, meg azokat az elképzeléseket, mert az is egy másik dolog, hogy megvan az elképzelés a fejedben, de utána meg nem tudod kivitelezni, mert nincs ott a sebességed, vagy nem tudsz elrajtolni úgy, ahogy kell, és nem tudom, hogy mikor fogok oda visszaérni.
12: Az EB-ig hátralévő időben vár-e rád verseny, vagy hol készültök fel, tehát hogy néz ki az addig következő időszak?
13: Splitben lesz az Európa-bajnokság, holnap utazom oda, elindulok a horvát bajnokságon, és ott is ez az Európa-bajnokság kezdetéig az a cél, hogy csiszolgassam ezeket a dolgokat, edzéseken is úgy rajtoljak el, ahogy a versenyen szeretnék, és utána fókuszáljak tényleg azt éreztem, hogy az első szakasz ugye az nekünk egy krajt szakasz a futamokon, és hogy ott hogyan pozícionálom magamat a mezőnyhöz képest, nekem most ez a legfontosabb dolog.
12: Ahogy néztem a franciaországi versenyt, amerikai győzelem született, az ezüstérmes lány ír volt. A mezőnyről mit mondhatunk, tehát az európai vitorlázás mennyire a top kategória, és kik befolyásolják esetleg majd még az olimpián a mezőnyt?
13: Így az olimpiai vitorlázásnak egyértelműen a Európa közepe. Az én mezőnyömben most van egy kicsi váltás, ugye az olimpiai bajnok

0: Úgyhogy tudunk építkezni.
1: Fájdalmad nincs is?
0: Nincs, azért menedzselni kell, mert be tudnak feszülni az izmaim a derekam körül, még mindig lehet javítani az állóképességemen, meg az erőnlétemen, úgyhogy ezt még folyamatosan építjük felfele, de egyértelműen jobb helyzetben vagyok, mint 2024 tavaszán, szóval nem is azt mondom,
1: az olimpia előtt?
0: Igen. Sokkal jobb helyzetben vagyok fizikálisan, meg sokkal jobb helyzetben vagyok így csapatügyileg, mert olyan professzionális inputot tudnak nekem adni mindenki, ami nem hiszem, hogy bele fog megint vezetni minket egy ilyen vakvágányba.
1: Mit kívánjunk neked az Európa-bajnokságra?
0: Sok szerencsét! Ezt szoktam a családomnak is mondani, és sok szerencsét, ezt kívánjátok!
2: A jövő hét pénteken Splitben kezdődő vitorlázó Európa-bajnoksággal kapcsolatban az IRKA 6-os hajóosztályban induló Érdi Máriával, világ- és Európa-bajnok vitorlázónkkal Szabó Szilvia beszélgetett.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
4: A magyar klubfutball szíve és lelke a Fizliga. A bajnokság, ahol a nagymúltú tradicionális klubok és a modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét. Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
3: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: Vasárnap tisztújító közgyűlés lesz a dzsúdósoknál. Négyen vannak azok, akik indulnak az elnöki posztért, most ezt a négy jelöltet mutatjuk be.
6: 28 év után távozik a Cselgáncs Szövetség éléről az elnök Tóth László. Négyen pályáznak a helyére, döntés a vasárnapi közgyűlésen. Most alfabetikus sorrendben mutatjuk be a jelölteket. Balogh Leventétől Tóth Béla kollégám azt kérdezte, hogy sikeres üzletemberként és tévéműsorok szereplőjeként mi motiválta, hogy induljon az elnöki pozícióért?
7: Ugye a éves korom óta judó határozta meg nagyjából az életemet. Mindig elmondom és mindenhol elmondtam, hogy a sikereimnek a több mint az 50%-át küzdősportnak és ezen belül is a Cselgáncsnak köszönhetem. Úgyhogy úgy érzem, hogy eljött az ideje annak, hogy ezt ne csak mondjam, hanem tegyek is valamit a magyar Cselgáncs sportért. Most, hogy megüresedett ez a poszt, és úgy gondolom, hogy aztánra lehetnek annak a sportágnak, amit meghatározta nem csak az életemet, hanem a sikereimet is.
8: Ugye a bemutatkozásában szerepel is, hogy a KSC judó szakosztályában kezdett el sportolni, volt junior magyar bajnok, a BHS-ében is sportolt, judózott, tehát kötődik azért a sportághoz. Mit adott önnek a Cselgáncs a judó sport?
7: Hát engem a hitelességet, a kitartást, a bátorságot csinni kell magunkban, hogyha megfelelő tudással rendelkezünk, akkor az hozzá segít ahhoz, hogy eredményes versenyzőkké váljunk. Ugye két bajta küzdő sportoló van, valaki kikap és szögre akasztja kimondót és abba hagyja a sportot, és valaki megtanul a hibáiból, és még többet, mert sikeresebben legyen. Úgyhogy én egy párhuzamot érzek a Cselgáncs és a üzleti élet között. Az üzleti életben is hitelesnek kell lenni, azt kell kommunikálni, amit vagyunk. És nekem a

0: Cságáncs, de egy nagyon nagy példa arra, hogy hófehér kimonó meg a fekete őt, az csak azzal az ember rendelkezett vele, ki annak a tudásnak a birtokában.
1: Mennyire követte egyébként nyomon az elnökség eddigi munkáját, mi a véleménye arról a nagyjából 28 esztendőről, ami során ugye Tóth László volt az elnök?
0: Kisebb-nagyobb megszakításokkal azért egy pár szót voltam a Cságáncs közelébe. Klubokat, azokat többször is, meg versenyeket támogattam. Kecskeméti klubot azt anyagilag is, de még a kabajklom, a sportágat is vállalkozó lettem, akkor budapesti honvédot is, úgyhogy nagyon nem távolodtam el soha a sportáktól. Ettől azt gondolom, hogy annyira én nem láttam bele mindennapi munkájába a Tóth úrnak, de én azt gondolom, hogy jó végezte a dolgát, és egyébként ő is egy nagy kvalitású cságáncs azó volt, aki egy komoly üzletemberi avanzsárt, úgyhogy megtámadni soha nem támadtam volna meg a pozíciót, de így, hogy megüresedett a poszt, így elérkezettnek láttam az időt, hogy jelentkezzek rá.
1: Az elnöki pályázatában hangsúlyozza is, hogy a küzdősport milyen fontossággal bír egyébként a fiatalok számára is, és a judó népszerűsítését is mindenképpen kellene minél inkább növelni ugye a fiatalok körében. Hogyan lehetne elérni, hogy a sportág tömegbázisa az nőjön, és minél több fiatal menjen le egyébként a tatamira?
0: Én meglátásom szerint nagyon sok fiatal ment a cságáncsozni miattam. Ugye tavaly évben 15 ezer, idei évben is 10-25 ezer diáknak tartok edukációs előadást, ahol kihangsúlyozom a küzdősport fontosságát, ezekből a judóért is. Azt gondolom, hogy elnökként egy jó példát mutathatok a fiataloknak arra, hogy ezt a sportágat választják. És így, mint média szereplő, az ismertségem is szerintem hozzájárulhat ahhoz, hogy még sikeresebb legyen a sportág. Ugye a marketing, márkaépítő, hát nem tehetségem, de abban is azért bizonyítottam már a piacon, bizonyítottam az életben. Úgyhogy azt gondolom, hogy gazdaságilag, marketing szempontból és média szempontból is hasznos elnök lehetnek a sportágban.
1: Több reformot szeretnék behozni a szövetség munkáját tekintve, ez most egy idézet a pályázatából. Itt konkrétan milyen újításokra gondol, milyen reformokat eszközölne a szövetség munkájában?
0: Én azt gondolom, hogy egy szövetség az hasonlóképpen kell működnie, mint egy gazdasági társaságnak. Úgyhogy azt gondolom, hogy a marketingen kellene javítani. Nem tudom jelenleg, hogy mi a szerkezete pontosan a Cságáncs szövetségnek és a szógyépőkről, de én azt gondolom, hogy az is megkíván egy kis megújítást, megújulást. Kicsit utána néztem, utána érdeklődtem egyébként. Én azt gondolom, hogy a jelenlegi ők, akik az elnök alatt vannak, ők maximálisan megfelelnek annak a kritériumnak, hogy együtt végre tudjunk hajtani reformokat, és az ő munkájukra egyébként továbbra is számítanék.
1: Ezekkel a szakemberekkel egyeztetett már? Tehát volt valamilyen kommunikáció ön és a szakemberek között, akiket említett?
0: Hát a főtitkára volt, meg tagokkal is volt egyeztetésem, mert ugye nem magamtól jelentkeztem erre a posztra, hanem ugye nagyon sok klub felkért, megkeresett és felkértek rá, hogy esetleg nem vállalnám el. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a judó társadalomat a családomnak tekintem, és azok a klubvezetők, edzők, akik megkerestek, azok egy idővel fontos szerepet töltöttek be az életembe. Én nem tudok segíteni nekik, vagy a sportágnak, de ezzel örülök, mert megköszönöm.
1: Gazdaságilag, valamint infrastruktúra szintjén milyennek tartja a magyar judósportnak a jelenlegi helyzetét, tehát kellene még bármiben fejleszteni, vagy adott esetben veszélyben érzi-e a Magyar Judó Szövetségnek a gazdasági helyzetét?
0: Hát erre az nem tudok nyilatkozni, nem tudom, milyen a gazdasági helyzet, de majd most kezdtek a beszámolók, és látni fogom. Azt tudom, hogy államtól milyen támogatás a sportág, ugye olimpiai sportág, azért pont szerző sportág, azért minden az eredményeket mindenképpen szeretnék javítani. Szeretném, hogyha a szakmai munkát még hatékonyabban, összefogottabban tudnánk alakítani, és egyre több jó gyújtókát kéne lenni a névőre vonatkoztatva.
1: Ugye itt most már rátérve erre a sportszakmai részére, ugye Tbilisiben volt most az Európa-bajnokság idén tavasszal, ott Özbas Szofi révén egy aranyérmet szerzett a magyar küldöttség, valamint volt egy pontszerző helye Pupréka nyomán a magyar csapatnak, és ha ránézünk a legutóbbi olimpiára Párizsban, a 7 résztvevő közül egy ért el pontszerző helyezést Pupréka, tehát ebben mindenképpen szeretne mondjuk Los Angelesre tekintve most már előrelépést elérni.
0: Hát abszolút, de a 2 év az azért nem egy nagy időtáv, de 2 év múlva abból kell főzni szerintem, amink van. Itt én abban hiszek, hogy az utánfutlás nevelést kell, tehát a cselgácsok népszerűbbé kell tenni, a gyerekek és a szülők szemében, és én szerintem egy nagyon jó megoldás vagyok erre, hiszen nagyon sok gyerek példaképként tekint rám, főleg gazdaságilag, sport szempontjából is szerintem, mert mindig azzal példálozok, hogy én küzdő sportoló voltam, és hogy milyen fontos az üzleti életben. Úgyhogy szerintem össze lehet egyeztetni, és össze lehet hangolni a e-sportot a megfelelő tégséggel, vagy a megfelelő szakmának a megszerzésével. Ne az döntse el, hogy egy fiatal az e-sportoló lesz, vagy gazdasági szereplő, rákényszerű, hanem a saját döntésre. Úgyhogy én hiszek abban, hogy ezt egymás mellett meg lehet oldani, de hosszú távon én azt gondolom, hogy a 9-14 éves korosztályból kell elkezdeni képítkezni újra, hogy a 6 év múlva olimpián már komolyabb eredményeket érjünk el.
1: Ez tiszta sor, és ebből indulva, tehát az üzleti életből hozott képességei, akkor azok sokat nyomhatnak alatba a szövetség élén is. Mik egyébként ezek a képességek, tudások, amiket az üzleti életből hozva tudná a Magyar Judo Szövetség élén is kamatoztatni?
0: Hát üzleti mátricrendszerbe gondolkozok, nagyon fontos a hatékonyság, de minden, ami az üzleti életbe nekem segítette a munkámat, azt ugyanúgy hasznosítanám a sportba is, a sportágban is. A stratégia, ahogy elmondtam, a hitelesség, megfelelő állománynak a kialakítása, akiből ki lehet alakítani egy jó, úgy mondjam, készletet, ahhoz, hogy a jövőben tudjuk táplálkozni a fiatalokból és a megszerzett tudásból. Úgyhogy én mindenképpen hiszek abba, hogy amit kommunikálunk, azt annak a tudását birtokolnunk kell. Én azt gondolom, hogy gazdaságilag, üzletileg, marketing, politikai szempontból nagyon sokat hozzá tudok tenni a sportákhoz. Hát valamint azért ne felejtsük el, hogy egy elismert, ismert üzletember vagyok ma Magyarországon, és nagyjából majdnem minden területen bejárásom van. Tehát azért politikailag is együtt kell dolgoznunk az adott politikai vezetéssel, és erre nekem megvannak a lehetőségeim.
1: Ugye összesen önnel együtt 4 elnökjelölt van, május 10-én most vasárnap tartják majd az évi rendes tisztségválasztó közgyűlést is, ugye a Magyar Judo Szövetségnél. A riválisokkal beszélte volt bármilyen egyeztetés velük?
0: Tóth Krisztiánnal beszéltem, egy nagyon aranyos, szimpatikus fiatalember, sok sikert kívántam neki, mondtam neki, hogyha ő nyeri meg ezt a választást, akkor tanácsadói szinten nagyon szívesen adok továbbra is tanácsot, és segítek azokba a dolgokba, ahol esetleg elakadnak. Ha meg én nyerem meg a posztot, a többiekkel nem beszéltem, akkor megszámítok a szakmai munkájára a szövetség.
1: Milyennek érzi az esélyeit, tehát mire számít vasárnap?
0: Én azt mondtam mindenkinek, aki felkért, hogy én itt vagyok, most nyitott vagyok erre, hogy segítsek a sportágnak. Ha akarnak vele élni, akkor állok rendelkezésére a sportágnak. Ha nem, akkor se történik semmi, akkor is megy előre a sport, nem szűnik meg, de azért annyira én hallom, hogy nagyon nagy a verseny, de én nem akarok ilyen véres csatába részt venni, és emiatt poszthoz nem ragaszkodom. Elfogadom a testület döntését. Ha akarnak, élnek a személyem adta lehetőségekkel, ha nem, akkor nem.
2: Sok sikert kívánunk Balogh Leventének is. Alfabetikus sorrendben a következő jelölt Csizmadia Zoltán vele. Kreisz Bálint beszélgetett, és ugye neki több mint 30 éves szakmai múltja van. Az első kérdés úgy szólt, mit adott neki a sportág?
3: 1983-ban 5 évesen kezdtem el judozni, azóta tulajdonképpen meghatározta az egész életemet. Voltam versenyző, legnagyobb sikeremet 2001-ben Párizsban értem el, Európa-bajnokságon a bronzérmet szereztem. Szerintem az azóta is az egyik legmeghatározóbb pillanat a életemnek. Később edzősködtem, voltam tanár, egyetemen tanítottam a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karán, illetve voltam judószövetségi tisztségviselő, sportágfejlesztő szakfelügyelőként, valamint szakosztályigazgató a Budapesti Honvéd Sportegyesület judo szakosztályában, és tudományos kutatómunkát is végeztem judo témakörben, a Pécsi Tudományi Egyetem egészségtudományi karán szereztem meg a PhD fokozatomat. Az egész életemet meghatározta ez a sport, és minden oldalról úgy gondolom körbejártam.
4: A legfrissebb tapasztalat talán a Budapesti Honvéd Sportegyesület judo szakosztályának az igazgatói pozíciója, amit 2017-től 2025-ig töltött be. Mi ennek a munkának a legnagyobb eredménye és a legfontosabb állomásai? 8 év azért elég hosszú idő, több mint 2 olimpiai ciklust lefedett. Hogyan nézett ki?
3: Én 2017-ben kerültem oda, és abszolút úgy képzeltem el, hogy egy jól működő rendszerbe kell foglalni a szakosztály működését, és olyan közösséget kell építeni, akik együtt tudnak dolgozni, és segítik egymás munkáját, mindenki a képességeinek és a motivációinak a legmegfelelőbb feladatokat kapja, és tulajdonképpen így sikerült eljutatni a Honvédot oda, hogy mai napjainkban most már a Magyar Judo legmeghatározóbb egyesülete, és nem csak úgy, hogy mindig van egy kiváló felnőtt nemzetközi versenyzője, hanem minden korosztályban a országos versenyeken tulajdonképpen a éremtáblázatok élén végeznek a korosztályos csapatai, tehát én azt gondolom, hogy ez mindenképpen csak egy közösségépítésre és rendszer szemléletű munkával lehetett elérni.
4: Hogyan nézett ki önben az a folyamat, ami alatt eljutott az elnök jelöltségig? Mennyit agyalt ezen a kérdésen, és mi a legfőbb motivációja abban, hogy beadta a pályázatát?
3: Azt kell mondjam, ez körülbelül 1/10 másodperc alatt dölt el bennem, amikor egy barátom fölhívott, hogy dr. Tóth László elnök úr már nem jelölteti magát az újabb ciklusra. Én akkor egyből azt mondtam gondolkodás nélkül, hogy akkor én megpályázom ezt a tisztséget. Én úgy gondolom, hogy az egész eddigi életem erről szólt, hogy erre fölkészüljek, minden oldalról tapasztalatokat szereztem, és azt gondolom, hogy a judosportág is jó, hogyha egy olyan ember vezeti, aki átlátja a különféle folyamatokat a tanfolyamos judótól egészen a tudományos munkáig.
4: Megnézve a pályázatát, a rövid és hosszú távú feladatok pont alatt nagyjából egy ilyen 15-20 különböző gondolatot lehet megtalálni az alapján, hogy mit tart fontosnak a következő évekre nézve. Mit gondol, hol tart jelenleg a magyar judó, és mik a legfontosabb dolgok, amin a következő években fontos lenne még tovább fejleszteni, vagy esetleg változtatni?
3: Úgy gondolom, hogy a magyar judosportágban számtalan kiváló szakember dolgozik, de talán nem megfelelő vezetés vitte őket előre eddig, és rengeteg konfliktus, ellenségeskedés, klikkesedés alakult ki a sportágban. Ez hosszú évek folyamata volt, mire oda jutottunk, hogy sokan már azt mondják, hogy nem szívesen vállalnak tisztséget a judószövetségben, mert annyi a háború és annyi az ellenségeskedés. Mindenképpen azt gondolom, hogy itt is a közösségépítés az emberek egymás felé fordítása lenne elsősorban a legfontosabb szempont, ebben pedig egy tiszta, átlátható működés kialakítása, mert nagyon sok emberrel beszéltem az utóbbi időben, és tulajdonképpen a támogatási források felhasználása nagyon sok esetben érthetetlen, nem átlátható, és az emberek nem tudják, hogy mire számítsanak, ezért inkább egymás tapossák idézőjelben, és azt gondolom, hogy egy átlátható, tiszta rendszer biztos, hogy mindenki számára nyugodtabb és kiszámíthatóbb lenne, ezáltal sokkal inkább tudnának egy irányba dolgozni, egymás segítve dolgozni.
4: A főbb célkitűzések első pontja a versenyző és utánpótlás fejlesztés. Mit gondol, hol tart a magyar judónak az utánpótlás állománya? Mennyien űzik ezt a sportágat, abból milyen arányban lesznek versenyzők, és ezt hova lehet továbbfejleszteni és eljutatni?
3: megegyező mindenkinek a véleménye abban, hogy, hogy az utánpótlás egyre rosszabb helyzetben van, egyre kevesebb gyermek űzi a sportágat. Én azt gondolom, hogy természetesen az élversenyzők rangját meg kell hagyni a támogatási rendszerben, viszont az utánpótlás klubokat följebb kell emelni, és át kell alakítani a műhely támogatási, illetve az egyesületi rangsor rendszert, tehát nagyobb súllyal kell bírni az utánpótlás klubok eredményeinek, természetesen meghagyva az egyéni nemzetközi eredmények rangját, de itt valahogy azt a szakadékot át kell hidalni. Jelen pillanatban mondjuk 20-30 országos bajnoki, utánpótlás országos bajnoki érem közelében nem ér annak a pontszámnak, amit mondjuk egy felnőtt Európa bajnoki 5. helyezés jelent. Tehát én azt gondolom, hogy itt mindenképpen egyensúlyt kell teremteni.
4: A cságáncs megítélése ön szerint hol van az összes többi sportág között, mert a kommunikáció és PR tekintetében is tesz vállalásokat és kifejti a gondolatait, hogy érdemes lenne a közösségi médiában minél több emberhez eljuttatni a sportágnak az üzenetét. Jelenleg ebben hol tart most a magyar cságáncs?
3: Hát szakemberekkel egyeztettem erről, és ugye én nem vagyok sem PR, sem média szakember, de sok emberrel egyeztettem, és tehát egybehangzó a vélemény, hogy itt is nagyon sok fejlődési lehetőség van. Azt gondolom, hogy rengeteg olyan információ van a judo sportággal kapcsolatban, amit meg lehetne osztani a nagyobb tömegekkel, mivel nem annyira ismerik Magyarországon a judót. Vannak ugye azok a sikersportágaink, amik elviszik a fókuszt, viszont a judóban annyi potenciális érték van, amit fel lehetne mutatni, amit prezentálni lehetne az emberek felé, hogy biztos, hogy sokat lehetne javítani ezáltal is a helyzetén, hogy a világban a judó az egyik legnépszerűbb, tehát az olimpiai sportágak közül talán az atlétikával és az úszással vetélkedik az igazolt versenyzők számának tekintetében. Én azt gondolom, hogy ha a világban ilyen jól tud működni ez a sportág, akkor Magyarországon is van még lehetőség a fejlődésre.
4: Már csak néhány nap van hátra a tisztújításig, amit vasárnap rendeznek majd. Hogyan néz ki a kampány ezen időszaka, hajrá? Miket csinál azért, hogy minél több támogatót nyerjen maga mellé és a saját ügye mellé?
3: Próbálok minden olyan szakemberhez eljutni, akit ismerek, ugye mivel lehet, hogy nem is 30, hanem talán már 40 éve vagyok a judóban, a judótársam nagyon nagy részét ismerem, a legtöbbjükkel föl is vettem a kapcsolatot személyesen és telefonon tudtam egyeztetni, és ezek az egyeztetések folyamatban vannak. Nagyon sokan mondanak el észrevételeket, problémákat, amiket be tudok építeni egyrészt a kampányomba, illetve majd remélhetőleg vasárnaptól a munkámban nagyon sok hasznos információval gazdagít.
4: Ön az egyik a négy elnök jelöltnek, mennyire ismeri a három másik versenytársát? Itt azért mindenkinek több, illetve hosszú évtizedes múltja van a cságánccsal kapcsolatban. Ez mennyire fontos a sportágnak, hogy bármi is történik, és bárki is lesz majd vasárnap az elnök, olyan ember kerül abba a székbe, aki azért közelről ismeri a sportágat?
3: Igen, hát szerencsére mind a négyen kapcsolódunk valamilyen formában a sportághoz. Van, aki mondjuk versenyzőként volt eredményesebb, van, aki a sportág befejezési után üzletemberként lett nagyon sikeres, illetve van jelölt, aki pedig diplomáciai és jogi ismeretekkel rendelkezik nagyon magas szinten. Én nyilván nem szeretném minősíteni az elnök jelölt társaimat. Azt gondolom, hogy mindannyian kiváló emberek a saját területeken hatalmasat alkottak. Nem is annyira azt gondolom, hogy rólunk szól ez az egész, hanem arról, hogy a sportág minél jobban megismerjen minket, és a lehető legjobb döntést tudja hozni. Én biztos vagyok benne, hogyha esetleg engem választ a közgyűlés, akkor fel fogom kérni őket, hogy segítsék a munkámat. Nagy valószínűséggel egyikünknél sem lehet olyan nagyon mellé nyúlni, mert mindannyian felkészültek vagyunk, bár én azt gondolom, hogy az én életem tapasztalatai talán a legjelentősebbek ezen a területen, de természetesen mind a másik három jelöltnek is kiváló eredményeik vannak a saját területükön.
4: A pályázatában többször is írja, hogy önnek az életét meghatározta, és bármi történik, meg is fogja határozni ez a sportág, és hogy mennyire szereti magát a cságáncsot. Az életében és a karrierében mit jelentene az, hogyha a következő években ön lehetne ennek a honi szövetségnek az elnöke?
3: Én azt gondolom, hogy mindig szerettem alkotni és sikereket elérni és embereknek segíteni. Én azt gondolom, hogy az eddigi pályafutásom, szakmai életemnek a leglinárisabb folytatása lehetne, hogyha ezt tovább tudnám vinni, és mindenképpen csak tehát azért vállalom el, mert hiszek benne, hogy tudok tenni a magyar judóért, bár nagyon nagy feladatnak tűnik, nagyon komoly és következetes munkát fog igényelni, de hiszek benne, hogy be tudom bizonyítani, hogy ahogy eddig is általában sikeresen végeztem a munkámat, itt egy nagyobb fórumon fogok tudni teljesíteni.
2: Csizmadia Zoltánt hallották. A Cselgány Szövetség elnöki pozíciójára alfabetikus sorrendben a harmadik jelölt, Sulányi Péter. Tóth Béla kollégám azt kérdezte tőle elsőként, hogy honnan ered nála a judó szeretete.
5: A judó szeretete szerintem onnan ered, és akkor engedje meg, hogy egy kicsit elfogult legyek, de a judót nem lehet nem szeretni. A judó egy csodálatos, logikus, nagyon szép elvekre épülő, nagyon szép szellemiséggel körülvett küzdősport, és bizony, ha az ember kapcsolatba kerül vele, akkor szerintem nagyon könnyű beleszeretni, és ez velem is így történt. Részt vettem egy pár edzésen, konkrétan egy kedves barátom elkezdett judozni, és mindig áradozott, hogy milyen csodálatos, és miket tanulnak, és akkor úgy éreztem, hogy milyen jó lenne ezt kipróbálni, és megkértem drága édesanyámat, hogy vigyen le engem is oda, ahova ez a barátom járt, és ekkor találkoztam először első mesteremmel, dr. Galla Ferenccel, Feri bácsival, és így kezdődött. Elkezdtem edzésre járni, és bizony nekem is nagyon, de nagyon tetszett, amiket tanultunk, amiket láttam, amiket megtapasztaltam, és úgy éreztem, hogy minél többet gyakorlok, minél többet tanulok, annál érdekesebb az egész, és ez újra meg újra arra sarkalt, hogy nagyon akarjak edzeni, és ez így fejlődött szépen a továbbiakban.
1: Mi az, amire megtanította a sportág a judó? Tehát milyen tudást vagy képességet tudott úgy elsajátítani a judó által, ami aztán a való életben is jól jött, vagy hát a civil életben is jól jött?
5: Igazából én azt hiszem, hogy a küzdő szellem és annak a beépülése az ember szakmai életébe az egy nagyon meghatározó pont, és én elsődlegesen ezt emelném ki. Van ez a szép mondat, hogy ellenfeledet legyőzve, önmagadat legyőzve, ha százszor támadsz, győzöl. És ezek nagyon szép, igaz gondolatok, és úgy gondolom, hogy mindenek előtt a küzdőszellem az, ami nagyon, nagyon megmaradt bennem. A másik pedig, hogy a szőnyegen nagyon sok igazság feltárul. Ki hogy készült fel, ki hogy áll oda, ki mennyire képes akkor, amikor már nagyon kell az a kis plusz teljesítmény, azt éppen akkor és úgy nyújtani, amikor arra szükség van, és ez utána az ember judón kívüli pályán is nagyon hasznos tud lenni.
1: Ja, azzal, hogy Tóth László 28 év után köszönne a szövetség elnöki tisztségéről, lezárul egy korszak. És mondhatni, hogy ez a korszak azért nagy részt meghatározta a Magyar Judo Szövetségnek, valamint a Magyar Cselgáncs sportnak az elmúlt majdnem 3 évtizedét. Mik azok az intézkedések vagy működési sajátosságok, amiket elnökként megtartana ebből a korszakból?
5: Mondhatjuk úgy is, hogy mi az, amit nem. Én úgy gondolom, hogy nyilván meghaladná ennek a beszélgetésnek a kereteit, hogyha az elmúlt 28 évet szeretnénk taglalni. Én úgy gondolom, hogy a Magyar Judo Szövetség olyan állapotban van, olyan helyzetben van, olyan múltja van, és őszintén remélem, hogy olyan jövőnek nézelébe, hogy a fontolva haladást tartanám célra vezetőnek, hiszen a problémák azok nyilván, ahogy az évek mennek, ahogy a változó világban, változó korokban, változó kihívások felmerülnek, azok jönnek. És ezeket nagy judó társadalmi összefogással lehet megoldani a fontolva haladás jegyében úgy, hogy nyilván változtatni kell, ami szükséges, és nagy tisztelettel megtartani azt, ami a múltból helyes.
1: Fontolva haladás, hagyományőrzés és jó néhány olyan dolognak a megtartása, ami a múltból ered. De reformokat, újításokat tervez-e, vagy vannak-e konkrét elképzelések?
5: Én úgy gondolom, hogyha így merül fel a kérdés, hogy evolúció vagy revolúció, akkor én egyértelműen az evolúció mellett teszem le a voksot. Konkrét terveket akkor tudok mondani, hogyha konkrétan áttekintettem az aktuális helyzetet, az igényeket, az elvárásokat. Én úgy gondolom, hogy konkrét reform elképzelésem nincs, hanem azt szeretném, hogy a Magyar Judo Szövetség haladjon tovább az útján, és küzdje le az összes olyan akadályt, ami szembe jön az úton.
1: Sportolt ebben a sportágban, részt vett az Európai Judo Unió katabíráskodási szabályainak kidolgozásában, két cikluson keresztül volt a titkár annak a kollégiumnak, ami az MIS országos DAN kollégium, és azon kívül katabíró jelenleg is, tehát aktívan benne van a cselgáncs sportban. Mégis mi motiválta arra, hogy most elinduljon az elnöki pozícióért?
5: Óhatatlanul más dolog az, hogyha valamit szemlélhetek, valamiért szurkolhatok, és talán egy minőségi lépés, hogyha valamiért tehetek is. Én úgy gondolom, hogy dr. Tóth László azáltal, hogy nem jelölteti magát újra a Magyar Judo Szövetség élére, a magyar judóban tényleg lezár egy korszakot, és úgy gondolom, hogy ebben az időszakban egy nagyon érdekes periódusnak nézünk elébe. Nagyon szép, jó továbblépési lehetőségek lesznek, és úgy gondolom, hogy ez egy komoly motiváció, hogyha valaki már a magyar judóban sok területen, sok mindennel foglalkozott, akkor úgy gondolom, hogy ez egyfajta nagyon szép továbblépés lenne számomra, hogyha szeretett sportágamat szolgálhatnám így elnökként.
1: Milyenek ítéli meg egyébként a magyar judó jelenlegi sportszakmai helyzetét? Gondolok itt arra, hogy például a legutóbbi Európa-bajnokságon Grúziában Özbas Szofi aranyérmet szerzett, emellett volt még egy pontszerző helyezése a magyar küldöttségnek Pupréka jóvoltából, tehát azokat a célkitűzéseket, amit a szakmai szövetségi kapitány Bor Barna megfogalmazott, azt teljesítette a magyar csapat. Párizsban 7 olimpikon volt ott a magyar cselgáncsozók közül, és egy pontszerző helyezés 5. méghozzá Puprékától. Tehát a sportszakmai megítélése a jelenlegi magyar judónak az milyen az ön részéről, és mik mondjuk a hosszú távú célok most már Los Angelesre is előre tekintve?
5: Én úgy gondolom, hogy a megítélés kitűnő. Én úgy gondolom, hogy nem is számszerűsítve, de a cél az nyilván az, hogy ez a szép sorozat folytatódjon. A lényeg nyilván az, hogy ez ne csak egy gyönyörű csúcsot jelentsen, hanem egy minél szélesebb bázist, amire ezek az eredmények épülnek, támaszkodnak, és úgy gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy optimistán lehessen a jövőbe tekinteni. Én nem látok olyan akadályt, ami kemény munka és átgondolt cselekvés sorozat esetén ne tenné lehetővé azt, hogy ezek a sikerek folytatódjanak.
1: Mik azok egyébként azok a területek a Magyar Judo Szövetségen belül, amiket mindenképpen fejleszteni kellene? Itt a pályázatában kiemelt az edzőképzést, valamint a technikai fejlesztéseket, hogy erre nagyobb hangsúlyt fektetne, hogyha ön lenne az elnök. Tudná-e még bármilyen mást említeni?
5: Én általában úgy gondolom, hogy ezekből a alrendszerekből valamit külön kiemelni, az azért nem biztos, hogy elsődleges, mert ezeknek az egész összműködést kell produkálniuk ahhoz, hogy a szövetség sikeres legyen. Én úgy látom, hogy ezek a területek mind jól működnek, és mint mindig mindent, ezeket is lehet továbbfejleszteni, lehet fokozni az együttműködést a sportág szempontjából releváns felsőoktatással. Nagyon fontosnak tartom a sportorvosi hátteret és a folyamatos szakmai fejlesztéseket. Én ezeknek az összeműködését, a egymást fölfelé húzó kereszthatását, kölcsönhatását emelném ki.
1: Gazdaságilag, valamint infrastruktúrális részen a Magyar Judo Szövetség helyzetét milyennek ítéli? Tehát a pénzügyi dolgok azok nagyjából a pénzügyi háttér adott a magyar judó számára?
5: Én azt hiszem, hogy igen, és természetesen, mint minden szövetség, a judó is tudnak költeni többet, de én úgy gondolom, hogy alapvetően a judó működéséhez szükséges pénzeszközök, amennyire pillanatilag rá tudok látni, azok rendelkezésre állnak.
1: Május 10-én lesz majd a rendes gyűlése, valamint a tisztségválasztó közgyűlése a Magyar Judo Szövetségnek. Önnel együtt négyen pályáznak az elnöki pozícióra. Beszélte a riválisokkal, volt-e bármilyen hivatalos vagy nem hivatalos kommunikáció ön meg a többi jelölt között, illetve milyen reményekkel tekint ez elé a közgyűlés elé?
5: Nem is emlékszem, hogy pontosan kivel, mikor, de természetesen volt, akivel találkoztam, volt, akivel nem. Hogy milyen reményekkel tekintek, hát mint minden judós, mint minden küzdősportoló, természetesen abban reménykedem, hogy a küldöttek többsége megtisztel a bizalmával, és lehetőségem lesz arra, hogy elnöki pozícióban is tegyek valamit szeretett sportágunkért. Nem bocsátkoznék jóslásokba, remélem, hogy a közgyűlés kellő mérlegelés után megfelelő döntést fog hozni.
2: Sulányi Pétert hallották. ABC sorrendben a negyedik jelölt a Judo Szövetség elnöki pozíciójára. Olimpiai bronzérmesünk, világ és Európa bajnoki érmesünk, a tízszeres magyar bajnok Tóth Krisztián. Krisztián, mi az oka, hogy elindulsz egy ilyen pályázaton az elnöki pozícióért, mert hogy ilyen még nem volt?
6: Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Igen, hát... Alapvetően ugye, ahogy említetted is, én a sportból jöttem, és mindig is próbáltam a sportágért tevékenykedni. Versenyzőként ezt eredményekben tudtam meghálálni, most viszont eljött az időszak, hogy egy kicsit nagyobb cél érdekében országos szinten is képviseljem a sportágomat, és azt gondolom, hogy ez most egy remek lehetőség arra, hogy az elnöki pozíciót megpályázzam. Őszintén hiszem és gondolom azt, hogy tudok segíteni a sportágnak, a sportágért, úgyhogy ennek függvényében ilyen ambíciókkal csináltam, vagy terveztem a jelölést.
2: Beadtál egy 9 pontból álló pályázatot, és megmondom őszintén, nagyon sok, nagyon szimpatikus elem van benne. Ha nem haragszol, akkor a végén kezdeném, mert hogy azt írod az egyik pontban, hogy a kisebb klubok támogatása nagyon fontos, mert hogy minden tehetséges gyermek és versenyző kell, hogy lehetőséget kapjon a fejlődésre. Ez a helyzet hogy áll most? Tehát mennyi munkád lesz ebben?
6: Folyamatosan kapom a megkereséseket és a kérdéseket ezzel a ponttal kapcsolatban, ami egyrészt örömteli, mert foglalkoznak vele a szakágon belül, másrészt szomorú, mert akkor ez azt jelenti, hogy ebben van némi hiányosság vagy kiaknázatlan terület, úgyhogy ezzel kapcsolatban lesz az értősködésünk és munkánk a közeljövőben. A helyzet az az, hogy az elmúlt időszakban már a judo felkerült, pontosabban a magyar judo felkerült a térképre, de globális szinten azt mondhatom a világ judójáról az olimpiai programban is, tehát egy nagyon fix és biztos pontja van a judónak az olimpiai programban. Ezt valamilyen úton módon követte a magyar judó is, tehát tudják az emberek, hogy mi az a judó, egy viszonylag jó hagyománya van a judónak vagy a cságásnak itthon, és kicsit szomorúan tapasztaltam azt, hogy az emberek, a gyerekek a utánpótlás korú versenyzők időközben elhagyják a tatamit vagy a szőnyeget. Ennek az egyik oka lehet az, hogy ugye eleve kevesen vannak, és a jéghegy csúcsára, mire felérnek, vagy a piramis csúcsára, mire felérnek, még kevesebben lesznek. Van egy természetes szelektáció, ugye, amikor az embernek el kell dönteni, hogy dolgozzon, egyetemre járjon, vagy sportot üzzön. A másik pedig az, hogy szerintem kicsi a merítésünk. Független attól, hogy nagyon jó óvodai és iskolai programjaink vannak, ez sokkal inkább kellene marketingelni, és akkor egy célesebb spektrumot tudunk lefedni vele. Igazából a ponttal kapcsolatban ez volt a fő érvem és indokom, hogy miért jelölöm ezt meg a pályázatban. Fontosnak tartom azt, hogy a piramis alja a lehető legszélesebb legyen, így valószínűleg a tetejére is egyre többen fognak felérni.
2: Ha már a marketinget említetted, a 9. pont arról szól, hogy a sportág népszerűsítése érdekében korszerű marketing és kommunikációs stratégiát kívánsz kidolgozni, amennyiben megválasztanak. Ez alatt azt értjük, hogy nem csak a weboldalon, hanem mondjuk a Facebook, Instagram, TikTok felületeken is meg kívánod jeleníteni a magyar judót, amennyiben te leszel az elnök?
6: Kifejezetten ezt jelenti, igen. Tehát az világosan látszik például az előző 25-ös év beszámolójáról is, hogy anyagi forrása van arra, hogy ezzel a szakterülettel vagy ágazattal is foglalkozzunk a szövetségen belül, viszont én azt gondolom, hogy aránytalanul keveset találkozunk a sporttal a social media felületeken. Hozzá kell tennem, hogy ezt tőlem olyan értelemben távol áll, hogy én versenyzőként sem szerettem ezt az önmarketingelést és mindenhol a reklámozást, illetve a marketingelést, de el kell fogadnunk azt a tényt, hogy így fogjuk tudni a legkönnyebben, és azt gondolom, hogy a legolcsóbban megfogni és megtalálni azokat az embereket, akik egyáltalán gondolkoznak azon, hogy milyen sportra adják a gyermekeket be, vagy felnőttebbeket, akik rekreáció szinten vagy hobbi szinten kitalálják azt, hogy csatlakoznak a judóhoz.
2: Szóba hoztad a gazdaságot, nos, erről is szó esik a pályázatodban. Egyrészt kiemeled az átláthatóságot és a stabilitást, másrészt egy olyan gazdasági hátteret szeretnél kialakítani, amely megfelel a sportágnak. Ez most azért egy kicsit furcsa helyzet, mert választás volt, és még nem állt fel az új kormány, és nem tették közzé azokat a paramétereket, amelyekkel a következő években a magyar sport gazdálkodhat. Erről mit lehet tudni?
6: Hát egyelőre mi is még csak sötétben tapogatózunk az ügyben, hogy milyen jellegű támogatást fog biztosítani az állam a mi sportágunknak. Ami világosan látszik, az az, hogy a judó az olimpiai programokon belül is eléggé drága sportágnak számít. Lévén, hogy ugye kb. 72 olyan versenyünk van a nagyon hosszú két éves kvalifikációs időszak alatt, ahol a versenyzőink pontokat gyűjthetnek. Én ezt tökéletesen átéltem és megtapasztaltam, és ez magába foglalja azt, hogy a lehető legtöbb helyre és eseményre el kell küldenünk a judósainkat, nem csak kifejezetten versenyről, hanem edzőtáborról is beszélve, hogy bebiztosítsák magukat a nyári játékokon való részvételre. Ehhez nyilvánvalóan egy megfelelő anyagi forrás és biztonság kell, amit meg kell, hogy teremtsünk. Ezt majd megpróbáljuk külsős támogatásokon keresztül is megteremteni, ami szintén a mai körülményekhez képest nehézkes lesz, illetve megpróbáljuk jobban struktúrálni a meglévő anyagi forrásainkat, és most nem azt mondom, hogy mindegy, hogy mennyi lesz a szövetségnek a bevétele, mert ez így nem igaz, de természetesen azért ez egy fő célkeretben van, lévén, hogy a támogatás és az olimpiai pontok után kapják a szövetséget.
2: Óriási nemzetközi kapcsolatrendszered van, hiszen hosszú éveket töltöttél a sportágban. Mire szeretnéd felhasználni azt, hogy tulajdonképpen akár Európában, de Európán kívül is rengeteg embert ismersz, és azok jó pozíciókban vannak?
6: Ennek az egyik előnye, ami szerintem a legfontosabb, az a költséghatékonyság. Tehát amikor berkeken belül tudunk arról beszélni más közép-európai országokkal, például okáért, hogy csináljunk egy közös edzőtábort, vagy hova tudnánk elmenni mindannyian egy jót edzeni, akkor nyilván ennek az anyagi vonzata az egy kicsit redukálódik, nem lesz annyira magas, mint amikor plusz licenszeket vagy díjakat kell befizetnünk. Természetesen ezzel számolunk, ez volt az egyik fő alappillére ennek a nemzetközi kapcsolatrendszernek, a másik meg az, hogy többé-kevésbé viszonylag hamar várnak minket bármelyik olyan országban, ahol a judó az nagy hatalomnak számít. Legyen ez a Közel-Kelet, a Távol-Kelet, esetleg Nyugat-Európa. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezekkel fogunk tudni élni a későbbiekben. Én bízok abban, hogy a külpolitikai problémák és háborús helyzetek is meg fognak oldódni idővel, és akkor újra tudunk Oroszország felé is nyitni, mert én azt gondolom, hogy a sportot azt teljesen külön kell venni a politikai résztől is. Oroszországban nagyon-nagyon komoly infrastruktúrája van a judónak, és ott azért lehetne készülni. Ami szintén fontos, és az fogja alátámasztani, hogy kellenek ezek a kapcsolatok, az pedig az, hogy mindenki tudja azt a judó vonatkoztatásában, hogy nem fogunk tudni jó és rutinos versenyzők lenni akkor, hogyha csak a kondiban vagyunk, vagy éppen a futópályán. Nagyon speciális erőálló képesség kell a judóhoz, nagyon speciális mozdulatsorok vannak, és ez csak és kizárólag a küzdelem imitálásával, tükrözésével fogjuk tudni elérni, és így fogunk tudni visszakerülni a nemzetközi vérkeringésbe.
2: Megválasztásod esetén együttműködést tervezel a felsőoktatással, illetve az edzőképzéssel. Ez nagyon sok sportágban probléma. Ti hogy álltok azzal, vagy van-e megfelelő számú és képzettségű edző a sportágban?
6: Én azt gondolom, hogy sajnos szerintem nincs. Tehát nagyon, nagyon jó lehetőségek vannak a felsőfokú intézményekben arra, hogy az edzők azok, már bocsánat a kifejezésre, de kikupálódjanak, és mindenki megtalálja magának azt a hasznos információt, amit ki kell szednie ahhoz, hogy a lehető legügyesebb utánpótlás gyerekeket vagy felnőtteket képezze a későbbiekben. Természetesen a testnevelési egyetem van itt főként célkeresztben, ahol én is megcsináltam a szakképesítésemet. Hozzá kell tennem, hogy én éppenséggel most tovább jelentkezek, és próbálok menni a mesterképzésre is, vagy az egész pontosan menni fogok a mesterképzésre is. Egy pici olyan hiányosságom van, ha fogalmazhatok meg kritikát ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy bár kronológiailag és technikailag nagyon sok mindent tanulunk, és ugye nyilván ebben benne van az orvostudományi tanszék, ahol megismerkedünk sokkal mélyebb értelemben a testtel, a biomechanikával, a biokémiával, és a többi, és a többi. Ettől függetlenül nagyobb hangsúlyt kell arra fektetnünk, hogy a versenyszférába beintegráló embereket, vagy beintegrálódni kívánó embereket is felkészítsük azokra a helyzetekre, amikkel nagy versenyeken találkozhatnak. Lehet ez egy kódex, egy etikai kódex például, hogy képviseljék magukat, a versenyzőjüket és a hazájukat, illetve itthoni értelemben pedig egy olyan fajta edzésrendszer felállítása, ami tudatos, szakmai alapú és ténylegesen a versenyzőjének a fejlődését hozza elő.
2: Tóth Krisztiánnal beszélgetünk, aki jelölteti magát a Judo Szövetség elnöki pozíciójára, és a pályázatodban azt írod, hogy nagyon fontos lenne a klubok közötti együttműködés erősítése. Ez azért picit furcsa nekem, mert valamelyest rálátok a sportágra, de hadd hozzak egy másik sportágból példát. Nagyon gyakran előfordul, mondjuk kajakkenuban, hogyha valakinek meghibásodik, vagy eltörik, vagy problémás a hajója, akkor egy másik klubtól kap egy olyan hajót, amellyel akár meg is verheti azt a versenyzőt, melynek klubjától kapta a hajót. Mi a helyzet a judóban ezen a téren?
6: Ha ilyen jellegű problémáink lennének, akkor én nagyon-nagyon boldog lennék, és nem is biztos, hogy kellene akkor egy új képviselet a szövetség élére. A helyzet az, hogy természetesen, mint ahogy mindenféle fajta szakákban, és ebben most ugye a sportot is bele tudjuk venni, vagy szakszövetségben jelen esetben, vannak bizonyos klikkesedések. Ez, én azt gondolom, hogy egy normális dolog, tehát egy elnöknek nem a békére kell törekednie, hanem arra kell törekednie, hogy az összes olyan szakembert, aki már tett le valamit az asztalra, vagy akiben van ambíció és lehetőség, és a későbbiekben eredményt akar elérni, legyen ez az, hogy érmekben mutatkozik meg, vagy éppenséggel létszámban, tehát ugye, amiről előbb is beszéltünk, a piramis aljának a duzzasztásában, azok le tudjanak ülni egy asztalhoz, és meg tudják vitatni azokat a problémákat, amivel országos szinten küzdünk, vagy folyamatosan fennállnak. És én erre akartam asszociálni azzal, hogy közelebb kell hozni az edzőket, az egyesületeket egymáshoz, és nem szeretném azt, hogy mondjuk egy szakadék legyen egy szövetség és a közgyűlés vagy az edzők között. Tehát én nagyon hiszek abban, hogy a kommunikáció egy nagyon fontos szegmense ennek az egésznek, és én azt gondolom, hogy ezzel lehet a leghamarabb és a leggyorsabban fejlődni. Úgyhogy szerintem azt gondolom, ez tükrözte azt is, hogy az elmúlt időszakban jártam az országot, még a választás előtt járni is fogom, és nem kifejezetten önmarketingolás miatt, hanem egész egyszerűen szeretném azt látni, amit eddig versenyzőként csak részben láttam, hogy hol milyen jellegű problémákkal küzdenek a klubok, illetve a szakemberek.
2: Amikor egy szövetség élén elnökváltás történik, akkor elég gyakran előfordul, hogy a kukába kerül a teljes vezetőség. Most te egészen mást mondasz. Azt mondod, hogy például Kovács Antal elvállalná az alelnöki posztot alattad, aztán Szentpéteri Arnold a fejlesztési alelnöki posztot, aztán Nagy András főtitkárral is szívesen dolgoznál, a sportigazgatóval, Círjen is, Miklóssal is váltottatok már pár szót a jövőről, és ő is melletted állna, hogyha téged választanának meg. Magyarán a stábod egy része már most ismert.
6: Igen, nem tisztító tűzként szerettem volna érkezni, tehát én hiszem azt, hogy azok a szakemberek, vagy egy bizonyos része azoknak a szakembereknek, akik most a szövetségben dolgoznak, azok jó szakemberek, és én abban bízok, hogy az új szemlélet, a fiatalos lendület, az fog annyit segíteni a szövetség működésén, hogy még komolyabb melót fogunk tudni közösen elvégezni, és szintén vita alapon fogunk tudni előre menni. Akiket említettél, például anti vonatkoztatásában nyilvánvaló, hogy az antira szükségünk van, mert egy olyan megkerülhetetlen név a judóban, akit nem lenne érdemes eltolni, vagy akarva, vagy akaratlanul eltaszítani a sportáktól. Például most személyesen így ilyen értelemben azért is tértem rá ki, mert én azt gondolom, hogy Antti nagyon sokat tudott tapasztalataival, mint vezető, mint versenyző hozzáadni a judó sporthoz. Nagy Andris vonatkoztatásában például, aki mondjuk már nagyon régóta ugye a irodavezetői vagy főtitkári pozíciót látja a szövetségben, ő az az ember szerintem, aki a lehető legjobban látja át az országos judónak a működését és a strukturális felépítését. Én szerintem felelőtlenség lenne megválni tőle és teljesen más, vagy egy teljesen új embert betenni az ő pozíciójába. Fel szeretném ismerni azokat a helyeket, helyzeteket, ahol kell javítanunk a munkamorálon, és ha a későbbiekben ez nem sikerül, akkor természetesen csere fog bekövetkezni, tehát egy másik szakembert szeretnék majd bizonyos helyekre tenni, hogyha azt látom, hogy ez nem működik így jól. De összességében én azt gondolom, hogy a vezetőségben sok jó szakember van, akiket kár lenne azért elküldeni, mert egy új ember kerül a szövetség élére. És itt kicsit furcsálom is azt a fajta gondolatmenetet, hogy új ember kerül a szövetség élére, mert bár titulusként ugye az elnök az első számú ember, én nem, elnézést kérek ismételten a kifejezésért, nem vízfejűként szeretnék fent tevékenykedni, hanem egyeztetni szeretnék azzal a szakmai stábbal, akit én kijelöltem, és közösen vállalva a felelősség terhét a zsúdót a lehető legjobb irányba terelni.
2: Rajtad kívül még Sulányi Péter, dr. Csizmadia Zoltán és Balog Levente pályázik az elnöki posztra. Milyen viszonyt ápolsz velük?
6: Három jelölt közül a Leventével beszéltem személyesen arról, hogy mik az elképzelései. A másik kettő jelölt viszonylag friss az elnök jelöltek halmazában vagy csoportjában. Én azt gondolom, hogy a zsúdon belül pozitív viszonyoknak kell jelen lennie. Nem tudok rájuk rosszat mondani, ha tudnék, mondanék, mert nem gondolom, hogy itt egymásnak a sározása sem kell, hogy legyen a hangsúly. Én bízok abban, hogy a közgyűlés azt választja meg, akiket ők ténylegesen alkalmasnak találnak arra, hogy a sportági szakszövetséget felemelje, és ha ez én vagyok, akkor nagyon szívesen vállalom ezt a munkakört, ha pedig valaki más a szemelt füvet tudok kezet fogni, és sok sikert kívánni neki.
2: Tóth Krisztiánt hallották. Kedves hallgatók, az elmúlt egy órában bemutattuk azt a négy jelöltet, akik a vasárnapi közgyűlésen a Cselgány Szövetség elnöki pozíciójára pályáznak. Alfabetikus sorrendben Balog Levente, dr. Csizmadia Zoltán, Sulányi Péter és Tóth Krisztián. Terveink szerint kollégánk ott lesz majd a közgyűlésen, és igyekszünk beszámolni majd az eseményekről, illetve elsőként megszólaltatni már megválasztott elnököt.
7: Szóval a judósoknál elnökválasztása hétvégén a négy elnök jelölttel ismerkedtettek meg, akik velünk voltak, és hát köszönjük azoknak, akik velünk voltak az elmúlt 4,5 órában. Ez volt a Körkapcsolás 2026. május 8-án pénteken. A szerkesztő Erdei Márka, hangmérnök Jánbor Tamás, továbbá a riporterek és a kommentátorok nevében is megköszöni a figyelmet a műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
8: Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Férfi kosárlabda.
3: A magyar férfi kosárlabda bajnokság a szűnni nem akaró tempó, a precíz távoli dobások és a palánkok alatti kőkemény csaták világa. A nagymúltú vidéki fellegvárak és a feltörekvő fővárosi klubok találkozóit, minden fordulóban fanatikus szurkolótáborok és fergeteges hangulat kíséri. Élő közvetítések a férfi kosárlabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Ez a Sportvilág.
1: 10 gólos győri siker a női kézilabda bajnokságban. Idén is Szolnok Falkó döntőt rendeznek a férfi kosárlabdázóknál. 7 magyar egység már döntős a szegedi kajakkenu világkupán. Köszöntöm a hallgatókat, Szabó Szilvia vagyok.
0: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
1: 40 ezer jegy már elkelt a szombati Ferencváros Zalaegerszeg labdarúgó magyar kupa döntőre. A 18 órakor kezdődő találkozót, amelyet az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetít, a Puskás Arénában rendezik. A Ferencváros sorozatban harmadik idényében jutott be a labdarúgó magyar kupa döntőjébe, ünnepelnie viszont legutóbb 2022-ben sikerült. Gruber Zsombor mindkét csapatot jól ismeri, így ő nyilatkozott a közmédiának a döntő előtt.
2: Mekkora erőt lehetett meríteni mindabból, ami Újpesten történt a múlt héten?
3: Hát igen, örülök neki, hogy ilyen sikert tudtunk aratni Újpesten, de ez már a múlt. Most a Zalaegerszeg elleni kupa döntő a fő célunk, meg kell nyerni, és igazából így megyünk. Persze azért volt öröm a meccs után, de a következő nap már tényleg arra fókuszáltunk, hogy kupa döntő hete van, szóval készültünk az a

0: Véget ért az angol labdarúgó másodosztályú bajnokság alapszakasza, a Blackburn a 20. még bent maradást érő helyen végzett. Az együttes magyar válogatott kapusát Tóth Balázst csapattársai az idény legjobb játékosának választották. Tóth Balázs az idényről és a jövőjéről is nyilatkozott Szabó Bencének.
1: 35 mérkőzésen vagy túl a bajnokságban, és még sérülés is volt benne, szóval hogyan tekintesz most erre vissza?
2: Igen, hát összességében nem az a szezon volt, amit én és a csapat is szerettünk volna, hiszen a kiesés ellen menekültünk szinte az egész szezon során. Személy szerint azt gondolom, hogy itt az utolsó 10 fordulóba, vagy utolsó 12 fordulóba tudtam azt nyújtani, amit egyébként is elvártam volna magamtól. Nem mondom, hogy extra szezonom volt, vagyis kritikus vagyok magammal, szóval nem éreztem azt, hogy egy extra szezonom lett volna. Viszont így a vége az extrán sikerült, úgyhogy összességében azt mondom, hogy egy jó szezonom volt személy szerint, viszont csapat szinten ez nem elmondható, lehet, hogy ezért is érzem, ezért is van picit hiányérzetem. Igazából tavaly megjött a nagy áttörés, hiszen bemutatkozhattam a kompetitív mérkőzésen is, vagyis tétmeccsen, úgyhogy ott sikerült már lejátszanom 6 mérkőzést. Összességében azt mondom, hogy egy jó és egy nagyon tanulságos szezonon vagyok túl.
1: Itthon Magyarországon folyamatosan láttuk a cikkeket, hogy a meccs emberének választottak. Csak ugye hát a csapatnak a teljesítménye. Hogyha az jobb lett volna, akkor biztos, hogy pozitívabban emlékezné te is.
2: Nyilván, igen, de egyébként az én saját teljesítményemmel is így a szezon közben volt, hogy nem voltam megelégedve. A sérülésből nem tudtam olyan gyorsan felállni, egészségesen sem, meg ugyanazt a formát felvenni, mint ami a sérülés előtt volt. Nem tudtam úgy visszajönni, kellett annak is egy kis idő, és így a szezon vége volt az, amikor azt éreztem megint, hogy most 100%-os állapotban vagyok minden téren, és akkor tudtam is hozni az extra teljesítményt, és tudtam segíteni a csapatnak. Azt hallottam, hogy vannak érdeklődések, viszont leszögeztem az ügynökeim felé, hogy azokról ne beszéljenek, amik érdeklődések, hogyha van esetleg bármi konkrétum, akkor azt jelezzék felém, de egyelőre most még tárgyalunk a Blackburn-nel is egy esetleges szerződés hosszabbításról, úgyhogy fogalmam sincs, hogy mit hoz most a jövő.
0: Combsérülés miatt valószínűleg véget ért az idény Dárdai Márton számára. A német labdarúgó másodosztályban szereplő Hertha jelezte, hogy a 20-szoros magyar válogatott hátvéd nem lesz bevethető, ugyanis sérülés miatt rövid időre kidőlt, így vélhetően a 2025-26-os idényben már nem lép pályára. Nem lesznek drasztikus változások nyáron a Liverpool keretében. Mindenről Arne Slot vezetőedző beszélt a mai sajtótájékoztatón. Természetesen lesz némi átmenet, de vélhetően nem olyan drasztikus, mint tavaly nyáron. Igaz, a távozók miatt szükség lesz változtatásokra, jelentette ki a holland szakember. Az eligazolók közül egyelőre két név ismert, az egyiptomi Mohamed Salah, illetve Kerkez Milos posztársa, a skót Andy Robertson egyaránt 9 idény után távozik a klubtól.
3: Sportvilág.
0: A címvédő Győr Esztergomban lépett pályára a női kézilabda bajnokság 23. fordulójában. A mérkőzésről Erdei Márk tudósít.
4: A győriek nagyon simán 39-29-re tudnak nyerni Esztergomban, ami azt jelenti, hogy csak úgy, mint Győrben, most itt Esztergomban, a Suzuki Arénában is 10 gólos győri siker születik. Mi is történt a mérkőzésen, sokáig tartotta magát az Esztergom, nagyjából 10-12 percig, ezt követően pedig a győriek el tudtak menni, és hát mivel az Esztergomnál egyszer sem volt az előny a mérkőzés során, ezért egyáltalán nem volt az várható, hogy a hazaiak le tudják győzni a náluk azért sokkal erősebb vendégeket, vagyis a győri Audi Eto KC-t. Ugye 4-5-nél még csak egy gól volt a különbség, ezt követően tudott a Győr elhúzni. Volt 12-5 is, valamint 16-8 is, köszönhetően például Szemerei Zsófinak, aki parádésan védett a mérkőzésen, 44%-kal zárt. Aztán először 10 gól közte, 20-10-nél volt, akkor Elver volt eredményes, aki szintén parádésan irányított a győri csapatban. Az ő góljával lett tehát a mérkőzés 29. percében először 10 közte, és végül nem sokat változott a különbség a szünetre, hiszen 9 gólos győri előnnyel mehettek pihenni a csapatok, akkor 20-11 állt a táblán. Itt a második játékrészben sem történt igazából semmi különös, végig 9-10-11-12 gólon ingadozott a különbség, ennél közelebb egyszer sem tudott jönni az Esztergom, úgyhogy végül ez is lett a végeredményben is, ez a 10 gól. Esztergom, Győr 29-39 a női kézilabda NB1 23. fordulójában.
0: A Győr kapusa Szemerei Zsófi 43%-os hatékonysággal védett, így nagy szerepe volt a

0: sikerben. A válogatott kapus Török Olivérnek értékelt a mérkőzés után.
1: Hát végig kontrolláltátok ezt a találkozót, minek köszönhető ez a 10 gólos különbség, és gratulálunk természetesen.
2: Köszönjük szépen, azért egy kicsit fáradtnak éreztük magunkat a héten, egy nagyon kemény 3 hét van azért a hátunk mögött, viszont tényleg egy óriási löketet adott természetesen az Odense elleni továbbjutás, illetve a múlt heti Magyar Kupa győzelem, úgyhogy tényleg igyekeztünk minél jobb játékot mutatni a pályán és élvezni a játékot. Többé-kevésbé sikerült is, viszont igen, ahogy a Detti is kiemelte, tényleg egy nagyon jó tempót diktáltunk, és talán ez volt a kulcs az egésznek.
1: No és te mennyire élvezted a játékot? 38 perc alatt 12 védés, szerintem ez önmagáért beszél, ugyanott folytattad a labajtad a Magyar Kupa elődöntőjében, megint volt dupla védésed, nagyon érezted a széleket, szóval brillíroztál ismét a kapuban.
2: Hát azért nagyban hozzájárul a védekezés mindig egy jó kapus százalékhoz. Tényleg ma is köszönöm a lányoknak, hogy ilyen jól védekeztek előttem. Most igazából egy kisebb alapozás fog ránk várni az elkövetkezendő hetekbe, és alig várjuk most már a Final Four repeg mindenkinek a szem előtt. Illetve tényleg gratulálok az Esztergomnak is, és nagyon fogunk szurkolni nekik a jövő héten, mert nagyon jó lenne, hogy még egy csapatnak esetleg lenne lehetősége megnyerni egy EHF kupát is.
1: De tulajdonképpen ezért jöttél haza Franciaországból, hogy címeket szerez. Már megvan az első, a Magyar Kupa győzelem, nagyon közel álltok a bajnoki címhez, és majd jön a 4-es döntő.
2: Igen, nagyon örülünk, hogy az elsőt már sikerült behúznunk, ez azért adott löketet így a hátra levő 5 hétre. Tényleg nagyon durva, hogy már csak pár hét van vissza az egész évből, viszont nagyon várjuk most jön igazából az egésznek a habja, amiért küzdöttünk és dolgoztunk egész évben, úgyhogy tényleg izgatottan várjuk.
0: A jövő hétvégi Európa Liga 4-es döntőjében szereplő Esztergom vezetőedzője Elek Gábor is nyilatkozott Török Olivérnek.
1: Szerintem mindent elárul a hangulatról, illetve arról, hogy a szurkolók mennyire szeretik ezt a csapatot, hogy egy vagy két perccel a vége előtt felállva tapsolták az együttest.
3: Nagyon köszönjük, bár nem tudom, megérdemeltük-e. Nyilván a világ legjobb csapatában játszottunk, de annyira gyávák voltunk az első fél időben, hogy ezt elmondani nem tudom. Egy kicsit deja vu volt a Fradi meccsre, mert ott is az első fél olyan volt, a második szerintem teljesen vállalható volt. Azért egy kicsit több energiát tudtunk belerakni, főleg a labda nélküli mozgásokba, meg az ígyszer értékesítésekbe. Az biztos, hogy zapszemmel nem lehet kézilabdázni, tehát ez látszott az első fél időben. Én nagyon bízom benne, hogy ezt nem visszük el magunkkal Dijonba jövő héten, ezt a szorongást vagy félelmet, mert igazából semmi okunk nincs rá. De azt gondolom, hogy vállalható mérkőzés volt.
1: Azt mondhatod, hogy már elkezdted a felkészülést a Dijon ellen, mire jutottál, ha szabad érdeklődnöm?
3: Hát erről még korai bármit is mondanom, tehát azért nyilván nem lehet az Eto'val vagy a Fradival mérni őket, de egy nagyon kellemetlen stílusban kézlabdázó, jó sebességen kézlabdázó csapat, amelyik hasonló módon elég gyorsan fogja ránk hozni a labdákat, úgyhogy abban mindenképpen előre kell mennünk. Majd meglátjuk, hogy mit tudunk kitalálni itt a hét folyamán, vagy mit tudok kitalálni, mert nagyon hasonló lesz a védekezés, ez a fölnyitogatnak elég sokat mélységbe. Hogyha az első félidei játékunkat hozzuk, akkor bajba leszünk, ha a másodikat, akkor még akár jók is lehetünk.
1: 2023-ban a Fradival bejutottál a Bajnokok Ligája 4-es döntőjébe, ezüstérmet szereztél, fantasztikus pillanatokat élhettünk át, most pedig az Esztergommal, azzal a csapattal, amely 2 éve még a másodosztályban szerepelt. Ott vagytok a legjobbak között az Európa Ligában. Szerintem a jövő hétvége azért rólad is fog szólni, de ha már ott vagytok, akkor meg kell ragadni a lehetőséget.
3: Hát én nagyon szeretném, hogy ne rólam szóljon a jövő hétvége, hanem a csapatomról. Tehát az lenne a legjobb, engem észre se vennének, hogy csak a csapatot. Én ezt szoktam mondani, hogy a lehetőségekről nem álmodozni kell, hanem akkor kell érte tenni, amikor ott van. És ez azért jövő héten azon, hogy párszor el fog hangzani az öltözőben, meg a videónál, meg az edzésen belül. Én azért optimista vagyok, hogy ugye sokszor elmondom, hogyha egy ilyen alkalomra motiválni kell egy csapatot, akkor már el sem menjünk. Tehát, hogyha erre nincs belső motiváció, akkor alkalmatlanok vagyunk ilyenre, de szerintem lesz. Úgyhogy én bízom benne, hogy nem vallunk szégyent, de egyébként én úgy gondolom, hogy akármi történik, azért nagy szégyent már nem tudunk vallani.
0: Kisorsolták a férfi kézilabda Európa Liga elődöntőjének párosításait. Május 30-án Hamburgban, csak úgy, mint tavaly, a francia Montpellier az Imre Bencét is foglalkoztató német Killel mérkőzik meg, míg a másik párban a Bartucz Lászlót, Palasics Kristófot és Sipos Adriánt soraiban tudó Melsungen a Flensburggal csap össze.
4: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
0: A címvédő Szolnok izgalmas csatában 65-63-ra győzött a Paks ellen a férfi kosárlabda bajnokság elődöntőjének harmadik mérkőzésén, így összesítésben 3-0-ra nyerte a párharcot és bejutott a döntőbe. Ellenfele az a Falkó lesz, amely szintén szoros küzdelemben 93-92-es sikert aratott, és ugyancsak 3-0-val lett finalista. Ez azt jelenti, hogy megismétlődik a tavalyi döntő, akkor a Szolnok 3-0-al bizonyult jobbnak a Falkónál. A Szolnok játékosa Pallai Tamás Balogh Balázsnak értékelt a mérkőzés után.
4: Gratulálok a győzelemhez, itt úgy ünnepelt benneteket a közönség, mintha már meglenne a bajnoki cím. Nehéz volt?
5: Nagyon-nagyon nehéz volt ez az elődöntő, a Paks az egy nagyon jó csapat, ezt bebizonyították az alapszakasz legvégén, ezt bebizonyították a negyeddöntőben az Alba ellen, ahol fantasztikusan játszottak, és nekünk is sok pillanatban feladták a leckét, nagyon nehéz perceket okoztak, de úgy éreztem, hogy helyén volt a szívünk, helyén volt az eszünk, és én abban a hitben megyek most haza, hogy a Jobbik csapat jutott be a döntőbe.
4: Nagyon kevés volt a pont, ez az idegeskedés számára is írható?
5: Valószínűleg volt benne idegeskedés, én úgy érzem, a meccs elején nem pörögtünk fel úgy, ahogy az előző két meccsen, illetve jól védekezett a Paks, nem adták nekünk meg azokat a helyzeteket, amiket mi szeretünk és előszeretettel használunk. Ennek ellenére, ahogy elkezdtük egy picit jobban megtörni az ő védekezésüket, ahogy ők is fáradtak jobban, úgy a kosaraink is elkezdtek beesni, illetve egy kicsit önbizalomra is kaptunk ekkor.
4: 13 pontos is volt a különbség, ugye amikor vezetett a Paks, akkor sem bizonytalanodtatok el?
5: Ez egy érdekes kérdés, én évről évre azt érzem, hogy itt hazai pályán nagyon nehéz elbizonytalanodni ezek előtt a srácok, a szurkolók előtt. Tényleg nehéz azt érezni, hogy nem nekünk áll az ászló. Még az ilyen nehéz pillanatokban is én úgy éreztem, hogy magabiztosak tudtunk maradni és koncentráltak. Így nem volt szerintem igazán félnivalókunk. Ugyanakkor persze a vereség szele az azért az ott lebegett ezekben a pillanatokban.
4: Tavaly is ugyanilyen volt az elődöntő a Paks ellen.
5: Nagyon-nagyon szoros volt az a mérkőzés, nagyon fizikálisak voltak a paksi elődöntők tavaly is, ott ugye 3-1 lett a végeredmény, de ott övék volt a pályaelőny, most ez fordítva volt, de én nagyon hasonlóan ítéltem meg ezt a párharcot sok szempontból, főleg a fizikalitás szempontjából.
4: Jöhet a Falkó, mert hogy a Falkó is nyert 3-0-ra.
5: Hát ez mindig egy pikáns párharc vagy összecsapás, a Szolnok Falkó, Falkó Szolnok. Nagyon-nagyon izgatottan várjuk, ezért dolgoztunk a szezonba végig, hogy itt lehessünk. Ők is ezért dolgoztak és nagyon jól dolgoztak, úgyhogy szerintem két jó csapat fog találkozni a döntőben, és szerintem ez kosárlabda ünnep lehet, magyar kosárlabdának legalábbis biztosan.
0: Az alsóházban a Kecskemét ZTE találkozó 94-78-as hazai sikerrel zárult. Sportvilág. 30 év után juthat ismét nemzetközi kupasorozat döntőjébe a BVSC férfi vízilabda csapata. Az uglói együttes az idegenben elszenvedett 13-12-es vereség után várhatja a horvát Jadran Split elleni Eurókupa elődöntő hazai visszavágóját. Most Varga Dánielt, a BVSC vezetőedzőjét hallják, aki egyértelmű célt fogalmazott meg a mérkőzés előtt.
6: Milyen pozitívumokat lehet átmenteni a Jadran elleni összecsapásra?
7: Hát küzdőszellemben, motivációban és egyáltalán akarásban nem volt hiány a mérkőzésem. Szerdán a Honvéd ellen inkább a kezdés és összességében a védekezés az, amivel nem lehettem elégedett. Ezért ebben mindenképpen változtatni kell majd a szombati mérkőzésre. De szerintem ez már valahogy automatikusan következik abból az élményből, ami tegnap ért minket, hogy szombaton ezek a dolgok már sokkal inkább nagyobb figyelmet fognak kapni a játékosaim részéről.
6: Melyek a horvát csapat legnagyobb erényei, és mire kell majd odafigyelni a BVSC-nek, hogy megfordítsák ezt a párharcot?
7: A horvát csapat egy nagyon komplett csapat, olimpiai ezüstérmes kapuccsal, a biáccsal, nagyon erős kapás oldallal, két balkezessel, úgyhogy ott a jobb oldalon még van egy nagyon jó lövő, talán a legjobb lövő a csapatból, nagyon masszív bekek vannak, két jó center van. Ez a horvát bajnok, akik a Bajnokok Ligájából estek le. Viszont tapasztaltuk azt kint, hogy egy jó stabil játékot tudunk játszani a védekezésben. Megvannak a területek, megvannak a blokkok, jó kapus teljesítmény van, abból tudunk indulni, tudjuk jól szervezni elől a támadásainkat. Tehát tudunk BVSC-sen vízilabdázni, akkor bármi lehet itt ezen a mérkőzésen, és úgy is készülök, hogy bármi legyen. Nem, úgy készülök, hogy egy dolog legyen, tovább jutni.
6: A párharc első mérkőzésén mindkét csapat hatékonyan használta ki az emberelőnyös helyzeteit. Ez lehet majd a kulcs a szombati összecsapáson is?
7: Nem kockáztatok nagyot, hogyha azt mondom, hogy a forhátrányon sok múlik, de minden igaz lehet, és annak az ellenkezője is. Tehát igen, készülünk a sok kiállításra, mert mindenhol jó centerek vannak nálunk is, meg hát a mai modern vízilabdában azért ez egy elég erős szempont, de azért minimalizálni kell a kapott akciógólok számát. Ezzel együtt be kell próbálni lőni hátulról, és nem csak az ember előnyre hagyatkozni. Szóval bármi lehet igazából, de fontos lesz a for és a hátrány is. Remélem, hogy sokan kijönnek erre a mérkőzésre. Én rengeteg embernek szóltam, bízom benne, hogy ők is szólnak rengeteg embernek, és egy olyan vízilabda ünnepet tudunk itt megélni a Szőnyi úton, amiben a játékosoknak és a kilátogatóknak is egy nagy élmény lesz. Megtapasztalhatják azt, hogy a BVSC történelmet ír, és nagyon-nagyon-nagyon sok év után nemzetközi kupa döntőt játszik, ez a célunk. Vannak itt a klubban olyan emblematikus személyek, akik vagy játékosként, vagy vezetőként részesei voltak annak a 30 évvel ezelőtti történésnek, és azért a BVSC egy hagyomány, tisztelő, hagyomány, kezelő klub. Mindenképpen több olyan BVSC nevelésű játékos van, vagy olyan, aki már több mint egy évtizede itt játszik, akinek önmagában a kupadöntőhöz képest is többet jelent az, hogy a BVSC-vel ilyen sikert érhet el. És biztos vagyok benne, hogy a lelátón is lesznek olyan volt BVSC-sek, vagy olyanok akár, akik 30 évvel ezelőtt szurkoltak a klubnak, akiknek adott esetben, hogy a tényleg sikerül ez a döntő, akkor extra emóciót fog jelenteni.
0: Tátrai Dávid is saját nevelésű BVSC játékosként szeretne trófeát nyerni, most őt halljuk.
8: Sok időbe telt, mire sikerült megemésztenem, és megtaláltam azokat a dolgokat, amik a csapat erejét mutatják. Úgy gondolom, hogy az, hogy talán 5-2-ről sikerült visszajönnünk a meccsbe, és egy negyed alatt 7-7-re mentettünk, és onnan tulajdonképpen újra 0-0-ról indult a találkozó, az mindenképpen azt mutatja, hogy tényleg küzdünk, a csapat erejét tisztán látni. A Jádrán is egy nagyon erős csapat, talán ki lehet mondani a Honvédnél még erősebb csapat, a világklasszisokkal tele. Mindenféle forgatókönyvre fel vagyunk készülve, de természetesen az a célunk, hogy győzelemmel zárjuk a találkozót.
6: A horvátok egy gólos előnyből várják a visszavágót. Az előző mérkőzésen a telőtted az utolsó gólt, a továbbjutás mellett az is célod, hogy ott folytasd, ahol abba hagytad?
8: Természetesen megvannak az egyéni céljaim is. Mondjuk az a gólom pont Mészáros Mátyásnak az érdeme volt, mert hatalmas paszt adott. De az egyéni céljaimat azért szerencsére félre tudom rakni ezeken a meccseken, és most tényleg csak az számít, hogy hogyan fogunk legalább két góllal nyerni rendes játékidőbe, vagy egy gól után ugye 5 méteresekkel, és tovább megyek a Honvéd ellen is, ugyanez lesz a célunk, teljesen mindegy, hogyan, de valahogyan meg kell vernünk őket.
6: Mit gondolsz, mire kell majd odafigyelnetek ahhoz, hogy megfordítsátok ezt a párharcot?
8: Nagyon erős kapás oldalra rendelkeznek, talán a világ legjobb lövői is itt vannak, de biztos, hogy néhányan közülük. Komoly védőmunkát fog érjelni a mi jobb oldalunkról, illetve a kapusainktól is. Emellett, hogyha sikerül kizökkenteni őket, mert mégiscsak úgy gondolom, hogy ők várják talán kicsit magabiztosabban ezt a találkozót, mégiscsak vezetnek, és talán papíron azt lehet mondani, hogy ők az erősebbek, mégis a BL-ből kieső csapatról beszélünk. Szerintem ezzel a nyugalommal és tűzzel tudunk belemenni a találkozóba, akkor nincs kérdés, hogy meg lesznek.
6: És hát ezúttal a Szőnyi úton fogtok medencébe ugrani. Mit jelent számotokra a hazai közönség támogatása?
8: Nehéz megfogalmaznom szavakkal, hogy mit is jelent ez. Tényleg, mintha tegnap lett volna, hogy én is tizenpár évesen ott ültem, és félmeztelenül vertem a dobot tiszta erőből, és üvöltöztem a felnőtt csapatnak, amikor egy fontos mérkőzésen tét és kulcs szituációkba játszottak. Hatalmas erőt ott számomra minden egyes olyan pillanat, amikor látom a fiatalokon az, hogy kijönnek, élvezik a vízilabdát, tanulnak tőlünk, és tényleg egy jó meccset tudunk számukra szolgáltatni. Úgy gondolom, hogy ez a Honvéd ellen is megvolt, de mindenképpen az lesz a cél, hogy a szombati meccsen ugyanúgy egy jó meccset játszunk és győzünk.
6: Legutóbb 30 évvel szerepelt a BVSC egy európai kupa borond döntőjében. Mennyire motivál az titeket, hogy ennyiben térhetitek el ezt a bravúrt?
8: Engem személy szerint különösen motivál. Szerencsésnek mondhatom magam, mivel egy BVSC saját nevelési játékos vagyok, és a klub is mindig ezt nagyra értékelte, és én is mindig nagyra értékelem a klubnál, hogy fogalmazok úgy, hogy itthon játszhatok, és tényleg ez nem csak egy hazai pálya, hanem az a pálya, amiben a gyökereim vannak, és már több mint 10 éve úszom a hosszokat, és mindig úgy érzem, hogy a legfontosabb szituációkban a víz mellettem áll.
0: A BVSC Jádrán Split mérkőzés szombaton 20 órakor kezdődik a Szőnyi úton. A találkozót a Nemzeti Sportrádióban élőben közvetítjük.
9: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
0: Szlovénia ellen lejátszotta utolsó előtti felkészülési mérkőzését a magyar férfi jégkorong válogatott. A találkozót követően a szakmai stáb tovább szűkítette a keretet. A sérült Péter Donát mellett Mihalik András és Horváth Donát maradt ki. A magyar válogatott hétfőn utazik Svájcba, szerdán Kanada ellen játszik még egy utolsó felkészülési mérkőzést. 7 magyar egység jutott döntőbe a délelőtti programból a Szegedi Kajakkenu Világkupa pénteki nyitónapján. A női kajak egyeseknél 1000 méteren a szám Európa és világbajnoka Csikó Zsóka hatalmas fölénnyel nyerte meg előfutamát, így az A döntőbe jutott, akár csak a négyszeres világbajnok Kőhalmi Emese. Az 500 méteres számokban a Kis Ágnes, Nagy Bianca kenupáros és az egyik női kajak négyes is A-döntőbe jutott, míg a férfi kajakosoknál mindkét csapathajó bekerült a holnapi fináléba. A férfi kenusok 1000 méteres versenyében Fejes Dániel megnyerte középfutamát, így ő is készülhet a fináléra. A főszereplők Bitman Emilnek értékeltek.
10: Fejes Dánielnek szívből gratulálunk, a döntő férfi C1 1000 méteren egy nagyon-nagyon meggyőző teljesítménnyel. Nem bíztad a véletlenre, gyakorlatilag a rajt után ezért ráálltál, és még maradt erő a végére. Ez volt a tudatos felépítése a pályának?
11: Igen, az volt a tudatos felépítése, hogy hasonlót menjek, mint a válogatón, és ne nagyon nézegessem a többieket, hogy ha esetleg kilógok, akkor mennyire, hogy ne gondolkozzak ezzel, hogy én kibírom a végig, vagy sem, hanem tényleg egy hasonlót, mint amit majd a döntőbe is fogok menni, mert kell majd így menni az elején.
10: Hát akkor beszélgessünk erről a döntőről, amelybe egy igen komoly önbizalommal mehetsz be, hiszen akár az elő, akár a középfutamon olyan teljesítményt tudtál leadni, amely azt mutatja, hogy meg tudtad őrizni ezt a formát, ami volt két héttel ezelőtt a válogatón, sőt, mintha egy nagyon picit még előre is léptél volna, de ezt majd te megerősíted, vagy megcáfolod.
11: Úgy érzem, igen, szerencsére nem féltem ettől, hogy most meg tudom-e menteni a formát, vagy nem. Úgy voltam vele, hogy megtudjuk, sokat pihentem, és tényleg, hogy bejött ez a kicsit jobb idő, én szerintem még javult is ez a forma.
10: És hát a középfutamon azért jó nevű ellenfeleket tudtál elcsípni, az A-döntőben viszont hát VB szintű mezőny lesz. Nem várom, hogy mesélj arra, hogy milyen céljaid vannak, de milyen futamot szeretném menni a döntőben?
11: Hát szeretnék az év legjobb idejét megkenúzni, nyilván ez az időjárástól is függ, és meccsbe lenni végig. Ha meg tudom csinálni azt, amit most csináltam, és még van benne egy kicsi, akkor már boldog leszek.
10: Kis Ágnessel és Nagy Biancával beszélgettünk, megvan a döntő ebben a számban, volt egy egészen jó előfutamotok, már majdnem onnan sikerült Ági bejutni a fináléba, de mégis túlorázni kellett, de nem biztos, hogy baj volt ez. Mit mutatott meg nektek ez a két mai pálya?
12: Igen, pont ezt beszéltük itt a parton, hogy akár még előnyünkre is válik, mert szerintem most ez egy összeszedettebb pálya volt, és tényleg így jobban tudtunk erőből kenúzni, ezt beszéltük, hogy ez lesz így jobban a taktika, ezt meg tudtuk valósítani, és szerintem ebben még vannak indítások, amit holnap a döntőre tartalékolunk.
10: Nem megbántva a hazai mezőny, de azért nem a válogató volt az igazi mérce, hiszen ott nagyon, nagyon magabiztosan, és hát azt nem mondom, hogy könnyedén nyertetek, mert azért bele kellett tenni a munkát, de ez az igazi erőfelmérő. És látva az előfutam mezőnyét, hogy milyen párosokat tudtatok ott is magatok mögött tartani, illetve most is, azért ez tényleg egy komoly önbizalmat tud adni a döntőre, de az egy másik verseny lesz.
13: Én is azt tudom mondani, hogy tudjuk, hogy a tavalyi évben mik voltak a hibáink, és ezeket versenykörülmények között tudjuk tesztelni, hogy sikerül-e javítani vagy sem. Úgyhogy én is örülök a középfutamnak, mert szerintem az előfutamhoz képest sikerült javulnunk. Én nagyon remélem, hogy holnap még egy lapáttal rá tudunk tenni, és akkor az egy értékes helyezést fog érni.
10: Gratulálunk a férfi kajak négyesnek, egy nagyon meggyőző teljesítményt raktatok le itt az asztalra a középfutamban, és azért nyilván ilyenkor az ember nem tudja, hogy mire képes a csapat, bennetek is voltak kérdőjelek, azért ezek most egy picit kiegyenesedtek talán itt a középfutam után, de mit mondnád, Ádás Bence?
14: Abszolút, de az elmúlt négyes edzések is azt mutatták, hogy nagyon nagy potenciál van ebben az egységben. Igyekszünk ezt ki is hozni. Az a nagy szerencsénk, hogyha el is távolodunk a optimális működési tartománytól, vissza tudunk oda térni, még ha szét is esünk egy picit, és annak örülök, hogy volt két kisebb hiba a pályában, de mindig vissza tudtunk térni, egységként tudtuk befejezni a futamot, úgyhogy én nagyon elégedett vagyok.
10: Fodor Bencével folytatjuk, az, hogyha két jó párost összeütetnek egy hajóba, az nem mindig garancia, hogy az a hajó jól működik is, viszont itt az első nap után azt látjuk, hogy ez egy egészen jó négyes, illetve jó eredményt születhet majd ebből akár holnap, de milyenek láttad ezt a mai két pályát?
15: Bizakodásra adnak okot ezek a pályák. A két páros most összeült, és úgy néz ki, hogy működik. Megyünk előre, és reméljük a döntőbe, minél előrébb tudunk végezni.
10: Levi, a te rutinod, tapasztalatod, mit mond, van még ebben a hajóban? Mert ez most egy nagyon-nagyon erős 500 méter volt.
16: Biztos vagyok benne, nem sok időnk volt ezzel a négyessel összeszokni, de én már nagyon régóta vártam, hogy egy ilyen egység összeülhessen egy világversenyen. Úgyhogy bízom benne, hogy a holnapi napon egy tökéletes pályát fogunk tudni csinálni.
10: Tótka Sanyi zárja majd ezt a sort. Sanyi, jó sok négyesben ültél már pályafutásod alatt, ez is egy új formáció. A mai nap az mire adott neked visszaigazolást, ez a két 500-as pálya, az elő, illetve a középfutam?
17: Az előfutam az meglepően jó volt, nagyon könnyen ment, és nagyon jó időt mentünk. A srácoknak is jó volt az érzés, nekem is. Most a középfutamban volt két hibánk, ami a legjobb, hogy azonnal vissza tudtunk jönni. Korábban ez nem volt ez a jellemző, úgyhogy örülünk neki, és várjuk már a döntőt. Hibák nélkül reméljük, de ha nem, akkor majd javítunk később, nem izgulunk.
0: A péntek délutáni program során újabb 9 magyar egység biztosította a helyét a szombati döntőkben. Hazai szempontból azonban kellemetlen meglepetés, hogy Varga Ádámnak nem sikerült bejutnia a legjobb 9 közé K1 1000 méteren.
9: Sportvilág.
0: 15 magyar versenyző áll rajthoz a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyen, amely jövő vasárnap Veszprémben, a Völgyhíd és a Vár látványos környezetében zárul. A 47. Tour de Hongrie jövő héten szerdától vasárnapig tart, 19 csapat 114 versenyzőjének részvételével. További részleteket Ezen Krammer Károly főszervezőtől halljuk.
18: Ugye a versenyünk Gyuláról fog indulni, és végig fogunk robogni az Alföldön át a Dunántúra, és 5 szakasz végén megérkezünk a balatoni szakaszhoz, Balaton-Almádiban lesz a rajt, és érkezünk Veszprémbe, és hát Veszprémben egy olyan nagyon gyönyörű helyszínt találtunk, egy igazán méltó helyszínt a Tour de Hongrie utolsó szakaszához. Az utolsó 1000 méter át fog robogni a viadukton, a háttérben a Veszprémi várral. Egy nagyon szép hátteret adott a város a túr idei utolsó szakaszához. Amiért biztosan tudunk, és nagyon készül, és szerintem ő a versenynek abszolút legnagyobb sztárja, Tim Merlier. Ő a Quickstep versenyző, a Quickstep a profi kerékpársportnak is a legnagyobb csapatai között van, és hát Merlier a tavalyi Tour de France-on 2 szakaszt tudott nyerni, idén is győzelmekre készül. Most a teljes élcsapatával, a legjobb segítségével fog érkezni a magyar körversenyre. Hát őt kell megvernie azoknak, akik sprint szakaszt akarnak nyerni. Teo Gegenhardt, aki nyert Giro Italiát is összetettben ezelőtt néhány évvel, ő is a rajtlistákon van. Ilyen összetett győztese 3 hetes körversenynek eddig még csak egyszer volt Magyarországon, szóval mondom, hogy igazán kiemelkedő mezőnyre számíthatunk idén.
19: Milyen versenyre számít a magyarok között a fehér trikóért zajló harcban?
18: Soha nem volt még ennyire kiérezett és bizonytalan, hogy ki is viszi el a fehér trikót. Bár ugye Walter Attila nyilván az összetett esélyesként is talán a legjobb esélyekkel mennek ilyennek, de azért ez mégsem ennyire egyértelmű, viszont a tavalyi magyar bajnokságon is megverte Dina Márton, aki a magyar bajnoki mezben lesz itt a mezőnyben, az MBH csapat tagjaként. Valószínűleg közöttük fog eldőlni, ugye Feltoffer Bálint kiesésével én azt gondolom, hogy kettőjük között lesz a legjobb magyar trikóért való versenynek az esélyesei, de összesen 15 magyar is lesz a mezőnyünkben. A magyar válogatott is indulni fog, tehát én nagyon izgalmas versenyre számítok.
0: Az eszéki sportlövő Európa-bajnokságon a női sportpisztolyosok alapversenyének első napja biztatóan alakult magyar szempontból, miután Major Veronika a 3. helyen áll, míg a Fábián Sára Ráhellel és Jákó Mirjammal kiegészülő csapat a 2. pozícióból várja a szombati folytatást a 25 méteres olimpiai számban. A magyar férfi puskások messze voltak a döntőtől, csapatban pedig a 13. helyen végeztek. Köszönöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóinak figyelmét, a Sportvilágot Szabó Szilviától hallották.
9: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
20: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
9: Hajrá, magyarok! Csokorok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Miután nagy szeretettel üdvözöljük a Vasast és a Budapest Honvédot a labdarúgó első osztályban, innentől elvi akadálya már nincs annak, hogy... Illetve gyakorlati akadálya nincs annak, hogy a Vasas, a Honvéd, az Újpest és a Ferencváros részvételével akár újraélesszük a kettős rangadókat például a Puskás Arénában, hiszen ennek hihetetlen hagyományai vannak, még akkor is, hogyha deklaráltan az utolsó kettős rangadót már több mint 40 éve játszották 1987-ben. Balai Attilát és Turi Gábort köszöntöm nagy szeretettel, tele emlékekkel és tele szuper emlékekkel az egyszer volt kettős rangadókról, ahol ugye, mint tudjuk, a második mérkőzést mindig a Ferencváros játszotta, és 73-tól indult el hivatalosan, de hát ennek még bőven van előzmény története egészen az 50-es évekig visszamenőleg, nem ritkán 70-75 ezer néző előtt, ami magyar bajnokiról lévén szó, egy egészen elképesztő nézőszám. Mi az első emléketek kettős rangadó ügyben?
2: Sokat gondolkodtam, mielőtt bejöttem, tehát én már gimnazistaként ezen szocializálódtam, most bármilyen furcsa hangzik, tényleg így van. A szocializmusban, tehát a szocializmust építő Magyarországon fiatalként ezen szocializálódtam, tehát amikor én most az előbb említettem a 72-t, akkor én már nagyon öreg voltam. Nem emlékszem pontosan, melyik kettős rangadón voltam kint, de a 70-es évek közepétől jártam, és amit az Attila mond, ennek egy iszonyatos húzóereje van, és egyébként nem csak a Fradi tábornak, persze a Fradi tábor volt a legnagyobb, hanem ugye átellenben ültek. Először a Fradi tábor lennült a P szektorba, utána, mivel akkora lett, fölköltözött a szerintem fölötte lévő a számozott szektorokba. Így van. És a másik oldalon ültek az újpesti és a honvéd drukkerek. És ez nem az elején volt, tehát ez nem a 70-es évek.
1: És a hosszú, karé hosszú részén a Vasas.
2: Így van. De hát ugye ezt el kell, hogy mondjuk, hogy a teljes teltház ugye 76-80 ezer ember volt. De olyan 50-60 ezer ember rendszeresen kint volt a kettős rangadókon. Ugye főleg a Fradi játszotta a második meccset, de a lényeg az, hogy tehát mondják, említik, hogy milyen béke volt a szurkolók között, mert átmentek szünetbe a másik oldalra.
1: És oldatlanul találkozniuk kellett.
2: Oldatlanul találkozniuk kellett, de ez már akkor volt, amikor nem volt annyira telt ház, mert ugye hogy vándorolott, tulajdonképpen ezrek vándorolnak, de egyébként nem volt matek, és teljesen más világ volt, de majd beszéljünk erről is, mert ezt én nagyon érdekesnek tartom. Mondom, tehát hétköznapon is voltak kettős rangadók, hát az egyik az már nekem egy nagyon tehát szomorú emlék, a 8-3, ugye a 76 akkor a, igen,
1: az 76, akkor lett bajnok.
2: Így van, és előtte Vasas Honvéd meccsöt, és akkor utána Fradi kapott egy, és a Fazekas 10-est kapott, ugye?
1: 5 góra.
2: Így van, és akkor...
3: És Vickó fogta, aki a következő szezonban az Újpest játékosa lett, ez a fradistáknál különféle összeesküvés elméleteket generált.
1: Igen. Erről a meccsről mesélte utólag talán Nyilasi, hogy... Előző este elvitték a törőt.
2: Igen.
1: A saját baráti körük, Szabó Feri. És ami ennél is fontosabb, néhány fradi szurkoló,
2: igen,
1: akik a Nyíléktől kaptak arra pénzt, hogy ők lelépnek valamikor 11 felé, és itassák keményen a törőcsiket, amíg mozog. És akkor reggel jött a telefon, hogy minden a legnagyobb rendben, kis túlzással mentő vitte haza.
3: A kód, amit mondtak, alszik a baba.
1: Tessék, másnap kiballagott törő, akinek teljesen mindegy volt, hogy hány órakor került ágyba, és 8-as osztályzatot kapott, a mezőny egyik legjobbja volt, úgyhogy a Fazekas rúgta az 5 gólt egy 10-es osztályzatért.
2: Kapa szenzációsan játszott egyébként.
1: Nyert az Újpest.
2: De a másik, ha már itt a 10-est említjük, a Kakasnak volt egy 10-es, ezt megnéztem, 85 tavaszán Fradi Vasas 1-0, és a másik meccs a Honvéd Újpest volt, és a most nem akarom így mondani, hogy a törőutódnak kikiáltott Kis Sándor, mert azért ugye nem utód, mert
1: korp.
2: Persze. Hogy ő is kapott 10-est 3 góra és gólpasszra a Dózsa Vasas 4-1-es meccsen, ez 84-ben volt, és a másik, amikor a dömegójával a Fradi 1-0-ra vesztett a Honvéddal szemben. Ezeket csak azért néztem meg, mert a 10-es osztályzatokat fontosnak tartom, már csak azért is, mert
1: nem kimész oda, sok belőlük.
2: Erről van szó. És kimész oda, mint játékos, hát ez piszkosul feldob. Fölnézel, tehát a felső karé teltház van, kész. Itt nem lehet más csinálni, csak jó futballozni, most a Vickót leszámít.
1: Azt hiszem Garaba Imrétől, aki szintén az egy enyhé szóval is fajsúlyos figurája volt a magyar futballnak, és ugye hát a vastagon a 80-as évekből még bőséggel játszott kettős rangadókat, mint honvéd válogatott védője. Garabától olvastam egyszer azt, hogy még, hát talán gyerek már nem volt, de mondjuk középiskolás lehetett, vagy annak a teteje, amikor az akkori barátnője, aki később a felesége lett, kinültek egy kettős rangadón a lelátón, és ott megfogalmazta azt a vágyát, hogy neki körülbelül az a non plus ultra futball pályafutásában egyszer itt így ilyen körülmények között pályára léphetne. Hát egyrészt nem egyszer lépett pályára, másrészt válogatottban is néhány teltházas meccset játszott azért a Népstadionban, szóval ez maximálisan megadatott neki, de hogy egy fiatal futballistának, mert innen közelítsük innen a kérdést, milyen motivációt jelenthetett, hogy ilyen kulisszák előtt futballozhasson.
3: Hát ha már Garabát említed, egyébként a kettős rangadók legszürkébb csapata összességében a Honvéd volt, de pont a Garaba időszakában a 80-as évek közepén néhány elképesztő meccset produkált a Honvéd. Volt egy Honvéd Újpest 5-0, az elmondhatatlan, hogy a Honvéd akkor futballozott.
1: És hát ha a már... sorozatban nyertek három bajnokságot, akkor kiemelkedően a legjobb csapata volt a Magyar NB1-nek a Honvéd.
3: Igen, és ugye
1: annak a Magyar NB1-nek, amelyben egyébként játszott az a videóton, amelyik akkor éppen UEFA kupa döntőzött.
3: Meg a Verebesféle Győrt fosztották meg a bajnoki címtől, ahogy Komora Imre akkor nyilatkozott, amikor a Honvéd megnyerte a bajnokságot, a szerénység és a tudás diadala a jegenyék Győrben sem nőnek az égig. De akkor elég sok magyar pályán az égig nőttek a jegenyék egyébként. És ha már ezt említetted, hogy Garab, amikor először volt kettős rangadó, azt viszont soha nem felejtem el, hogy első barátnőmet az első mérkőzésére, amikor kiengedték a szülei velem, az a 7-1 volt, amikor a Fradi 7-1-re verte az Újpestet.
1: A barátnőm... Az rögtön a 8-3 utáni évben volt.
3: Nem, ez kicsit később
2: kicsit
3: volt.
2: Kicsit később.
1: De akkor nem szerintem a következő bajnokság nem, tavasszán, nem? Nem. 79? Nem. Jó, lehet. 78-79.
3: 79-ben volt ez. Ez 79 szeptemberében volt, és a barátnőm anyukája volt az ének tanárnőnk, és úgy engedte el a meccsre, hogyha én be fogok lépni az énekkarba, és akkor azt mondtam, hogy be fogok lépni, aztán nem léptem be, de kiengedte a lányt élete első meccsére.
1: Ebből is látta, hogy milyen megbízható fiú vagy.
3: Így van. Zenész családból, és annyira a hatása alá került ennek a mérkőzésnek, ami egyébként sokkal inkább egyirányú utcába zajlott, mint a 8-3, mert a 8-3-nál 4-3 volt a félidő, és nem lehetett tudni, hogy mi lesz. Itt a 7-1-nél az első félidő végén 4-0-nál rugott az Újpest egy 11-est, ez szépített 4-1-re, és a barátnőm a Fradi 4-0-ás vezetésénél, amikor az Újpest 11-es kapott, már a környékbeli fradistákkal arra fogadott, hogy ki fogja hagyni. Hát végül is nem hagyta ki, 4-1 lett, de 7-1 lett a vége.
1: Szakértővé vált 45
3: perc alatt szakértővé vált.
1: Mondtad, hogy apád vitt először meccsen, nálam fordítva volt, én vittem apámat először, de ennek az egy magyarázata volt, hogy én veletek ellentétben nem budapesti vagy budapesti vonzáskörzeti gyerek voltam, hanem Szombathelyi, tehát nekem egy kettős rangadó az olyan volt, mintha felajánlották volna, hogy elmehetek a Holdra körülbelül. És egyszerűen egy véletlenszerű budapesti látogatásról sikerült apámat kicsalnom a kettős rangadó második meccsének a második fél idejére, amikor már belépőt se szedtek. De az egy meghatározó, tehát egy gyereknek voltam 10 éves, ez egy gyereknek egy meghatározó élmény. Az első snitt, amit élőben láttam a Népstadionban, életem első villanyfényes meccsén, az, hogy bizonyos Váradi Béla olyan 18-ról rárugja, és bizonyos Zsiborás Gábor a pipából kiszedi, és ezt csak 40 ezer emberek kezd ordítani, hogy hajrá Fradi. Tehát ehhez fogható futballélmény hol ért volna addig?
2: Nekem volt egy nagyon negatív élményem, és az első élmények között lehet, ez még nagyon, ugye én itt köztetek idősebb vagyok, 63-ban, amikor egyébként a Fradi elvesztette az őszi bajnokságot, ugye címvédőként vágott neki, és kikapott 7-2-re egy zuhogó esőben a Népstadionban, és a mai napig emlék a Honvédtől, igen, mert mondtad, hogy a Honvéd volt a legszürkébb, csak így csirtelne egy kontra ellenpont.
1: Hát a 60-as években mindenképpen.
2: Tihékkel, tehát az egy komoly csapat volt. És emlékszem valami névnapra mentünk nagybátyámhoz, és úgy ment, tehát bonyolultan ment a család, és apámmal mentünk, és az a lényeg, most nem mondom meg, hogy megáztunk, mert ezt nem lehet kimondani rádióba, ezért maradt meg bennem az egész.
1: Bőrig.
2: Igen, maradjunk ebbe, hogy bőrig.
3: Hát egyébként, amikor kérdezték tőlem, hogy mikor kezdtem kopaszodni, akkor az az emlék megvan bennem.
1: Egy kettős rangodó jutott eszed.
3: Volt egy olyan kettős rangod, amikor végig szakadt az eső.
1: 87-ben már kopaszott.
3: A katonaság alatt is már tulajdonképpen, de még csak egy kicsi kopaszodás volt, de fel nem vetődött bennünk, hogy attól még, hogy szakad az eső, úgy akkor nem volt semmi fedett lelátó, vagy ilyesmi, hogy be kéne menni, vagy be lehetne menni. És mivel napközben normális idő volt, se sapka nem volt nem semmi, tehát rommá áztunk, a szünetekben néha egy kicsit bemenekültünk, aztán szigetszentmiklósi gyerekként felültem a Hévre, hát nem tudom elmondani, mint egy árvízkáros út, hazaegdi gyerektem, otthon egyből befeküdtem egy forró kád vízbe, és mikor kiszálltam, a fele hajam benne volt a vízbe. De azt mondtam, hogy hát egy kettős rangadó mindenképpen megérte, mert az tényleg a magyar futball legzsenyelősabb találmánya, ez meggyőződésem.
2: Így van, bocsánat, jó, mondjad, Pista,
1: csak annyi, hogy ugye az 50-es években, tehát addig nem volt Népstadion, tehát 53-ban lett Népstadion, utána nyilván próbálták, amennyire lehet kihasználni, és ott már rendszeresen rendeztek kettős meccseket, de nem ebben a klasszikus Fradi-Vasas-Honvéd-Újpest felállásban, hanem általában egy fővárosi így és van, egy vidéki így van, csapat így van. Meccsét. Tehát ne is nevezzük a szó klasszikus értelemben kettős rangadónak. Utána rendeztek már kettős rangadókat, de random a 60-as években.
2: Igen.
1: És 73-tól intézményesítette az MLS, és miután az első kettős rangadó mindjárt 75 ezer néző volt, ami a néző csúcsa az azóta eltelt időszaknak, erre azt mondták, hogy hát ez így elég ötletnek tűnik, és onnantól 87-ig gyakorlatilag talán egy idény volt, hogy nem voltak kettős rangadók, már a sorsolásnál is úgy intézték, hogy ez a négy csapat így mindig van. Ugyanazon a meccsnapon játszom páros meccseket.
2: Mondok egy érdekes dolgot ezzel kapcsolatban, nem akarok feltétlenül politizálni, de ugye a Kádár rendszernek sok mindent, tehát ugye a késő kádári rendszernek sok mindent lehet a nyakába varni, hogy hagyta lepusztulni a futballt, de mondok azért valamit. Ugye 56 után kellett az embereknek egy kis cirkuszt adni, és ugye 63-ban volt az amnestia, rá 10 évre, hát még akkor 73-ban voltunk, nem voltunk 20 évre forradalomzott, tehát tulajdonképpen azt is mondhatták volna, mert látták, hogy ezt szeretik az emberek. És ugye a Kádár rendszer azért az irtózott attól a sok ember egy ilyen összejött.
1: Sokan együtt az nem
2: így
1: jó.
2: Van. Tehát ezért volt az, hogy a Verseny utcában hazafelé azért megzupáltak a rendőrök egy-egy fradi vagy válogatott meccs után, de azért fönt úgy döntöttek, kaptál hogy hagyd menjen, válogatott meccs után igen. A MK-be be kellett menekülnöm, de ez nem tudom hányba volt a aluljáróban. Most azt képzeld el, hogy onnan, hogy mentem oda, hát a gyalog, hát a jó messze, na mindegy, nem ez a lényeg. Tehát meghagyták, mert érezték, hogy ez kell az embereknek. Tehát ezzel tulajdonképpen azért egy boldogságfaktort adtak. Tehát minden, szinte minden ilyen hülyeségekre emlékszem, hogy felszálltam a 68-as villamosra, a Móricz Zsigmond Körtéren, és az átvitt az Erzsébet hídon, vagy ha nem, akkor ne, akkor mentem a 7-es busszal a akkori Népstadion útig, ma ugye Stefánia, vagy ha nem, akkor valahogy a 44-es villamos, és nem viccelek, tehát lógtak az emberek a villamosokon, tehát ott a templom előtt a Tököli úton, ha elmentél, ma utána jött a Stefánia meg, hát a Népstadionti megálló, és onnan mentél be a Föltani intézetre, az ember bizserget, vagy jöttél, de mondom a másikat, ami fontosabb, akkor már volt, ha 70-es évekről beszélünk, volt már metró, ugye 71 vagy 72-be, és elment, ott volt a Népstadion megálló, és onnan mentél be a Dromoszon keresztül, és ott volt ugye az edzőpálya, ott ha nem voltál ott teljesen az első meccsen,
1: a
2: akkor már a
1: Dromosz az a szobor, szoborpark.
2: Igen. Szobor, igen. És ott van az edzőpálya, és ott melegítettek a játékosok.
1: A második meccs.
2: Így van, és játékosai. Az megcsapta a Pázsitnak az illata, és a, tehát nem Gerozán Kenőcs volt meg Nico Flex, hanem egy egész más, szóval mondtam is magam, hogy ezek profik, mert ugye mi ezt a Gerozánt kentük, vagy a Nico Flex. És érdekes, nagyon sok szurkoló, százak állták körül, és nem volt beszólás. Tehát nem volt beszólás se a Mészőnek, se az Albertnek, hogy múltkor rosszul játszottál, embereld meg magad. Egyébként maximum ez volt a, tehát az embereknek.
1: Ez
2: még nem is beszólás. Tehát ott látni lehet, hogy a Szőke Pista hogy tud fotballozni, tehát ott 40 méter, vagy az Ebedli, tehát félelmetes dolog, hogy a Mésző fölugrik fejjel, és akkor látod, hogy a cipője ott van a válladnál.
3: Nem volt beszólás, mert áhítat övezte azokat a futballistákat. És ezt akkor ér, mert amikor fenn volt a tribünön, akkor esetleg könnyű volt kiabálni, de amikor ott álltál lent pont, és melegített tőled 2 méterre egy olyan bávány, hogy nehezen hitted el gyerekként, hogy ezt valóban megéled, hogy itt van tőled 2 méterre ő, és most be fogja passzolni a labdát, akkor az fel nem vetődött, hogy te neki valami csúnyát mondjál. Még csak az se, hogy egy aláírást kérjél tőle, persze melegítettek, hanem csak az, hogy bámultad, és próbáltad értelmezni a helyzetet, hogy itt ő, itt van az a tünemény, ez itt van tőlem 2 méterre.
2: Egy ember közeli viszony volt, bármilyen furcsa, igen. Annak ellenére, hogy istenekként lehetett földnézni ezekre a játékosokra, kluboktól függetlenül.
1: Na de ezt fordítsuk meg. A játékosok visszaemlékezésében is az van, hogy a bemelegítést majdnem annyira szerették, mint a meccset, mert ott a nekik meg a szurkoló volt ember közelben.
3: Pontosan.
1: Tehát, hogy pár méterre, és az a több száz, az volt alkalomattán több ezer is szurkoló előtt, tőlük néhány 5-10-20 méterre melegítettek a következő meccsre.
3: A császár Albert Flóri mesélte egyszer, hogy a játékos kiárabóda szólt hozzá Mészői Kálmán, és mondta, hogy Flóri, elrontottunk valamit? És mondja, miért? Azt mondja, 55 ezeren vannak. Hát keveselte.
1: Biztos megszámolta.
3: Hát jó, de
2: nem, fölnézte, aki járt a stadionba, ezt akarom mondani, az rögtön tudta, meg tudta satszolni. Alsó karé tere van olyan 30, ott fönn gyülekeznek 40-45, és ha csak a két szélén van üresség, akkor az már 55-60 körül volt. Ez sima ügy.
1: Egyébként az előbb mondtad, hogy a rendőr megzupált, én meg arra emlékszem, amikor lovas rendőr forgolódott a meccs után, de úgyhogy őt hermetikusan körbezárta a távozó tömeg, és egy borizuhang beszólt, hogy Huszár lép F4.
3: Gyerekként átéltem olyat, hogy jöttünk kifelé, jó, hát tiltakoztunk, de jött egy lovasroham, hát most azt mondom, hogy kis kardlap, de semmi. Viszont fújkáltak valamivel, amitől azt hittük, hogy könnygáz, megijedtünk, de csodálkoztam, hogy hát semmi baj nincs, hát nem pislogok, ez biztos nem könnygáz. De a nagy értségre úgy döntöttem, hogy a környéken gyorsan valahogy egy fél grill csirkét meg fog enni, és hogy beléptem abba a talpon állóba, döbben tekintetek rám, megyek oda a pulthoz, egy fél grill csirkét kérek, jaj, de mondom, tiszta fekete a kezem, be kell mennem a mosdóba, mire a pincér, hogy az arca is tiszta fekete, tehát valami olyasmivel vonta vagy fújtak be minket.
1: Utána azonosítható legyen a,
3: nem tudom, nem
1: a grill csirkésnél.
3: Szóval az, amikor... ilyenek is voltak. De a kedvenc történetem az, amikor katona voltam, és hazengedtek a kettős rangodóról, hogy mennyi mindent jelentett akkor az egész országnak a kettős meccs. 1983 tavaszán jártunk, amikor a Győr meg a Fradi ment a bajnoki címér, illetve a Fradi akkor kezdett el a dicsőséges tavaszi hadjáratba, és kettős meccs volt méghozzá, Fradi-Vasas. A Fradi-Vasasok is mindig óriási meccsek voltak egyébként. És egy héttel ezelőtt voltam itthon eltávozásom, ami péntek déltől hétfő reggelig volt, vagy vasárnap éjfélig, és következő héten csütörtökön lementem a századparancsnokhoz, és még ott volt két tiszthelyettes, hogy szeretnék hazamenni. És mondtak, hogy a Balaj nem normál, és múlt héten volt ott, amit képzel. De mondom, nekem elég, hogy a szombat reggeltől megírják a vasárnap reggelig a könyvemet. Ha mondtuk, hogy nem normális, ha haza se tud menni, haza vagy, aztán fordulhat vissza. De mondom, haza se akarok menni. Hova akar menni? Mondom, kettős rangodor a Népstadionba. És ezek három győri ember, akik nyilván jártak a Győr meccsére, egymást nézték, és azok, oda haza mehet. És megírták a könyvemet, hazajöttem, és ez volt az a meccs, amikor a Vasas vezetett 2-0 és 3-2-re, a Fradi egyenlített, és a 90. percben Nyilasi kilépett, Kakas, aki akkor már Vasas kapusa volt, kifutott elé körülbelül 16 méterre, és Nyíl úgy 25-ről átemelte Kakast, és felállt 40 ezer ember, és visszafogott lélegzette figyelt, hogy valójában a háló fölött, vagy a hálóba landol a labda, és amikor a hálóba landolt, akkor Nyilasi letérdelt, elkezdte verni a földet, és az elmondhatatlan, mi volt a lelátón.
1: Én ezt rádióba hallgattam, én emlékszem erre, mert a rádióba is volt egy jó feelingje a kettős rangadóknak, tudnék. A kettős rangadó jellemzően nem esett bele a körkapcsolásba, mert körkapcsolás a meccseket mondjuk 13 órakor rendezték, kettős rangadókat mondjuk 18
3: 17, és 17, 15 és 19 óra volt a fix.
1: Tehát ott este, és vagy mindkét meccs második fél idejét, vagy a második meccs második fél idejét közvetítette a rádió. Ugye mondjuk az ifjabbaknak annyit, hogy addig a pillanatig természetesen semmilyen információ nem volt az embernek. Hát honnan lett volna?
4: Más világ volt.
1: Hiszen mondjuk nem volt eredmények.com, amin az ember megnézte az állást. Tehát az első információ, az mondjuk Vas István Zoltán vagy Novotny Zoltán első mondata volt. De ez persze Vas és Novotny is pontosan tudták, mert olyan pátosszal tudták az első mondatot kiejteni, miután pontosan tudták, hogy százezrek vagy milliók hallgatják ők voltak a köldögzsinóra a pályán történt. Hát, persze ez nem csak egy kettős rangadó volt így, hanem adott esetben egy válogatott meccsen is, de szóval volt egy jó...
2: Hogy a Szokor rádió, ugye ez a szovjet gyártmányú Szokor rádió, meg a lengyel Unitra. És ugye nagyon jól lehetett látni, mert ugye tudni kell, hogy ott a WC-k, ott az alsó karéna, hát nem az, hogy higién nem volt, hát hagyjuk. És föltalálta magát persze az Isten adta nép, ugye a férfiak így a vállukhoz és a fülükhöz beszorították a táskarádiót, és ott ugye a rézsűre oda mentek, és oda a kis dolgokat oda szépen elvégezték.
1: És közben, hogy le nem maradjanak
2: félelmetes.
3: Nem kettős rangadó, legfeljebb kivágjuk, de hogy a rádió mennyit jelentett meg a körkapcsolás. Az egyik áldott jó barátom nem él már, együtt hallgattuk, elmentem hozzájuk, hogy Ózd Fradi lesz, Ózdra nem mentünk el, és a kisöcsétő a széltől is óvta, vigyázott rá, mindig mindenbe segített neki. Ketten ültünk a rádió előtt, fél időbe kezdődött a körkapcsolás, és mondtak, kapcsolunk Ózdra, ahol meglepetés érlelődik. Hát ettől már összerezzentünk, és mondja a riporter, hogy 4-2-re vezet az Ózd fél időben a Ferencváros ellen. A barát öccse megérkezett éppen akkor, hogy Zsolti, a kis vonatom elromlott, barátom, mint egy vadállat, vidd innen a kis vonatot, és nem lehet idézni, hogy miket mondott, és aztán ment a körkapcsolás, és a meccs vége felé, mikor ismét Ózdra kapcsoltak, akkor mondja a riporter, hogy Szokolai és Pöröskei góljaival a Ferencváros 4-4-re egyenlített, mire Zsolti, Csabi, hozd a kis vonatodat, megnézzük.
1: Ennyi múlik, na innen folytatjuk mindjárt.
0: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
1: Kettős rangadók lehet, hogy lesznek újra, nem rajtunk múlik. Ha rajtunk múlik, szerintem már most mondhatjuk, hogy legyenek, mert aki még nem látott ilyet, az annak nagyon tetszeni fog. Még akkor is, hogyha nyilvánvaló jelen állás szerint tömegével olyan egyéniségek nem fognak szaladgálni a gyepen, mint mondjuk a 70-es, 80-as években, vagy mielőtt rendszeresítették volna a kettős rangadókat, a 60-as évekbe tették. Volt néhány év, amikor az MTK, sőt a Csepel is feltűnt a kettős rangadókon, tehát próbálkoztak azzal, hogy ugyan négy fővárosi csapat, de az nem a négy nagy idézőjelbe, vagy nem is annyira idézőjelbe, de hát azért az nem volt az igazi.
3: Igen, én is azt mondom, a klasszikus kettős rangad az, amikor a négy nagy játszik egymással, és egy bajnoki szezonban hat ilyen nap tud lenni, tehát ezért mérem én úgy, hogy 74-75-ös szezontól 86-87-ig voltak ezek. Voltak vidéki csapatok, volt a Csepel, a BVSC, az
1: BVSC MTK. Akkor még nem volt.
3: Hát akkor még nem volt, később az MTK, és hogy mennyire így van, hogy egészen más szféra volt. Szerintem, amit én láttam, minden idők legjobb, legfordulatosabb mérkőzése a stadionba egy olyan Újpest Vasas 5-4 volt, amikor a Vasas 4-2-re vezetett, Váradi 3 gólt lőtt.
1: Az egyiket majdnem a főpályáról.
3: Így van, ahogy van. Mondod innen, tehát emlékeztek rá, óriási.
1: De nem félpályáról bomba, amit Váradi bármikor megcsinált, hanem kifutó kapust megelőzve tette be a labdát, vagy 45 méterről a kapuba.
3: És onnan fordított aztán 5-4-re az Újpest. Persze jóval később már jöttek a kombinációk, hogy minden meccs le volt dumálva, és nem sokkal korábban egyszer egyébként a Vasas verte 5-4-re az Újpestet, hogy biztos, hát ha így csináltak, akkor Kossuth Gyula
2: színész volt. Ezt akarom mondani, mert én is voltam egy Fradi Vasason, és utólag azt mondták, hogy ez bunda volt, de évtizedekkel később tudtam, és akkor azt mondtam magamban, hát lehet, hogy bunda volt, de ezek marha jó futballoztak.
3: Mert azt láttuk, hogy a 70. percig a Vasas 4-2-re vezet és dominálja a meccset, és onnan rúgott 3-at az Újpest, és ez most arra a felvetésedre reakció, hogy és ezt a kettős meccset nagyon kevesen látták élőbe, mert az első meccs egy Honvéd Csepel 1-0 volt, azt hiszem, hogy 6000 néző előtt. Mert a Honvéd Csepel nem volt az az inger, amiért pláne a Fradi pont nem volt benne ebbe a négyes körbe, és ezután a Honvéd Csepel után már persze lényegesen több néző előtt, de az igazi kettős rangadókhoz képest méltatlanul kevés néző előtt jött ez a döbbenetes nagy mérkőzés.
2: Igen, aztán a Fradi is sokat játszott ugye a stadionban, mert 74-ben adták át az Ülőjúti új pályát, és amikor előtte a stadion volt a hazai meccs, tehát ugye még a Flóri 74-ből az Zalaegerszegen ott búcsúzott egyébként, az nem kell. Tehát magyarul a Fradi, mert amikor beszorult a stadionból, akkor rászerveztek még egy meccset elé, akkor az kettős, úgynevezett kettős meccs volt, de nem a klasszikus értelemben.
1: Mennyire járult hozzá a kettős rangadók megszüntéhez az, hogy amíg a 70-es években teljesen egyértelmű volt, hogy a négy legjobb magyar csapat az Újpest, a Fradi, a Honvéd és a Vasas, kezdett följönni a videóton, aztán feljött a Győr, és ez a fajta hegemóniája a Budapestnek a magyar futballba mondjuk megszűnt, és egyébként azóta se jött vissza.
3: Lehet, hogy benne volt, de sokkal inkább benne volt Irapuato. Mert onnantól kezdve jött egy ilyen völgyszakadás a magyar futballba, tehát akikért még úgy rajongtunk 86 tavaszán is, azok, mint hogy egészen más emberré váltak volna 86 őszére, és a 86-87-es szezon az utolsó máig, ahol a klasszikus értelemben 6-2-s rangadót rendeznek, a korábbinál lényegesen kisebb érdeklődés előtt, és szerintem akkora fogalmazódott meg a labdarúgó szövetség vezetőjében, meg az illetékesekben, hogy ne erőtessük ezt most már.
2: Amit említettem, bocsánat, a 84 áprilisában van, amikor ugye a kisany tízest kapott, akkor itt a 25, illetve 35 ezer néző volt, tehát a második meccsre is csak 35 ezeren jöttek össze, csak. Ami egyébként azért mondom, hogy csak, mert régen a kettős rangadó első meccsre ennyien jöttek ki, akkor mindenki húzta a száját, hogy hát ez kevés még, ha első meccs van akkor is.
1: Egyébként, ha már nézőszám, a magyar futballnak egy lényegesen gazdagabb, nagyobb korszakába, Marseille után, amikor ugye először nem jutottunk egy olyan világbajnokságra, amire egyébként neveztünk, tehát a Csehszlovákoktól elszenvedett pótmérkőzésen elszenvedett 4-1-es vereség után szakadt be ugyanéző szám az NB1-be, tehát ott konkrétan tüntettek az

0: ott a kettős rangadókon mai szemmel, vagy mai fejjel teljesen hihetetlen. A 60 ezer előtt teljesen áll, 60-65 ezer előtt teljesen általános nézőszám volt. Mondjuk egy Fradi Vasas bajnoki meccsen. Ma meg a Grupa Maréna adott esetben nem telik meg akkor, amikor az aranyéremért küzd a bajnokságban. A
1: felvetődik azért, és említetted a mostot, ugye? Tehát mert most akkor azért, tehát mindig a jelen bérünk, mert próbálunk a közeljövőre tekinteni. Ugye felvetődik, hogy lehet, ugye most bejut a Honvéd meg a Vasas az élvonalba, és akkor lehetne rendezni. Ugye a létesítmény adott, ez nagyon fontos. Engem egyébként sose érdekelt, hogy mennyire van lepusztulva a Népstadion, mert olyan, amilyen kész, engem nem érdekelt, kimentem, megnéztem, hát nem érdekel.
0: Az adatokat, hogy akár le is szakadhat, azt érdekelte.
1: Igen, de most már azt mondom, más világ van. Tehát, és ugye láttuk itt kupadöntőket, amikor nem a Fradi, tehát magyar kupadöntő, nem a Fradi játszott.
0: Volt, az ETL Budafok erről van szó,
1: 30-40 ezer ember persze. Volt, tehát erre azt mondom,
0: tehát a helyszelleme is nagyon sokat számít. Így
1: van, erről van szó, ezt akartam, a helyszelleme, és azért hiába alakult át a társadalom, azért még jól rászervezni, meg lehetne ezt oldani, azt gondolom, tehát ki lehetne próbálni.
0: Hát a Puskás Arénába a válogatott meccseket ne is hozzuk ide, mert ott
1: nem az 50 ezer, más tészta,
0: nem
1: tészta,
0: tud kevesebb
1: más
0: néző lenni, más. Akkor se, hogyha semmi tét nincs. De a magyar kupa döntő az valóban egy jó példa. Egy magyar kupa döntőn most
1: ezért
0: is,
1: mondom,
0: most
1: hogy esetleg
0: biztos vissza, vagyok benne,
1: esetleg
0: Fradi
1: vissza lehetne hozni.
0: Garantáltan 40-50 ezer néző lesz. Meglátjuk.
1: Jó is lenne egyébként. Én megmondom, de jót tenne a futballnak.
2: Én óvatos duhajként azt mondom, hogy legalább egyszer kipróbálnám. Ez a két csapat feljön, most nem vindikálhatja magának az újonc azt a jogot, de azért alapvetően szereti az első meccsét otthon játszani, játsza otthon, aztán amíg még nagyon jó idő van, a második-harmadik fordulóra készítenek olyan irányított sorsolást, hogy a négy, ahogy tetszik, pesti nagy csapat egymással játszani, és nyilván nem azt gondolom, hogy Fradi Újpestnek kéne lenni, hogy mindjárt lebontsák a Puskást, és Honvéd Vasasnak, hogy a két újonc játszon egymás ellen.
0: Ennyi irányítás belefér.
2: Én azt gondolom, hogy egy Újpest, Honvéd, Fradi, Vasas kettős rangadó valamikor mondjuk a második, harmadik fordulóba úgy, hogy a pályaválasztó lenne az Újpest meg a Fradi, tehát a két kicsi nem mondhatna azt, hogy lehet, hogy otthon meg tudnánk verni, vagy szorongatni az Újpestet meg a Fradit, miért adjuk fel a pályaelőnyünket, hanem mind a kettő bemehetne a Népstadionba, a Puskás Arénába. Ez olyan erődemonstráció lenne még mindig a magyar futball mellett, ami ráférne azután, hogy a válogatottunk nem lesz ott a világbajnokságon, hogy szerintem akik a mostani döntéshozók, meg a klubok vezetői alkalmazottai, akik fiatalabbak nálunk, és nem éltek át kettős rangadókat, nem is tudják, hogy miről mondanak le, hogyha el se játszanak a gondolattal.
0: Na de azt se felejtsük el, hogy oké, hogy nincs direkt be hazai pálya, de azért... Ha ez okosan le van zongorázva, akkor a jegybevételből viszont mind a Honvéd, mind a
1: persze,
0: Vasas úgy tud részesülni, amiről nem is álmodhat akkor, hogyha a saját pályáján fogadja a Fradit.
1: Ez egy másik szakma, ez marketing, ezt meg lehet ezt oldani.
2: És különösen ebbe a kiírásba, ugye, hogy minden csapat a háromszor játszik, még ahogy tetszik, akkor az esélykiegyenlítődés felé megy a történet, hogy egyet játszol otthon, egyet idegenbe, egyet semleges pályán.
0: És a többi, a másik 8 csapat, mert a 33 forduló az mindenképpen esélye egyenlőtlenséget okoz. Ebben az esetben pont nem.
2: Hát azonnal nem törekedhetnék teljes megoldásra, én beérném ennyivel, ha lenne egy kettős rangadó.
1: Még egy gondolat erejéig, tehát annyira erős volt a magyar futball régebben, hogy nem csak kettős rangadók voltak, hanem kupameccset vittek be a Névstadionba egymás után. Tehát én konkrétan emlékszem arra, hát ez még a Nagy Fradi volt, a Fradi a Ljubljanával játszott VVK első forduló, és akkor volt a 66-os évben, amikor még a válogatottba kikaptunk a portugáloktól, jó, azok a sztárok, benfikások voltak, az Elzébi, a Simoes meg az Augusto, de a Sportinggal játszott a Vasas, és 5-5 berámolt. Az volt az a meccs, amikor cimbalomszögből a Bakos berúgta az első gólt. Csak azért mondom, hogy az első meccs volt, az első meccs volt a Fradi Ljubljana, és a második meccs az, hogy a portugál bajnokkal játszott a Vasas.
0: Tehát ott nem a Fradi minősítette a sorrendet, hanem az ellenfél.
1: Igen, úgy emlékszem, ezt most vissza kéne nézni, de biztos vagyok benne, mert az erős nyomot hagyott bennem ez a Vasas győzelem. Hát említsük már meg a Puskás Lajos, meg a Farkas János nevét, ha már Bakosét megemlítettem. Fantasztikus futballisták voltak, de te annyit mondtad, tehát az ki volt akkor találva, és egyébként nem csak ez a két nemzetközi meccs volt kupa meccs, hanem volt több is később. A Vasas is játszott még, meg a Fradi is.
0: Egyébként, ha már marketing, 2011-ben hirdették úgy a

0: amikor egyébként a Fradi megint a régi Népstadionba, akkor már Puskás stadion, ott játszott a Fradi Vasas meccset, hogy az utolsó kettős rangadó, mert ott a két klub öregfiúk csapata játszott egy ilyen előmeccset, és akkor így volt két meccs, aztán utána már bontották ugye
1: a Puskás
0: stadiont is. Tehát ott rendeztek egy ilyet, meg nem mondom mennyi néző előtt, mert azt őszintén nem néztem meg, de még ennek is volt értelme a jelek szerint, hát annak pedig végképp lenne, hogyha újra NB1-es ez a két csapat, akkor találkozzanak.
1: A másik, ugye itt az Attila említette, ugye az Újpest, tehát akkor most megint a jelenbe ugranék. Itt tényleg úgy néz ki, hogy bejön az, amit az újpesti vezetők mondanak, tehát most megkapaszkodnak az élvonalba jövőre 3-tól 6. helyig és utána, és tényleg akkor visszajöhet az Újpestnek, visszajön a nimbusza, mert én vallom azért, hogy az úgy nem megy, hogy egy jó csapatod van a magyar élvonalba, tehát akkor lennének presztízs meccsek, és ez...
0: Ami mindjárt kettő, csak az egyik nem játszik kettős rangadó.
1: Így van, de generál egyébként a fejlődés. Nekem ez a véleményem. Ki kell próbálni? Ez a lényege az egésznek.
0: Mit veszthetünk vele? Semmit. Ellenben viszont sokat nyerhetünk, hogyha bejön.
2: Én biztos, mert a sportbakancs listámon már nagyon kevés kipipálatlan tétel van. Az egyik az, hogy futballválogatottunk jusson ki a világbajnokságra és legyek ott. Hát ez most messzebb került. A másik az, hogy kettős rangadón még egyszer üljek úgy a lelátón, legalább egyszer, hogy a soha nem felejtem, amikor ott ülsz, a két csapat a játékos kiáróba, és hogy elindulnak befelé ugyanazon a fahangon, kisebb nyelvtani hibával a felkonferálás. Bajnoki labdarúgó mérkőzés következik a Ferencváros és az újpesti Dózsa csapatai között.
1: És a sportinduló pattogó.
2: És a sportinduló pattog. És igen,
0: az nem ragaszkodom, hogy a sportinduló pattogjon.
2: És a villanyújság, amit akkor még, hogy scoreboard nem tudtunk kimondani, csak a scorebardo, vagy nem tudom mi. Egy-két betű, úgy alig volt olvasható, de természetesen mindig silabizáltat, hogy neki
0: jól. Ami kiégett, az soha többet nem, javították meg.
3: Igen, óriási, így volt.
0: Színvonalán. Ha már kettős rangadó, beszéljünk Kalapról, aki már nincsen köztünk, de ha volt állandó eleme a kettős rangadónak, az egyébként vállaltan Fradi szurkoló Zölei János alias Kalap, aki járta a szektorokat, de nem a Fradi szektort, hanem az összes szektort.
1: Így van, és semmi bántódása.
0: Dózsa szektorba is vidáman szurkolt a Fradinak, és
1: semmi bántódása nem esett.
0: Halára kereste magát nyilvánvaló minden kettős rangadó.
1: És dobálta két kézzel a Frutit, amikor a Fradi gólt rúgott.
0: Újpestiek alig várták, hogy akkor rúgjon gólt a Fradi, amikor Kalap köztük jár.
2: Oszotyi a Frutti, a rágógumi, Kalapnak a fi egyébként a kis Zülei, ugye válogatott jégkorongozó, csodát a Ferencváros színeibe. És még az egyik barátom, aki ott lakott mellettük, az mesélte is, hogy annak idején az egyik Fradi újpesti jégkorong, ha úgy tetszik, bajnoki döntő előtt Boróczi Gábor, az Újpest kiváló edzője, későbbi szövetségi kapitány nyilatkozta, hogy még a karácsonyi kalácsot is az öltözőben szektük meg. A barátom azt mondta, hogy Zöllejék lakásából úgy hallatszott, hogy egészen más módon készül a Ferencváros erre a mérkőzésre, valami eszelős bulival, és ez egyébként Kalapot is tökéletesen jellemezte, hogy az az ember, mintha mindig bulizott volna, mintha mindig szabadságon lett volna. Tehát az az örök, állandó jókedv, ami egyébként még a nézőre is átragadt akkor is, hogyha vesztes helyzetben volt a csapat, és ahogy mondjátok, tehát egy rossz ízű beszólást nem kapott.
1: Egyébként a jégkorong meccsen, amikor a Zöleinél volt, akkor nem azt hívták, hogy a Zölei, hanem hogy a Kiskalap.
2: A Kiskalap.
0: Hát természetesen, sztár volt Kalap. Tehát egy Frutti árus, aki sztár, azért ezt ma a mai, nyugodtan mondhatjuk, hogy celeb. A kor celebje egy Frutti árus volt a kettős rangadókon. MTK-t odaengedjük-e? Ha már budapesti csapat, abból éppen 5 lesz a következő idényben az NB1-ben, ugye a 12-ből 5 volt, már 16-ból 7, 12-ből 5.
1: Lehet, hogy MTK igen, de az egyetértés már nem lesz. Tehát
0: hát már nem MTK VM a
1: igen,
0: VM.
1: Igen.
0: Tehát, hogy ennyire bővíthető-e, vagy ragaszkodjunk szigorúan a tradicionális 4-hez?
2: Én most egy meccsel kalkulálok, és erre az egy meccsre mindenképpen ezt a 4-et vinném be. Aztán ha olyan jó sikerül, hogy bővíteni kell, akkor nyilván előáll ez a dilemma, mert a maiak számára már értelmezhetetlen, hogy akkor miért pont az a 4 és az MTK miért nem, mint hogy gyerekként, amikor
0: hiszen
2: nekem...
0: Hiszen az MTK persze. Egyik is NB1-es volt, igen, a Vasas meg a Honvéd meg most jutott fel.
2: Én gyerek voltam, és mondtak, hogy a Fradi MTK az örök rangadó, és mondtam, miért lenne ez örök rangadó? Hát miköz az MTK-nak ez az egészhez? Úgyhogy tehát te tekintetben mindig ma van, és a jelenből kiindulva, ha sikeres lenne ez a kezdeményezés, akkor semmi racionális ok nem lenne, mert hogy pont az MTK-t lök ki belőle.
1: Maradjon az eredeti 4.
0: Jó van, hát megnézzük, egyébként részemre alig várom, tehát tényleg ki kell próbálni, tehát legyen egy alkalom, úgyis bejön, tehát nincsenek kétségeim, ez tádalás kérdése.
1: Persze, a 21. században
0: bármi, én szerintem már az MLS-ben is gondolkodnak rajta, vagy törik a fejüket, hiszen mibe van, hát a klubokkal mondjuk nyilván meg kell egyezni, mert olyan Magyarországon még nem volt, hogy az mindenkinek tessen, de ez egy olyan.
1: Sokat gondolkodtam rajta otthon, mikor tegnap beszélt, hogy jövök ide, és eszembe jutott valami. Hát én a Skardeli Györgyöt, a jelenlegi Puskás Aréna tervezőit elég jól ismerem. Mi ellenfelek voltunk, ő Móriczos volt, én József Attila, kosárlabda csapat, de nem ez a lényeg.
0: És Dózsás.
1: És gyakorlatilag ő ugye az építészmérnök, Pista, tehát építészet, te tudod, én a építőmérnök voltam, de hallottam Pogány Frigyesnek az előadását, lehet, hogy arra te már nem jártam, mert te nálam fiatal,
0: nem.
1: Szenzációs volt. Tehát az ember, a környezet és a funkció. És itt, hát ugye a Gyuri, a Skardelián nyilván hallotta, mert én egyébként átjártam az építészek, én aki kerültem a műhelyzetemet, ahogy csak tudtam, mindegy, bejártam a Pogány Frigyes előadásaira, mert annyira szerettem, és annyira jó volt. Na most itt van a Skardeli, aki tervezte ezt a Puskás Arénát. Na most képzeld el, ő járt a kettős rangadókra, ő igen Újpest szurkoló, ő felvállaltan Újpest szurkoló, mi elvileg nem vállalhatjuk fel, nem mindent.
0: Tehát ő a Földtani nem. Intézet felüli karéiban
1: nagyon jó
0: ezeket
1: mondod,
0: a meccseket.
1: De ugye ő az ember, ő a mérnök, mi a környezet? A környezet a Dávid úr által tervezett régi Népstadion, de megmaradtak a pilonok, amire ugye kiderítette a Gyuri, hogy azok már nem, a Skardeli, hogy azok már nem teherbírók, de mégis meg akarta
0: hát
1: hagyni.
0: Most látványelemként vannak
1: és
0: jelen.
1: És látványelemként ott van, mint hogy a Puskás Múzeumnak is, a középső öltöző főépület.
0: Ott viszont az eredeti épület.
1: Ezt akarom mondani.
0: Kipofúzva.
1: Tehát magyarul menne van a hagyomány.
0: A toronyépület, ami egy pár emeletes kis.
1: Tehát megmaradt a hagyomány,
0: kubus.
1: Ugye a funkció mondjuk ki a futball, mert most már nincs atlétikai pálya. Tehát tökéletesen élik a Pogány Frigyesnek az ember, a hagyomány, környezet, funkció. Tehát ez ennyi. Tehát, és egyébként én azért vagyok a Gyurinak hálás, mert ő is, amikor megy ebbe a stadionba, persze megy mostani válogatottra, megy Szoboszlait nézni, és nem Bene Ferencet, vagy Albert Flóriánt, vagy egy Farkas Sancsit, mint mi régen, de mégis ugyanabba a stadionba megy be, ami 53-ba épült meg, és a saját gyerekkor, tehát szerintem ez egy zseniális dolog.
0: Azért elképzelem, amit Skardeli elindul a Puskás Arénába, hogy kimegyek a stadionomba.
1: Persze.
0: Na
1: persze.
0: Hát remélhetőleg akkor ezt kettős rangadón, vagy kettős rangadókon is majd megteheti. Meglátjuk a labda, ahogy szokták mondani, az MLS, vagy a klubok tér felén pattog. Kettős rangadók, Újpest, Ferencváros, illetve a frissen feljutó Vasas és Honvéd. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle Balai Attilának és Turi Gábornak. Köszönöm, hogy itt voltak velünk.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek, szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: podcasten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

0: Első bálozók a döntőben három magyar játékossal a pályán, közülük bár ketten is betalálnak, a végén a nevető negyedik ünnepelhet. Sorozatunk hatodik részében az 1961-es begdöntőt idézzük fel. Alig telt el egy év, hogy Puskás Ferenc egyedülálló teljesítményével máig rekordnak számító módon sorozatban ötödik győzelmét gyűjtötte be a Real Madrid. A bajnokcsapatok Európa kupája újabb legendás évaddal szolgált a futballszerelmesei számára. Az 1960-61-es idény több szempontból is úttörő volt. Először maradt le a trófeáról a Real, amelynek végzetét ráadásul a katalán ellenlábas Barcelona okozta. A két csapat párharca során pedig megszületett az elit sorozat ezredik gólja. A sorsolás szeszélye már az első körben egy párba állította a két spanyol gigászt. A bajnok jogán résztvevő Barcelona a selejtezőben könnyűszerrel búcsúztatta a belga Lircét, hogy aztán a címvédőként erőnyerő madridiakkal akasszanak ismét tengelyt. Az előző idény elődöntőjében már összecsaptak a felek, ám akkor az izgalmak elmaradtak. A blankók kettős győzelemmel mentek tovább. Ezúttal viszont teljesen másképp alakult a párharc. Madridban a Beck ezredik gólját jegyző Luis Suáreznek köszönhetően 2-2-es döntetlent ért el a Barca, amely tehát kedvező helyzetből várhatta a hazai visszavágót. A Katalóniában rendezett mérkőzés azonban botrányba torkollott. Már az első meccs végén megítélt barcelonai büntető jogosságát kétségbe vonták a madridiak, de ennél is nagyobb felháborodást keltett a visszavágó bírájának, az angol Reginald Leaf-nek a tevékenysége. Hiába találtak be négyszer is a kapuba a vendégek, a játékvezető három gólt érvénytelenített. Az összecsapás másnapján megjelent francia sportnapilap a L'Équipe gyalázatosnak nevezte a bíráskodást, a Real szélsője Hentó pedig összeesküvést sejtett a háttérben.
1: Minden jel arra mutatott, hogy meg akarják szakítani a győzelmi szériánkat. Azt akarták elérni, hogy végre más csapat nyerje meg a Becket, nem mindig ugyanaz,
0: mondta Hentó. A Barcelona ekkor már európai szintéren is egyenrangú kihívója volt az ősi riválisnak. A gránátvörös kékek nyerték meg a vásárvárosok kupáját 1958-ban és 1960-ban is, a bajnokságban pedig egymás utáni két idényben utasították maguk mögé a blankókat. A katalán sztárcsapat 50-es évekbeli tündöklése Kubala László megszerzésével indult. Az itthon többi közt a Ferencvárosban és a Vasasban is játszó támadó a kiépülőben lévő kommunista diktatúra elől menekült el Magyarországról. 11 éven át kápráztatta el játékával a barcelonai közönséget, volt, hogy egy mérkőzésen 7-szer vette be a jobb sorsra kárhoztatott Sporting Gijón kapuját. Kubala népszerűsége akkora méreteket öltött, hogy új és nagyobb otthont kellett találni a Barcelona futballcsapatának, amely így a 90 ezer férőhelyes Camp Nou-ba költözött. Kubala hívására nem sokkal később csatlakozott az együtteshez az időközben disszidáló Cibor és Kocsis. A félelmetes barcelonai támadósor 1960 aranylabdásával, Luis Suárezzel és a brazil Evaristóval volt teljes. Ez az ötös fogat gyakran tört borsot a Puskás, Hentó és Di Stefano fémjelezte Real orra alá. Így emlékezett vissza erre az időszakra Puskás Ferenc.
2: Miközben mi megnyertük a Becket 1959-ben és 1960-ban, a Barcelona kétszer is bajnok lett. Nagyszerű csapatuk volt, és úgy tűnt, bármikor legyőzhetnek minket. A magyar srácok különösen kíméletlenek voltak, még telefonon is felhívtak, hogy az orrom alá dörgöljék.
0: Ekkor tájt a Catenaccio későbbi atya, a tiltott eszközökhöz és habozás nélkül nyúló Elenio Herrera volt a Barca edzője, aki azonban a bajnoki címmel és VVK sikerrel zárult 1959-60-as idény után távozott a klubtól. A három magyar ellenben maradt, és velük a pályán ütötte ki a Beckből a Barcelona a Realt. A katalán együttes a visszavágón Verhész és Evaristo góljával 2-0-ra vezetett, amikor Canario találata a végjátékot még izgalmassá tette, de összességében csak a szépítésre volt elég. A gránátvörös kékek ezzel a győzelemmel véget vetettek a Real Madrid európai uralmának, ám az üresen maradt trónt nem ők foglalták el, hanem a Benfica. se róla, valóban kivételes képességű játékosok alkották a lisszaboni sztárcsapat keretét az 50-es években, ám a klubot Gutmann Béla érkezése emelte új szintre. A két háború között virágzó dunamenti iskolán nevelkedett Gutmann Brazíliát is megjárta, mielőtt a Portóban begyűjtött bajnoki cím után Lisszabonban horgonyzott le. Ott aztán egy csapásra fenekestől felforgatta az egyesület életét. Gutmann az első döntésével legalább 20 játékost küldött el a Benficától, helyükre pedig fiatal tehetségeket emelt ki az utánpótlásból. Ilyen játékos volt Eusébio is, de ő csak 2 évvel később a meggyőzelem után csatlakozott a Gutmann kerethez. Az ekkor 60 éves edző zseni első idényében bajnok lett a Benficával, és indulhatott a Beck következő kiírásában. A portugál bajnok a selejtezőben a skót Harcot oda-vissza megverve búcsúztatta, a 8. döntőben pedig az újpesti Dózsával került össze. A lila-fehér bajnok csapata Crvena Zvezda testén keresztül jutott el a legjobb 16 közé. A belgrádi 2-1-es sikert egy hazai 3-0-ás győzelem követte. A visszavágó már Szusza Ferenc is játszhatott. A kinti meccsen nélküle nyert a Dózsa Göröcs és Kuharszki találatával.
3: Benfica gyorsaság, Újpest technika.
0: Ilyen és ehhez hasonló címekkel hangolt a portugál sajtó a magyar bajnok lisszaboni látogatására. A Népsport így jellemezte az Újpest ellenfelét.
3: A Benfica most igazán nagyszerű csapat. Együttes a szó igazi értelmében, és nincs gyenge csapat része. Kivétel nélkül átlagon felüli képességgel rendelkező labdarúgók alkotják. Technikailag jól képzettek. Értenek a biztonságos védekezéshez, a 4-2-4-es formáját játsszák, de emellett sokat és lendületesen támadnak. Gyorsak, néhányan kivételesen gyorsak, és erőszakosak is a csatárok, van közöttük nem is egy veszélyes lövő.
0: A sportnapilap írása Gutmann Bélát is méltatta az összecsapás előtt.
3: A magyar edzőnek itt rendkívül nagy a tekintélye, nagyon népszerű ember. Kitűnőek az eredményei is. Előbb a Porto csapatával nyert bajnokságot, majd a Benficát vezette fel a bajnoki létre a legmagasabb fokára. Legutóbb a Benfica az Atletico Portugal ellen 3-3-as eredményt ért el, jelenleg a táblázat élén áll.
0: Magyar szemszögből rémesen alakult a párharc első mérkőzése. A felázott talajon már az első félidőben 5-5 vágott a Benfica. A portugálok 6-2-es győzelme szinte formalitássá varázsolta a budapesti visszavágót. A Népsport így tudósított.
3: A Benfica csapata az első félidőben egészen kiváló teljesítményt nyújtott. A hátsó alakzatok játékosai jól helytáltak. Elsősorban a balhátvéd Cruz és a biztonságosan játszó Arthur teljesítményét lehet kiemelni. Neto és Sarajevo az első félidőben kitűnő labdákat adott a csatároknak, a másodikban már visszaestek. A támadósorban José Augusto gyors, jól cselező játékos, pontosak voltak a beadásai. Santana jól vette ki a részét az összjátékból, Aguás kitűnő lövő és jól irányító középcsatár. Koluna bal összekötő, a mezőn kiemelkedően legjobb játékosa volt. Ő a csapat karmestere.
0: A visszavágó legalább a becsületgőzelmet megkaparintotta a Dózsa, amely 2-1-re nyert a novemberi mérkőzésen és búcsúzott a sorozattól.

A legjobb 8 között a Benfica még ennél is magabiztosabban ejtette ki a dán bajnokat, az Aarhus együttesét. Eközben a Barcelona is nagyobb megerőltetés nélkül jutott túl a csehszlovák Spartak Hradec Králové-n. Az elődöntőben a Benfica útjába a bécsi Rapid került. A párharcot hazai környezetben kezdő portugálok 3 gólos előnyüket Ausztriában is megtartották. Beszédes, hogy a Benfica otthon lejátszott meccseinek eredménysora hogyan mutat. 3-0, 6-2, 3-1 és újra 3-0. 4 mérkőzés, 15 szerzett gól. A hazai sikerek javarészt megalapozták a döntős szereplést. Mindeközben a Barcelona csak a 3. mérkőzésen Brüsszelben tudta dőlőre vinni a Hamburg elleni elődöntőt. A katalánok és az egyre jobb erőkből álló nyugatnémet bajnok is 1 góllal nyert otthon, semleges pályán pedig Evaristo döntött. Az 1961-es begdöntőt Bernben, a Wangdorf stadionban játszották, ugyanott, ahol a 7 esztendővel korábbi világbajnokság fináléját.

0: Cibor és Kocsis hátán már akkor felállt a szőr, amikor beléptek a stadionba. Hát még amikor megtudták, hogy ugyanazt az öltözőt kapta a Barcelona, mint 1954-ben a magyar válogatott. A két játékos végül a folyosón öltözött át. A berni stadion gyepére három magyar futott ki a Barcelonában. Kubalát, Cibort és Kocsist is a kezdőbe jelölte Orizaola mester. A túloldalon Gutmann Béla a csapatkapitány José Aguásban bízott, aki a döntőig vezető úton tízszer köszönt be. 20 perc után Kocsis fejesével szerzett vezetést a Barcelona. Jobb oldalról Verhész ívelte be a labdát, a kocka becenévre hallgató csatár pedig kissé visszafelé mozogva a hálóba bólintott. Alig telt el fél óra a mérkőzésből, amikor két perc alatt fordított a Benfica. Előbb a bal oldalon elfutó Kavim lövésszerűségét pofozta közelről a hálóba Aguás, majd a katalán hátvéd Genzana fejéről olyan kellemetlenül pattant tovább a labda, hogy azt Ramajec kapusa saját gólvonala mögé ütötte. Ide kívánkozik a megjegyzés, hogy a hálóőr a 2013-as haláláig megesküdött rá, hogy nem haladt át a gólvonalon a labda. A bekdöntők történetének első öngoljával 2-1-es előnnyel vonult szünetre a Benfica. Az 55. percben aztán az égből aláhúló labdát kapásból fél fordulattal vágta a jobb alsóba Mario Coluna, és a ragyogó gól már 3-1-es portugál vezetést ért. Ki gondolta volna, hogy ezt a mozdulatot is felül lehet múlni azon a meccsen. Negyed órával a vége előtt Cibor káprázatos góllal hozta közelebb a Barcelonát. Szemben a kapuval nagyjából 20 méterről dropból vágta ballal a létszalá labdát az a Cibor, aki az 54-es VB döntőben is betalált a Wangdorfban. A vége 7 évvel később is ugyanaz lett. 3-2. Átkozhatták a katalánok még a svájci kapufákat is. Egyes források szerint 4 ízben is a kapufa akadályozta meg a Barcelona gólját. A döntőre így emlékezett vissza Cibor Zoltán néhány év elteltével.
1: Ezen a bekdöntőn mi szereztünk vezetést egy ragyogó kocka góllal. A Benfica szerencsés körülmények között egyenlített, majd rúgta a második gólját. Soha nem felejtem el, amikor vezetést szereztek. Kocka csak legyintett, otthon vagyunk, mondta. 3-1 után begorombultam. A 75. percben 20 méterről hatalmas gólt lőttem. 3-2 lett a vége, mint 7 éve. Én 54-ben a nyugatnémetek ellen a vereség után sírtam. Most viszont nevettem. Mi más lehetett volna tenni? Az a meccs meg volt írva a sorskönyvében, hogy újra ugyanolyan arányú vereséggel végződjék. Az a Bern, az a Wangdorf stadion egy ördögi hely.
0: A Népsport pedig két nappal később számolt be a mérkőzésről, a magyar játékosok megemlítése nélkül.
2: Negyed óra után a Barcelona vette át a játék irányítását, vezetéshez is jutott. A 30. percben állt be a fordulat, ekkor a portugálok 2 perc alatt 2 gólt rúgtak. A szünet után ismét a spanyol csapat rohamozott, de a gólt mégis a Benfica érte el. 2 gólos vezetés után a portugálok erősen védekeztek, a Barcelona 2 kapufát és csak 1 gólt rúgott.
0: A Benfica először hódította el a bajnokcsapatok Európa kupáját. A lisszaboni együttes lett az első portugál győztes az elitsorozatnak, és Gutmann Béla az első magyar edzőként emelhette magasba a nagyfülű trófeát. Az 1960-61-es idény után a Barcelonától Kubala László és Cibor Zoltán is távozott. Kocsis Sándor még további 5 évig erősítette a gránátvörös kékeket. Akkor kevesen gondolták volna Katalóniában, hogy a Barca első meggyőzelmére még 31 évig kell várni. Ez volt tehát az 1961-es bekdöntő. Sorozatunkat holnap folytatjuk itt a Nemzeti Sport Rádióban. 8 gól, abból Puskás egymaga 3-at vállalt, mégis szomorkodhatott. A Benfica másodszor ért a csúcsra, a Real először veszített a fináléban. Dióhéjban így foglalható össze az 1962-es bekdöntő. A sorozat 7. részében a legrangosabb klubtorna egyik klasszikus párharcát mutatjuk be. május. Az Egyesült Államok fokozza a jelenlétét Dél-Vietnámban. Marilyn Monroe dallal köszönti a 45. születésnapját ünneplő John F. Kennedy elnököt. Pap László a Dan Christensen legyőzésével megszerzi a Profibox Európa-bajnoki címét Bécsben. Turbulens időszak volt ez a világpolitika, a popkultúra és a sport történelmében is. Az események zsúfoltságából viszont messze kiemelkedik egy azonnal klasszikussá nemesedett párharc a labdarúgó bajnokcsapatok Európa-kupájában. 1962. május 2-án Amszterdamra figyelt minden futballbarát. A sorozat történetének rekordbajnoka egy év kihagyás után visszatért a legnagyobb színpadra. A Real Madrid ellenfele a címvédő Benfica volt a BEC 7. fináléjában. Az egyik oldalon Puskás és Di Stefano, a túloldalon Gutmann Béla és felfedezettje, a 20 esztendős mozambiki csillag Eusebio. Az emlékezetes összecsapás szinte eleve elrendeltetett.

0: A Benfica előző évi sikerének még nem lehetett részese a portugál futball Cristiano Ronaldo előtti legnagyobb csillaga. A fekete párduc becenévre keresztelt Eusébio Mozambikban látta meg a napvilágot 1942-ben. Itt is fedezték fel a 10 éves tehetséget a Sporting játékos megfigyelői. Na de akkor mégis hogyan lett a lisszaboni klub ősi riválisának, a Benficának a legendája Eusébio? Ehhez Gutmann Béla dörzsöltsége kellett. Történt, hogy az edző Zseni Borbélyhoz ment, ahol pedig találkozott régi barátjával, a brazil José Carlos Bauerrel.
1: Nagy boldogan üdvözölt engem, majd mesélt arról, hogy éppen Lisszabonban volt körúton és hamarosan Afrikába megy. A lelkére kötöttem, hogy ha valaki felkelti a figyelmét a portugál játékosok közül, akkor jegyezze meg nekem a nevét. Egy hónappal később ismét találkoztunk a Borbénál. Kérdeztem tőle, mi a helyzet, találtál nekem valakit? Mire ő? Ne is mondd! Ráleltem egy fekete fiúra Mozambikban, még meg akartam neked szerezni, de 20 000 dollárt kértek érte azok a bolondok. Hogy hívják a kölyköt, kérdezem. Erre ő, Eusébio a neve.
0: A fekete párduc ekkor a Sporting fiók csapatához tartozott, és a mozambiki fővárosban ejtette ámulatba a közönséget. Gutmann nem habozott, azonnal ajánlatot tett Eusébiónak, akit később hiába próbált 500 000 eszkódóval észhez téríteni a Sporting képviselője. Gutmann még testőrt is rendelt Eusébio mellé, hogy így szabjon gátat a lisszaboni rivális próbálkozásainak. A mozambiki csillag 1961 elején már a Benficában pallírozódott, azonban az első begdiadalban még nem vállalhatott szerepet. A döntő után nem sokkal már Pelé Santosa ellen lépett pályára Párizsban. A találkozóról másnap így számolt be a L'Équipe.
2: Eusébio 3, Pelé 2.
0: A 20 esztendős gyöngyszem 3 gólt jegyzett a begdöntőig vezető úton az 1961-62-es idényben. Hiába számított címvédőnek a Benfica, nem vezetett könnyű út Amsterdamba. Az első fordulóban az Ausztria Wiennek a bécsi 1-1 után hazai környezetben már 5-öt vágott a Gutmann csapat. A 8 között a nyugatnémet Nürnberg otthonában 3-1-re kikapott a Benfica. A portugálok nem estek kétségbe. A visszavágón egy fél idő alatt megfordították a párharcot, a számláló végül 6-nál állt meg. Következett az elődöntő, és a 20. században az angol csapatok közül először duplázó Tottenham Hotspur. A lisszaboni első mérkőzése megszerzett 2 gólos előny dacára szörnyen nehéznek ígérkezett a londoni visszavágó. Gutmann Béla észlelve ezt, elébe ment a dolgoknak. A sajtót a kortársakat megelőzve tudatosan használta a magyar szakvezető, aki így próbált megnyomást helyezni a játékvezetőre.
1: Elárultam az újságíróknak, hogy vérfürdőt várok és féltem a játékosaim testi épségét, mert a Tottenhamből Dave McKay és Bobby Smith sokszor durván játszik. Ezt hallva az újságírók szinte azonnal rohantak a mérkőzés dán bírójához, Paulsenhez, akinek elmondták, hogy szerintem ő nem elég erélyes egy ilyen hőfokú meccshez. Ez egy régi trükk, de bevált. Paulsen szoros pórázon tartotta a briteket, sorban kaptuk a szabadrugásokat.
0: A Benfica hamar betalált a londoni mérkőzésen, és bár fordított a Tottenham, de a 2-1-es győzelme kevésnek bizonyult. A portugál csapat egymás után másodjára jutott be a begdöntőjébe.

0: Eközben a másik ágon a 35 esztendős Puskás és az egy évvel idősebb Di Stéfano vezetésével a Real Madrid is elmasírozott a döntőig. Bár a Blancók sztárjai korosodtak, ez az eredményekben nem mutatkozott meg. Az 1961-62-es idényben a bajnokságban címet védett a Real, amely a spanyol kupát is elhódította a hazai porondon. Fűtötte a bizonyítási vágya madridiakat Európában, ugyanis az előző kiírásban a Barcelona a nyolcaddöntőben kiejtette az ötszörös győztest. Ezúttal semmit nem bíztak a véletlenre Miguel Muñoz tanítványai. A selejtezőben kettős győzelemmel búcsúztatták a jobb sorsra érdemes Vasast. A budapesti összecsapáson a Real nélkülözni kényszerült Puskást. A magyar politikai vezetőség alig ha tűrte volna, ha a disszidált labdarúgó elutazik a spanyolokkal Magyarországra. A 2-0-ás madridi diadalt hozó találkozóról így tudósított a Népsport.
1: A Vasas játékosok szembetűnően lassúnak bizonyultak, összjátékuk rendkívül pontatlan volt. A csapatrészek között nem volt megfelelő kapcsolat, a hátsó sorok teljesen elvesztették biztonságukat, a csatárok nem mozogtak eleget, nem segítettek hátul, egyéni megoldásaik nem sikerültek. A Real Madrid most is bebizonyította, hogy kitűnő csapat. Játékosai rendkívül gyorsak, fürgék, mozgékonyak, kemények és erőteljesek. A spanyolok céltudatos, fegyelmezett csapatjátékot játszanak, s csapatrészeik megfelelő kapcsolatot tartanak egymással. A csatárok sokat segítettek hátul is, s volt erejük a támadások befejezésére is, szünet után pedig már az egész együttes a védekezésre összpontosította erejét, és biztosan győzött.
0: A visszavágó már játszott Puskás. A Népsport fel is tüntette a magyar játékos nevét az összeállításban, de teljesítményének részletezését kikerült a tudósító. A következő körben viszont már megkerülhetetlen volt Puskás, aki 3 góllal terhelte meg a dán bajnok kapuját. Rojtosra lőtték az Odense hálóját a madridiak, hiszen összesen 12-szer találtak be, a prímet Di Stéfano vitte 4-gyel. A negyed döntőben a Juventus ellen megszenvedett az ötszörös győztes, a torinói vendégsikert olasz győzelem követte Madridban, 3. mérkőzés döntött Párizsban, 3-1-re jobbnak bizonyultak a spanyolok. Ez volt a sorozat legnehezebb része a Reálnak. A 4 között a belga Standard Liège szemben 4-0, 2-0. Jöhetett a finálé Amsterdamban.

0: 1962. május 2-án egy szokatlanul hideg este fogadta a csapatokat Hollandiában. Gutmann Béla az előző évi fináléhoz képest két helyen módosította a kezdő felállást. Bekerült a csapatba a 20 esztendős Eusebio és a bal szélső Simoes. A Real Madridnál Munoz mester a Tejada, Del Sol, Di Stefano, Puskás, Hentó támadó ötösnek szavazott bizalmat. A több mint 60 ezer néző előtt rendezett mérkőzésen 40 perc alatt mester hármast ért el Puskás. Előbb Di Stefano szöktette a félpályáról induló magyart, aki a 16-oson belőre érve ballal gurított a bal alsóba. 5 perccel később jó 25 méterről eresztett meg pattogós lövést ugyanabba a sarokba Puskás, ekkor pedig már 2-0 állt az eredményjelzőn. A 35 éves klasszis a félidő végén egy elécsorgó labdát a védő elől tovább tolt, majd 15-ről ballal zúdította a jobb alsóba. 3-2, mert hogy időközben Aguas egy kapufáról elépattanó labdát a hálóba vágott, majd Kolona jóvoltából egyenlített is a Benfica. Jött a félidő, és jött Gutmann. A motivációs képességeiről messze földön híres vezetőedző szakadatlanul győzködte játékosait arról, hogy hiába az egy gól hátrány, ők nyernek majd. Erre így emlékezett vissza José Augusto.
1: Uraim,

Gutmann Béla a csúcsra ért, tudta ezt ő is. A pályafutása fénypontján a 63 éves szakvezető joggal gondolhatta, hogy a párját ritkító sikerek láttán a Benfica vezetőségénél kiharcolhat akár egy 65%-os fizetésemelést is. Rosszul gondolta. A Lisszaboni Egyesület elöljárói még a Nürnbergi szállásának felét is kiszámlázták Gutmann felé, mondván, az edző géniusz engedély nélkül biztosított szállást a feleségének a Beck negyed döntő előtt. Gutmann megharagudott, és a legenda szerint távozása pillanatában azt kívánta, hogy 100 évig ne nyerjen nemzetközi trófeát a Benfica. Mint oly sok legendát, ezt a történetet is sok-sok rejtély övezi, de egy dolog kristálytisztán látszik. A lisszaboni csapat azóta 8 fináléban bukott el Európában. Rögtön mindjárt az 1963-as Beck döntőben, amiről holnapi részünkben számolunk be.

0: Megdöntő 1963. A kétszeres címvédő Benfica a 8. bajnokcsapatok Európa kupája idényének is esélyesként vágott neki. A portugálok kispadján azonban változás történt, ugyanis a sikeredző Gutmann Béla távozott, sőt megátkozta a klubot. Erről Bene Ferenc, a Nemzeti Sportrádió szakértője beszélt.
1: Nagyon érdekes történet. Ugye a 61-es, 62-es BEC döntőt megnyerte a Benfica Gutmann Béla vezetésével tudomásom szerint, és utána a következő évi szerződés feltételein szeretett volna javítani, és ezt az akkori Benfica vezetés nem teljesítette Gutmann Béla számára, és a legenda szerint, mert igazából nincs rá bizonyíték, de egy hatalmas történet, és akár így is történhetett. Gutmann Béla miután otthagyta a csapatát, a lisszaboni Benficát, akkor úgymond megátkozta a csapatot, hogy 100 évig nem fognak ugye nélküle nemzetközi kupagyőzelmet elérni. Hát és ez valami példátlan sorozatot indított el, tehát én nem is tudom, hogy az európai vagy akár a világ labdarúgásában van még egy olyan klub, amely ezután 8 európai kupa döntőt veszített el. Egészen elképesztő volt közte, nyilván simán elbukott döntő, de volt közte 11-esekkel elbukott, és hát ez olyannyira felértékelődött ez a történet, hogy azt is hallottam, hogy Eusébio még életében felkereste Gutmann Béla sírját, és hát elnézést kértek tőle, és igyekeztek rávenni úgymond lelkileg, hogy a szellemét oszlassa fel ezt az átkot, mert már-már példátlan PEC sorozat vagy ezüstérem sorozat sújtja a Benficát azóta, és ez az átok azóta is létezik, és hát nem oldotta fel Gutmann Béla szelleme, úgyhogy hát nagyon büszkék vagyunk rá, mi magyarok, hogy egy ilyen legendás edzővel kapcsolatban hoznak össze minket, és a Gutmann átok az továbbra is létezik, és kíváncsi vagyok, hogy tényleg megél a 100 évet.
0: A Benfica tehát új edzővel, a chilei Fernando Riera-val vágott neki az új idénynek, ahol a Dukla Prágát és a Feyenoordot is legyőzve a döntőbe jutott. Na de akkor nézzük a másik oldalt. Az AC Milan története során másodszor jutott a sorozat fináléjába úgy, hogy a döntőig vezető úton 4 meccsen összesen 31 gólt szerzett, míg csak 5-öt kapott. Az olaszok tehát Nero Rocco vezetésével az első győzelmükre készültek. 1963. május 22-én játszották a sorozat döntőjét a londoni Wembley stadionban. Hallgassuk meg a mérkőzés olasz nyelvű összefoglalóját.
2: La mezzala sinistra si porta in area milanista, rete. Al 18esimo del primo tempo.
3: Altafine. Rete, pareggio. Milan 1, Benfica 1. A pareggio.
2: Portiere. Respinge Costa Pereira, rete, ha segnato in questo momento Altafini, 2-1 per il Milan, è il 20esimo del primo tempo.
0: A Milan tehát első olasz csapatként országa első BEC sikerét aratta az olasz-brazil José Altafini 2 találatával, ami válasz volt Eusébio első góljára. A sorozat gólkirálya egyébként Altafini lett 14 góllal. A döntőről és a Milan újdonságnak ható stílusáról Kéri Andrással, a Juventus Academy edzőjével beszélgettem.
4: Hát igazából ez egy fantasztikus siker volt, Nero Rocco volt igazából, akinek egy sajátos játékelképzelése vezetett eredményre, nem csak Olaszországban a 60-as években, hanem valójában ugye Európában is, sőt, hát ugye a később a világot is sikerül megkódítani a világkupa begyűjtésével. És igazából az általad említett 63-as

0: tagja egyébként. A későbbi szövetségi kapitány többek között ugye Cesare Maldini, vagy éppen Giovanni Trapattoni kulcsjátékosok voltak, és hát nyilván Rivérát nem kell senkinek bemutatni. Ugye összesen Roccóval két döntőt nyert a Milán, 63-ban és 69-ben, és 63-ban a Benficát úgy sikerült legyőzni, hogy ugye a Benfica szokásához szíven egy rendkívül kreatív, kombinatív csapattal állt fel, és ennek a csapatnak volt a feje, az a Coluna, aki ezen a mérkőzésen is Eusebióval és Torresszel ugye összehozzák a vezető gólt, ezen a meccsen a Benfica 1-0-ra vezet, és igazából a mérkőzés első részében a sok helyzetet eltékozó Altafini végül is duplázni tud, és igazából így tud fordítani a Milán, és hát van ugye egy nagyon érdekes dolog, hogy a mérkőzés előtt a taktikai zsenialitásáról ismert Roccó, ugye kihagyta a csapatból azt a Madisont, aki az egyik kedvenc játékosa volt, és megérzésére hagyatkozva beállította Pivatellit, aki egy meglehetősen szürke futballista, de az volt az ő szerepe, hogy bármilyen módon, de állítsa meg Colunát. És Pivatelli ezen a mérkőzésen, amikor megindul egyszer a Benfica, ha jól emlékszem, ott már 1-1-es állásnál, akkor a félpályánál szabálytalankodik úgy Colunával, hogy igazából megsérül a játékos, és igazából így a játékszervezőjét, Eusebio mellett a legértékesebb labdarúgóját elveszíti a Benfica. Ne feledjük el, hogy ez az az időszak, amikor még cserélni nem tudtak a csapatok, tehát igazából egy olyan mérkőzésen tud Roccó megérzésének köszönhetően győzni a Milán, amikor igazából egy relatíve szürke eminenciást állított a csapatba, és Pivatelli, bár nyilván taktikai szempontból nem így tervezte a Milán, de valójában Pivatelli nem szándékosan, de egy sérülést okoz Colunának, és egy-egy után valójában már a Milánnak több helyzete van, és Altafini meg is rúgja az említett második gólját, és összességében a meccsképé alapján a Milán ezt a döntőt megérdemelten nyeri meg, de úgy gondolom, hogy úgy volt fair, hogy ezt megemlítettük, hogy egy ilyen Colunna szempontjából egy ilyen drámai következménye volt ott a Pivatellivel való találkozásnak, és nagyon érdekes, hogy évtizedekkel később, amikor ezt a döntőt neki felemlegették, akkor mindig Trapattonira volt mérges, mert ő úgy emlékezett, hogy Trapattoni szabálytalankodott vele szemben, de nem így volt, de összességében az egész szezont megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a Milán teljesen megérdemelten aratott győzelmet egyébként Európában, és ez volt az a fordulópont, amikor az olasz játékelmélet egyfajta defenzivista futball, annak ellenére, hogy egyébként rendkívül technikás játékosai voltak a Milánnak, és számtalan gólt is szerzett ez a csapat a Roccó irányítása alatt, de mégis ez volt az az első nagy európai kiugró győzelem, ahol megtörte egy csapat, ez esetben a Milán, a korábban ugye a Benfica, illetve a Real Madrid lendületét, hiszen ugye a Lisszabon és ugye Madrid jelentette Európa fővárosát ezt megelőzően, azáltal, hogy ugye a Benfica, többek között nyilván Gutmann Béla zseniális munkájának is köszönhetően, meg ugye a Real Madrid, tehát ez a két csapat uralta az ezt megelőző években az európai futballt, és ugye játszotta sorba a döntőket.
1: Egyébként Olaszországon belül mekkora volt ennek a sikernek az értéke, mert ugye az olaszok mindig kicsit máshogyan tekintenek erre, mindig a bajnoksága azt hiszem a legfontosabb az ő esetükben, de nyilván beket nyerni, el kell ismerni.
0: És nagyon régóta vártak rá az olaszok. Ne feledjük el, hogy mielőtt elindul a Beck, mint sorozat. Előtte azért természetesen már számos kupa, tehát közép-európai kupa és a többi vendégként szerepeltek csapatok. Számos egyéb versenysorozat volt, de hát ugye tudjuk, hogy itt a második világháború azért megakasztotta általában a sportéletet Európában, a futballt is, és amikor úgymond újraindul ez a történet, és igazán kiemelkedő, ugye a Grande Torino révén, klubcsapata révén, amely konkrétan szinte időszakban a teljes olasz válogatottat adta túlnyomó részt, akkor ugye a Grande Torino, ugye többek között ugye Gersten Ernővel a fedélzeten lezuhan, ugye ez az a híres szupergai tragédia, tehát az olasz futball nagyon ki volt éhezve arra, hogy klubfutball szintjén is csúcsra tudjon jutni, addigra ugye a nemzeti válogatott a 30-as években már begyűjtött két világbajnokságot, 36-ban ugye volt egy olimpiai siker, akkor az olimpiai kerettel, illetve ugye 68-ban aztán jön majd az Európa bajnoki siker itt Fakettékkel, de nagyon fontos volt ez a klubfutballbeli siker, hiszen akkor, amikor a Grande Torino ez a szerencsétlenség történt, akkor még ugye Beck nem volt, és biztos, hogy ha már lett volna ez a versenysorozat, akkor a Grande Torino is a egyik fő esélyese lehetett volna, talán a Európa legjobb csapat volt akkor, tehát valójában ez egyfajta elégtétel volt az olaszoknak az, hogy a 60-as években előbb a Milán, majd pedig Elenio Herrera révén az Inter, tehát valójában Milánó városa vált a európai futball fővárosává.
2: Végezetül pedig hallgassuk meg, hogyan írtak a Milán sikeréről pár nappal a finálé után. Csehszlovákiai sport 1963. május 28. Új együttes tündököl a kupa fényében. A bajnokcsapatok Európa kupája az elmúlt esztendőkben a Pireneusi félsziget házi bajnoksága volt. A Real vagy a Benfica egyéb egyesület nem jutott szóhoz. Amikor most a 8. évfolyamban sorra kerülő a döntő, még mindig úgy látszott, hogy folytatódik a hagyomány. A kupa ismét a Pireneusi félszigetre vándorol. Illetve el sem kerül onnét, hiszen tavaly a lisszaboni Benfica csapata vitte haza. Most aztán mégis változott a helyzet, sem a Real, sem a Benfica egy új egyesület szerezte meg a kupát, az AC Milan. Az olasz labdarúgás egyik legkiválóbb együttese az olasz bajnokcsapat. A Real Madrid 5-ször, a Benfica 2-szer szerezte meg a kupát, most 800-szor az olasz együttes iratkozott fel a névsorba. A csillagok fénye letűnőben van. A kollektív játékfelfogás biztosítja a csapat sikerét, az egyéni tündöklésnek a modern játékban egyre jobban befellegzik. Amikor felvetették a kérdést, vajon a Real Madrid miért maradt alul az 5-szörös kupagyőzelme után, általában az volt a válasz, hogy Di Stefano, Puskás és Hentó megöregedett. Nos, ez csak részben van így, az igazi ok az, hogy Bernabeu-nak, a Real Madrid tulajdonosának elfogyott a pénze, és nem tudott újabb csillagokat szerezni, pedig annak idején sokszor felmerült Pelé neve is. Láttuk a televízióban a Benfica és a Milán nagyszerű küzdelmét, nyomban utána láttuk a nagy rangadót, a Dukla-Ostrava mérkőzést, sőt, a budapesti televízió képernyőjén az MTK Budapest Vasas találkozót is. Mi tagadás? Alacsonyabb volt a színvonal, de hát azt is tudjuk, hogy sem a Dukla, sem az Ostrava nincsen formában, és a budapesti csapatok is messze vannak az európai élvonaltól. Az ilyen színvonal különbség azt mutatja, hogy sürgősen tenni kell valamit, mert különben a bajnokcsapatok Európa kupájában vagy a többi kupa küzdelmében komoly szerephez nem juthatnak a közép-európai labdarúgás képviselői. Az olaszok már rátértek a helyes megoldás útjára. Amikor az olasz labdarúgás válságáról vitatkoznak, Carvaletti, az olasz válogatott egykori játékosa kijelentette, hogy azért gyenge a futballjuk, mert az egyesületek nem nevelik, hanem veszik a játékosokat. Nos, az AC Milan és az olasz labdarúgás szakított már ezzel. Íme az eredmény már kezd mutatkozni. Olasz játékosokkal is jó futballt produkálnak ott, ahol valamikor szintén csupán az idegen csillagok játszottak és vonzották a szurkolókat. Az oriundok, így nevezik az olaszosított külföldi játékosokat, csalódást keltettek sok élvonalbeli olasz csapatban. Az olasz klubok saját nevelésű játékosokkal igyekeznek meghódítani újból a szurkolókat, és ezt tartják az egyedüli helyes útnak. A brazilok sorozatos kudarca azt is mutatja, hogy nem a csillagok hozzák meg a sikert, mert hiszen a brazil válogatott valamennyi játékosáért nagy pénzeket fizettek volna az egyesületek, s mégis a sok csillag egy csapatban közepes eredménnyel szerepel, sőt, az európai portját igen sokan a brazil tündöklés letűnésének tartják. Joggal mondotta Pelé, hogy valami újat kell hozniuk, változtatniuk kell az eddigi felkészülési módszereken, ha 1966-ban is sikeresen akar szerepelni a kétszeres világbajnok.
3: Ismétlésképpen tehát az 1963-as bajnokcsapatok Európa kupáját az AC Milan nyerte a Benfica ellen 2-1-re. Holnap az 1964-es begdöntő történetét is bemutatjuk itt a Nemzeti Sportrádióban. Begdöntő 1964. Az AC Milan előző évi sikere azt bizonyította, hogy változás történt a technikás spanyol és portugál futball európai hegemóniájában. Ez az idény pedig erre a feltevésre csak ráerősített. A bajnokcsapatok Európa kupájának 9. döntőjét az Internazionale és a rekordgyőztes Real Madrid játszotta. Nézzük az olasz bajnok Inter útját. A selejtezőben az Everton múlták felül 1-0-ás összesítésben. Majd következett a Monaco, amelyet 4-1-es összesítéssel búcsúztatott Helenio Herrera együttese. Ezután a negyeddöntőben a Partizán következett, az elődöntőben pedig a Dortmund. Előbbit 4-1-es, utóbbit 4-2-es összesítéssel múlták felül. Nézzük a Real Madridot, amely együttesben ekkor még játszott a 37 éves Puskás Ferenc is, aki a döntőben is pályára lépett. A Blancók a Rangers legyőzése után a Dinamo Bukarestet is felülmúlták. Ezután jött a címvédő Milán, akiket 4-3-as összesítéssel ejtettek ki, majd az elődöntőben a Zürich 8-1-es sikerrel. A döntőt tehát az Inter és a Real játszotta 1964. május 27-én a bécsi Práter stadionban. Hallgassuk meg a meccs összefoglalóját.
4: Mazzolino. Rete. Ha segnato Mazzola. Cani, da Mazzola. Rete! Ha raddoppiato Milani.
5: segnato accorciando le distanze il Mazzola. Mazzola. Rete! 3-1. Vediamo Solti l'organizzatore.
3: Az Inter tehát története első sikerét aratta a Real Madrid 3-1-es legyőzésével. Az olaszok részéről Alessandro Mazzola 2 gólt szerzett, Aurelio Milani 1 találata mellett. A spanyol csapatból Felo talált be, akivel kapcsolatban érdekesség, hogy ez az egyetlen gólja a madridi együttes színeiben. A döntő további részleteiről és az Inter argentin edzőjéről Kéri Andrással, a Juventus Akadémia edzőjével beszélgettem.
0: Igazából az a folyamat, amit még a svájci szakvezető Karl Rappan indított el, hogy egyfajta nagyobb hangsúlyt helyezzen a védekezésre a kreatív csapatok ellen, ez teremtette meg azt, ugye, hogy akkor a Rappannál a szervet esetében a 3 védő mögé betette a biztosító játékost, és ugye Gianni Brera névén ezt nevezzük liberónak Itáliában, nyilván a védekezés magas iskoláját szem előtt tartó futballelmélet az olasz, és nyilván ez zene volt füleinek, elsősorban Rocconak. Rocco ugye ezzel az elképzeléssel nyert Európában, rengeteg gólt szereztek egyébként a Milán játékosai ettől függetlenül, miközben Herrera, amikor Olaszországba került, akkor ő már túl volt bajnoki címeken, ő ugye a Barcelona, Spanyolországban volt sikeres, ugye a Barcelonánál ugye Kocsissal, Ciborral, Kubalával, 2 bajnoki címet is szerzett, aztán ugye az Atletico Madriddal is sikeres volt, de Argentinában látta meg a napvilágot, de Marokkóban nőtt fel, és igazából Spanyolországban aratta a legnagyobb sikereket, meg Franciaországban, és úgy került Olaszország, hogy amikor átvette az Intert, akkor eredménytelen volt. Rocco ebben a párosban, hogy így mondjam, vezetett vele szemben, és idő kellett Herrerának, ami kitanulta az olasz játékelméletet, bele tudott illeszkedni abba a futballközegbe, és dicséretére váljék, hogy szélsőséges formában, hogy mondjam, bővítette a Catenaccio-t, hogy így mondjam. Tehát igazából tőle származik az, hogy 1-0-ás meccsekkel olasz csapatok képesek nyerni, és hát volt ugye egy csodálatos csapata, Zsáért, amikor beállítja, akkor születik meg igazából a Grande Intere az egyik év novemberében, és ugye sorra játssza ő is a döntőket, és ebből ugye 2 meg is tudnak nyerni. A 64-es finálé, amit említesz, ott ugye Sandro Mazzola egy óriási gólt szerez, egy éles labda felfelé megy, majd hirtelen csapódik a gólvonalnál a hosszúba, az egy gyönyörű találat, aztán Milani szerez még egy gólt, akkor feljön egy kavarodás után a Madrid, és ugye Sandro Mazzola bevágja a második gólját a Di Stefano és a Puskás féle Madrid ellen, tehát ott történik a Benficát a Milán verte meg, akkor ugye a Real Madridot az Inter, tehát történik ott egy őrségváltás, és igazából ezzel a lendülettel a következő években is halad előre az Inter, és hát nyilván Herrerának óriási szerepe volt ebben, de mondom, Olaszországon belül az első éve az nem sikerült jól, neki meg kellett tanulnia beilleszkedni az olasz futballközegbe, és nagyon sokat merített Nero Roccótól ebből a szempontból.
1: A Real ugye tündökölt éveken keresztül, itt egy kicsit a spanyol futballnak a fénye már lehanyatlott, és az olasz feljött?
0: Abszolút igen, általában ugye itt a játékosabb, vagy ahogy mondjam, a kombinatívabb játékelképzelés picit megtört, erre volt szenzációs ugye az olasz játékelmélet, amely ugye újdonságot tudott mutatni. És igazából ezért is van, hogy az azt követő EB-ken, VB-ken drasztikusan csökken a gólok száma, tehát általában a csapatok által szerzett gólok száma klubszinten is, válogatott szinten is, ugyanis egy új elképzelés jelenik meg, egyre nagyobb hangsúlyt kap ismét a védekezés, taktikai szempontból egyre több a területelzárás, és a kreatív játékosoknak így nehezebb kibontakozni, tehát itt történik egy őrségváltás, nem véletlen, ahogy te is említetted, ugye a Madrid azt hiszem még ott 66-ban talán játszik egy döntőt, aztán 32 évig ugye nem nyer BL-t, illetve Beckett és Béjjelt egészen 1998-ig, és ugye a Benfica is tudjuk, hogy a Gutmann Béla időszak után már nem tudják a korábbi sikereiket megismételni, és majd a holland futballiskola a 70-es, 80-as években, különösen 70-es évek elején, amikor megint egy ellenpólus tud mutatni, és ugye ezzel a akkoriban kiismerhetetlen, sok elmozgásos, a labdatartó játékost megsegítő támadás építéssel valójában ellensúlyt, ellenpólust kínálnak éppen az olaszok által mutatott játékstílusra, és akkor megint úgymond a támadó futball, majd ugye a totális futball lesz egy időszakban a nyerő, aztán nyilván arra is lesz majd megoldás, és szépen így haladunk a modern időkig.
3: Ezt követően pedig hallgassuk meg, hogyan írt a Népsport az Inter első sikeréről.
2: Népsport, 1964. május 29. Az Inter még nagyobb feladatok megoldására is képes lehet. A bajnokcsapatok Európa kupája iránt világszerte megnyilvánult páratlan érdeklődés valóságos nemzetközi népünnepélyé avatta a szerda esti bécsi kupadöntőt. A zsúfolt lelátókon, ha hinni lehet a jó forrásból kapott híreknek, 32 000 zászlókkal, transzparensekkel, dudákkal, kereplőkkel felszerelt olasz és spanyol szurkolókon kívül kisebb-nagyobb létszámmal képviselve volt Európa csaknem minden nációja. A közönségnek több mint a fele külföldi volt. A küzdelem még jóval a játék kezdete előtt megindult, napokkal előbb az illetékesek nyilatkozatai formájában, órákkal a kezdőrugást megelőzően a szurkolók hangorkánjában, a lelátókon. Azután összecsapott a két fél a zöld gyepen. Az olaszok a több fázisú küzdelem sorozatban teljes győzelmet arattak. Nyilatkozatokban, hangerőben, játékban egyaránt fölülmúlták a spanyolokat. Sokan számítottak arra, hogy a döntő szereplői a Práter reflektorainak fényében magas színvonalú bemutatót tartanak a mai labdarúgásból, a nézőtér felé tárják a játék minden szépségét. Várakozásuk talán jogos is volt, hiszen ez a két csapat vívta meg utolsó mérkőzését, amely Európa 31 bajnoka közül a legjobbnak bizonyult. A labdarúgás kiemelkedő szépségeire sóvárgókat azonban csalódás érte. Mások, akik ismerik az ilyen összecsapások légkörét, a nagy tét miatti hangulatot úgy vélték, hogy a játék az izmok és az idegek csatája lesz, s a két ellenfél nagy taktikai harcot vív majd a végső győzelemért. Így is volt. Az Inter-Real döntő nem bizonyult úgynevezett szép mérkőzésnek, csak izgalmas, érdekes, változatos volt. Már az első percekben kiderült, hogy a szereplők nem díszbemutatóra érkeztek Bécsbe, hanem a győzelem kivívása volt a cél. A sorok között olvasni tudó, a nyilatkozatokból értő már napokkal az összecsapás előtt sejthette a taktikai elképzeléseket. Herrera edző tisztában volt azzal, hogy csak az esetben sikerülhet a győzelem kivívása, ha az ellenfél rutinos, nagyhírű játékosai mellé őrzőket állít, s gyors, tehetséges, jó lövőkészséggel rendelkező fiatal csatáraival rajtaütésszerű rohamokat indíttat. A Real Madrid viszont arra készült, hogy lassítsa az Inter játékát, kombinatív támadásszövéssel teremtsen helyzeteket a jól lövő Hento Puskás Feló és a felzárkozó Di Stefano részére. A mérkőzés eseményei azt igazolták, hogy Herrera elképzelései beváltak. Az Inter játékosai kitűnő taktikai fegyelmezettségről tettek tanúbizonyságot. Mindegyikükben megvolt az akarat, és ami még ennél is fontosabb, a képesség is a taktikai elképzelések valóra váltására. Pizzi a söprögető szerepében bemutatta, hogyan lehet ezt a feladatot magas színvonalon teljesíteni. Olyan tiszta eszközökkel, és olykor olyan látványosan szerelt a döntő pillanatokban, amire csak igazán nagy játékos képes. Facchetti és Guarneri mesterei voltak nem csak a szerelésnek, hanem a gyors indításoknak. Így nem volt véletlen, hogy a gólok tőlük indultak el. Facchetti, a balhátvéd, emellett még számos esetben futott fel hihetetlen gyorsasággal a balszélen, és teremtett beadásaival helyzetet a spanyol kapu előtt, sőt, több esetben lövésre is vállalkozott. Dicséretére legyen mondva, mindig jókor ért vissza, s teljesítette védő feladatát a kitűnő Amancióval szemben. Mazzola minden megmozdulása valóságos fenyegetés volt az ellenfél kapujára, és a feketebőrű Zsáír különösen az első félidőben, sérülése előtt igazolta azokat a jó híreket, amelyek őt ma Európa egyik legjobb szélsőjévé avatták. Az Inter játékosainak mozgásán, akár a futógyorsaság, akár a ruganyosság, akár a fizikai képességek oldaláról nézzük, meglátszott, hogy atlétikusan nagyszerűen képzettek. Ez a csapat még a szerdainál is nagyobb feladatok teljesítésére lehet képes.
3: Ismétlésképpen tehát az 1964-es bajnokcsapatok Európa kupáját az Internacionale nyerte a Real Madrid 3-1-es legyőzésével. Holnap az 1965-ös begdöntő történetét is bemutatjuk itt a Nemzeti Sportrádióban.
6: A bajnokcsapatok Európa kupája és a bajnokok ligája döntőit bemutató sorozatunk 10. részében az 1964-1965-ös idény utolsó mérkőzését idézzük fel, ahol az egyik csapat hazai pályán küzdhetett meg azért, hogy megvédje a címét. Az előző kiírást megnyerő Inter a San Siroban lépett pályára Benfica ellen. A Milánóba vezető utat összesen 31 csapat kezdte meg, csak Olaszországot képviselte két együttes, a bajnokságot megnyerő Bologna mellett a BEC címvédője, az Inter is elindulhatott. Magyarországról az 1963-as félszezonos bajnokságban aranyérmet szerző győri Vasaseto szerepelt a sorozatban. A Rába Parti együttes lett az első vidéki klub, amely a legrangosabb nemzetközi kupasorozatban hazánkat képviselte. És ez elég jól sikerült, hiszen Hidegkuti Nándor irányításával egészen az elődöntőig jutottak. Az előselejtezőben a Hémi Leipzig ellen 2 győzelemmel, 6-2-es összesítéssel lett meg a továbbjutás. Ez a forduló egyébként különlegesen alakult, hiszen 2 párharc is érmefeldobással dőlt el. Az Anderlecht Bologna és a Dukla Praha Górnik Zabrze összecsapásoknál kevés volt a 3 mérkőzés a továbbjutó eldöntésére. A pénzfeldobásnál a belga, illetve a cseh klubnak kedvezett a szerencse. A legjobb 16 között a Győr a Lokomotív Szófiával találkozott, és mind a 2 mérkőzés gólgazdagra sikeredett. Az első felvonást 1964. novemberében a hazai pályán lévő Győr nyerte 5-3-ra, Györfi László és Povázsai László 2-szer, Korsós István 1-szer talált be. Néhány héttel később Szófiába látogatott a magyar bajnokság címvédője, és nem egyszerű körülmények fogadták a játékosokat. Erről néhány évtizeddel később így beszélt Keglovics László.
7: Már mérkőzés előtt voltak problémák a szállóba, például a szállodába nem tudtuk bezárni a szobahajtót, és akkor éjjel 11 óra felé bejött egy idegen ember, oda vizelt a szobánkba. Meg olyan helyre vittek bennünket étkezni, ahol olyan füst volt, hogy az ember alig kapott levegőt, tollassal hozták ki a sült csibét, szóval borzalmas állapotok voltak akkor.
6: Végül a visszavágott a Lokomotív Szófia nyerte 4-3-mal, a párharcot éppen Keglovics László gólja döntött el, aki a 87. percben volt eredményes, ezzel beállítva a végeredményt. Magyar részről előtte Györfi László és Povázsai László talált be. Ezzel a Győr bejutott a legjobb 8 közé. A negyed döntőben a holland bajnok ellen idegenben 1-1-es döntetlennel zárult a 90 perc, a győri visszavágott Povázsai László 87. percben szerzett gólyával nyerték meg a hazaiak, ezzel bejutottak a legjobb 4 közé. Ám mielőtt az elődöntőről beszélnénk, érdemes megemlíteni egy másik negyeddöntős párharcot is, a Liverpool és a Köln között. Előbb Németországban, majd Angliában is 0-0-ás döntetlen lett a vége, így az akkori szabályok értelmében 3. találkozót rendeztek semleges pályán, Rotterdamban. Itt ugyan már láthatta gólt a szurkolók, de mivel 2-2-es döntetlennel fújták le a meccset, ezért a továbbjutóról pénzfeldobás döntött. Aminek egészen különleges története van. A Liverpool csapat kapitánya Ron Yeats írást választott, és az első dobásnál az érme a fűszélén landolt, amitől irányt változtatott, és végül fejre esett. Az angolok játékos egyből szóvá tette a bírónak, hogy ez így szerinte nem érvényes, a játékvezető pedig neki adott igazat. Újból elvégezték a pénzfeldobást, ezúttal írás lett, így a Liverpool bejutott a legjobb 4 közé. Az elődöntőben tehát ott volt egy magyar csapat is, a Győr, akkori nevén a győri Vasaseto. A Rába Partiak az Eusebióval felálló Benfica ellen játszottak, az első mérkőzés több mint 60 ezer néző figyelte a Népstadionban, José Augusto góljával a portugálok nyertek. Idézzük fel ennek a találkozónak a közvetítését, a riporter Szepesi György.
8: Hátra van még 20 perc a találkozóból, 0-0-ra áll a mérkőzés, kirugás. Orbán ballal küldi hosszan előre a labdát. Elment ott Kolumna fejéről tovább a bal oldalra. Támad tehát most, ha nem is túlzottan erőteljesen a Benfica, és e pillanatban Györfi csak szabálytalanság árán tudja szerelni, mint egy 15 méterre a félvonalon innen a győri térfélen Simons. Szabad rugás tehát a lisszaboni legények javára. Hansen bíró intézkedik. Leteszi a labdát a bal hátvéd Cruz, aztán a 16-osnál nagy csata, helyezkedési, taktikai csata. És a pillanatban Cruz jobb lábbal fölrúgja a 16-oson belülre a labdát. Ott tovább fejeli Torres, és gól! Augusto félfordulattal egyből bevágta a léc alá a Benfica gólját. Egy nagy csapat a Benfica együttese győzött Budapesten, kedves hallgatóink, a győri Eto ellen Augusto góljával 1-0 arányban. És amikor, azt hiszem, nyugodtan mondhatom, a győri Eto együttesétől búcsúzunk, a lisszaboni mérkőzést a budapesti vereség után már nem közvetítjük majd, elmondhatom, hogy a győri Eto nagyszerűen szerepelt. Megtett mindent a vidéki csapat azért, hogy becsülettel helytálljon az Európa kupában, és a győri Etónak köszönhetjük, hogy elhozta Budapestre Eusebio Germánót és társait, a világhírű Benficát. Ezért a nagyszerű teljesítményért taps és köszönet illeti a győri fiúkat.
6: A visszavágón sima portugál siker született, Eusebio és Torres is 2-szer volt eredményes, a félidőben és a végén is 4-0-át az eredményjelzőn. A Győrnek tehát 5-0-ás összesítéssel ért véget az európai menetelése, de nagy dolog, hogy 1958 után ismét volt magyar a legjobb 4 között, és azt se felejtsük, hogy 1965-ben született az egyetlen magyar kupa siker nemzetközi porondon, hiszen a Vásárvárosok kupáját a Ferencváros nyerte. De ez egy másik történet. Térjünk vissza a bajnokcsapatok Európa kupájára, amelynek döntőjébe a Győrt kiejtő Benfica és a címvédő Inter jutott be. Nézzük a két csapat útját a fináléig. A Benfica az előselejtezőben a Luxemburg Aris 10-2-es összesítéssel, a legjobb 16 között a svájci bajnokot 6-1-es összesítéssel búcsúztatta. A negyed döntőben a Real Madridot, hazai pályán 5-1-re nyertek a portugálok, így a visszavágón a 2-1-es vereség is belefért. Az elődöntőben pedig, ahogy hallhatták, a Győrt ejtette ki az Eusebio-val felálló csapat. A címvédő Inter csak a legjobb 16 között mutatkozott be, a Dinamo Bukarest ellen 7-0-val ért véget a párharc. A legjobb 8 között a Rangers ellen 3-2-re jutott tovább az olasz csapat, az elődöntőben pedig a Liverpool hiába nyert 3-1-re hazai pályán, a visszavágon az Inter 3-0-ra győzött, így kiharcolta a döntőbe jutást. Akár úgy is lehetne fogalmazni, hogy a San Siroban aratott siker kellett ahhoz, hogy a San Siroban ismét megküzdhessen a trófeáért a címvédő.
9: Sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano.
6: 1965. május 27-én, tehát az Internacional és a Benfica küzdött egymás ellen a San Siro stadionban. Az olaszok eddig egy trófával rendelkeztek, az előző évben a Real Madridot győzték le 3-1-re. A Benfica kis túlzással állandó szereplője volt a megdöntőknek abban az időszakban, 1961-ben és 1962-ben nyert a portugál együttes, 1963-ban viszont kikapott az AC Milántól. Az 1965-ös finálé napján így írt a Népsport tudósítója Lelovics Gyula.
10: Jegyet természetesen már rég nem lehetett kapni a csütörtökön este sorra kerülő Internacional Benfica backdöntőre. Mindkét csapat bízik a győzelemben, s ezt a nyilatkozatok is szemléltetik. Germánu a Benfica védője. Szerintem az Internacional szerencsével jutott a döntőig, mi pedig ezt nem is egy mérkőzésen bizonyítottuk be méghozzá a nagyobb tudásunkkal. Schwarz Elek a Benfica edzője. Természetesen bízom a csapatom győzelmében, de ismerem az Inter képességeit is. Elenio Herrera az Internacional edzője, aki csapata minden mérkőzés előtt győzelmet jósol, most azonban még ennél is többet. Biztosra veszem, hogy megvédjük a bajnok csapatok Európa kupáját, sőt azt is, hogy megnyerjük az olasz bajnokságot és a világkupát is megvédjük. A Benfica tartalékosan áll ki, mert Peridis a bal fedezete még mindig sérült. Helyette Calado a 180 cm magas mozambiki játszik. A jobb fedezet pedig a legutóbbi mérkőzéseken kitűnt fiatal Bedin. A bajnoki góllövő lista élén 15 gól a Mazzola az Interből és Orlando a Fiorentinából áll. Utánuk a 14 gólos Amarildo a Milan játékosa következik. Végezetül egész Milánó, sőt valamennyi olasz szurkoló bízik az Inter csütörtöki győzelmében. Egy pillanatig sem vitás az, hogy csütörtök este az Inter alapos buzdítás kap a San Siroban.
6: Végül a hazai pálya kedvezett az Internek, a találkozó egyetlen gólját Jair szerezte a 43. percben. Érdekesség, hogy a Benfica 10 emberrel fejezte be a mérkőzést, mert a kapus Costa Pereira megsérült, és ekkoriban még nem lehetett cserélni. A helyre a kapuba Germánu állt be. A döntő történéseiről a Népsport így számol be.
11: Az Internacional egy győzött, de a közönségnek a Benfica játéka tetszett jobban. Internacional Benfica, végeredmény 1-0, a félidőben 1-0. Csütörtök este Milánóban az Internacional Jair góljával 1-0 arányban nyert a Benfica ellen a bajnok csapatok Európa kupájának 1964-65 évi döntőjén. Mindjárt azzal kezdeném, hogy a körülmények nem voltak alkalmasak egy ilyen fontos mérkőzés lejátszásához, mint az Internacional Benfica LK döntő. A San Siro stadion pályája a hatalmas esőzések miatt annyira mély volt csütörtök este, hogy egyik csapat sem tudta igazi tudását adni. Az Internacional azonban ilyen körülmények között is nagy önbizalommal lépett a pályára, és egy pillanatig sem érezte veszélyeztetve a kupa megvédését. Éppen ezért az első félidőben inkább védekezésbe vonult, mert tudta, hogy a Benfica mindenképpen a gólszerzésre törekszik. Ezért voltak gyakoribbak az első 45 percben a Benfica rohamai, de nem vezettek eredményre. A Benfica nagy lendülete ellenére egy gyors ellentámadás mégis az Internek hozta meg a vezetést Jair révén, és egyben a győzelmet is. A második 45 perc elején a hazai csapat került fölénybe, de egy nagy helyzetet kihagyott a jobb szélső Jair. Amikor azonban az 56. percben lábsérülés miatt elhagyta a pályát Costa Pereira, a Benfica kapusa és helyére Germánó állt be, mintha megbénult volna az Inter. Még ma sem tudni, hogy lélektanilag hogyan kell felfogni ezt a helyzetet, arra gondoltak a játékosok, hogy 10 ember ellen már nem kell olyan nagy iramot diktálni, magától is megjön a siker, vagy csak egyszerűen megzavarodtak, de tény, hogy a Benfica mintha szányra kapott volna, és ettől kezdve vezette a legveszélyesebb támadásait. Az Inter védelme azonban ekkor is biztosan rombolt, és így elmaradt az egyenlítő gól. Elenio Herrera, az Inter edzője ezúttal is magabiztosan nyilatkozott. A nehéz pálya elsősorban az Inter számára volt hátrányos, mondta. Jó 2-3 góllal is győzhettünk volna. Suárez és Corso nagyon rossz napot fogott ki. Costa Pereira kiválása nagyon veszélyes helyzetbe hozta csapatunkat, mert a fiúkra ezután szinte nem lehetett ráismerni. Minden esetre egy pillanatig sem lehetett kétséges, hogy mi voltunk a jobbak. Alex Schwarz, a Benfica edzője úgy érezte, hogy csapatát megfosztották az EK bajnok címétől. Az Internek mindössze 2-3 veszélyes akciója volt, mi pedig majdnem mindig kezünkben tartottuk a kezdeményezést. De a szerencse elpártolt tőlünk, és itt nem csak Costa Pereira sérülésére gondolok. Egy bizonyos, ha ez a mérkőzés semleges pályán kerül sorra, ma a Benfica az EK védője. Az olasz lapok természetesen az Internacionale megérdemelt győzelméről írnak, bár a tárgyilagosabbak kijelentik, az Inter győzött ugyan, de a Benfica sokkal tetszetősebb, szebb, tehát művészi futballt játszott, és ez a labdarúgás az, amely a közönségnek tetszik. De az is igaz, hogy az Inter viszont a szürkébb, racionálisabb futballt is játszik, minden mérkőzést megnyer, amit meg kell nyernie. A portugál lapok úgy értékelik a mérkőzést, hogy a Benfica kudarca ellenére felemelt fővel távozhatott Milánóból, hiszen ragyogóan játszott.

0: Az Internacionaletet 1-0-ra megverte a Benficát a San Siroban, ez volt a sorozat történetének második olyan döntője, ahol hazai pályán emelhették fel a trófát. Korábban ezt a Nálmat ürt el, amely 1957-ben a Fiorentina ellen 2-0-ra nyert a Bernabeu-ban. Az 1964-1965-ös volt a sorozat 10. kiírása, ami a győzelmeket illeti, a Real Madridnak 5, az Internek és a Benficának 2-2, az AC Milánnak 1-1 serlege volt. Annyit nyugodtan elárulhatunk, hogy 1966-ban nem avattak új győztest. De ez már a következő rész története.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohászkodtunk. Ettől féltük, hogy nem sikerül. Nem kell félni, nem kell félni.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Buhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
3: Gyere, Kristóf, gyere, még kellett! Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajtás!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

Nyolcadszor döntőzött a Real Madrid, amely addig szokatlan országból kapott ellenfelet. Ilyen volt a bajnokcsapatok Európa kupájának 1966-os döntője.

Az 1966-os BEC-döntőben a Real Madrid az akkor jugoszláv FK Partizán ellen játszott, ebben az évben először jutott fináléba csapat Kelet-Európából. Az 1964-65-ös idényben a spanyol csapat sorozatban 5-5-ször nyerte meg a spanyol bajnokságot, legutóbb 4 ponttal megelőzve az Atletico Madridot, az FK Partizán pedig jugoszláv bajnok lett 8 ponttal megelőzve a Sarajevót. Érdekesség, hogy ezt egy 15 fős ligában tette, mert kivételesen az első osztályban tartották a kiesőt. Skopjéban ugyanis éppen akkor volt egy súlyos földrengés, ami után a liga vezetői úgy döntöttek, hogy a térség morálja miatt fontos, hogy megmaradjon az első osztályú csapatuk. Egyébként a következő bajnokságban nem is estek ki. Na de vissza a BEC-hez, ahol, ahogy mondtam, a Real Madrid és a Partizán is indult, és velük együtt még 28 csapat került a selejtezőbe, köztük a Ferencvárossal. Ezen mindhárom szóban forgó csapat tovább jutott, ahogy a nyolcaddöntős akadályt is vették a klubok. A Real Madrid 7-3-as összesítéssel győzte le a Kilmarnockot, a Partizán 3-1-es összesítéssel a Werder Bremen-t, a Fradi pedig a Panathinaikos ellen jutott tovább szintén 3-1-es összesítéssel. A negyeddöntőben a Ferencváros simán 5-1-es összesítéssel kiesett az Inter ellen, és ezért a két BEC döntős is megszenvedett. A Real Madrid a belga Anderlecht-tel nézett szembe, ahol a brüsszeliek egy gólos győzelmet arattak, a visszavágóban viszont nem hagyott kérdést a királyi gárda, Amancio Amaro és Hento is duplázott. A belgák kétszer is szépítettek, de a spanyolok végül könnyedén tovább jutottak. Még inkább rezgett a léc a másik ágon, ahol a Sparta Praha fogadta a Partizán Belgrádot, és először 4-1-re le is győzte az ellenfelét. A visszavágót a jugoszláv néphadsereg stadionjában, mai nevén a stadion Partizánban rendezték meg, ahol elképesztő fordítást hajtott végre a szerb csapat. A hazaiak már az első fél időben 29 perc alatt ledolgozták a hátrányt, a 35. percben már vezetést is szereztek, amit egyel emeltek a 71. percben, ezzel beállítva az 5-0-ás végeredményt, amely továbbjutást ért nekik. Az elődöntőben mindkét döntős 2-1-es összesítéssel küldte haza ellenfelét, a Real Madrid az Internacionale ellen, a Partizán pedig a Manchester United ellen jutott döntőbe. Utóbbi óriási bravúrnak számított, az angol csapat ugyanis sokkal inkább esélyes volt a döntőbe jutásra a sztárduóval, Sir Bobby Charltonnal és George Best-tel felvértezve. Minden esetre a döntőt a Real Madrid és a Partizán között rendezték 1966. május 11-én. De előbb pár szó a főszereplőkről. A Real Madrid az előző idényben nem jutott be Miguel Muñoz irányításával a BEC döntőbe, ám a vezetőség kitartott mellette, ahogy a régi nagyjátékosok mellett is, így még mindig ott volt a Real soraiban az akkor 38 éves Puskás Ferenc, a 32 éves Paco Gento és a 37 éves Santa Maria. Igaz, közülük csak Gento számított már alapembernek és egyben példaképnek is az olyan fiatalok előtt, akik a következő generációját képezték a Real Madridnak. Közéjük tartozik például Pirri, Pacin, Fernando Serena, Ramon Grosso és Manuel Velázquez is. Emiatt alakult ki, hogy ezt a brigádot gyakran nevezték a Yeye csapatnak, amelyet a The Beatles She Loves You című dala ihletett.

A Real fiataljai kócosabbak, hosszabb hajúak voltak, mint rutinosabb társaik, ráadásul közülük négyen újraalkották a Márka nevű sportlap kedvéért a Beatles legendás képét. Részben miattuk Spanyolországban a teljes fiatalságra is használták a jéje kifejezést. A teljes csapat nagy népszerűségnek örvendett Spanyolországban, sőt egész Európában is, amely újabb sikeres időszak felé nézett.

Az FK Partizán, vagy ismertem nevén Partizán Belgrád a mai napig nagy nevű kiemelkedő csapat Kelet-Európában. A klubot 1945-ben alapították, erős állami segítséggel és a néphadsereg fennhatósága alá tartozott. Érdekes, hogy az alapítástól számít, a kicsivel több mint 20 év leforgása alatt már az egyik legerősebb csapat volt a nemzetközi porondon. Hamarosan elmondom, hogy miért. A klub első számú gólfelelőse Mustafa Hasaganić volt, aki az 1965-66-os idényben 20 mérkőzés alatt 20 gólt szerzett. De fontos kiemelni, hogy ez nem csak egyéni siker volt, hanem a jól felépített taktika mutatója. Nyilván ez valamilyen szinten minden csapatra igaz, de a szocialista országokban divatos volt az államilag erősen támogatott futball és a struktúrában való gondolkodás. A helyi futball tehát nem organikusan, hanem szervezetten és nagy pénzügyi és szakmai háttérrel fejlődött, ahol a szabad piaci hatásoknak nem kellett megfelelni,

0: tenger. Emellett kiemelt szerepet kapott a kiváló akadémia is, az ottani tehetségek nagy része pedig éppen az 1960-as évekre ért be. Erre utaltam az előbb, amikor azt mondtam, hogy 20 év alatt tudott beérni a Partizán. A csapat vezetőedzője pedig az akkor mindössze 41 éves Abdullah Gegic volt, aki a csapat vezetését 1965-ben vette át, tehát első idényében már begdöntőig vitte a csapatot. Na akkor jöjjön ennek a finálénak a krónikája. Az 1966-os begdöntőt először rendezték meg olyan helyszínen, ahol korábban is volt már begfinálé. A brüsszeli Heysel stadionban tehát másodszor látogattak ki a szurkolók Európa egyik legrangosabb mérkőzésére. A Real Madrid kezdője: José Aracustián, Pacín, Pedro de Felipe, Ignacio Zocco, Manuel Sánchez Martínez, Piri, Manuel Velázquez, Fernando Serena, Amancio Amaro, Ramon Grosso, Francisco Gento, a vezetőedző Miguel Muñoz. A Real Madridnál meglepetést okozott, hogy a két nagy rutinos játékos Puskás és Santa Maria sem került a kezdőbe. A csapat akkor fiatal, az elődökhöz képest ismeretlen, saját akadémiáról érkező játékosokból állt. A Partizán kezdője: Milutin Soskic, Farudin Jusufi, Velibor Vasovic, Branko Rasovic, Jubomir Mihajlovic, Vladimir Kovacevic, Radoslav Becsejac, Mane Bajic, Mustafa Hasanagic, Milan Galic, Josip Pirmayer. A vezetőedző Abdullah Gegic. A Partizán tízese Milan Galic ekkor tagja volt a jugoszláv hadseregnek, és különleges engedélyt kapott, hogy pályára léphessen Brüsszelben. A játékvezető Rudolf Kreitlein volt. A mérkőzésre a jugoszlávok a vártal ellentétben inkább védekeztek és kontekre építettek. Ezek veszélyesek is voltak, Galic kihagyta a helyzeteit, Hasanagic pedig kapufáig jutott. A félidei állás 0-0. A második félidőben folytatódott a jugoszláv fölény, és az 55. percben Vasovic betalált szögletből. Ezután a Real Madrid mindent bevetett, és végül a remek egyéni teljesítmények és Gento vezérlete felülírta a Partizán meglepő és jó csapat kohézióra épülő játékát. Először Amaro talált be Grosso gólpasszából a 70. percben, aztán a 76. percben Serena 25 méterről talált be. A Real Madrid a fordításának köszönhetően nagy győzelmet aratott 2-1-re, és ezzel megnyerte 6. back címét. A szurkolók megszállták a Heysel stadion pályáját, és a tavalyi Real Madrid mentes döntő után ismét a királygárda emelte magasba a trófeát. A back 1966-os gólkirálya viszont nem a döntős csapatokból került ki. A címen Albert Florian és Eusebio osztozott 7-7 góllal. A két csapat sorsa. A Real Madrid ezzel a győzelemmel megalapozott egy újabb sikeres korszakot és egy újabb remek generációt. Gento, mint rutinos játékos, továbbra is a csapat vezére maradt a fiatalok között, Puskás Ferenc az idény végén visszavonult a játékos pályafutásától. A Real Madrid bár a backben remekelt, a spanyol bajnokságban ezúttal nem lett az első, az Atletico Madrid mindössze egy ponttal végzett előtte. A Partizánnál nagyobb mértékű volt a változás. Az 1965-66-os idényben a csapat vélhetően nem bírta jól a kettős terhelést, hiszen a jugoszláv bajnokságban nemhogy nem védte meg a címét, de még a közelébe sem került. A 16 csapatos ligában a 11. helyen végzett, ez síralmas eredménynek számított a szerbeknek. A begdöntő után szétesett a gondosan felépített csapat, több meghatározó játékos eligazolt. Soskic Kölnbe, Galic a Standard Liège-be, Rasovic a PSV-be, Vasovic az Ajaxba ment. És ne hagyjuk ki az edzőt sem, aki érkezése után rögtön majdnem Európa csúcsára vitte a csapatát. Abdullah Gegic a Fenerbahce edzője lett, és 1966-tól kezdve egy kis szarajevói kitérőt eltekintve csak Törökországban vállalt munkát. A törökök a futballprofesszor néven emlegették, hiszen vitte a hírét a korszerű európai futballnak némi kelet-európai fűszerezéssel. Na de visszatérve az 1966-os begdöntőre, a Real Madrid 6-szor is nyert, 2-1-re győzte le a Partizán Belgrádot. A következő részben az 1967-es begdöntővel foglalkozunk.
1: Lisszabonban csúcsra értek az oroszlánok. Először nyert Beket nem dél-európai csapat. Ilyen volt a bajnok csapatok Európa kupájának 1966-67-es szezonja. A Bajnokok Ligája elődjének 12. kiírása 1966 nyarának végén a selejtezőkkel kezdődött. A főtáblára 31 csapat került fel, a korábbiakhoz hasonlóan ezúttal is egyenes kieséses szakaszban rendezték a tornát. Kiemeltként a címvédő Real Madrid a második körben kezdte a kupát, mindenki más az első fordulóban már érdekelt volt. Magyarországot a Vasas képviselte. Az angyalföldiek a portugál Sporting ellen 7-0-ás összesítéssel jutottak tovább a legjobb 16 közé. Ott viszont véget ért a Beck az évi kiírása Farkas Jánoséknak. Az 1964-es és 65-ös győztes Inter kettős győzelemmel ejtette ki a budapesti együttest. A védekező

0: Futballt játszó milánói együttes a Torpedo Moszkva ellen 1-0-ás összesítéssel jutott tovább az első körből, a vasas búcsúztatása után pedig a címvédő Real Madriddal került szembe. Az olasz retesz kiválóan zárt a madridiak ellen is. Hazai pályán 1-0-ra, idegenben 2-0-ra nyert az Inter, amely az elődöntőben a CSKA Szófiát is kiejtette. Két döntetlent követően a harmadik mérkőzésen vívták ki a döntőbe jutást Sandro Mazzoláék. A lisszaboni döntőben a skót bajnok Celtic jött szembe a milánóiakkal. A glasgowi együttes útja a Zürich, a Nant, a Vojvodina és a Dukla Prága elleni párharcokon keresztül vezetett a fináléba. Elenio Herrera, az Inter vezetőedzője a döntő előtt elutazott Glasgowba, hogy feltérképezze a Celticet. Indulás előtt felajánlotta a skót kollégájának, Jock Steinnek, hogy hazafelé elhozza őt a magánrepülőgépén, hogy ő is megnézhesse játszani az Intert. Herrera azonban Glasgowban visszavonta a meghívást, mondván Stein túlságosan nagy termetű, nem férne be a kis repülőbe. Stein így is el tudott utazni Milánóba, viszont ott is akadtak bonyodalmak. Az Inter által felajánlott belépőjegyek elkeveredtek, így végül egy olasz újságíró a sajtóigazolványával segített neki bejutni a meccsre. Ez a lélektani hadviselés nem vált be. A májusi döntő másnapján megjelenő Népsport így számolt be a mérkőzésről.
1: A nézőtéren 12 ezer skót szurkoló foglalt helyet, de sokan voltak az olaszok is. Az Internacional nélkülözte a sérült Jairt és Suárezt, Mazzolát viszont, aki mandulagyulladással bajlódik, orvosi segítséggel talpra állították, lenyomták a lázát, hogy játszhasson. Az olaszok vezették az első rohamokat, Mazzola fejesét védte remekül Simpson. A 8. percben kitörő Kripellinit a 16-oson belül szabálytalanul választották el a labdától. 11-es. Mazzola a büntetőből a jobb alsó sarokba helyezte a labdát. 0-1. A gól után az Inter szokásához híven minden erejét a védekezésre összpontosította, a skótok remekül rohamoztak. Old lövése a felső kapufán csattant, aztán Chalmers 3 méterről mellé fejelt. A 35. percben a középcsatár óriási félmagas bal sarokba tartó lövését Sarti remek védéssel szögletre ütötte. Szünet után mintegy negyed órán át kapkodó, ideges volt a Celtic csapatjátéka. A 63. percben egy jobboldali támadás után az előre húzódott Craig óriási erő lövéssel 15 méterről a kapu jobb oldalán a léc alá zúdította a labdát. 1-1. Nyomasztó fölényben játszottak a skótok. Sok lövés ment kapura, Sarti azonban parádésan védett. A győztes gól a 85. percben született. Gemmel kapura lőtt, Chalmers beletette a lábát a labda útjába, amely aztán védhetetlenül laposan vágódott a bal sarokba. 2-1. Küzdelmes hajrával ért véget a mérkőzés. A közönség tombolva ünnepelte az örömmámorban lelkendező skót játékosokat, akik remek teljesítménnyel leckét adtak az Internacionálénak a korszerű labdarúgásból, s méltán nyerték el az 1966-67. Évi beket.
0: A Népsport tudósításában két hiba is megjelent. A Celtic egyenlítő gólját Jamel lőtte, a magyar újságban gólszerzőként említett Craig átadásából, míg a második találat előtt nem Jamel, hanem Murdoch lőtt kapura. A lényegen azonban nem változtat. A Celtic végig fölényben volt, és megérdemelten nyerte meg a lisszaboni döntőt. A labdarúgás című újság így írt a fináléról.
1: Az biztos, hogy az Inter ellen nagyszerű támadójátékot produkáltak, erre csak a bizonyítékot szeretnénk felhozni, csak egy játékos nem célozta meg a 90 perc alatt Sarti kapuját, s ez a kapus Simpson volt. Az olaszok kapusa egyébként a nagyvédések egész sorozatát mutatta be. Ha nem véd olyan szenzációsan, a vereség aránya lényegesen nagyobb lehetett volna. Nem volt egy nyugodt pillanata sem, hiszen nem tudhatta, hogy a 10 kitűnően rúgó játékos közül ki és mikor szánja el magát lövésre.
0: Jock Stein, a Celtic vezetőedzője elévülhetetlen érdemeket szerzett a Beck győzelemben. Taktikailag túlszárnyalta kollégáját, a Catenaccio-t tökéletesítő argentin Elenio Herrerát. Nyilvánvaló volt, hogy az Inter védekezésre fog berendezkedni, ráadásul a 7. percben büntetőből megszerezték a vezetést az olaszok, onnantól még inkább ez került középpontba Herreráéknál. Stein azonban kitalálta, hogyan tudja feltörni a defenzív milánói vonalakat. A Celtic 4-2-4-es felállásban játszott, a két középcsatár azonban felváltva visszalépett a középpályára, hogy megbontsák az Inter védelmét. A skótok szélsőinek az volt a feladata, hogy befelé húzódjanak, ezzel területet nyissanak a szélső hátvédeknek, Jim Craignek és Tommy Jamelnek. A mélységből érkező játékosokat nem tudták felvenni az olaszok, és a folyamatos Celtic rohamok a második félidőben meghozták az eredményt. Előbb Craig átadásából Jamel talált be, majd az első gólszerzője passzolt Bobby Murdochhoz, akinek lövése megpattant Stevie Chalmersen és a hálóba vágódott. Jockstein így nyilatkozott a meccs után a játékrendszerről.
1: Higgyék el, uraim, nincs semmiféle szisztémánk, erről a mérkőzésen is meggyőződhettek. Minden játékosunk a saját stílusát játsza, ehhez formáljuk a csapat játékrendszerét. Mindig a támadásra fektetjük a fő hangsúlyt, de ha arról van szó, hogy védekeznünk kell, akkor sem esünk kétségbe. Akik a prágai mérkőzésünket látták, azok ezt bizonyítani is tudják. Most a világkupát kell visszahódítanunk Európának. A célunk, hogy bebizonyítsuk Dél-Amerikának Európában egyszer mindenkorra, véget ért a defenzív labdarúgás időszaka. Mint Lisszabonban, a világkupa döntőjén is támadni fogunk, különben arra a sorsa jutunk, mint ellenünk az Internacionale.
0: A világkupát is megnyerte a Celtic. Az argentin Racing Club ellen 1-0-ra nyertek a skótok. A legendás Jockstein irányításával a Celtic keretében csupa hazai játékos szerepelt. És hazai alatt itt nem csak azt lehet érteni, hogy skótok. Ugyanis a 15 fős keret 13 játékosa a Celtic Park 10 mérföldes környezetében született. A maradék két kerettag pedig 11, illetve 30 mérföldről jött. Így valóban Glasgow-iak nyerték a bajnokcsapatok Európa kupáját. 1967-ben a BBC-nél az év sportcsapata lett a Celtic, míg a klub stadionjának, a Celtic Parknak a keleti lelátóját a lisszaboni oroszlánok néven elhíresült meggyőztes csapatról nevezték el. Nem csak a csapat, a vezetőedző is kiérdemelte ezt. Jockstein nevét viseli a stadion nyugati lelátója, a szakembernek pedig szobrot is állítottak a főbejáratnál. Megérdemelte. A legendás trénerrel egyszer beket, 10-szer bajnoki címet, 8-szor skót kupát nyertek a zöldfehérek. Jockstein megreformálta a futballt. Többek között az aranycsapattól is merítve. Sean Fallon, Stein segédedzője így írt az évszázad mérkőzésének a 6-3-nak a Celtic játékára való hatásáról.
1: Az a meccs felnyitotta a szemünket. A magyarok mindent megváltoztattak, nem csak a játékrendszerünket, hanem magát a játékot is. Minden a labdaügyességről és a labda nélküli mozgásról szólt. Tudtuk, hogy teljesen nem tudjuk lemásolni ezeket a csapatokat, a saját ötleteinket is bele kell építenünk a játékba. De ezeknek a csapatoknak a meccsein látni lehetett, hogy mit csinálnak jól, és ez segített kialakítani a Celtic játékát. Az a magyar csapat különleges volt, akár egész nap tudtuk volna nézni, ahogy fociznak.
0: 1967-ben a bajnokcsapatok Európa kupájának 12. kiírásában fordult elő először, hogy nem dél-európai, mediterrán országból érkező klub nyerte meg az európai klubfutball legértékesebb trófeáját. A brit futballt elsőként csúcsra vívő skót Celtic nyerte meg a sorozatot. Hogy 1968-ban mi történt, azt meghallgathatják holnap délután 5 óra után itt, a Nemzeti Sport Rádió műsorán.
2: 10 évvel a müncheni repülőtéri katasztrófa után a Manchester United révbe ért. A Beck történetének első angol kupa győzelme mögött évtizedek kitartó munkája és egy feldolgozatlan tragédia emléke áll. Egy siker, amellyel Matt Busby végre felért pályafutása csúcsára. Az 1968-as Beck döntő.
3: Alig, hogy felharsant a hármas sípszó, Charlton keresztbe futott a pályán, egyenesen Busby felé, aki épp hogy a gyepre lépett, majd összeülelkeztek. Figyelemre méltó érzelemkitörés volt ez attól a Charltontól, aki ritkán mutatta meg érzéseit a pályán. Ebben a pillanatban mégis úgy tűnt, hogy elfeledte gátlásait.
2: Idézte fel londoni emlékeit a The Irish Times tudósítója Peter Byrne. You can run on for a long time, run on for a long time. Abban az ölelésben több volt puszta örömnél. Egy életre szóló szövetség teljesedett be játékos és edző között, egy szövetség, amelyet a sikerek és egy felfoghatatlan tragédia kovácsolt össze. A Wembley gyepén ünneplő csapatból Matt Busby, Bobby Charlton és Bill Fawkes élte túl a müncheni repülőtéri katasztrófát 1958. februárjában. A Crvena Zvezda ellen sikerrel megvívott Beck negyed döntő után Belgrádból tartott hazafelé a Manchester United repülőgépe, amely a bajor városban leszállt tankolni. A jeges futópályán harmadjára próbálták meg a felszállást a pilóták, amikor a gép megcsúszott és egy kerítést átszakítva épületnek csapódott. A lángra kapott járműből 23-an nem tudtak kimenekülni. A balesetben a United 8 labdarúgója veszítette életét, a vezetőedző Matt Busby pedig csodával határos módon élte túl a tragédiát. A legendás menedzser 72 napot töltött a kórházban, ahol kétszer is feladták neki az utolsó kenetet.
4: A Unitednél senki sem beszélt 1958-ról és Münchenről. Úgy tűnt, hogy ez tabu. De abból a csapatból mégiscsak ott volt köztünk Bobby és Billy, és természetesen Matt volt az edzőnk. Ott volt velünk az az érzés, ott élt bennünk, és amikor bejutottunk a begdöntőbe, tudtuk, hogy valószínűleg ez Matt utolsó esélye. Így, amikor nyertünk, elszabadultak az indulatok. Általában a legközelebbi játékoshoz futsz ünnepelni, de legtöbben Bobbyhoz és Billhez mentünk. Ezen is túl vagyunk, végre megszabadultunk minden tehertől. Akkor egy emberként gondoltunk az elhunyt társak családjára is, mert tudtuk, hogy ott vannak a stadionban.
2: Emlékezett vissza a Benfica elleni finálé utáni pillanatokra a Manchester United kapusa, Alex Stepney. Matt Busby nélkül alig ha sorolnánk a legnagyobb angol egyesületek közé a Manchester Unitedet. A klubot a II. Világháború után szakmai és szellemi szintéren is a skót edző építette újjá. Az addig többnyire az első és a másodosztály között ingázó Unitedet előbb stabil élvonalbeli együttesé emelte Busby, majd szisztematikus munkával megalapozta egy korszakos csapat jövőjét. Fiatal, tehetséges játékosokra építve, az úgynevezett Busby Babykkel egymás után két bajnoki címet ért el. Az 1957-es sikernek már részese volt Bobby Charlton is. A Beck első kiírását még kihagyta az angol bajnok, de aztán a következő idény előtt Busby már meggyőzte a szövetség elöljáróit, hogy engedélyezzék csapata indulását a sorozatban. A skót szakvezető emiatt éveken át ostorozta magát, hiszen úgy tartotta, hogyha nem erősködik, akkor nem következik be a müncheni tragédia sem. Évek teltek el, amíg a klub ismét talpra állt. 1965-ben aztán megszerezte 6. bajnoki címét a csapat, amelyhez időközben megérkezett Dennis Law és George Best is. A skót center 1960-ban rekordösszegért szerződött a Manchester Cityhez, majd egyéves torinói kiruccanás után csatlakozott a United keretéhez. A szőke király 11 éven át ejtette ámulatba az Old Trafford közönségét. Hozzá hasonlóan mindent megnyert a klubbal az északír közönség kedvenc George Best is. A zaborátlan támadó zseni a futballnál csak a nőket és az alkoholt szerette jobban, ám ez sem akadályozta meg abban, hogy számolatlanul termelje a gólokat. Az első igazi futballcelebet egyébként a United játékos megfigyelője, Bob Bischoff fedezte fel és ajánlotta Busby figyelmébe. Saját nevelése volt a manchesteri klubnak Bobby Charlton is, aki 17 év alatt 606 mérkőzésen öltötte magára a vörös felszerelést. Ennél többször csak Ryan Giggs szerepelt a Unitedben. A később lovaggá ütött Charlton 1966-ban világbajnok lett Angliával. Charlton, Best, Law, a manchesteri szent háromság. A három klasszis először 1964. januárjában játszott együtt a Manchester Unitedben, majd ezt követte két bajnoki cím, két Charity Shield és végül a Beck győzelem. A trió tagjai pedig szép sorban megkapták az aranylabdát is. Előbb Law, aztán Charlton, végül 1968-ban Best is. A manchesteri játékosok közül többen vélték úgy, hogy a sors rendelte el. 1968-ban nekik kell nyerniük. Talán hisznek a sorsszerűségben a híres hírhet Gutmanátok kárhozottjai is. A londoni megdöntőben alulmaradó Benfica ezt követően 20 évig maradt távol az európai futball legnagyobb színpadától. A 60-as években 5 megdöntőben szerepelt a lisszaboni óriás, amely kétszer a serleget is hazavitte. Az Eusébio vezette portugál válogatott az 1966-os világbajnokságon, többi közt a magyar csapatot is legyőzve bronzérmet szerzett, miután az elődöntőben a házigazda Anglia megállította. Annak az évnek a tavaszán egyszer már meggyűlt a baja Eusébiónak az angolokkal. A Beck negyed döntőjében a Manchester United 2-es győzelemmel Lisszabonban 5-öt vágva búcsúztatta a Benficát. Bár a fekete gyöngyszem még csak 26 esztendős volt az 1968-as Beck döntő idején, soha többé nem tért vissza az Edit sorozat fináléjába. A totális futball hajnalán ezzel a mérkőzéssel ért véget az ibériai csapatok uralma, az európai labdarúgás legmagasabb polcán.

0: 1967. szeptemberében 32 együttes részvételével vette kezdetét a bajnokcsapatok Európa kupája 13. idénye. A címvédő Celticet már az első körben kiejtette a Dinamo Kijev, eközben a Manchester United gond nélkül búcsúztatta a máltai bajnokot. A Benfica viszont az északír Glentoranon csak idegenben szerzett góllal jutott túl. A következő fordulóban az angolok a Sarajevót, a portugálok a francia Saint-Étienne-t múlták felül, és váltották meg jegyüket a negyed döntőbe. A nyolc között a szovjet Dinamo Kijevvel szemben továbbjutó lengyel bajnokot sodorta a sors a United útjába. A Górnik Zabzsét hazai pályán két góllal győzte le a United, amelynek így a sziléziai 1-0-ás vereség is belefért. A lisszaboni sztárcsapatot pedig Budapestre szólította a sorsolás. A magyar bajnok Vasas az ír Dundalk, majd az izlandi Valur kisöprésével érte el, hogy a Népstadionban 40 ezer néző előtt fogadja a Benficát. Az 1968 márciusában rendezett találkozóról így tudósított a Népsport.
1: A várakozásnak megfelelően végig nagy küzdelem jellemezte ezt az igen jelentős Európa Kupa mérkőzést. A Vasas nem tudott előnyt szerezni. Ilovszky edzőnek szinte az utolsó pillanatig összeállítási gondjai voltak, és nem sikerült megtalálnia a védekezésre beálló Benfica taktikájának ellenszerét. Alig kezdődött el a játék, már is kiderült, hogy a Benfica nem 4-2-4-et játszik, hanem inkább 5-3-2-t. Öt hátvéd szállta meg a 16-os környékét, előttük egy háromtagú újabb védelmi vonal helyezkedett el. Elől csak a villámgyors Eusebio és a jól fejelő Torres tartózkodott. A Vasas igyekezett a széleken vezetni az akciókat. Az első játékrészben biztatóan játszott a két szélső, sok igen használható beadást láttunk tőlük. Fordulás után, ha lehet, a Benfica még inkább arra törekedett, hogy már a Vasas térfelének közepén megállítsa a kibontakozó támadásokat. Szabálytalanságok árán is igyekeztek a lendületből kibillenteni a Vasast. Ahogy teltek a percek, egyre idegesebbé vált a hangulat. A budapesti 0-0 nem a legkedvezőbb előjel a Vasas számára, de a második 90 perc korán sincs még lefutva.
0: Másfél héttel később Lisszabonban válasz nélkül rúgott hármat a házigazda, ebből Eusebio kettőt vállalt. A Benfica 8 éven belül ötödjére jutott elődöntőbe a BEC-ben. A négy között a portugálok kettős győzelemmel ejtették ki a Juventust, a Manchester United pedig fordulatos párharcban bizonyult jobbnak a Real Madridnál. Az angol bajnok Best jóvoltából 1-0-ra nyert hazai pályán, ám a spanyolországi visszavágó első félideje borzalmasan alakult. Erre így emlékezett vissza David Sedler, a United hátvédje.
2: Teljesen lemészároltak minket, szétszedtek bennünket, és még szerencsénk is volt, hogy csak 3-1 lett, mert lehetett volna 5 is.
0: A hátrányban játszó manchesteriek viszont a második félidőre látványosan feljavultak, és két váratlan hős sietett a csapat segítségére. A hátvédsorból Sedler, valamint Fawkes talált be.
2: Senki sem fogadott volna rám és Billre. Chartonra és Bestire talán, de ha kettőnket húztad volna a tombolán, csalódott lettél volna. Az ilyesmit egyszerűen nem lehet előre megírni,
0: mondta Sedler. A hatszoros bajnok kiejtésével a Manchester United első alkalommal jutott be a BEC döntőjébe, amit ráadásul Londonban, a Wembley stadionban rendeztek 1968. május 29-én.

0: A finálé napján szokatlanul meleg és párás volt az időjárás. A lelátókon 92 000 gyűltek össze, túlnyomó többségük a United sikeréért szorított. A Benfica és a Manchester United párharcában a nemzetközi rutin a lisszaboniak mellett szólt. Az Otto Gloria által kijelölt kezdőcsapatban 6-an vallhatták magukat back győztesnek. Közülük 3-an Fernando Cruz, Mario Coluna, José Augusto mindkét korábbi kupasikernek a részese volt. A túloldalon Matt Busbynak le kellett mondani porc sérülés miatt Dennis Law játékáról. A skót csatár távollétében a 19 éves Brian Kidd játszott a támadósor ékeként. Az 1966-os világbajnokok közül a csapatkapitány Bobby Charlton és Nobby Stice futott ki a Wembley gepére. Talán a füllett levegő miatt, de az első játékrész kevés izgalmat tartogatott. A szünet után viszont felgyorsult a játék. Az 53. percben Sadler baloldali beadásából Charlton szerzett ragyogó fejes gólt. Bár a Unitednek komoly lehetősége volt növelni az előnyt, a portugálok szép lassan fölénybe kerültek, a véghajrára fordulva pedig fokozták a nyomást. 11 perccel a rendes játékidő vége előtt Torres bólintott tovább egy jobb szélről érkező ívelést, az ötös sarkára berobbanó Jaime Graça pedig éles szögből lőtt a kapuba. 1-1. És akkor eljött Alex Stepney pályafutása legfontosabb pillanata. A United kapusa hirtelennyében az ittszerben kilépő Eusebióval találta szemben magát, a történtekről pedig beszéljen a mérkőzés angol hőse.
1: Eusebio 4 perccel a vége előtt a mérkőzés során először lerázta magáról az őrzőjét, Nobby Stice-t, és a kapun felé tört. Először azt hittem, megszerezhetem a labdát, ezért kiléptem a kapuból, de a labda a sűrű füvön lelassult, és Eusebio előtt maradt. Most már csak annyit tehettem, hogy hátráltam egy kicsit, nehogy átemeljen, és próbáltam egyenesen állni. Ahelyett, hogy csak elgurította volna mellettem, úgy döntött, szétlövi a hálót. Imádta ezt csinálni. Iszonyatos erejű lövése a mellemen csattant. Mindenkinek azt mondom, hogy a Mitre logó még mindig ott van a bőrömön. És sikerült is megfognom a labdát. Visszatekintve azt hiszem, hogy ez volt a döntő forduló pontja, mert kétlem, hogy fel tudtunk volna állni 2-1-es hátrányból.
0: Érdemes megnézni az archív felvételeket, mert azokon tisztán látszik, hogy a bravúros hárítás után a portugál klasszis látványosan megtapsolja Stepneyt. Következhetett a 2x15 perces hosszabbítás, amit jobban bírt erővel a United. Alig telt el 2 perc a túlórából, amikor az angol együttes megszerezte a második gólt. Ennek történetét is Stepney kapus meséli el.
1: Lehúztam egy ívelést, majd a labdát kidobtam Tony Dunnnak, a bal hátvédnek, de ő annyira fáradt volt, hogy visszapasszolta nekem. Aztán megláttam Shea Brennant, a jobb hátvédet, de ő sem kérte a labdát, így az ismét visszakerült hozzám. Nem tehettem mást, mint hogy előre rúgtam a pályán, és ez volt a legjobb dolog, amit valaha tehettem, mert Brian Kidd valahol belecsúsztatott a labdába, Best pedig, aki kicsattanó formában volt, még mindig futott. Elérte a labdát, kicselezte a kapitányt, Mario Colunát, majd a kapust, José Enriquet is, és gólt lőtt. Ha volt valaki, akinél a legjobb helyen volt a labda az ilyen helyzeteknél, az George volt. És lehetett látni, hogy az ellenfél azonnal összeomlott.
0: Nem sokkal később a 19. születésnapját ünneplő Brian Kidd is betalált, akinek az első fejesét még kiütötte a portugál kapus, ám másodjára a csatár már nagy ívben bólintott át a labdát Enrique fölött. 3-1, a kegyelem döfést Charlton adta meg, a 99. percben egy alafonali centerezést perdített a kapu túlsó oldalába. A Manchester United első alkalommal nyerte meg a bajnokcsapatok Európa kupáját, miután a döntőben 4-1-re megverte a Benficát.

Matt Busby ezzel a sikerrel feltette a koronát a pályafutására. A lovaggá ütött skót edző a következő idény végén, 24 esztendő után intett búcsút az Old Trafford közönségének. Nélküle a csapat már nem volt képes megütni ugyanazt a színvonalat, sőt, az 1973-74-es kiírásban kiesett az élvonalból. Ebben az idényben történt az, hogy az ismét a Cityben játszó Dennis Law sarkazva szerzett gólt a már kiesett United ellen. A skótnak az volt pályafutása utolsó megmozdulása, a gól után összetörten cserét kért. A kiesésen kívül azt is kevesen gondolták volna 1968 májusában, hogy a Manchester Unitednek 31 évet kell várnia az újabb kupagyőzelemre az európai futball elit sorozatában.

0: Sorozatunkat holnap az 1969-es Beckdöntővel folytatjuk.
1: A bajnokcsapatok Európa kupája és a Bajnokok ligája döntőit bemutató sorozatunk 14. részében az 1968-1969-es idény utolsó mérkőzését idézzük fel. A trófeáért az AC Milan és az Ajax együttese küzdhetett meg a Santiago Bernabeu stadionban. Ám mielőtt bővebben beszélnénk erről az összecsapásról, idézzük fel a szezon történéseit. A Beck idény 1968. szeptemberében elég furcsán kezdődött. Alapból 32 csapat állt volna rajthoz, köztük a magyar bajnok Ferencváros is, ám az élet, vagyis inkább a politika közbeszólt. Amikor júliusban megtartották az első forduló sorsolását, a magyar bajnok az 1967-es győztest, a skót Celticet kapta. Nehéz ellenfél várt volna a Fradira, a nemzetközi sajtóban is az első kör csúcsrangadójának tekintették ezt a párosítást. Ám néhány héttel később, augusztus 21-én a Varsói Szerződés néhány országa, azaz a Szovjetunió, Lengyelország, Bulgária és Magyarország bevonult Csehszlovákiába, ezzel elfojtva a prágai tavaszként ismert tüntetés sorozatot. A vasfüggönyt a nyugatra lévő nemzetek élesen kritizálták ezt a lépést, és felmerült az, hogy a Celtic bojkottálni szeretné a Ferencváros elleni budapesti mérkőzést. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség, vagyis az UEFA látva ezeket a reakciókat, rendkívül ülést hívott össze, és augusztus végén új sorsolást készített a Beck első fordulójára, a szocialista tömb csapatait egymás ellen játszották volna. Bár ez mai fejjel nyilván könnyebb sorsolásnak tűnik, mintha az egy évvel korábbi győztes ellen kellene játszani, a korabeli sajtó más felütéssel tálalta a hírt. Az érdekelt feleket meg sem hallgatták. Magyarország a sportág élmezőnyébe tartozik, nagy mértékben megkönnyítették bizonyos nagycsapatok dolgát az új párosítással. Zűrt keltettek, de nem oldottak meg semmit, mert mi lesz a következő fordulóban? Írta a korabeli sajtó. Az, hogy mi történt volna a következő fordulóban, nem derült ki, mert öt csapat, a szovjet, a lengyel, a kelet-német, a bolgár és a magyar bajnok is visszalépett a Becktől. Ez több szempontból is furcsa helyzetet teremtett, hiszen így a 32 nevezőből 27 maradt, és két olyan elsőfordulós párharc is volt, ahonnan mindkét csapat kiesett, ez két másik csapatnak is kedvezett, a Milán és a Benfica az első forduló megnyerésével egyből tovább jutott a második körből is, és negyed döntős lett. A Beck és a BL 70 éve íródó történelmében az 1968-1969-es szezon az egyetlen olyan, amikor egyáltalán nem lépett pályára magyar csapat a sorozat.

magyar csapat nélkül kezdődött meg, tehát a BEC 14. idénye, amelynek a döntőjébe végül egy olasz és egy holland együttes jutott be. Nézzük meg a két fél madridi vezető útját. Az AC Milan az első fordulóban a Malmöt búcsúztatta 5-3-as összesítéssel. A második körből a keleti blokk csapatainak visszalépése miatt játék és ellenfél nélkül jutott tovább. A negyeddöntőben a Celticet búcsúztatták, az olaszországi 0-0 után Skóciában Prati góljával jutott tovább a Milán. Az elődöntőben a Manchester United ellen hazai pályán 2-0-ra sikerült nyerni, így a visszavágón az 1-0-ás vereség is belefért, bejutott a döntőbe az AC Milán. A másik ágon az Ajax a Nürnberg ellen kezdett és 5-1-es összesítéssel lépett tovább, a második körben a Fenerbahce elleni 2-2-0-ás siker negyeddöntőt ért. A legjobb 8 között a Benfica következett, Amsterdamban a portugálok, Lisszabonban viszont a hollandok nyertek 3-1-re, így végül harmadik mérkőzés döntött a továbbjutóról. A semleges helyszínen Párizsban megrendezett találkozó is hosszabbítás után dölt el, az Ajax 3-0-ra nyert, és ezzel elődöntős lett. A legjobb 4 között a Spartak Trnava ellen a hollandok 3-0-ra győztek hazai pályán, így hiába nyertek a csehek 2-0-ra visszavágón, a párharcot nem tudták megfordítani.

0: kialakult hát a finálé párosítása, az AC Milan a harmadik megdöntőjére készülhetett, 1958-ban a Real Madrid ellen kikapott, 1963-ban viszont legyőzte a Benficát. Az Ajax története során először jutott el ilyen sokáig a legrangosabb nemzetközi kupasorozatban. A találkozót május 28-án rendezték a madridi Bernabeu stadionban. A hazai sportsajtó vélhetően a néhány hónappal korábban történtek, vagyis a Ferencváros és a másik négy keleti blokkból visszalépő klub miatt nem adott túl sok teret ennek a párharcnak, a Népsport az alábbi, viszonylag rövid cikkben vezette fel a mérkőzést.
1: Begdöntő Madridban. A bajnokcsapatok Európa kupájának 14. döntője következik. Az olasz bajnok Milán és az idei torna meglepetését okozó holland Ajax játszik a kupa elnyeréséért a spanyol fővárosban. A Milán két korábbi angol szász védő, a skót Celtic, valamint az angol Manchester United testén átjutott a döntőbe. Különösen váratlan sikert jelentett az olaszok számára a milánói 0-0 után a glasgowi 1-0. A Milán már két ízben, 1959-ben és 1963-ban játszott a döntőben, és 1963-ban el is nyerte a kupát. Az Ajax újonc a döntőben. A holland csapat elsősorban a Benfica elleni sikerrel, a harmadik, izgalmakban bővelkedő találkozón aratott győzelemmel vívott ki komoly rangot, tekintélyt magának. A mérkőzés esélyese kétségkívül az olasz együttes.
0: A találkozót végül 4-1-re megnyerte az AC Milan, amely története második back trófáját szerezte. A döntőben háromszor volt eredményes Pierino Prati, ezzel a most hallható sorozat 2026-os elkészüléséig ő a legutóbbi olyan játékos, aki egy back vagy BL döntőben mesterhármas szerzett. A Népsport a felvezetőhöz képest nagyobb terjedelemben adott hírt a mérkőzésről, így tudósította az olvasókat a korabeli sajtó.
2: A Milan nagyszerű játékkal diadalmaskodott. Back döntő, Milan Ajax 4-1, a félidőben 2-0. Az előzetes jelentések szerint ugyan minden jegy elővételben elkelt, de amikor Mendy Bill spanyol játékvezető jelt adott az idei back döntő